0: nyúlnak, hogy nem nyúlnak hozzá juttatásaihoz. Tehát ez nagyon egyszerű politikai, a politikai környezet mindenképpen egy megegyezést mutat. És ehhez képest én azt hallottam ténylegesen onnan valahonnan, hogy van egy politikai megállapodás, és mivel mind a kettőnek ez a jó, tehát igazából Magyar Péternek sem áll érdekében az, hogy ő egy frontális támadást indítson a köztársasági elnökkel szembe. Lehet, hogy politikailag bizonyos mértékig jól működik, meg jól néz ki, de ebben a látszott csatában ezt már úgyis megkapja. Aztán ki tudja, hogy igazi csatának mi lenne a vége, azt ő se akarja szerintem megnyitni. Szóval igazából minden szempontból teljesen életszerű, hogy megállapodással érjen véget a történet.
1: Ha igazi csata lesz, ahogy fogalmazott, és nem mond le, ugye azt mondta Sólyog Tamás, elvileg most azt tudjuk, az a tény, azt mondta, hogy nem fog lemondani, nincs ilyen szándéka, akkor ha igazi csata lesz, akkor hogy lehet őt lemondatni? Tróna Péter azt mondta, hogy még alaptörvényt sem kell módosítani, van, aki szerint lehet, hogy kell, szóval hogy lehet a legegyszerűbben lemondatni?
0: Hogyha elfogadjuk érvényesnek azokat a precedenseket, amiket a Fidesz az elmúlt 16 évben az alkotmányos dúlása során bemutatott és letett elénk, már pedig nincsenek illúzióim, hogy Magyar Péter elfogadja azokat érvényesnek, akkor adott esetben a parlamenti kétharmados többség egyfajta ilyen valamiféle szándékos jogszabályszegés, vagy jogi előírás, vagy kötelezettségszegésre, hogy ez nem feltétlenül kell, hogy tényleges bűncselekmény legyen, az is egy lehetőség, de erre hivatkozással egy ilyen megfosztási eljárás, ez bizony megindítható, és ennek nyilván nagyon rossz lesz a politikai olvasata, de elképzelhető, ugye a Fidesz által letett precedensek alapján, hogy ezt a politikai rossz olvasatot és az ezzel járó politikai kockázatot a miniszterelnök, az új miniszterelnök bevállalja. Már csak azért is, mert a támogatottsága ennek szól. Tehát igazából azt nekem nem tisztán megítélni, hogy Magyar Péternek a konfliktus tűrő képessége hol van, szerintem elég magasan. Politikai értelemben pedig ugye a támogatottsága egyértelműen abba az irányba eltolhatja, hogy bevállaljon egy ilyen közvetlen konfliktust. Csak, ismétlem, nem biztos, hogy ez lenne a legfontosabb dolog, és Sólyog Tamás, nem akarok róla most sokkal több rosszat mondani, mint általában szoktam, azért jellemzően sokkal inkább egy majdnem azt mondtam, hogy megalkuvásra, tehát megegyezésre hajlamos politikai szereplő, mint mások, tehát ez sokkal életszerűbb.
1: Meglátjuk, még egy dolog ezzel kapcsolatban, azt mondta az Indexnek, hogy egyrészt nem mond le május 31 előtt, és hozzátette, hogy érzékeli az intézmény átalakítására irányuló politikai szándékot. Hogy miből érzékeli, azt nem tudjuk, de ugye Magyar Péter majdnem pontosan egy évvel ezelőtt dobta be azt, hogy itt elég most már a piszkos politikai alkukból, és döntsön közvetlenül a név arról, hogy kivezesse Magyarországot, és ki legyen a köztársasági elnök. Ugye ő akkor úgy fogalmazott, hogy kivezesse hazánkat, ez egy közvetlen államfőválasztást jelenthet kibővített jogkörökkel. Mit mond erre? Egyébként Radnai Márk is beszélt erről most a Népszavának.
0: Én mit mondok erre? Isten óvjon minket ettől.
1: Tehát Magyar, nem lenne jó,
0: Magyarország ezer éve parlamentáris modellben működik. Ehhez még Orbán Viktor sem mert hozzányúlni. Most értem, hogy Magyar Péter, ha hozzá akar nyúlni, akkor lehet, hogy hozzá lesz nyúlva. Nagyon nem biztos, hogy jó irányba menne el.
1: Miért?
0: Hogyha azt csináljuk, hogy bevezetünk egy közvetlen elnökválasztást úgy, hogy nem nyúlunk az elnöknek az alkotmányos jogosítványaihoz, tehát marad a gyenge elnök, akkor ez egy olyan politikai feszültséget rak a rendszerbe, amivel minden olyan állam szembesül előbb vagy utóbb, ahol a parlamentáris rendszert egy közvetlen elnökválasztással kombinálják. A legjobb, két legismertebb példa Csehország és Lengyelország. Mind a kettő alapvetően parlamentáris rendszer, közvetlenül választott elnökkel, akik gyengék, viszonylag gyengék, de mivel közvetlen választás van, ezért politikailag aktivizálni akarják magukat ekkor-akkor. Ez mondjuk Csehország esetében az elmúlt 15 évben kétszer okozott kormányképtelenséget, Lengyelországban pedig nemrég, amikor ugye szívózott a lengyel elnök, a Tusk miniszterelnöki kinevezésekor. Nem biztos, hogy szerencsés ilyen potenciális kormányválságokat rakni egy rendszerbe, ezért van az, hogy a parlamentáris rendszerekben jellemzően nincs közvetlen elnökválasztás. Ha pedig azt csináljuk, hogy átalakítjuk az alkotmányos rendszert egy elnöki vagy félelnöki modellre, halkan jegyzem meg, a Európában az elmúlt 50 évben egyetlen egy ilyen volt Törökország, ahol ugye Erdoğan úgy döntött, hogy akkor egyrészt én nekem, de ez legyen az én nyomorom, én nem örülök neki, hogy a magyar historikus, történelmi, parlamentáris modell megváltozik, viszont ez nincs is benne a magyar politikai kultúrában soha. Tehát elnöki modellünk soha nem volt, félelnöki sem, és igazából akkor fölmerül a következő kérdés, ki lenne az elnök, akire Magyar Péter, mint miniszterelnök, átterhelni a kormányzás felelősségét. Lehet, hogy ő akarna? Lehet. De egyelőre szerintem politikailag kiszámíthatatlan hatása lenne egy ilyen mértékű alkotmányos átalakításnak, és magunk között szólva, nekem többet ér a magyar történelmi alkotmányos kontinuitás, mint az, hogy Súlyog Tamást most letegyük a székből, mert arra van sokkal egyszerűbb megoldás is.
1: No, menjünk tovább. Ugye a Tisza párt tegnap délután benyújtotta az első alaptörvény módosítási javaslatát, vagy javaslatait is. Ez azért több ponton átírja a jelenlegi politikai és intézményrendszert. Nézzük sorban, a legtöbb hírt azt kapta, bár lehet, hogy nem is ez a legfontosabb, de kezdjük ezzel, hogy a javaslat alapján nem választható meg miniszterelnöknek az, aki 1990 óta összesen legalább 8 évet már eltöltött kormányfőként. Emellett a hivatalban lévő miniszterelnök mandátuma is automatikusan megszűnne, amint eléri ezt az időkorlátot, eddig a pontos idézet. Önnek sem tetszett a szövege a módosításnak, ezt írta a Facebookján, Róna Péternek is, de az előbb nagyon lesújtó véleménye volt. Most a szövegezés, vagy maga az, hogy 8 évben maximalizálják a miniszterelnökség mandátumát, vagy pozícióját?
0: Mennyi időnk van a beszélgetésre?
1: Tehát azért van egy...
0: Érdemes ketté választani. Most direkt a másodikra csak nagyon gyorsan térek ki, jó? Hogy gond-e az, hogy személy szerint úgy gondolom, hogy gond, tehát nekem maga az alapötlet sem tetszik. Megint tudom, hogy jövök a modelljeimmel, senkit nem érdekel. Sehol a világon nincs olyan, hogy egy parlamentáris rendszerben a miniszterelnöknek időkorlátja lenne. Angela Merkel 16 évig volt kancellár, Helmut Kohl 16 évig volt kancellár, nem omlott össze a demokrácia Németországban, ellenben ugye Oroszországban még az elnöknek is van időkorlátja, azt tombol a demokrácia Oroszországban. Tehát nem ezzel múlik. Alapvetően nekem nem tetszik ez a gondolat. Nagyon sok oka van, hogy miért, most nem megyek bele, nézzünk a konkrétabbra, hogy ilyen helyesen idézte a szöveget, nem választható meg miniszterelnökké, ugye ez hangzott el. Hadd kérdezzek vissza egy provokatívat. Jelölhető miniszterelnöknek az, aki már korábban 8 évig volt? A norma szöveg erre nem tartalmaz tiltást. De honnan tudjuk? Hát ebből a szövegből ez nem derül ki. Ez a szöveg az országgyűlés hatalmi jogosítványát korlátozza, amikor azt mondja megfelelő helyen, hogy nem választható meg. De nem korlátozza a köztársasági elnököt, hogy olyas valakit jelöljön, aki már mondjuk 16 évig volt. Ahogy ez a norma szöveg nem jelenik meg azonos tartalommal.
1: Hát értem, tehát ez hiányzik belőle, hogy
0: az államfő nem jelenik meg azonos tartalommal a konstruktív bizalmatlansági indítványnál sem. Tehát ebből logikusan az következik, hogy akkor úgy viszont megválasztható. Tehát kodifikáció szempontból ez a szöveg egy hulladék. Aki ezt készítette, az vagy nem ismeri az alaptörvényt, vagy nem érti a kormány működését, de a lényeg az, hogy ezen a szövegen még legalább 5 percet kellett volna, hogy valakinek gondolkodjon, aki látott már alkotmányt az életébe. Én azt gondolom, hogy ilyen színvonalú szövegek nem szerencsés, hogyha előterjesztés formába kerülnek, ugyanis, leegyszerűsítem a dolgot, jön egy trollkodó hajlamú köztársasági elnök, nyilván mindenki azt mondja, hogy nincs ilyen, mert majd most a Tisza köztársasági elnöke tökéletes lesz, őket emlékezteti, hogy alkotmány soha nem a jó emberekre, hanem a rosszakra írunk, ez egy szakmai alapvetés, hogy ne lehessen mondjuk egy ilyen végtelen ciklust előállítani. Jön egy trollkodó elnök, és direkt elkezdi mondjuk a Orbán Viktort jelölgetni, az országgyűlés mindig lepattan, de hát őt nem lehet. Hát nem baj, akkor jelölök újat, akkor jelölöm Orbán Viktort. Tehát egy köztársasági elnök, az egy kodifikációs hiba, hogy a jelölésnél kellett volna a korlátozást elhelyezni. Az egyébként ráadásul rövidre zárta volna a visszamenőleges hatállyal kapcsolatos kritikákat és észrevételeket is. Sokkal jobb szöveget lehetett volna írni, mondom ezt azzal együtt, hogy egyébként én magával a szabályozási céllal sem értek egyet, de el tudom fogadni, mint a politikai döntést, az alkotmányozó többség döntését. Ezzel a szöveggel nekem nem politikai kritikám van, tisztán kodifikációs szakmai kifogásaim vannak ellene.
1: Még két dolgot nézzünk meg, az egyik még érinti az alaptörvényt, a másik fontos eleme a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, ezeknek a kekváknak az átalakítása. Ugye a Tisza szerint ezek vagyon a nemzeti vagyon lesz, az alapító jogokat pedig visszavenni az állam. Hogy látja ezt a módosítást? Ugye itt van egy uniós elvárás
0: van erre mindenképpen szükség, és teljes mértékben támogatom. Itt most ilyen kodifikációs kritikáim sincsenek. Ez azért fontos, mert ugye a Magyarországon szembeni uniós pénzek egy jelentős része úgynevezett kondicionáltási jogállamisági eljárás alapján van fagyasztva, nem pedig a bizottság által. És ennek a fő oka ezeknek a kekváknak a jelenléte. Tehát ebben mindenképpen nagyon gyorsan kell lépni, ezért ez szükséges. És ugye a Fidesz, bocsánat a kifejezésért, de kifejezetten aljas módon alaptörvényi, tehát alkotmányos szinten helyezte el ezeket a zsákmány biztosító megoldásait, ha szabad így fogalmazni. Erre nincs más lehetőség, csak alkotmányi vagy alaptörvényi szinten rendezni. Tehát ezzel én tökéletesen egyetértek, és azt gondolom, nyilván beleköthetnék itt is a kodifikációba, ha éppen olyanom lenne, de nincsen, de azt gondolom, hogy ez szükséges és ez helyes.
1: Még egy utolsó dolog, 5 vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte tegnap a Tisza. Módosítják a szabályokat is, hogy a megjelenés és az adatszolgáltatás kötelező legyen a bizottságok előtt, aki szándékosan akadályozza a munkájukat, az jogi következményekkel számoljon, így hogy itt lehet pénzbüntetés, illetve rendőri előállítás is. No, erről mit gondol? Ugye eddig ezek a bizottságok hát nem olyan sokat értek.
0: Tehát konkrétan semmit nem értek. Ugye a parlamentáris, ugye én hivatkoztam az a parlamentáris modellre. Ebből a kedves nézők gondolhatják azt helyesen, hogy a parlamentáris modellt én értéknek tartom, és az országgyűlés vezető szerepét értéknek tartom. Na ezt gyalázta sárgaföldig a Fidesznek az elmúlt 16 éves gyakorlata. Ennek megfelelően én tudom támogatni ezt a fajta, ezeket a szigorításokat. Hadd utaljak egyébként a egyébként kiváló TASZ által megfogalmazott kritikákra. Ugye a Társaság a Szabadságjogokért azt kritizálta, amennyiben jól olvastam, hanem akkor bocsánatot kérek tőlük, de ők azt a kritikát hozták föl, hogy ezzel lényegében kvázi bíróságiasítják a parlamentet, tehát hogy ilyen jellegű eljárási szigorú szabályok. Értem az aggodalmat, meg is értem, de azt szeretném jelezni, hogy nagyon sok olyan parlamenti gyakorlat van, például Ausztriában, vagy az Egyesült Államok Kongresszusában, ahol vannak hasonló jogosítványok, és én azt gondolom, hogy amennyiben komolyan veszük azt, hogy az országgyűlésnek legyen egy ellenőrző, tényleges szerepe, akkor eszközöket kell hozzá biztosítani. Ennek megfelelően megint nekem ezzel a jogszabálymódosítással komoly kifogásaim, kritikáim ezzel kapcsolatban sincsenek.
1: Köszönöm, hogy itt volt, és elmondtam mindent.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter már a kampányban megígérte, hogy az első két útja Lengyelországba és Ausztriába vezet, és ez így is történt. Erről fogunk Mátérik a Zsuzsannával beszélgetni, aki az NK Európai Stratégiai Kutatóintézet tudományos munkatársa. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk így korán reggel.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: Lengyelország ott kezdődött, és hát nyilván ez sokkal nagyobb figyelmet is kapott nálunk is, meg az európai sajtóban is, hogy mi történt ott. Nem utolsó sorban azért, mert az elmúlt évek a mélypontot jelentette a lengyel-magyar kapcsolatokban. Ez most láthatóan gyorsan változik, ugye mi kitűzőt is cseréltek egymással a miniszterelnökök. De történt-e valóban valami fontos is?
2: Hát reméljük, ha nem csak kitűzőket cseréltek, illetve gonosznak nevezte a Tusk miniszterelnök azt a 2.500.000 embert, aki Orbán Viktorra és pártjára szavazott, hanem ezen túlmenően is történtek eszmecserék, illetve sikerült olyan tárgyalás és olyan garanciákat kapni ugye a párttársától, amely Magyar Pétert hozzásegíti azon a tárgyalási pontjában az Európai Bizottsággal, ami révén Magyarország megkaphatja a befogyasztott alapokat. Vélhetően a lengyelországi utazás egyik nagy hangsúlya pontosan ezeknek a tárgyalásoknak és ezeknek a pontoknak az egyeztetése. Ugye mielőtt Tusk miniszterelnök átvette a kormányt, ott is hasonló helyzetben volt, tehát ott is az alapokat az Európai Bizottság befogyasztotta, a kormánycsere történt, és a lengyel miniszterelnök révén, tulajdonképpen csak egy ígéret révén az Európai Bizottság jóvá hagyta a korábban befogyasztott alapokat. Itt most már nincsen idő megvalósítani, Magyarország esetében nincsen idő megvalósítani azokat a reformokat, amelyeket az Európai Bizottság szükségesnek ítél, illetve hát csak nagyon keveset fognak tudni megvalósítani. Ezért szükséges az, hogy legyen egyfajta ilyen garancia, egy támaszpont, hogy hát lám, Lengyelország esetében ott egy ígéret elég volt. Itt most ugye a szűk határidő miatt az ígéret csak egy része fog tudni megvalósulni, maguk a programok pedig később fognak tudni megvalósulni.
1: De hát ott is elfogadtátok, akkor fogadjátok el ebben az esetben. Igen. És jó hivatkozási alap, tehát Lengyelország. Amit az elején mondott az ügyben, azért azt hadd tegyem helyre egy picikét, hogy nem a 2,5 millió választópolgárt minősített Tusk, hanem azt a politikát, amit Orbán Viktor kormánya képviselt, ő ezt így látta, gonosz politikának látta.
2: Nem így fogalmazott.
1: A 2,5 milliót nem olvasta fel egyébként.
2: Nem, viszont azt mondta, hogy Magyar Péter legyőzte a gonosz.
1: Igen, de hát az nem 2,5 millió ember, ez egy politika.
2: De ki szavazta meg a gonosz, tehát 2,5 millió ember szavazott, tehát aki legyőzi a gonosz, tehát nem egy Jedi-kardon
1: önben van egy küzdő. Személyes értettség ez ügyben most?
2: Én igen, úgy érzem, hogy engem is ennek a tábornak a gonoszáva tett Donald.
1: Én azt gondolom, hogy félérti, de ezt majd, ha van rá lehetőség, akkor ha találkoznak egyszer, akkor intézz el vele, mert szerintem jót fog tenni mindkettőjüknek. Viszont beszéljünk egy kicsikét akkor arról, amiről ők maguk tárgyaltak. Például az oroszországi kőolaj és földgázbeszerzésünk kapcsán mondott Tusk fontos dolgokat, és hát Magyar Péter meg az ukrán-orosz háború kapcsán állított szintén számunkra is fontos mondatokat.
2: Igen, az egyik nagyon fontos elem az, hogy ugye Lengyelország teljes mértékben levált az orosz energiahordozókról, és a lengyel miniszterelnök felajánlotta, hogy segíti Magyarországot is ugyanebben a lépésben. Hogyan tudja ők a Lengyelország ebben Magyarországot segíteni? Lengyelország az amerikai LNG-t vásárolja, neki ugye vannak kikötői, és azon keresztül könnyű beszerezni. Ha már ugye a lengyel kikötőkön keresztül be tud érkezni Lengyelországba, onnan különböző vezetékeken, más megoldásokon keresztül át tud jönni Magyarországba. Tehát ez mindenképpen egy segítség. A kérdésének második pontja.
1: Az ukrán-orosz háború, amivel kapcsolatban még Magyar Péter mondta, hogy minden ország szuverén, és minden ország maga dönti el azt, hogy hogyan támogatja Ukrajnát ebben a háborúban, ezt fenntartjuk magunknak ezután is ezt a jogot.
2: Én nagyon remélem, hogy ez így marad, és hogy például Magyarország nem fog azra az útra rálépni, mint például Románia. Tehát ott beszélhetünk ugye arról a pozitív lépésről is, ugye, ami a külügyminiszter, tehát a magyar külügyminiszter és a az ukrán külügyminiszter egyeztetése eredményeként feljött, miszerint hajlandó lehet Ukrajna elismerni a kárpátaljai magyarok kettős állampolgárságát, ez mindenképpen egy pozitív hozadék. Ugyanakkor ezt érdemes más kontextusban is megnézni, tehát Románia esetében ez megint felmerült, a román kisebbség, az ukrajnai román kisebbség esetében. Ott viszont a Románia elnök és az ukrán miniszterelnök közötti folyamatos egyeztetések és tárgyalások eredményeképpen az a döntés született, hogy Románia és Ukrajna közösen fognak katonai drónokat gyártani Románia területén. Ennek ugye számos biztonság és katonai kérdése vetül fel, és akár az is felvetül, hogy nem fog esetleg Románia révén a NATO belesodródni egy háborúba, hogyha Oroszország úgy tekinti, hogy ezek legitim célok. Tehát ezek a...
1: De hát ha így tekintjük, ugye német fegyvereket is használnak az ukránok, Lengyelország is gyárt fegyvereket, tehát ugye a NATO-t a kiterjesztett értelemben most is egy az ukrán-orosz háborúban résztvevő félként tekintjük, akkor így a fegyvergyártás behúzza a NATO-t oda.
2: Így van, és nem véletlenül ismertettem körülbelül egy hónapja az orosz kormány, hogy mely nyugat-európai városokat tekinti, ahol ugye fegyvergyártás van, legitim célpontnak. Nem tudom, én remélem, hogy Magyarországon nem lesz ilyen.
1: Hát egyelőre ezek csak felolvasások, szerencsére semmit.
2: Reméljük, hogy ezen a szinten marad.
1: Az a tárgyalás, ami Ausztriában zajlott, mondtam az elején, jóval kevesebb figyelmet kapott, de azért az érdekes, és ezt sem először halljuk Magyar Pétertől, hogy az osztrákokat ebbe a V4 együttműködésbe, amit most felértékelve ismét előhozott, hogy az mennyire fontos lenne, hogy újra éljen és jól működjön, be kellene vonni. Tehát az a V4, ez lehetne V4+1 vagy V5.
2: Igen, ez alapvetően egy jó ötlet, és már korábban is felmerült, illetve más konstrukciók is felmerültek. Szerintem nagyon fontos, hogy Magyarország külpolitikája eredményeképpen a szomszédos országokkal, különböző formációk révén jó partneri kapcsolatokat tudjon kialakítani, és úgy tűnik, hogy most ezen elindult az új magyar kormány.
1: Volt korábban szó a horvátokkal való hasonló együttműködésről is, aztán a magyar-horvát viszony eléggé eldurvult az elmúlt
2: magyar kormány.
1: Volt korábban szó a horvátokkal való hasonló együttműködésről.

0: az egyértelműen látszik. Azt mondja a kormány, hogy együttműködőbb lesz. Ennek a jelei most feltűnnek. Ez politikában mit jelenthet a hétköznapi értelemben?
1: A külpolitika jellege az ugye vagy érték, vagy érdek alapú. Eddig egyértelműen érdek alapú volt, most úgy tűnik, hogy érték alapú lesz. Az érték alapú politizálás belpolitikában azt jelenti, hogy a kohézió nagyobb lesz a társadalom tagjai között vélhetően, hiszen egy értéket képvisel a kormány, nem feltétlenül érdeket. Meglátjuk, hogy hosszú távon ez milyen eredményeket hoz majd Magyarország számára, erről még korai nyilatkozni.
0: Máté Réka Zsuzsanna, köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm.
2: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az aszbeszt ügyben a szennyező fizet elvét a végén alkalmazni fogja Magyarország, jelentette ki Bécsben Magyar Péter. A legfrissebb vizsgálatok során több újabb kőszegi helyszínen is kimutatták az aszbeszt jelenlétét, sőt egy Ausztriából, a Rohonci bányából származó kőzetminta is pozitív eredményt adott. Az osztrák Greenpeace szerint példát kéne venni Magyarországtól az aszbeszt szennyezés kezelésében. Simon Gergellyel beszélgetünk.
3: A Greenpeace vegyi anyag szakértője a vendégem. Jó estét kívánok!
4: Jó estét!
3: Ugye a szomorú, hogy a Greenpeace már januárban egyébként jelezte a problémát. Mit jeleztek akkor pontosan, és kinek is egyáltalán? Hogy találták meg ezt az ügyet?
4: Miután az év elején bezáradták ezeket az osztrák ominózus bányákat, négy burgenlandi bányát, ahol kiderült, hogy nagyon jelentős az aszbeszt tartalma a kőzetnek, aztán az osztrák kollégáink megpróbáltak utána menni, hogy hova jut ez az anyag, hova jutott ilyen aszbesztes kőzet. Több pontot azonosítottak Burgenlandba, ott ilyen például a gyorsétterem játszóterét, parkokat, utakat, és elkezdtek átnézni a határ túloldalára is, mert nyilvánvaló volt, hogy Magyarországra is bőven jutott ebből a szennyezett kőzetből, és akkor egy bozsoki parkolót azonosítottak, ahonnan mintát vettek, és a minta pozitív volt, 0,1% fölötti aszbeszt tartalom már elvileg tilos, ehhez képest 50% fölöttit mértek. Akkor mi azonnal értesítettük még idén januárban a Vasvár megyei kormányhivatalt, jelezve azt, hogy még számos más ponton is lehet aszbeszt. Ezt követően rengeteg lakossági bejelentést kaptunk mi is, illetve a kormányhivatal is, és utána egy elég alapos vizsgálatot végzett a Vasvár megyei kormányhivatal, és akkor tárták fel a Szombathelyen azt a elég jelentős szennyevést az Olladi plató városrésznek a teljes érintettségét, illetve még több más szombathelyi helyszínt, és hát avóta látjuk, hogy gyakorlatilag szinte naponta új településekkel, meg új helyszínekkel
3: gazdagodik. Hol lehetnek még ilyen szennyezések, az beszennyezés, ami biztos?
4: Hát ugye a három nyugat-dunántúli vármegye, Győr-Moson, Sopron, Zala és Vas egész biztos, hogy érintett, hiszen Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen, Sopronban, meg számos más településen, de már az Őrségben is találtak ilyen helyszíneket, és hát nyilván felmerül az, hogy még esetleg a közeli érintőleges megyékben még szintén juthatott. Nem szoktak nagyon messzire szállítani követ, de hát egymás után derül ki, hogy nagyon sok helyszín érintett, és ami nagyon szomorú, hogy vannak olyan becslések, hogy simán 1 millió tonna ilyen aszbesztes kőzetet kitermeltek, amit ugye Burgenlandban és Magyarországon raktak ki utakra, kocsifeljárókra, parkokba, akár játszóterekbe. Tehát ezt ugye összekeverték más közlettel, tehát ez a mennyiség, ez a szennyezett kőzet mennyiség, ez még lényegesen több is lehet.
3: Az ilyen szennyezés mellett játszani, mert játszótér is volt, meg élni, járni kellene ezeken az utakon. Mit tesz a szervezettel, anélkül, hogy riogatnánk, tehát reálisan el tudnám mondani, hogy milyen károsodást okozhat, mikor derül ez ki, milyen maradandó károsodásokat okoz az aszbesztszennyezés?
4: Ugye az aszbesztel az abban, hogy egy természetes ásvány, és a föld alatt, amíg van, addig nincs igazából vele semmi gond. De hogyha nagy mennyiségben találkozunk vele a levegőbe és belélegezzük, akkor ezek az apró szálak, amikből áll az aszbeszt, ezek bejutnak a légutakba, ott befúrodnak, nem tudnak kijutni, és ott okoznak különböző daganatos betegségeket 10-20-30-40 éves távlatba. Gyakorlatilag több mint egy évszázaddal ezelőtt már leírták az aszbesztnek a rákkeltő hatását. Az egyik elsőként ilyen hatásukért leírt anyag. Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában már a 90-es évek elé óta tiltva van, így Ausztriában is. Magyarországon az utolsó aszbeszt termékeket, az aszbeszt palákat a 2000-es évek legelején tiltották be, de ezeket a szórt aszbeszteket, ezt már a 90-es években Magyarországon. Itt ugye az a gond ezzel az összetört közettel, hogy még egy aszbeszt palából is kijutnak szálak, de abból igen kis mennyiségű, csak ha elkezdik törni. Tehát egy építési vagy bontási vállalkozó, aki soknak ki van téve, de itt ugye folyamatosan szállt ebbe az aszbesztes por. Hát nem véletlen, hogy a hatósági mérések során ott Szombathelyen a normál magyar aszbesztrosra megadott határérnek közel a 300-szorosát is kimérték a levegőbe egy rövid távú mérésnél.
3: Ez egy tragédia, és nézzük akkor a legfrissebb hírt. Mit szól ahhoz a bejelentéshez? Ugye Magyar Péter miniszterelnök ma egyeztetett az osztrák kancellárral, és hétfőn megkezdte munkáját egy vegyes bizottság a nyugat-magyarországi szennyezés körülményeinek a feltárására, így szólt a hír. Ezt jelentette be a bécsi látogatása után Magyar Péter. Mit gondol erről?
4: Az osztrák meg a magyar Greenpeace is határozottan üdvözölte, hogy ilyen komoly szintre vették, hiszen ez egy tényleg úgy mondjam, szinte soha nem látott környezetvédelmi katasztrófa, környezet egészségügyi katasztrófa mind Ausztriát, mind Magyarországot is érinti. Itt egész biztos, hogy csak kormányzati szintű intézkedésekkel lehet valamit elérni, mind az önkormányzatokat, egyes önkormányzatokat már most segítik, illetve az egyéni lakosokat is segíteni kell. Nagyon fontos, hogy ne kezdjék el a lakosok ész nélkül elpakolni a mondjuk saját autó bejárójukra rakott aszbesztet, hiszen ezáltal még sokkal fog több a levegőbe jutni, ami nagyon-nagyon nagy kockázat. Itt professzionális, hatékony eltávolításra van szükség, és nagyon fontos, hogy el is legyen távolítva az aszbeszt, lakókörnyezetben nem maradhat szerintünk ez az aszbesztes anyag, ha ideglenesen is lefedik, a közép és hosszú távú megoldás mindenképp az elszállítás, és ebben Ausztriának nagyon nagy felelőssége van, nagyon örülünk, hogy Ausztria be is jelentett, hogy segít ezt a folyamatot, de azt gondolom, hogy itt egyértelműen akár vissza is kell fogadniuk. A Greenpeace-nek az a javaslat, hogy vigyék vissza ezekbe a bányákba, hiszen ott van a kitermelés helye ezt az anyagot, mert itt egy radikális és drasztikus azonnali országos, tehát egész régiót érintő lépésre van szükség.
3: Hogy mit lehet csinálni, majd mindjárt elmondja még a nézőknek, hogy aki ott lakik, vagy mit tehet a saját környezetében addig is, amíg nem történik valami. Azt mondja a miniszterelnök, hogy nem tudják ki a felelőse a történteknek, egy cég, magánszemély vagy a politika, de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja. Nem lehet tudni, hogy ki a felelőse az egésznek? Ön a Klubrádióban azt mondta, hogy évtizedeken keresztül szállítottak Magyarországra, ugye most is elmondta ezt a bizonyos zúzott követ. A Greenpeace információi szerint az osztrák hatóságok már 11 óta tudtak arról. 15 éve tudtak, akkor miért nem lehet tudni, hogy ki a felelőse ennek?
4: Ezért gondolom, hogy itt nagyon-nagyon szigorú eljárásoknak kell bekövetkezni. A Szombathely városa tett büntetőfeljelentést. Mi a szombathelyi polgármester úrnak átadtunk egy részletes dokumentációt arról, hogy ezt a hatóságok tudták. Ezt a volt átadtuk a magyar minisztériumoknak, magyar hatóságoknak is, hogy mindenki ennek az ismeretnek a tudatába tudjon eljárni. Ausztriában voltak olyan újságcégek, hogy a bányacégek már a 90-es évek óta tudhatták róla. Én azt gondolom, hogy itt a jogszabályok egyértelműek. Az uniós jog azt mondja, hogy szigorúan tilos aszbeszttartalmú terméket forgalmazni. Ez teljesen mindegy, hogy egy természetes eredetű vagy valamilyen gyártás során keletkezett. Ezt egyébként az osztrák minisztérium is azóta elmondta, hogy ez egy szabálytalan állapot volt. Én egyszer nem tudom elképzelni, hogy történhetett meg, hogy ilyen hosszú időn keresztül ezt a terméket exportálták, aminek nyilvánvalóan nagyon súlyos egészségügyi következményei lehetnek, vagy lesznek is Burgenlandban is, meg Nyugat-Magyarországon is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egyértelműen alkalmazni kell a szennyezőfizet elvet, és úgy gondolom, hogy elsősorban az osztrák bányavállalatok felelősség, de nem megkerülhetetlen az osztrák hatóságok felelőssége, akik úgymond lepapírozták, hogy ez működhessenek ezek a bányák, és exportálhassák ezt a terméket.
3: Minden ilyen bánya be van már zárva. Gajdós Lászlótól olvastam, hogy az élő környezetért felelős miniszter szerint még egy nyitva lehet.
4: Igen, még vannak kisebb, pár négy nagyot bezártak, de még vannak olyan bányák, amelyekben felmerül, hogy meg kisebb bányák, hogy van ilyen termék, illetve tényleg voltak olyan információk, hogy még mindig csíptek el a magyar határon ilyen aszbesztes, közetes terméket, amelyeket ráadásul úgy a hírek szerint, vagy a hozzánk eljutott információk szerint úgy próbáltak behozni, mintha a nem érintett rohonci bányából származott volna.
3: Mit kellene most nagyon gyorsan tenni, és most nem a központi intézkedésekre gondolok elsősorban, hanem annak, aki ott lakik. Vannak most már intézkedések, locsolás, meg ön is említette a fedést, a bitumenes lefedést, de ezek nyilván nem végleges megoldások. De aki ott lakik, mit tud most tenni addig, amíg központi intézkedés nem történik?
4: Én szeles időben, mint most van, mindig tartsa zárva az ablakot, akármilyen rossz is a levegő, ne engedje be, hogy bejönnek az aszbesztrostok a lakásba. Cipőn se hozzuk be, nagyon vigyázzunk arra, főleg, hogy most mindenféle kezelőanyagokat kifújtak ezekre a felületekre, amitől még inkább ragacsos lehet, és még inkább a cipőre ragadhat, vagy a kerékre, vagy a bicikli kerékre az aszbeszt száll. Tehát próbáljuk mindent kint hagyni a lakásból, ne hozzuk be. Ha van saját aszbesztes feljárunk, akkor ne slaggal locsoljuk, mert akkor azzal csak fölverjük az aszbeszt szalagot, hanem tényleg csak permetezzel és elnedvesítsük. Ha tudjuk, ne használjuk, hogyha van nekünk olyan területünk, ami gyanús, ilyen kékes, szürkes, viszonylag fölismerhető ez a kőzet, vizsgáltassuk be. Tehát a legfontosabb, hogy térképezzük fel a területeket.
3: Van hol több lehet ezt megtenni?
4: Két nagy magyar labor is, a mi honlapunkon is, meg több helyen is fönt van ennek a laboroknak a címei, elérhetőségei, akik be tudják vizsgáltatni. ha tudjuk ezeket a területeket, ne használjuk, ne bolygassuk, ne kezdjük el mi felpakolni, mert akkor rengeteg azbesztál fog a levegőbe jutni, amivel akár magunkat mérgezhetjük meg. Ha tudjuk, akár egy ponyvával takarjuk, lerögzítsük a ponyvát, hogy ne kerüljön ki azbesztál, és jelentsük be mindenképp a hatóságoknak, és reméljük, hogy minden hamarabb a ígéretekhez hívon elindul egy program, ami eltávolítja ezt a szennyezést.
3: Így legyen, köszönöm, hogy itt volt, és elmondtam mindezt, köszönjük. Most jön az aktuál Jegesi Andrással, szervusz Andris, mik a témáitok, és kikkel beszélgettek?
5: Szervusz Györgyi, jó estét kívánok mindenkinek! Foglalkozunk természetesen Magyar Péter miniszterelnök immáron ausztriai útjával is, hiszen ma már Bécsben tartott közös sajtótájékoztatót az osztrák kancellárral, és a többi közt abban is megállapodtak, hogy a tervek szerint szeptemberben Gödöllőn közös kormányülést is tartanak, de szóba került egyébként az azbeszt szennyezés is, aminek ugye az eredete sajnos Ausztriából származik. Aztán ugye itt van egy újabb alaptörvénymódosítás, de különbség az eddigiekhez képest, hogy ezt már az új kormány tervezi megtárgyalni és megszavazni, erre már akár a jövő héten sor kerülhet. Nem csak a miniszterelnökként betölthető évek számát maximalizálnák, hanem például megszüntetnék az úgynevezett kekvákat, vagyis ezeket a közérdekű alapítványokat. Ez eléggé turbulens lett a közélet ennek kapcsán, de beszélgetünk arról is, és a kérdésünk is ezzel kapcsolatos, hogy ön szerint hosszú távon fennmarad-e a benzinárstop, hiszen ez azt hiszem mindenkit és igen húsba vágóan érint, meg fogjuk mutatni majd az arányokat, no meg a kommentekből is szemezgetünk, ahogy azt megszokhatták. Vendégeink pedig Rangos Katalin újságíró, Kohán Mátyás a Mandiner rovatvezető helyettese, valamint Keresztes Attila energetikai szakértő lesznek. A szünet után azonnal jövünk.
3: András, köszönjük, maradjanak velünk, én is köszönöm a figyelmet. Holnap este újra lesz egyenes beszéd, akkor is várjuk önöket. Viszontlátásra!

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyakorlatilag egymásnak adta a kilincset Trump és Putyin Kínában, hogy mire jutottak most az oroszok Kínával kapcsolatban, és miért nagyon fontos nekik ez a szövetség. Erről is beszélünk Matura Tamás kínakutatóval. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Aki a Budapesti Corvinus Egyetem docense is egyben. Már annak is számunkra, vagy számomra külső szemlélőként van egy jelentősége, hogy csak néhány nap telt el az amerikai elnök és Putyin látogatása között. Ezt jól látom?
2: Ez egy szerencsés véletlen egyébként, bár valóban igaz, hogy a kínaiak, legalábbis a médiájuk próbált ezt kihasználni, és azt mutatni, hogy Kína milyen központi szerepet játszik a világban, egymás után adja a kilincset az amerikai elnök, az orosz elnök, és egyébként az elmúlt hónapokban nagyon sok más nyugati vezető járt Kínában. Annyiban szerencsés véletlen ez a kínaiaknak, hogy ne felejtsük el, hogy Trump pekingi látogatását eredetileg hónapokkal korábban tervezték, majd a némileg elhúzódó iráni konfliktus miatt folyamatosan tologatták, így valószínűleg véletlenül jött ki az, hogy ők pontosan egy héten találkoznak, vagy legalábbis, hogy ilyen közel találkoztak egymással. Azt gondolom, hogy a kínaiak akár még gesztusként is feltüntethetik azt, hogy végül Trump érkezett előbb Pekingbe, és aztán csak Putyin.
1: Ilyenkor előfordulhat az, hogy mondjuk ott van Trump, tudja, akkor már hivatalos volt, hogy néhány nap múlva érkezik Putyin, és akkor kvázi szól Xi Jinpingnek, hogy figyelj, amikor jön Putyin, akkor arra azért kérdezzél rá, vagy azt üzenem, hogy...
2: Nem hiszem, hogy ilyet megengedhet magának még az amerikai elnök sem, bár Trump esetén ezt se zárhatjuk ki, hogy megenged magának ilyet. De azért a putyini látogatást is, mint minden ilyen látogatást hónapok óta terveztek. Tehát az amerikaiak is pontosan tudták, hogy érkezni fog az orosz elnök Pekingbe. Olyan diplomáciai üzeneteket meg lehet fogalmazni, hogy érdemes lenne erről is beszélni akár Oroszországgal.
1: Amikor olvassuk az erről szóló híreket, akár kínai oldalon, hogyha próbálok utána nézni, akkor ezeket a sablonszövegeket lehet látni, hogy Putyin és a kínai elnök találkozója az nagyon barátságos volt, ugyanazt a díszünnepét megkapta, amit egyébként Trump, ilyen bankett, olyan fogadás, és megerősítették, hogy innentől kezdve akkor még jobb lesz a baráti kapcsolat, gazdasági, kulturális, emberek közötti kapcsolat. Valójában miről szól egy ilyen találkozó?
2: Igen, néha nehéz átrágni magunkat egyébként a diplomácia, és különösen a kínai diplomáciának a néha dagályos leírásán, de ez a standard eljárás. Minden nagy állami vezető megkapná ugyanezt a fogadtatást, tehát ebbe se érdemes különbségeket keresni, vagy hasonlóságokat. Az azonban nagyon érdekes, hogy hogyan találta a nyugati média és a kínai média a látogatást. A nyugati média inkább arról szólt, hogy hát ugyan született itt 40 megállapodás Oroszország és Kína között, de valójában a lényegről, ez ugye a Szibéria ereje 2 kőolaj és földgázvezeték lenne, erről nem esett szó, tehát hogy valójában inkább csak egy politikai látványkonyha volt az egész. Ehhez képest a kínai média épp ellenkezőleg azokkal a címekkel jelent meg, hogy míg Trumpnak csak politikai arcot tudott adni ez a látogatás, addig Putyin valójában fontos eredményekkel megy haza. Valójában a igazság kettő között lehet, ugye ne felejtsük el, hogy Putyin karrierje alatt 25 állami látogatást tett Kínába, az elmúlt 2022, tehát az ukrajnai konfliktus kezdete óta 10-szer találkozott Xi Jinpinggel, tehát nem is várható az, hogy ilyen gyakori találkozók mellett egyszer csak egy óriási robbanásszerű változás álljon be. Már csak azért sem, mert az orosz-kínai viszony egyébként meglehetősen komplex, ezt az angol terminológia frenemy-nek szokta hívni, ez ugye a rövid távon barátok, hosszú távon azonban könnyen lehet, hogy ellenséges viszonyba torkolik, ezért mind a két fél nagyon óvatosan próbál egymás mellett lavírozni.
1: Amikor olvasok a híreket, akkor arra vonatkozóan sem látok semmilyen információt, hogy mondjuk az orosz-ukrán háború szóba került volna-e most a találkozón. Ellenben szó volt a Hormuzi szorosról és az iráni helyzetről, hogy Amerika most már jól lenne, hogyha kiegyezne Iránnal, ami számunkra azért kicsit furcsa.
2: Az oroszoknak nem feltétlenül lenne jó, ugye van ez a régi szép mondás, lehet, hogy Sun Tzu mondta, lehet, hogy Napóleon, hogy sose állítsd meg az ellenfeledet, amikor éppen hibát követel. Ez ugye mind kínai, mind pedig orosz szempontból most az amerikaiak hormuzi, szoros, illetve iráni tevékenységére ráillik. Egyébként kínai szempontból ráillik ez a stratégia az oroszok ukrajnai háborújára is, tehát valójában azt látjuk, hogy hosszú távon Kína egész egyszerűen azzal, hogy hátradőlhet és élvezhet, és ahogy mondani szokták, kér még egy kávét, élvezi azt a helyzetet, hogy a nyugat nagy hatalma, ideértve Oroszországot is, hogyan ássák alá a saját hatalmukat és a saját hosszú távú stratégiai pozíciójukat.
1: Azt körülbelül értjük szerintem, hogy Putyinnak miért van szüksége Kínára, különösen mondjuk akár az orosz-ukrán háború kapcsán veszíti el a szövetségeseket, vagy akár ugye a közel-keleti válság kapcsán, de fordítva, miért van Kínának szüksége Oroszországra?
2: Ugye orosz szempontból Kína elképesztően fontos partnerré vált, azt is mondhatnám, hogy kényelmetlenül fontos partnerré, az oroszok számára sem feltétlenül jó esemény ez. Most már az orosz export 25%-a irányul Kínába, és az orosz import 30%-a irányul Kínába, érkezik Kínából. Mindeközben a kínaiak szempontjából 4% a külkereskedelmükben Oroszország jelentősége, tehát egy rendkívül aszimmetrikus viszony jött létre. Oroszország nem lenne képes a háborúját a kínai segítség nélkül folytatni, ez legalábbis az egyöntetű nyugati hírszerzési álláspont. Kínaiaknak viszont Oroszország egy óriási nyersanyagforrás, és egyben egy olyan hátország, ami egy esetleges Amerikával történő konfrontáció esetén biztosíthatná Kína határait északi irányból, nem jelent Oroszország fenyegetést, és mindeközben zajlik Oroszország lényegében gazdasági gyarmatosításra, hogyha erős szavakat akarunk használni, de legalábbis a kínai értékláncokba való bevonása, és egy alárendelt szerepbe történő, hát nem is mondhatnám, hogy kényszerítése, hiszen az oroszok saját magukat kényszerítik ebbe a helyzetbe. Teljesen megfordult az orosz-kínai viszony ahhoz képest, amilyen a szovjet-kínai volt évtizedekkel ezelőtt. Ma a kínai gazdaság gyakorlatilag 10-szer akkora, mint az orosz, a kínai népesség 10-szer akkora, mint az orosz, és technológiai területen is nagyon-nagyon olyan kevés picike szegmens maradt, ahol Oroszország még előnyt élvez.
1: A hírek szerint Putyin olaj- és gázmegállapodást is szeretett volna, vagy szeretne kötni. Ezzel mi a helyzet, és miért van szüksége erre?
2: Na ez az, amit kihangsúlyozott a nyugati sajtó, hogy nem történt érdemi előrelépés az egyébként már lassan 10 éve a porondon lévő Szibéria erejek 2 megállapodás kapcsán. Ez egy évi kb. 50 milliárd köbméternyi földgáz szállítani képes vezeték lenne, ami Mongólián keresztül érkezne Kínába, ugye Oroszország nyugati, illetve közép-oroszországi gázmezőkről. Oroszországnak ez nagyon fontos lenne, mert ezzel legalább részben kiválthatná az elveszett európai piacokat. Ez önmagában nagyjából akkora kapacitású lenne, mint az északi áramlat lett volna, és a teljes Európába irányuló orosz földgáz exportnak, egykori exportnak körülbelül az egyharmadát tudná átirányítani Kínába. Tehát Oroszországnak ez elképesztően fontos. Kínaiak ugyanakkor kivárnak, több okból is. Az egyik az, hogy erőpozícióból tudnak tárgyalni, tehát továbbra is alacsonyabb árakat és kedvezőbb konstrukciót próbálnak maguknak kiharcolni. És el kell mondani, hogy orosz kollégák, illetve orosz üzleti körökben évek óta panaszkodnak arra, hogy a kínaiak, ugye látszólag nagyon barátian, de valójában az utolsó rubelt is próbálják kifacsarni az oroszokból a tárgyalási pozíciókat kihasználva. Illetve Kínának még egy fontos szempontja van, nem szeretne Európa hibájába esni, és nem szeretne feltétlenül Oroszországtól függeni kőolaj és földgáz import tekintetében. Azt gondolhatnánk, hogy az iráni konfliktus most sürgős a kínaiaknak, vagy sürgőssé teszi, de valójában, amikor elkezdik építeni ezt a vezetéket, ez innentől 5-10 év, hogy átadják, tehát rövid távon amúgy sem jelentene megoldást.
1: No, az iráni konfliktus ugye viszont szóba került a Putyinnal való találkozáskor is. Ez a két találkozó, hogy az egyik nagyhatalom egymás után gyakorlatilag, még ha véletlenül is a másik két nagyhatalmat vendégül látja, milyen hatással lehet most a közel-keleti helyzetre?
2: Az amerikaiak is, maga Trump is próbált többször arra utalni, hogy Kínának kellene nyomás alá helyeznie Teheránt, és Kínának óriási befolyása. Ez számomra is egy óriási kérdés. Egyfelől azért látjuk, hogy Kínának erőkivetítő képessége, amivel oda tudna hajózni, és tulajdonképpen fegyveres erőt alkalmazna, ilyen Kínának nincsen, illetve arra még nem alkalmas, hogy így nyomást gyakoroljon. Politikai szempontból nyilván van befolyása Teheránban, de az elmúlt hetekben azt láthattuk, hogy Iránban az egyre keményvonalasabb vezetők kerülnek hatalomra, illetve dominálják az ország külpolitikáját. Azt látjuk, hogy vállalják az újabb és újabb bombázási hullámokat, hogyha szükséges, de akkor sem akarják feladni az Egyesült Államokkal szemben. Ráadásul nekik is elég jó kártyáik vannak Washingtonnal szemben, úgyhogy én nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy a kínaiak erre igazán nyomást tudnának helyezni. Különösen azért, mert egyelőre azt lehetett hallani az elmúlt hetekben, hogy az irániak a Kínába irányuló kőolajszállítmányokat átengedik a Hormuz szoroson, tehát tulajdonképpen Kínának lenne még mit veszítenie, és jelenleg ők vannak talán a legkevésbé rossz helyzetben az ottani eszkalálódó konfliktus miatt.
1: Matura Tamás, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elsimon László a vendégünk, a korábbi kulturális államtitkár, író, költő, alapítványvezető, meg úgy mindenféle, ezeket majd megbeszéljük.
2: Egyébként jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt.
2: Egyébként lehetek.
1: Amikor elkezdődött a vár rekonstrukciója, vagy nevezzük bárhogy ezt az újjáépítést, akkor kulturális államtitkár voltál.
2: Nem. Akkor nem voltam már államtitkár, hanem kormánybiztos voltam.
1: Kormánybiztos, igen, valóban.
2: Mikor Zumbok Ferenc váratlanul meghalt, akkor a megkezdett várbazár felújításnak a feladatait vettem át tőle, és az a kormánybiztosság volt felelős azért, hogy megépüljön a várbazár, megújuljon a Fertődi Eszterházi kastély, és elindítsuk a Hausmann programot, amelynek az volt a célja, hogy a várban sok minden megváltozzon. Egyébként elsősorban a palota, tehát ugye most a palotáról alig esik szó, hanem a minisztérium épületekről, azok az épületek alapvetően nem tartoztak a mi feladatkörünk közé. Tehát amit én csináltam, illetve az én irányításommal a csapatunk végigvitt, egyébként a Karmelita kolostorban, mert ott volt az irodám, tehát én jól ismerem kívülről belül is az épületet, a miniszterelnöki fogadószoba volt valamikor a kormánybiztosi iroda, ismerem kívülről belül is az épületet, a miniszterelnöki fogadószoba

0: Tehát ugye annak idején, csak hogy a nézők értsék, ugye 2014-ben adtuk át a Várbazárt, egy nagyon-nagyon erőltetett ütemben valósult meg, illetve munkában valósult meg két ütemben, mert két külön európai uniós pályázat volt, egyik az épületre, és egy másik pedig a környező infrastruktúrára és az utakra. Akkor ez a kettő projekt együtt került 12,9 milliárd forintba. Ez már egy minimális ráemeléssel együttes főösszeg. Ugye ma, hogy ennyiből meg lehetne építeni valamit, az maga a csoda lenne. Elszabadultak az árak sokok miatt, az infláció miatt, amiatt a sajátos versenyhelyzet miatt, amely kialakult az elmúlt években.
1: Versenyhelyzetnek nevezni?
0: Hát ezért mondtam, hogy sajátos, tehát nyilvánvalóan...
1: Akkor így értjük.
0: Tehát ez is árfelhajtó hatású volt, de az infláció is, az árfolyam növekedés is, hiszen rendkívül kivantéve az importnak az építőipar számos alapanyag beszerzése.
1: Egyelőre nem is a pénzekről van szó, hanem a rongyrázásról.
0: Igen, de csak egy pillanatra, éppen a pénz meg a rongyrázás összefügg, tehát én szerintem egyébként nincsen rongyrázás. Az egy másik kérdés, hogy milyen épületet, milyen funkcióra használunk. Csak szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy ami 2014-ben aminek a kivitelezése 12,9 milliárd forintba került, mindenki ismeri a Várbazárt. Hatalmas épület mögött elbontottuk a hegyet, ott egy óriási mély garázs rendezvénytér alakult ki, tehát brutális nagy léptékű munka. Ezt a munkát ma biztos, hogy nem lehetne megcsinálni 100 milliárd forint alatt. Tehát nagyjából 10-szer annyiba kerülne, mint 10-12 évvel ezelőtt. Ha most valaki, mert éppen Vitézi miniszter urat hallgattam a várral kapcsolatos beruházásokról beszélni, tehát ha valaki csak azt megnézi, hogy a Vitézi Dávid főigazgatóság alatt mennyibe került az új közlekedési múzeumnak a tervezése, 7,8 milliárd, 7 milliárd 870 millió forintra szerződtek le Vitéziék 2020-ban, és ha megnézik azt, hogy még erre ráemeltek további 6,5 milliárd forintot a környező dolgoknak a megvalósítására, illetve a meglevő épületnek a kiállításra való alkalmassá tételére, akkor azt mondja, hogy te úristen, majdnem elkötötte 16 milliárd forintot csak az előkészítésre a közlekedési múzeumnál. Szerintem helyes. Tehát miért valaki azt gondolna, hogy ezzel távadon Vitézit, nem, ez helyes. És hogyha valaki
1: akkor ezzel azt is mondod, hogy nem Debrecen, hanem marad Budapesten, szerinted? Tehát, hogy az úgy van, jó?
0: Bocsánat, ezt nem most mondom, az elmúlt 5 évben folyamatosan elmondtam, vitába keveredtem, nyilvánosan elmondtam, tehát én...
1: Jó, csak hogy az álláspontot világos legyen.
0: Szeretném egyértelművé tenni, nem most okosodtam meg, tehát nem kellett hozzá egy kormányváltás, hogy azt mondjam, amit következetes vagyok ebben a kérdésben, az Iparművészeti Múzeum felújítása mellett folyamatosan kiálltam, és a közlekedési múzeumnak a rendkívül jó helyszínen való elhelyezésére, tehát az egykori északi járműjavító való elhelyezése mellett is kiálltam. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ma azt meg akarjuk építeni, amire már az előkészítésre elköltöttünk az adófizetők pénzéből 16 milliárd forintot, akkor az nem tudjuk, hogy mennyibe, de minimum 150, de inkább 200 milliárd forintba kerülne. Meg kéne csinálni, szükség lenne rá. Ma ember nem mondja meg, hogy mennyibe kerülne az Iparművészeti Múzeumnak a felújítása, az is eszement pénzbe. Tehát a lényeg az, hogy így tessék értelmezni azt, amit urizálásnak nevezünk.
2: Visszarángatlak titeket a Karmelitához,
0: hát
2: és
0: jó.
2: Ugye az elmúlt napokban mindenféle tárlatvezetésen keresztül, akár élőben, akár mármint élőzés által, akár személyesen bejárható a Karmelita. Sok kritikát kap a luxizáson túl, vannak szakmai kritikák is, például az, hogy hát azt ígérted még te magad is, hogy majd minden az eredeti állapot szerint lesz, ehhez képest ez mekkora terasz van ott, és az minek? Az nem volt az eredeti állapot.
0: Először is a Karmelita felújításával én nem foglalkoztam. Sajnos, mert egyébként szerettem a projektet. Másodszor is a Karmelitáról mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy luxizás lenne benne. Az én megközelítésem még túl puritánis lett. Én egyetértek, azt hiszem Zsupán Andrástól olvastam, azzal a véleménnyel, hogy az egykori étkezőnek például a falfestéseit azt nem kellett volna eltakarni. Visszaállítható. Tehát, hogy én szerintem még túl puritánis lett, nem, hogy luxizós. Tehát, aki ezt mondja, az butaságot beszél. Az egy teljesen abszurd állítás, hogy ott a képeknek nincsen helyük, amik a Nemzeti Galériából meg máshonnan lettek kikölcsönözve. Tehát ma, ha valaki csak elmegy a Nemzeti Múzeumnak a bútorraktárába, és megnézi azt, hogy akár a korábbi bérelt bútorraktárba Török Bálinton, akár megnézi a Daróczi úti bútorraktárt, akkor azt látja, hogy klimatizálatlan, sokszor nedves, rossz állapotú raktárakban őrzünk bútorokat. Ezeknél biztos, hogy egy jó pár olyan miniszterelnökségi épületből való kihelyezés jobb és biztonságosabb. Ráadásul...
1: Azt mondod, hogy ez szinte értékmentés?
0: Hát nézd, ha valaki azt mondja, hogy a karma...

0: Elitában nem megfelelő a képeknek a tárolására a körülmény, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy menjen be a Nemzeti Múzeumban egy nyári forró napon, és nézze meg, hogy hány ablak lesz nyitva, mert hogy az állandó kiállításnak egyetlen egy terme sincsen klimatizálva.
1: Ez mondjuk nagy baj.
0: Hát óriási nagy baj. Az, hogy a nyílászárók...
1: 16 év alatt hogy nem lehetett klimatizálni?
0: De az nem így néz ki, tehát ahhoz az egész épület átfogó felújítása lenne, tehát tudod, nem tudsz betenni egy ilyen kis mobil klímát, ez nem így. Egyébként vannak olyan része az épületnek, ahol van mobil klíma. Óriási nagy munka. Most én például irányítom a palásteremnek a felújítását, csak a palásterem felújításánál annak az egy teremnek a klimatizálása úgy, hogy nagyon speciálisan tudjuk megoldani az előtte levő angol aknában a külső egységet, annak a klímája csak majdnem 500 000 forint. Tehát annak a építészeti felújítása egy teremnek. Tehát azért ezt szeretném, hogyha végig gondolná valaki, nem akármiről van szó, amikor egy ilyen műemléképülethez hozzányúl.
1: Hú, tudnak még követni minket? Mert elég sok mindenről beszélünk egyszerre.
0: Jó, szóval a lényeg, visszatérve a kérdésedre.
2: Kell vagy nem kell terasz?
0: Tehát a terasz kérdését annak idején megvitattuk, óriási nagy vita volt akkor is róla. Én szerintem az épület szebb és értékesebb lett a terasszal. A másik dolog az, hogy
1: lehetett rajta
0: focizni. A másik dolog az, ugye, hogy én tulajdonképpen, bár sokszor azt mondjuk, hogy eredeti állapotot állítunk helyre, ugye ez nagyon nehéz, és ezt a palotára mondtuk, szeretném hangsúlyozni, mert például az egykori pénzügyminiszteri épülettel kapcsolatban, amikor még én kormánybiztos voltam, akkor letettünk olyan terveket is az asztalra, amely az átépítés előtti és a visszaépített állapot közötti átmenetet mutatta be, hogy lehetett volna egy másik épület is. Igazság szerint nagyon nehéz azt megállapítani, hogy mi az, ami úgymond eredeti. Tehát a palotánál is azt mondtuk, hogy a Hausmann-féle tervekhez való visszatérés. Nem az eredeti állapot, hanem az utolsó, a háború előtti autentikus állapothoz való visszatérés. És ez nagy különbség, mert hogyha megnézitek, akkor a palotát a háború után úgy építették át, hogy amiket helyre lehetett volna állítani, amiket minden gond nélkül meg lehetett volna menteni, azokat a részeket is lebontották, azokat a gyönyörű szép teremsorokat, a kápolnát és a többit, meghamisították a kupolát, és műközépkori dolgokat állítottak elő. Tehát ott a középkori bástyák, amelyek azt mondják az idegenvezető turistának, hogy középkori bástyák, azok egyik sem középkori bástyák, azokat mind utólag építették oda. Miközben egyébként számos...
1: Hát ebben most is gazdag lesz a vár.
0: Számos fontos középkori rész, az egyébként ott van a föld alatt.
1: NK, térjünk át egy másik témára.
0: Hát a vár az még óriási muníciót tartogat.
1: Azt én elhiszem, de nem engedünk el, úgyhogy erről ne beszéljünk kézmondatot. Egyrészt eléggé sarkasan fogalmaztál arról, hogy milyen pénzosztást láttál itt. Te magad is meglepődve. Másrészt rögtön előkerült az is, hogy pont El Simon beszél, aki maga is kapott NK-s pénzt.
0: Hát először is én nem kaptam NK-s pénzt, tehát azért ezt tisztázzuk. Olyan szervezet, amelyel együtt dolgozom, az kapott pénzt nagyon helyesen, jó célra, és az nagyon jól hasznosult. Tehát ezzel nincsen semmi baj.
1: Mire hasznosul az a pénz?
0: Például most a Tokaji Írótáborral együttműködve dolgozunk Tokajban a Tenkács kiállításnak a megvalósításán, ott egy nagyon fontos helyi festő, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy körülbelül negyed annyiból fog megvalósulni annak az épületnek a berendezése, kiállítás megújítása, mint amiben más csinálná. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg a következő. Ugye a Nemzeti Kultúrás Alap korábbi 4 vezetője, Török András, Harsányi László, ki volt még a...
2: És a többiek?
0: Nem, a Lőrinci György meg én. Ugye együtt adtunk ki egy nyilatkozatot arról, hogy az NK a megőrzendő, megmentendő érték, ne borítsuk ki a fürdővízzel a gyereket. Tehát az, hogy voltak politikailag vitatható döntések, voltak, hogy voltak olyan döntések, amelyek szakmailag is vitathatóak. Én maximálisan nem tudok azzal azonosulni, hogy mondjuk a Mágának a fotósa kap nem tudom hány 100 millió forintot.
1: 500.
0: Teljesen abszolút. Tehát akkor most tegyük mellé az 500 millió mellé az, hogy a Tenkás háznak a teljes felújítására, kiállítás rendezésére, képek restaurálására, keretezésére 48 millió forintot kaptunk bruttó. Tehát ez az áfás támogatás.
1: Jó, de nem is hegedűsz úgy, mint a Mága.
0: Az biztos, és nem is fotózok úgy, mint a fotósa.
1: Ennyi.
0: Tehát ez tény. Tehát ezeket tessék összehasonlítani, amikor azt mondod, hogy én is kaptam támogatást, nem az általam vezetett szervezet kapott támogatást. Helyesen. Nagyon helyesen. Tehát, hogy attól, hogy vannak ilyen szakmailag elfogadhatatlan döntések, abból nem következik az, hogy a Nemzeti Kulturális Alapot, amely 1993 óta a magyar kultúrát szolgálja, és amely egyébként politikai szempontból is, és szakmai szempontból is a legkiegyensúlyozottabb kollégium támogatási rendszerben osztotta az elmúlt 3,5 évtizedben a pénzt, hogy ezt egyébként ne kéne megőrizni.
1: Az elmúlt időszakban azért ez a kiegyensúlyozottság, ez nagyon nem volt jelentő.
0: De ez tényszerűen nem igaz, amit mondasz.
1: Csak nézd meg a Független Színházak helyzetét.
0: De bocsánat,
1: mindenről szóló történet, ami az elmúlt pár év, mondjuk másfél évtizedben.
0: Szeretném jelezni, hogy a Független Színházak támogatása nem az NK-n keresztül valósul meg, hanem a minisztériumból. Tehát sajnos most ki kell javítsanak, nagyon erősen téved.
1: Csomó pályázatukat
0: az NKA elődöművészeti kollégiuma az összesen nem oszt el annyi pénzt, mint amit egyébként Magyarországon az összes független szervezet, elődöművészeti szervezet együtt kap a minisztériumból jelen pillanatban. Tehát te neked a kritikád vagy kifogásod az arra vonatkozhat, hogy a minisztérium az elődöművészeti keretből, illetve az elődöművészeti szervezeteknek a többlet támogatásából mennyit fordít a közszínházakra, és mennyit fordít a függetlenekre. Ne haragudj, ez független az NK-nak a működésétől, ahol szakmai kollégiumi rendszerben a népművészettől az örökségvédelmen át az irodalomig nagyon sok minden támogatnak. A probléma az, hogy egyébként azt a pénzt, amit vitatható célokra fordították el, azt vissza kellett volna fordítani a kollégiumokba, és így legalább megoldották volna azt a forráshiányt, amivel küszködik az NK jó idéje. Csak hogy lásd, én 2014-ig voltam a Nemzeti Kultúrás Alapnak az elnöke, akkor a Nemzeti Kultúrás Alapnak a főszege körülbelül annyi volt, mint amennyi most, azóta némi infláció volt, tehát magyarul reálértéke jelentősen csökkent a forrás.
1: Azt tudod, hogy a független színházak és művészek most rád fognak zúdulni, ezután a mondatot.
0: Bocsánat,
1: de hány pályázatuk ment be, amikkel nem is foglalkozott senki?
2: Hát ki volt írva, lehetett volna jelentkezni.
0: De bocsánat,
2: meghirdetve.
0: Hát én nem mondtam, tehát egyébként az, hogy a független színházaknak, tehát én az országos színházi találkozónak is voltam a válogató zsűriébe, fantasztikus produkciókat látok a független színházakban, te jól tudod, még előadásokon is szoktunk néha találkozni, hogy mennyi előadást nézett meg mondjuk egy hónapban, tehát én nekem az a véleményem, hogy a független színházak jelentős része támogatásra méltó, és azt támogatni kell. És azon lehet vitatkozni, hogy egyébként a támogatási összegüket megnöveljék-e, szerintem egyébként nyugodtan meg lehet növelni, ezt az elmúlt években is mondtam, erről még volt szakmai vitánk Vinyánszky Attilával is, hogy kinek és mennyi pénzt kell adni, de ez nem az a kérdés, amiről eredetileg kérdeztél, tehát az NKA-nak a támogatási rendszere ettől még jól működik, és azt meg kell őrizni. Minden egyes kormányzati időszakban hozzányúltak a kuratóriumoknak a rendszeréhez és a tagságához is. Biztos vagyok benne, hogy a következő években is hozzá fognak nyúlni, és ahogyan mondjuk az irodalmi kollégiumot megnézett, hogy ott az Írószövetségtől a Szépírók Társaságáig mindenki képviseltette magát, remélem, hogy a következő időszakban is ez így marad.
2: Első László, várunk vissza.
0: Köszönöm.

92.9 az alternatív zenék specialistája.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alávetetett. Nem önként, hanem azért, aki az alávetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben faeszkodik és nyög, mindidáig.

0: Műsorajánló.
1: 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
1: Köszöntöm Önöket, hogyha minden igaz, akkor már Lengyelországban van a magyar kormány delegációja. Ugye ezt a felvételt délelőtt rögzítjük, úgyhogy úgy tudjuk, hogy már elutaztak oda. Viszont már túl vagyunk Magyar Péter reggeli sajtótájékoztatóján, ahol a kegyelmi ügy részleteiről beszélt. Erről is szó lesz a mai adásban, lássuk, hogy kikkel. Baló Gábor újságíró.
2: Jó estét!
1: Nagy Attila Tibor, politikai elemző.
3: Jó estét kívánok!
1: Boros Tamás, szerkesztő műsorvezető kollégám.
4: Buonasera, jó estét!
1: És Font András újságíró van itt velünk, aki rögtön elmondja, hogy miért is ülünk mezben.
2: Hát azt én nem tudom, hogy miért ülünk mezben. Én csak azt tudom elmondani, hogy én miért ülök mezben. Bajnok lett a Vasas életemben negyedszer, mármint az én életem során negyedik bajnoki címet sikerült ünnepelni. Apró szépséghiba, hogy ebből hármat a másodosztályban. Az elsőre meg nem emlékszem, mert 2 éves voltam.
1: Tamás?
4: Én...
2: Az van, hogyha... Ha Kómó nem előz be titeket, akkor talán negyedik lesz a Róma.
4: Ja, nem vagyok Róma szurkoló, csak kaptam egy meszt az egyik játékostól, mert római derbin voltam, Róma Láción, és hát megesett velem az a nagyszerű eset, hogy Mauricio Sarri, valaki egy ilyen legendás edzőnek számít most már Olaszországban, ő a Láció edzője, elmentem mosdóba, és hát beállt mellém, és az ember nem így tervezi, hogy találkozik egy nagy emberrel, így egymásra néztünk, biccentettünk egymás felé, aztán zavaromban hirtelen azt mondtam neki, hogy good luck, és azt így elkezdtem gondolkodni, mert így összeráncolta a szemöldökét, hogy most akkor én mihez kívántam neki sok szerencsét. Ez egy kicsit idősebb emberről van szó, lehet, hogy kicsit zokon vette. Egyébként egy nagyon durván láncdohányos a fickó, mert hogy még csúcskorszakában ilyen 60 szál cigiket szívott el, de azóta volt egy szívműtéte, úgyhogy azt hiszem megfelezte, most már csak 30-akat szív. De egyébként jó fejem utána...
2: De felismert téged, nem?
4: A természetesen.
2: Nyilván.
1: És elindult a csetelés a kis csoportban, hogy akkor mezbe jössz te is, és akkor jöjjön mindenki, én kaptam kölcsön egyet, úgyhogy legalább annyi kötődésem van hozzá, hogy jártam.
2: Csak nem a Szilárdtól kaptad.
1: Képzeld el.
2: Hát,
1: Gábor, te milyen mezbe vagy?
2: Milyen meglepetések vannak, Manchester United mezt ad neked? Hát ilyet.
1: Nem kaptam örökbe.
2: Hát az én csapatom az Újpest 3 vereséget szenvedett egymás után, kicsit blasfémiának éreztem volna, ha most ünneplek és felveszek egy Újpest meccset, de azért persze minden örökké Újpest.
1: Hát öcsém nagyon örült volna neki.
2: Viszont, hát...
1: De most Somos is, András ha, viszont. De
2: hát, igen, de mondom nekünk, sajnos most nincs mit ünnepelnünk, majd hogyha jobban megy. Hát egy zászló és egy mez mind fölött, úgyhogy én egy válogatott mezben jöttem.
1: No és a NAT, miért nem? Nem bírtuk rávenni, egyszerűen nem bírtuk.
3: Nem, mert én nem kötődöm a magyar NB1 különböző szerencsétlenkedéseihez, vagy
2: NB2.
3: NB2, még inkább. Hagyjuk az már elit. Az egész. Tehát majd, hogyha a Fradi a Real Madridot meg tudja verni, akkor lehet, hogy fog engem jobban érdekelni.
4: Majd, ha bajnok lesz a Fradi, fölveszed egy meszt.
2: Döntetlenre már emlékszem az én életemben, a Illői úton, 1995-ben.
3: Az sem most volt.
2: És olyanra, hát nem. És olyanra is, hogy egyébként a Bernabéu-ban verte meg magyar csapat a Reált, ugye 86-ban, vagy 5-ben? 5-ben a Videóton 2-n.
3: Na, engem például a Fradiból mondjuk az azért érdekel, hogy Kubatov Gábor tud-e maradni a Fradi élén most, hogy kormányváltásra került sor. Tehát mindenben van némi politika, még a fociban is.
1: No, akkor engedem, hogy akkor a foci hát helyett.
2: Fociban nem politika.
5: Politikáról. A Sport 1 műsorán.
4: Fociban a politika.
1: A reggeli sajtótájékoztatóval kezdjük szerintem. Ugye ezt már jó néhány napja lehetett tudni, hogy május 18-áig nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy részleteit, ami abból látszódik. Tegnap volt is ugye a kormányülés után egy sajtótájékoztató, ahol mi ezt vártuk nagyon, hogy majd lesz bejelentés, de mondta Magyar Péter, hogy nem itt, hanem másnap, viszont kora reggel sajtótájékoztató, és nyilvánosságra kerülnek a részletek. Mi derült ki ebből?
3: Ez azzal kezdeném először is, hogy folytatódik az Orbán rendszer öröksége elleni hadjárat. Én ilyennek tekintem a kedreggeli sajtótájékoztatót is, hiszen a kegyelmi ügy volt az a banánhéj, amelyen elcsúszott az Orbán rendszer, vagy többek között ezen is elcsúszott, mert nyilván a gazdaság helyzete az azért nagyon fontos tényező volt, hogy Orbánék nem tudták folytatni. Mit tudtunk meg? Alapvetően túl sok újdonságot nem, de néhány árnyalatri plusz részletet megtudhattunk. Tehát megerősítés jelent, hogy a Varga Judit vezette igazságügyminisztérium nem javasolta a KN-re kegyelmi kérvényének a jóváhagyását. Ezt eddig is lehetett nagyjából tudni, most írásbeli pecsétes dolog van. Azt sem tudtuk, hogy a köztársasági elnök, amikor aláírta a KN-re kegyelmi kérvényét, akkor még aznap aláírta ezt, illetve ellenjegyezte Varga Judit. Tehát annyira ezt sem tudtuk.
1: De aki egyébként elvileg nem tudta, hogy mit ír alá, vagy nem ő írta alá, erre is volt utalás, tehát hát, hogy igazából igen, kvázi hogy esetleg felmentve van Varga Judit ebben a helyzetben.
3: Nekem is volt, na most ez egy érdekes szituáció volt egyébként, mert a miniszterelnök a saját egykori feleségének a szerepéről is kellett, hogy beszéljen, aki akkor még igazságügyminiszter volt, tehát ez egy kicsit, hát nem minden nap történik ilyesmi azért a politikában, de valóban, ahogy már több mint két évvel ezelőtt is Magyar Péter a egykori házastársát igyekezett jó színben feltüntetni a Partizánban, többek között a kegyelmi ügy kapcsán is, most ez tovább folytatódik, és hát alapvetően az Orbán rendszert igyekszik minél negatív színben feltüntetni, és hát ennek lesz folytatása, hiszen lesz egy parlamenti vizsgálóbizottság erről, hónapokon át ezt az ügyet még el lehet a vizsgálóbizottsággal nyújtani. Én azt ettől az ügytől függetlenül helyeslem, hogy végre valahára lesz egy olyan törvénymódosítás, hogy kötelező legyen a vizsgálóbizottságok elé járulni, és nem csak, hogy kötelező legyen, de pénzbüntetés vagy akár börtönbüntetés is jár annak, akinek nincs kedve megjelenni. Én ezt egy nagyon helyes lépésnek tartom, Amerikában is van ehhez hasonló szabályozás, legfőbb ideje már, hogy ezt komolyabban vegyék Magyarországon is, feltéve, hogyha nem kizárólag a Tisza párt politikai céljait fogják szolgálni.
2: Ó, nem, ugyan, ó, miért
1: Gábor,
2: vannak szolgálni?
1: Nagyon ingattad a fejedet, miközben a NAT
4: fejét. Mert nincs sajta messz.
3: Hát igen, én fekete bárány lettem végig, most azzal, hogy
5: végig ezt fogom csinálni.
1: Magyar Péter szavaiból egyébként, ahogy kvázi mások ugye úgy minősítették, hogy felmentette vagy mentegeti Varga Juditot, de hogyha ez így van, akkor igazából az tök oké, hogy mondjuk egy igazságügyi miniszter nem tudja, hogy mit ír alá.
5: Na itt a problémám így van. Szóval van szubjektív, meg van objektív felelősség. Tehát szubjektív felelősség az, hogy most lehet találni mentő körülményeket, vagy hogy mennyire életszerű az, hogy rengeteg irat érkezik be, rengeteg irat kerül egy miniszter íróasztalára, mindegyiket átolcettig, átnézze, aláírja. Én értem, hogy ez előfordul, hogy nem történik meg, ezért kell, hogy a stábja javaslatokat tegyen, összefoglalókat írjon, és néhány mondat alapján ő megítélje, hogy mit ír alá, és mit nem ír alá. Tehát én értem, hogy mi az életszerűsége ennek. De van egy objektív felelősség is, tehát azért Magyarországon aránylag kevés embernek az a munkája, hogy miniszter legyen. És hogyha ez a néhány ember, akinek ez a munkája, ennek szerintem igenis van egy olyan megkerülhetetlen felelőssége a körülményektől teljesen függetlenül, hogy amit aláír, azért ő felelős. Tehát ezt tudnia kell, hogy mit ír alá, ha nem tudja.
1: De ő vállalta is azért a felelősséget.
5: Ő vállalta a felelősséget, így van. Tehát nagyon érdekes, hogy a miniszterelnök úr most a volt feleségével vitatkozik, aki vállalta a felelősséget, hogy hát igazából én.
2: Miért vitatkozom vele?
5: Hát mert azt most lemondott, azt mondta, hogy ez én a felelősség, és a Magyar Péter most igazából azt próbálja meg körbeírni, hogy nem igazából Varga Judité a felelősség, hanem hát őt átverték, meg kihasználták meg.
2: Hát nem kérdezem, ki mosdatja jelen pillanatban?
5: Ki mosdatja?
1: Csak pont ezt mondta,
5: nekem ez a problémám, ezért mondom, hogy a saját feleségével vitatkozik, aki vállalta a felelősséget, viszont ugye az új miniszterelnök meg azt mondja, hogy igazából nincs felelőssége benne, és én erre mondom, hogy van olyan, hogy én elfogadom, hogy nem életszerű az, hogy mindent a világon átnézzen, amit aláír, és hogy ha a stábja nem tudott erre útmutatást adni neki, akkor lehet hibázni, de a hibáért vállalni kell a felelősséget, itt jön be az objektív felelősség egy miniszternek, nincs olyan, hogy bocs gyerekek, hát nem tudtam, mit írok alá, vagy
3: de
5: valaki más aláírta.
3: Először tudtam, mert nem értett egyet KND-t egyelmi kérnyébe.
5: Akkor nem kellett volna egyet érteni még egyszer, meg még egyszer, hát meg még az. Egyszer, meg még egyszer.
3: Ezt még nem tudjuk.
2: Nem még
4: de azért az gyanús kellett, hogy legyen, hogy ez a szolgálati út, ami máskor eltart hetekig vagy hónapokig, ezt ne bagatelizáljuk el, ezt említetted Attila.
3: Igen.
4: Hogy az most 24 órán belül keresztül ment. Tehát abból valami, tehát lámpának ki kellett volna gyulladni a fejében, hogy itt valami nem oké. Okay. A kérdés az, hogy ha nem írja alá, akkor annak milyen következményei vannak. Tehát ha ez egy rutinszerű művelet, és ráadásul ezt ilyen gyorsan küldik vissza, akkor lehet, hogy mondani sem kell neki, hogy figyelj, itt most nincs lehetőséged arra, hogy vétóz, vagy ezt átnéz, hanem ezt alá kell írni, mert én értem, hogy vállalta a felelősséget, de nagyon hülyén fog hangozni az, amit mondok, meg időrendben sem helyezhető el, de azután vállalta a felelősséget, miután ebből kirobbant egy botrány. Tehát ebből nem egy belső balhélet,
1: mert lehet, hogy addig sikerni, nem tudta.
4: Egy országos ügy.
1: Nem lehet, hogy addig nem tudta, hogy jé, azt aláírta?
4: Nem tudta.
3: Hát először még ellenezte, első körben még ellenezte.
1: Nem, jó, csak történt. Most pont arról van szó, hogy tehát nem más, tudta,
4: mit ír alá.
2: De nem, ez nem, én tudom, hogy ez hogy történt, de nem, alapvetően tényleg nem tudta, hogy az ellenjegyzéskor mit ír alá, csak lényegtelen. Menjünk vissza először is a kárhához.
4: De bocs, de ezt honnan tudjuk, hogy ő nem tudta?
2: Az történt, hogy 2024 tavaszán volt egy vállóper. Most
1: 23 tavasza, azt mondja Gabra Gábor.
2: 23 tavasza, bocsánat, igen. 24-ben már jobban zajlott a térítés országszerte. Szóval volt egy vállóper. Előjáróban szeretném elmondani, hogy két dologhoz nekem semmi érzékem nincsen. Az egyik a kollektív hisztériák, a másik meg a szappanoperák. Ez egy szappanopera, és minden szereplője az itt van előttünk, és a közönség nyálcsorgatva nézi, ezért tud ekkora sikere lenni. Na, szóval 2023 tavaszán volt egy vállóper, és az igazságügyi miniszter asszony fejében éppen a vagyonmegosztás kérdései, mint ilyen súlyos teherként nehezettek. A régi igazságügyi minisztériumi köztisztviselők egy jelentős részétől elköszöntek, és az antikommunista dű jegyében rövid nadrágos jogászok lepték el az igazságügyi minisztériumot, és nem volt olyan köztisztviselő, akiben lett volna annyi rutin, hogy okozza vissza a köztársasági elnöktől az aláírt kegyelmi kérvényeket, hogy egy post-it-tel bejelölje, hogy ezek azok a kérvények, amelyeket ugyan úgy terjesztettünk fel, hogy nem javasoljuk kegyelemre, de ennek ellenére aláírta a köztársasági elnök, és rutinszerűen írta alá. Most én ezekért a szavaimért most vállalom a felelősséget, nyilvánvaló ezt újságíróként tudtam meg utána különböző és egymást megerősítő forrásokból, igen, és ott az ellenjegyzés pillanatában neki fogalma sem volt arról, hogy egy olyan kegyelmet eljegyez, amely kegyelmet egyébként ők nem javasoltak megadni korábban. Ez nem menti őt, ugye, és akkor most menjünk arra vissza, hogy nekem mihez nincsen érdekem a kollektív hisztériához és a szappanoperákhoz. Ugye én azt mondtam 24 februárjában, hogy Novák Katalinnak nem kéne lemondani, Varga Juditnak ellenben igen. Én ezt tartom, mert ugyanis megkérdezem, hogy mi az ügy. Van ügy, csak nem az, amit a fantasztikus közönség hisz. Az ügy az súlyosabb egyébként. Meg az a botrány, tehát a, hogy is mondjam, az Orbán rendszer annyiban megérdemli a sorsát, hogy rájött arra, megérezte azt, hogy a magyar társadalom, hiszen most sem ez történik, nincsen arra fogadó készség, hogy olyan területekre költsön, amiben nincsen szavazat. Kisajtolta az utolsó erőforrást is azokból az alrendszerekből, amelyekre ha költünk, akkor sincsen belőle szavazat. Államilag gondozott gyerekekre való források fordítása, juttatása, az nem eredményes szavazatot. Mint végül kiderült egyébként hosszú távon, az se, hogyha direktbe ad pénzt alapvetően jómódú középosztálybeli embereknek, mert egy idő után természetesnek veszik.
6: Volt, hogy működött.
2: Egy darabig működött. De az, hogy egyébként gyermekjóléti intézmények, szociális otthonok, értelmi fogyatékosok ellátása és a többi, az nem eredményes szavazatot.
1: Hát de eredményezett, hiszen lett egy kormányváltás.
2: Igen, de nem, ez, nem erről nem szólt.
3: De hanem ennek direkt eredményezett szavazatot Magyar Péter.
1: Eredményezett,
2: ne, figyelj, én nem akarok ebben belemenni ott. Tehát az a helyzet,
3: hogy nem, hát ez
2: azért, mert hogy ez sokkal mélyebb életünket érinti, több évtizedet érinti, ha folyamatosan csak arról tudunk beszélni, hogy az aktuális szintér egyik szereplőjének ez plusz, a másik meg mínusz, akkor húzzunk le magunkat. Ez annyira méltatlan. Nem érdekel az aktuális kormány, meg a jelenlegi kormány ebben. Egyszerűen van ennek a fajta demokráciának egy ilyen üzemelése, hogy oda bedolog X pénzt, ennyiből kijön ide szavazat, és különböző arrendszerekben, amelyek egyébként fontosak lennének a jövő számára, pedig mitán nem áll, valahogy ketyegjen el. És ennek következtében rendszerszerűen termelődnek ki a helyzetükkel, meg a hatalmukkal visszaélő emberek. És hogy mitán emberekről vagyunk szó, és Kónya Endre is egy ember, az emberek döntő többsége a saját pitiáner érdekét látja minden egyes szituációban. Ez az űrge is ezt látta benne, hogy ő ússza meg, járjon kedvébe a főnökének, tussoljon el egy ügyet, és egyébként amikor, amit ahogy elmondtam ezerszer, amikor ez a kegyelem megtörtént, akkor, vagy a kegyelemadás megtörtént, ő már reintegrációs őrizetben volt, tehát már kim volt a börtönből. Novák Katalin esetében azért mondtam, hogy nem kellett volna lemondani, mert ez egy elementáris hiba, amit elkövetett, meg gőg, amit elkövetett, és mondjuk amire nem tér ki a kegyelmi ügy, na ez is egy fontos mellékszár, az Balogh Zoltán szerepe. Na, és hogy mi eredményes szavazatot, meg mi nem. Erre se gondoltam korábban, hogy a református izé egy kicsikét túl lett tolva. Ugye az ország első három közjogi méltósága református volt, a főminiszter református volt, és a református püspök van egy ilyen döntéshozó szerepben. Megvárták azt, amíg ők elkövetik a nagy hibát. A katolikus egyház ezen a választáson nem adott ki körlevelet, hogy hogyan kell szavazni. Magyar Péter első interjújában egy nappal ezelőtt, hogy bekommentett volna hozzám, mit mond el a partizán, hogy én katolikus vallású vagyok. Gyakorlatilag az történt, hogy a két nagy történelmi, magyar történelmi egyház közül az egyik oda könyökölt a másiknak a bordája közé. Ez szerintem ez is érdekes ebben az egészben, de hát minden.
3: András, senki sem gondolja azt, hogy a gyermekvédelmi rendszer állapotáról nem lehetne beszélni, vagy ez nem lenne fontos kérdés, hiszen hosszú évek óta különböző jogvédők kritizálták az Orbán kormánynak a ebbéli tevékenységét és munkáját. Többek között egy olyan hölgy, aki most Gyurkó Szilviára gondolok, aki most államtitkárként bizonyíthatja, hogy mire képes immár kormányzati pozícióban. Tehát ez nyilván fontos kérdés, csak most az eredeti téma az a ma reggeli sajtótájékoztató.
4: Hadd mondjak egy pár húzamot erre. A Direkt 36-os fiúkkal készítettem egy beszélgetést, és abban elmondták, hogy ők már nagyon régóta gyártják egyébként azokat a tartalmakat, amik most a kampány közelettével egy másfél két milliós nézettséggel futottak. Azelőtt az ilyen 10-15 ezeret jelentett. Ezért mondom, hogy igen, Gyurkó Szilvia elmondta mindig is, hogy mi van a gyermekvédelem, de itt beszélni kell egy társadalmi öntudatról is, hogy békeidőben, amikor fut a szekér, hogyan rezonálunk ezekre a problémákra. Mert oké, hogy a politika elengedte ezeket az alrendszereket, nem küldött oda pénzt, ahol nincs közvetlen szavazat, de hát ennek azért oka van. És ebbe a csapdába esett bele Novák Katalin kapcsán is a kormány, hogy nyugodtan mondhatta volna azt, hogy mi igazából, tehát tudjuk azt, hogy ti annyira nem érdeklődtök ezen téma iránt nagy tömegekben, hanem ez egy politikai tartalommá vált, és minket le akartok váltani, és ezért rugóztok ezen, kedves tömeg, kedves nép, de ebbe nem állhatnak bele, mert abban a pillanatban őszintén kell beszélni a társadalom, és semmit nem tehet meg egy politikus, ami kvázi őszint, tehát ahol elmondja, hogy ti hogy rezonáltok, milyen dolgok hatnak rátok, és ti milyen irányba mozdultok annak érdekében, hogy érvényes.
2: Bocs, még egy dolog, amit nem mondtam, nem fejtettem ki, csak így ott lóg a levegőben, és érthetetlen, hogy Varga Juditnak viszont miért kellett lemondani, mert nem az igazságügyi miniszter, mert hiszen addigra már lemondott, akkor már Tuzson Bence volt az igazságügyi miniszter, hanem az európai parlamenti listavezetésről. Ugyanis ez merőben politikai kérdés. Novák Katalin politikailag ki tudta volna magyarázni magát, mond bármit. Haldoklik az édesanyja, a terheltnek, bármi. De Varga Judit kampányarca volt egy olyan kampánynak, amelyek a gyermekvédelmi állók központjában. Ez egy tarthatatlan helyzet volt. Ezt nem lehetett továbbvinni, tehát hogy ez
3: Novák
2: volt
3: Katalin
2: a probléma.
3: De Novák Katalin nem magyarázta ki magát, tehát ő...
2: Így van. Hát az igen, csak amikor én ezt mondtam, én ezt ugye ez rögtön másnap történt, vagy harmadnap történt, pénteken borult ki az ügy, és hétfőn volt adásunk. Én álmomban sem fordult elő, hogy a nőnek ennyi esze nincsen, hogy nem mond erről két mondatot.
1: Hát lehet, hogy nem mondhat
3: valami kínos elem, amit hát nem mert elmondani.
2: De hát most derül ki, hogy nincsen benne kínos elem.
1: De nem tudhatod. Leírva, hogy azt kértem Novák Katától, hogy írja alá, szignó XY.
3: Szóbeli beszélgetések voltak. Annyit lehet tudni, hát Balogh Zoltán maga vallotta be, hogy ő beszélte tele Novák Katalin fejét.
1: No, itt arról Balogh van szó, Gábort hallgassuk.
5: Itt arról van szó, szerintem, hogy...
2: Szerintem a Balogh volt.
5: Novák.
2: Balogh.
5: Így van. Én hával írom a nevemet, úgyhogy elhatárolódom a püspök
3: úrtól. Akkor nem te vagy a hibás.
5: Nem én vagyok a hibás. Emiatt nem én vagyok a hibás. Szóval a helyzet az, hogy azon lehet vitatkozni, hogy Novák Katalinnak le kellett-e volna akkor mondania? Szerintem egyébként igen, de nem ez a fő kérdés, hanem az, hogy rendben van-e az, hogy ő egyáltalán köztársasági elnök lehetett.
2: Ja, ez másik kérdés.
5: És sok szempontból nincs rendben, és én emlékszem, hogy a sajtóban annak idején az járt körbe, hogy egy fideszes, azt hiszem, valamilyen kongresszuson, vagy valami rendezvényen, vagy választási kampánygyűlésen egy ilyen fideszes fülbevalóval jelent meg, és akkor hát igen, ő, aki ennyire elfogult, az nem testesítheti meg a nemzet egységét. Ez is egy legitim vita, hogy egykori pártpolitikus vagy párthoz kötődő ember mennyire tud jó köztársasági elnök lenni, de hogy itt az derült ki szerintem, és ez Balogh Zoltánnak ebből a nyilatkozatából egyértelműen kiderült, hogy ugye ő felelős, ezért ültet javaslatot, stb. Tehát ahogy te fogalmaztad, lebeszélte a fejét. Hát milyen köztársasági elnök az, akinek annyi belső autonómiája nincs, hogy egy ilyen helyzetben azt tudja mondani, hogy kedves püspök úr, kedves Zoltán, egy nagy, ilyen nincs.
1: Sólyog Tamásnak van ilyen? Erre válaszolj majd egy szünet után.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00-tól. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
1: A Súlyog Tamásnak megvan az az önállósága, amivel egyébként kritikával illeted Novák Katalin nem önállósága?
2: Hát biztos, hogy nincs. Hát Súlyog Tamás egy ilyen szintelen, szaktalan embernek tűnik, legalábbis köztársasági elnökként. Tehát igazából egy olyan ember, aki nem állt ki magam mellett jó ideig, miután Magyar Péter ott a plenáris ülésen hát keményen megkritizálta, és akkor megcsinálhatta volna Súlyog Tamás, hogy vagy feláll, vagy szót kér, akár rendhagyó, szót kér a parlament elnökétől, hogy ne haragudjon elnök, azt mondja, szeretnék reagálni, most azonnal.
3: De miért reagálna rá?
2: Hát, hogy visszautasítja azt, miért? Amit Magyar Péter róla mond. Tehát lehetett volna egy ilyen kiállás, de nem, vált, és aztán eljött az Index interjú hétfőn, amelyben ő kifejti, hogy miért nem tartja. Tehát elmegy egy ilyen közjogi érvelésbe, hogy neki mi a köztársasági elnökről a szerep felfogása. De itt valóban nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Súlyog Tamás, tetszik vagy nem, ő az Orbán rendszer maradványának, egyik maradványának minősül. Hogy most ez jó-e, erről lehet vitatkozni, de amikor Magyar Péter rendszerváltást hirdet, és amikor március második felében a nyíregyházi beszédében meg is ígéri, hogy kétharmados felhatalmazás esetén kiket kíván eltávolítani, benne van Súlyog Tamás is ezen listában, akkor Magyar Péter valóban a saját szempontjából nem teheti meg, hogy nem szólítja fel Súlyog Tamást akár többször is a távozásra.
1: Miért Súlyog Tamás megteheti, hogy lemond, vagy felmond, ugye?
2: Hát elvileg megtehetné, hogy benyújtja a lemondását.
1: De ne viccel, politikai szempontból ugyanúgy mindenki ezt mondja, hogy nem teheti meg, ő sem, úgy, ahogy egyébként
2: mondott. Hát az nyilván megfutamodás lenne, de milyen megalázás lesz majd Anikó?
1: Mi, hogy... Annál nagyobb megalázás, hogy vonuljunk arrébb, és egy köztársaság ilyenok
2: milyen
1: megalázás, nem szerepelhet.
4: Mindig van lejjebb.
2: Milyen megalázás lesz? Jó, nem mondd le, oké. De milyen megalázás lesz, hogy alaptörvény módosítással fogják Magyar Péterét kipenderíteni őt
1: együtt a
2: pozíciójából.
1: A többi egyébként
2: na jó, csak az, ezért mondom azt, hogy én akár még akkor azt is el tudtam volna képzelni, ha valaki tényleg kiáll saját magáért, hogy ha már Magyar Péter a parlament ülésén ennyire durván megtámadja, visszaszól.
3: De szerintem, itt, ami most előttünk zajlik, az az, hogy Súlyog Tamásnak ez a helyzet karaktert ad. Idáig nem volt neki. Idáig tényleg az történt, hogy egy alkatrésze volt a rendszernek, jelen pillanatban egy hepciáskodó kormány oldallal szemben, ő a közjogról kimérten és visszafogottan beszélő ember. Beszéljünk egy kicsikét az elnöki pozícióról, mert egyébként az kérdés, és ez tényleg érdekes, hogy Novák Katalin lehetett volna elnök, és erre egy határozott, nagybetűs, hogy is mondta Lendvai Ildikó a Magyar Péterre adott igen szavazatát, hogy a
4: vaskos,
3: kemény és vastag igennel, vagy valami ilyesmit mondott. Szóval hasonló nemmel szeretnék erre válaszolni. És nagyon érdekes, hogy a köztársasági elnöki poszt levetette magáról azokat, akik ezt nem tudták betölteni igazából. Ez igaz Schmidt Pára, aki egyébként jelentős embere a 20. század második felének, mint sportdiplomata, meg olimpiai bajnok, meg roppant ügyeskedő ember, teljesen méltatlanul volt arra, hogy köztársasági elnök legyen, és ledobta magáról Novák Katalint is, ez a tisztség. És az egyik legnépszerűtlenebb ezen a poszton az abszolút etalon tisztség. És az egyik legnépszerűtlenebb

0: méltatlan.
1: Hogy nem. Tehát az, hogy
0: érzésem szerint nem lehet.
1: Felnézünk, Magyar Péter, felnézünk rá, mint ember.
2: Ezt is beleíratjuk.
1: Tudunk-e valami olyasmit magunkban mondani, ami tiszteletet parancsol az eddigi életpályájával
0: kapcsolatban. Próbálok rávilágítani arra, hogy ez törvényi keretek között egy kicsit nehéz megfogalmazni.
1: De hát ez a lényege, hogy egy demokrácia akkor működik, vagy bármilyen állam. Annak jogász vagyok, tehát úgy fogom ezt mondani, hogy annak nem csak törvényei vannak, de lelke is. Van valamiféle méltósága, van valamiféle olyan, ami egyben tartja az embereket. Ha csak törvényekből áll egy ország, egy állam, akkor az pusztán kényszer. Ott pusztán a...
0: Tamás, te érted, hogy mit szeretnék?
3: Abszolút, és de én azt is értem, hogy András mit szeretne, hogy ezt valahogy jogilag meg kellene fogni nyilván, de én mondok akkor egy méltatlan dolgot, ez az Index interjú. Tehát ez hemzseget a csúsztatásoktól, az érvelési hibáktól. Kettőt hadd mondjak. Hamis dilemma. Ugye Súlyok azzal védekezik a gyermekvédelmi passzivitása kapcsán, idézem, hogy amíg az intézmények és hatóságok éppen végzik a munkájukat, addig a köztársasági elnöknek nem kell további szerepet vállalnia. Tehát azt a hamis látszatot kelti itt, mint a két opció létezne. Tehát ő vagy beavatkozik a folyamatba, tehát büntető ügyekbe, amiről tudjuk, hogy nem teheti meg, vagy, bocsánat, de kussol hangosan. Miközben a valóságban, és akkor itt megint elérkeztünk egy olyan ingoványos területre, ami nehezen megfogható, de olyan soft power-e van, elég hatalmas egyébként a köztársasági elnöknek, hogy tarthatna beszédeket, kezdeményezhetne társadalmi párbeszédet, törvényjavaslatot tehetne, hatóságok munkáját elősegíthetné, akár azzal, hogy érzékenyíti a társadalmat. Ez az egyik, a másik pedig Sólyom László örökségének a kisajátítása, ami meg egy szalmabáb. Ugye hivatkozik Sólyom László mozdulatlan köztársasági elnök koncepciójára, hogy indokolja a hallgatását a kampány és a durvuló közbeszéd alatt. Ez egy elég izmos csúsztatás, mert ugyan Sólyom László valóban tartózkodott a napi pártpolitikától, de morális kérdésekben azért környezetvédelem, tudom, jogállamiság, szélsőségek elleni fellépés, ő azért kinyitotta a száját. Tehát Sólyom a mozdulatlanságot a pártpolitikai sárdolabálásra értette, és nem arra, hogy az elnök némán nézze végig, hogy itt lezüllesztik morálisan a közéletet. Tehát így, ezekben a kérdésekben csak ezt a kettőt kiemelve, de tudnék még öt példát, csak akkor elmenne a műsoridő. Hogy valaki ad egy ilyen interjút, ennyire nem reflexív a saját tevékenységére, amit én nem hiszek el, mert okos ember. Vagy pedig ilyen mértékben próbálja félrevezetni, de kit is? A tisztásokat már nem lehet, még mindig a fideszes tábort etetik.
1: De nem lehet mindig tisztásban, meg fideszesben gondolkodni. Nem értek egyet egyébként veled, mert ugye nem lehet, mindenkinek története van. Súlyok azonnal jött ahonnan, olyan körülmények között ahonnan.
3: De nem lehet mindent elhasználni, de.
1: Abban igazad van, hogy mondjuk a parlamenti szezon kezdetkor, amikor a köztársasági elnök tartott egy beszédet, ezt mondjuk Sólyom László annak idején kihasználta, akkor mondhatott volna olyan beszédet, ahol mondjuk a gyermekvédelem szóba kerül, az a több évtizedes folyamat, ami mondjuk a magyar közbeszéd primitivizálását jelenti, és ezt nem fogjuk azért az elmúlt évekre, meg akár csak az elmúlt 16 évre is, noha a Fidesz bizonyos területeken szintet lépett ebben, de ez egy hosszú, több évtizedes lecsúszás.
3: Értem, ez, de ő most került ide.
1: Értem, amit mondasz, de a kormányzást akkor sem veheti át, azt a kritikát aláírom, hogy mondjuk beszédet mondhatott volna a parlamentben, de itt megint egy olyan jelenség, azt próbáltam előbb feszegetni, hogy egy olyan jelenségről van szó, ami igazából a társadalmat nem érdekli. Tehát Sólyom Lászlónak morális tartása ott volt egy egyébként mélyen hívő emberként, hogy ő neki a társadalommal szemben volt kritikája. Tehát ő ki tudott állni, volt egy olyan hit, erős hite, ahol azt tudta mondani, hogy emberek, nektek nincsen igazatok, és nem érdekel, hogy rólam mit gondoltok.
0: Mit de gondol erről, Matthias Gábor, igen?
2: Ugye onnan indultunk ki, hogy volt Novák Katalin, és hogy az ő autonómiája az nem volt elegendő ahhoz, hogy miniszter, vagy államfő legyen, és ezt a posztot méltó módon betölthesse. Na most itt én azt mondom, hogy ha, én úgy gondolom, hogy nem csak Súlyok, hanem más közjogi méltóságok esetében is itt majd ketté kell választanunk két dolgot, az, hogy kikről beszélünk, meg az, hogy mikről beszélünk, mert ez nem ugyanaz. Most a kikről beszélünk, itt Súlyok Tamás autonómiáról hadd idézzek egy klasszikus Súlyok Tamás nyilatkozatot, egy klasszikussá érett Facebook posztot. 2025. május 31-én Orbán Viktor születésnapján írta

0: következőt, tisztelt miniszterelnök úr. Vannak, akik sodródnak a történelemmel, mások alakítják. Egyesek szerint a politika hullámain nehéz megtalálni az egyensúlyt. Ön azonban nem csak megőrizte, hanem hajót épített, irányt mutatott, és ha kellett, maga is evezőt ragadott. Most szerintem ezek a szavak azt hiszem mindennél tökéletesebben bizonyítják,
1: hát
0: hogy az
1: meg,
0: embernek
1: hogy
0: az ég adtek világon
1: mit írt
0: semmi
1: Magyar
0: keresni.
1: Péter születésnek.
2: Még egy szempontot hadd.
0: Semmi keresni valója nincs egy olyan embernek a Sándor palotában, aki az 51-es szabad nép stílusában köszönti a miniszterelnöket.
2: Még egy szempontot hadd hozzak be, mert egy köztársasági elnök tetszik vagy nem tetszik, akkor tud igazából politikailag önálló lenni, hogyha van bizonyos szintű társadalmi támogatottsága. Tehát Göncz Árpádnak is volt, főleg az első években, Sólyom Lászlónak is, valamelyest volt. Na most Súlyog Tamás egy népszerűtlen köztársasági elnök. A 21 kutatóközpont tavaly már csak 13 vagy 14%-os népszerűséget mért. Egy rekord népszerűtlen köztársasági elnök volt, ami persze erre lehet mondani, hogy az alaptörvényből nem következik feltétlenül, hogy egy népszerűtlen köztársasági elnöknek távoznia kell, de azért politikai mégis csak kénytelen vagyok felvetni azt, hogy azáltal, hogy Súlyog Tamás nem egy népszerű figura, maradjunk ennyiben, ez megágyaz Magyar Péternek abban, hogy támadhassa őt és lemondásra szólítsa fel.
3: De Attila, ez a lárpurlár politika. Mindent azt szerint nézek, hogy a pillanatnyi politikai haszon szempontjából mi a jó, meg ki hogy áll. Nem élénges az, hogy egy köztársasági elnök mennyire népszerű, nem népszerű. Pont ez okozta Novák Katalin bukását, hogy marketing szempontok határozták meg azt, hogy ő köztársasági elnök legyen. Jól mutat, és elsőre egyébként tényleg jó ötletnek tűnt.
2: De neki nem is volt elég tapasztalata.
3: Nő, csinos, beszél nyelveket, csupa ilyen külsődleges szempont. És ezért mondom, Monika, hogy nem tudok neked ilyet mondani, megérzem-e a másikról, hogy van-e belső értéke. E köztársasági elnökkel kapcsolatban, de uralkodóval, aki ugye születik, az is ebben, ott is leveti igazából a történelem azokat, akik hiába születtek bele a családba, nem tudják betölteni. Van valami, amit nem tudok törvényileg megfogalmazni. Ha vagy ilyen, nincs. Ha nincs, akkor nem vagyok igazából alkalmas erre. Novák Katalin esetében, de bizonyos szempontból a nála sokkal kvalitásosabb Varga Juditnál is ez volt, hogy ilyen külső marketing szempontok határozták azt meg, hogy belőlük a rendszernek ilyen tabloid figurái legyenek. 2018-ban szerintem onnáig tartott az időszak, amit tervezni lehetett a NER-t, amíg kitalálták ellenzékben Orbán Viktorék, hogy mit kell csinálni az országgal. Csomó mindent én ebből egyébként utólag vettem észre, és rengeteg mindenben igazuk volt. És akkor így elkezdett így a saját rendszerét reformálni, mint Gyurcsány Ferenc. És akkor kerültek be a rendszerbe azok az emberek, akik végül megbuktatták. Mert nem önjogon törtek fel, nem saját életútjuk volt, hanem így kiemelték őket.
2: De így jön be a tapasztalatnak a kérdése.
3: Tessék?
2: A tapasztalat kérdése. Tehát igen. Nézd meg, Áder János botrányok nélkül két ciklust végig tudott vinni, na de ő a politikusi pályafutását 1988-89-ben kezdte. A Schmidt-Pálnak sokkal kevesebb volt a politikusi tapasztalata, és az az igazság Novák Katalinnak is. Abban igazad van, András, egyébként én nem amellett érvelek, hogy csak a népszerűséget, a pillanatnyi népszerűséget nézzük meg, mert hogyha egy politikus ezt teszi, úgy jár, mint Angela Merkel, aki éppen a Der Spiegel írta meg róla annak idején, folyamatosan a pillanatnyi népszerűségi állásokat nézte, és ehhez igazította a tartalmi politikáját. Tehát én nem ezt az utat javaslom, csak azt mondom, hogy egy köztársasági elnök politikai pozíciójához az is hozzátartozik, hogy mennyire népszerű, ha mondjuk Súlyog Tamásnak lenne mondjuk 70%-os népszerűsége, és Magyar Péter így támadná őt, az egy kicsit más helyzet lenne, mint most. Persze. Hogy Súlyog Tamás népszerűsége a béka
0: de alatt. Igen, én még azt hagyd fejeznem, amit elkezdtem, mert szerintem ez fontos, hogy a ki és a mi.
3: Te fejezd be, amit a Balogh elkezdett. Jó,
0: de az a fejezem, amit te elkezdtél. Szóval a ki és a mi. Szóval az, hogy a ki, az az volt, amit felolvastam. Tehát az az ember, aki ilyen dicsimuszokat zengett a miniszterelnök születésnapján. Ez az ember már ezzel szerintem teljesen méltatlanná vált a pozíciójára, itt a nemzeti egység megtestesítéséről szó sem volt. Viszont ez számos más emberről is elmondható, külön, akik komoly közjogi pozícióban vannak, illetve a Fidesz odaültette őket az elmúlt 16 évben. Egyenként föl lehet sorolni, hogy mit tettek, vagy mit nem tettek, ami miatt ők személyükben erre méltatlanok. Itt a probléma majd az lesz, és ez egy szerintem akár éveken át elhúzódó dilemma is lesz, hogy itt jön be az, hogy miről beszélünk, mikről beszélünk, tehát közjogi méltóságokról beszélünk. Ezek az emberek úgy töltötték be javarészt a saját közjogi méltóságukat, vagy kulcspozíciójukat, hogy nem tettek eleget azoknak a törvényi előírásoknak, vagy mondjuk annak a bizonyos méltóságnak, amit ide itt próbáltunk körülírni. Ezért a közvélemény joggal érezheti úgy, hogy menjenek a sunyiba. Igen ám, csak hogy létezik egy alaptörvény, létezik egy alkotmányosság, ezeknek az embereknek a visszahívása, lemondatása nem olyan egyszerű feladat. Ha ezeket viszont, ezeket az embereket úgy fogják lemondatni és visszahívni, hogy a kétharmados felhatalmazással élve, esetleg visszaélve olyan alkotmánymódosítást fognak foganatosítani, megszavazni, ami ezeket az embereket ellehetetleníti vagy leváltja, akkor viszont óhatatlanul visszatekeredünk 2010-be, a NER kezdetébe, kezdetére,
1: de választási
0: a bűnben fogant volt. NER kezdetébe, mert a NER bűnben fogantatása éppen az volt, hogy a közjogi szerkezetet teljes egészében a saját politikai érdekeik, ha jóindulatú akarok lenni, akkor a véleményük alapján, de tudjuk, hogy itt érdek is volt, alakították át, és itt is azt mondjuk, hogy ha jóindulatúak vagyunk, akkor Magyar Péternek lesújtó véleménye van a közjogi méltóságainkról, én ezzel a véleménnyel javarészt egyébként egyetértek, csak hogyha ezeket az embereket úgy szedegetik majd szépen le, hogy megint össze-vissza hegezgetik az alaptörvényt, akkor mondom, visszakanyarodunk a 2010-es NER-hez. Most ha valaki megkérdezi tőlem, hogy na, akkor filkászkám, akkor mi a megoldás, akkor én erre széteszem a kezemet, és azt mondom, hogy én sem tudom, csak fölhívtam a figyelmet, hogy azért, mert ez egy folyamatosan rohadt, nehéz dilemma lesz, ezen fogunk rágódni jövő héten, meg a következő hónapban, meg fél év múlva is. Szerintem erre jó fölkészülni, hogy erre nagyon nehéz lesz jó válaszokat adni.
2: Idézd fel Sólyom Lászlónak az elnökségét. Ő ugyanis azt mondta, hogy ő nem egyezkedik hosszasan pártokkal, hogy az egyes fontos közjogi tisztségekre kikerüljön, hanem kitalál valakiket, és a pártok megnyeljék le. Ebből volt konfliktus egyébként, de valóban néhány olyan ember bekerült így aztán a fontos közjogi pozíciókba, akik nem feltétlenül kerültek volna be, és annyira nem kötődtek pártokhoz, például Jóri András. Akit egyébként a Fidesz többség úgy mozdított el, hogy nem járt le a mandátum, hanem megszüntette azt a hivatalt, amit Jóri betöltött. Vagy például Baka András, aki legfelsőbb bírósági elnök volt, nem járt még le a mandátuma, de a Fidesz kétharmados többsége időleg megszüntette. A megoldás az lenne, bocsánat, mindjárt befejezem, megoldás az lenne, Gábor, hogy minél inkább pártatlan, szakmailag hozzáértő emberek kerüljenek a legfőbb ügyészi, a gazdasági versenyhivatal élére, az álszélére. Csak kérdés az, hogy erre megértek-e a politikai feltétlenül.
1: Ez már a következmény, amiről beszélsz, odáig el kell jutni.
3: Előbb le kell szedni érdeket. De nem arra, hogy biztos, hogy pártatlan Sólyom László maga, akiről beszélsz, ugye Magyar Demokrata Fórum tag volt, úgy került az első alkotmánybíróságnak a tagjai közé. Ez egy baromság, tehát hogy van a csúnya pártpolitika, meg vannak a jó párton kívüliek, szakértők nagy életúttal, ez azért nem így van. Sólyom egyébként szerintem politikailag ezt roppant ügyetlenül oldotta meg, a következőről volt szó. Az alkotmányban az szerepel, hogy a bizonyos tisztségekre a köztársasági elnök terjeszt elő, és nyilvánvalóan a parlament meg szavaz róla. Na most a Sólyom azt akarta hangsúlyozni, amikor nem egyeztetett a korábbi köztársasági elnökökkel ellentétben, tehát Göncz Árpáddal és Mádl Ferenccel ellentétben, nem egyeztetett előzetesen a pártokkal, hanem adott esetben vállalta azt, hogy az ő jelöltjét a darálóba viszik, hogy ne egy olyan alkú folyamat induljon el, ami például az alkotmánybíróság lezülléséhez vezetett, hogy kilövik azokat az embereket, akikről tudom azt, hogy nekem kellemetlen lehet. Tehát mind a két oldal elkezdte a lojális, és puha figurákat bevinni ezekbe a pozíciókba. A sólyom ezen akart változtatni, én szerintem rémügyetlenül, mert ugye a köztársasági elnök is politikai funkció, és politizálni kell hozzá, és ebben a sólyom
4: tőlem ezt annak idején meg... Lököm tovább majd a témát a kis monológommal. Egyrészt egyetértek Andrással, hogy a marketing szempont azt felépítették, megácsolták a színpadot, hogy itt milyen típusú emberekre van szükség. Amit nem vettek figyelembe, hogy olyan tartalmat is kell velük nap mint nap gyártatni, ami mondjuk adott esetben egy köztársasági elnök esetében valamiféle nemzeti egységet próbál elbábozni. Nem kell nyilván, mert szeretné a Fidesz, ha az ő érdekükben, de valamiféle keretet ennek kellett volna adni.
1: Egy köztársasági elnök influencer?
4: Yes. Én azt gondolom, hogy már megérkeztem a korba, csak a Fidesz nagyon későn érkezett meg, de valóban már ebben.
3: De pont az influencer köztársasági elnök bukott meg, tehát...
4: Szerintem valóságsó kormányzás van, és like-diktatúra kezd kialakulni, és erre vonatkozóan Attilára gyorsan reagálnék, hogy miért nem szólt vissza Sólyog Tamás. Ez most láthatóan egy dilemma a különböző politikai szereplők esetében, akik most megbuktak, hogy akkor beszéljünk-e, visszaszóljunk-e, Havasi Bertalan beleáll ebbe a sztoriba, vagy pedig hallgassunk, mint az átadás átvételnél, ugye fülüket, farkukat behúztak, és Balogh Gábornak volt ezzel kapcsolatban egy posztja. Nem értek veled egyet, hogy akkor neked ne kelljen ezt elmondani, hogy
0: nem feltétlenül. Mondd el, hogy mit gondolok, és száfold meg.
1: És mindenki lájkolja őket.
4: Igen, tehát Gábor arról írt, hogy valami vaj valószínűleg van azért a fülük mögött, ha ők nem reagáltak arra, hogy Magyar Péter alázza őket. Csak azért figyelembe kell venni, hogy itt kialakult egy olyan játéktér, ahol Magyar Péter írja a színpadot. Ha már foci, vagy a színdarabot, ha már focimezben vagyunk, Magyar Péter zsebében van az összes lap, a síp, és mellesleg ő vágja az összefoglalót a mérkőzésről.
2: Egyébként ilyen... reagáltak azért egyszer-kétszer, Pankó Balázs
4: igen.
2: Is.
4: Igen, nem bírta.
0: Erőtlen magyarázkodás.
4: De én azt gondolom, hogy ez egy stratégia volt a részükről, mert ha beleállsz, mint Havasi Bertalan, akkor a show az látványos lesz, megy tovább a show, viszont ezzel erősíted a like diktatúrát, az, hogy a közösségi média kényekedve szerint zajlanak az események, és előbb-utóbb az visszaüthet egyébként Magyar Péterre, ha nem lesz ennyi akció. És ebből következik az, ha viszont hallgatsz, és nincs show, akkor el fog folyni a téma, és a kormányzásra kezd el mindenki figyelni.
2: Vagy pedig az történik, hogy a helyettes államtitkárt felemelik, illetve a Magyar Péter felemeli a maga szintjére a miniszterelnöki szint.
3: Ez történt egyébként, ez történt. Szikár, visszafogott, határozott, kikérő mondat, még csak nem is mondatok, egy mondat. Ez így hiányzott. Egyébként hozzáteszem, nem értek azzal veled egyet, hogy a színdarabot ő írná meg. Egy meghatározott közönségnek, amely jelen pillanatban nagyobb, mint a másik, annak írja, a másik érintetlen. Ugyanabban a hibába beleesett a Fidesz. Én is részben, tehát 22-ben, hogy ilyen leírta az akkori ellenzéki közösséget, pedig 2 millió ember szavazott Márki-Zay Péterre, tehát meghökkentő ezt így utána, így idejét után elmondani, de azok az emberek ott voltak, és csak dühösebbek lettek attól, hogy ők ilyen nem létezőként voltak kezelve. Szerintem ez ugyanez a hiba ma elkövetődik. Én aztán megnéztem ugye a másik videót, ami erről kijött, erről az átadás átvételről, az meg egy teljesen más alkalom.
4: Ezért mondom, Magyar Péter ilyen már megírta.
3: A saját közönségének. Ilyen kerengő miniszterek, úristen, valaki nyomtasson nekem valamit, hova menjek, akkor ezt most tényleg én kapom.
1: Gábor is, hogy mondja.
0: Alapvetően arról van, tehát ugye én valóban ezt teljesen idézted az egyik részét, hogy valakinek, hogy vaj van a füle mögött valakinek, vagy vaj van a fején, és akkor azért nem reagál, vagy, és akkor esetleg azért, mert tart az elszámoltatástól, és bízik benne, hogyha nem köt bele az új miniszterelnökbe, akkor talán az a miniszterelnököt nem találja be jobban. Ez ugye ez a zaklató gyerek, amikor reggel körbejár a suliba, hogy kit fog tockon vágni, és akkor így próbálsz így behúzódni. A másik nyilván az is lehet, hogyha valaki mondjuk tényleg büszke a saját tevékenységére, vagy egyáltalán úgy érzi, hogy lelkiismert és tisztességesen elvégezte a munkáját, az is lehet egy olyan motiváció, hogy felszólalj és elmond, hogy kikérem magamnak ezt a hangnemet. Szerintem ennek van egy ilyen emberi része is, hogy ebből egyik se volt meg ezekben az emberekben. Tehát vagy ők is azt érezték,
2: Sándor,
4: hogy igazad van. Azt mondom, hogy lehet,
0: a másik fele viszont a politikai hiba az, hogy a Fidesz jövője jelentős részben azon múlik, hogy az elmúlt 16 évnek a megítélése milyen lesz. Ha a Fidesz miniszterei az elmúlt 16 év totális katasztrófa és bűncselekménysorozatként való beállításakra, amit a miniszterelnök elmondott, szégyei magukat, tönketették az országot, korruptak voltak, bűnözők voltak, maguk szemét emberek. Csak ezt nem mondtak ide lényegében.
3: És önöktől kapta a munkát.
0: Ez így van.
3: Meg fizetést.
0: Persze. Ettől,
3: persze. Persze.
0: Ettől ez még egy showmisor, csak én arról beszélek, hogy ezek az emberek ott ültek, és még erre sem emlékeztették egyébként a miniszterelnök. De. Semmire sem, de a legfontosabb, ők csendben végighallgatták azt, hogy 16 éven keresztül értéktelen munkát végeztek, tönkretették az országot.
2: Nem, Pintér Sándor politika... nem hallgatta.
0: Ő nem, ő nem, ő nem.
3: Ácsi,
1: a politikai...
3: Be, de hát
0: emberek, ezek az emberek hallgatólagosan elfogadták, hogy semmit nem ért 16 éven keresztül, amit csináltak. Én elfogadom, ha valakinek ez a politikai véleménye, én is nagyon borzasztóan elégedetlen vagyok ezzel a 16 évvel, nem ez a lényeg, hanem a te politikusként, miniszterként egy büdös szót nem szólsz arra, hogy elmondják, hogy mindent elrontottál, bűnöző vagy, gazember vagy, szemétember vagy, akkor ezzel lényegében ezt elismered, és a Fidesznek, ha erre nincs mondása, hogy az elmúlt 16 évben mi volt vállalható és jó, akkor a Fidesznek a politikai jövője az lényegében ellehetőbb.
4: Gyors leszek, hogy jusson Hont Andrásnak is idő, mert még itt rámugrik a végén. De, hogy, de egy akciófilmben létezünk, ugye ezt kell tudomásul venni, hogy nem az fog nyerni, akinek igaza van, hanem akinek erősebb punchline-jai vannak.
0: Én erről beszélek, ezt értek.
4: Hadd mondjak egy gyors egy példát, ugye a Gyaloggalopot sokan látták, Artúr király, amikor találkozik Denisszel a paraszttal, akkor ott elkezdi mondani, hogy én vagyok a király, és akkor a paraszt meg visszaszól neki, és akkor azzal indokolja a hatalmát, itt most Fidesz a Artúr király ebben, hogy én a Tó asszonyától kaptam az Excaliburt, és erre visszaszól neki a paraszt, hogy micsoda, hogy valami dobálózó nőtől kaptál valami kardot, ne hülyeskedj már, és körberöhögik őt a parasztok. De ebben a helyzetben vagyunk jelenleg, hogy a néző kívülről látja, és Artúr királyon röhög. És bármit csinál, bármit mond Artúr király, amit ő helyesnek, jogszerűnek vél, akkor is a végén rajta fog röhögni. A közönség ezt látták be ott nagyon.
1: Hont András, jó,
3: kettő dolog. Szóval. Egy, ott akkor, amikor ezek a mondatok elhangoznak, akkor valóban kellett volna valami teátrális megmozdulást tenni a volt kormányoknak.
0: Mondjuk.
3: Például, de egyébként nem az történt ezen az alkalommal, amit Magyar Péter ebből kivágott. Nem, ez volt az esemény. És én nem szeretnék ahhoz asszisztálni, hogy meghamisított jeleneteket kezdjünk el valóságosnak kezelni. Egy. A másik, nem értek veled mélyen, nem értek veled egyet, Tamás, ami az aljával az egésznek, Novák Katalinnal pont a látványpolitika bukott meg. Nem ott és azonnal, hanem távlatosan. Előbb-utóbb ennek mindig vége lesz, aminek nincsen belső tartása, nincsen tapasztalata, nincsen története, nincsen felkészültség, az meg fog bukni. Előbb vagy utóbb.
1: A kegyelmi ügy kirobbantója egyébként ugye a vidéki prókátor volt, aki szintén reagált a reggeli sajtótájékoztatóra, és felhívta arra a figyelmet, hogy bár ki nem mondta, de körülírta Magyar Péter, hogy ki lehetett az az ügyvéd, aki benyújtotta ugye ezt a bizonyos kérelmet. A vidéki prókátor arra hívta fel a figyelmet, hogy nem annyira ezen keresztül kellene az ügyvédeket megítélni. Holnap reggel a Start vendége lesz egyébként Fülöp Botond, úgyhogy akkor is tartsanak velünk, most jó éjszakát, viszontlátásra!

0: kimondjam.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Tovább melegszik az idő. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Különleges szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Bekérették az orosz ügyvívőt az észt külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az észt külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Filmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják. A központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatók az előadásokra. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
0: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utcai hévátjáró után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, de mától a Szerémi úti felhajtón a külső sávot megnyitották. Megnyitották, viszont napközben továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Délelőtt 9 órától lezárják a belvárosban a Bécsi utcát a Szervita térnél daruzás miatt délután 5 óráig. A 15-ös autóbusz ezért terelve közlekedik majd, nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Hősök terén lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Varga Etele, BKK.
1: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

nevetek, most remegek, most nevetek, most remegek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Jó reggelt kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be a Startba, és köszöntöm a kedves hallgatókat is a Spirit FM-en. Mezőgazdasággal kezdünk, itt van Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. A friss hír az, hogy minekutána megszűnt a rendeleti kormányzás, megszűntek a bizonyos rendeletek, így például megszűnt az ukrán gabona import tilalma, és most egy törvénnyel kell, hogy szabályozza ezt a magyar kormány, Magyar Péter kormány. De egyből egymásnak ugrott a mostani kormány meg az előző. A mostani azt mondja, hogy ez egy szándékos jogi csapda, amit meghagyott a Fidesz számukra örökül. A Fidesz viszont azt mondja, hogy elmulasztotta a magyar kormány a hatályba, vagy hivatalba lépése óta megtenni ezt a lépést. Azt mondja, hogy elmulasztotta a magyar

0: Kormányzásának produktumait, jogszabályait kell hirtelennyében rendes jogrendbe ültetni néhány nap alatt. Ez azért nem egyszerű feladat. Olyan technikai ügyek előfordulhatnak, elő is fordulnak, mint ez is, ahol ezt valamiért nem lehet megtenni, nem teszik meg. De az első pillanattól, sőt a nulladik pillanattól az az egyértelmű kommunikációja a minisztériumnak, hogy vissza fogják vezetni nagyon rövid időn belül, de ezt jogtechnikailag így lehet megoldani. Úgyhogy szövetségünk azért is nem mondott erről semmit, mert megítélésünk szerint ez a hír nem hír. Ha arról beszélne a minisztérium, hogy nem tudjuk, vizsgáljuk, megnézzük, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, akkor ennek lenne értelme. Olyasmiről beszélni, ami nincs, olyan veszélyről, ami egyértelműen leszögez a minisztérium, hogy nem veszély, szerintünk nincs nagy jelentőség.
1: Jó, akkor ezt nem is forszírozom tovább, bár voltak itt még részletek, de akkor ez nem hír, és akkor nem is jön ukrán gabona, tehát egy technikai kérdésről van szó. Viszont az aszály az nagyon beütött, és hát nekem megmaradt a fejemben még Nagy István előző agrárminiszter egyik itteni interjúja, az Egyenes Beszédben mondta kb. Másfél éve, hogy ők megdöbbentek, hogy a klímaváltozás rájuk rúgta az ajtót. Egy picit nekem ez így összefoglalja az elmúlt x évet, talán 10-15 évet. Hogy lehet megdöbbenni egy olyan jelenségen, amiről a világ már azért egy ilyen 30 éve beszél?
0: Tény, hogy magáról a klímaváltozásról nagyon-nagyon régóta szó van. Tény, hogy különböző statisztikák egyértelműen mutatják hosszú ideje, hogy milyen változások várhatók. Az azonban valóban az elmúlt 5 évben vált egyértelművé, hogy ez komoly változásokat hoz Magyarországon, és komoly változásokra készteti az agrárvállalkozásokat is. Tehát valóban volt egy markáns trendforduló nagyságrendileg 5 évvel ezelőtt, ami jelentősen átalakította a normális fogalmát a nyári időjárásról. Ehhez egyrészt alkalmazkodni kell a gazdálkodóknak is. Ugye a mezőgazdaság mondjuk nem egy olyan kérdés, amiben egyik napról a másikra gyorsan lehet változtatni, tehát ilyen könnyen nem megy, valamint alkalmazkodni kell a szabályozóknak is, és feladata van vele a kormányzásnak is azáltal, hogy addig, amíg ezek a strukturális változások nem következnek be a termelésben, addig minden úton, módon segítse a gazdálkodók kvázi túlélését.
1: Most, hogy új kormány van, nyilván meg lehet fogalmazni elvárásokat, mondjuk mi lenne az első 3 lépés, amit ön vagy az önök szervezete elvárna az új kormánytól a mezőgazdaságot illetően?
0: Ebben a pillanatban a legfontosabb az a kialakult aszályhelyzet kapcsán, valamint a világpiaci problémák okán, amiről ebben a stúdióban is elég hosszú ideje beszélgetünk, hogy megtaláljunk minden forintot, ami a mezőgazdálkodók likviditását segítheti, erősítheti a következő egy évben. Végig kell nézni minden olyan költségvetési terhet, minden olyan adót, minden olyan befizetési kötelezettséget, és minden olyan finanszírozási lehetőséget, ami segítheti a gazdálkodókat. Ezek egy oldalról lehetnek olyan kedvezményes hitelek, amelyek kipótolják a forgóeszközeiket, és meg kell nézni, hogy mi az, amit nem feltétlen kell elvonni. Például a kamara tagdíjaiban beszedett 18 milliárd forintot, egyébként ma szervezet működési költsége összességében 30 milliárdot meghalad, ami borzasztóan látványos, mondjuk a társas vállalkozások 190-200 milliárd forintos éves profitjához képest. Ezeket a forintokat, ezeket a forrásokat meg kell keresni, és vissza kell csatornázni az ágazatba, annak érdekében, hogy a következő évnek is reményteli módon vághassunk neki.
1: Itt olvastam egy nagyon megdöbbentő adatot, hogy miközben a magyar zöldséges gyümölcs termelés volumene az elmúlt években a negyedével zuhant, a külkereskedelmi egyenletük pedig 50 milliárdos mínuszba fordult, a hazai piacokat átveszi a külföldi import. És én onnan indulok ki, hogy régen mi mezőgazdasági nagyhatalom voltunk, tehát kivitelre is jutott, hogy milyen folyamatok révén jutottunk el ebbe a helyzetbe. És visszafordítható ez a folyamat?
0: Egy oldalról pont a zöldséggyümölcs ágazat az, ami rettenetesen tőkeigényes, és ez a tőke, ezek a befektetések, ezek a beruházások, ezek nem vagy nem teljes egészében valósultak meg az elmúlt időszakban. Más oldalról a munkaerővel is probléma van. Ha visszatérünk egy kicsit a beruházásokra, egyrészt kedvező, hogy a kormányzat az elmúlt időszakban komoly forrásokat hirdetett meg olyan fejlesztésekhez, amikkel egyébek mellett a kertészet is élni tud. Más oldalról viszont problémás, hogy sok támogatási pályázat, sok beruházási kérlem elbírálása majdnem 2 éve húzódik. Tehát jelen pillanatban sincsen végleges döntés, rengeteg

0: még 2024 második felében beadott fejlesztési igényről, fejlesztési kérelemről. Nem tudunk fejleszteni, hogy két éven keresztül húzódnak azok.
1: Ez kinek a felelőssége? A magyar minisztérium nem döntött ezekről, vagy ki?
0: Nem mondom, a minisztérium összességében az a rendszer, ami a minisztériumot, a kifizető ügynökséget és egyáltalán ezek elbírálásának és kifizetésének rendszerét tartalmazza, de igen, a központi állami igazgatás felelőssége ebben elvitathatatlan. Fontos lenne a hatékonyság javítása és a munka tempójának növelése ezekben a kérdésekben is. Más oldalról komoly probléma a munkaerő, pont a kertészet egy rettetesen munkaerő igényes ágazat, és évek óta egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni. Ez akár 2%-ot is jelenthet a kertészetnek az árbevételében, és sok esetben az eredményében is. Ennek kapcsán nagyon félő és aggasztó, amit a kormányzat bejelentett a külföldi munkaerő behozatala kapcsán. Reméljük, hogy újra gondolják, reméljük, hogy a mezőgazdaság külön elbírálást kaphat, mert a mezőgazdaság azok közé a szektorok közé tartozik, ami a külföldi munkaerő nélkül ma Magyarországon nagyon nehezen tartható szinten.
1: Egy percünk marad nagyjából. Körülbelül nagyságrendileg hány ember él ma mezőgazdaságból, illetve mi az az üzemméret, ami biztos megélhetést nyújt?
0: Nagyon nehéz megmondani az üzemméretet, mert nem mindegy, hogy szántóföldi növénytermesztésről beszélünk, vagy egy olyan vegyes gazdaságról, ami szántóföldet, kertészet, állattartás, esetleg feldolgozást is magában foglal. Így egy számot mondani ebben a kérdésben nagyon nehéz. Viszont azt látszik, hogy legalább 500 000 ember az, aki valamilyen formában foglalkozik főállásban, vállalkozásként mezőgazdasággal, hogyha a családjaikat, a kisegítő személyzetet, az alkalmazottként mezőgazdaságból élőket is bevonjuk, akkor ez már bőven milliós nagyságrend fölött van, ami egyértelműen mutatja, hogy vidéken a mezőgazdaság továbbra is kulcskérdés, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaságot nem lehet egymástól külön választani.
1: És arra van esély, hogy az a trend, amiről beszéltünk, tehát hogy az egykor volt aranykorszak, az egy ilyen nagyon nehéz időszakba váltott, tehát szóval, hogy ez a trend visszafordítható?
0: Minden megfordítható akkor, hogyha a szakma és a kormányzat sokkal intenzívebb párbeszédet folytat egymással, mint az elmúlt időszakban ez jellemző volt, és a kormányzati elvárások, valamint a szakmai igények összehangolása és a piaci körülmények közé adoptálása sikeresebben történik.
1: Hát nyilván most még ilyen szempontból a mézes heteket éljük, mindenki vár az új kormányzatra, illetve a teljesítményre, majd meglátjuk. Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: Önkormányzati témával folytatjuk. Itt van Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket.
0: Két fontos téma van, az egyik egy konkrét, hogy nagyon sok önkormányzat lázong a szolidaritási adó miatt, sőt van számos nagyváros település, amely bojkottálja, nem akarja befizetni. Erre azt mondta az új miniszterelnök, hogy be kell fizetni, a törvény mindenkire vonatkozik, ugyanakkor felül kell majd vizsgálni ezt a rendszert. Ez az egyik témánk, csak a kedves nézőknek mondom. A másik pedig, hogy a MÖSZ-ra egy 8 pontos javaslatcsomagot állított össze a teljes önkormányzatiság átalakítására. Szóval kezdjük akkor a szolidaritási adóval. Ez egy nagyon régi sérelmük az önkormányzatoknak.
1: 855 önkormányzat fizeti ezt a adónak nevezett hozzájárulást, ugye ez azt szolgálta volna, hogy a kis települések működését és felzárkóztatását segítse a erősebb önkormányzatok közössége. Ez az összeg tűrhető nagyságrendben volt 6 évvel ezelőtt, 50-60 milliárd, most 400, közel 400 milliárd forintot vonnak el, tehát 5-szörösére, 6-szorosára emelkedett ez az összeg, és ez nekem a tartalmával, tehát nem arról van gond, hogy esetleg segíteni kell a kisebb településeket, hanem azzal, hogy ilyen mértékben elvonják, és hát utána néztünk, kértük még korábbi Nagy Márton miniszter urat, hogy jelezze, hogy mely települések kapják meg ezt az összeget. Erre érdemi választ nem kaptunk, gyakorlatilag ez a költségvetés, vagy nagy része a költségvetés bevételeként szolgál. A mostani befizetési kötelezettség, egyetértek miniszterelnök úrral, ez kötelezettség mindenki számára, amíg a törvény nem változik meg, ezt mindenkinek be kell tartania. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége állásfoglalásában is ez van benne. Itt azért három részre kell osztani a településeket. Egyrészt azok a települések, akik most érzelmi okok miatt ezt nem akarják befizetni, nem sokat tudnak tenni azért, mert ha nem fizetik be, akkor az állami támogatásokból levonják ezt, tehát egy képletes tiltakozás tulajdonképpen ennek a nem befizetése. A másik rész a településeknek, aki nem tudja befizetni, van ilyen is, ezeknek van lehetőség az államkincstárhoz fordulni, és halasztást kérni, amíg nem változik meg nyilván a jogszabály, vagy valamilyen formában a pénzügyminisztérium valamilyen állásfoglalást nem hoz. És a harmadik pedig a nettó befizetéköre, ilyen a főváros, vagy Budaörs, ebből kevesebb van, de az meg gyakorlatilag jogszabályellenes, erről már volt döntés, Kuriától kezdve a alkotmánybíróság is foglalt állást bizonyos dolgokban, nem megyek ennek a részleteibe bele, nem lehet többet elvonni településtől, mint amennyit az állam oda tesz, egyébként ez az európai kartával is, önkormányzati kartával is ellentétes. Tehát három ilyen csomag van, gyakorlatilag várjuk nyilván az ezzel kapcsolatos végleges állásfoglalást. Miniszterelnök úr azt mondja, hogy széleskörű önkormányzati egyeztetést kezdeményeznek. Mi egyébként ezt már kezdeményeztük, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége lakosság arányosan a legerősebb önkormányzati szövetség, és egyébként a legaktívabb a minden időkben is a napi politikától függetlenül az önkormányzati érdekek védelme érdekében felszólalt, és kezdeményeztünk is egy ilyen jellegű egyeztetést, várjuk az ezzel kapcsolatos jelzéseket, és valóban van egy olyan anyag, ami most már nem csak 8 pont, hanem jóval több, egy teljes olyan átfogó átvilágítás, ami egyrészt az azonnali teendőket jelöli ki a 2026-ban a működés biztosítása, biztonsága szempontjából, a másik része pedig nyilván egy kicsit közép és hosszú távú stratégiai elképzeléseket tartalmaz.
0: Visszatérve még erre a szolidaritási adóra, akkor idén ezt megfizetteti az állam önökkel, és az a legjobb opció, hogy jövőre már nem, vagy más módon, vagy kevesebbet fizetnek?
1: Nem tudjuk, mi javaslatunkban a 15% van, ez korábban már megfogalmazódott, az iparűzési adó 15%-át tudnánk elfogadni, ez most majdnem a kétszerese, nyilván amíg erről döntés nincs, addig erről nem tudunk tárgyalni, szeretnék erről is tárgyalni, de sok minden mástól is, nyilván ez viszi el most a kommunikációs felületeket, hiszen ez egy brutál nagy összeg, amit 2026-ban elvon az állam. de ennél sokkal többről van szó, nyilván a önkormányzatok biztonságos működése érdekében kialakított elképzeléseink mentén.
0: Mennyire üresítette ki az önkormányzatiságot az elmúlt 16 év? Most ha nagyon sarkítva fogalmaznék, hallottam olyat, hogy nagyjából a polgármesterek szalagokat vághatnak át, tehát se pénzük nincs, se jogkörük, az intézményeket elvett az állam. Mit mondhatunk így 3 percben az önkormányzatiságról, és mivé szeretnék önök visszaalakítani?
1: Egy nagyon erős centralizációs folyamat indult el 2010-től a közoktatás államosítása, egészségügy átalakításával kapcsolatos döntések, önkormányzati hivatalok leépítése és a források kivonása a rendszerből. Ez azért nem jó, mert az önkormányzati rendszer tud segíteni egy kormány sikeres politikájának megvalósításában, olyan feladatok ellátásában, aminek ott van a legjobb helye helyben, amivel mi tudunk a legjobb megküzdeni. Nyilván ehhez megfelelő jogszabályi kereteket és forrásokat kell biztosítani. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindent vissza a régi rendszer szerint, hanem azokat kell megvizsgálni, amiket az ellátását hatékonyabban tudjuk elvégezni, és azt is különböző önkormányzati szintekre telepíteni, hiszen egy 200 fős falu település nem fog tudni ellátni olyan feladatokat, amihez források, szakemberek és megfelelő apparátus kell. Ezeket is úgy kell átalakítani, hogy minél hatékonyabban tudja működtetni az államot. Én szerintem az a legfontosabb most a következő egyesztendőben, hogy a magyar állam működjön hatékonyan, költséghatékonyan, és természetesen az ügyek szempontjából is hatékonyan. Ezt szeretnénk első körben elindítani, ez mindenféleképpen tárgyalásra van szükség, mindenféleképpen párbeszédre van szükség.
0: És mi a benyomás, hogy a kormányalakítás óta eltelt nagyjából egy hónap alatt, mennyire nyitott a Tisza kormány erre, illetve a programjukból mit olvasott ki az önkormányzatokra vonatkozólag?
1: Mi nem tudjuk, hogy ki lesz az önkormányzatokért felelős államtitkár, ez azért egy nagyon fontos, hogy vele elkezdjünk konzultálni. Azt már látjuk, hogy van egy önkormányzatokért is felelős bizottság, ez jó irány, ez jó jel, hiszen elkezdenek bizottsági szinten is foglalkozni az önkormányzatokkal. Azt is tudom, hogy iszonyatos leterhelt a kormány, hiszen teljes átalakításra van szükség, nem csak személycserékre, hanem minisztériumokon belüli feladat átcsoportosításokra, tehát türelemmel vagyunk, de azt jelzem, hogy a 2026 hatos évvége iszonyatos gyorsan el fog jönni, és közben nekünk működni kell. Az emberek 9,5 millióan a településeken várják azt, hogy az ő mindennapi életük továbbra is biztonságos legyen, és vannak települések, akik nem fogják tudni finanszírozni évvégéig a feladataikat. Tehát itt van sürgős tárgyalnivaló, várjuk a pénzügyminisztériumnak a jelentéseit, információit, hogy hogyan áll a kassa. Nyilván tudjuk, hogy nagyon rosszul áll a kassa, de azon belül milyen formában lehet a súlypontokat áthelyezni annak érdekében, hogy ezen a szinten is a biztonságos működés garantálva legyen.
0: A sajtó is írt róla, és én is beszéltem olyan polgármesterrel, aki azt mondja, hogy hallani róla, hogy előrehozott önkormányzati választást akarna a Tisza, mert hogy nagyon sok önkormányzatban a bebetonozott fideszes polgármesterek vannak, tehát hogy át kéne alakítani az egész rendszert. Ön erről mit tud, és hogyha van ennek bármi alapja, akkor mit szól hozzá?
1: Hallottam ilyet, szerintem nincsen alapja, ez nagyon komoly erő átcsoportosításra van szükséges, és azt gondolom most kormányozni kell, és az országot vinni előre azokban a helyzetekben, ami itt maradt, abból kell kijönni. Nem hiszem, hogy most egy választás az ilyen szempontból ezt az erőteret tudná biztosítani, iszonyatos új harcokat indítan el, és én szerintem az embereknek is most arra van szüksége, hogy lássák azt, hogy merre megyünk, milyen formában. Ettől persze nyilván minden lehet, ez hatalompolitika és pártpolitika kérdése, én nem értek ezzel egyet, nem azért, mert polgármester vagyok, én gyakorlatilag 36 esztendeje csinálom ezt a műfajt és ezt a feladatot, ezt a szolgálatot. Szerintem a polgármesterek pontosan tudják, hogy ha kell, igazodni kell, és azt szeretnék látni, hogy a működésük, a településükön biztonságban legyen. Ez a legfontosabb, és ez teljesen mindegy, hogy valaki ide vagy oda tartozik, neki a közösséget kell vezetnie, és azt gondolom, hogy e tekintetben a pártorientáció sokszor független. Ami izgalmas kérdés, az majd a megyei közgyűlések kérdése, de ott olyan sok feladat nincsen, ott a fejlesztésekkel lesz sok tennivaló majd, ott kell valamilyen formában, nyilván biztonságban látni azokat a forrásokat, amiket oda telepítenek, vagy valamilyen formában más konstrukcióban felhasználni, és akkor a megyei önkormányzatok jelentősége csökkenni fog.
0: Hát ez az igazodási kényszer, amit említett, ez egy izgalmas kifejezés, meglátjuk, hogy mennyiben fog megvalósulni. Gémesi György, Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
7: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál tovább 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Tovább melegszik az idő. Az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelcintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el Nairobiban a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarország és Ausztria álláspontja közös az uniós migrációs és menekültügyi paktum kapcsán. Az EU-nak meg kell védenie külső határait, ami erősebb fellépést igényel az illegális bevándorlással szemben, jelentette ki Magyar Péter az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint a menedékkérők betelepítése vagy a bírság fizetése helyett megvan a lehetőség arra, hogy más uniós államoknak segítséget nyújtsanak a külső határok védelmében. Hozzátette, Magyarország már eddig is ezt tette. Átfogó felmérés kezdődött a kortárs képzőművészet helyzetéről. A kezdeményezés részeként a szakma és a közönség véleményét, meglátását egyaránt vizsgálják. Az ugye.hu oldalon elérhető konzultációra adott válaszok egy későbbi szakmai minimumprogram petíció alapjául szolgálhatnak, közölte a szervező Godot Kortárs Művészeti Intézet. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, gasztronómiáját, hagyományait és kulturális örökségét mutatják be. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlat versenydíjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait. A programokat koncertek is színesítik. Fellép mások mellett az Ergo, a Halott Pénz, a Republik, valamint Korda György és Balázs Klári is. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utcai Hévát járó után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetékjavítás miatt zárták le a belső sávot a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Ma 8 órától lezárják a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Délelőtt 9 órától lezárják a belvárosban a Bécsi utcát a Szervita térnél daruzás miatt délután 5 óráig. A 15-ös autóbusz ezért terelve közlekedik, majd nem érinti a Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Hősök terén lezárták az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, továbbá a 10-es főúton szintén befelé a Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán is a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Szerdán benyújtotta első alaptörvény módosító csomagját a Tisza párt. Ennek bizonyos elemeiről beszélgetünk Szentpéteri Nagy Richárd politikai elemző alkotmányjogásszal. Szervusz, jó reggelt kívánok, jó köszönöm reggelt, szépen. Szervusz. A sláger téma az, hogy két ciklusban maximalizálnák a miniszterelnöki mandátumot. Egyrészt ez Magyar Péterre is érvényes lenne, tehát legfeljebb 8 évig lehetne miniszterelnök, ugyanakkor Orbán Viktorra is érvényes, és itt felhördül az ellenzék, furcsa ezt mondani, tehát a Fidesz, hogy ez így visszamenőleges hatályú törvényhozás. Ezzel egyetértesz?
2: Hát azt mondanám, hogyha lenne egy normális alkotmánybíróság, és tartalmi vonatkozásban is bírálhatná az alaptörvény módosításokat, sőt, hogyha lenne egy rendes alkotmány, aminél értelmes lennének ezek a kérdések, akkor alig, ha nem lenne vita arra vonatkozóan, hogy jó lehet ez a jövőre nézve határoz meg szabályokat, de mégiscsak érintve van olyas valaki, aki a múltban már, ugye, hát leszerepelt abban az értelemben, hogy már nem lehet többé miniszterelnök, és alig, ha nem személyre szabott törvényhozás problémája, bizonyos fokú visszamenő tekintet, bevétel is szóba kerülhet, szóval azt hiszem, hogy egy rendes és komoly vita folynék le egy alkotmánybíróságon, hogyha ez a kérdés természetesen minden körülményt figyelembe véve elé kerülhet. De összességében azt mondhatjuk, hogy egyébként is kifejezetten aggályos ez, a politikai szándék teljesen világos, tehát az nem kérdés, hogy ez meg lett ígérve egy ilyesfajta dolog a kampányban, és úgy helyes, hogy amit az ember megígér, azt betart kormányra kerülve, hogy az ígéretét nem csupán betartja, jól lehet szóban hangzott el, hanem azt le is írja valahova, hát ez is még tulajdonképpen elfogadható. Egy kormányprogramba például a hasonló dolog beírható, hogy történetesen éppen az alaptörvénybe írja be, az már adott esetben vitatható is, de azt mondhatjuk, hogy ez az alaptörvény sok mindent kibír, úgyhogy tulajdonképpen is a 16. módosításával végtő, és ez is belefér. Példátlan dolog ez a világban, az nem, hogy az államfőt két ciklusra korlátozzák, ez még Magyarországon is így van, de hogy a miniszterelnököt korlátozzák, ez már csak azért is problémákat vethet fel, mert sok esetben nem pontosan 4 évig tart egy ciklus, még egy parlamenti ciklus sem, egy parlamentáris berendezkedési ország. Magyarország kivételes, mert itt mindig kitöltődött minden parlamenti ciklus, de mondjuk a miniszterelnöki ciklus sok esetben még a parlamenti ciklustól is elválik, vagy csak Bajné Gordont, aki 1 évig volt miniszterelnök, vagy Boros Pétert, aki egy bő fél évig volt, vagy Megyesi Pétert, aki 2 évig volt, vagy Gyurcsány Ferencet, aki 5 évig volt, és ő rájuk is vonatkozik ez a módosítás, sőt, tulajdonképpen még Németh Miklósra is, aki 1990. május 2-ától kezdve összesen 21 napig volt miniszterelnök, tehát hogyha valaha miniszterelnök kívánna lenni, akkor ez már levonódik az ő megbízatásából. Úgyhogy összességében az jelenthető ki, hogy aggályos szabályozás ez, de ebbe az alaptörvénybe ez is belefér. Ha egy majdani néprészvétellel elfogadott alkotmányunk valaha lesz, meggondolandó, hogy ilyen szabály legyen benne.
1: És ezt a szabályt meg lehetne úgy fogalmazni, hogy a jogászok szemszögéből is vállalható legyen? Tehát a politikai ígéret az világos? Igen. Formába ölthető ez aggálymentesen?
2: Hát ez minden esetre nem sikerült eddig még senkinek a világon. Tehát Laosban és Kubában történtek kísérletek a miniszterelnöki ciklus korlátozására. Másutt elővették ugyanezt a dolgot ötletszerűen, de nem csináltak belőle normaszöveget, már csak azért is, mert az említett problémák felvetődnek, és a parlamentarizmus belső logikájával nem illik össze. Szóval az ilyesmit másutt elvetették. Magyarországon egy ideig még fönnáll ez az ötlet. Meglátjuk, hogy egy új alkotmányozás során is fönn fog állni.
1: A második pont, megteremtenék az alkotmányos lehetőségét a szuverenitás védelmi hivatal beszántására. Igazából minden ország számára fontos a szuverenitása, azt meg kell védelni, de ez a hivatal legalábbis a közgondolkodásban nem erről lett híres.
2: Egyértelműen ez egy népszerűség nélküli hivatal, a közönségünk legnagyobb része kifejezetten ellenszenvvel tekint ennek a hivatalnak a tevékenységére, egyáltalán a létére. Itt felvetődhetett volna, hogy a sokat emlegetett Ercik teljes negyedik bekezdését töröljék, ez történt végül meg, de az is felvetődött, hogy akár csak az utolsó mondatát, amelyre a hivatalra vonatkozik, illetve ezen hivatal létrehozásának lehetőségére vonatkozik. Én azt hiszem, hogy bölcs megoldás született akkor, amikor az egész negyedik bekezdést kidobtuk a kukába voltak éppen, és ezzel hát ez a lehetőség nem csak, hogy megszűnik, hanem ez a hivatal maga is megszűnik, illetőleg megteremtődött a közjogi alapja annak, hogy a hivatalt megszüntessék.
1: Erre mondja Gulyás Gergely, hogy ez a migrációs veszély megerősödésével járhat, mert igen, hogy ennek a hivatalnak a működése az úgy kezdődik, hogy a migráció elleni védekezésnek igen, is igen, az egyik.
2: Természetesen semmi köze a migráció elleni védekezéshez, ezek a szavak nem igaz szavak, érdemes hozzászoknunk bizonyos nem igaz szavakhoz. A migrációs veszély fontos veszély, de a hivatalnak a dologhoz semmi köze nincsen. Úgyhogy érdemes talán ellenzékben is az igazságot megfogalmazni.
1: Egy harmadik pont, hogy a 21 egyetemet és például az MCT-t és MCC-t és más intézményeket is magába foglaló közérdekű vagyonkezelő alapítványok, KEKVA ez a köznapi rövidítése, szóval hogy ezeket megszüntetné, és az állam visszaveheti a KEKVA-kba kihelyezett vagyont, ami brutális vagyon, igen, valamint állítólag ugyancsak visszavehetnék akár egy törvény révén a magántőke alapokba kihelyezett korábban állami vagyonokat, itt 4-5 ezer milliárd forintról van szó.
2: Igen, érdemes valóban ezt tisztázni, hogy itt óriási összegekről van szó, hatalmas nemzeti vagyonról van szó, és ezt a vagyont a javaslat nemzeti vagyonnak nevezi, voltak éppen ez az állam tulajdoná, és visszakerül az államhoz, egyetemlegesen, ha úgy tetszik. Úgyhogy itt megint csak egy nem egyszerű jogi kérdést a gordiuszi csomó stílusában oldják meg. Ugye, ahogyan annak idején Nagy Sándor karddal vágta ketté a gordiuszi csomót, itt is megteremteni röviden, akár csak néhány mondattal a közjogi alapjait annak, hogy további jogalkotással ezek a KEKVA-k adott esetben megszüntethetők legyenek, illetőleg egy-egy KEKVA esetében más intézkedés történhetik, mint más esetében, tehát lehet distinkciókat tenni az egyes közérdekű közjogi alapítványok státusa között. Ami pedig a vagyonok összegét illeti, azt mondhatjuk, hogy ez méltán háborítja fel a közvéleményt. Itt tulajdonképpen lopásról volt szó, és ennek visszavétele történik itt, úgyhogy elkerülhetetlen megoldásról beszélünk most.
1: Gulyás Gergely szintén ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az egyetemek stabilitása, egyetemi működés stabilitása kerül veszélybe, hogy ezt a KEKVA rendszert felszámolják, ennek mennyi a realitása?
2: Hát veszélybe akkor került, amikor ez megtörtént, ez az intézkedés, hogy KEKVA-kba tették be ezt az óriási vagyont, és ugye az egyetemi autonómia kérdése is fölmerülhet itt. Ha tehát az egyetemi autonómiák visszaállnak, a nemzeti vagyon valóban az állami kézben lesz, és a tanítás és oktatás és a tanulás szabadsága is biztosítatik, ráadásul úgy, hogy kellő anyagi háttér is rendelkezésre áll, akkor megnyugtatóan rendeződik a probléma, de ennek első lépése ez volt, illetve ez lesz, hogyha valóban módosítás történik az alaptörvényben, ezen szöveg szerint ezt meg kellett lépni, és nem is lehetett halogatni bizonyos nemzetközi okokból sem.
1: És amellett, hogy mondjuk a magántőke alapokból sikerül visszaszerezni az oda kihelyezett vagy kicsorgatott óriási mennyiségű közpénzt, indokolt valamiféle büntetőjogi felelősség keresése, vagy elégedjen meg a társadalom azzal, hogy sikerült visszavenni a pénzt, és az élet megy tovább?
2: Én azt hiszem, hogy itt annyi törvényi tényállás esete fölmerülhet, hogy érdemes lenne megvizsgálni valóban, hogy a személyes felelősségek felvethetők egyértelműen, alig, hanem azt mondhatjuk, hogy igen. Annál is inkább, mert ennek személyes konzekvenciái is vannak. Úgyhogy itt a büntetőjogászok egész sora fog csatarendbe állni, hogy megvizsgálják ennek a lehetőséget. De a közvélemény egyfelől ezt elvárja, másfelől azt mondhatjuk, hogy bizonyos jogi szempontból is helyes, hogyha büntetőjogi aspektusok is megvizsgáltatnak.
1: Szentpéteri Nagy Riárd politikai elemző, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltam. Hát akkor izgalmas hetet.

0: Magyar Péter és Donald Tusk között érezhető volt a személyes barátság, így írtak a lengyel lapok a varsói kormányfői találkozóról. A kérdés az, hogy ez a személyes barátság, ez miként váltható konkrét haszonná a társadalmak, vagy mondjuk a magyar nép számára. Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtad
1: jó
0: a
1: kívást.
0: Szóval, hogy a jó légkörön kívül milyen konkrét haszna van, hogyha mi jóban vagyunk, baráti kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel?
1: Ennek politikai és gazdasági haszna egyaránt van, vagy lehet, és reméljük, hogy lesz is. Ugye a gazdaságban itt hangsúlyosan szóba került az energiafolyosó kérdése és az energiaellátás kérdése. Ezért azt tudni kell, hogy jelen pillanatban érvényben van egy olyan Európai Uniós döntés, 2027 végéig le kell válni az orosz gázról. Tehát meg kell oldani Magyarország gázellátását. Az egyik lehetőség az, amiről most itt tárgyaltak, hogy ugye Lengyelország maga nem gáztermelő, de hatalmas LNG termináljai vannak, három jelentős terminálja van, képes arra, hogy Magyarország számára is szállítani tudjon. Gáztatja van más forrás is, abban az azerbajdzsáni, tehát a török áramlaton keresztül. Románia is úgy tűnik, hogy egy új gázmezőt fog beindítani jövőre, tehát lesz gáz. Na most ez az egyik dolog, a másik a közlekedési folyosó, amiről szó volt, tehát hogy el tudjuk érni sokkal könnyebben és egyszerűbben Varsót és az északi országokat Lengyelországon keresztül. És ezen túl van egy komoly politikai jelentősége is, hiszen abban egyetértettek, hogy fel kell éleszteni a visegrádi négyeket, ami egy komoly politikai platform az Európai Unión belül. Ez Lengyelország nélkül nem megy, Lengyelország a legjelentősebb tagja a visegrádi együttműködésnek. És úgy tűnik, hogy a kémia jó a vezetők között, mind a két fél részéről teljes a szándék arra, hogy legyen egy szoros együttműködés. Tehát megnyílt az út, hogy helyreálljon az a hagyományosan jó magyar-lengyel kapcsolat, amiről úgy beszélt Donald Tusk a sajtótájékoztató, hogy drámai mértékben romlott az elmúlt években. Hát ugye ez az elmúlt, vagy az előző kormány tevékenysége következtében, annak az orosz barátsága, ukrán ellenessége okozta ezt. Tehát én egyértelműen ezt pozitívnak értékelem, hasznossági szempontból is, és hát nyilván a szimbolikának jelentősége van. Tehát ezt mindig árgus szemekkel szokták figyelni, hogy egy miniszterelnök hova megy az első néhány útja. Annak egy üzenet értéke van, és itt az volt az üzenet, hogy helyre kívánja állítani a magyar-lengyel kapcsolatokat. Ugye nekünk történelmi okokból nagyon kevés olyan partnerországunk van, ahol van egy szoros együttműködő kapcsolat Magyarországgal, és egy szimpátia, egy társadalmi szimpátia is a magyarok iránt. Lengyelország egyértelműen ilyen volt, és reméljük, hogy ilyen is lesz.
0: Még visszatérve az orosz gázra, Magyar Péter azt mondja, hogy szerint a háború után az EU is visszatérhet az orosz gázhoz, a lengyel partnerek viszont pont a diverzifikációra tették a hangsúlyt. Ez Magyar Péter kijelentése mennyire meglepő, vagy ez okozhat-e bármiféle konfliktust, vagy pedig ennyi véleménykülönbség bele kell, hogy férjen?
1: Hát a két oldalú kapcsolatokban ennyi véleménykülönbség belefér, de hát azért a magyar kormány arról beszélt, hogy diverzifikálni kell. Akkor sem egészséges az egyoldalú függőség, hogyha nincs szankció. Tehát az a szerencsés a szakmában az a konszenzus, hogyha nem függ egyetlen szállítótól sem 20-25%-nál nagyobb mértékben egy ország, tehát teljesen diverzifikált a beszerzése, mert akkor nem tudják zsarolni. Mert 20-25% könnyen pótolható. A jelenlegi 90% nagyon nehezen, most ezt kell megoldani az új magyar kormánynak, ebben lehet Lengyelországnak szerepe.
0: Amikor Magyar Péter azt mondja, hogy nem irigykedni kell, hogy a szomszéd kertje zöldebb, hanem tanulni kell, itt mire gondolt, tehát mit tudnánk mi eltanulni a lengyelektől, vagy miben voltak ők nálunk lényegesen sikeresebbek?
1: Hát egyértelmű, lényegesen sikeresebbek voltak, hiszen nagyon jelentősen le voltak maradva még 20-25 évvel ezelőtt Magyarországtól, ma pedig hát nagyon előttünk járnak. Nagyon jól hasznosították az Európai Uniós támogatásokat, ugye erre vonatkozott elsősorban a tanulás, hogy mit szeretnének megtanulni onnan, illetve hát volt egy olyan kitétel is, hogy az európai támogatások felszabadításában is nagyon eredményesek voltak. Lengyelország valóban hozzájutott egy nagyon rövid idő alatt 130 milliárd euróhoz, hiszen a méretei miatt nála ennyi volt zárolva. De hát ott egyszerűbb volt, mert ott egyetlen kérdés volt, az igazságügy reformja. Az más kérdés, hogy ezt azóta se sikerült megoldani, de ez nem a kormányon múlt, hanem van egy olyan elnöke Lengyelországnak, amelyik folyamatosan vétózza és gátolja a reformot. De hát mindenképpen kérték is a segítséget ebben az ügyben a lengyelek. Ugye Lengyelországnak azért egy komoly tekintélye van az unión belül is. Ráadásul Tusk az valamikor az EPP-nek, a néppártnak az elnöke is volt. A legtöbb és legbefolyásosabb európai vezetőkkel szoros kapcsolatban van, tehát sokat segíthet.
0: Magyar Péter azt mondja, hogy nagyon jól alakulnak a tárgyalások az uniós pénzek felszabadítására. Itt azt hiszem van egy augusztusi dátum, ugye?
1: Igen, hát az a végső dátum. Igen, itt az idő az nagyon sürgeti Magyarországot, vagy a magyar kormány, de hát ugye az országot, mert ez rólunk szól. Én is azt tapasztalom, vagy az hozzám eljutó hírek is azt mondják, hogy van egy jó indulat, van egy rugalmasság, ez nagyon kell ahhoz, hogy augusztus végéig sikerüljön lezárni, de azért ez nem korlátlan. Tehát azt mondják, hogy azért a feltételeket teljesíteni kell, vagy el kell induljon a feltételek teljesítése. Néhány dologban már látjuk, hogy meg is kezdődött, például ugye a kekvák felszámolása az erre mutat, és hát gondolom, hogy jönnek a további döntések is. Én nem tartom lehetetlennek, hogy ez sikerüljön. Ugye voltak szkeptikus hangok a nemzetközi sajtóban, politikó és mások azt mondták, hogy ez kizárt, hogy ezt teljes egészében le lehessen hívni. Én azt gondolom, hogy Magyar Péternek igaza van, de ütemesen kell dolgozni, ez egy szoros határidő, és hát bizony föl kéne gyorsítani a magyarországi kormányzati tevékenységet is. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is jöhetett hamarabb haza Magyar Péter, bár nem tudom pontosan, mi volt az oka.
0: Mármint Bécsből.
1: Bécsből, ja, igen.
0: Lemondott egy gazdasági konferenciáról részültet.
1: Mert hát ugye még a minisztérium többségében nincsenek meg az államtitkárok, helyettes államtitkárok, tehát még az üzemszerű működés nem indult be, most már másfél hét eltelt. Ugye az első 100 nap az minden kormány életében egy nagyon fontos időszak. Ez az alapítási időszaknak hívják a politológiában, amikor nagyon sok minden eldől. Egyfajta kegyelmi állapot is van, tehát sokkal türelmesebb a közvélemény is ebben a 100 napban. Itt nem nagyon szabad elpazarolni azt az időt, itt nagyon gyorsan cselekvő módon kell lépni, és hát ez most nagyon föl kell gyorsítani az átvétel folyamatát, hogy valóban minden minisztérium teljes közzel tudjon a feladataira koncentrálni.
0: Még visszatérve a lengyel útra az, hogy 6 minisztert is magával vitt, annak mi a jelentősége?
1: Hát ennek egyszerűen van szimbolikus jelentőség, hogy azt jelenti, hogy nagyon fontos, meg is állapodtak abban, hogy lesz egy együttes kormányülés is a későbbiekben. Másrészt meg voltak minisztereknek konkrét tárgyalásai voltak, hát tudunk arról, hogy kapitánynak az energiáról, Vitézinek a közlekedésről, és Orbán Anitának a külügyminiszterrel, tehát voltak, akik közvetlenül tárgyalásokat is folytattak.
0: Akkor nézzük a bécsi utat. Nem mindenben lesz egyetértés Ausztria és Magyarország között, de ez nem is baj, ez egy idézet Magyar Pétertől, de azt is mondta, hogy egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak. Mit örökölt meg az Orbán kormánytól az osztrák relációban?
1: Igen, hát ez nem annyira fényes, mint a varsói út, ez nyilvánvaló, mert vannak konfliktuspontok, és nem könnyű ezeket megoldani. Ugye osztrák részről, amit kifogásolnak erősen, az a különadó kérdés, ebben ez fölismerült mind a kormányülésen, mind az ebéden, ahol jelen voltak azok a jelentős osztrák vállalatok, akik Magyarországon képviselettel rendelkeznek. Tehát ez egy konfliktuspont volt már az előző kormány vezette be. Viszont azt látjuk, hogy a költségvetés pénzügyi helyzete miatt ezt rövid távon kivezetni nem lehet. Egy teljes adóreformmal lehetne pótolni azokat a kieső jövedelmeket. Tehát ez ebben az évben nehezen orvosolható, és ez biztosan ott marad. És magyar részről meg felmerült egy másik probléma, az aszbesztügy.
0: Igen.
1: Ami hát viszonylag kényes kérdés. Megállapodtak abban, hogy lesz egy vegyes bizottság, ez megvizsgálja, hogy valóban az osztrák bányákból érkezette az a kőzettörmelék, ami aszbesztet is tartalmaz, mert ha igen, akkor ugye Magyar Péter ebben határozott volt, és igaza is van, a szennyező fizet az alapelv Európában minden környezetszennyezés kapcsán. Itt több 10 milliárdos összegről van szó, aki kell cserélni mindenütt azokat az útfelületeket, amiben beépítették ezeket a köveket. Ugye az elsőben Nyugat-Magyarországon történt, ahonnan Burgenlandból szállították a köveket. Tehát ez is nyilván egyfajta kisebb konfliktus a két ország között.
0: Szent Ivány István külpolitikai szakértőnek köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Gyermekvédelmi témával

0: Folytatjuk a Start műsorát, egy egészen friss hír, hogy a Sándor Palota közzétette a kegyelmi ügy részleteit, azonban a honlap lefagyott, gondolom nem egy gyakran látogatott honlap, ez a sandorpalota.hu, úgy általában, most viszont, hogy nagy az érdeklődés, mindjárt nem is működik, de amint vannak friss információk, majd megosztjuk önökkel. Itt van velünk Pető Attila, gyermekvédelmi aktivista, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Önnel kapcsolatban a legfrissebb aktualitás, hogy a Szentendrei önkormányzat visszavont egy bizonyos Szűcs Balázs korábbi katolikus pap városi díját, pro urbe díját, mert hogy őt korábban tüntették ki, talán 2006 körül, de 2016-ban függesztette fel az ő szolgálatát a Vatikán, mert pedofil bűncselekmények írhatók a számlájára. Ön pedig nyílt levelet írt az önkormányzatnak, és hát úgy tűnik, mintha erre jött volna a gyors reakció. Hétfőn ment az ön levele, szerdán már vissza is vonták ezt a díjat.
1: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr! Igen, én azt gondolom, hogy Szentendre városa, Szentendre képviselőtestülete egy nagyon szép példát mutatott egyébként, és nem csak Szentendre városának, hanem a társadalmunknak. Picit ízlelem én is egyébként, hogy végre nem azt mondjuk ki, hogy következmények nélküli ország vagyunk, hanem azzal szembesülünk, hogy igenis a dolgoknak van következménye, és hogy ettől egy picit jobb ország lehetünk. Ezzel üzennek egyébként, és nem csak az áldozatoknak, hanem a társadalmunknak, hogy ezek a díjak, ezek igenis visszavehetők, hogy igenis a fel lehet ismerni, hogy maga a díjazás, hogy egy olyan ember birtokolja ezt a díjat, aki erkölcsileg méltatlanná vált, visszavehető tőle, és ez egy szuper döntés volt, és hadd tegyem hozzá, hogy szeretném megköszönni Fülöp Zsolt polgármester úrnak, hogy hivatalosan is tájékoztatott erről a döntésről. Ez egy nagyon szép gesztus volt.
0: Ha jól olvastam, ön is áldozata volt ennek az embernek, és kiderült, hogy 20 áldozata volt.
1: Nem szeretném szerkesztő urat kijavítani. 20-ról biztosan tudunk.
0: 20-ról biztosan tudunk.
1: Valószínűleg még több áldozata is.
0: Mert ez viszont rendszer szintű problémára utal, és nem akarok vallási érzékenységet sérteni, de a kötelező cölibátus meg az ilyen cselekmények között én látok összefüggést, nem tudom, hogy tévúton járok-e, vagy sem, de javítson ki, hogyha...
1: Semmiféleképpen nem javítanám ki szerkesztő urat. Nagyon sok kutatás zajlik arról, hogy egyáltalán a cölibátus szölebb életnek van-e köze ahhoz, hogy papok ilyen cselekményeket követnek el? Én azt gondolom, hogy az én szuverén véleményem szerintem nincsen. Bár azt is gondolom, hogy a Szent Szék átgondolhatná, ki vagyok én, hogy átgondolja mondjuk az én szavaimra, hogy választható legyen a cölibátusság. Mert azt gondolom, hogy ez egy szerzetes életforma, és amit most a katolikus papok a plébániákon, mint munkát vállalnak, az egyáltalán nem összeegyeztethető a szerzetes életformával. Ezért én nagyon jó döntésnek tartanám, hogyha ez választható lenne.
0: Én is úgy olvastam a Bibliában, hogy ez vagy megadatik egy ilyen képesség, vagy ajándéka, hogy a Biblia fogalmaz valakinek, vagy nem. Tehát kötelezni nem célszerű senkit, mert nem fog működni.
1: Egyetértek.
0: Nemrégiben több katolikus teológus arról beszélt, hogy az egyházban itt Magyarországon is elkezdődött egy komoly szembenézés, mert azért nagyon nagy botrányok voltak itt, mondjuk Bese Gergő ügyére, ha utalok, csak egy példa, az elég sok közül. Ön mit gondol ezen a téren, hogy megtörtént, vagy zajlik egy mély és őszinte szembenézés és megtisztulás a katolikus egyházban?
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen. Belülről is követem ezt a folyamatot, mint a gyerekasszal munkacsoport tagja. Találkoztam Székely János püspök atyával, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, ugye a mostani elnöke, megválasztott elnöke. Nagyon sok példát tudnék mondani, de ezekről nagyon sokat is beszéltünk, hogy az emberi méltóság stratégia, amit a szerzetesek, ferencesek csinálnak, Dobszai Benedek ferences atyával, a különböző képzésekkel, gyerekvédelmi szakembereknek, katolikus iskolában dolgozó szakembereknek, gyermekvédelmi munkatársaknak. Tehát ezek mind fontos képzések, szerintem a kommunikációban is történt előrelépés és változás az utóbbi években. Nagyon sok püspök tett ki személyes nyilatkozatokat, amikkel megszólította az áldozatokat. vagy foglalkozott ezzel a témával. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly szembenézés történik az elmúlt években. Abszolút elindultunk egy úton. A személyes véleményem az, hogy nagyon jó lenne egy sokkal komolyabb reflexió, egy országos felmérés a katolikus egyházon belül, kifejezetten én ezen dolgozom, vagy ezt próbáljuk elérni. Egy ország jelentés arról, hogy mennyi abuzálás történt, ezeket hogyan vizsgálták ki, és ebből nagyon sokat tanulhatnánk, mert ennek egy nagyon komoly módszertana van külföldön, akár a nyugat-európai országokban, vagy az Egyesült Államokban.
0: Természetesen nem csak a katolikus egyház érintett ezekkel a borzasztó bűncselekményekkel, hanem hát, mint kiderült, a magyar állam maga is. És érdekes, hogy ez a bizonyos Szűcs Balázs így a két területet összeköti, hiszen a kedves nézőknek mondom, hogy Szűcs Balázs abban a Szőlő utcai intézményben vezetett úgynevezett csendes szobai összejöveteleket, ahol Juhász Péter Pál, a hírhet igazgató, 15 éven keresztül folytathatta a mocskos üzelmeit. Ön szerint kiderül valaha, hogy lehet, hogy Juhász Péter Pál 15 éven keresztül ott lehetett a Szőlő utcában, miközben számos bejelentés érkezett a rendőrséghez és más állami szervekhez vele kapcsolatban?
1: Én nagyon bízom benne, hogy ki fog derülni. Bízom a jelenlegi kormányban. Azért azt el kell mondani, hogy Szűcs Balázs 2012-től volt ennek a javítóintézetnek a munkatárs, és vezette Juhász Péter Pállal együtt ezeket a csendes szobákat. És ha jól tudom, akkor a HVG újságírója próbált is utána járni a belügyminisztériumnál, hogy meddig dolgozott ebben a javítóintézetben Szűcs Balázs, de nem adták ki ezeket az adatokat. Remélem, hogy a közeljövőben ez fog változni. Mindenféleképpen egy nagyon szomorú és borzalmas történet ez. Ezért mondom, hogy valószínű Balázsnak még több áldozata is lehet.
0: Az országos gyermekvédelemben ön szerint mekkora lehet az áldozatok aránya? Ha jól tudom, 7000 olyan fiatal van, aki nem családban van, tehát a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedik, de nincs kihelyezve családokhoz, tehát különféle intézetekben, mint például a Szőlő utca, bár az mondjuk egy javító intézet, de vannak gyermekvédelmi intézetek, gyermekotthonok, lakásotthonok, szóval hogy itt mintegy 7000 fiatal él. Gondolom a körükben van a legtöbb potenciális áldozat.
1: Én azt gondolom, hogy igen, de azért méltatlanul kevesebbet beszélünk arról, hogy a családon belüli bántalmazás is eléri azt a nagyon magas számot, amiről lehetne beszélgetni. Én nem gondolom, hogy ez kizárólagos, hogy a javítóintézetekben vagy a gyerekotthonokban vannak ezek az abúzusok. Kortársak egymással is elkövetnek ilyen abuzálásokat, szóval nagyon sok ilyen probléma van még, de én javuló tendenciát látok azért a társadalmunkban. Nagyon, nagyon sokat edukáltuk szerintem a társadalmat az elmúlt években.
0: Közben megnéztem, hogy frissült a Sándor palota, de nem le van fagyva a rendszer, de érdekelne a véleménye, hogy a köztársasági elnök, az államfő Súlyog Tamás megnyilvánulásai az elmúlt években kibukott gyermekek, fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban mindenről mit gondol?
1: Nézze, szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Az én véleményem az, hogy köztársasági elnök úrnak le kéne mondania. És ha már pünkös közeledik, pár nappal pünkös előtt vagyunk, ami nem csak az ünneplésről szól, hanem a megújulásról, az újrakezdésről, akkor ez egy kiváló alkalom lehetne köztársasági elnök úrnak, hogy önreflexiót gyakoroljon.
0: A gyermekvédelemmel összefüggésben mondja?
1: Gyermekvédelemmel összefüggésben kifejezetten. Ugye gyerekvédelmi aktivista vagyok, tehát nem szeretnék más politikai témákban tetszelek, nem is értek hozzá. De azt gondolom, gyorsan hozzátéve egyébként, mert ez így objektív, hogy az a fajta dehumanizálás, amit köztársasági elnök úrral művelnek, akár a miniszteri megbízások átadásánál, az szerintem nem szerencsés és nagyon méltatlan. Én azt gondolom, hogy az ember a jognak, a jogra és az igazságosságra tette fel az életét, és hozott rossz döntéseket. És azt gondolom, hogy mindannyian gyarlók vagyunk, és köztársasági elnök úr egy olyan helyzetben van most benne, amikor, hogyha ő érzékeli a köztársasági hivatalnak a bizalomvesztését, a társadalmunknak a bizalomvesztését, akkor egy jó döntéssel és egy nagyon jó kommunikációval, hogy ő igenis most gyakorol önreflexiót, és szeretne üzenni a következő köztársasági elnököknek, azzal ő hozhat egy nagyon jó döntést, és visszaemelheti a fényét, a tekintélyét ennek a hivatalnak. Tehát én innen is azt szeretném üzenni köztársasági elnök úrnak, hogy hozza meg ezt a jó döntést. Ez egy nagyon bátor államfői döntés lenne, és szerintem ez kijár mindnyájunknak, és azt gondolom, hogy neki is kijár az, hogy egy picit méltóságteljesebben beszéljünk róla.
0: Még volt egy nyílt levele, amit tavaly írt Magyar Péternek, aki akkor még nem volt miniszterelnök, illetve Bódis Krisztának, a Tisza párt egyik gyermekvédelmi szakértőjének, ami arról szólt, hogy nem szerencsés gyerekeket szerepeltetni videókban, kampányvideókban, még akkor is, hogyha a szándék nemes. És Magyar Péter reakciója akkor az volt, hogy ez álszent az ön részéről. Azóta volt bármilyen kommunikáció az immár miniszterelnök és ön között?
1: Annyiban javítanám csak ki, hogy nem csak Bódis Krisztának és a jelenlegi miniszterelnöknek, hanem Dobrev Klárának is megírtam ezt a nyílt levelet. Nézd, nekem nem dolgom politikusokat szeretni vagy kedvelni. Gyerekvédelem aktivistaként kifejezetten nem dolgom ez. A kritika viszont a dolgom. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben egy jogos kritikát kaptak az illetők, akiknek írtam ezt a nyílt levelet. És a Hintalovon alapítványnak is hasonló véleménye volt áldozatok szerepeltetéséről. Nézze, a trauma érzékeny kérdezés, hozzáállás, az egy szakma. Én nem gondolom, hogy politikusoknak kell kérdezni áldozatokat, és azt sem gondolom, hogy jó az, egy jó döntés az, hogy ezeket az áldozatokat még arra is használjuk, hogy politikai tőkét kovácsoljunk, vagy egyáltalán felszínen tartsunk ilyen témákat. Én azt gondolom, hogy ha már előbb köztársasági elnök úr reflexiójáról beszéltünk, én bízom benne, hogy miniszterelnök úr is eljut egy ilyen önreflexióig, és meg tudjuk beszélni ezt a... Én azt gondolom, egy picit méltatlan megjegyzés, de gyorsan hozzáteszem, hogy én nem haragszom.
0: Pető Attila, a gyermekvédelmi aktivista, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
1: Én köszönöm.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nébih. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bekérették az orosz ügyvívőt az East Külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az East Külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A női alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura Lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A tárlat ingyenesen látogatható. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
2: Lesznek-e vendégmunkások Magyarországon? Legyenek-e vendégmunkások Magyarországon? És hogyha van terület, ahol igen, akkor az melyik? Nógrádi Józsefnél érdeklődünk ez irányban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Már csak azért is, mert hogy erről van egy kormánydöntés, de igazából ez még mindig csak lebeg, mert hogy azt ígérte Köbel Anita a kormány szóvivő, hogy erről majd még külön megszületik egy újabb dokumentum. Úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy mi ennek a vége. Ön a Trenkwalder az egyik munkaerőpiaci nagy cég stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, úgyhogy kérdezem, hogy látja.
4: Nos igen, a kampány során gyakorlatilag fél éve ismert már az, hogy itt a vendégmunkások kapcsán valami fajta átalakulás várható. A minap közlönyben megjelent információtól viszont nem lettünk okosabbak. Csak annyit lehet tudni, hogy ugye felülvizsgálja a kormányzat azt a törvényt, ami egyébként az elmúlt 5-6 évben legalább egy tucatszor lett megváltoztatva, pont azért, mert egyébként mind a közhangulat, mind a cégek hozzáállása is változott ehhez a foglalkoztatási formához. Magyarországon 2016 óta lehet külföldi munkavállalókat foglalkoztatni. Kezdetben az ukrán munkavállalók voltak azok, akik nagy számban érkeztek, és egyfajta mencsvárt nyújtottak a magyar gazdaságnak. Leginkább a feldolgozóiparnak, hogy így gyorsan válaszoljak is, és hiszen ott óriási beruházások voltak, amelyek hirtelen nagy létszámigényeket indukáltak, és erre nyújtott egyfajta gyógyírt az ide érkező ukrán munkavállalói tömeg, azonban a háború kitörésével ezeknek az embereknek a nagy része eltűnt, hiszen Európa szerte olyan segélyezési rendszer jelent meg, ahol többet kapott munkanélkül egy ukrán munkavállaló, mint amit itthon kereshetett. Ennek pótlására gyakorlatilag hozzányúlt a kormányzat annak a lehetőségéhez, amit már Európa szerte egyébként más országok, öregedő társadalmak alkalmaztak, hogy vendégmunkásokhoz nyúltak a világ azon részeiből, ahol egyébként meg volt olyan lélekszám, akit kifejezetten exportáltak a különböző régiókba. Így például az arab államokba rengeteg Fülöp-szigeteki ment, aki angolul beszélt, könnyen illeszkedett, és örömmel ment oda dolgozni, viszont ott olyan körülmények uralkodtak, amelyek miatt a európai nyitást örömmel üdvözölték a filippi munkavállalók, és gyakorlatilag a kormányzat lehetővé tette például az ő számukra is, illetve hát akkoriban még 15 ország számára, hogy onnan lehetett hozni munkavállalókat, de leginkább a dél-kelet-ázsiai és közép-ázsiai munkavállalók váltak be. Ezt a törvényt kezdte el aztán a későbbiek során egyre inkább szigorítani a kormányzat, mert látta azt a fajta politikai közhangulatot, ami szembe ment ezzel, és gyakorlatilag az elején is nagyságrendileg egy olyan 100-120 ezer fő volt Magyarországon, és azóta sem nagyon változott ez a szám. Az utóbbi időben kezdett némileg csökkenni, pont a szigorítások eredményeként, de valójában ez a 120 ezer, ez lehet azt mondani, szinte patika mérlegen van meg, ami azt jelenti, hogy többet nem is nagyon akar a piac felvenni ma jelen pillanatban Magyarországon, hiszen egyfajta gazdasági recesszió van, nincsenek olyan megnyúló hatalmas pozíció létszámigények. Másik oldalról pedig azt is látjuk, hogy a törvény fogja is az ide érkező, legalábbis ami a minősített kölcsönzőkön keresztül érkező munkavállalókat illeti, hiszen ott 35 ezer főben maximálja az évente ide érkezhető munkavállalók számát, illetve ezek nem tudnak letelepedni, nem tudnak itt maradni, tehát mindenféleképpen a mandátumokat követően ez 2+1 év, haza kell, hogy utazzon.
2: Hadd tegyek pár megjegyzést, az egyik a közhangulattal kapcsolatos, hogy hát ezt javarészt a kormány maga gerjesztette ezt a közhangulatot azzal, hogy migránsnak mutatta azokat az embereket, akik dolgozni jöttek ide, és ugye igen, záros határidőn belül távozniuk is kell az országból. Tehát itt migrációról igazán nem volt szó. A másik, hogy mondta, hogy csomó szabály változott. Például szűkült az országok mennyisége, ahonnan egyáltalán Magyarországra érkezhet egy vendégmunkás. Ez ma hogy van?
4: Ez ma maximum 3 országban van, legalábbis azokban az esetekben, amikor kifejezetten vendégmunkás céllal érkező munkavállalókról beszélünk. A nemzeti kártyát bővítették némiképpen ki, tehát azon országok, amelyek idáig mondjuk a magyar ajkúak is lakta vidékeket tartalmaztak, ezek száma bővült ki, és leginkább Közép-Ázsia, illetőleg a balkáni régió országait emelték ide be. Egyfajta plusz munkaerő tartalékot bemozdítva ezzel, de valójában ez sem vált be. Tehát olyan nagy létszámok innen sem érkeznek.
2: Hát nem ide jönnek elsősorban, mennek tovább.
4: Nem ide jönnek, és ez a 3 ország, ami egyébként megmaradt, Fülöp-szigetek, Örményország, illetőleg Grúzia. Ez utóbbi 2-ből egyáltalán nem, tehát valójában a Fülöp-szigeteki állomány az, ami jelen pillanatban ma Magyarországon abszolút tetten érhető.
2: 120 ezer Fülöp-szigeteki?
4: Nem. A Fülöp-szigetek száma ma nagyságrendileg egy olyan 10-15 ezer fő körül mozog. A korábbi években az előbb említett 10x országból bejöttek, teszik ki. Itt ukránok létszáma még mindig egy nagyságrendileg egy olyan 20 ezer fő között mozog. A vietnámi állomány, ami szintén egy olyan nagyságrendileg 20 ezer fő. Tehát körülbelül így oszlik meg. Viszont fontos azt látni, hogy 24-25 féle módon egyébként lehet külföldinek ma Magyarországon megjelenni, és nyíltan vagy bújtatottan, de valamilyen módon állásba kerülnie. Például a legnagyobb példa, amivel a legtöbben találkoznak, mondjuk a nepáli munkavállalók. A Nepál sosem szerepelt ezen a listán, hát akkor mit keresnek itt, hogy lesznek ők futárok? Önfoglalkoztatóként jelennek meg, tehát a törvényekben...
2: Ő egy vállalkozó.
4: Ő egy vállalkozó, pontosan. Tehát a törvények lehetővé teszik azokat a kiskapukat, melynek eredményeként aránylag sokan vannak itt jelen. Ha hozzányúlnak a törvényhez, nagy valószínűség szerint ezeket az ajtókat fogják bezárni, és egy ellenőrzöttebb, szigorúbb behozni.
2: De hozzá kell nyúlni?
4: Annak érdekében hozzá kell nyúlni, hogy egyrészt egy politikai vállalást tettek ezzel kapcsolatosan, és valamit reagálniuk kell. Másrészt viszont Magyarországon jelen pillanatban egy olyan recesszív állapot uralkodik, ahol a munkanélküliek száma elkezdett felfelé mozdulni, és kell valamilyen intézkedést tenni annak érdekében, hogy az egyre nagyobb létszámú megjelenő munkanélküliek nek valamilyen munkahelyeket tudjanak biztosítani.
3: Van még olyan specifikus szektor, ahol egyébként sokkal több mondjuk a vendégmunkás, tehát ez kimondható, akár mondjuk itt most futárokat emlegetett, és hogyha szigorítva lesz ez a törvény, akkor az ő kiesésüket csettintésre pótoljuk? Mert nyilván azt feltételeznénk, hogy hát azért vállalják el ők ezeket a munkákat, mert mondjuk más nem.
4: Ez egy nagyon jó meglátás, hogy valójában a munkavállalók oda érkeznek, oda tudnak érkezni ebben az önszabályozó piacban, amire nincsen magyar munkavállaló. Tehát azt mondani, hogy a külföldiek elveszik a magyar helyét, ez így ebben a formában nem igaz.
2: Egyszerűen... Pedig még óriás plakáton is olvastuk.
4: Lehet, de ettől függetlenül megvannak hirdetve ezek a pozíciók, amelyekre leadják az igényeket, és tény is való, hogy ezekre nem jelentkezik magyar munkavállaló. A cégek arról számolnak be sorra, hogy nem találnak műszakrendekben munkavállalókat ünnepnapokra, feldolgozóiparba. A szállodaipar arról panaszkodik, hogy nincsen elegendő munkavállalója annak érdekében, hogy mondjuk a szobák takarítását ellássák. Nem véletlen az, hogyha nem találnak kellő számú munkavállalót, akkor ilyenkor jönnek a robotok, az átszerelések, az automatizáció. Tehát, hogy bizony-bizony egy szűkített helyzetben, mozgástérben vannak a cégek, és ők próbálnak mindent megragadni, minden eshetőséget, lehetőséget. Ezért is van az, hogy sokan felemelték a hangjukat ezen a törvény ellen, anélkül, hogy ismernék, hogy egyébként mi fog most neki.
2: A korábbi kormány úgy fogalmazott, hogy van 300 ezer potenciális munkavállaló Magyarországon. Őket kell bevonni a munkaerőpiacra, ezért kell kizárni innen Magyarországról a vendégmunkásokat. Na de hát ez a 300 ezer ember, ez most is dolgozhatna, ha jól értem.
4: Egyrészt tehát fontos azt megjegyezni, mi számos olyan programban részt veszünk, és részt vettünk, ahol pont a hazai munkaerőpiaci tartalékokat igyekeztünk megszólítani. Van olyan program Magyarországon 2019 óta, ahol közel 300 település részvételével több mint 300 ezer embert megszólítva igyekeznek integrálni a leszakadó településeken élőket, azokat, akik kiszorultak a munkaerőpiacról, hogy ők valamilyen módon, de integrálódni tudjanak. Közel 30 szeretetszolgálat és egyéb más ilyen komoly családsegítők, mentálhigiénések, szociális munkások, akik azon dolgoznak mind-mind-mind, hogy ezt a munkaerőpiaci tartalékot integrálni tudják. 5 és 10 ezer fő között mozog az elmúlt 6 évben itt elért eredmény ebből a több 100 ezer főből. Tehát azt mondani, hogy ez a 300 ezer fő rendelkezésre áll és alig várja, hogy munkaerőpiacra lépjen, ez nagyon jó lenne, de ez csak papíron létezik egyébben a formában.
3: Nógrádi József a Trendpoldertől köszönjük szépen.
0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
2: Elsimon László a vendégünk, a korábbi kulturális államtitkár, író, költő, alapítvány vezető, meg úgy mindenféle, ezeket majd megbeszéljük.
5: Egyébként jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt.
5: Egyébként lehetek. Hát.
2: Amikor elkezdődött a vár rekonstrukciója, vagy nevezzük bárhogy ezt az újjáépítést, akkor kulturális államtitkár voltál.
5: Nem, akkor nem voltam már államtitkár, hanem kormánybiztos voltam.
2: Kormánybiztos, jó, valóban.
5: Mikor Zumbok Ferenc váratlanul meghalt, akkor a megkezdett várbazár felújításnak a feladatait vettem át tőle, és az a kormánybiztosság volt felelős azért, hogy megépüljön a várbazár, megújuljon a Fertődi Eszterházi kastély, és elindítsuk a Hausmann programot, amelynek az volt a célja, hogy a várban sok minden megváltozzon. Egyébként elsősorban a palota, tehát ugye most a palotáról alig esik szó, hanem a minisztérium épületekről, azok az épületek alapvetően nem tartoztak a mi feladatkörünk közé. Tehát amit én csináltam, illetve az én irányításommal a csapatunk végigvitt, egyébként a Karmelita Kolostorban, mert ott volt az irodám, tehát én jól ismerem kívülről belül is az épületet, a miniszterelnöki fogadószoba volt valamikor a kormánybiztosi iroda. Az én feladatom az arra szorítkozott, hogy megcsináljuk a várbazárt, ugye ez egy óriási nagy feladat volt, és hogy elindítsuk a következő projekteket, így mi terveztük még meg a Szent István termet, mi terveztettük meg a főőrségi épületet, a Stöklő lépcsőt, és a királyi lovardát is. Az alapkületételéig, a királyi lovard alapkületételéig vezettem én a feladatokat, és utána már más feladatokat.
2: Hogy tetszik, ami lett a várból?
5: Ez egy nagyon nehéz dolog, meg az is nagy kérdés, ami most zajlik itt vita, hogy mi mennyibe került. Tehát ugye annak idején csak, hogy a nézők értsék, ugye 2014-ben adtuk át a várbazárt. Egy nagyon-nagyon erőltetett ütemben valósult meg, illetve munkában valósult meg két ütemben, mert két külön európai uniós pályázat volt, egyik az épületre, és egy másik pedig a környező infrastruktúrára és az utakra. Akkor ez a kettő projekt együtt került 12,9 milliárd forintba. Ez már egy minimális ráemeléssel együtt főösszeg. Ugye ma, hogy ennyiből meg lehetne építeni valamit, az maga a csoda lenne. Elszabadultak az árak sokok miatt, az infláció miatt, amiatt a sajátos versenyhelyzet miatt, amely kialakult az elmúlt években.
2: Versenyhelyzetnek nevezni?
5: Hát ezért mondtam, hogy sajátos, tehát nyilvánvalóan...
2: Akkor így értjük.
5: Tehát ez is árfelhajtó hatású volt, de az infláció is, az árfolyam növekedés is, hiszen rendkívül ki van téve az importnak az építőipar számos alapanyag beszerzése.
2: Egyelőre nem is a pénzekről van szó, hanem a rongyrázásról.
5: Igen, de csak egy pillanatra, a pénz meg a rongyrázás összefügg, tehát én szerintem egyébként nincsen rongyrázás. Az egy másik kérdés, hogy milyen épületet, milyen funkcióra használunk. Csak szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy ami 2014-ben aminek a kivitelezése 12,9 milliárd forintba került, mindenki ismeri a várbazárt. Hatalmas épület mögött elbontottuk a hegyet, ott egy óriási mély garázs rendezvénytér alakult ki, tehát brutális nagy léptékű munka. Ezt a munkát ma biztos, hogy nem lehetne megcsinálni 100 milliárd forint alatt. Tehát nagyjából 10-szer annyiba kerülne, mint 10-12 évvel ezelőtt. Ha most valaki, mert éppen Vitézi miniszterurat hallgattam a várral kapcsolatos beruházásokról beszélni, tehát ha valaki csak azt megnézi, hogy a Vitézi Dávid főigazgatóság alatt mennyibe került az új közlekedési múzeumnak a tervezése, 7,8 milliárd, 7 milliárd 870 millió forintra szerződtek le Vitézék 2020-ban, és ha megnézik azt, hogy még erre ráemeltek további 6,5 milliárd forintot a környezőnek a megvalósítására, illetve a meglevő épületnek a kiállításra való alkalmassá tételére, akkor azt mondja, hogy te úristen, majdnem elkötötte 16 milliárd forintot csak az előkészítésre a közlekedési múzeumnál. Szerintem helyes. Tehát miért valaki azt gondolna, hogy ezzel távadon Vitézit, nem, ez helyes. És hogyha valaki
2: végül... De akkor ezzel azt is mondod, hogy nem Debrecen, hanem marad Budapesten, szerinted? Tehát, hogy az úgy van, jó?
5: Bocsánat, ezt nem most mondom, az elmúlt 5 évben folyamatosan elmondtam, vitába keveredtem, nyilvánosan elmondtam. Tehát én
2: jó, csak hogy az álláspontod világos legyen.
5: Szeretném egyértelművé tenni, nem most okosodtam meg, tehát nem kellett hozzá egy kormányváltás, hogy azt mondjam, amit következetes vagyok ebben a kérdésben, az Iparművészeti Múzeum felújítása mellett folyamatosan kiálltam, és a közlekedési múzeumnak a rendkívül jó helyszíne való elhelyezésére, tehát az egykori északi járműjavító való elhelyezése mellett is kiálltam. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha ma azt meg akarjuk építeni, amire már az előkészítésre elköltöttünk az adófizetők pénzéből 16 milliárd forintot, akkor az nem tudjuk, hogy mennyibe, de minimum 150, de inkább 200 milliárd forintba kerülne. Meg kéne csinálni, szükség lenne rá. Ma ember nem mondja meg, hogy mennyibe kerülne az Iparművészeti Múzeumnak a felújítása, az is eszement pénzbe. Tehát a lényeg az, hogy így tessék értelmezni azt, amit urizálásnak nevezünk.
3: Visszarángatlak titeket a Karmelitához,
5: hát
3: és
5: jó.
3: Ugye az elmúlt napokban mindenféle tárlatvezetésen keresztül, akár élőben, akár mármint élőzés által, akár személyesen bejárható a Karmelita. Sok kritikát kap a luxizáson túl, vannak szakmai kritikák is, például az, hogy hát azt ígérted még te magad is, hogy majd minden az eredeti állapot szerint lesz, ehhez képest ez mekkora terasz van ott, és az minek? Az nem volt az eredeti állapot.
5: Először is a Karmelita felújításával én nem foglalkoztam. Sajnos, mert egyébként szerettem a projektet. Másodszor is a Karmelitáról mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy luxizás lenne benne. Az én megközelítésem még túl puritánis lett. Én egyetértek, azt hiszem Zsupán Andrástól olvastam, azzal a véleménnyel, hogy az egykori étkezőnek például a falfestéseit azt nem kellett volna eltakarni. Visszaállítható. Tehát, hogy én szerintem még túl puritánis lett, nem, hogy luxizós. Tehát, aki ezt mondja, az butaságot beszél. Az egy teljesen abszurd állítás, hogy ott a képeknek nincsen helyük, amik a Nemzeti Galériából meg máshonnan lettek kikölcsönözve. Tehát ma, ha valaki csak elmegy a Nemzeti Múzeumnak a bútorraktárába, és megnézi azt, hogy akár a korábbi bérelt bútorraktárba Török Bálinton, akár megnézi a Daróczi úti bútorraktárt, akkor azt látja, hogy klimatizálatlan, sokszor nedves, rossz állapotú raktárakban őrzünk bútorokat. Ezeknél biztos, hogy egy jó pár olyan miniszterelnökség épületből való kihelyezés jobb és biztonságosabb. Ráadásul
2: ha azt mondod, hogy ez szinte értékmentés?
5: Hát nézd, ha valaki azt mondja, hogy a Karmelitában nem megfelelő a képeknek a tárolására a körülmény, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy menjen be a Nemzeti Múzeumban egy nyári forró napon, és nézze meg, hogy hány ablak lesz nyitva, mert hogy az állandó kiállításnak egyetlen egy terme sincsen klimatizálva.
2: Ez mondjuk nagy baj.
5: Hát óriási nagy baj. Az, hogy a nyílászárok...
2: 16 év alatt hogy nem lehetett klimatizálni?
5: De az nem így néz ki, tehát ahhoz az egész épület átfogó felújítása lenne, tehát oda nem tudsz betenni egy ilyen kis mobil klímát, ez nem így. Egyébként vannak olyan része az épületnek, akkor van mobil klíma. Óriási nagy munka. Most én például irányítom a palásteremnek a felújítását, csak a palásterem felújításánál annak az egy teremnek a klimatizálása úgy, hogy nagyon speciálisan tudjuk megoldani az előtte levő angol aknában a külső egységet, annak a klímája csak majdnem 500 millió forint. Tehát annak a építészeti felújítása egy teremnek. Tehát azért ezt szeretném, hogyha végig gondolná valaki, nem akármiről van szó, amikor egy ilyen műemléképülethez hozzányúl.
2: Tudnak még követni minket? Mert elég sok mindenről beszélünk egyszerre.
5: Jó, szóval a lényeg, visszatérve a kérdésedre.
3: Kell vagy nem kell terasz?
5: Tehát a terasz kérdését annak idején megvitattuk, óriási nagy vita volt akkor is róla. Én szerintem az épület szebb és értékesebb lett a terasszal. A másik dolog az, hogy
2: lehetett rajta focizni.
5: A másik dolog az, ugye, hogy én tulajdonképpen, bár sokszor azt mondjuk, hogy eredeti állapotot állítunk helyre, ugye ez nagyon nehéz, és ezt a palotára mondtuk, szeretném hangsúlyozni, mert például az egykori pénzügyminisztérium épülettel kapcsolatban, amikor még én kormánybiztos voltam, akkor letettünk olyan terveket is az asztalra, amely az átépítés előtti és a visszaépített állapot közötti átmenetet mutatta be, hogy lehetett volna egy másik épület is. Igazság szerint nagyon nehéz azt megállapítani, hogy mi az, ami úgymond eredeti. Tehát a palotánál is azt mondtuk, hogy a Hausmann-féle tervekhez való visszatérés. Nem az eredeti állapot, hanem az utolsó, a háború előtti autentikus állapothoz való visszatérés. És ez nagy különbség, mert hogyha megnézitek, akkor a palotát a háború után úgy építették át, hogy amiket helyre lehetett volna állítani, amiket minden gond nélkül meg lehetett volna menteni, azokat a részeket is lebontották, azokat a gyönyörű szép teremsorokat, a kápolnát és a többit, meghamisították a kupolát, és műközépkori dolgokat állítottak elő. Tehát ott a középkori bástyák, amelyek azt mondják az idegenvezető turistának, hogy középkori bástyák, azok egyik sem középkori bástyák, azokat mind utólag építették oda. Miközben egyébként számos...
2: Hát ebben most is gazdag lesz a vár.
5: Számos fontos középkori rész, az egyébként ott van a föld alatt.
2: NK, térjünk át egy másik témára.
5: Hát a vár az még óriási sok muníciót tartogat.
2: Azt én elhiszem, de nem engedünk el, úgyhogy erről ne beszéljünk két mondatot. Egyrészt eléggé sarkasan fogalmaztál arról, hogy milyen pénzosztást láttál itt. Te magad is meglepődve. Másrészt rögtön előkerült az is, hogy pont El Simon beszél, aki maga is kapott NK-s pénzt.
5: Hát először is én nem kaptam NK-s pénzt, tehát azért ezt tisztázzuk. Olyan szervezet, amelyel együtt dolgozom, az kapott pénzt nagyon helyesen, jó célra, és az nagyon jól hasznosult. Tehát ezzel nincsen semmi baj.
2: Mire hasznosul az
5: Például most a Tokaji írótáborral együttműködve dolgozunk Tokajban a Tenkács kiállításnak a megvalósításán, ott egy nagyon fontos helyi festő, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy körülbelül negyed annyiból fog megvalósulni annak az épületnek a berendezése, a kiállítás megújítása, mint amiben más csinálná. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg a következő. Ugye a Nemzeti Kultúrás Alap korábbi négy vezetője, Török András, Harsányi László, ki volt még a...
3: És a többiek?
5: Nem, a Lőrinci György meg én, ugye együtt adtunk ki egy nyilatkozatot arról, hogy az NK a megőrzendő, megmentendő érték, ne borítsuk ki a fürdővízzel a gyereket. Tehát az, hogy voltak politikailag vitatható döntések, voltak, hogy voltak olyan döntések, amelyek szakmailag is vitathatóak. Én maximálisan nem tudok azzal azonosulni, mondjuk a Mágának a fotósa kap nem tudom hány százmillió forintot. Teljesen abszolút. Tehát akkor most tegyük mellé az 500 millió mellé azt, hogy a Tenkás háznak a teljes felújítására, kiállítás rendezésére, képek restaurálására, keretezésére 48 millió forintot kaptunk bruttó. Tehát ez az áfás támogatás.
2: Jó, de nem is hegedűsz úgy, mint a Mága.
5: Az biztos, és nem is fotózok úgy, mint a fotósa.
2: Ennyi.
5: Tehát ez tény. Tehát ezeket tessék összehasonlítani, amikor azt mondod, hogy én is kaptam támogatást, nem az általam vezetett szervezet kapott támogatást. Helyesen. Nagyon helyesen. Tehát, hogy attól, hogy vannak ilyen szakmailag elfogadhatatlan döntések, abból nem következik az, hogy a Nemzeti Kultúrás Alapot, amely 1993 óta a magyar kultúrát szolgálja, és amely egyébként politikai szempontból is, és szakmai szempontból is a legkiegyensúlyozottabb kollégium támogatási rendszerben osztotta az elmúlt 3,5 évtizedben a pénzt, hogy ezt egyébként ne kéne megőrizni.
2: Az elmúlt időszakban azért ez a kiegyensúlyozottság, ez nagyon nem volt jelentő.
5: De ez tényszerűen nem igaz, amit mondasz. Tehát,
2: ez tényszerűen tehát, igaz, amit mondok, csak nézd meg a Független Színházak helyzetét.
5: Az egy
2: mindenről szóló történet, ami az elmúlt pár év,
5: Egon,
2: mondjuk másfél évtizedben.
5: Szeretném jelezni, hogy a Független Színházak támogatása nem az NK-n keresztül valósul meg, hanem a minisztériumból. Tehát sajnos most ki kell javítsanak, nagyon erősen téved.
2: Csomó pályázatukat
5: az NKA, az NKA elődöményzeti kollégiuma az összesen nem oszt el annyi pénzt, mint amit egyébként Magyarországon az összes független szervezet, elődöményzeti szervezet együtt kap a minisztériumból jelen pillanatban. Tehát te neked a kritikád vagy kifogásod az arra vonatkozhat, hogy a minisztérium az elődöményzeti keretből, illetve az elődöményzeti szervezeteknek a többlet támogatásából mennyit fordít a közszínházakra, és mennyit fordít a függetlenekre. Ne haragudj, ez független az NK-nak a működésétől, ahol szakmai kollégiumi rendszerben a népművészettől az örökségvédelmen át az irodalomig nagyon sok minden támogat. A probléma az, hogy egyébként azt a pénzt, amit vitatható célokra fordították el, azt vissza kellett volna fordítani a kollégiumokba, és így legalább megoldották volna azt a forráshiányt, amivel küszködik az NK jó idéje. Csak hogy lásd, én 2014-ig voltam a Nemzeti Kultúrás Alapnak az elnöke, akkor a Nemzeti Kutatás Alapnak a főszege körülbelül annyi volt, mint amennyi most, azóta némi infláció volt, tehát magyarul reálértéke jelentősen csökkent a forrás.
2: Azt tudod, hogy a független színházak és művészek most rád fognak zúdulni, ezután a mondat de
5: bocsánat,
2: után. De hány pályázatuk ment be, amikkel nem is foglalkozott senki?
3: Hát ki volt írva, lehetett volna jelentkezni.
5: De bocsánat, hát én nem mondtam, tehát egyébként az, hogy a független színházaknak, tehát én az országos színházi találkozónak is voltam a válogató zsűriébe, fantasztikus produkciókat látok a független színházakban, te jól tudod, még előadásokon is szoktunk néha találkozni, hogy mennyi előadást nézett meg mondjuk egy hónapban, tehát én nekem az a véleményem, hogy a független színházak jelentős része támogatásra méltó, és azt támogatni kell. És azon lehet vitatkozni, hogy egyébként a támogatási összegüket megnöveljék-e, szerintem egyébként nyugodtan meg lehet növelni, ezt az elmúlt évek be is mondtam, erről még volt szakmai vitánk Vinyánszky Attilával is, hogy kinek és mennyi pénzt kell adni, de ez nem az a kérdés, amiről eredetileg kérdeztél, tehát az NKA-nak a támogatási rendszere ettől még jól működik, és azt meg kell őrizni. Minden egyes kormányzati időszakban hozzányúltak a kuratóriumoknak a rendszeréhez és a tagságához is. Biztos vagyok benne, hogy a következő években is hozzá fognak nyúlni, és ahogyan mondjuk az irodalmi kollégiumot megnézett, hogy ott az Írószövetségtől a Szépírók Társaságáig mindenki képviseltette magát, remélem, hogy a következő időszakban is ez így marad.
3: Első László, várunk vissza.
5: Köszönöm.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
6: Üzleti ügyekkel felelős vállalatirányítással folytatjuk a Startot, sőt ez már a Start Plus. Istenesné Solti Andrea, a Hungarian Business Leaders Forum elnöke. Jó reggelt kívánunk! És Bodó Teodor, a kommunikációért felelős vezető elnökségi tag a vendégeink. Tisztújítás volt, 4 elnökségi tag mellett 2 újat választottak. Mi a jelentősége és mi a céljuk az új elnökséggel a következő ciklusra?
7: Hát nagyon örömmel és megtiszteltetéssel vettük, hogy bizalmat kaptunk a folytatásra, és a Hungarian Business Leaders Forum tevékenységének a fókuszában továbbra is az etikus vezetés, felelős vállalatirányítás, a sokszínűség támogatásával. Azt gondolom, hogy ez a sikeres üzleti környezetnek az alapjai, meghatározó tényezői.
6: Jól olvastam, hogy 100 tagja van a szervezetnek körülbelül?
8: Nagyságrendileg 100 tagja van, és azt el tudjuk mondani, hogy szinte az összes magyarországi gazdasági életben meghatározó vállalat képviselteti magát, és az a célunk, hogy ez a kör, ez a vállalati kör, ez bővüljön a jövőben is, és nem csak hangzatos célokat szeretnénk megfogalmazni, hanem a tettek erejével is bebizonyítani azt, hogy tudunk hatni a magyar társadalomra, és ez egy nagyon fontos felelőssége is a cégeknek, a cégvezetőknek.
6: Milyen az etikus vállalatvezetés?
7: Mindenképpen ugye betartja a jogszabályokat, és összhangban a meghirdetett értékeivel együtt ezeknek a szellemében végzi a tevékenységét. Tekintettel van a környezetére, vásárlóira, munkavállalóira, tehát sokféle szempontot figyelembe vesz a működésében. És ebben az összefogásban, a sok vállalat összefogásában jobb, hatékonyabb programokat tudunk indítani összefogásban és elérni. Így például évek óta zajlik a jövő tehetségének a támogatása a HBLFX Mentor program keretében. Ezt szeretnénk folytatni, idén is rekordszámú érdeklődés volt, indult egy úgynevezett igazgatósági szerepre felkészítő Hungarian Business Leaders Forum Board Level programunk, ez is nagy sikerrel fut, és szeretnénk folytatni, és tavaly pedig az üzleti etikát fókuszba állítva meghirdettük a top 20 compliance szakembernek a listáját is.
6: A 100 100 tag az egymást gyakorlati tanácsokkal segíti, vagy hogy képzeljük el a szervezet működését, tehát hogy hogyan profitálnak a tagok abból, hogy ott van másik közel 100 vállalatvezető a klubban?
8: Ez egy nagyon erős szakmai közösség, amiben együtt dolgozunk. Jó magam több mint 10 éve segítem a HBL-eknek a munkáját. Nagyon jó ebben a körben együtt dolgozni, tapasztalatokat cserélni, inspirálni egymást, és olyan programokat kitalálni közösen, ami aztán később társadalmi hatással is bír. És ilyen például ez a tegnap megrendezett esemény, ami rendkívül büszkék vagyunk, az Együttható Fesztivál, amelyben nagyságrendileg 40 különböző szakmai szervezet, vállalat vett részt, több mint 400 résztvevővel. Itt a közelben egyébként a Bosch-Budapest Innovációs Campuson tartottuk ezt a fórumot, és olyan fontos témákról beszéltünk, és vezetői dilemmákról, mint amilyen például a mesterséges intelligencia, etikus használata, a bértranszparencia, az, hogy hogyan tudjuk megnyitni, etikusabbá, igazságosabbá tenni a magyar munkaerőpiacot.
6: Az etikus AI használaton mit kell érteni? Tehát hogy lehet nem etikusan használni, vagy mi itt a veszélyforrás, amit hárítani kellene?
8: Hát aki az AI-t használja, a mesterséges intelligenciát használja, nagyon sok esetben szembesül dilemmákkal. Például az, hogy milyen eszközöket használunk, azokat az eszközöket kinek a kezébe adjuk, milyen oktatási lehetőségeket adunk a kollégáknak, hogy megismerjék az AI-nak a használatát, illetve az, hogy egyébként az AI használattal milyen eredményeket tudunk elérni. Szóval ez egy teljesen új terület, annak ellenére, hogy maga az AI, a mesterséges intelligencia azért, mert nem egy új keletű dolog, de az, hogy a mindennapjainkban milyen módon használjuk, azt áttekinthetően és felelősen kell tennünk.
6: Nagyon érdekes kifejezés a bértranszparencia. Ha jól tudom, nyártól van egy olyan rendelet, ami Magyarországra is vonatkozik, hogy azonos munkáért, azonos pozíció, bértranszparencia.

0: tehát el kell mondani egy újonnan felvett kollégának, vagy akár egy érdeklődő kollégának, hogy az ő munkakörében mások mennyi pénzt kaphatnak?
1: Mi az elérhető bérsáv? Ez nagyon fontos, hogy a bértranszparencia az elősegíti az esélyegyenlőséget, de nem azt jelenti, hogy a bérek egyenlőek, tehát továbbra is a teljesítmény alapon a cégek, lesznek a bérek között különbségek.
0: És egy díjat is átadtak a...
2: Ez a katalizátordíj.
0: Ezt milyen alapon osztják? És
2: ennek szimbolikus jelentősége van, ugye maga a katalizátor elnevezés is jelzi azt, hogy olyan hatást szeretnénk elérni, ami a jó példák alapján aztán egyre gyakrabban és többen fordul elő. Arról szól, hogy a munkaerőpiacon milyen olyan jó gyakorlatokat, milyen olyan megvalósuló ötleteket, projekteket tudunk díjazni, megmutatni, amelyek nyitottabbá teszik a munkaerőpiacot. Három díjat osztottunk ki az idén. A fő díjat a Boston Consulting Group programja kapta. Egy olyan nagyon érzékeny helyzetben segítik a roma fiatalokat, miután befejezték a tanulmányaikat, segítik őket mentorálással, különböző szakmai támogatással, összekötik őket különböző cégekkel, hogy könnyebben találjanak munkalehetőséget, és ugye több éve fut már ez a program, és több száz fiatalnak sikerült segíteni. De kapott innovációs külön díjat az Amrest Kft., aminek a neve talán kevésbé ismerős a nézők számára, de különböző gyorséttermi hálózatokat működtetnek itt Magyarországon, és ők kimondottan az ADHD és autizmussal élő embereknek nyújtanak konkrét munkalehetőségeket. És hát volt egy szakember, díjazottunk is, a BP-nek a munkatársa, Jó Andrea, aki az eddigi tevékenységért kapott elismerést. És ez azért nagyon jó, mert hogyha meg tudjuk mutatni a jó példákat, elindul az inspiráció, a szakmai párbeszéd, akkor reméljük, hogy jövőre még több, még izgalmasabb projektekből tudunk majd választani.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és mindezt elmondták, és további sok sikert a tevékenységükhöz.
2: Köszönjük szépen!
3: Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
0: Nyári táboroztatás a következő témánk. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indított pénzadománygyűjtő akciót az Ökumenikus Segélyszervezet. Itt van Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta
4: a meghívást.
0: Jó reggelt kívánok,
4: köszönöm a lehetőséget.
0: Szóval speciális gyermekek nyári táboroztatására indították ezt az akciót. Mit jelent az, hogy speciális igényű gyermekek, és mik ezek a speciális igények az ő esetükben?
4: Ugye az Ökumenikus Segélyszervezet látókörében mondhatom, hogy több ezer hátrányos helyzetű gyermek van. Körülbelül 4100 gyerek az, akivel mi folyamatosan foglalkozunk egész évben. Ez kb. 50 intézményt jelent országszerte, ahol a segélyszervezet jelen van, és van ezek között családok átmeneti otthona, a biztos kezdet gyermekház, olyan jelenlétpontok, halmozott hátrányos helyzetű településeken, ahol hát valahol naponta, valahol hetente, de mindenképpen meghatározott rendszerességgel találkozunk a gyerekekkel. És ebből a körből tudunk gyerekeket táboroztatni. Ugye ilyenkor mindig kell egy konkrét célkitűzés nekünk egy adománygyűjtéshez, így született meg ez az 1000 gyermek. Ugye a speciális ez azt jelenti azért, hogy ezeknek a gyerekeknek a teljes táboroztatási költségét nekünk kell állni, hiszen olyan gyerekekről van szó, és ez a közös bennük, akiknek a családjuk nem engedheti meg magának, hogy elküldje őket táborokba.
0: Akik be tudnak majd jutni ebbe a programba, milyen nyaraláson vehetnek részt? Tehát hol zajlanak majd ezek a táborok? Milyen hosszú időtartamról van szó?
4: Vannak napközis táboraink, és vannak bentlakásos táboraink. Mindkét esetben elmondható az, hogy ezek általában egyhetes ciklusok, valahol van több tábor is, akár egymás követően mondjuk napközis táborokban. Nagyon-nagyon fontos időszak a nyár a gyerekek életében, szerintem ezt minden szülő tudja, hogy azért ez nagyon hosszú tud lenni az a nyári szünet, az a 10 hét, és mindannyian keressük ilyenkor a lehetőségeket, hogy 1, 2, 3, 4, 5 táborba a gyereket elviszük, na most ha ezt felszorozzuk egy komolyabb összeggel, akkor azt látjuk, hogy ez egy átlagos családnak is komoly kihívás. És azokban a családokban, ahol nincs meg erre a forrás, ott ez az időszak,

0: Lehet akár a leszakadás időszaka is a gyerekeknek, hogyha nem jutnak el táborokba, a szülők nem tudnak velük foglalkozni, vagy nincsenek meg otthon azok a körülmények, ahol a gyerekek biztonságban lennének, akkor nagyon felértékelődnek és nagyon hiánypótlóvá válnak ezek a táborok. Van köztük egyébként a tematikát tekintve robotika tábor, van benne sporttábor, van benne kézműves tábor, van benne különböző kulturális témákhoz kötődő tábor. A közös bennük az, hogy nem csak egyszerűen feltöltődésről, játékról, meg strandról van szó, hanem annak benne fejlesztő elemek is, és egy nagyon komoly szakembergárda dolgozik az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy ezek a táborok tényleg a felzárkózásról szóljanak.
1: Olvastam a felkészítőben egy nagyon furcsa és érdekes adatot, nevezetesen, hogy az átmeneti otthonokban lakó gyerekek 79%-ánál már a hétköznapi külvilági ingerek is átlag feletti megterhelést jelentenek. Ezt, ha kifejteni bővebben, az...
0: Igen, én azt hiszem, hogy általában elmondható a mai gyerekekről, hogy rengeteg inger éri őket, hozzánk képest azt hiszem, hogy sokszoros ez a szám, mint amikor mi voltunk gyerekek. És olyan gyerekeknél, ahol pedig különböző traumák vannak, ugye egy átmeneti otthonban hogy kerül be egy gyerek, vagy egy bántalmazás elől menekülő családról beszélünk, vagy elvesztették az otthonukat, és ezért kényszerülnek egy átmeneti otthonba. Ott mi azt tudjuk kínálni, hogy együtt tud maradni a család, és ez a legnagyobb kincs, hogy nem kerülnek szétszakadásra ezek a családok. Illetve nagyon sok olyan dolog hiányozhat egy gyereknek az első éveiből, aminek aztán az a következménye, hogy sokkal érzékenyebb akár a különböző ingerekre, illetve nem kapja meg azokat a fejlesztéseket. Ugye ma, hiszem, akinek kisgyereke van, én is közéjük tartozom, tudja azt, hogy rengetegféle fejlesztés elérhető egy óvodában, a TSMT tornáltól kezdve, ugye a legkisebbeknek egy dévénytorna, bármi más. Ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy a gyerekeknek a lemaradásait, vagy akár speciális igényeit ki tudjuk elégíteni. Olyan gyerekeknél, ahol ez nincs meg, nem adott a családnál, ott folyamatosan halmozódnak a hátrányok, és mondjuk mire iskolás lesz valaki, ezek meghatározóak tudnak lenni. Egy ilyen táborban is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a gyerekek speciális igényeire. Persze mi ezt mind akkor tudjuk megtenni, amiről beszélek, hogyha ez az adománygyűjtés sikeres. Tehát az 1000 elszoruló gyereknek még nem garantált a táboroztatása, hanem éppen azért vagyok itt, hogy a nézőket is, ha lehet, akkor bevonjuk ebbe a gyűjtésbe.
1: Igen, egyébként az ingyen is látszanak az alapinformációk, tehát az adomány vonal száma, illetve a honlapjuk is. Tehát gondolom két módon is lehet támogatni ezt az akciót.
0: Így van, én ilyenkor igyekszem ilyen nagyon ilyen reklámtáblaszerűen menni mindenhova. A 1353-as adomány vonal az nagyon-nagyon fontos, tehát ha valaki most teheti a nézők közül, tárcsázza a 1353-at, 500 forintot tud adni, és ezekből az 500 forintokból adódnak össze az egyes gyerekeknek a táborosztatási költségei, de természetesen van most is lehetőség a segélyszervezet.hu-n adományozni, a Tesco áruházakban vannak adománykuponok 300 forinttal, tehát sokféleképpen lehet csatlakozni egészen május végéig, és még júniusban is várjuk az adományokat.
1: Van egy olyan célösszeg, amit el kellene, hogy érjenek, hogy ez az 1000 gyerek elindulhasson táborozni, és ez publikus, hogy ez az összeg mennyi, ha van ilyen?
0: Igen, igen. Tehát ha átlagosan mondjuk egy gyermek táboroztatási költségét, akkor azért az közelíti a 100 000 forintot. Tehát ebből ki lehet számolni, hogy akkor legalább 200 ember kell, aki adományoz azért, hogy mondjuk egy gyerekkel tudjon menni táborozni. Nyilván egy napközis táborban kevesebb a költség, egy bentlakásosban több, de azért itt minden esetben ezt hangsúlyozom, hogy nekünk a teljes költséget kell lefedni, a napi 5-ször étkezést, odautazást, sok esetben még a fürdőruhát is, mert nincs a gyereknek, tehát minden olyan, amire szüksége van, azt mi tudjuk biztosítani, illetve a nézők, hogyha hívják a 1353-at.
1: Nem először indítanak ilyen akciót, tehát nyilván lehet tapasztalata a trendekről, hogy alakul a trend, az adományozási kedv, illetve hát a lehetőségek is Magyarországon.
0: Ugye az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve működik, egyházak alapították 91-ben, és azóta folyamatosan vannak ilyen akcióink, és azt hiszem, hogy ez a bizalom ez folyamatosan növekszik, és ennek az a titka, hogy mi nem csak kérünk ilyenkor, hanem ha valaki mondjuk akár a Facebookon követi a szervezetet, akkor látja azt, ahogy nyáron majd megvalósulnak a táborok, és ez az, ami fenntartja az adományozási kedvet. Mi jó reménnyel vagyunk az első napok eredménye alapján is idén, hogy meg lesz ez az 1000 gyerek táboroztatás.
1: Mondta, hogy több mint 4000 gyermek életére van rálátás. Milyen alapon választják majd ki azt az 1000 szerencsést, aki részt vett egy ilyen táboron?
0: Igen, ugye a 4000 ez egy nagyon tág kategória, és mondjuk más jelent mondjuk egy védett házban a gyerekekkel, hogy milyen típusú foglalkozásokat lehet csinálni. Velük is foglalkozunk nyáron, csak nem biztos, hogy ők mennek mondjuk konkrétan a táborba, vagy mondjuk egy életkori bontást is néznünk kell, hogy az egészen picik is benne vannak ebben a 4000-ben, ugye egy biztos kezd a gyerekházban egészen csecsemőktől is kezdünk, nyilván nekik is vannak napi foglalkozások, de nem táborokat szervezünk. Tehát sokféle szempont alapján kerülnek ki, én azt remélem, hogy azért majdnem minden olyan gyerek így így a segélyszervezet látóköréből, aki már tud menni táborba, az el fog jutni idén is.
1: Folytatnak utókövetést, tehát hogy akik már felnőnek és elhagyják ezt a szervezetet, vagy kikerülnek az önök ernyője alól, hogy hogyan alakul az életük?
0: Igen, ez egy nagyon hosszú út, ugye sokszor tényleg a 0 éves kortól, akár 18 éves korig is végig tudunk kísérni egy-egy gyereket, mondjuk egy hátrányos helyzetű településen, Szendrőn, vagy Olasztiszkán, vagy bárhol a segélyszervezet jelen van az év 365 napján, és hát vannak azért szép sikerek, és a szép sikereket nem ilyen nagy hollywoodi történetekben kell elképzelni, hanem az, hogy egy gyermek elvégzi az iskolát, az, hogy van motivációja és lehetősége akár tovább tanulni, szakmát tanulni, és meg tudja törni azt az ördögi kört, ami sokszor egy ilyen családban létrejön egy halmozott hátrányos helyzetű helyzetben.
1: Visszatérve az eredeti témánkra, a táboroztatásra, olvastam egy Lackó nevű fiatalember történetét, ha ezt röviden összefoglalná, ebben egy picit benne van, mint csebben a tenger, hogy milyen hangulatban zajlanak ezek a táboroztatások.
0: Igen, én azt hiszem, hogy a mi történeteink, amiket én meg szoktunk osztani, ezek nem annyira látványosak. Tehát akár az, hogy egy gyerek először tapasztalja meg azt, hogy szépen beszélnek vele, és megkérik valamire, és ezt teljesíti, azt hiszem ebben a történetben is erről volt szó, hogy a gyerek ugye rosszalkodott, és akkor utána nagyon megjavult, és nagyon jót csinált, és kérdezték, hogy miért, és azt mondta, hogy azért, mert végre valaki szépen kérte meg. De nagyon megható az is, amikor egy gyerek azt írja le a visszaemlékezésében a táborról, hogy először mehetett be egy medencébe, vagy hogy először evett pizzát. Tehát olyan dolgok, vagy jutott el mondjuk a Balatonhoz, vagy Budapestre. Tehát olyan dolgok, amik mindannyiunknak természetesek, egy-egy ilyen táborban ezek a kis csodák meg tudnak történni, és aztán egész évben a gyerekek erről beszélnek.
1: Hát sok sikert az adománygyűjtéshez. Kedves nézők, a 1353-as adományvonalon támogathatják az akciót, vagy az Ökumenikus Segélyszervezet honlapján. Gáncs Kristófnak köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.

0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Az online lapszemlével folytatjuk a startot. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. A Telex azt írja, hogy a dokumentum alapján a köztársasági elnök, akkor még Novák Katalin igazgatósága, kabinet főnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, de Novák Katalin ennek ellenére kegyelmet adott indoklás nélkül. Hát nem Magyarországon élnénk, ha nem szerepelne a cikkben, hogy a Sándor Palota honlapjára kattintva ez a kép fogadja a kedves látogatót, tehát amikor általában senki nem nézi a honlapot, akkor valószínűleg egész jól működik. Most, hogy tömegigény volna arra, hogy elolvashassuk a dokumentumokat, hát most lefagyott, úgyhogy türelmet kérünk a Sándor Palota nevében is. Nézzük, hogy mit mond Kozsó mindeközben. Napok óta azt mondom, hogy meghaltam, mondja Kozsó, az ismert előadó. Ez egyébként egy szomorú történet, egy ikerházban él az édesapjával, és az édesapja részét elárverezték, azt mondja, hogy egy 300 milliós vagyon, vagy annak a fele 34 millió forintért lett valakinek a tulajdona, tehát hogy a végrehajtó maffia kúszik be ebbe a történetbe, állítólag csak valami banális bírság be nem fizetése, ebből indult ki az egész történet, a részletek tehát a borsban. Aztán mi magyarok megint nagyot gurítottunk külföldön, részegen tört be egy bécsi boltba a magyar férfi, végül bent elaludt, nyilvánvalóan túlterhelt ez a szakma is, sokat tevékenykednek a betörők, és előbb-utóbb elfáradnak, hát most ez történt, elfáradt, megtalálták, aztán majd elindul a megfelelő eljárás. Egy másik történet, 220 millió forinttal nyúlta le Johnny Deppet, az angyalföldi drogos, 2 éven át fosztogatta a világsztár bankszámláját egy magyarországi férfi. Nyilván Johnny Depp nincs abban az anyagi helyzetben, vagy nem abban az anyagi helyzetben van, hogy feltűnne neki, hogy néhány év alatt eltűnik 220 millió forintnyi összeg a bankszámlájáról, mert ennél egy picit jobban el van eresztve, de hát megérdemli. A karrierje során 650 millió dollárt, azaz közel 200 milliárd forintot keresett. Nyilván, ha ebből valaki leemel 220 millió forintnyit, akkor Johnny Deppnek arcizma sem rándul, mert fogalma nincs az egészről. Szóval mindezt egy angyalföldi drogos követte el. Egyébként hát mielőtt a nemzeti büszkeség már nem mindenkinek, de némelyek szívében elkezdene dobogni, hogy mi magyarok mindenhol nagyot gurítunk, nem. Ő nem magyar ember, ő csak itt él, itt drogozik angyalföldön, egyébként jordániai származású. Ettől még a történet kerek, ennyi volt az online lapszemle.
0: Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Banki ügyekkel folytatjuk és zárjuk a mai Start Plus-t. Elkezdte Magyarországon is tevékenységét a Revolut, amely, ahogy olvasom, egy Fintech neobank szolgáltatás, hát nem kispályás versenyző, 65 millió ügyfelük van a világ 50 országában, 75 milliárd dollárra becslik a vagyonát, és állítólag a megjelenésével átrendezte, vagy elkezdte átrendezni a hazai banki szektort is. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértő van itt. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szia!
1: Kérlek, hogy először definiáljuk, hogy mit jelent ebben az esetben, hogy Fintech, illetve hogy neobank szolgáltatást nyújt a Revolut.
2: Ezek olyan új pénzügyi intézményt jelentenek, ami tipikusan nem a régi hagyományos bank, akiknek fiókokkal operálnak, vannak akár 100-200 éve működnek, mint mondjuk a hazai bankok vagy a külföldi bankoknak egy része, hanem olyan új pénzügyi intézmények, amiknek nincsenek fiókjai, mobilbankon, internetbankon akarnak operálni, nem is lehet náluk készpénzt befizetni, sokszor nincs is az magyar nyelven, mondjuk az adott nyelven ügyfélszolgálatuk, hanem cseten, AI eszközöket használva lehet személyes ügyintézést csinálni, és általában nem egy teljes banki szolgáltatás kört fednek le. Például a Revolut idehaza még nem hitelez, ugye nem lesznek fiókjai, nem lehet személyes ügyintézővel beszélni, hanem csak az utalásokra, készpénzváltásokra, tehát egy szűkebb kört akarnak lefedni, nagyon jó mobil technológiai eszközökkel, és általában nagyon alacsony árakkal.
1: Itthon is 2 millió ügyfelük van, ezt olvasom. Mennyire biztonságos, mert egy átlagember gondolhatja, hogy ez ilyen gyanús, hogy nincs egy fiók, nincs egy tisztviselő, egy ügyintéző, akinek a szemébe nézhetek, nincs egy üvegkalicka, ahol bekopoghatok, hogy ez is ez a bajom. Szóval ez mennyire biztonságos ezzel együtt ez a fajta bankolás?
2: Szerintem biztonságos, ha belegondolunk, a Google-t is használjuk naponta, és én soha nem tudom őket fölhívni, nem tudok nekik e-mailt írni, és mégis több milliárd ember használja. Igaz, hogy nem kezeljük ott a pénzünket.
1: Hát ez egy elég nagy különbség, hogy nem teszünk be semmi pénzt.
2: Hogyha a Revolutnál van a pénzünk, akkor 100 000 euróig, tehát körülbelül 37 millió forintig biztosítva van ez az összeg, tehát nem kell attól félnünk, hogy tönkre mennek, lenyúlják ezt a pénzt, vagy semmi ilyentől. Az is igaz, hogy nincsen magyar nyelvű ügyfélszolgálatuk még, ugye hamarosan lesz, mert magyar bankszámlaszámot kap a körülbelül 2 millió hazai Revolutos ügyfél, tehát lesz magyar csetes támogatás, hogyha valaki elakad, valószínűleg majd lesz utána telefonos ügyfélszolgálat is. Én nagy pénzt személyesen nem tartok a Revoluton, vannak olyan ismerőseim, akik igen, de egy normál bankként, hazai fiók telepként fog működni hamarosan, tehát azok, akik mondjuk elsődleges bank ként szeretnék használni, azok megtudják, de érdemes odafigyelni, tehát ne zárjuk még be a meglévő bankszámlákat, mert egy csomó minden nincs a Revolutnál.
1: És attól ilyen olcsó a Revolut, hogy nem kell fenntartani a fizikai bankfiókokat és fizikai alkalmazottakat, legalábbis a bankfiókokban?
2: Nagy részt igen, ugye nem annyira olcsó már, mint régen, ugye most, hogy ha bemigrálnak a magyarországi fióktelep alá, azok, akik az ingyenes számlacsomagot használják, ugye a legtöbb ügyfél az ilyen, az 50 ezer forintot meghaladó összegű utalásnál már fizetni kell a tranzakciós illetéket pár hét múlva ezeknek az ügyfeleknek, illetve nincsen például, ugye egy magyar bankoknál van havi 300 ezer forintig díjmentes készpénzfelvétel, a Revolut csomagban még mindig csak 75 ezer forintig van, tehát nem minden tud, amit a magyar bankok tudnak, például nem hiteleznek, ugye, hogyha a bank hitelez, az nagyon sok adminisztrációval jár, nagyon sok plusz teher, a Revolutnál például nincsen folyószámlahitel, nincsen hitelkártya, tehát azok az ügyfelek, ugye több mint 1 millió magyar banknak van folyószámlahitel kerete vagy hitelkártyája, akik be akarnák zárni a magyar bankjukat és átmenni, hogy csak a Revolutot használják, ők nem fognak ott tudni hitelt kapni, sőt, nem is biztos, hogy a régi bank fenn fogja tartani a hitelüket, hanem odaérkezik a jövedelmük.
1: És azon szolgáltatások, amelyeket nyújt a Revolut, mekkora versenyre késztetik a hagyományos magyar bankokat, és hogyan reagáltak a Revolut megjelenésére?
2: Nagyon érdekes egyébként, és azért is örülök a Revolut bejövetelének, mert a hazai bankok egyre több ajándékpénzt adnak, hogyha számlát nyitunk, és egyre jobb bankszámlákkal jönnek elő. Tavaly például ősz környékén a Magnet Bank jött elő vadonatúj számlacsomagokkal, az OTP is, a Granit Bank pár hete jött elő, sokkal kedvezőbb, sokkal könnyebben átlátható számlacsomagokkal. Ezek sokszor kedvezményeket is tartalmaznak, olcsóbbak, vagy eddig ilyen akciós, ideglenes akciókat hosszabbítottak meg, ez az OTP esetében volt. Ráadásul nagyon sok banknál ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha számlát nyitunk. Van olyan bank, ahol ez mondjuk 30 ezer forint, mint mondjuk a Magnet Banknál, ahol civil szervezeteknek is felajánlhatjuk. Van olyan bank, mondjuk a CIB, ahol 20 ezer plusz 40 plusz 40 ezer forintot kaphatunk, tehát ahol ha minél több banki szolgáltatást igénybe veszünk, akár 100 ezer vagy akár 150 ezer forintot is, mint mondjuk az ESZT-nél, a Granitnál 120 ezer forintot, tehát minél több szálon kapcsolódunk új ügyfélként egy bankhoz, több mint 100 ezer forintot is bezsebelhetünk.
1: Ez nyilván nagyon fontos az új ügyfeleknek, de milyen gesztusokat tesznek a hagyományos bankok a régi ügyfeleik felé, akik mondjuk 5-10-20 éve náluk bankolnak, és most megjelent a Revolut, és akár vonzerőt gyakorolhatna rájuk, szóval a régi ügyfelek számára van ajánlat a nagybankoknak?
2: Van ajánlat, kettőféle van. Az OTP-nél ugye nekik van a legtöbb hazai ügyfelük. Több olyan szolgáltatás van, ami eddig akciósan volt díjmentes, vagy akár csak visszavonásig. több bankkártya náluk ezentúl teljesen ingyenes lett, a devizaszámla vezetése is, az árfolyam plusz szolgáltatás, a kedvezményes devizaátváltásnak is most már ingyenes a díjmentes, illetve ezekre az új számlacsomagokra, akár a Gránit, Magnet, C, bármelyikről beszélünk, a régi ügyfelek is áttérhetnek, ráadásul legtöbbször a mobilbankon vagy az internetbankon keresztül is áttérhetnek egy új számlacsomagra. Tehát ha nem akarunk bankot váltani, mert ugye szeretjük a mobilbankját, megszoktuk már, oda jön a fizetésünk, és egy régi csomagunk van, ami úgy érezzük, hogy drága, nem kell abban maradnunk, bankon belül is átválthatunk bármikor az új csomagokra, és évente több tízezeres spórolhatunk.
1: Gergely Péter, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves nézők, ennyi volt a mai Start és a mai Start Plus. Velem még találkozhatnak a hamarosan kezdődő fórumban, de akárhogy is lesz, legyen szép napjuk, az egész stáb nevében búcsúzom, a viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nébih. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Bekérették az orosz ügyvívőt az East külügyminisztériumba a balti államok elleni orosz dezinformációs kampány miatt. Az East külügyminiszter közölte, hogy nem engedték meg, hogy területét vagy légterét Oroszországon belüli célpontok elleni támadásokhoz használják. Hangsúlyozta azt is, hogy egy NATO szövetséges elleni fenyegetés az egész szövetség elleni fenyegetés. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinett iroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Mikrobiológiai szennyeződés miatt csíráztatásra szánt Lucernát hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedés a 200 grammos kiszerelésű Dénes Natura Lucernát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják. Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmjére épülő kiállítás nyílt a budapesti Pannónia stúdióban. A tárlat központi eleme a Kossuth Díjas rendező 24 perces animációs alkotása, amelyet térbeli installáción vetítenek. Emellett vázlatrajzok, jelenettervek, díjak és könyvek is láthatók. A tárlat ingyenesen látogatható. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Ma is sok lesz a napsütés. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Napközben 23-28 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultúra. óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Filmbemutatóval indítjuk a mai adást, méghozzá azzal a filmmel, ami egy magyar-kínai koprodukciós alkotás, Nem én vagyok, ez a címe, és Csényi Kati a producere. Jó napot kívánok, Kati.
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Ugye a csütörtök az a mozi műsor változás napja, gondolom ezt a csütörtököt most kivételesen várták.
5: Nagyon, igen, igen. Kedden volt a film dísz bemutatója, úgyhogy már azért néhányan látták, és ma pedig indul az országos sugárzás.
4: Akik látták a dísz bemutatón, persze az egy olyan közönség, amelyik elfogult, meg amelyik nem fogja ott megmondani, hogyha valakinek nem tetszik, de egy producer, aki már nem az első alkotásával van jelen, pontosan érzékeli, hogy mit gondol a közönség, már a mocorgásból a filmvetítés közben. Na, milyen volt?
5: Szeretik a filmet, nagyon, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon bizakodó, nagyon jó a sajtója is, rendkívül jó kritikákat kaptunk, és generálja egymás után a megjelenés ezt a dolgot. Úgyhogy én bizakodó vagyok, nagyon szeretik a fiatalok, szerintem ez, ennek a filmnek ez lesz a célközönsége, úgyhogy izgatottan várjuk.
4: Ugye, amiről szó van, mondjunk már róla két mondatot, mert szerintem pont abba találnak bele, ami egy csomó témában, beszélgetésben valahogyan mégiscsak előbukkan, hogy hogy élhetnek itt Magyarországon a kínaiak, a kínai családok, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy zárt világ, az övék is, meg a kínai kolóniái is, ahova nem nagyon engednek be magyart. Na most beleláthatunk. Ugye ez a nagy titok egyrészt.
5: Igen, igen. Nekem is a forgatókönyvben többek között ez volt az, ami nagyon fontos volt és nagyon érdekes. És úgy tűnik, hogy az emberek rezonálnak erre. Nagyon, nagyon nagy az érdeklődés ezzel kapcsolatban. Izolálva élnek. Egyébként alapvetően az egész világon az a jellemző, hogy a kínai az egy zártabb közösség. Szerintem ennek nagyon nagy részben a nyelvi okai vannak, mert ahogy nekünk nagy kihívás lenne mandarinul megtanulni, ez fordítva is igaz. Úgyhogy valóban ez az egyik. Szerintem a műfaja is érdeklő, műfaja is izgalmas, a testvér dráma, fantasy, azért ezt így ebben a kombinációban ritkán halljuk. És igen, egy kicsit belelátunk, hogy hogy élnek ők, kicsodák, milyen gondolataik vannak, milyen az értékrendjük.
4: Különleges módon készült ez a film. Egyrészt van egy rendezőnk, aki hát itthon is járatos a film, a kultúra és a nyelv világában, de érti a kínaiakat is, hiszen kínai származású. Ugye? Ez már önmagában különleges így, mert hogy egészen más a hozzáadott értéke valakinek ebben a dologban, aki itt is és ott is benne van, tehát két lába két különböző kultúrán áll.
5: Pontosan így van, 4 éves kora óta él Magyarországon, úgyhogy ő magyarul gondolkodik és magyarul olvas, de egyébként az elmúlt fél évben például Sánkhájban él, úgyhogy abszolút kettős. Egy kicsit itt sincs otthon, egy kicsit ott sincs otthon, egy kétlaki élet ez, és kulturálisan, nyelvileg és minden szempontból. Többek között biztosan ettől is olyan izgalmas a személyisége is, és szerintem a filmje is többek között ezért rendhagyó és meglepő és nagyon új, mind tartalmilag, mind pedig vizuálisan.
4: Producerként mennyire volt fontos, hogy valamilyen kínai finanszírozás, vagy valamilyen kínai együttműködés a rendező személyén túl is legyen?
5: Természetesen ez elkerülhetetlen volt. Nagyon érdekes volt dolgozni, főleg a színészeink voltak kínaiak, egy producertársam volt, aki még segített nekünk nagyon sok mindenben. Nagyon nagy kaland volt.
4: A 45. filmszemlén már a élelmesek láthatták, és hát a mai nap mutatkozik be a hazai mozikban. Az összes nagy moziban látható lesz?
5: Igen, sok helyen, főként az artmozi hálózatokban, de egy-két multiplexben is láthatják a nézők majd.
4: No, hát az a címe, hogy Nem én vagyok, és nézzük meg. Csényi Kati, köszönöm szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Dance, pop, pop,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy világrekord kísérletről adunk számot most a következőkben. Trencsényi Tíme, a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület művészeti vezetője a vonalban. Talán még a rekord kísérletnek is ő a főszervezője. Jó napot kívánok, Tíme!
2: Üdvözlöm, szerkesztő úr, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ugye ez az a világrekord kísérlet, amiről az NK különleges támogatásai kapcsán is szó esett, és ott hát meglehetősen, talán negatív kontextusban szóltak arról, hogy hogy került oda a pénz, és miért egy különleges módon. Most a pénzről én nem beszélgetnék, a dologról, magáról igen, de azt azért megkérdezném, hogy mert ott az volt Hankó miniszternek a válasza, hogy ezt a BL döntőre időzítik, és azért csúszott el a világrekord kísérlet, hogy ez a BL döntővel hol függ, és hogy függ össze, hogy 500 citerást összeszed a budai várban, ami önmagában óriási egyébként.
2: Most itt nagyon sok kérdés elhangzott, amire nagyon nagy szeretettel válaszolok egyesé. Először is nagyon méltánytalannak tartom, hogy ezt a rendezvényt összefüggésbe hozták és különböző politikai támadások értik. Van egy kis félreértés az eseménnyel kapcsolatban. Ez a rendezvény egy nagyszabású citera Guinness rekord a budai várban. Május 30-ára terveztük, és május 30-án kerül megvalósításra, megrendezésre. És a május 30-a az a BL döntővel azonos nap, BL döntő, és ezen a napon kerül megrendezésre, így két világra szóló esemény lesz aznap Budapesten, ami előtt mi tiszteletünket fejezzük ki. Nincsen konkrétan, nem erre az alkalomra terveztük, ez egy teljesen véletlen volt, és úgy gondoltuk, hogy ha már ezen a napon kerül megrendezésre, akkor a BL döntő himnuszát mi is előadjuk magyar népi hangszereken. Én bízom benne, hogy azért az információ hiányában nyilatkoztak az emberek úgy, ahogy nyilatkoztak, és most majd megerősítést talál az, hogyha ellátogatnak a rendezvényre, hogy ez egy valós rendezvény, igazi értékeket képviselve, és a magyar népi hangszerek kapcsolatban ne asszociáljunk a mulatós szimpi hangszerre.
1: De bizonyám nem, de közben meg azért mégiscsak úgy volt ez, hogy Hankó Balázs miniszterként azt mondta, hogy a BL döntőn fogják önök ezt eljátszani, ami nem ugyanaz, mint a budai vár, mert a várban nem lesz BL döntő, önök meg ezek szerint nem lesznek a Puskásban.
2: Nem, én azzal kapcsolatban nem tudok mit nyilatkozni, hogy ő mit nyilatkozott, de a budai
1: igen,
2: vár...
1: Azt próbáltam jelezni, hogy az nem véletlen, hogy aztán ez így került a nyilvánosság elé, mert hát ő ezt mondta.
2: Értem. Akkor most helyesbítsük ezt az információt. A budai vár Oroszlános udvarában május 30-án 16 órai kezdettel egy nagyszabású Guinness rekord esemény valósul majd meg a Guinness Rekord Szövetség hitelesítésével. Elsődleges terveink szerint 500 fővel terveztük megvalósítani ezt a rekordot, de a mai jelentkezések alapján több mint 600-an fogunk közösen muzsikálni akkor, és ennek a rendezvénynek az előzménye egy 2024-es magyar rekord volt, ahol 201 fővel citeráztunk közösen, és ezután számos megkeresés érkezett hozzám felém, hogy szervezzük meg újra, és tegyük elérhetővé azok számára, akik azon az alkalmon nem tudtak részt venni.
1: Ez ráadásul egy, ha jól olvasom, egész napra kiterjedő program lesz, tehát hogyha valaki a budai várban jár, akkor ott Grillus Dánieltől a Dűvő zenekarig, a Pannonia Cintel a zenekarig egy csomó mindenkivel találkozhat. Tehát ez nem is annyi, hogy 3 percben egy Handel műből született átiratot fog hallgatni, hanem ez egy programsorozat.
2: Így van, ez egy nagyon komoly szakmai háttérbázissal rendelkező és komolyan megtervezett programsorozat. Engedje meg, hogy annyit javítsak egyébként, hogy a Handel nem egy Handel mű, hanem ez egy Handel ihletési Tony Britton mű, és nem is oratórium, hanem egy feldolgozás.
1: Hát a Zadok the Priest című Handel műből született, tehát hogy igen, annak az átirata.
2: Így van. Így van, és ezt neves magyar zeneszerzők és művészek előadásában hallhatják majd a jelenlévők, az ott megjelentek, és az esemény főpontja az maga a Guinness rekord, de igen, kísérő rendezvényeként fellép a Pannonia Citer zenekar, a Tuba Őrsés zenekar, a Grillus Dániel, a Dűvő zenekar, és előadjuk magát a BL himnuszát magyar népi hangszereken és magyar ajkakon megszólaltatva.
1: Hány órakor lesz ez?
2: 13 órától kezdődik a regisztráció, 15 órától lesz egy főpróba, amelyre már érdemes ellátogatni, mert szerintem az is nagyon eseménydús lesz, és aztán 16 órakor kezdődik maga a rekord, ami néhány perc lesz csak, de ez a közösségi élmény szerintem örökre a szívünkben marad majd.
1: Mennyire izgul, és mekkora munkája van ebben?
2: Több mint egy éve kezdtük el ezt szervezni, óriási munka van mögötte, és én főszervezőként vagyok jelen, de nagyon-nagyon sok segítőm van az egyesületen belül is, és a citerás közösségek összefogva óriási munka és tervek megvalósulása fog megtörténni azon a napon. Fél évvel ezelőtt küldtem ki a zenei anyagot, amit Nauner Agárdi Évi népművészet ifjú mester állított össze, egy szatmári népzenei csokrot, amit kicsik és nagyok elkezdtek megtanulni határon, innen és határon túl. Jelentkeztek Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, Muravidékről, Örvidékről, és több mint 600-an fogjuk ugyanazt a népzenei csokrot megszólaltatni, prim, tenor és bőgő citerán. És úgy gondolom, hogy ez már önmagáért beszél, hogy igen, nagyon izgatottan várom az eseményt, és bízom benne, hogy reménységgel csodálatosan fog tervek szerint megvalósulni.
1: Úgy legyen, és ezt kívánom, annak pedig külön örülök, hogy néhány mondatban rendet tudtunk tenni abban is, hogy hogyan volt ez a történet igazából, és miköze a BL döntőnek a citerásokhoz, mert igen, ez egy nagyon komolyan félreérthető információ volt, örülök, hogy ez így alakul. A Budai Vár méltó helye ez, a BL döntőn pedig a futballistáké legyen a főszerep. Kívánok sok érdeklődőt, és nagy sikert ez a Guinness rekord kísérlethez.
2: Engedje meg, hogy azt megemlítsem, hogy a legfiatalabb tagunk az 7 éves, a legidősebb pedig 87 éves Makó Pali bácsi, akit ezúton is szeretettel köszöntünk. Tehát generációkat is összekapcsol az eseményünk, és nagyon nagy szeretettel meghívjuk önt is, megtisztel a jelenlétével, hogyha elfogadja a meghívást.
1: Köszönöm, egy vagyok azok közül, akik kíváncsiak, úgyhogy igyekszem ott lenni. Köszönöm szépen. Trencsényi Tímeát hallották, a Létközi Ifjúság és Kulturális Egyesület művészeti vezetőjét. Rekord kísérlet, 600-nál is több citerás a Budai Várban május 30-án délután.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
3: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A legszomorúbb része ennek a műsornak egészen biztosan most következik, mert hogy egy kiváló színművészre, Scherer Péterre emlékezünk, méghozzá Dudás Viktor filmesztétával. Szervusz, örülök, hogy persze itt vagy, még akkor is, hogyha az alkalom nem örömteli.
2: Hát valóban nem. Hát ugye nem tudom, szerintem neked is talán a legutolsó közös emléked, az pont 2 héttel ezelőtti, ahol a Media Hungary-n találkoztunk a Pepével, és hát mi ott tényleg egy nagyon jót beszélgettünk, jót nevettünk, ahogy mindig szoktunk, és az előadásával nagyon sok örömet okozott nekünk, és hát ugye akkor ugye már lehetett látni rajta, hogy azért valami nincs rendben, de nyilván ennyire tragikus és ennyire hirtelen eltávozásra nem gondoltam.
1: Meg ő azt nem titkolta, hogy van valami betegség, de hát ugye az ember ilyenkor nem kérdezget nagyon, és nem is feltételezi, hogy olyan nagyon kellene kérdezni. Meg nyilván úgy is vagyunk minden ilyen esettel, hogy nem tartozik ránk, aztán hirtelen bejön a valóság, és aztán ad egy hatalmas pofont. A Szenvedélyes nők volt az utolsó játékfilmje, a Herendi film, de nagyon sokan mind a mai napig ahhoz a Jancsó sorozathoz kötik, ami hát lehet, hogy Jancsó életművében nem a legveretesebb, de minden esetre megalkotott egy legendás párost vele, Pepét és Kapát.
2: Igen, de én azért, amikor most így emlékszünk Pepére sokat, azért valóban nagyon ikonikus ez a páros, és tényleg a magyar film megkerülhetetlen legendáriumába tartozik, de hát azért neki nagyon sok egyéb remek, kiváló, ettől független előadása is volt, meg karakter.
1: Hát persze nem volt összekötözve Mucsi Zoltánnal, csak hát igen, az ő párosuk azért nagyon sok embernek nagyon sokat jelentett.
2: Igen, és ugye most ilyenkor ugye felszokott merülni azt, hogy jó, hát valaki belecsúszik mondjuk egy ilyen zsánerbe, akkor az jót tesz-e a karrierjének, vagy nem. De hát azért, ha látjuk most az Apa Tigris sorozat például, ami ugye, hogy televíziós szerepei is voltak, de például ugye a Kontrollban is zseniális tudott lenni, de például a Kuflik rajzfilm sorozatban mesélőként is kíváncsi volt. Tehát egy tényleg annyira áradó személyiség volt minden karakterben, minden szerepben, hogy és ugye ő mert is kilépni abból a zsánerből, ugye, amit a Jancsó osztott rá, míg azért ugye Mucsi Zoltánt talán a karakter keménysége miatt jobban behatárolja ez a figura.
1: Bár ha valaki színházba jár, és ez milyen fura, mindkettejüknél teljesen más figurákat, teljesen más karaktereket, egészen más képességeket talál mind a kettejüknél. Most nyilván nem Mucsiról beszélünk, hanem Scherer Péterről, de az a nézőművészeti KFT, amit ők létrehoztak, és azzal az előadások, amiket létrehoztak, pontosan ezt volt hivatott felmutatni, hogy micsoda művészi erő van bennük, és hát nem csak akkor, amikor hülyéskedni kell.
2: Igen, és hát ugye kiváló drámai összhang volt köztük. Hát tényleg szomorú emlék, hogy ugye a 2 hete még arról beszélgettünk, hogy jövő hétvégén lesz a 300. előadásuk a szkénében, és hogy feltétlen menjek, és a 300. ünnepi előadáson legyek ott. És még meg is beszéltük, hogy majd küldök neki üzenetet, mert hogy valószínűleg teltház lesz, és hogy én mindenféleképpen be tudjak jutni. Csak én úgy voltam, hogy elutaztam Kámba, és ugye gyakorlatilag pont a repülőtéren ért engem a halál híre, úgyhogy ez így, ha lehet, talán még megrázóbb volt. De tényleg látva az alakításait, meg azt a sok színűséget, amit a Pepe képvisel, tehát ugye a kosárlabda sztoriai, amivel nagyon-nagyon büszke volt, mert ugye egészen elképesztő amerikai produkciókkal szemben tudtak listára kerülni komoly televíziós fesztiválokon ezzel a műsorral, és mindenhol kiemelték azt a elképesztő lelkesedést és azt az elképesztő profizmust, ahogy ő ezeket a kosárlabda történeteket fölvezette, és szinte majdnem egy órán keresztül csak sztorizott ezekről az eseményekről, ezekről a legendákról. De tényleg bármivel, ha foglalkozott, és bármiről, ha az ember beszélt vele, akkor azt az elképesztő csillogást és dinamizmust a szemében, meg azt a lendületet, amire rá jó jellemző volt, azt öröm volt élvezni, úgyhogy tényleg egy nagyon nagy hiány le.
1: Egy nagyon dinamikus, mindig pörgős, nagyon kedves, barátkozó, nyitott személyiség volt, és szerintem, hogyha valaki találkozott vele, ezek voltak talán az első benyomások róla.
2: Igen, tehát így, tényleg élvezni lehetett a társaságát, tehát nem telepedett rá az emberre, amikor ott volt, hogy nem jöttek egyből elő azonnal színházi sztorik, hogy és akkor, viszont elképesztően sokat tapasztalt, nagyon jó megfigyelő képességgel rendelkező ember volt. Én mindig azt éreztem tőle, hogy nyitott volt arra, hogy na, ma mit kapok tőled, és hogyha kaptam tőled valamit, akkor azért én cserébe mit tudok adni, ami neked jó lesz. Tehát a bármilyen találkozás szervusz, hogy vagy, mint vagy, mit láttál, miről tudsz nekem mesélni, én mit láttam, én miről tudok neked mesélni, mindig nagyjából ez volt a váza a beszélgetéseinknek, és aztán utána a rengeteg történet, jó, akkor ezt csináljuk, jó, akkor erről találkozzunk, jó, akkor arról beszéljünk, jó, akkor ott legyünk, tehát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon nyitott személyiség volt, és ez tulajdonképpen a karaktereiben is meglátszott, mert nagyon szélsőséges karaktereket nagyon-nagyon mély átéléssel tudott játszani. Úgyhogy persze a karaktert láttuk, de azért ő mindig ott maradt Pepének is mögötte.
1: Na, látod, a Pepeség, igen. Ez így van. Ez pedig megint ugye a Jancsok filmekhez köt vissza.
2: Mert ő tényleg egy Pepe volt, tehát hogy most lehet azt mondani, hogy az volt a leginkább rájellemző, de tényleg ez amikor a legkellemetlenebb, a legstresszesebb helyzetbe, ha kerül, ugye a legtöbbször Mucsi által, ő akkor is az volt, hogy jó, hát figyelj, jó, oké, dráma van, de hát akkor hogyan tudjunk ebből kimászni, menjünk előre, nekünk előre kell menni, nem maradhatunk ott, ahol vagyunk, hát optimistán, szeretettel, együtt, csináljuk meg, menjünk előre, tehát tényleg ez a fajta lendület, ez egészen magával ragadó volt.
1: Serer Péterre emlékeztünk Dudás Viktor filmesztétával. Viktor, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Serer Péter emlékét pedig őrzik a filmvásznon, látható kockák, meg az emlékezet, amíg mi itt vagyunk. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Ez volt már a Kultúra, így ér véget a mai műsor. Várom önöket holnap is, Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: vitát.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Média piac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az Elektroshop Debrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshop Debrecen.hu.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Tovább melegszik az idő, ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Szigorítják az alkohol eladást Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknap a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem, csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadályozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. Az intézkedést a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkózással indokolták. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomlyó Express a csíksomlyói búcsúba. A mintegy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békéscsaba érintésével érkezik Erdélybe a négynapos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsú szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára Gyimesbükre mennek. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait is. Napközben a fátyol és a gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szakár Erzsébet a mai szerkesztő, és Balogh Csabával, a GKI gazdaságkutató szakmai igazgatójával nyitjuk a mai adást. A mostani helyzetet a KSH legfrissebb adatai írják le, és ezt fogjuk mi most átbeszélni. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
5: Vannak itt nagyon szép adatok, majd összevetjük azzal, hogy mi az érzékelés, meg hogy melyik mit jelent. Például itt van az, hogy 9,2%-kal volt nagyobb a bruttó átlagkereset Magyarországon márciusban az egy évvel korábbinál, a nettó pedig 11,3%-kal volt magasabb, mint 2025 márciusában. A különbség például miből adódik? A különféle kedvezményekből?
6: Igen, itt ugye több kedvezmény is életbe lépett, volt, ami már tavaly évközben elindult, és volt, ami most január, vagy egy családi adókedvezményre kell egyrészt gondolnom, ami ugye két ütemben került duplázásra, és most januártól lépett életbe a második ütem, tehát az anyákat érintő kedvezmények is fokozatosan léptek életbe most januártól a két gyermekes anyáknak az első korcsoportja az, amelyre érvényesül ez a adómentesség, úgyhogy ezek tudták pozitívabb irányba eltéríteni a nettó átlagkereset.
5: Ugye ez egy nagyon fura helyzet itt, ami kialakult, mert egyrészt az Európai Uniós átlagbér sorban az utolsó közé tartozik Magyarország, másfelől pedig, ha csak ezeket a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy van egy dinamikus, majdhogy nem bérrobbanás szintű béremelkedés.
6: Igen, az látszik is, hogy maga, ha csak a béremelkedést nézzük, akkor az dinamikus. Készített a GKI egy részletesebb visszatekintő elemzést, tovább egészen 2010-től kezdve néztük azt, hogy hogyan változnak a különböző bérstatisztikákban ezek az adatok. Itt még direkt reál béreket néztünk, pontosan azért, hogy az infláció hatására szűrjünk, és itt valóban ilyen nagyon impozáns számokat látunk, 95%-kal emelkedett még a legalacsonyabb érték is a bruttó reál átlagkereset, amit néztünk, ez alatt a közel 16 év alatt, ugye már az idei évre is megbecsültük, hogy nagyságrendileg hol várhatók a jövedelmi változások, és ugye ennél még egy picit magasabb is volt a nettó kereset, csak ugye ott azzal az a nehéz statisztikailag, hogy attól függ, hogy kiről, kinek nézzük a keresetét, ugye most ugye két gyerekes édesanyáknak már a legfiatalabb korosztályban már a nettó gyakorlatilag megegyezik, vagy nagyon közel van, hogy a járulék a különbség már csak, tehát hogy sokat közelítettek, akinek nincs gyermeke, vagy férfi, ők pedig inkább távolodnak a bruttótól. Tehát itt a nettó bérstatisztikákat sokkal nehezebb követni, és a nemzetközi összehasonlítást is ez nagyon megnehezíti, azért mi alapján bruttó béreket néztük. És ahogy szerkesztő úr is mondta, hogy igen, ha EU-s összevetésben nézzük, és most itt 25-ös adatokat néztünk, euróba számít, vagy itt az árfolyam különbségek ne jelentsenek különbséget, ott mi ezek szerint az adatok szerint 21 ezer eurós volt az éves bruttó átlagbér Magyarországon. Ez ugye magában soknak tűnik, de ez az EU-s rangsorban hátulról a harmadik helyre volt csak elegendő, tehát itt tényleg nagyon kedvezőtlen helyen áll.
5: Viszont azt szokták mondani, önök is egyébként ezen a párton állnak, hogy igazából a valódi képre vagyunk kíváncsiak, akkor ne az átlagbéreket nézzük, hanem a mediánbért, ami a vásárlók, a dolgozók bérezésének közepén található. Igazából ez lenne az a szám, amivel dolgozni kéne?
6: Igen, valóban, ez teljesen jogos felvetés. A medián az jobban kifejezi az eloszlását a kereseteknek, és ez látszik is a hazai számokban is, hogy a nettó medián kereset az 430 ezer forint, míg a brutto az 540, tehát közel 120 ezer, 115 ezer forintnyi különbség van a kettő között, és ugye tényleg a medián kereset az, aminél kevesebb keresettel pont a dolgozók 50%-a rendelkezik, tehát az jobban kifejezi, hogy hol van a közepe az eloszlásnak, hogy az átlagok megfeljebb húzzák a kiugró keresetűek.
5: Amikor arra hivatkozott korábban a Fidesz által vezetett kormány, hogy gyakorlatilag megduplázták a bruttó átlagbér reálértékét 2010-hez képest, akkor nézem itt az adatokat, tulajdonképpen úgy van, ahogy mondták. Sőt, hogyha a minimálbért nézzük, akkor ez még magasabb is a duplájánál. Miért nem érzékelték ezt az emberek? Mert nem gondolom, hogy a választás önmagában ezen múlt és dőlt el, de nyilvánvalóan volt egy hangulat, ami a gazdasági nehézségekkel írta le az ország helyzetét.
6: Igen, szerintem amit ugye nagyon fontos, mi erre kontrolláltunk, hogy az inflációt azért mindenképpen figyelembe kell venni, tehát hiába emelkedik forintba a bér, hogy most az infláció is nagyon magas, akkor az mindjárt elviszi ennek az egy részét, ennek az emelésnek. Illetve hát a másik, amit nem szólt figyelni kívül hagyni, hogy a többi országban is ugyanígy, főleg a régiós beli országban azért elég dinamikusak voltak a béremelkedések, és hát ott még ráadásul összevetni akarjuk az országokat, ott a forintárfolyam mozgását is figyelembe kell venni, ami meg szintén a korábbi években azért kedvezőtlen helyzetben hozta az új munkavállalókat.
5: Mennyire fog növekedni ebben az esztendőben a bérek reál értéke? Önök hogy számolnak?
6: Mi úgy számolunk, hogy nagyságrendileg 8%-os béremelkedésre számolunk nominálisan, és egy 4% körüli inflációval, tehát nem kettő különbségéből egy ilyen 4% körüli reál béremelkedés várható. Nyilván itt azért az inflációs folyamatokban van egy bizonytalanság, és a kezdeti bérszámok is ennél egy picivel magasabbak. Meglátjuk, hogy az év hátterelő részében a vállalkozásoknak mekkora mozgásterük lesz, fent tudják-e tartani ezt a 9% körüli dinamikát, vagy esetleg valóban így átlagosan 8% körülre fognak lejjebb korrigálni. És hát az inflációnál meg ugye nagyon sok kérdőjel van még, hogy fog alakulni az idei szám. Ugye itt most a benzin rögzített áráról beszélve, hogy az olajára jóval magasabb benzinárat indokolnának, ugyanúgy az árésztoppok, külön adó kivezetése, tehát egy sor olyan kérdés van, és még a kormány döntésére vár, amiből még az infláció számok is egészen máshogy alakulhat.
5: Világos, követjük, és beszélünk még mi is, remélem erről. Balogh Csabát hallották, a GKI gazdaságkutató szakmai igazgatóját a friss KSH adatok kapcsán. Mi van, és mire számíthatunk? Köszönöm szépen!
6: Én is köszönöm szépen, viszontlátásra!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A Revolut elkezdte kiküldeni a magyarországi ügyfeleknek azokat az e-maileket, amelyben arról tájékoztatják az ügyfeleiket, hogy a számlákat át fogják helyezni a cég magyarországi fiók telepére, mert már van ilyen is. A változás pedig azban is megnyilvánul majd, hogy a számlához kapcsolódó díjak is megváltoznak. Tehát új számlánk lesz, és hát új díjazás. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu szakértője a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ez a dolog, ez voltaképpen a Magyar Nemzeti Bank által évek óta követelt változásnak a teljesítése a Revolut részéről, hogy ne egy olyan szolgáltató legyen, amelyik Magyarországon elérhetetlen, nincs is semmiféle olyan jogbiztonsága a felhasználóknak, ami számukra fontos lenne, és nincs a Magyar Nemzeti Banknak felügyelete a Revolut fölött. Így most már lesz, igaz?
2: Igen, ez, ha nem is teljesen azt teljesíti, amit a Magyar Nemzeti Bank szeretett volna, de a lényegét igen, hiszen ez egy fióktelep, talán furcsának is tűnhet el kifejezés, tehát nem egy magyarországi bankot hozott létre önállóan a Revolut, hanem egy fióktelepet, de ez az ügyfelek szempontjából, a napi gyakorlat szempontjából lényegtelen, tehát egy fióktelep az ügyfelek számára úgy működik itt praktikusság szempontjából, mint egy bank. Vannak különbségek természetesen a kettő között, de innentől, hogyha átkerülnek a Revolut magyarországi ügyfelei ehhez a fióktelephez, akkor nagyon hasonló helyzetbe kerülnek, és nagyon hasonló dolgokat tehetnek, mint bármelyik magyarországi banknál.
1: Viszont a magyarországi bankokat is rákényszerítheti a Revolut arra, hogy az ő ajánlatukkal tartsák a lépést, úgyhogy érdemes ezt megnéznünk, hogy igazából mi változik, mi történik. A Revolut azt állítja, hogy a saját számláik között az átutalás változatlanul, ahogy eddig is, ingyenes marad. Ez például egyáltalán nem volt adott a legtöbb hazai kereskedelmi banknál.
2: Igen, itt vannak dolgok, amelyeknél egyértelmű lesz a hasonlóság. Tehát lesz innentől egy magyar bankszámlája egy revolutos ügyfélnek, eddig ugye ez nagyon nem így volt, egy külföldi bankszámlája volt. Ebből fakadóan nagyon sok olyan banki tranzakció, ami ez egy magyar ügyfél hozzászokott, az a Revoluton keresztül egészen másképpen ment. De mivel innentől magyar bankszámla és magyar fióktelep van, bejönnek azok az előírások is, jellemzően a tranzakciós illeték, ami nagy előnye volt a Revolutnak, hogy valójában ő ezt nem fizette meg sohasem, szemben a magyar bankokkal, tehát azért is szerették a Revolutot az ügyfelek használni, akár egy főbank mellett, mert ott bizonyos költségeket, amit ugyanolyan tranzakcióknál a magyar bankok felszámítottak a tranzakciós illeték miatt, leginkább a Revolut nem számított föl. Innentől viszont az új helyzetben, az átutalásoknál, ugyanúgy a külső átutalásoknál, ugyanúgy meg kell fizetni a Revolutnál is azt a tranzakciós illetéket, a 0,45%-ot, amit más bankoknál is. Tehát ez az előnye ezeknél az utalásoknál elveszik a Revolutnak.
1: Illetve viszont, hogyha másfajta csomagunk van, akkor megmarad, de az már egy fizetős csomag.
2: Így van, így van. Tehát természetesen nyilván az emberek nagy többsége az ingyenes csomagot használja, és a Revolutnál is, ahogy más bankoknál is, hogyha följebb lép valaki, tehát elkezd fizetni, és ugye ott is egyre följebb lehet skálázni, tehát egyre nagyobb a díj, akkor már ebben a magasabb díjban benne van az, hogy bizonyos határokig ezt az átutalási díjat, a tranzakciós illetéket valójában, ezt nem kell megfizetni, de akkor már van egy alapösszeg, amit az ember fizet, ugyanúgy, ahogy a magyar bankoknál megszokhattuk, hogy van egy számlavezetési díj, ami hogyha magas, akkor ahhoz már különböző ilyen átutalási átalányokat ad a bank, amikor azt mondja, hogy X tranzakció vagy X összegig nincsenek díja. Tehát ennyiben is hasonló lesz már a Revolutnak a rendszere, az itteni működés rendszere, mint a magyar bankoké. Másik oldalról viszont a bankok is igyekeznek olyanná tenni a saját díjaikat és a saját szolgáltatásaikat, mint a Revolut, hiszen azért ők is megérezték azt, hogy most már 2,3 millió magyarnak van Revolut számlája, és bizonyos szolgáltatásokat az emberek már szeretnek a Revolutnál igényelni.
1: Hát ráadásul most, hogy magyar számlaszám lesz, most még csak az az érzésem sem lesz egy csomó embernek, hogy külföldi bankszámla jó legyen egy magyar is. Hát ez most már magyar.
2: Igen, tehát itt a nagy kérdés most az, hogy vajon is a bankok is most ettől tartanak és erre készülnek, hogy hány Revolutos dönt úgy, hogy akkor ő köszöni szépen a fő bankszámlájává teszi a Revolutot.
1: Egy dolog az fontos lehet, bocsánat, hogy közbevágok ismét. Ha elmegyünk külföldre, ugye a Revolut használatának egyik nagy előnye a külföldi használat volt, vagy az is volt. Ezek az előnyök a külföldi felhasználással, az átváltási tarifákkal, azok megmaradnak-e a Revolutnál, függetlenül attól, hogy ez most már egy magyar bankszámla?
2: Amiért a magyarok nagyon szerették, tehát például a középárfolyamos, tehát kedvező árfolyamos devizaváltás, az ingyenes devizaszámlák tulajdonképpen, tehát ezek megmaradnak, de közben ezeket már egyre több magyar bank is elkezdte kínálni, pont azért, mert reagáltak a Revolutra, látták, hogy hát az emberek ott szeretnek devizát váltani, és most már számos magyar banknál is ugyanez a középárfolyamos váltás lehetőség például elérhető. Van, amelyiknél összességében jobbak is a feltételek, mint a Revolutnál. Tehát ezt már a Revolut megérkezése előtt is több bank megcsinálta. De
1: ki tudta kényszeríteni.
2: Így van, tehát abszolút a Revolutnak a megjelenése, abban az értelemben, hogy egyre több magyar vett igénybe, ez nagyon fejlesztően hatott a magyar bankok kínálatára, úgy is, hogy mit kínálnak, és úgy is, hogy mennyiért kínálják. Tehát most is volt olyan nagy bank is májustól, amelyik hát éppen nyilván a Revolut megérkezésére is készülve olyan ajánlatait, például ezt a középárfolyamos devizaváltás lehetőségét, vagy a devizaszámla, forintszámla melletti devizaszámla ingyenességet, azt eddig akciósan kínálta, mindig meghosszabbította, de volt neki elvileg egy vége. Most ezeket befixálta az ajánlatába, míg egy más bank meg tökéletesen átalakította a számlacsomagjait, amelyek hasonlítanak már ahhoz a logikához, ahhoz a nagyon egyszerű felépítéshez, ami a Revolutnál is jellemző, hogy könnyen ki tudja valaki választani, hogy én ügyfél vagyok, ezt szoktam csinálni, ez a csomag ezt és ezt tudja. Tehát, hogy revolutosodtak sok tekintetben már a bankok.
1: Hát ezzel csak nyerünk.
2: Ez egyértelmű, tehát az, hogy ha már csak a devizaszámlákat nézem, vagy ezeket a középárfolyamos váltásokat nézem, akkor már a Revolutnak a letelepedése előtt is nagyon sokat nyertek a magyar ügyfelek azzal, hogy a Revolut létezik, azok is, akik nem használnak a Revolutot, mert számukra is elérhetővé váltak olyan olcsó, vagy akár ingyenes szolgáltatások, lehetőségek, főleg az ilyen devizatípusú ügyleteknél, akár a devizaszámlánál, akár a átváltásnál, amiért bizony korábban kőkemény pénzeket kellett csengetni.
1: Hogyha fölmegyünk különböző a bankszámlaszámokat összevető oldalakra, bankszámlaszámokat, a bankszámla csomagokat, kicsit össze-vissza beszélek, bocsánat érte, szóval a bankszámla csomagokat összehasonlító oldalakra, ott már látjuk azt is, hogy mit kínál a Revolut, és mit kínálnak a versenytársai, a hazai kereskedelmi bankok. Meg tudjuk már tenni azt, hogy egy kattintással összevetjük a lehetőségeket?
2: Ezeket hál' Isten már eddig is megtudtuk, tehát a Revolutnak az ajánlatai már eddig is ott voltak ezekben a bankszámla összehasonlító kalkulátorokban, oldalakon. Csak most ugye új feltételek lesznek, tehát ahogy ez az átállás megtörténik, ez lényegében napokon, heteken belül megtörténik, akkor ugye már az új feltételek lesznek benne, tehát benne lesznek ezek az átutalási díjak is, amit innentől a magyar ügyfeleknek a különböző számlacsomagoktól eltérő feltételekkel meg kell tenni. Tehát jól el lehet dönteni azt, hogyha valaki beírja az ő szokásait, hiszen itt az a lényeg, hogy minden bankolási szokáshoz más-más csomag jó, akkor össze tudja ezeket hasonlítani. Tehát nem lehet azt mondani önmagában, hogy X banka jó, vagy Z banka jó, hanem azt kell megnézni, hogy én hogy szoktam bankolni, és ehhez mi a jó csomag. Nagyon jellemző a magyarokra az, hogy van egy régi bankszámla csomagjuk, amit lehet, hogy már 10 éve kötöttek, és azóta nem, vagy 20 éve, vagy akár
1: még. Igen, örök időkre így van, persze.
2: De hát azt mondom, hogy a válási statisztika biztos, hogy rosszabb, mint a bankszámla váltási statisztika, tehát ez ott már gyémánt lakodalmakat ülnek, vagy ezüst lakodalmakat ülnek emberek, és ugyan nagyon megváltoztak a szokásaik, hogy hogyan bankolnak, hogyan utalnak, mennyi készpénzt használnak, mégsem nézik meg azt, hogy vajon ezekhez az új szokásokhoz nincsen már egy jobb számla. A bankok is persze módosítják folyamatosan, akár a mi csomag, tehát a régi csomagjaink se ugyanazok már, mint 20 éve, de ahogy az ember másban teljesen természetes, hogyha változnak a szokásai, akkor mást vásárol, mást vesz igénybe. Ez a bankszámlánál nagyon nincs így. Tehát bizony sokszor olyan dolgokért fizetünk teljesen felesleges pénzeket, amit már rég megváltoztathatnánk, csak nem szoktunk az hozzá, hogy nem lenne érdemes akár a saját bankunknál is megnézni, hogy én így bankolok, ennyi átutalásom.
1: Ráadásul érdemes figyelni arra is, hogy azért ebben van mindig, vagy majdnem minden esetben egy elég csúnya trükk. Ugye az első éves díjak azok mindig akciósak, kedvezményesek. A második éves díjakat tessék szíveskedni összevetni, mert hogy az nagyon fontos, ott elég sok aknát elhelyeznek a bankok.
2: Így van. Ebben is azt mondom, hogy a Revolutnak a megjelenése hozott változást, de teljesen igaza van. Sokszor bizony egy nagyon jó díjat látunk az elsőre, aztán ott van, hogy második évtől ilyen-olyan díjtételek hogyan változnak. Tehát amikor az ilyen kalkulátorokban az ember összehasonlítja az ajánlatokat, akkor valóban azt is meg kell nézni, nincsenek ezek elrejtve ezekbe a kalkulátorokba, de azt is meg kell nézni, hogy jó, második, harmadik évben mi történik, hiszen az ember azért, még ha vált is bankszámlát, nem fog évente ide-oda ugrálni a bankszámlákkal, tehát hogy azok az igazán jó ajánlatok, amikor azt látja valaki, hogy ez egy kedvező csomag, de ez ugyanilyen kedvező a második, harmadik évben is, vagy nem válik lényegesen kedvezőtlenebbé. Önmagában a bankváltás, itt a bankszámla csomagváltás, az most már nagyon egyszerű Magyarországon. Ez egyébként sokan ezért, nem csak lustaságból, hanem ezért sem váltanak, mert azt hiszik, hogy ez egy ilyen borzasztó procedúra. Ezzel ugyan van adminisztráció, de ezt a mostani szabályok szerint jelentős részt lejátszák egymással a bankok. Tehát, hogy az adminisztráció túlnyomó részét a bankok végzik.
1: Hát itt egy eset lehet a zavaró, hogyha ez a bankszámlához hitel tartozik.
2: Mert
1: az elő sem megbonyolódik.
2: Tehát, hogy arra kell figyelni, mielőtt az ember meghozna egy ilyen döntést, hogyha vannak kötelezettségei, tehát például hitele van ennél a banknál, akkor bizony lehet, hogy ezzel olyan kötelezettségek jártak, amit hogyha ő megszünteti ott a bankszámláját, annál a bankszámláját, akkor például elveszti a korábban kapott kamatkedvezményét, vagy bármilyen ilyen tétel előáll. Tehát, hogyha ilyen a helyzet, és valaki úgy gondolja, hogy mégis váltana, akkor először mindenképpen érdemes a saját bankjával beszélni, még akkor is, ha már kalkulálta, és azt érzi, hogy egy másik banknál jobban jár. Na, tehát beszéljen a bankjával, egyrészt arról, hogy, hogyha ő megszünteti a bankszámláját, akkor milyen negatív következmények kell számolhat, például a hitelénél, vagy egyébként még a bankszámlához is igénybe vehetett olyan kedvezményt, amit aztán levernek lehet. Tehát másrészt azért is, mert ilyenkor, hogyha az ember oda megy a banki ügyintéző saját bankjánál, akkor lehet, hogy hirtelen kiderül, és látják azt, hogy ő neki van egy ilyen szándék, hogy elvinni ezt a számlát egy másik bankhoz, akkor bizony lehet, hogy addig-addig nézegetik a bankszámla csomagjaikat, amíg ők maguk felajánlanak egy kedvezőbbet. Tehát egy kört már akár csak ezért is megér. Nem nagy pénzekről vannak itt sok havonta, de sokszor azért is érzi ezt az ember, hogy nem vált bankszámlát, és mit vesződjön 1-2000 forinttal. Mert ha azért összerakja az ember, hogy egy évben mennyit költ bankolásra, akkor gyakran kijön az, hogy hát azért az már több 10 000 forint.
1: Bizony.
2: Azt azért senki nem szereti a KH-be elégetni, mert hogyha az ember egy jobb bankszámlára válthatna, de nem vált, akár még a saját bankjánál is, akkor az tényleg olyan, mint a KH-ba rakná a 10-20 000 forintokat, és meggyújtaná.
1: Ne tegyük, és köszönöm szépen a tájékoztatást ezügyben, hogy meggyőzzön minket, hogy miért ne tegyük. Örülök, hogy itt volt. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
2: Ösztönözök mindenkit, hogy nézzen szét és spórolja.
1: Tóth Leventét hallották, a biztosdöntés.hu szakértőjét. Köszönöm.
2: Köszönöm én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták a Hősök terén a befelé vezető sávokat az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt, az Állatkerti körutat pedig egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat, a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert vízvezetéket javítanak. A 153-as és a 154-es autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Az Asztóriánál folytatódik a burkolatjavítás, ezért ma éjjel még a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában is irányonként csak 2 sávban tudnak majd közlekedni. A 9-es és a 100-e autóbusz, illetve a 72-es trolibusz a Kiskörúton mindkét irányban a közúton közlekedik, az éjszakai járatok Asztória megállójában állva meg. Viszont az érintett éjszakai járatok a Múzeum körúton az Asztória megállóban nem állnak meg. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat továbbra is a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ismét sokszor esik a szolidaritási adóról egyfelől, mert volt ezzel kapcsolatban még kampányidőszakban, sőt, talán utána is Magyar Péterék részéről ígéret, hogy ezt felül kell vizsgálni, másrészt sokakat megdöbbentett az a mondata egy sajtótájékoztató Magyar Péternek, hogy hát először is minden önkormányzat fizesse be a szolidaritási adót, majd aztán beszélgetnek. Aztán, amikor kiderült, hogy a főváros mekkora bajban van, akkor mentőövet dobtak a csőd szélén táncoló városnak, és 60 nap haladékot kapott Budapest, és közben sorra szólalnak meg a polgármesterek, akik elmondják, hogy oké, ezt értik, de közben ez fenntartatatlan, és Érd is egy olyan település, amelyik már tavaly nagyon nagy bajban volt. Csőzik László Érd polgármestere a vonalban, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Gyorsan megpróbáltam összefoglalni, hogy mi a helyzet ezzel. Ugye itt van egy alkotmánybírósági határozat, van egy bírósági döntés, amelyik több ponton és körben voltak éppen azoknak a településeknek már igazat adott, amelyek többet fizetnek, mint amennyit kapnak ellátásként az államtól a kötelező feladataikra. Önökik nem kellene többet fizetni. Ért például egy ilyen település?
5: Érd egy olyan település, amelyikre 611 millió forint befizetését róta az előző kormány, noha vergődik, tehát gyakorlatilag a működése is kétséges, és nekünk erre a pénzre szükségünk lenne. Tehát fura módon mi olyan önkormányzat vagyunk, akikkel szemben kellett volna, vagy akik mellett kellett volna szolidaritást vállalni mondjuk a többieknek vagy a kormánynak, és nem még minket ugye megsarcolni. Tehát tényleg az van, hogy nagyon elrontották ezt a rendszert, nagyon eltúlozták, ez 17-ben indult el azzal a fölkiáltással, hogy a gazdagok egy kicsit segítsék már meg a szegényebbeket. Na ebből lett az, hogy szinte teljesen kifosztották a városokat. És hát most elhangzott ez a bizonyos mondat az új miniszterelnöktől, ami persze érthető, tehát ugye önmagában én ezt nem akarom kritizálni, mondjuk jól esett volna mellette még egy olyan mondat is, hogy fiúk, tartsatok ki, érthető, tehát ugye önmagában én ezt nem akarom kritizálni, mondjuk

0: járulás. Még annyit erről a formáról tudják a hallgatók, hogy írdatlan terheket szabtak különböző városokra, tehát Fehérvártól 10 milliárdos összegekben vesznek el a nagyipari városokat, teljesen megkopasztják szinte.
1: Tehát Kecskemét ez... is arra panaszkodik, hogy 7,6 milliárdot kellene befizetnie, amire képtelen, mondják.
0: Igen, tehát ehhez hozzá kell nyúlni, az biztos. Azt is megértem, hogy ezt egyik pillanatról a másikra nem lehet megtenni, sokkal bonyolultabb a rendszer. Egy, kettő, összesen 400 milliárd forint jön be az államkasszába a szolidaritási hozzájárulás címén az összes magyar várostól. Na most mellette azt kell tudni, hogy az önkormányzatok finanszírozása az meg úgy néz ki, hogy ha fölütjük az idei költségvetést, annak van egy mellékete, a 9-es, amiben 1200 milliárd forint szerepel a magyar önkormányzatok összműködési támogatásaként. Tehát azt lehet mondani, a 400-as szembeállítom az 1200-al, hogy gyakorlatilag magunkat finanszírozzuk egy harmad részt. Na most ez tényleg tarthatatlan, tehát itt közbe kell avatkozni, és akkor szerintem ketté kell választani a dolgot. Az egyik az, hogy mit tud már idén adni a kormány, tehát hogyan tud már idén segíteni. A másik, hogy mik a pontos tervei, tehát hogy kerül majd sor a nagy rendszerek átalakítására. Ami nyilván egy hosszadalmasabb folyamat, egy komolyabb folyamat, de ahhoz is hozzá kell kezdeni. Szóval ez még a türelem tart, meg a megértés tart, természetesen egy ilyen helyzetben, amiben most van az ország, hogy üres az államkassa, de mi nagyon-nagyon szeretnénk látni azt a kollégákkal, hogy nyár elején elindul a közös munka, minket is megkérdeznek, hiszen mi elkészítettünk a Magyar Önkormányzatok Szövetségével egy nagyon komoly anyagot a rendszer átalakításáról, és egyébként él a meghívásunk a miniszterelnök úr felé, hogy jöjjön el, és beszéljük ezt át
1: együtt. Nyilván előbb-utóbb ennek meg kell történnie. A saját javaslatukról azért beszéljünk két mondatot. Annál is inkább, mert hogy az a saját bevételeikhez kötni a befizetendő részt. És szerintem Igen. Ez egy értelmezhető gondolat.
0: Igen, itt tulajdonképpen a probléma az, hogy túl sokat vesznek el. Nem az a baj, hogy van szolidaritási hozzájárulás. Tehát mi ennek a felső mértékét maximálnánk 10-15%-ban, mármint az össziparűzési adó bevétel 10-15%-ában, ugye ez egy döntés kérdése. Aztán az is nagyon fontos lenne mellette, ha már adókról beszélgetünk, hogy 6 éve elvette az Orbán kormány a gépjármű adót az önkormányzatoktól. Hadd ne mondjam, hogy Érd számára, amelynek minden második útja poros, mennyire fontos lenne, hogy ezt vissza tudjuk kapni. És akkor itt jönnek az olyan, hogy mondjam, racionális elgondolások, meg a jelenlegi helyzetet tekintetbe vevő megközelítések, hogy tudjuk azt, hogy ezt most egyik napról a másikra nem lehet megcsinálni, de legalább induljunk el. Tehát lássuk azt, hogy mondjuk idén 5%, jövőre fölmenő rendszerben 15, aztán 30, és így tovább, és akkor eljuthatunk a ciklus végére, abban a helyzetben, hogy ez ismét teljes egészében ott landolhat az önkormányzatoknál. Tetejéről ugye vissza kell állítani a talpára ezt a bizonyos piramist, ha komolyan veszük a választási ígéreteit a nyertes pártnak. Mi nagyon örültünk neki, hogy így fölvállalta az önkormányzatiság helyreállítását, és megértőek vagyunk, még egyszer mondom, a helyzettel szemben csak akarjuk látni, hogyha lassan is, meg hogyha egy kicsikét szétterjen ölés, de induljon el végre az a folyamat, ami oda vezet, hogy ez a mostani válságba bukdácsolnak a települések, ez megszűnik. Ez az embereknek fontos. Épültek autópályák, épültek stadionok, ment a Hausmann terv a várban, láthattuk milyen eredménye, és közben lerohadt a települések belső úthálózata, a szolgáltatásoknak a minősége már nem a régi. Az önkormányzatok ott vannak a frontvonalban, szükségük van a pénzre. Az emberek miatt van szükségük, tehát ez nem egy öncélű dolog. És minden feladatot oda kell adni helyben, ha az helyben jobban megoldható, jobban megszervezhető. Szerintem körülbelül ez lenne az államszervezési filozófiája ennek az egész történetnek.
1: Reméljük partnert is találnak, mert hát valóban ez egy évek óta húzódó megoldatlan probléma, ami szemmel láthatólag egyre súlyosabb gondokat okoz, az ember járja az országot. Nem csak Budapest útjai rohadtak le, hanem gyakorlatilag az összes kis település és nagyobb település belső útjai, és hát akkor most nem beszélünk a csatornák állapotáról és a közüzemekről úgy általában, és hát ez az egész, ilyen módon fenntarthatatlan. Csőzik úr, köszönöm szépen, Érd polgármestere volt a vonalban, visszatérünk erre.
0: Minden jót kívánok mindenkinek. Viszont hallásra. Minden jót.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, méghozzá a Vadász Iván adószakértővel, az Adótanácsadók Egyesületének elnökével, és a vagyonadóról fogunk beszélni, amelyről azt mondta Kármán András miniszter, hogy a hazai vagyonosok előszeretettel alkalmazták a bizalmi vagyonkezelést, ezt is bezárják, és egyúttal átláthatóbbá válik a vagyoni helyzetük, aminek alapján ki lehet vetni a vagyonadót. Az Adótanácsadók Egyesülete meg azt mondja, hogy azért itt vannak alapvető kérdések, amelyeket nem lenne baj tisztázni, ezért hívtuk Vadász Ivánt, hogy elmondja nekünk, mik a tisztázandó pontok. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát akkor kezdjünk bele. Először is tudatában kell lennünk annak, hogy Magyarországon nincs olyan társadalomtudományi kutatás, amely az adódással foglalkozik, tehát nagyon keveset tudunk a vállalkozók, a lakosság adózási hajlandóságáról, a vagyonáról, tehát nagyon kevés a tudományos tudásunk. Nagyon szokatlan ugye a vagyonadó, eddig ilyen Magyarországon nem volt, és ennek a célja sem világos, tehát egyértelműen tisztázni kellene, hogy véleményünk szerint vagy a szolidaritás indokolja, tehát a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése indokolja ezt a vagyonadót, vagy pedig a korrupció sötét és hosszú korszaka után célszerű egy ilyet bevezetni, hiszen itt azért nem árt számon kérni, hogyan is alakultak a vagyonok, tehát a korrupció is indokolhatja. Na most, hogyha megvannak a célok, és ezt világosan sikerül elfogadtatni a társadalommal is, hogy ezek jogos célok, hát akkor jön az, hogy ki legyen az adóalany. Na most, ha a magánszemélyek az adóalanyok, akkor lehet számítani arra, hogy akkor szétterítik egymás között a magánszemélyek a vagyont, tehát ha valakinél 5 milliárdos vagyon van, majd az úgy szét tudja darabolni, teríteni, ráíratni másra, persze úgy, hogy ad azért a venyém marad, lehet ugye ezt ilyet csinálni a gyakorlatban. Tehát célszerű, ha egy család lesz az adóalany, tehát a vagyonadó alanya a család. Na hát itt aztán jön az, hogy mi az, hogy család, tehát ezt meg kéne határozni, hogy a vagyonadó szempontjából mi az, hogy család. Aztán jön a következő probléma, hogyha ebben túljutottunk a család problémáján, akkor a vagyonértékeléssel találjuk szembe magunkat. Nincs a vagyonértékelésre, különösen a befektetések, a vállalkozási részesedések, de még az ingatlanok értékelésére sincsenek kidolgozott, jogszabályilag rögzített értékelési szabályok. Aztán arról nem is beszélve, hogy amikor beszélünk a vagyonadózásról, ami ugye egy központi, tehát az állam központi állami költségvetésnek a bevétele, hogy akkor most mi van az önkormányzatok pénzügyi alapjaival. Tudnélik, ha a vagyonadó egy központi állami bevétel, akkor elvettük az önkormányzatoktól az ingatlanadót, elvettük a gépjárműadót, és még más vagyontárgyak adóit is elvettük, és az befolyik a központi költségvetésbe. Tehát amikor a vagyonadóról beszélünk, akkor az önkormányzatiság, ugye az önkormányzati autonómia pénzügyi alapjairól sem szabad megfeledkeznünk. Tehát látjuk, hogy milyen komplex itt a probléma, mennyi tisztázandó kérdés van. Mi valószínűleg adótanácsadók azt fogjuk javasolni, ha eljutunk oda, hogy folyamatos konzultációban leszünk ugye a pénzügyminisztériummal, akkor azt fogjuk javasolni, hogy egy kötelező vagyonnyilatkozati rendszert vezessen be az adóhatóság.
1: Mindenkire érvényesen?
2: Igen, tehát oly módon, hogy ezt az adóhatóság készíti el a saját adatbázisaiból, úgy, mint ahogy a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét, tehát amiről az állam tud, azt az adóalanynak megküldi ezt a tervezetet, az adóalany egészítse ki. Ide nem kell értéket írni, itt csak a vagyontárgyat kell megjelölni, tehát van három ingatlanom itt és itt, helyrajzi számon megjelölöm, és van egy üzletrészem a XKFT-ben, értéket nem kell közölni, de a vagyonról darabra érték nélkül nyilatkozni kellene. Ez egyrészt megfelelne a, tehát hogy mondjam, a korrupció felszámolási igényeknek is, meg megalapozhatná egy későbbi vagyonadót, tehát nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet már a 26. adóévre, a 2026. adóévre bevezetni, valószínűleg célszerű az első bevallást a 2027. adóévre, ugye 2028 őszén beadatni, mert ezt majd nem az év első felében, hanem az év második felében, vagy az év vége felé kellene beadni.
1: De hát az talán nem is baj, hogyha van valami áttekinthetőség, fokozatosság, igen, rálátás az ilyen ügyekben, és nem azonnal hambekaplak alapot
2: igen,
1: csináljuk.
2: Igen, hát valószínűleg ez lesz a, és hát nem azt ígérte a Tiszapárt programja, hogy már a 26. adóévre bevezetjük, hanem azt ígérte, hogy bevezetjük, és egy ilyen fokozatosság mellett a társadalommal is el lehet fogadtatni ennek az új adónemnek a céljait.
1: Hát innentől indulunk, és kívánjuk, hogy egy sikeres egyeztetés következzen. Az mindannyiunk közös érdeke, hogy világos, tiszta szabályok legyenek, és áttekinthető és igazságos döntés szülessen ebben a témában, a vagyonadó témájában. Vadász Iván, az Adótanácsadók Egyesületének elnöke ismertette velünk az álláspontjukat. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok!
1: Önnek is és a kedves hallgatóknak is, jövünk legközelebb hétköznap szokásos időben ugyanígy, ugyanezzel a műsorral, tehát pénteken is megtalálnak minket ugyanebben az időpontban. Minden jót, ez volt a Több-Kevesebb, a Spirit FM gazdasági magazin.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: magazinokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00-tól. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
3: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Tovább melegszik az idő, ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Szigorítják az alkohol eladást Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eltörölhetik az óraátállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. 1992-ben ezen a napon fogadták el a biológiai sokféleségről szóló egyezmény szövegét. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti, a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A Perzsa-öbölből érkező szállítmányok akadályozása komoly kihívást jelenthet az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja. Az intézkedést a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkózással indokolták. Elindult hajnalban a Székely-Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba, amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békéscsaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsú szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára Gyimesbükre mennek. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a nemzetközi pálinka és párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait is. Napközben a fátyol és a gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is Jegesi Andrással.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket immár itt az ATV-n. Módosítaná az alaptörvényt a Tisza párt, amellett, hogy 8 évben maximalizálná a miniszterelnök hivatali idejét, ezt 1990-től kellene számítani. Vagyis, hogyha elfogadják az alaptörvénynek ezt a módosítását, akkor Orbán Viktor nem lehet többé Magyarország miniszterelnöke. Aztán felülvizsgálja a kormány a kórházi klímaprogramot. Szakértők szerint 5-10 évbe is telhet, mire a teljes klímacsere meg történik, de a kormány úgy tűnik, hogy addig is egyfajta karbantartást, vagy legalább egy felmérést szeretne tenni, hogy priorizálhasson a felújítandó klímák között. Ezt még a meleg beérkezte előtt szeretnék megtenni. És bíróságra megy a kétfarkú kutyapárt a kampánypénz visszafizetése miatt. Azt mondjuk, pontosan nem tudta megmondani a volt pártigazgató, hogy milyen jogcímen, de addig is legalább időt nyernek. Eddig a visszafizetendő 680-ból alig több, mint 148 millió forint jött nekik össze, van még hova gyűjteni. Itt van velünk már a vonalban Szabina, és az ő véleménye következik most. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt, Jeges úr, és a nézőket, hallgatókat. Engem egy valami érdekelne ezen a három kérdésen kívül, illetve komment nélkül. Szeretném megtudni, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akiket a Szőlő utcából átszállítottak, és mi lett az épülettel? Nem tetszik tudni véletlenül.
5: Az épülettel, hogy mi lett, azt most fejből nem tudom, de addig is, amíg erre választ keresek, addig azt el tudom mondani, hogy viszont az ott levő gyerekeket, azokat más ilyen javítóintézetekbe, illetve gyermekvédelemhez tartozó intézetekbe szállították át. Elosztották őket az egész országban.
6: Igen, és nem tudni, hogy mi van az ott a velük.
5: Nem. Hát így külön nem. De ugye a Tisza kormány azt ígérte, hogy ez is része lesz az átvilágításnak. Közben megtaláltam egy 2026. május 4-ére keltezett Telex cikket a témában. Ebből az derül ki, hogy 2,6 milliárd forintért elárverezte a Nemzeti Vagyonkezelő a Szőlő utcai Javító Intézet épületét, és ez szerint azt lehet tudni, hogy a Cher Sándor féle Market csoport, azon belül is a Market Asset Management ZRT vásárolta meg. Úgyhogy övék ez az épület. Hogy mit kezdenek vele, azt akkor rákérdezett a Telex a cégcsoportnál, de nem kaptak erre választ. De azt lehet, itt olvashatták, hogy ők vették meg.
6: Igen, köszönöm szépen a tájékoztatást. És akkor az előző hölgyre visszatérve, hát nem tudom, hogy hogy képzeli azt, hogy egyeseknek vissza kell fizetni a kampánypénzt, másoknak nem. A kutyapárt ez egy viccpártnak indult, és vicc, amit a hölgy is mondott. Ha én egyszer valamit megengedek, vagy szelektálok, akkor azt joggal fogja elvárni bármelyik másik párt. És ebből kifolyólag lehetne annyi kamupárt választásokon, és azok mind csak azért indulnának, hogy kampánypénzt kapjanak?
5: Hát volt ezt erre példa 2014-ben, hogyha tetszik emlékezni, hogy akkor
6: igen,
5: elképesztően sok párt indult a választáson, összesen több milliárd forintot vettek föl, és elenyésző részét sikerült ennek visszafizetni, és az az igazság, hogy a hatóságok nem is komolyabban mentek utána, nem tudom, erre tetszik-e emlékezni.
6: Emlékszem, és éppen ezért mondom, hogyha egyszer valami törvény, akkor az legyen törvény, és ne abból induljunk ki, hogy ők padot festettek meg, virágot ültettek. Ez egy dolog. De ha egyszer van egy küszöb, amit ők nem tudtak átlépni, igenis fizessék vissza. Mm. Én nekem ez a nagy véleményem, lehet, hogy a hölgynek ez nem fog tetszeni, de...
5: Erről szól a diskurzus, tehát ugye ezért ez a műsorunk címe, hogy fórum, mert még a rómaiak is a fórumon beszélték meg az eltérő véleményeket, úgyhogy ez szerintem teljesen rendben van. Bocsánat, közben azt keresem, hogy 2014-ben, csak hogy lássuk, hogy miről is beszéltünk, hogy az országos listát állító pártok között volt összesen, most a ne vegyük a nemzetiségi listákat, de volt
6: igen,
5: UMP, UDP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 párt indult összesen ezen a választáson.
6: Igen,
5: akkor
6: arra én emlékszem, és kemény milliárdok mentek ki rá, és visszafizetést. Végül is nem is követelték valahogy rajtuk, úgyhogy én nem értem. Az akkor arra volt jó, hogy a Fidesznek nagyon nagy előnye legyen. Mert ezek a kamupártok nem jelentettek szerintem semmit. Ezek valahogy ilyen, mintha direktbe lettek volna.
5: Hát nem kaptak annyira sok szavazatot, így most a legtöbbet a többi párt közül, tehát azok, akik nem jutottak be a parlamentbe, a Munkáspárt kapta 28.260 szavazattal, ez a szavazatoknak hát 0,57%, tehát azért ez nem valami veretes, azért azt tegyük hozzá, itt talán így egy picit jobban látják, ott van a Munkáspárt, és akkor utána volt a Haza nem eladó mozgalompárt, Seres Mária szövetségesei, Zöldek pártja, hát igen, ezek ma már nem különösebben tényezők.
6: Hát nem is voltak akkor se igazán, mert ahogy vége lett a választásoknak, úgy el is tűntek, nem is hallottunk róluk többet.
5: Így van.
6: Na, és akkor a más, ami még van nekem, hogy nem tudom, meddig fog még ez a Fidesz mocskolódni. Én azért úgy szeretném nekik felajánlani, hogy olvassák már el a Velszibárdokat.
5: Miért pont a Velszibárdokat?
6: Miért pont a Velszibárdokat? Hát az akkoriban Ferenc József fő látogatása után írt valami volt, amikor ugyancsak ki volt zsákmányolva Magyarország, Arany János, és valahol ugyanezt tették ők is. Az utolsó két verszakot azt nem mondom, hogy olvassák hozzá, de az előzőeket igen. Úgyhogy végül már bele kéne a saját tükrükbe nézni, és akkor rájönnének, hogy végül is mit tettek el ezzel az országgal. Még azt is megválasztották, hogy ki a nemzettagja, ki nem a nemzettagja. széllyel szakították az embereket. Az, hogy mennyit loptak, az már egy olyan dolog, amit már szinte lerágott csontként tartunk, de mégis ott van. És akkor jön Orbán Viktor azzal, hogy micsoda jó állapotba adta át ezt az országot. Hát kérem szépen, azért gondolkozzon el már ő is.
5: Jó, hát akkor meg...
6: Igen?
5: Nem, tessék befejezni, és akkor utána
6: nem,
5: megyünk
6: tovább. Végül is akkor időnként átkapcsolok a Hír TV-re, mikor itt reklámok megnek, meg minden, és olyan dolgokat hántorgatnak fel, ami szinte nem is létezik, és mi, hogyha más szemüvegen keresztül néznék ezt az egész világot. Vegyék le már szemellenzőt, és gondolkozzanak el rajta, hogy végül is nem kellettek már ennek a nemzetnek.
5: Meglátjuk, hogy ezt akár vagy a Velszibárdok, vagy más irodalmi mű hatására megteszik-e. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy el tetszett mondani. Kezét csokolom. Szabina, és Ágnessel folytatjuk.
7: Üdvözlöm, szerkesztő úr.
5: Jó napot.
7: Ma reggel téma volt, hogy a Klárika mit mondott, hogy reagál dolgokra, és hát ezért már eszembe volt, hogy elmondom én is ezzel kapcsolatban a véleményemet. Biztosan emlékszik az a modell nénike, aki annyira keresztény, annyira ők nagyon-nagyon keresztények, de még annál is nagyobbak, és akkor azt mondja, hogy a jó Isten mindent megbocsátja. Hát ezek rosszat csináltam, de a jó Isten azért megbocsátja mindenkinek azt, amit csinál. Könyörgöm, akkor mi a fenének börtön? Hát hogyha a jó Isten mindenkinek mindent megbocsájt, hát akkor nem kell börtön, nem? Hát akkor megyünk tovább. Hát nem érdekes? Vagy ez csak az övékre érvényes?
5: Hát most a pikírt akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ugye van egy olyan mondás is, ami ehhez kapcsolódik, hogy minden szentnek maga fele hajlik a keze, de nem szeretnék ebbe belemenni, mert az, hogy ki minek a vallási meggyőződéséből miket mond, az egy dolog. Az nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy itt reálisan tudjuk értékelni akár az elmúlt 16 évet, vagy akár pusztán csak az elmúlt 10-et, ahhoz átfogó alapos vizsgálatok, és főleg tényadatok kellenek. Erről én nagyon sokszor szoktam ebben a műsorban is, meg máshol is beszélni, hogy itt, hogyha fölismerültek gyanúk, akkor azt a független igazságszolgáltatásnak kell helyre, vagy nem is az, hogy helyrehoznia, hanem hogy beigazolnia, beigazolódnia. A független igazságszolgáltatás előtt. Na, csak ki tudok magyarul mondani egy mondatot. Én megértem azt, hogyha vannak emberek, akik ezt nehezen fogadják el, de biztos vagyok benne, hogyha olyan súlyú bizonyítékok kerülnek elő a különböző ügyeket illetően, akkor az szerintem sok embert meg tud majd győzni arról, hogy
7: itt mi volt. Mert a Somos úr tényszerű dolgokat tárt oda, tehát mondott példákat, és akkor ugye lépjünk tovább, ja, hát az nem érdekes, hát akkor menjünk más dolgokról beszélgessünk. Ez sajnos ez a Fidesz hívőknél ez jellemző. Tehát annyira az nem érdekli, ami, ja, lássuk, csak ez fehér, az meg fekete. Ja, hát akkor menjünk tovább, akkor beszélgessünk inkább másról. Arról nem beszél a nénike, hogy jaj, hát itt volt akik nem kaptak pénzt, hogy kinek azt az
5: Most nem tudom, hogy akik nem kaptak pénzt?
7: Igen, aki a hívőkhöz nem fogadta be.
5: Az Iványi Gábor egyházára tetszik célozni?
7: Jó, köszönöm a segítséget, az Iványi Gábor. Arról nem beszél, hogy hát ők is keresztények, és mennyi jót tettek az emberekkel, vagy az nem lényeges? A gyerekekkel, akiket befogadnak, a szegények, vajon ő hány szegényel lenne képes foglalkozni, vagy adna, vagy segíteni neki. Tehát ha annyira keresztények vagyunk, akkor miről beszélünk? Akkor talán itt kellene kezdeni, hogy elkritizálni, hogy jaj, hát azért egy keresztény államban, ekkora keresztény országban nem lehetne ilyet csinálni, hogy ott van az Iványi Gábor, aki aki sok mindennel foglalkozik, úgy értem a szegényekkel, meg egyéb tevékenységei vannak, ami jó, ami példamutató, és akkor neki őt kihagyjuk a támogatásból. Szép, hogyan van? Érti, hogy mit mondok?
5: Értem, hogy mit tetszik mondani, igen, igen. Abszolút.
7: De nincs igazam? Hogy akkor erről nem akarnak hallani, vagy ez így jól van, így ez belefér?
5: Hát nézze, ez az igazság, hogy...
7: A lelkébe?
5: Egy kicsit zavarba hoz, Ágnes, mert én ezt a konkrét beszélgetést Somos András és Klára között nem hallottam, tehát akkor éppen ezért is nehezen tudnék állást foglalni ebben a dologban.
7: Erről szólt.
5: Értem, csak hát ugye más az, hogy valamit hallani másodkézben, meg valamit látni egyből, tehát ez az egyik, ami miatt egy picit zavarban érzem magam, a másik pedig az, hogy az én államegyház felfogásom az viszont végképp nem ennek a műsornak a témája, úgyhogy az, hogy ezt most talán tényleg ne is hozzuk ide ebben az esetben. Viszont Ágnes, nekem lenne viszont egy javaslatom, mert csak egyetlen percünk van vissza ebből a részből, úgyhogy most szerintem egyrészt váltsunk témát, mert ezt megbeszéltük, de az, hogy csak egy ilyen röviden tessék elmondani, hogy a reklám után miről szeretne majd egy kicsit hosszabban beszélni, egyfajta ilyen promót csinálunk a második résznek. Mi az, ami a...
7: Én azt mondtam, rövid leszek, tehát ezt határoztam el, és csak azt szeretném mondani, hogy nem véletlen van az a mondás, hogy gyávanétnek nincs hazája. Ugye elfoglaljuk Brüsszelt, érdekes, most nem megyünk Brüsszelt foglalni el, és nem megy el a átadásra a kedves vezetőnk, nem megy el a beiktatásra. Hát milyen gyáva ember, nem meri hallani azt, amit a másik oldal most mond, eddig ő mondott mindent.
5: Hát Ágnes, erről még akár mondom, a reklám után még folytathatjuk ezt a témát szerintem, ez sokakat érdekelhet is.
7: Beszélgessenek mással, köszönöm a beszélgetést.
5: Rendben, köszönöm. Akkor egy rövid szünet, és egy másik betelefonálóval folytatjuk.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Mi nem azért jöttünk, hogy te jó

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt nem járható a belső sáv a Vörösvári úton kifelé a Flórián téri felüljáró után. Lezárták a Hősök terén a befelé vezető sávokat az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt, az Állatkerti körutat pedig egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tart a csatorna javítása a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt ezért egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz ezért terelve jár, nem érinti az Icsérnő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat továbbra is a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetékjavítás miatt nem járható a belső sáv a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt, és a Grassalkovics úton, Soroksáron, kifelé a Rézöntő utca után ugyancsak sávlezárásra kell számítani. Szintén a vízvezetékjavítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: Folytatjuk a fórumot itt az ATV-n, és itt van már velünk a vonalban Ernő, akit szeretettel köszöntök a műsorban. Jó napot kívánok!
3: Tiszteltem, Jegesi úr!
2: Üdvözlöm!
3: Most jön ugye a nyár, egy kis humor. Majdnem livaboros lettem, Jeges
2: Jászlás. De nincs annyira hideg azért, sőt, most jó, jön a meleg idő.
3: Jó, te hülyeskedek. A lényeg.
2: Igen.
3: Köszönöm, hogy vette a hülye humoromat. Na, a lényeg az, hogy üdvözlök különben mindenkit, a hallgatókat, a nézőket, a minden. Itt az előbb, van az Erit nevű betelefonáló. Egy mondat csak. Tehát van olyan ember, beszél és nem mondja el a lényeget. Beszél, de nem mondja el. Erről csak ennyi. A következő. Arról nem leszek hosszú. Ugye az embernek van egy jelleme. A munkahelyen még a aszfaltozó embernek is, sőt, a takarító embernek is. Tehát van egy jelleme, hogy köszön előre, meg sapkában nem megyek be az ebédlőbe, meg sapkában nem eszem. Meg ilyesmi. Uh-huh. Na most arra akarok kilukadni, és kicsit körül, látja, én sem lényegről, mert a fene jelnek. össze.
2: Ugye? Más szemében a szálkát, ugye?
3: Így van.
2: No, igen, tessék, bocsánat.
3: A lényeg, Orbán Viktor jellemére akarok, és nem akarom megsérteni őt, nem akarom megsérteni. De milyen ember az, aki ugye 98-tól 2002-ig, és utána 20 évig vezette ezt az országot. Ugye?
2: Összesen, igen.
3: Így van. Na, van egy váltás. Tényleg sokan akarták ezt, ugye, hogy na, nem akarom lealacsonyítani, hogy fölelte. Oda megyek, kezet fogok valakivel, ez emberi jelen. Képezesen meghajolok, hogy hát beszettem. Na most ő erre képtelen volt. Na milyen ember az ilyen? Maga szerint. Bemegyek egy melóhelyre, mondjuk fölvesznek. Ott dolgozok 20 évet, és azt mondják, hogy utána, hogy hát szarul dolgoztál, most mondják a főnökeim, hogy távozzá. Nem úgy megyek, hogy belerugdosok másokba, hanem hát viszont tártást legalább kezet fogok, és meghajolok képletesen. Tehát milyen ez? Tehát milyen jellem az ilyen ember? Érti?
2: Értem a felvetést.
3: Ennyi. Oda kellett volna menni, emberre kellé állni, hibáztam, kezet fogni a milyen Péter?
2: Nem mondja, hogy nem tudja. Nem mondja, hogy nem tudja, hogy hívják a miniszterelnököt.
3: Hülyéskedek csak, na. A lényeg az, hogy milyen ember az ilyen. Nem akarom mondani. Én fölírtam 4 ilyen szót, de nem mondom.
2: Inkább nem, jellem. Megbüntetnek minket.
3: De csak azt mondom, hogy jellem. Milyen jellemű ember az ilyen? Milyen? Ennyi. Tehát na most a szavazók, ugye, de tisztelem a bársra szavazók. De ezt, ilyen, nekem a feleségem, a 40 éve együtt éltünk, 77, mindegy, meghalt, 40 évig együtt volt, akkorban mondta, ez egy ilyen, nem mondom, ez egy nem őszinte ember, inkább úgy mondom, nem őszinte, mert ha őszinte vagyok, és hibázok, a legjobb tudásom szerint is hibázok, akkor odaállok, és akkor nem azt mondom, hogy hajlongani kell, ott meg kell alászkodni, de azért oda teszem magam, és köszönöm, visszát, vagy mit tudom, hogy mit mond. Érti? Tehát ez, bennem ez hiányzik ebből az emberből. A visszát, vagy mit tudom, hogy mit mond. Érti?

0: hozzászólásom lenne, hogy nagyon jó a kórházban, hogy ezt a klímaprogramot fölülvizsgálják. Zuglóban lakom, tökéletes a Duzsoki utcai kórház, hanem az, hogy ne vegyék le a kórházakba a kamerát, mert akkor megint előkerülnek a dolgok, hogy tűnnek el folyosóról cuccok embereknek, és nem tud mit csinálni a rendőrség.
1: Bocsánat, András, mondja, bocsánat, András, András, ne haragudjon, itt nem a biztonsági kamerákat szerelik le, hanem azokat a kamerákat, amik arra voltak ráállítva, hogy azt figyelték, hogy a dolgozók mikor jönnek ki meg be.
0: Köszönöm, akkor igaza van az asszonykámnak, mert én ezt a részét, bocsánat, nem hallottam, hogy a dolgozók. Igen. Azt mondom, lenevegyék már a kamerát.
1: Nem, a biztonsági kamerákat nem fogják leszerelni, hát az elég butaság lenne.
0: Meg, aki föltette, hogy azóta én 50-20-30 éve, 70 éves, de 20 éve, 10 éve én nem hallok se a Húzsoki utca, se a Herminába, se az Ősvezértéri, ezek nagyobb egészségkör, hogy csak egy papír eltűjön. Azelőtt összeverekedtek utcán, mert elvitte az esernyőit, a táskáját, ezek mind megszűnte. Köszönöm, uram, akkor, hogy a nővérkék ellenőrzését vegyék le, vagy melyiket?
1: Ugye itt az a kórházi dolgozókat, tehát úgy, mint az orvosok, vagy az ápolók, vagy bárki, aki a kórházban dolgozik, annak ugye volt egy ilyen külön kártyája, amivel be kellett csekkolnia, ezzel ugye az, hogy akár, hogyha egy percet is késett, akkor
0: azt látom ott, hogy mennek, de mindig csekkolnak a kérdés.
1: Igen, és azt szankcionálták is, aki késett, vagy ilyesmi, tehát számon kérhető volt, és igen, azért szereltek föl kamerákat, hogy ne az legyen, hogy valaki mondjuk a kollégája kártyájával becsekkol, tehát hogy azt nehezményezték a dolgozók meg az orvosok is, hogy ugye alapvetően az ő munkájuk eléggé stresszes, meg nyomás alatt vannak, és igen, hogy ne vegzálják őket még ezzel is, hogy ott így fenyegetik őket ez ilyen dolgokat.
0: Meg vagyok nyugodva, mert én ez ott olyan nagyon biztonságban jó, hát én semmit nem teszek, és nem hallok, hogy itt eltűnt, az eltűnt. Nagyon-nagyon régen orvosi szobában letettem egy derékvágó napszemüveget, kimentünk, mi visszültünk, már ellopták, de az van 40 évvel ezelőtt. Na én erre gondoltam, hogy meg ne szüntessék, mert hát, hogy ugyanúgy, mint a személyigazolványt, az adjuk abban a pillanatban, tudja, amíg az, ahol bejelentkezünk is, hogy hívnak, hol lakok, hogy néznek ki.
1: Persze, de nem erről van
0: nem
1: szó.
0: Nem titok ez, hogy egy egészségügyi szolgálatba bemegy valaki. Uram, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm.
0: Szép napot.
1: Viszont hallásra, minden jót kívánok. Jánossal folytatjuk a műsort.
2: Halló. Jó napot kívánok, itt vagyok.
1: Jó napot kívánok.
2: Én nem a szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy bekerültem, és üdvözlök mindenkit, aki hozzászólt a műsorukhoz. Legtöbbször nagyon-nagyon értelmes, okos felvetéseket mondanak, és közérdekű dolgokról beszélnek. Én nem erről szeretnék beszélni most, ami van, hanem néhány dolgot, amit már korábban sokszor betelefonáltam, és el szerettem volna mondani, akkor aktuális volt.
1: Tessék.
2: Most ezzel szeretnék beszélni. Korábban volt, hogy a Orbán miniszterelnök úr haladékot adott a Fradinak, azért, mert el van adósodva, és a fizetési kötelezettségét nem tudta teljesíteni.
1: Uh-huh.
2: Ezt szeretnék hozzászólni. Annyit, hogy amikor volt a devizahiteleseknek a kilakoltatása fizetésképtelenség miatt, a miniszterelnök úr egyetlen egyszer sem szólalt meg. Olyanokat lakoltattak ki, akiknek a hozzátartozójuk mozgásképtelen volt, és úgy vitték ki a rendőrök, meg úgy vitték ki a polgárőrök a lakásból, kitették az utcára, és senki nem gondoskodott róluk. És hogy lehet az, hogy a Fradinak meg adnak fizetéskönnyítést, mikor Kubatov Gábor a Kubatov listáról külön felhívta Orbán úrnak a figyelmét arra, hogy kiket kell kiértesíteni választás előtt. A Fradi az teljes mértékben ezeket a választásra fordította, és akkor miért kell őket kisegíteni? Ha valakinek kölcsöne van, tartozása...
1: Bocsánat, azért itt azt én nem feltételezem azt, hogy a Ferencváros büdzséjéből finanszírozik.

0: hozták volna a Fidesz kampányát. Ezt nem feltételezem.
1: Hát akkor Kubatov Gábor nem tudom, mit csinált.
0: Hát Kubatov Gábornak ahhoz, hogy ezt az általa összeállított listát ezt végig hívogassa, vagy éppenséggel, mármint az embereivel, vagy végigjárják a címeket, vagy ilyenek, azt biztos vagyok benne, hogy más forrásból is meg tudja oldani, mert van ennek más helye is, vagy más forrása is.
1: Más forrás fordítsa arra, hogy a Fradit kihúzza a csávából, különben meg a futballról a Maszek véleményem az, hogy felépítették ezt a sok stadiont. És a sok stadionban pedig olyan futballisták játszanak, akik a világszínvonalhoz képest nem akarom minősíteni. De az olajbányás béka az brekegne. A futballisták közül 2-3, maximum 5 játékos játszik, aki magyar, a magyar utánpótlásból kerül oda, a többi mind külföldi.
0: Mármint a Ferencvárosban, vagy általában az NB1-ben? Azért ez nem mindegy.
1: Mindenütt az NB1-ben.
0: Hát azért nem mindenütt. Most ott van, több csapatot is tudnánk mondani, ott van például a Paks, amelynek tényleg kizárólag magyar játékosok vannak benne, és mégis elég szép eredményeket elér, de ott...
1: erősíti a szabályt.
0: Hát a kivétel éppen, hogy megdönti a szabályt, de rendben, értem, amit mond egyébként, mert az való igaz, hogy azért nem véletlen, hogy az MLS-nek be kellett vezetnie egy ilyen úgynevezett magyar szabályt, hogy a pályán levő játékosoknak meghatározza a számát, hogy 5-nek kell magyarnak lenni ahhoz, hogy támogatást kaphasson az adott klub. Más országokban ez megtörténik szabályozás nélkül, megint más országokban pedig sokkal több a külföldi, még úgy is, hogy egyébként nagyon nem különösen jó a bajnokság.
1: És a magyar futball, és én nekem az lenne a javaslatom, hogy aki szereti a futball, szíve java, szeresse, akkor támogassa is. Ne pedig az egész magyar nemzetnek kelljen támogatni egy csapatot, és külön felhívni, hogy kell támogatni a Fradit, és ennek lehetőséget kell biztosítani, hogy később is fizethessen, de erről nem is akarok többet beszélni, mert szerintem ezt eléggé kiveséztük.
0: Igen.
1: Szeretnék még egy dologról beszélni.
0: 2 percünk van.
1: Kettő. Akkor ezt röviden elmondom. Minden választott tisztségviselőnek én azt javasolnám, hogy 2 ciklust lehessen még egyszer vinnie, és utána befejezni, mert a végén úgy érzik magukat, mint a istenföldi helytartói, és úgy kitenyésztik maguk körül azokat az embereket, kiválasztják, akik őnekik szinte talpnyalókká válnak, és elősegítik azt, hogy a legközelebbi választáson is tudjon nyerni.
0: Ez a polgármesterekre is így gondolja, hogy jó lenne?
1: Az önkormányzati képviselőkre is igaz.
0: Csak azért kérdezem, mert ugye van nem egy település, ahol már nagyon régóta ugyanaz a polgármester. Most vegyük például Gémesi Györgyöt, aki már 36 éve gödöllő polgármestere, rendszeresen választásokon nem ritkán 50% fölötti eredménnyel megválasztották őt a helyiek. Ők nagyon szeretik, mármint sokan ott. Nagyon régóta csinálja, tudja, hogy mi hol van, tudja ezt kezelni, és nem biztos, hogy más ezt meg úgy nagyon akarná. Meg kisebb településeken, meg még inkább. Sok helyen csak egy jelölt van, és azért ő csinálja 20 éve, mert ő ért hozzá egyedül. Tehát ez szerintem is egy kicsit veszélyes fölvetés összességében véve.
1: Veszélyes fölvetés, hogy azt megállapítanom, hogy csak ő ért hozzá. Ki kellene próbálni másokat is.
0: Hát de hogyha megválasztják...
1: Azért választják, hogyha nem megfelelő, akkor tudja a nép leváltani, és tudjon helyette mást javasolni.
0: Hát de ez a választásokon megtörténik.
1: Igen, de még köszönöm szépen, még egy kérdést szeretnék mondani.
0: Tessék.
1: Azoknak, akik választottak, és... nem jut eszembe.
0: Hát akkor, János, akkor viszont ne haragudja, lehet én akasztottam meg a gondolatmenetét azzal, hogy közbekérdeztem, de sajnos viszont ezt akkor egy legközelebbi alkalommal mondja el, Viszont én nagyon szépen köszönöm, hogy betelefonált nekünk. Ennyi volt a délelőtti fórum, de ugye természetesen, ahogy megszokhatták, a déli híradó után majd ismételten jelentkezünk, meglátjuk, hogy ezekkel a témákkal-e, derítsék ki velem együtt 12 óra 25 perctől. Addig is kellemes napot!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt. A tüzet már eloltották. A helyszínen van több tűzoltó és mentőegység. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek. Eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy Luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4-en meghaltak és 40-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrész Szibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrész Szibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is Jegesi Andrással.
2: Jó napot kívánok mindenkinek, kezdődik a fórum. Kettő témát változtattunk délelőtthöz képest. Magyar Péter Bécsben bejelentette, hogy Gödöllőn közös kormányülést tartana az osztrák kormánnyal a magyar, méghozzá ősszel. Beszéltek még egyébként az osztrák kancellárral az aszbeszt szennyezésről is, de erről picit bővebben talán később. Aztán a Telex adatgyűjtése szerint, vagy az hozzájuk került dokumentum szerint tényleg hiányzik a költségvetésből 286 milliárd forint. Ez az Építési és Közlekedési Minisztérium büdzséjéből került be úgy az EKM-nek a költségvetésébe, hogy a költségvetési törvény erről nem rendelkezik külön, vagyis tényleg kevesebbnek tűnik a hiány, pedig ennyivel több. És végül módosítaná az alaptörvényt a Tisza párt, 8 évig lehet csak valaki miniszterelnök, és 1990-től indul a számítás. Ezek a témák, és a vonalban itt van velünk Gusztáv.
3: Itt vagyok.
2: Itt. Jó halló. Napot kívánok. Halló.
3: Halló, Harangodi Gusztávon, ellen Miskolcról beszélek, ez a teljes neve, András, megkérdeztem, hogy szólíthatom. Nekem két témám lenne, de lehet, hogy három.
2: Tessék.
3: Az elsőben egyszer beszéltem a fórumban a Szarzsánszky Ferenc úrral, mondjuk. Az volt a témám, hogy megkérdeztem tőle, hogyha ott a kollégáinak egy A5-ös vagy A4-es lapot odaadná, üres lapot, és leírná azt velük, hogy az ő számukra mit jelent az a szó, mint fogalom, hogy hazám. Uh-huh. Hát nem kaptam teljes egész választ, illetve hát nekem nem volt jó, nem tetszett. Márpedig azért nem, mert Szarzsánszky úr, nem vele van problémám. Azt mondta, hogy hát mindenkinek más. Én nekem pedig az a véleményem, hogyha majd ha 9 vagy 9,5 millió ember a hazám szó fogalma alatt ugyanazt írja le, akkor van értelme, hogy ez az ország még fönnmaradjon, és politizáljon, és egyáltalán létezzen. Önnek mi erről a véleménye?
2: Érdekesnek találom, mert ugye tudja, nekem mindig az jut eszembe a márciusi ifjaknak a jelmondatairól, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés, hogy ahol egyetértés van, ott valószínűleg nincs szabadság. Ahol pedig szabadság van, ott jellemzően nincs egyetértés. Tehát az, hogy nem értünk egyet sok mindenben, pont az adja a szabadságnak, meg a sok esetben a demokratikus versenynek az alapját. Nem?
3: Hát talán igen, talán nem. Én ebben nem igazán értek egyet, mert látja, ott van a Vasvári Pál, a szabadságharcnak az egyik, úgymond a március a képviselője.
2: Igen.
3: Ő is megfordult. Megfordul teljes egészében.
2: Az ember meggondolhatja magát, főleg akkor, hogyha valaki ugyanazt gondolja, nem tudom, 18, 28, meg 38 évesen, az sok mindenről, az egy inkább az a fura, meg az a ritkább, én azt hiszem.
3: Petőfi azt írta róla, hogy a kedves feleségének a véleményére hallgatott inkább, és abba hagyta ezt az egész szabadsághoz kérdését. Most tehát ez lett volna az egyik.
2: Jó, a másik
3: pedig az, hogy Szarzsánszky úrnak még azt is felhozta a problémaképpen, hogy miért vándorolt ki annyi magyar ifjú, fiatal, tanult, egyetemet, főiskolát, stb. Végzett fiatal ember, hölgy, akárki az országból. Ugye ezzel is csökkent az ország népessége.
2: Igen.
3: Hogy sajnos nagyon-nagyon sokan rákényszerültek abba az időben, akik egyetemre jártak, többek közt az én gyermekeim is, mivel 3 gyermekes családban vagyok. a diákhitelre. És sajnos, ugye, miután elvégezték az iskolát, az egyetemet, először is indult, hogy 0%-os adó lesz, igaz? Így van.
2: Mármint, hogy a 25 éven aluljak eszélye a mentességére céloz.
3: Nem.
2: Akkor mire?
3: Hanem aki korábban is kezdetre is szüksége volt arra, hogy az egyetemen 2000, mit tudom, mikor kezdődött a diákhitel, hogy nem lesz nagy kamat, 0% kamat, csak fizessék, majd
2: ha
3: akkor.
2: Volt ilyen.
3: Ugye? Többek között mondom, mind három gyerekem beesett ebbe a csapdába, és most már 27%-nál tart. Akit, nagy úristen, nem talált munkát, rákényszerült arra, hogy kimenjen külföldre dolgozni. És miután visszajött külföldről, teljesen mindegy, Európa bármelyik országából, vagy akár Amerikából is, nem talált munkát. És ha talált is, rögtön abba a pillanatban leikasszálta a bank fizetését. Tehát magyarul földönfutóvá tették a gyereket és a gyerekeket és a családot. Nekem kérésem az lenne a magyar kormányhoz, illetve nem is a magyar kormányhoz, mert ezek már a bankokhoz tartoznak,
2: igen,
3: hogy töröljék már el ezt a szerencsétlen diákhitelt. Ha egyszer azt akarják, hogy ez az ország egészséges, értelmes, mint ahogy korábbi időkben is történt, több Nobel-díjat adott a világnak, és több tudóst, mint talán bármelyik ország. Ez maradjon már meg, hogy ne kelljen tönkrevágni, töröljék el azt a szerencsétlen diák.
2: De nézze, és akkor ugye a diákhitelnek alapvetően az lenne a lényege, meg az lenne a célja, hogy azok a diákok, akiket a családjuk nem tud támogatni, és de szeretnének felső oktatásban tanulni, viszont a tanulmányaikat nem tudnák anélkül finanszírozni, hogy munkát vállaljanak. Ez az egész diákhitel ez arra lenne jó, hogy egy kedvezményes kamattal, mondjuk részmunkaidőben azért ő fönn tudja tartani a tanulmányait, vagy éppen a tanulmányaival járó különböző dolgokat, amikre ezt költi. Most én nem állítom, hogy a diákhitelt azt mindenki tankönyvekre, meg nem tudom, művelődésre, meg ilyenre költötte. Viszont ugye valaki diákként, úgyhogy egyébként nincsen jövedelme, most jött ki az iskolából, úgy nem nagyon tudna kedvezményes hitelt kapni a bankoktól. Tehát ez akkor nem a konstrukcióval van szerintem itt feltétlenül gond. Bocsánat, ennyit akarok ezzel kapcsolatban. A másik az abban, önnek nézze, nyilván az sokkal jobb, hogyha nem hitelt kell fölvenni, az annál mindig jobb az, csak egyszerűen egy valaki mondjuk 18-20 évesen vagy az van, hogy elmegy dolgozni, vagy pedig tanul a felsőoktatásban. Na most, hogyha sokszor a kettőt egyszerre kell csinálni, és erre találták ezt ki, hogy ezek az emberek akár tulajdonképpen fedezet nélkül egy viszonylag kedvezményes kamatra tudnak hitelt fölvenni, és ebből egyébként finanszírozni sok mindent a tanulás mellett.
3: Tisztelt András, 27%-os a mostani kamat. 27.
2: Hát bocsánat, én most azt nézem, hogy a mostani kamat, bár ezt az egyik ilyen oldalon találtam, de 2023. július 1-én volt 7%-os, illetve még annyi se.
3: Hát ez butaság.
2: Butaság? Nyilván, én találtam rosszat, persze.
3: Mindhárom gyermekem 26%-os kamatot. Ezen kívül meg tudnám mondani, hogy amelyik. Igen. Meg tudnám nekem azt mondani? Hát ugye erre persze, hogy így számad. Én saját tapasztalataimat mondom el.
2: Világos.
3: Hogy aki egyetemről vagy főiskoláról kikerült, elvégezte, talál munkahelyet ebben az országban rögtön azonnal?
2: Nem feltétlenül, de nem lehet kizárni sem. Ezt azért tegyük hozzá.
3: Hát, Igen, mondjuk.
2: És ön szerint mi lenne akkor a helyes megoldás ebben az esetben? Tehát, hogyha kivezetjük a diákhitelt, és akkor ott vannak azok a diákok, akiket mondjuk a családjuk nem tud támogatni, akkor mivel látja a megoldást?
3: Én abban látom a megoldást, hogyha ez a magyar kormány, a mostani, aki tisztelek, becsülök, ezt a diákhitelt, ami volt korábban, nem eltörölni, hanem abból a sok összelopott, összerabolt pénzből elengedni és kifizetni a bankoknak, azoknak a tanulóknak, vagy akik kikényszerültek külföldre dolgozni, annak eltörölni.
2: Uh-huh. Ja, értem. Tehát, hogy egyfajta ilyen méltányossági alapon?
3: Amnestiát, így, tessék.
2: Méltányossági alapon? Vagy hogyan gondolja?
3: Igen.
2: Értem. Igen. Na, ez már valami.
3: Lenne, ha jó lenne.
2: Igen, nyilván.
4: És bocsásson meg, kicsit elérzékenyültem. Ez az ország szüksége van a fiatalokra, ennek az országnak bocsánatot kérek. És miért máshová vigyék azt a know-how, amit egyszerűen itt Magyarországon híres volt az oktatásunk, a Debreceni Egyetemünk, a Miskolci Egyetemünk, stb. A Pécsi Tudomány Egyetem. És kimennek a gyerekek. A többek között az én fiam is kikényszerült Hollandiába egy teherészethez egyetemi diplomával.
2: Értem, mit mondtál.
3: Mert egyszerűen én már nyugdíjas vagyok, egyedül élek, sajnos feleségem elhalálozott.
2: Ezt őszintén sajnálom.
3: Tessék?
2: Őszintén sajnálom.
3: Tehát tisztelettel köszönöm a részvét nyilvánítását, de abból a mondom, az Orbán kormány által, meg az ilyen Mészáros félék, stb. Elengedik azt a diákhitelt egyszerűen. Amnestiát adnának azoknak, akik már réges-régóta fizették, és egyszerűen nem tudnak megélni. Uh-huh. Áramolna vissza a magyar fiatalság, és ezt az országot segíteni az eszével, a tudásával, a munkájával.
4: És akkor ismét lenne értelme, bocsánat, de itt a hazafogalmára. Érti?
2: Jó, hogy ne érteném. Jó, Gusztán.
4: Én vagyok, bocsásson, meg annyira lokálpatrióta, hogy én ezt az országot imádom, mint ahogy ön is mondta. Miskolcot meg különösen, mert az ország egyik legszebb fekvésű városa, de sajnos tehetetlenek az emberek. Tehetetlenek.
2: Hát itt most sokan úgy vélik, hogy itt egyfajta újrakezdés történt, vagy éppen történik. Meglátjuk, hogy milyen irányba. De az, hogy a fiatalok jöjjenek többen haza, ez egy kimondott célja az új kormánynak, hogy ezt milyen úton éri el, akár ez például, amit ön mondott, ez is egy lehetőség. Meglátjuk.
3: Higgyel nekem. Ez csak egy ilyen látáskívánság lenne. Egy ilyen approximatíve, tehát hogy körülbelül, hát hogyha már 70-80% hazajön Magyarországon, hát képzelje el, hogy milyen tudományos segítség lenne, mint ahogy itt van Karikó Katalin hozzám föl példára, ugye?
2: Igen.
3: Hát Nobel-díjas.
2: Igen. Igen, de talán az sem egy olyan elhanyagolható dolog, hogy azért nekünk a Nobel-díjasainknak a jelentős része az nem Magyarországon végezte a kutatását, attól az egy-két kivételtől eltekintve, akik valóban itt csinálták ezt. Ugye Szent Györgyi Albertet emlegetjük ennek kapcsán. Majdnem az összes többi világhíres magyar tudós, Szilárdi Leó, Neumann János, vagy...
3: Hát 100 évre menőleg menjünk vissza, Karikó Katalin Szegeden végzett, és mégis kikényszerült.
2: Igen, de az mRNA-s vakcináért végzett kutatását azt nem Magyarországon folytatta le.
3: Hát nem, vajon miért?
2: Hát, na igen. Gusztáv, nagyon szépen köszönöm, ez szerintem nagyon fontos volt, hogy erről is beszélgettünk, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm a hívását.
4: Én örülök, hogy adásba került.
2: Én is örülök.
4: Teljesen jó a napja.
2: Önnek is. Köszönöm szépen. Jó, tartunk egy rövid szünetet, és utána Judittal jövünk vissza a második részben.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban a hosszú híd végére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a Hősök terén a befelé vezető sávokat az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat pedig egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Továbbra is javítják a csatornát a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében, ezért az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér irányában közlekedő 70-es és 78-as trolibusz ezért terelve jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 11. kerületben csatornajavítás miatt lezárták a Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásolúd utca és a Kanalasgén utca közötti szakaszon pedig a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Szintén a 11. kerületben a Neszmélyi utat egyirányúsították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, ott a vízvezetéket javítják. A korlátozás miatt a 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik a Gazdagréti tér felé, a Neszmélyi út megállót nem érint. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Jegesi Andrással.
2: És hogyha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban Judit. Jó napot kívánok!
3: Szélt, és úgy volt, hogy fogunk tudni beszélni, csak nem jött össze a dolog. Örülök, hogy meggyógyult. Annak nagyon örülök. Hallja, amit mondok, drágom?
4: Hallom, amit mondani tetszik, csak itt jelezték nekem, hogy közben, időközben, mintha lemerült volna a mikrofonon, de most már tetszik hallani engem?
3: Jó, most már igen.
4: Nagyszerű, tehát köszönöm. Örülök, bocsánat, egy kis kulissza. Igen.
3: Igen. Jó?
4: Tessék mondani.
3: Na, szóval az a helyzet, hogy azért is telefonálok, mert egy dolog az egyik. Miért nem beszélnek a nyugdíjról? Olyan nagy kus van mindenről, hogy most már ugye hála Istennek itt van a Péter, aki tényleg megpróbál mindent az embereknek legjobban segíteni, és semmit nem mondanak. Én már hajnal, már 9 órakor nézem a fórumot, és nézem, nem látom, mert nem látok, csak hallgatom, és semmi nincs. Tájékoztatás az embereknek, ez az egyik. A másik meg az, hogy nem tudom, hogy a szolgáltatók mit csinálnak, de én nekem 10.000 forintokat tettek rá arra, hogy én időközönként telefonáltam önöknek, hogy miért csinálják ezt. Azért, mert az ember egy pár percet beszél, azért miért kell ennyit fizetni. Gondolja el, most 64.000 forintot fizettek ki velem. 26 lenne a párommal a telefon, és 64.000 forintot fizettek ki velem. Én abból a kis szar nyugdíjamból, már bocsánat, amit kapok, azért el tudja képzelni a 128.000 forintra vették le a pénzemet, mert ugyanúgy a szolgáltató fogja magát, gondol egyet, küldenek egy levelet az embereknek, és levonnak a nyugdíjából. mégis az hogy működik ön szerint?
4: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, akkor menjünk talán sorrendben, hogy május 12-én, vagyis múlt hét kedden volt Kármán András pénzügyminiszternek a miniszteri meghallgatása. Legutóbb akkor volt szó a nyugdíjról, és ott ő elmondta, hogy terveik szerint ugye 120 ezerre emelnék fel a minimál nyugdíjat, illetve ugye szép kártyát is biztosítanának a nyugdíjasoknak, illetve emellett bejelentett még különböző SZJA, vagyis személyi jövedelemadó módosításokat. És ezen a miniszteri meghallgatáson azt is mondta, hogy a tervei szerint ezt az év végéig vezetné be, tehát itt voltak éppen, vagy 2027 elejéig, tehát hogy egy éven belül történne ez meg. Tehát ez az, amit a nyugdíjról tudni lehet.
3: Nagyon jó lenne, ha sikerülne valami, igen.
4: A másik kérdése az, hát most őszintén 64 ezer forint, ez csak telefonszámla, vagy azért...
3: Igen. Nem tudom, mit csináltak, elszúrták a szerződésünket, vagy mit csináltak, de én azt hittem, hanyat teszek.
4: Hát nem csodálom, mert azért 64 ezer forint, csak telefonszámla.
3: Ha igen, a 136 ezer 460 forintomból ennyit leventek. Nem csak egy egyet gondoltak, és a másik lakásomból állítólag volt elmaradásom, nullás tartozásom van mindenhol. És ezt csinálják az emberre. Hát most gondolj el, a páromat most műtötték, most kezdett dolgozni, most nem sajnáltatni akarom magam, mert sok embernek csináltak már ilyen problémákat. Nagyon jó lenne, ha majd erre is kitérne a miniszter úr, és utána néznének, mert nagyon sok embernek csinálnak kavarás, és erre senki nem figyelt. Az a baj. Az a baj, erre senki nem figyelt, és nem tudják elképzelni, hogyha valami ilyet csinálnak, padlóra tesznek családokat. Ez az Erika, akivel a Somos úrral beszélt egyik nap, ez egy tündéri nő. Olyan okos, és olyan szépen beszél, bárcsak mindenki így fogna föl mindent, akkor nagyon jól járnánk. Nagyon jól járnánk. Amúgy én már gondoltam azt is, hogy ezt küszöm, hogy már mondtam többször, mindig szét voltam hamar kapcsolva, hogy közügy miatt telefonálok, hogy ezt küszöm, én elmennék az emberek elé. Összeszednék embereket, mi is fölvonulunk, beteg emberek. Hogy miért kell velünk szórakozni, miért kell minket megalázni, meg azt is csinálták már velem is, meg amit el lehet kérni. Én esküszöm, hogy én odaállni, ha tudnám, hogy hol lehet jelentkezni, komolyan, meg azt is csinálták már velem is, meg amit el lehet kérni. Én esküszöm,

0: Na, hozni engem egy újságíróval, nagyon megköszönném.
1: Igyekszem, igyekszem akkor.
0: Nagyon, nagyon jó lenne, ha föl tudna hívni, és megadnám a számom, még külön egy újságírónak megadná. Nekem újságíró volt a bátyám, csak meghalt.
1: Ezt őszintén sajnálom.
0: Ő csinálta a könyveket, úgyhogy egy pár dolgot el is tudnék mondani, de nem akarok itt föltartani senkit, nem biztos várnak. És komolyan mondom, hogy megtenném.
1: Értem. Köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Minden jót kívánok.
1: Kezét csókolom, viszont hallásra. Jó, Ildikóval folytatjuk, ez most egy ilyen mikrofonfogós fórum lesz.
2: Jó napot kívánok, én Ildikó vagyok.
1: Jó napot.
2: Én tulajdonképpen azért emeltem telefon, mert engem felháborított az úr, amit a gyere a diákhitelről mondott. Egyedül neveltem helyek közel fel 3 gyereket, mind a 3-nak sajnos fel kellett venni a diákhitelét, elkezdett dolgozni, a 3-ból 2 már ki is fizette, tehát valamit valamiért. Én úgy gondolom, hogy aki még mindig fizeti a diákhitelét, az nem tett meg mindent azért, hogy törlessze. Az én egyik gyerekem is külföldön van, 2018 óta, és az volt az első dolga, hogy amit keresett, visszatörlessze. Tehát ki mit lát otthon, erre ezt tudom mondani.
1: Bocsánat, azért tehát nem tudhatjuk, hogy az úrnak a gyermekei azok milyen helyzetben voltak, vagy hogyan volt ez a dolog. Tehát most az, hogy, az, hogyha valaki, meg mikor kezdték a tanulmányaikat, mikor fejezték be, nem tudtunk.
2: Gyerekem 33 éves, tehát egyik sem most diplomázott, a legidősebb 44. Tehát én akkor is ezt úgy gondolom, hogy nagyon sok ember tévedésben van, és nem tudja, hogy a hitelt vissza kell fizetni. Ez az én tapasztalatom. A másik, amit a hölgynek szeretnék mondani, hogy én nagyon örülök a Tisza győzelmének, és tudomásul kell venni, hogy egyik napról a másikra nem lehet minden csoportnak segíteni. Tehát az oktatás, egészségügy, nyugdíj, közlekedés, ezeket nem egyik napról a másikra lehet megoldani. Én 63 éves vagyok, és türelemmel ki fogom várni, és ha csak azt látom egy év múlva, hogy jó irányba megyünk, akkor már elégedett vagyok. És nyugdíjas vagyok, dolgozom mellette, van betegségem, nem panaszkodom, teszem a dolgom, és minden magyar embernek ezt kellene tenni, hogy a közvetlen környezetében, ahol lehet segítsen, amit tud, megtegyen, és én is segítek beteg embereket, rászorultakat, a lehetőségeimhez képest, kit, mivel, nem panaszkodni kell, hanem tenni.
1: Értem, Ildikó, csak ez is egy picit olyan dolog, és hozzátéve azt, hogy mind akár, amit a diákhitellel kapcsolatban tetszett mondani, mind pedig most ezzel az utóbbi dologgal, hogy mivel nem ismerjük pontosan a különböző embereknek az élethelyzetét, ezért pusztán nagyon néhány tény ismeretében, vagy néhány elbeszélésnek az ismeretében nem biztos, hogy le lehet vonni ilyen hosszú távú következtetéseket. Azzal együtt, hogy valóban sok esetben türelemre van szükség, illetve, hogy valóban a diákhitelnek egyébként a konstrukciója az nagyon sok emberen segített, tehát direkt azért, akik nehéz helyzetből jönnek, vagy a családjuk nem tudja támogatni. Sok diákhitel gyakorlatilag albérletre ment egy jelentős része, és így tovább.
2: És dolgoztak az egyetem mellett, felvették a diákhitelt, mert sajnos anyagilag nem tudtam támogatni, de aki tehetséges, és ezzel a kettőre akar jutni, az mindent megtesz. Mindent.
1: Tehát persze, nem is ezt mondom, csak azért nem tudjuk, hogy milyen élethelyzetben, hogy jött ki ez a dolog, tehát azért mondom, hogy az általánosítás az nem mindig egy cél, sőt, legtöbbször nem célra vezető
2: a
1: dolog.
2: Ebbe biztos, hogy igaza van, és én akkor is ezt fenntartom.
1: De nézze, persze, csak én meg csak ennyit hozzátettem, hogy beszélgetünk.
2: Az én gyerekeimnek egyiknek se lenne diplomája, nem, mert nem tudtam volna őket segíteni, nem tudtam volna kifizetni egy albérletet, egyáltalán létezni nem tudtunk volna. Tehát ezt komolyan mondom, és nagyon büszke vagyok rájuk. Hát köszönöm szépen, András, ennyit szerettem volna, és további szép napot önnek. Viszonthallásra.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra. Nos, az adásunkból most úgy tűnik, remélem, hogy hallanak engem, bízom benne. Az adásunkban még van vissza egy bő 4 perc, így hogyha esetleg még van egy betelefonálóra még lenne időnk, aki hamarosan itt is lesz velünk a vonalban, hogyha minden igaz, de önök

0: is addig is tudnak regisztrálni, mert természetesen délután is lesz fórum, ugye délután 4-kor az ATV Extrán, délután 5 órától pedig az ATV-n, tehát már most egyébként, hogyha regisztrálnak 0691 5555 777-es, akkor délutáni műsorunkba is bekerülhetnek, és kollégáim visszahívják önöket a hívás után és a regisztrációt követően. És akkor elmondhatják a véleményüket, hogy délutánra egyébként pontosan milyen témák lesznek, mert tényleg az van, hogy itt óráról órára változnak a helyzetek. Maradjunk annyiban egyébként, hogy elképzelhető, hogy Magyar Péter bécsi sajtótájékoztatójáról, amit az osztrák kancellárral, Christian Stockerrel folytatott közösen, nem csak a gödöllői kormányülés tervéről beszélt a két kormányfő, hanem arról is, hogy Magyar Péter elmondta, hogy a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja. Ezt az azbesztügyről mondta a magyar miniszterelnök, ami ugye egy osztrák bányából érkezett, ez az azbeszt szennyezés. Ausztriába is, és Nyugat-Magyarországra is. No, de itt van velünk közben vonalban újabb betelefonálónk, és nagy szeretettel köszöntöm a műsorban a Hajnalkát.
1: Jó napot kívánok!
0: Jó napot!
1: Köszönöm szépen, hogy köszöntök, és örülök, hogy meggyógyult én is.
0: Köszönöm szépen.
1: Az előbb muszáj volt az előbb az előző hölgynek a reklamációjára betelefonálni, mert az a problémám, hogy igazándiból bármennyire furcsa, ott van tehát ki van írva is, hogyha hívjuk a telefonon önöket, az 485 forintba kerül.
0: Hívásonként.
1: Az, hogy önök fölveszik a telefont, tehát az önök központjában fölveszik a telefont, még akkor is, ha nem tudunk beszélni, ezt a 485 forintot tőlünk, mivel beszélünk az önök központjával, akkor is levonják. Tehát ha többször próbálkozunk hívni önöket, úgyhogy ezért nem értem, hogy a hölgy miért nem értette meg, hogy a nyugdíjából levonják ezeket a pénzeket.
0: Hát azt nem tudjuk, hogy hányszor próbálkozott telefonhívással, tehát
1: azért mondom,
0: nem,
1: hogy
0: erről nem beszéltünk.
1: De azt tudni kell akkor is az embernek, hogyha önökkel beszélnek, akkor ez a 485 forint, ez levonódik.
0: Hát ki van írva?
1: És ha nem tud beszélni önökkel, mert mit tudom én, azért nem kerül adásba, mert sokan vagyunk, akkor is ez a probléma, ez a helyzet.
0: Hát igen, de szerintem nem kell olyan nagyon-nagyon sokszor próbálkozni amúgy, mert a rendszerbe az bekerül valaki, csak nem biztos, hogy rögtön, akár aznap visszahívják, de bizonyos időn belül azért erre lehet
1: van, számítani. Hogy reggel hívom önöket, és még este sem kerülök be.
0: Hát látja, ez egy állandó de probléma. Megvallom őszintén, nekem erre nincsen ráhatásom, de azt
1: tudom, tehát nem vagyok egyedül, aki hívom önöket. És az
0: szerencsére sokan telefonál.
1: Nincs egyedül, de ezt tudomásul kell venni, hogy ez van. Tehát ha nyugdíjas valaki, akkor úgy kell betelefonálni, hogy amikor megengedhetem magamnak, akkor betelefonálok önökhöz, amikor meg nem engedhetem meg magamnak, akkor egy picit visszafogom a mondani valómat. Csak ennyit szerettem volna mondani.
0: Köszönöm szépen, Hajnalka. Ez most így pont a végére is értünk az adásidőnek.
1: Köszönöm szépen. Viszont hallásra, szép napot kívánok.
0: Viszont hallásra, én is szép napot kívánok önnek. És önöknek is szép napot kívánok, de ugye, ahogyan említettem, lesz ma is fórum a szokott időpontban, a szokott csatornákon, 16 órától az ATV Extrán, 17 órától az ATV-n, és a főadónkon pedig, ahogyan szintén megszokhatták, lesz híradó is, valamint két híradó között fórum, aztán egyenes beszéd, és este aktuál, ott találkozunk majd legközelebb. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő, ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Holnap újra látogatható lesz a karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4 meghaltak és 40 megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrés Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrés Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Napközben 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: 1986-ban Carl Benz szabadalmaztatta a patent motorvágent, és ezzel indult a modernkori autózás, hogy a belső égésű motorral szerelt autózás, ami valójában egy tricikli volt. 140 évvel ezelőtt történt, a Mercedes-Benz pedig 140. születésnapját ünnepli, és ma Trencsényi Beatrix-el, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetőjével. Erről az örökségről fogunk beszélgetni, egy picit a jövőről. De az első kérdésem, hogy mekkora teher 140 év múlt?
3: Az első válaszom az, hogy szeretnél te ilyen triciklit.
2: Én láttam ilyen triciklit egyébként, és hát a történelmi hagyományai okán szeretném, de valószínűleg azért ez inkább csak ilyen múzeumban való dolog. Ez nem volt akkora élmény akkoriban.
3: Én őszintén látom magam egy ilyen patent motorvágenen, lovaglónadrágban, nagy kalapban a boltba igyekezvén. De visszatérve a kérdésedre, azért 140 éve egy patinás időszak bármilyen márka múltjában, jelenében, jövőjében. A kérdés, hogy ez tehere vagy sem, nyilván van egy fajta elvárás, amit az emberek támasztanak egy ilyen múltú cég iránt, aminek igyekszünk minden fronton megfelelni. És itt elválik, hogy mi az, amit fejlesztési oldalról érdemes végrehajtani, és mi az, amikor előtérbe kerülnek az ügyféligények, és talán most ezt a korszakot éljük, amikor az ügyféligények kerülnek igazán előtérbe, és azoknak kell megfelelni.
2: Ja, hogyha én a Mercedesre gondolok, meg erre a 140 évre, akkor szerintem sokan azt gondolják, hogy a legrégebbi a legnagyobb. De valójában ez nem így van. Tehát a Mercedes-Benz, ami egyébként nem Mercedes-Benznek indult, hanem Daimler, aztán Daimler-Benz, és akkor...
3: Volt több minden, igen.
2: Több minden lett, és most már hivatalosan is Mercedes-Benz,
3: most
2: ugye?
3: Már igen,
2: de
3: igen, igen.
2: Csak egy pár éve, nem?
3: Igen.
2: Hivatalosan Mercedes-Benz. Szóval, hogy valójában az, hogy a legrégebbi, az nem azzal azonos, hogy a legnagyobb, hanem valami más a patinája, ugye? Talán az, hogy a legrégebbi ügyfél tapasztalatokkal rendelkező? Egyáltalán létezik olyan, hogy mondjuk 140 év ügyfél tapasztalat?
3: Igen és nem. Uh-huh. Ahogy azért haladunk az idővel, az igények is változnak. Így lehet azt mondani, hogy vannak alapvetően basic elvárások az emberekben, amikor magára a márkára gondolnak, vagy arra, amit képvisel, de ahogy az emberek és az idő halad, ugye az emberek igényei is változnak.
2: Mire gondol szerintetek egy átlag ember, amikor azt mondja, hogy Mercedes-Benz?
3: Úgy gondolom, van egy, amit szeretnénk gondolni, és van az, amit látunk. Alapvetően egy minőségi termékre gondolnak, egy magas múltú cégre gondolnak, egy olyan termékre gondolnak, ami mögött van 140 év tapasztalat fejlesztésben, kialakításban, mindenben. Szeretnénk azt hinni, és én úgy gondolom, hogy sok mindenki gondol, amikor a Mercedesre gondol, a minőségre, a biztonságra, az újításokra, a fejlesztésekre, a megoldásokra, amik tényleg a mindennapi életet igyekeznek könnyebb és hatékonyabbá tenni, mert amennyire szeretjük azt mondani, hogy ez egy nagy múltú és szép cég, ez így is van, de alapvetően az a lényeg, hogy a hétköznapokban az emberek, akik megvásárolják az autót, az ő igényeiknek és az ő életüket segítendő adjunk olyan terméket, ami számukra hatékony és fontos. És az autózás már nem A-ból B-be jutás. Uh-huh. Azért ezt szerintem mindannyian tapasztaljuk. És azért itt a technikai újítások, amik már egyre inkább elvárások az autóban, azok a megoldások, amikkel időt nyerünk az embereknek, időt adunk, vagy komfortot adunk, vagy lehetőségeket adunk, azok kerültek előtérbe. És szeretném azt gondolni, hogy az emberek is, és az ügyfeleink is, vagy a leendő ügyfeleink is ezt látják.
2: Ugye azt mondtad az előbb, hogy van, ahogy az emberek gondolnak, és van, ahogy ti gondoltok magatokra. Amit elmondtál, az a kettőnek egy metszete? Vagy ti így gondoltok inkább magatokra? Vagy az emberek egyébként ugyanazt gondolják, mint ti magatokról szeretnétek gondolni?
3: Az emberek egy nagyon tág fogalom. Azt
2: Jó,
3: gondolom,
2: akkor
3: hogy
2: az ügyfelek, inkább így mondom,
3: igen,
2: szűkítsünk. Aki Mercedes-Benz vásárló.
3: Ez is tág fogalom. Mert vannak generációk. Van, akinek élete álma egy Mercedes-Benz, és egész életében arra spórol, hogy legyen egy pont az életében, hogy legyen egy Mercedes-Benz, van egy álommodellje, és azt szeretné megvásárolni. Így van. Hány is van?
2: Hát kettő van, de az egyik az konkrétan ez, amit elmondtál. Igen. Tehát a Bálna kupé, uh-huh. a 123-as is, uh-huh. de a Bálna kupé az pont az volt, hogy amikor én a 20-as éveimben voltam, akkor azt mondtam, hogy úristen, ha nekem egyszer lenne egy ilyen autó.
3: Ugye? Ugye?
2: És egyébként csak 20 év vagy 30 évvel később ez az állam valóra tud válni.
3: Abszolút.
2: Úgyhogy ez egy aktív bekötés, hogy álmokat váltunk valóra?
3: Erre azt fogom válaszolni, hogy igen. Igen. Uh-huh. Igen, mert főleg annak, akinek az álma egy ilyen modell, egyre magasabb és magasabb elvárásokat és inputot vár ettől a vásárlástól, megszerzéstől, és fontos, hogy ezeket az álmokat valóra váltsuk.
2: Na akkor figyelj, akkor egy kicsit ilyen kritikusabb kérdés, okay. mert elő szokott jönni, és hogyha már belecsúsztunk az álmokba, akkor ez tökre releváns, hogy azt mondjuk, hogy nekem, ha már így szóba kerültem én is, ugye a Bálna kupé volt az abszolút álom. Sok-sok álom autón volt, tehát nem ez az egyetlen volt, de ez volt az egyik, talán legmagasabban jegyzett. Ma van olyan autótok, amire azt mondjátok, hogy majd egy mai 20 éves srácnak 20 év múlva megvásárlásra kerül a mai álomautója? Tehát ma van álomautótok? Változott úgy a világ, hogy míg 30 évvel ezelőtt biztos, hogy gyártottatok álomautókat, hisz nekem is van egy belőle, tehát az igazolt tény, ma gyártotok álomautókat?
3: Úgy gondolom, hogy igen, és akkor itt talán az AMG modellek a legegyértelműbb uh-huh. Válasz erre, egy GT, egy SL, mindegyik olyan autó, ami tényleg egy élmény vezetni tud olyan álom lenni bárkinek. Itt nehéz kérdés, ugye a 20-as éveiben lévő mai fiatalok már nagyon másképp működnek. Azért ezt látjuk, hogy számukra az autózás teljesen mást jelent, mint számunkra, a mi generációnk számára.
2: Hát és azért mi nem vagyunk egy generáció.
3: Köszönöm a kiigazítást, de azért hasonlóan tudunk még mindig gondolkodni az autózásról, és beülni egy szép autóba, egy jó autóba az jó, de a mai 20-as éveiben járó generáció már teljesen mást keres, legalábbis amit így mi látunk ebben az ügyfélkörben.
2: Mit keresnek?
3: A közösségi élményt, a digitalizációt, az egyszerűsített megoldásokat, hatékonyságot, egyszerű kezelést, nekik az autó tényleg már inkább egy kütyű, uh-huh. mint egy autó, és ez csak a komforthoz ad, hogy ezzel a saját magukban egyedül, vagy a barátaikkal közösen eljutnak valahova.
2: Ideilleszkedik? Mert egyébként ugye hát rengeteg autó megfordult a kezeink között, és van egy olyan momentum, attribútum, amiben a Mercedes egy nagyon különleges utat jár, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon találkoztam olyan autóval, ami azt az egy attribútumot így hozza le, nem fogod kitalálni, ezért nem is adom fel a leckét, bár okos nő vagy, egy találgatást megengedhetsz magadnak, hogy mi az a fiatalok, szerintem fiataloknak szánt attribútum, amiben a Mercedes egészen különlegeset mutat, és nagyon nehéz lesz a megoldás, tehát nem várom el, hogy tudd, de ha akarod, akkor egyet tippelhetsz.
3: Mondom azt, amit én gondolok, és én látok, hát ha benne van az, amit te gondolsz. Én azt mondanám, hogy a digitalizáció, uh-huh. az AI megoldások, uh-huh. A kialakítások, illetve az elektromos hajtás, ami egyre népszerűbb a fiatal aha. körében.
2: Közel jártál hozzá, uh-huh. inkább mondjuk azt, hogy körbe lőtted. Uh-huh. Én a családbeli fiatalokkal mindig megélem azt, hogy a belső világítás. Uh-huh. És ezt azért fontos megjegyezni, mert valójában senki nem járja ezt az utat, amennyire ti ezt extrém módon megvalósítjátok, a belső hangulat. És nagyon sokszor értelmezhetetlen a mi korosztályunknak, hogy miért kell ennyi. Van. Egyébként hozzáteszem, én már belecsúsztam ebbe a hangulatba, hogy az, amikor éjszaka közlekedek az autóval, akkor egy olyan atmoszférája van, hogy egészen egyedülálló a különböző színek, és egy milyen érdekes, hogy egy autó esetén ritkán, sőt, azt mondom, 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt fel sem merült volna, hogy arról beszéljünk, hogy milyen a belső világítás, nem is világítás, hangulat. Mert ez már egy komplex világítás, több színből összetevődő, folyamatosan változó színvilág és kultúra, mindenhol világít. Viszont azt láttam, hogy a fiatalok meg vannak érte őrülve, Tehát a lányom is állandóan, most ilyen legyen, most olyan legyen, imádják, és azt látom, hogy ebben például mások nem járják ezt az utat, mint ti. Zárójel bezárva, aztán beszéltünk fontosabb dolgokról is, csak ezt ilyen, én azért akartam ezt kiemelni, mert ezen én detektáltan, én ebben látom azt, hogy ez a fiataloknak szól.
3: Itt talán meg is válaszoltad a kérdést, hogy miért mondtam azt, hogy nagyon tág fogalom az ügyfélkör. Aha. Mert valóban a belső világítás és azok az újítások, most a legújabb modellekben az üvegtetőn a megvilágított csillagok, a belső világítás, az illatrendszer, amit a hangulatok, az energizing komfort, amivel felfrissülhet, ilyen-olyan hangulatokat állíthatsz be az autódban, ezek bizonyos vásárlóknak érthetetlen fogalom és kérdéskör, hogy erre miért van szükség az autóban. Aztán amikor benne van az autóban és kipróbálod, akkor azért szereted.
2: Igen.
3: És nagyon tetszik az a megosztottság és sokféle használati mód, hogy ki hogy használja ezt. Én úgy használom az autómban, hogy van ez az átmenet, hogy úszik végig a fény az
2: Igen.
3: autóban. Ezt nagyon sokan
2: utálják. Folyamatosan változik.
3: Így van, ezt nagyon sokan utálják. Én kimondottan szeretem, mert például amikor hosszú távon vezetek autópályán, egy kicsit zavarja a tekintetem, tehát fókuszban tart. Tehát, hogy van egy ilyen
2: fajta. Csak mondjuk el annak, aki nem tudja, hogy mi ez. Hogy ez pontosan mi ez, amiről most beszélünk?
3: A belső térben meg vannak világítva különböző dekorelemek, és kialakíthatóak olyan hangulatok, színekkel, illatokkal is akár, hogyha benne van az autóban ez, hogy a hangulatodnak megfelelően tudod beállítani, az újabb autókban már a napfénytető is különböző módon világítható, meg különböző színekben lehet beállítani a csillagmintázatot. Ez egy nagyon kellemes és ha már használatban van, hasznos kiegészítő tud lenni az autóban, amit, ahogy mondtad is, bizonyos generáció számára egy értelmezhetetlen megoldás, viszont igen, a fiatalok rettenetesen szeretik.
2: Beszéltünk egy generációról, egy típus autóhasználóról, akkor a fiatalokról, akik szeretik ezeket a kütyüket, a mesterséges intelligenciát, a nagy kijelzőket, amivel mostanában azért a Mercedes-Benzek megjelennek. Igen. Hogyan gondoltok azokra a vásárlókra, akik mondjuk egy-két évtizeddel már előrébb járnak, vagy akár 3-4-gyel is előrébb járnak, és azt mondják, hogy jó, értem én ezt, de nekem nem ez a fókusz.
3: Fontos megjegyezni, hogy vannak alapvető tulajdonsága, és hívjuk értékeknek a Mercedes-Benznek, ami az emberek számára mindig is fontos volt, és ez mindig is fontos lesz. És ez mondjuk a minőség, és ami talán a legfontosabb, az autó biztonsága. Mert amikor prémium autózásról beszélünk, akkor elengedhetetlen, hogy megemlítsük a biztonságot az autókban. És most nem csak arról beszélek, hogy a kaszni mennyire jól van összeszerelve, és nem kell a legrosszabbra gondolni, de mondjuk az olyan vezetéstámogató rendszerek, amik tényleg segítenek neked a hétköznapokban, hosszabb utakon, rövid utakon, amit ha használsz, akkor előbb-utóbb annyira beépül a mindennapokba, és mondjuk itt beszélek egy Distronicról, egy követés távolságtartó asszisztensről, egy fékasszisztensről, egy tempomatról, minden, amit különböző szituációkban tudsz használni, egy éberségfigyelőről jelez neked, hogy most már kicsit fáradtnak tűnnél. Az, hogy beszéltél a nagy kijelzőkről, hogyha a utasoldali oldalon lehet vele játszani, de például az a vezető oda pillant, akkor lesötétül az az oldal, hogy te tényleg az útra figyelj, mert azért elsősorban ismét a biztonság a legfontosabb. Ezeknek az embereknek, főleg aki Mercedes-Benz modellről vált Mercedes-Benz modellre, vagy ugyanazt a modellt frissített évjárattal vásárolja meg, nekik már egy más elvárásuk van az autóval szembe. Ők szeretik azt a fajta, mi úgy hívjuk, hogy welcome home érzést, amikor beülsz az autóba, és pontosan tudod, hogy hol van a start-stop gomb. Most mondom a start-stop gombot, ami az újabb modellekből kikerült, de alapvetően tudod, hogy hova nyúlj egy Mercedes-Benzben, hogy bekapcsold az autót, vagy az, hogy melyik gomb hova került. Tehát ahogy belakod az autót a mindennapokban, ez az az érzés, amit ők nagyon szeretnek, hogy nem nagyon kell gondolkozni, hogy mit, hogy keres, melyik gomb mit csinálj. Vagy maga az az érzés, az a kényelem, hogy ezt az ülést szerettem az előző modellben, most ennek jött egy még kényelmesebb, még jobb változata, vagy egy olyan változata, ami több kiegészítővel van. Gondolok itt egy masszázsra az autóban, ami szintén egy ilyen fellengzős dolognak tűnhet, de amikor használatban van, és útközben ülsz, és fáj, és most már egy kicsit felfrissülni, de nem akarsz megállni, nagyon hasznos tud lenni.
2: Neked van kedvenc egyébként, kedvenc Mercedes modelled?
3: Nekem van kedvenc Mercedes modellem, én ketté venném.
2: Lehet egy marketingesnek saját kedvence?
3: Én mindig azt szeretem a legjobban, amit vezetek.
2: Oké. Okay. És most mit vezet?
3: Egy LQ-et. Én nagyon szeretem ezt a modellt, számomra nagyon-nagyon praktikus. Én alapvetően nagyon szeretem az elektromos modelleket.
2: Teljesen elektromos autó,
3: ez
2: mondjuk
3: egy
2: annak, aki
3: autó,
2: nem tudja, hogy ez
3: van.
2: Micsoda.
3: Uh-huh. Ez egy limuzin kialakítású autó. Én nagyon szeretem, mert nem túl nagy, nem túl kicsi, elférnek bennem, amikor a csapatomat kell vinni valahova, akkor azt mondom, hogy gyerekek, hoppá be.
2: Hát ez egy nagy autó azért.
3: Igen, alapvetően igen, de mégsem egy hétköznapokban a városi használatban.
2: Nem túl nagy.
3: Nem, tehát nem élhetetlen. Lehet uh-huh. vele parkolni. Tehát hogy a legfontosabb kérdések.
2: És igen. Az elektromos autózás, az például akár személyesen, akár márka szinten, hogy ez működik most már nálatok? Mert azt látom egyébként, hogy amerre járok, nemzetközi utakon felétek is, mindenki egyértelműen azt jelzi, hogy ez eldőlt. Elektromos lesz a jövő.
3: A kérdés nem az, hogy mi lesz a jövő, hanem hogy mikor. Uh-huh. És talán mondhatom azt, hogy most már puhultak a törvény és döntéshozói elvárások ez iránt. És ami fontos, hogy a diverzifikáció azért nálunk is erős. Tehát most a V8-as portfólió megújult, és nem csak egy ciklusig marad velünk, hanem tovább. És ez egy hatalmas elvárás az emberek és a Mercedes-Benz között, hogy tudjunk olyat mutatni. Bejöttek a teljesen hibrid modellek, amik megint egy másfajta megoldást kínálnak.
2: Van most már öntöltő hibrid.
3: Igen, igen, igen.
2: Ami eddig nem volt a Mercedes
3: palettáján. Így van.
2: Tehát akkor számotokra, most ha jól értem, az a stratégia, hogy kínáljunk mindenből valamit? V8-tól elektromosig?
3: Igen, és talán ez egy jó megoldás is, hogy az emberek végig tudják járni azt az utat, hogy kezdjék egy belső égésű motorral. Nyitottabbak lesznek valamilyen elektromos hajtásra, mondjuk a mild hybriddel, hogy tetszik nekik, ahogy segít az indulásban, a gyorsításban. Aztán akkor váltanak egy plug-in hybridre, ahol már egy kicsit el kell kezdeni tölteni. De még mindig ott van a belső égésű motor, hogyha valakinek ez adja a biztonságérzetet. Aztán amikor az emberek hozzászoknak a töltéshez, akkor rájönnek, hogy annyira nem egy bonyolult dolog. Uh-huh. Nagyon be tud épülni a mindennapokba.
2: És ez egyébként tényleg így épül föl? Tehát az emberek, a vásárlókban megvan ez a lépésről lépésre gondolat? Tehát végig lehet őket vinni egy ilyen cikluson?
3: Van akinél igen, van akinél nem. Nagyon sokszor látni azt, hogy főleg a két autós háztartásokban van egy belső égésű motorral rendelkező autó, illetve a második autó egy elektromos autó. És azzal kapcsolatban jönnek rá egyébként, hogy az elektromos autó, főleg a mostani hatótávokkal már mennyire élhető a mindennapokban is, mind városi, mind hosszabb utakra.
2: Tehát az új generációs autóitok, a CLA, GLC, C, azok az zseniális. Egyébként mondtad kicsit korábban, hoztál egy pár példát a biztonság kapcsán. Uh-huh. Én azt akartam kiemelni, vagy ahhoz szeretném hozzáfűzni, hogy azért nekem van viszonylag rutinom abban, hogy kell parkolni a városban, elég régóta vezetek, és elég ügyesen is parkolok, már úgy gondolom.
3: Ügyes vagy.
2: Köszönöm. És képzeld el, hogy amióta most itt a CLA-val közlekedek, ez az új generációs CLA, azóta a parkolást teljesen rábízom.
3: Igen.
2: És azt vettem észre, hogy egész ideig, tehát nekem nem ez az első autó, ami tud magától parkolni. De azt vettem észre, hogy ez az első olyan autó, amely úgy parkol, ahogy én parkolnék. Uh-huh. Időben, dinamikában, a hely kialakításban, oda még pont befér, pont úgy, kicsit még meg kell mókolni, de egyébként jó lesz. És szoktam is végig gondolni, hogy én hogy kezdeném el a parkolást, kicsit kihúznám az órát, kicsit betenném jobbra, és pont úgy csinálja.
3: Uh-huh.
2: Tehát, hogy érezhetően javul. Sokat vártatok egyébként a CLA-tól? Az év autója
3: igen,
2: lett.
3: Igen, sokat vártunk, igen.
2: Ez már az új generációs
3: gondolat. CLA. Igen, itt a CLA egy népszerű modell, ugye a kompakt modellek alapvetően népszerűek Magyarországon, de a CLA az a modell, amit alapvetően az emberek szeretnek, és ilyenkor szoktunk gondolkodni, hogy ki az, aki vezeti, ki az, aki vásárolja, fiatalos autó, nem fiatalos autó, kisebb a hátsó része, tehát mondjuk egy nagy családinak nem feltétlenül ez a legjobb választás, de a hatótávolság, ugye itt mutatkozott be az MBOS rendszer, a uh-huh. Mercedes-Benz saját fejlesztésű szoftvere tulajdonképpen, az AI rendszerek, három AI is, AI motor is van benne. Tehát, hogy alapvetően ebbe a modellbe tényleg minden fejlesztés.
2: Most olyan dolgokról beszélsz, amelyek ilyen űrtudomány szinten vannak.
3: Hát autó, igen.
2: Ettől meg kell ijednie a felhasználónak?
3: Nem.
2: Tehát most három AI motor. Most gondolj bele, hogy tegyük fel, hogy az autózás világában, vagy az informatika világában kicsit kevésbé járatos hallgatónk van, az egyszerűen is érti, hogy miről beszélünk. Hogy itt tart ma az autózás?
3: Ebben az a jó, hogyha nem akarod, nem kell érteni. Egyszerűen csak használnod kell. Uh-huh. Ahogy mondtam, a biztonság fontos számunkra, és ez nem csak az úton lévő biztonság, hanem a személyes adatok és minden ilyen jellegű biztonság. Tehát az autó úgy működik, hogy úgy segít neked, és úgy támogat, és úgy ismeri a szokásaidat, hogy a számodra biztonságos legyen. És az AI motorok igazából csak segítenek neked a mindennapi mozgolódásban, útvonalakat ajánlanak, beállítják az autóban a profilodnak megfelelő ülést. Ha azt látja, hogy minden reggel elmész munkába, akkor felajánlja, hogy nézd, ez a legrövidebb út a munkába, érj oda minél gyorsabban. Mm. Ha azt látja, hogy szeretsz munka után hazafelé elmenni bevásárolni, akkor megmutatja neked a legközelebbi bevásárló lehetőséget. Tehát, hogy lehet ezeket ügyesen használni, nem kötelező használni, de alapvetően ezek ismételten csak segítség arra, hogy a hétköznapi életedben több időt nyerj saját magadnak. Illetve nem elvetendő példa a mobiltelefonunk. Tehát gyakorlatilag ez már ugyanúgy működik. A frissítés is az autón. Nem kell bemenni a kereskedésbe lefrissíteni, uh-huh. hanem otthon este lekapcsolod az autót, elfogadod, hogy frissítse le, és akkor mire reggel odamész az autóhoz, már lefrissült az autó.
2: Úgy látom ma még ebben a témában, akkor tudod mit? Menjünk most egy pici szünetre el, és folytassuk ezt a beszélgetést.
3: Jó.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Tovább melegszik az idő, napközben 28 fok is lehet. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen megsérültek, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Több tűzoltóautó, mobillabor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez. A tüzet oltják. A tiszaújvárosi krónika közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzinvezeték robbant fel. A katasztrófavédelem szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója a helyszínre érkezett. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indoka K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Napjainkban az emlősök egynegyedét kihalás fenyegeti a vadászat és a természetes élőhelyek pusztulása miatt. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára hívják fel a figyelmet. Az iráni háború és a hormuzi szoros tartós blokkádja miatt világszerte több mint 30%-kal emelkedhetnek a műtrágya árak a tavalyi évhez képest. Az előrejelzés szerint a drágulás fő oka, hogy a konfliktus súlyosan akadályozza a nemzetközi műtrágya kereskedelem csaknem harmadát lebonyolító tengeri útvonal forgalmát. A perzsa öbölből érkező szállítmányok akadozása komoly kihívást jelent az Európai Uniónak is, amely a mezőgazdaságban használt nitrogén műtrágyában jelentős behozatalra szorul. Ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett idén Hungarikum korzót is tartanak. Az eseményen átadják a Nemzetközi Pálinka és Párlatverseny díjait, valamint rangsorolják az év pálinkás bombonjait.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Vendégem Tráncsényi Beatrix, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetője, és egy kicsit arról beszéltünk az elmúlt 20-25 percben, hogy milyen hosszú utat járt be a Mercedes-Benz, 140 éves, boldog születésnapot, az idei év erről szól, hogy ünnepelitek a 140. születésnapját ennek a márkának?
3: Ez így van.
2: Hogy ünnepel a Mercedes-Benz? Mik az ünnep elemei?
3: Nagyon sok modell kerül bevezetésre az elkövetkezendő 2 évben. Több mint 40 modellt fogunk bevezetni.
2: 40 modell?
3: Így van. Megújul, új modell, igen. Az a frissítésekkel minden együtt több mint 40 modell.
2: 2 év alatt. Hát ez egy nagyon erős tempó.
3: Igen, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk megmutatni hatékonyan az ügyfeleknek, hogy ne csak kapkodják a fejüket, hogy mi az újdonság, mi nem az újdonság, és ami talán még fontosabb, és ami a mai autóvásárlásban talán a legfontosabb, hogy össze tud hasonlítani a modelleket, és meg tud őket vásárolni. Ezért a központ tavaly meghirdetett egy tendert, egy projektre, Mercedes-Benz Stúdió névem, ahol a világ összes országa tudott jelentkezni, és végül azon pár országba kerültünk be egy hosszas tender folyamat után, ahol Magyarország is az egyik key city-je, szép magyarsággal élve, lesz ennek a projektnek, és egy több mint 3 hónapon át tartó megmozdulást tervezünk, ahol többek között a legújabb modelleket is ki lehet majd próbálni.
2: Engem egy picit érdekel ez a folyamat. Ha jól értem, akkor a központ azt mondja, hogy szánok büdzsét, erőforrást valami aktivitásra, de erre pályáznotok kell országszinten. És aki a legjobb pályázatokat adja be, ott valósul meg. Tehát a közt, jól értettem, hogy megversenyeztette az országokat?
3: Így van.
2: Wow. Ezért
3: elég sok országban van márkakereskedés, és ha jól emlékszem, nagyjából 17 ország az, aki megkapta ezt a lehetőséget világszinten.
2: És gondolom, jelen vagytok 100 országban körülbelül. Igen. És Magyarország ezek között lesz. És akkor ez mit jelent a gyakorlatban?
3: Mi egy olyan megoldást szerettünk volna létrehozni, ahol tényleg kimegyünk abba a térbe, ahol az ügyfeleink megfordulnak, ezért a Fashion Street-en fogunk kezdeni május 21-én.
2: Az ott a Váci, ja, nem igen. is ott a Kempinski-nél?
3: Ott igen, egészen
2: konkrétan. A Deák tér.
3: Így aha. van, a Fashion Street-en uh-huh. nyitjuk meg ezt a rövid távú rendezvénysorozatot, ott egy S-osztály bemutatóval, illetve ott megtekinthető több kiállított modell is, előd modell az S-osztályhoz.
2: Ez ott az utcán
3: így
2: lesz
3: van,
2: majd?
3: Az utcán, igen. Majd júniusban, ahogy mozognak az emberek, mozgunk mi is, a csónakázó tavon, a tavon, jól hallottad, lesz egy...
2: Ez a Városliget.
3: Városliget, így van. Lesz egy platform, ahol a Magyarországon készülő GLB lesz kiállítva, valamint ez lesz az első pont, ahol tesztvezetés is lesz. CLA-s úti
2: brék. De
3: nem a vizem. Ezt sokat gondolkoztunk, de úgy gondoltuk, hogy a vizenfutás még fejlesztendő része az autóknak, ezért a közúton maradtunk, és 5 autót lehet kipróbálni egész nap a Városligetben, a csónakázótónál, mellett az utakon, illetve itt közösségi programokban is gondolkozunk, mint reggeli jóga, pikniket szervezünk különböző tematikával.
2: Tehát ez egy ilyen fesztivál
3: így van,
2: hangulat?
3: Így van.
2: Ez mennyi ideig tart egy ilyen...
3: Egy hónapot lesz reggeli jóga, pikniket szervezünk különböző tematikával.
2: Tehát ez egy ilyen fesztivál
3: így van.

0: hatással? Tehát 10 000-ek jönnek?
1: Körülbelül, igen, igen. Igen.
0: És ilyen majális, meg... Ez mikor kezdődik?
1: Június 4 a csónakázóta van.
0: Aha, akkor már nem majális, hanem juniális.
1: Juniál, így van.
0: Csónakázótó. De szép. És milyen modellek lesznek ott kiállítva?
1: Kiállítva statikusan a GLB, de ki is lehet próbálni, tehát a dinamikus autók között is ott lesz a GLB, azért ez egy fontos modell számunkra idén. A CLA, CLA Shooting Brake, illetve a GLC.
0: Kecskemét.
1: Kecskemét.
0: Az ugye egy gyár, uh-huh. ami kiemelten fontos, egyre fontosabb a Mercedesnek. Nektek, mint importőr van, kecskeméti, vagy kecskeméttel kapcsolatban egy olyan együttműködésetek, ami ilyen importőri szinten megfogalmazható? Vagy így külön, ez két külön egység, mindenki csinálja a saját dolgát, és akkor csak a csillag, ami forog, az a közös bennetek.
1: Valóban forog a csillag a kecskeméti gyár tetején. Uh-huh. Ezt gondolom
0: én
1: láttad.
0: Tudom. Láttam.
1: Két külön jogi entitás vagyunk, de Magyarországon gyártott modellek esetében azért ez számunkra is fontos, hogy megmutassuk. Így most jöttünk haza egyébként nemrég Kecskemétről, egy hetet töltöttünk lent, GLB2-hez vezettettünk az ügyfelekkel, ahol gyárlátogatás is volt. Most az akkumulátor összeszerelő üzem a legújabb a gyár életében, és ezt nézhették meg az ügyfelek, akik részt vettek utána a teszvezetésen is.
0: De nem ti diszponáltok akár a gyár kommunikációja fölött, meg inkább ez egy együttműködő, egymás mellé rendelt
1: dolog. Igen. Nem, a gyárnak megvan a saját kommunikációs osztálya.
0: Mit gyártanak? GLB-t gyártanak most?
1: GLB-t gyártanak most.
0: És lesz ott még valami?
1: Lesz. Már be is jelentették a C-osztály, az elektromos C-osztály.
0: Amit én már meg tudtam nézni.
1: Így van.
0: Azt itt fogják gyártani Kecskeméten?
1: Így van.
0: Ez egy óriási dolog.
1: Így van, és még további modellek is érkeznek, szóval
0: most nagy büszkeség. Most bővül a gyár. Tudom, hogy nem a gyár szóvivője vagy, nem a marketinges, de most bővül duplájára, jól emlékszem, a gyár?
1: Így van.
0: Ez egy nemzeti büszkeség.
1: Abszolút, abszolút, abszolút.
0: Akkor kicsit megint térjünk vissza a modellekre, jó? Tehát mondtad, hogy lesz V8-as, de hát nyilván nem a V8-asokat fogják elsődlegesen vinni, az az államautó lesz.
1: Igen.
0: Mi a legnépszerűbb modelletek?
1: GLC.
0: GLC?
1: GLC. Ezért is szeretnénk kivinni az elektromos változatát, mert szerintem te is vezetted, kint voltál a nemzetközi eseményen, így elmondhatod, hogy egy nagyon jól összerakott autó, mind minőségben, mint vezetési élményben egy kiváló autó. Úgyhogy ez fontos is számunkra, teljesítményben, hatótávban, mindenben egy jól működő struktúra lett, ez is kipróbálható a csónakázottavon. Ott kifejezetten figyeltünk, hogy azért zöld területre megyünk, ebben a létben elektromos autókat éreztünk validnak, és a kipróbálásának nem mellékesen az idei évünk eddig érkező autóinak nagy része elektromos autó volt. Így ezeket a modelleket, és tényleg a legújabb modelleket lehet kipróbálni egyszer egy helyen.
0: Mert tudom, hogy te marketinges vagy alapvetően, tehát nem műszaki ember.
1: Ezt köszönöm, hogy megjegyzed.
0: Ettől függetlenül biztos, hogy vannak műszaki tapasztalataid. Itt vagyok, segítek, de kicsit azért elmondjuk, hogy most hol tart az elektromosság a Mercedes világában, mert szerintem nagyon sok ember, ahogy én láttam a közösségi médiában, a posztjaim alatt és a komment szekciókban, nagyon-nagyon sokan még mindig azt gondolják, az elektromos autózás az egy városi megoldás valamire, és hogyha valaki ki akar mozdulni a városból, akkor az nem történhet meg elektromosan. És én azt gondolom, hogy ez egy teljes totál tévhit, mert ez lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még igaz volt, és 10 évvel ezelőtti állításoknak megfelelt, de most már egészen máshol jár a világ. Egy kicsit kérlek, foglaljuk már össze, hogy a Mercedesnél, és én kicsit úgy látom, hogy ez most már a második generációs elektromos autózás nálatok. Ti is másodiknak hívjátok talán, vagy sokadik generációnak hívhatjátok egyébként, mert nyilván volt. De hogyha messziről rátekintünk, akkor volt az EQ sorozat.
1: Így van.
0: EQE, EQS, EQA, EQC. Én azt tekintem mondjuk első generációnak, és a mostani CLA-val megnyílt dolog a második. Hol tart ez most? Kicsit összefoglaljuk, hogy mit jelent ma az elektromosság a Mercedes világában? Milyen technikai módon lehet ezt leírni? Hatótáv, akkumulátor technológia, stb.
1: Igen, ahogy mondtad is, én marketinges vagyok, de azt szoktam mondani, hogy ha elektromos autózásról van szó, akkor talán a legjobb insight az aktív felhasználói insight, és aktívan használom az elektromos autót. Nagyon kiváló kollégáim vannak, akik ennek a technikai hátterét nagyon részletesen el tudják magyarázni. Ami talán

0: elmondható, és a leginkább érdekli az embereket, az a hatótáv. És ahogy az általad említett második generációs modellcsalád, ahogy említettél is a célától kezdve, azért ez már szignifikánsan növelte a hatótávját. És ami még talán fontos, hogy nem csak a hatótáv növekedett, az autók kinézetével változott is. Így azt mondanám, hogy a fogyasztás is kapott egy nagyobb segítséget és upgrade-et. Annak érdekében, hogy amit te is mondtál, hogy ne csak az emberek számára megszokott módon városi közlekedésre legyenek alkalmasak ezek az autók, hanem hosszabb távon kifejezetten autópályákra kitalált és fejlesztett autókról beszélünk. És itt beszélhetünk a
1: kétfokozatú váltóról is.
0: Mesélj nekem.
1: Csak azért, mert télen is volt nálam CLA, amikor elmentünk síelni.
0: Így van.
1: A CLA-nak azt hiszem hivatalosan 792.
0: Így van. Hú, te megjegyezted.
1: Hát ezek
0: párszor végighallgattad.
1: Ezek ilyen szakmai ártalmak nálunk. A téli síelés az a következőképpen alakult. Ausztriába mentünk, sebességhatárok megtartásával, de hát 130-al autópályán.
0: Így van.
1: Nem 100-zal. És Ausztria felé 19-8 volt az átlagfogyasztásunk, ami a 85-ös akkumulátorral vizsgálva, az egy 400 kilométeres autó, és képzeld el, visszafele jövet, egyébként mindig Ausztriából visszafele jövet, kevesebbet fogyasztanak az autók, mert az osztrák árammal töltöttük meg egyébként. Korábban azt gondolták az emberek, hogy az osztrák üzemanyag miatt fogyasztanak kevesebbet az autók, ami részben igaz is, részben azért, mert lejt visszafele a terep
0: ez
1: egy
0: így
1: kicsit.
0: Van. Ezt akartam mondani, de gondoltam, nem lövöm le.
1: Igen, tehát a lejt a 17-8 volt, vagy 17-5 volt, és most kifejezetten nézem, ugye én autópályán jövök be, most is úgy volt, hogy M3, M31, M0, tehát így közlekedem, plusz a város, most 15-ös fogyasztással jöttem. Tehát a 85-ös aksi 15-ös fogyasztással az 500 kilométer. Ugye ez 500, 5x5, 25, az oké, tehát az 70, de az még több is. Tehát 500 kilométert el lehet vele menni nyáron, úgyhogy autópályán is mész vele, télen meg 400-at.
0: Ugye ez nagyon fontos, hogy használod az autót, és hogy vezeted. Én sokszor ülök tesztvezetős autókban, és nagyon meglepődöm a kiírt hatótávolságon, amikor meglátom. És nyilván máshogy használsz egy autót, amit éppen tesztvezetsz, és kipróbálod, elrugod neki, nem úgy vezeted azt az autót, ahogy egy hétköznapi használatban, és amikor most pár napig volt nálam egy GLB, és szignifikánsan nőtt a hatótáv azáltal, ahogy én vezettem, igen.
1: A GLB az a GLA-nak, a CLA-nak az architektúrája, tehát ugye akkumulátor méretben mindenben, ha jól tudom, azok azonosak.
0: Hasonlóak, igen.
1: Hát akkor az is egy ilyen valós életben 4 és 500 kilométer közötti, télen inkább 400, nyáron inkább 500 kilométer hatótáv.
0: Igen, és fontos, hogy ki mennyire fűt, és ki mit használ. Én egy fázós ember vagyok, de ezek...
1: Nem fontos. Nem fontos. Tudod, mit mondtam? Azért nem fontos, mert ezzel én már rég nem foglalkozom. Be van állítva 20, most 22 fokon van, télen is van, hogy melegebbre vesszük, vagy ülésfűtés kapcsolunk. Ennek már nincs már nincs jelentőség.
0: Ilyen hatótávon nincs, illetve amit fontos megjegyezni, hogy az új elektromos modelleknél már szeretjük ezt a kávédő tartalmos töltést emlegetni. Azért egy 500-600 kilométeres szakaszon, de mondjuk egy 400-500 kilométeres szakaszon is, főleg a gyerekkel, vagy legalább egyszer megállsz.
1: Ez pontosan így történt a
0: síeléssel. És az a 10 perc, amíg elmentek, eztek isztok.
1: 10 perc egy gyerekkel fél így óra, van, a minimum a fél óra.
0: Igen.
1: Tehát az alatt azért egy gyerekkel nem tudsz 10 visszatölt. Percet elmenni, mert bementek az M-betűs workshopba, miközben az autót tölt.
0: Így van.
1: Egyébként én kétszer, képzeld el, kétszer ki tudtam hozni a CLA-ból 350 kW-os töltést.
0: Szuper.
1: Ami, ha jól tudom, hivatalosan 320 vagy 330.
0: 330.
1: De 350-et is ki tudtunk belőle hozni. Tehát, hogy ezzel nem volt gond. Most már akkor nyilván ez az út.
0: Abszolút.
1: Ez az út. Mi van a sportautóitokkal? Mi van az AMG-vel? Az AMG-ről beszélni kell, illetve hadd kérdezzem meg, mert egy pár évvel ezelőtt hallottam tőletek egy olyat, hogy hívtátok, hogy top-end vehicle? Uh-huh. Az van még ez a történet? Az mit foglal magába?
0: S-osztálytól fölfelé AMG modellek.
1: S-osztály
0: és AMG modellek,
1: meg
0: igen.
1: Meg a G.
0: Meg a G, meg a Maybach, igen.
1: Tehát az a top-end vehicle, így tehát az mennyire fontos a Mercedesnek?
0: Fontos. Azért tavaly sokat fókuszáltunk a GT-re és az SR-re, rengeteg rendezvényünk volt vele. Ezek szintén azok a modellek, amiknek kettő értékesítése van. Bejelentjük, hogy megjelenik és megveszik, mert egyes osztálynál az emberek tudják, hogy mire várjanak. Azért az S-osztály az alapköve a márkának, a Mercedes.
1: Továbbra is? Továbbra is az S-osztály a csillag.
0: Így van, így van. De a Maybach G-osztály is nincs az a mennyiség, amit az emberek ne akarnának a magukénak tudni. És egy ikonikus modell, én azt mondanám, hogyha ha valaki a Mercedes-Benzre gondol, nagyon sok ember említi először a G-osztályt.
1: Ugorjunk tovább, tehát top-end vehicle. A Mercedes-Benz DNS-ét egyébként, a Mercedes-Benz DNS-ét a top-end vehicle-ök adják. Tehát onnan jön lefele minden. Tehát az első az S-osztály, és az első, ha ez a luxus kategória, és akkor onnan szépen lecsorognak majd a dolgok az alsóbb kategóriákba?
0: Ez nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed és mondod, mert eddig így volt. Uh-huh. Viszont most a GLC-vel azért már megérkeztek olyan újítások, felszereltségek, amik már a középkategóriában is megjelentek, vagy megjelentek először, illetve ugye a CLA-ban az új MBOS, ami ott debütált. Uh-huh. Tehát, hogy nem az S-osztályban.
1: Pont egy másik irány.
0: Így van, így van.
1: Mennyire fontos az, hogy ez a rendszertani váltás nálatok, hogy ez a szoftver definiált jármű, a mesterséges intelligencia megjelenjen, ez végig fog menni az összes modellen?
0: Igen, igen.
1: Még azokon is, amelyek egyébként belső égésű motorral hajtottak?
0: Most az MBOS-re gondolsz?
1: Igen, például
0: igen,
1: arra.
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát ez egy olyan technológia, ami folyamatosan halad előre.
0: Abszolút, abszolút.
1: És ez alulról építkezik most a CLA-ból.
0: Most így, igen, igen. Lesznek mindig is felszereltségek, a manufaktúr program és barátai, amik a top-end modellekre lesznek elérhetőek, és ez így is van jól, de alapvetően az autó használhatóságának, élvezhetőségének és vezethetőségének a kialakítására szánt fejlesztések, azok elérhetőek lesznek. Igen.
1: Magyarországon egyébként a Mercedes-Benz az mondjuk az elmúlt 5-10 évben hogy változott? Darabszámok, piaci részesedés, kereskedői hálózat tekintetében van változás, vagy?
0: Kereskedői hálózatban alapvetően nincs, ugyanazzal az 5 kereskedővel dolgozunk most értékesítési fronton, illetve after sales fronton a többiekkel, de összesen 18 telephelyünk van, ez se nagyon változott.
1: Tehát 5 kereskedő, de
0: az értékesítési fronton 5 nagy kereskedő van, igen.
1: De valamelyiknek több telephelye is van.
0: Több telephelye is van, illetve after sales fronton vannak, vannak további együttműködő hivatalos márka szervizek.
1: Akik nem kereskedések, de javíthatják
0: van,
1: az autóitokat.
0: Így van, így van, így van. Értékesítésben azért az elmúlt 5 évben volt egy pandémia, voltak különböző gazdasági válságok, így az értékesítési darabszámok ennek megfelelően változtak.
1: Azt megérzi a prémium osztály?
0: Meg. A Mercedesben nem csak top-end modellekből épül fel, hanem entry modellekből és középkategóriás modellekből is, még ha prémiumról beszélünk is. Természetesen a gazdasági változásoknak hatása van az értékesítésre is, de ahogy látom, ez nem csak nálunk, hanem az összes prémium márkánál. Így van.
1: Tudom, hogy te a magyarországi operációnak vagy a marketing vezetője, de hadd kérdezzem meg, mert biztos sokat hallasz róla, piacok, Európa, Ázsia, Amerika, mi a fontos a Mercedesnek, vagy változtak-e a prioritások?
0: Kínának az értékesítési helyzetével azért alapvetően Európára fókuszálódott a Mercedes-Benz értékesítésének a nagy része. Nem titok, hogy nagyon sok márka jelent meg a kínai piacon, akik alternatívákat kínálnak, és a kínai piacnak a felvevő képessége csökkent. Ezáltal így a prémium szegmensben, főleg elektromos szegmensben. Azért a prémium top-end szempontból azért Kína még mindig erős. De tehát, hogy egy német márkáról beszélünk, mindig is Európa van, volt, lesz a fő fókusz. Amerika ott az amerikai sztenderdekkel természetesen fontos, de...
1: Sikeres Amerikában
0: abszolút,
1: a Mercedes.
0: Igen.
1: Sikeresebb, mint a...
0: Gyárunk is van, igen.
1: Próbálom ideidézni a gyár nevét, de nem jut eszembe.
0: Amerikai Mercedes-Benz gyár.
1: Oké, mindegy, nem jut eszembe. Szóval Amerikában azért ti sikeresek vagytok. Sikeresebbek vagytok, mint az elsődleges német versenytársai.
0: Igen.
1: Hogyha jól tudom. A világszerte azért megszorongat sőt a BMW azért egy erős versenyző. Európában és Ázsiában érezhető mondjuk a kettőtök versenye, vagy magatokra fókuszáltok? Vagy aktívan figyelik egymást? Ez egy érdekes szituáció, hogy van két erős német, ráadásul nem is egymástól messze, hogy mennyire figyelitek egymás aktivitásait?
0: Szerintem, ha megkérdeznéd erről a BMW-t, kedvesen mosolyogna és mondaná, hogy magára fókuszál, megkérdezem minket, kedvesen mosolyogunk, és azt mondjuk, hogy magunkra fókuszálunk, természetesen figyeljük, nem csak a BMW-t, de az Audit is. Uh-huh. Tehát, hogy prémium márkákról beszélünk, igyekszünk figyelni. Az más kérdés, hogy a döntéshozatalban és abban, hogy működünk a mindennapokban, nem feltétlenül az az elsődleges drive, hogy ők mit csinálnak. Azért nagyon sokáig vezetett a Mercedes-Benz mind darabszámban, mind uh-huh. bevételben. Ez egy tudatos döntés volt pár évvel ezelőtt a Mercedes-Benz vezetősége részéről, hogy a darabszám rovására az árbevétel növekedésének érdekében kicsit váltunk a stratégián. És...
1: Tehát nem az a lényeg, hogy minél több autót adjatok el, hanem hogy mennyire vagytok hatékonyak, vagy az eredménytermelő képessége mennyi az adott autóknak.
0: Így van.
1: Szűkül az időnk, még ami érdekelne, hétvégén pont volt egy Forma 1-es verseny.
0: Így van, Antonelli nyert.
1: És már megint az Antonelli behúzta, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus, és igen. mondtam reggel pont a kislányomnak, hogy nézd, a fiú az 19 éves.
0: Igen.
1: Érezhető a Mercedes-Benz hétköznapjain a Forma 1?
0: A hétköznapjain nem mondanám. Azt mondanám, hogy tavaly te is voltál a Forma 1-es VIP partinkon, az ott bemutatott autókon. Igyekszünk mindig olyan autót választani arra a partira, amit kötődik a AMG modelleket a Forma 1-es uh-huh. csapathoz. Ott azért látni azt, hogy miben bízik a Forma 1-es csapat, és milyen modelleket mutatunk be, hozzáért George Russellhoz az autóhoz, aláírta tavaly ugye mind a ketten ott volt a Antonelli és George Russell is. Azt mondanám, hogy azon a partin szignifikánsan megnő az érdeklődés az autók iránt, aha. hogyha valamelyik őjük hozzáér.
1: Tehát akkor gyakorlatilag érzékelhető ez a dolog.
0: Igen, igen.
1: Mert nagyon nehéz megtalálni az összekapcsolódási pontot, de amikor így végig turnézzák, mondjuk egy versenyhelyszínt végig turnéznek a versenyzők, akkor az érezhető?
0: Igen, igen.
1: Meg az
0: igen.
1: érdeklődés is érezhető? Igen, te aktívan követel egyébként a Formula 1-et?
0: Igen, én szeretem. Igen.
1: Szereted is a Formula
0: 1-et? Szeretem.
1: És Antonelli vagy Russell? Russell a szép fiú, Antonelli meg a bohókás jóképű fiatal srác, és ki minek is hívják, Antonelli vagy Russell?
0: Nézd,
1: lassan olasz, az utolsó kérdés lesz, úgyhogy jól fontold meg.
0: Olasz íjunk van, német márka vagyunk.
1: Micsoda, olasz? Mi?
0: Olasz ügyvezető igazgatónk van.
1: Olasz ügyvezető?
0: Antonelli ugye olasz. George Russell meg már sokadik éve látogat meg minket a VIP partin, és nagyon jó kapcsolatot alakított uh-huh. ki az említett hölgyel. Én szeretnék pártatlan maradni ebben a kérdéskörben, és meghagyni mindenkinek ezt a választást.
1: Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm.
1: Akkor rátok marad a döntés, hogy Antonelli vagy Russell. Nekem Antonelli egyébként, de Russellből is legyen világbajnok, azt kell. Köszönöm szépen Trencsényi Beatrixnek, hogy itt voltál ma, és elmondtad a Mercedes-Benz múltját, jelenét, jövőjét. Kicsit belekaptunk mindenbe, de hát ez így életszerű. Köszönöm szépen, hogy meglátogattál minket. Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Semmán mondja, sziasztok. Aloha!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább melegszik az idő, ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Holnap újra látogatható lesz a karmelita épülete. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, egy súlyos, életveszélyes és 7 könnyebb sérültje van a balesetnek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt, a tüzet már eloltották. A katasztrófa védelem munkatársai méréseket végeznek, eddig veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem tapasztaltak. A lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területeket ért támadásokban 4 meghaltak és 40 megsebesültek, köztük 14 és 18 év közötti gyermekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Orosz tájékoztatás szerint éjszaka több mint 200 drónnal támadott Ukrajna orosz területeket. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, hogy a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Andrei Sibiha ismét hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos Ukrajna EU csatlakozása és a tárgyalási fejezetek időbeni megnyitása. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A visegrádi országok célja a fenntartható vasúti közlekedés megteremtése, hogy vonzó alternatívája legyen az egyéni közlekedésnek, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója a V4 országok vasúttársasági vezetőinek csúcs találkozója előtt. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, bízik abban, hogy az új kormány támogatja a korszerű, gyors, megbízható vasúti közlekedés megteremtését. Ehhez javítani kell az infrastruktúrán, és meg kell újítani a járműállományt. Holnap újra látogatható lesz a karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete, jövő hétvégén pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor palota. Vezetett sétákon lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit.
2: Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, holnap sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát már megszokhattuk, hogy ebben az adásban minden olyan téma előkerül, ami az energetikával, környezetünkkel, a tudománnyal foglalkozik, és nem lesz ez másképp ebben az adásban sem, hiszen kicsit a településekre fogunk fókuszálni méghozzá, azért, mert a települési szinten is van bőven miről beszélni, hogyha az energetikát hozzuk szóba, tágabb értelembe, szóba hozhatjuk a klímát, a fenntarthatóságot, és még oly sok minden, de hát én kevés lennék ehhez a beszélgetéshez, úgyhogy hívtam egy olyan vendéget, aki pedig nagyon is jól rálát a települések életében, úgyhogy őt üdvözölöm itt, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Bartuszek Lilla, az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítója, üdvözöllek.
4: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
3: Ahogy ugye a felvezetőmben is mondtam, a települések életében is van bőven miről beszélni, és készültem egy idézettel, amit a honlapotokon találtam, ami tőle tőled eredezik. A fenntarthatóság ne elvont cél, hanem a mindennapi működés része legyen. Hiszem, hogy az élhetőbb települések nem csak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi értelemben is erősebb közösségeket jelentenek. Mi is ez a fenntarthatóság egy település vonatkozásában?
4: Hát azt gondolom, hogy erre annyi válasz van, ahány embert megkérdezünk. Minden esetre azt azért látjuk, hogy az elmúlt években, évtizedben fogalmazzunk így, egyre komolyabb hangsúly helyeződött önmagában arra a tudatosságra, ami a fenntartható élhető települések kialakítását jelenti. Ugye sokáig a zöld volt a mindent vívő fogalom, ezt egy jó 5-10 évvel ezelőtt felváltotta a fenntarthatóság. Én a magam részéről sokkal jobban szeretem az élhetőség kifejezést, pont azért, amire te is utaltál a felvezetődben, hiszen ez nem csak egy környezetvédelmi kérdés, hanem nagyon fontos minden kérdéskörnek a társadalmi-gazdasági lábát egyaránt vizsgálni, és ha már a mai fő témánk az energetika, itt is azt gondolom, hogy szó esik majd arról, hogy a különböző egyéb, akár klímaadaptációs, vízgazdálkodási, közlekedési megoldások, amiről ugye már érezzük, hogy három különböző területről beszélünk, hogyan járulnak mégiscsak hozzá ugyanúgy az energetikai kérdésekhez. Én azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak egy stratégiai elemnek kell, hogy legyen a településen, és akkor, amikor egy település vezető egy 5 éves stratégiában gondolkozik, akkor nem külön-külön dobozokban, témakörökben érdemes gondolkodni, hanem abban, hogy hogyan tudja a fenntarthatóságot, az élhetőséget, mint egy gyakorlatilag keresztmetszeti gondolatot végigvinni a ciklusban, illetve én amellett is érvelnék, hogy ciklusokon átívelően.
3: Abszolút nem szabad, hogy az ember csak szűkkörűen a rövid távú jövőre fókuszáljon. Te is említetted, ugye, hogy itt azért kb. Minden-mindennel összefügg, és nagyon nehéz egy adott területtel foglalkozni, úgyhogy egy kicsit lehet olykor csapongani fogunk, de akkor nézzük, hogy egy település életében, amikor energetikai vonatkozásban, klímapolitikai vonatkozásban gondolkodunk, akkor talán az első, ami mindenkinek eszébe jut, hogy az önkormányzat rendelkezik egy épület állomány, és azt fent kell tartaniuk, karban kell tartaniuk, nyilván célszerű a klímapolitikai célkitűzések szem előtt tartása mellett mindezt végezni, de nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkoznak az épületek tekintetében. De hogy látod, a településeknek mennyire fontos ez, hiszen amikor ők egy beruházásról beszélnek, az első szempont az a költség, és nem mindig az a megoldása a legolcsóbb, ami hosszú távon viszont egyébként akár vissza is hozhatja az árát.
4: Így van, én azt gondolom, hogy ez az egész fenntarthatóságra, mint szemlélet abszolút jellemző. Szerintem ezt rétegekben érdemes vizsgálni, mert ugye önmagában az energetika mindig nagyjából prioritásként szerepel az önkormányzatok radarján, és ennek az elsődleges oka nyilván a költségcsökkentés. Ami egy természetes velejárója, azt gondolom, egy önkormányzat, vagy egyébként akár egy cég, akár bármilyen entitás működtetésének, ugye sokszor mondjuk, hogy kell egy másfajta logika, azt gondolom, ehhez az élhetőségi szemlélethez települési szinten is. De valóban, ahogy a felvezetődben is szerepelt, az első ok, amiért napirendre kerül az, hogy energetikailag korszerűsíteni szükséges mondjuk egy épületállományt, vagy önmagában foglalkozni szükséges az energetikával, az valóban a költségcsökkentés. Viszont ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy felismerjék az önkormányzatok, hogy nem mindegy, hogy milyen energetikai beruházásban gondolkodnak. Nagyon sokáig volt egy olyan gondolat, és azt gondolom, hogy ez a mai napig még sok településen jelen van, hogy éppen azt valósítjuk meg, amire éppen pályázati forrás van. Hogyha éppen ez egy napelemes pályázat, akkor napelemet telepítenek az épületek tetejére, hogyha egyébként mondjuk nyilászáró csere indul el, akkor hirtelen mindenhol nyilászárót cserélünk. Viszont nagyon fontos, hogy ezt egy rendszerbe lássuk. És azt gondolom, hogy amikor valaki tudatosan áll neki energetikailag fejleszteni a települését, akkor az első lépés annak a megvizsgálása, hogy hol tudunk energiát megtakarítani. Itt még el kell felejteni a megújulókat, el kell felejteni a mindenféle modern megfogalmazást, energiaközösség és tesély, ezek később jönnek. Az első és legfontosabb annak a felmérése, ugye te is épületállományról beszéltél, hogy az az adott épületállomány, ami egy önkormányzat birtokában van, az egyébként milyen állapotban van, hiszen eltérő állapotban lesznek az eltérő épületek, milyen funkciót töltenek be egyébként ezek az épületek, milyen ütemben lehet esetleg korszerűsítést elvégezni rajtuk, Hiszen ugye nyilván a legolcsóbb energia az a fel nem használt energia. És hogyha mondjuk meg tudjuk azt akadályozni, hogy a meleg kiszökjön az ablakokon, hogyha egyébként tudatosan megnézzük azt, hogy melyik az az épület, amely mondjuk ténylegesen hőszigetelésre szorul, melyik az az épület, ahol valóban elegendő mondjuk egy napelemes beruházás. Melyik az az épület, ami egyébként teljesen jó állapotban van, de mondjuk érdemes egy kicsit 21. századi technológiákban gondolkodni, gondolok itt az épület automatika kérdéseire, akkor sokkal-sokkal tudatosabban lehet ennek a folyamatnak nekiállni, és csak ezt követően, amikor egyébként van egy ilyen általános képünk az épületállomány jellegéről, akkor érdemes megnézni azt, már második lépésként, hogy akkor hogyan lehet valóban mondjuk megújuló energiák felé fordulni, vagy teszem azt, és ugye ez most már nem csak Magyarországon, de egyébként Európai Uniós indítatásból a teljes EU-ban egy egyre népszerűbb fogalom, hogy mondjuk energiaközösségekben gondolkodunk. És azt gondolom, hogy ha ez a folyamat tudatos, akkor sokkal-sokkal gyorsabban tud egy település is fejlődni.
3: A legutóbbi adásban Holoda Attila volt a vendégem itt a generátorban, és vele sok mindenről beszéltünk, abszolút nem ez volt a téma, viszont megemlítette az egyik kérdésre reflektálva, behozta ezt, mint témát, hogy szerinte fontos lenne, hogy energetikai szakemberek segítsék az önkormányzatok életét, akár úgy, hogy azt a lakosság fele is megnyissák, mert nagyon fontos, hogy tájékozottan hozhassa meg a stratégiai döntést egy településvezető, ugyanakkor az is jó, hogyha a lakosság is tud ebből a tudásból kamatoztatni, hiszen az majd visszaköszön az önkormányzatoknál is, hogyha maga a lakosság is mondjuk korszerűbb és költségtakarékosabb fűtéssel tud élni, akkor lehet, hogy évközben kevesebbet kopogtatnak az ajtón, hogy segélyre van szükségük. És akkor sorolhatnánk hosszasan, nyilván azt is megjegyezte, hogy nem minden településméret azonos, így nem mindenki fog tudni 8 órába foglalkoztatni egy ilyen szakember, de érdemes összefogásban gondolkodni. Te mit tapasztalsz a településeknél? Mennyire merül föl ez a kérdés, és mennyire mernek ebbe az irányba gondolkozni, hogy tényleg akkor vonjunk be egy szakembert, hiszen mondjuk a polgármester nem valószínű, hogy pont energetikai szakemberként végzett, és nem biztos, hogy a benn dolgozók között van olyan, aki minden kérdésre tudja majd a választ.
4: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb annak a felismerése, hogy nem is kell energetikai szakembernek lennie a polgármesternek, hiszen a polgármester azért van ott, hogy irányítsa a települést, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más típusú feladatkör, és teljesen más koncentrációt igényel. Nem új keletű egyébként ez az ötlet a szakértői körben, és nem csak energetika területén merült fel az, hogy szükség lenne külső szakértői támogatásra, hiszen hogyha most jó pár lépést visszalépünk, és önmagában tekintjük az önkormányzatok helyzetét ma Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy a szakember hiány, az a forrás hiány mögött a második legsúlyosabb probléma, és erre a leggyorsabb, vagy leghatékonyabb megoldás az az lenne, hogyha egyébként a környező települések valóban összefognának, és igénybe vennének olyan külső szakértői szolgáltatásokat, amit valóban nem kell napi 8 órában ott helyben az önkormányzat épületében végezve tölteni, hanem nyilván, hogyha egy olyan pályázat van, amihez az adott energetikai szakembernek a szaktudása szükséges, ha egy olyan beruházás tervezése történik, ahol az ő tanácsai abszolút nagy értékűek, akkor valóban legyen kihez fordulni, legyen kit keresni. És igen, ugye szóba került, hogy egyrészt az önkormányzat döntéshozó állományának fontos, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek. Valóban, én azt gondolom, hogy a megfelelő döntés előkészítés az nagyon-nagyon fontos. Itt picit visszatérnék még a minden-mindennel összefüggre, mert hogy a másik nagy témakör, ami nagyon szorosan összefügg az energetikával, ez egyébként a digitalizáció. Olyan értelemben, hogy az adat vagyonra, mint a település, én azt gondolom, egyik legnagyobb kincsére nagyon szükség van, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy még hogyha meg is van a tudatosság a település vezetése belül, hogy igen, foglalkozzunk az energetikával, igen, legyünk tudatosak, csökkentsük tudatosan a fogyasztásunkat, tervezünk tudatosan, ott állnak, hogy nincs meg az az információ, hogy egyébként milyen van egy településnek, milyen épületállománnyal, milyen energiafogyasztású épületállománnyal rendelkezik, és ebben azért manapság már nagyon-nagyon sok olyan abszolút megbízható cég létezik Magyarországon, akik nagy segítségére lehetnek az önkormányzatoknak. Külföldön ez már szinte természetes is nagyon-nagyon sok országban, hogy egy meghatározott rendszeren belül az adott település összes épületállományának, nyilván az önkormányzati tulajdonban lévő épületállományának a teljes fogyasztási adatai elérhetőek, és most kis túlzással, de egy gombnyomással lehívhatóak, és legyen szó egy pályázati előkészítésről, legyen szó egy beruházás előkészítéséről, ezek kulcsfontosságú információk. Úgyhogy igen, valóban az, hogy az önkormányzatok vezetésének mind szakmai, mind egyébként információs oldalról legyen megfelelő támogatása, ez szerintem elengedhetetlen, és valóban a lakosság bevonása, én azt gondolom, hogy más jellegű kérdéskör, de szintén ugyanannyira fontos, hiszen a tudatosság azt gondolom, hogy, illetve a tudatosságra nevelés, az azt gondolom, hogy egyébként az önkormányzatoknak abszolút egy feladatköre kell, hogy legyen, és erre is vannak egyébként már abszolút jó gyakorlatok. Nyilván lehet ezt, ahogy ugye te is utaltál arra, hogy különböző település méret, különböző adottságok, különböző lehetőségek. Nyilván nem elvárható, hogy ugyanolyan erőforrással álljon bele egy ilyen kezdeményezésbe, mondjuk egy fővárosi kerület és egy vidéki zsáktelepülés. Én azt gondolom, hogy azt kell felmérni, hogy amilyen erőforrás rendelkezésre áll, ezt hogyan lehet a leghatékonyabban erre fordítani. Lehet, hogy lesz olyan település, ahol ez egy egész egyszerűen egy lakossági fórum, vagy egy tájékoztató kiadvány. Vagy azért azt gondolom, hogy a közösségi médiának az eszközei ma már minden településen, ha kevésbé profin is, de ott vannak. Nyilván nem mindenhol van egy teljes kommunikációs táv a polgármester mögött, de ettől függetlenül azért a különböző bejegyzések elérik a lakosságot, főleg mondjuk a fiatalabb, de azt gondolom, hogy ma már azért a szeniorabb korosztályt is, és tényleg csak néhány tudatosító bejegyzés, információ átadás, tudtuk-e, hogy hallottunk-e arról, hogy javasoljuk azt, hogy, és valóban nyilván nem mindenki fog ezzel azonnal élni, de szerintem lesznek olyan figyelemfelkeltő információk, ami valóban rá tudja venni a lakosságot arra, hogy átgondolja a saját egyéni fogyasztását, és emellett egyébként szintén az Európai Unió támogatásainak köszönhetően egyre több településen elterjedtek olyan pályázatok, olyan lehetőségek, amely kifejezetten a lakosság edukálását, tudatformálását szolgálja, legyen szó olyan energiapontról, és erre hamarosan itt Magyarországon is lesz példa, sőt, már egyébként van olyan település, ahol van is példa, ahol a lakosok oda mehetnek, bekopoghatnak, és megkérdezhetik, hogy akkor ők hogyan tudják csökkenteni a saját energiaköltségüket. És nyilván ez megint visszavezet oda, hogy kell, hogy legyen olyan szakértői állomány az önkormányzat mögött, aki segíti őket ezekben a folyamatokban, hiszen nyilván nem elvárható, hogy a polgármester egy személyben válaszoljon az összes kommentre, vagy épp az összes személyes kérdésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy valódi csapatmunka kell, hogy legyen.
5: Amikor egy beruházásról beszélünk, akkor nyilván a tervezés, az ötlet, az, hogy hogyan is nézzen ki a projekt, sok munkaórát igényel, hogy azt összerakják, de ahogy mondjuk az összeáll, jön a nagy kérdés, hogy honnan lesz rá forrás, és talán ez az egyik legfontosabb kérdés egy képviselőtestület életében. Már említetted, és kivettük azt így mi hallgatók, hogy uniós források is rendelkezés állnak, de miben érdemes gondolkodni, honnan lehet erre pénzt előteremteni?
4: Ugye nagyon fontos kérdés, és nagyon sokszor felmerülő kérdés az önkormányzatok oldaláról, hogy jó, de akkor hogyan teremtsük elő a forrást. Fontos különbséget tenni nyilván az önkormányzat saját bevételei, amiből azért sajnos korlátozott elrendelkezésre, illetve a hazai források, illetve hogyha Európai Uniós forrásokról beszélünk, akkor a közvetett és a közvetlen Európai Uniós források között. És hogyha most átugrunk közvetlenül az Európai Unió szintjére, akkor azt láthatjuk, hogy akár vannak az önkormányzatok számára sokkal inkább ismert operatív programok, ugye ezek most korlátozottan voltak elérhetőek, de nyilván van egyfajta reménykedés, hogy a következő időszakban, illetve majd a következő uniós ciklusban pedig aztán pláne újra több forráshoz juthatnak ezen keresztül a magyar önkormányzatok. Ugye fontos, hogy ez központi elosztású, tehát mindig az adott tagállam kormányán keresztül irányító hatóságok közreműködésével történik az elosztás. Önkormányzati hallgatóink tudni fogják, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy top pluszos vagy keho pluszos pályázatok. Ugye alapvetően ezek azok a pályázattípusok, amik sokkal inkább infrastruktúra koncentráltak. De nem kell itt leragadni, és nem kell itt megállni, hiszen pont az elmúlt évek helyzetéből adódóan azért egyre több önkormányzat elkezdett kifejezetten a közvetlen Európai Uniós források irányába nyitni. Ugye ezek olyan típusú pályázatok, amelyre közvetlenül az önkormányzat, mint entitás pályázhat az Európai Uniónál. illetve különböző szerveinél, és nagyon érdekes látni azt, most jelentek meg például szintén nagy kategória, és megint egy rövidítéssel fogok élni, de a live pályázatok a következő ciklusra, a 2026-os kiírások, és ebben drasztikus hangsúlyjal jelennek meg az energetika támogatását, a különböző tiszta energia átállásra való felkészülést segítő pályázattípusok, és ugye itt az a nagyon előrehaladó vagy jó hír, hogy ezek viszont már nem csak infrastruktúrális támogatást jelentenek, sőt többségében nem infrastruktúrális támogatást jelentenek, hanem ezt a fajta tudatformálást, a lakossághoz való közeledést, az önkormányzat személyi állományának a fejlesztését teszik lehetővé, és azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen szükséges élni. Az egy másik kérdés, hogy ez picit azért még távolabb áll a magyar önkormányzatok szellemiségétől, illetve sokszor, hogyha a tudat meg is van, és az elköteleződés meg is van az önkormányzatoknál, hogy éljenek vele, egész egyszerűen technikai akadályokba ütköznek, hiszen azt gondolom, hogy a különböző területek, legyen szó energetikáról, közlekedésről, vízgazdálkodásról, nagyon jó lenne, hogyha a korábban is említett szakértői modell kialakulna. Viszont a másik oldalon, az önkormányzaton belül egy pályázatírói, pályázatírás támogató szakértői réteg is azt gondolom, hogy hiányzik jelenleg a legtöbb önkormányzatnál, hiszen ezeknek a pályázatoknak külön nyelvezete van, külön logikát igényel ennek a kidolgozása, és azt tapasztaljuk az önkormányzatoknál, hogy erre van a legnagyobb igény, hogy ebben segítsük az ő munkájukat, hiszen nyilván a helyi tapasztalat, a tudás, az, hogy mire van szükség, az ott van helyben a település vezetésnél, illetve a kollégáknál, de nagyon fontos, hogy ezt úgy tudjuk megfogalmazni, a megfelelő helyen tudjuk ezeket kihangsúlyozni egy adott pályázatban, ahol éppen szükséges, és talán ez az, ami visszafogja a legtöbb magyar önkormányzatot attól, hogy ezekkel éljen. Én bátorítanék mindenkit, hogy merjen ezekkel élni, mert sok tapasztalat kell hozzá, de utána abszolút jövedelmező.
5: És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen szakember az, aki nekik segít, mert ugye említed is azért ide a rutin és a tapasztalat is kell, nem egyszerűek ezek a pályázatok. Mennyire szükséges például a közvetlen uniós pályázatokhoz a nyelvtudás? Azért az is egy fontos kérdés.
4: Hogyha az önkormányzat saját maga szeretné ezt a pályázatot teljes egészében lemenedzselni, az megírástól, a beadástól a megvalósításig, akkor elengedhetetlen, hiszen ezek angol nyelven zajlanak. Nem csak maga a pályázati űrlap, de nyilván a kezelőfelület is, amin ennek a benyújtása történik, ezek mind-mind angol nyelvű oldalak. Önmagában mi nagyon sokszor futunk bele abba, például az Élhető Települések Országos Szövetsége keretében, hogy csak és kizárólag a nyelvtudás az akadály, ilyenkor természetesen mi magyar nyelven dolgozunk az önkormányzatokkal, és a beadás előtt kerülnek átfordításra ezek a dokumentumok. Nyilván ez egy extra munka, nyilván extra idő, és ugye ezeknél a pályázatoknál azért legtöbbször az időfaktor is egy elég kulcsfontosságú tényező, mert a kiírás és a beadás között, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a kiírás észrevétele és a beadás között azért általában kevés idő áll az önkormányzatok rendelkezésére, úgyhogy például igen, a nyelvtudás, a szaktudás mellett egy másik nagy akadály tud lenni.
5: Nekünk most nem akadályunk lesz, hanem csak egy röpke szünetünk, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak tehát velünk.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a Generátor című adásunkat, amiben az első fél órában már kiderülhetett, hogy a településekre fókuszál ez az adás, méghozzá egy kicsit az energetika, fenntarthatóság, klíma ügyében, vagy azzal kapcsolatban. És hát még sok-sok kérdésem maradt, úgyhogy visszafordulok vendégemhez, Bartuszek Lilához, és éppen a pályázatokról beszéltünk, és ahogy a lehetőségek tárháza nyílik, és te magad is felsoroltál jó pár lehetőséget, akár közvetlen uniós támogatást, vagy pedig akár az országunk illetékes szervein keresztül igénybe vehető pályázaton keresztül, de felötlött bennem a kérdés, hogy vajon mi lehet a jó településvezetői szemlélet, hogy rohanni a pályázatok után, vagy egy víziót felépíteni, és aztán ahhoz figyelni mindig, hogy milyen lehetőség nyílik, hogyan fogjanak neki? Mert egy kicsit ez kapkodásba is átcsaphat, vagy akár egy stratégiai gondolkodásba is.
2: Hát mindenképpen az a hatékonyabb, hogyha van egy felépített stratégia, aminek mentén tud haladni az adott település, mondjuk egy 5 éves ciklus alatt, és természetesen közben nyitott szemmel kell járni, hogy melyek azok a pályázati lehetőségek, amik ugye illeszkednek ehhez a stratégiához. Az adás elején beszéltünk arról, hogy sok helyen elterjedt volt, vagy talán még mindig elterjedt az a logika, hogy szaladunk a pályázatok után, és kvázi igazából a gombhoz varjuk a kabátot. Én abszolút ellene vagyok ennek a gondolkodásnak, mert így sincs elég humán erőforrás egy önkormányzatban, így is nagyon meg kell gondolni azt, hogy egy településvezető hova allokálja akár az embereit, akár önmagában az önkormányzat erőforrásait, és szerintem felesleges pályázati köröket futni úgy, hogy az sehova sem illeszkedik, és lehet, hogy érkezik támogatás, de igazából több lesz a probléma annak a felhasználásával, sem mint amennyi előnyt tud az önkormányzat ebből generálni. Én azt gondolom, hogy ez egy hibás gondolkodás. Nyilván maga a település tervezés, én azt gondolom, hogy egy kulcsfontosságú elem kell, hogy legyen akkor, amikor élhető, fenntartható településekről beszélünk. És itt jön be az, amire szintén utaltunk már az adás első felében, hogy mennyire összefüggnek egymással a különböző területek. Hiszen ugye nagyon sok esetben például egy olyan különböző megoldások, amik mondjuk a hősziget hatás csökkentését segítik elő, vagy adott esetben azok az átgondolt beruházások, ami mondjuk egy zöldítő beruházás, csak hogy éljünk egy általam kevésbé kedvelt kifejezéssel, zöldítő beruházás megelőzi mondjuk napelemek telepítését, akkor adott esetben például már a napelem hatékonysága is tud nőni. És ezek azok az átgondolt lépések, vagy fogalmazunk akkor úgy, ahogy te mondtad, stratégiai lépések, ami nagyon-nagyon sokat számíthat. Én mindig arra ösztönzöm azokat az önkormányzatokat, akivel nekünk volt szerencsénk és van szerencsénk dolgozni, hogy nézzük meg azt, hogy hosszú távon mi az, ami várható, hogyan épülhetnek, és nem csak a pályázatok, de nyilván, mivel jelenleg a pályázati források alkotják az önkormányzati bevételek ilyen irányú felhasználásának a gerincét, ezért nyilván főként pályázatfókusszal szól most ez a javaslat vagy mondat, hogy nézzük meg, hogy mi várható, nézzük meg, hogyan érdemes sorrendbe állítani ezeket az elérhető pályázatokat, és emellett persze azok az apró, egyébként sokszor inkább csak tényleg a tudatosságot vagy a vezetői ambíciót mutató apróbb vagy kicsit nagyobb beruházások, amik egyébként emellett akár az önkormányzat meglévő forrásállományából is működhetnek, ezeket kell, hogy kiegészítsék. És így tud összeállni egy, azt gondolom, hogy abszolút nem csak energiahatékony, hanem egy ténylegesen értékalapon fenntartható településfejlesztés.
1: Ugye az adás elején onnan kezdtük a beszélgetésünket, amikor konkrét dolgokról kezdtünk el beszélgetni. Ugye az önkormányzatok életében az épületállomány az egyik legfontosabb kérdés, és innen indítottuk a beszélgetést. Ugyanakkor, amikor az energetika, klíma, fenntarthatóság, élhetőségről beszélünk, akkor nagyon sok minden másra is érdemes kitérni. Így tetted ezt például ugye az adatok jelentőségét is kiemelted, és ha az elmúlt időszakban valaki a települések hírei között böngészik, akkor egyre többet találkozik különböző ilyen projektekkel, mint például a Smart City. Mi mindenben lehet még gondolkozni? Például a Smart City is egy ilyen program, amit érdemes lehet megfontolni?
2: Önmagában a Smart City, ugye ez okosvárosra fordítódik, önmagában az okosváros jelenség szerintem egy olyan dolog, amivel óvatosan kell bánni. Mert hogyha azt értjük alatta, amit szerintem szükséges alatta érteni, hogy valóban legyenek olyan adataink, amiből információ nyerhető, ami alapján meg tudnak születni ezek a már előbb említett logikus, strukturális és hosszú távú elképzelések, tervek mondjuk egy önkormányzatnál, akkor ez egy nagyon-nagyon támogatandó kezdeményezés. Sokan elvitték ezt olyan irányba, hogy nyilván most nagyon divatos minden, ami digitális, nagyon divatos minden, ami okos, és akkor lassan már levegőt sem tudunk venni különböző szenzorok nélkül. Én azt gondolom, hogy ez abszolút a ló túloldala. Vannak köztes megoldások, vannak olyan megoldások, amik nem feltétlenül szükséges, hogy egy rendszerbe illeszkedjenek, ilyen például a biztonságos közlekedést elősegítő digitális, vagy sokszor mondják, ugye, hogy okos, intelligens gyalogátkelőhelyek. Ez például egy olyan dolog, ami nyilván hasznos, ha egy rendszerbe illeszkedik, de hogyha egyébként egy kereszteződésben átkelőhelyek, ez például egy olyan dolog, ami nyilván

0: van arról adatunk, hogy mi a településen élők mozgása, habitusa, merre mennek, hova mennek, milyen időközönként mennek. Egy adott útszakaszon csak reggel van mondjuk dugó, amikor egyébként óvodába, iskolába hordjuk a gyerekeket, vagy egész nap, mert nyilván teljesen más forgalmi megközelítést és szemléletet szükséges itt mondjuk alkalmaznunk. Melyek azok a területek, ahol egyébként mondjuk tudjuk, hogy nagyon erős a légszennyezettség, főleg mondjuk belvárosi településen. Itt tudjuk-e, hogy mondjuk mi a lehetőségünk mondjuk a növényesítésre, mert hogyha közműhálózattal dúsított az adott terület, akkor mondjuk nem tudunk fát ültetni, de ilyenkor jönnek be azok a megoldások, amik egyébként akár a járdára helyezett virágládák, akár a felfuttatott zöld falak, amelyek nem szükséges, hogy feltétlen útburkolat bontással járjanak. És már is láthatod, hogy mennyire sok irányba indulhat a gondolkodás. Én azt gondolom, hogy ezeknek a tervezéséhez mindenképpen szükségesek az adatok, és ez az, ami nagyon-nagyon sokszor hiányzik. A másik pedig az a fajta modellezés, ahol szintén hasznos, hogyha vannak adataink. Ugye ez a digitális iker kifejezést szokták használni a települések, ettől is sokan tartanak, mert hogy kicsit ilyen futurisztikusan hangzik. Ez semmi más nem jelent, mint azt, hogy nem tollal papírral leülünk, és megpróbáljuk kitalálni, hogy valaminek milyen hatása lehet, hanem tényleg szimuláljuk az adott városrésznek, akár egy növénytelepítési programnak az 5-10-15 év múlvai hatását, akár megnézni azt, hogy mondjuk például hogyan csökkenthető a hősziget hatás azzal, hogyha növeljük az árnyékos felületeket, és még sorolhatnám ezeket a megoldásokat, és hogyha erre van lehetőség adatalapon modellezni, az nyilván mindig praktikus. De itt azért hozzátenném, hogy most aki ettől hirtelen megijedt, hogy nyilván nincs erőforrása rá, nem tud hirtelen 5-10-20 évet előre ugrani, és ilyen abszolút adatalapú, abszolút modern, digitális, okos település koncepcióban gondolkodni, azoknak sem kell megijedni, mert sokszor ezek tényleg olyan apró kezdeti lépésekkel már elindíthatóak, amelyek, én azt gondolom, hogy azért egy okos tervezéssel egy ciklus negyede alatt előkészíthetők.
1: Hogyha energetika kontra település vonatkozásba gondolkodunk, akkor vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy csípőből nem is jutnak eszünkbe, viszont energetikát érint. Mint például mondhatnánk azt, hogy a karbantartás felújítás mivel és hogyan történik, az sem mindegy, hogy mondjuk milyen aszfaltot, anyagot használnak a beruházások során a települések. Ahogy például nagyon sokat lehet hallani a zöld közlekedés fogalmáról is, hogy mondjuk elektromos tömegközlekedésre alkalmas buszokat alkalmaznak, és így a kibocsátás is kevesebb, meg nyilván üzemanyagból kevesebb, de hát itt is fontos az adat, hogy mi éri meg tulajdonképpen egy település életébe. Te hogy látod ezeket a területeket? Mennyire figyelnek erre a települések?
0: Én azt gondolom, hogy itt is azért van egy növekvő tudatosság, és ugyanúgy, ahogy az eddigi témáknál, itt is nagyon gyorsan át lehet esni a ló túloldalára. Én azt gondolom, hogy itt is szükséges felmérni, hogy hol, milyen eszközökkel lehet a leggyorsabban egyrészt hatékony eredményt elérni, másrészt mi az, amire lehetőség van. És valóban én azt gondolom, hogy a közlekedés például egy nagyon tág és nagyon-nagyon sok lehetőséget magába foglaló terület, de itt is okosan kell azt gondolom, hogy ehhez hozzáállni, mert például egy olyan területen, ami mondjuk kifejezetten dombos, hegyvidéki, nyilván sokkal nehezebb lesz az embereket mondjuk a biciklizésre ösztönözni, de lehet, és van is erre példa, hogy mondjuk, hogyha az önkormányzat ad támogatást egy elektromos rásegítésű kerékpárra, akkor már is többen pattannak majd két kerékre. Vagy szintén annak az intermodalitásnak a megközelítése, hogy ne abban gondolkodjunk, hogy mindenképpen rá akarjuk-e tenni a lakosságot mondjuk tömegközlekedési eszközökre, és most itt olyan fontos, hogy azért ne csak Budapestben gondolkodjunk.
1: Igen, kisebb települések is bőven vannak, sőt.
0: Igen, tehát azért nyilván Budapestnek a tömegközlekedési hálózata abszolút, én azt gondolom, hogy világszínvonalú. Tehát itt mondjuk gondolok arra, ahol tényleg az a probléma, hogy azért nem tudnak mondjuk munkába menni az emberek, mert napi kétszer jár csak A és B település között mondjuk valamilyen közlekedési eszköz, vagy adott esetben mondjuk az a fajta településeken átívelő közlekedési logika, hogy nagyon szép dolog, hogy mondjuk egy településen már egészen sokan használják a kerékpárt, de mondjuk, hogyha egy biciklitároló hiányzik,

0: a vasútállomás területéről, és nem tudja az illető ott hagyni a biciklit. Vagy például országosan, és nyilván ez nem önkormányzatokat, hanem sokkal inkább nemzeti szintű döntést igényel, de mondjuk olyan vonatkocsiknak a megnövelt száma, ahol lehet mondjuk kerékpárt szállítani, ennek a bizonyos útszakaszokon való üzembe helyezésével, vagy egyébként például az olyan információs pontoknak az elérésével, hogy ezek elérhetőek-e, tudom-e így tervezni az utazásomat, valóban tehermentes lesz-e így az utazásom. Ezek mind-mind olyan apró dolgok, vagy hol apróbb, hol nagyobb, de mind olyan összefüggő dolgok, amik egyébként nagyon sokat tudnak ezen segíteni. És azt gondolom, hogy itt szintén átcsaphatunk mondjuk a levegő minőség kérdésére egy településen, hiszen például egyre népszerűbbek azok a gondolatok, hogy például az iskolába, óvodába érkező szülők autóhasználatát csökkentsék. És ugye nyilván könnyű mondani, hogy akkor ne autóval vigyük a gyerekeket óvodába, iskolába, de hát szülőként mi a legfontosabb, a gyerekek biztonsága. Tehát nyilván fontos két lépéssel tovább gondolkodni, hogy mitől érzi majd a szülő azt, hogy a gyerek egyébként biztonságban oda fog érni. És mondjuk olyan iskolaövezeteket kialakítani, olyan területeket kialakítani, ahol egyébként biztonságosan be tud sétálni akár messzebbről is a gyermek reggel. És most nyilván úgy hangozhat, hogy ezek ilyen csapongó gondolatok, de szerintem ez pont azt érzékelteti, hogy mennyi területen, mennyi lehetősége van az önkormányzatnak, és szerintem ezt fontos látni, hogy ezt egybe kezeljük egy integrált megközelítésként, és ne feltétlen azt tűzze ki az ászlajára az adott településvezető, hogy ő az autóforgalmat akarja csökkenteni, hanem nézze meg azt, hogy ezt milyen lehetőségekkel tudja elérni.
1: A napjainkban sokat hallunk arról, hogy az új klímatörvény előkészületéhez még akár most érdemes gondolatokat hozzáfűzni, és ahogy készültem az adásra, láttam, hogy ez abszolút a településvezetőket is meg tudja mozgatni. Miért fontos kérdés egy klímatörvény egy település életében? Mennyire tudja majd az ő életüket akár befolyásolni?
0: Nagyon nagy mértékben, és valóban nagyon nagy tudású kollégák jelenleg is dolgoznak azon, hogy az új klímatörvény előkészítéséhez bevonják egyébként nem csak az önkormányzatok, hanem a civil szféra, az üzleti szféra, és minden érdekeltnek egyébként a véleményét. Én az ő munkájukat nagyon nagyra tartom, és szerintem elengedhetetlen. Azért fontos, mert azt látjuk, hogy mindig, amikor az önkormányzatokról beszélgetünk, az önkormányzat lehetőségeiről beszélgetünk, akkor sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy leragadunk az önkormányzati hatásköröknél. Még hogyha megnézzük, hogy ezek mondjuk hol gyökereznek ezek a problémák, ami mondjuk akadályt képez egy önkormányzat számára, akkor azt látjuk, hogy sokkal magasabb szinten, felsőbb jogszabályokban van akadály. Utalhatunk itt egyébként a klímaadaptációs törekvésekre, utalhatunk itt a vízgazdálkodási megoldásokra, energetikai megoldásokra, műemlékvédelmi épületeknél, például a napelemek felhelyezésére, és sorolhatnám tényleg napestig. És pontosan azért szükséges egy olyan alapvető, és azt gondolom, hogy Magyarország jövőjét hosszú távon meghatározó dokumentum előkészítésénél, mint az új klímatörvény, a helyi szintre abszolút fókuszálni, mert nagyon gyakran a valódi problémák, a kézzelfogható problémák, azok ott érezhetőek. És természetesen nem elvárható egy nemzeti szintű dokumentumtól, hogy mind a több mint 3200 magyar település igényeit külön-külön megvizsgálja, de ezért szükségesek ezek a közvetítő szervezetek és programok, mert azért nagyon sokszor olyan kérdéskörök merülnek fel, ami viszont ténylegesen igényli már a nemzeti szintű szabályozásnak a módosítását, ami utána könnyebbé tudja tenni a helyi településvezetők mozgásterét abban, hogy ha már eldöntötték, hogy tudatosan foglalkoznak egy kérdéssel, akkor ne jogszabályi akadályok miatt ne tudják ezt megtenni.
1: Viszont amikor egy ilyen jogszabály alakul, és abból aztán majd valami következik, utána lehet, hogy valaki könnyen úgy érzi, hogy amit ott lát, az jó, a nagyobb településre vonatkozhat, én kicsi vagyok. Mennyire nehéz, hogy oly sok település nagyság van, mennyire lehet az ő érdekeiket és gondolataikat összehozni?
0: Én azt gondolom, mindenképpen kihívás, de szerintem ez egy általános jellemzője a településeknek, nem csak Magyarországon, hanem a világ bármely pontján, hogy különböző településmérettel, különböző települési kihívásokkal küzdünk. Éppen ezért én azt gondolom, hogy itt az érdekképviseletnek van nagyon nagy szerepe, illetve önmagában annak a hozzáállásnak, hogy ne egy egységként kezeljük a településeket, hanem ismerjük fel a különböző problémákat és a különböző település méretből adódó korlátokat és lehetőségeket, és sokszor ez tud probléma lenni, mert ugye, ahogy az előbb is mondtam, ilyen zsákfogalomként azt mondjuk, hogy az önkormányzatok. De nyilvánvalóan teljesen más lesz a mozgástere egy kis településnek, teljesen más eszközállománya van mondjuk egy áradás kezelésére, egy szárazság kezelésére, vagy mondjuk az asszályhelyzetben a különböző viszmajor megoldásoknak a kezelésére egy kis településnek, meg mondjuk egy fővárosi kerületnek, vagy egy főváros közeli agglomerációnak. Nyilvánvalóan van egy nagyon nagy bizalom, azt gondolom, a döntéshozók irányába afelé, hogy ez országos szinten legyen valóban stratégiailag is külön választva, hiszen ez nagyon sokat tud segíteni majd a különböző település méreten élők és ezeket vezetők számára.
1: Már korábban is említettük, hogy sok mindennel összefügg, és talán már említettük azt is, hogy olykor az összefogás sem árt, és most is, ahogy beszéltél ugye a különböző település méretekről és a különböző adottságokról, akarva akaratlanul úgy érzi az ember, hogy néha érdemes a település határon túl is gondolkodni és megvizsgálni a környezetünket, hogy kivel tudunk egy-egy kérdésben, projektben összekapaszkodni. Mennyire fontos feltérképezni egy településnek a környezetét, hogy felismerje ne csak a saját adottságait a begyűjtött információk alapján, hanem a szomszédos településékét.
0: Abszolút elengedhetetlen, és azért megvannak ezek a kapcsolatok, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez fontos leszögezni, hogy országosan mi is, ahogy az étosszal járjuk az országot, azt látjuk, hogy nyilván nem elszigeteltel léteznek a településvezetők, viszont én azt látom, hogy annak a gyakorlati alkalmazása viszont még sajnos nem mindennapos, hogy ebbe a fajta újra gondolt élhetőségi, fenntarthatósági logikába is bevonjuk a már meglévő jó kapcsolatokat. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne a tényleg a versengés és a picit talán néha és nyilván tisztelet minden kivételnek versengő magatartás helyett az összefogásra helyezni a hangsúlyt, mert vannak olyan jellegű problémakörök, főleg mondjuk kisebb településeken, ahol tényleg nem lehet minden településen két iskola, két óvoda, bölcsöde, de ugyanúgy szükséges az, hogy a gyerekek megfelelően elhelyezésre kerüljenek, ugyanúgy szükséges az, hogy munkahelyet biztosítsunk az ott élők számára. Itt lenne fontos az a fajta régió, vagy legalább több település közös gondolkodása a stratégiai szinten, hogy most egyszerűen fogalmazva, de osszák el egymás között azt, hogy kinek mire van lehetősége, hogyan tudja segíteni a környező települést vagy település csoportot abban, hogy élhetőbbé váljanak a mindennapok. És persze megmaradnak majd azok a feladatkörök, azok a lehetőségek, ami a saját település szépítését, élhetőbbé tételét és valóban a saját települési arculat kialakítását lehetővé tudja tenni, de azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy melyek ezek, és melyek azok, ahol viszont nem szükséges mindenképpen az összes erőforrást arra allokálni, hogy csak azért is a mi településünkön legyen elérhető egy bizonyos szolgáltatás, vagy egy bizonyos feladatkör. Úgyhogy én mindig arra ösztönzöm a településvezetőket, hogy merjenek közösen gondolkodni. És visszautalva itt az adás első felében, ugye nagyon sokat beszélgettünk a pályázatokról, nem is feltétlen lehetséges nagyon-nagyon sok pályázaton úgy elindulni, hogy mondjuk egy-egy kis település önmagában. Egyrészt nyilván minden nemzetközi pályázatnak alapfeltétele a nemzetközi partnerség, tehát már ez önmagában is egy kihívás, hogy nyilván nem csak magyar települések, hanem keressünk olyan nemzetközi partner településeket, akik mondjuk partnerek tudnak ebben lenni, de sokszor azt látjuk, hogy mondjuk lakosságszám arányosan is, hogyha 3-4 település összetud úgy fogni, vagy akár hogyha van mondjuk társulás, akkor már önmagában megvan az a lakosságszám, ami mondjuk szükségeltetik az adott pályázaton való elinduláshoz, és mennyivel egyszerűbb közösen ezt kezelni, mint egyesével várni, hogy olyan pályázat hújjon az ölünkbe, amin majd el tudunk indulni. És azért az Európai Uniónak én azt gondolom, hogy nagyon előremutató a gondolkodása abban az értelemben, hogy pontosan emiatt a pályázati kiírások szabályozása, vagy ennek keretében azért szabályozza azt, hogy igenis gondolkodjanak együttműködésben a települések. De valóban, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor ez talán a másik olyan nagy kihívás, amivel mi szembe találtuk magunkat az elmúlt években, hogy nem elég, hogy ijesztő ezeknek a logikája, de még együtt is kell működni a szomszéddal, ami Hát én bízom benne, hogy azért inkább bevált gyakorlat lesz a jövőben sem, mint ritkaság, de azért még van hova fejlődni.
1: A műsorunk végéhez érve már csak egy kérdést tartogatok, bár szerintem, aki eddig hallgatott minket, az érezhette, hogy sok kis ablakot nyitottunk meg, amelyekről akár külön-külön is lehetne egy-egy órát beszélgetni. Évek óta dolgozol a települések között, és szerintem lehet, mikor kezdetekben jártad a településeket és találkoztál velük, akkor még sok fogalom kicsit újszerűen hatott, mondjuk a fenntarthatóság, az élhetőség fogalma, hogy mit is takar, az energiahatékonyság, de az elmúlt évek szerintem megtanított bennünket arra, nyilván itt az energiaválság okozta sok hír, probléma, kérdéskör is. Mit tapasztalsz, mennyire kezdik már önmaguktól is érteni ezeket a szavakat a településvezetők?
0: Én azt gondolom, hogy abszolút pozitív tendencia figyelhető meg. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy azért látszik az, hogy van, aki sokkal lassabban barátkozik meg ezekkel a fogalmakkal, és van, aki sokkal gyorsabban ráérez ezeknek a hangulatára, lényegére, működési modellére. De összességében, hogyha Magyarország településeit nézzük, akkor most már azért nem nagyon lehet úgy önkormányzattal találkozni, aki ne alkotna valamilyen véleményt, és a többségében azért pozitív véleményt erről a fajta logikáról, fenntarthatósági szemléletről, élhetőségi szemléletről. Nyilván itt az lesz a kérdés, amire többször utaltunk az adás során is, hogy milyen kapacitással tud ennek a mentalitásnak nekiállni egy-egy település. Én arra bíztatnám őket, hogy vegyék igénybe, amennyire tudják a szükséges segítséget, akár külső szakértők támogatásával is. És nyilván időközben én azt gondolom, hogy van egy tendencia, és reméljük, hogy ez a tendencia hamarosan a gyakorlatban is látszódni fog, abban, hogy országos szinten is olyan akár jogszabályok, akár programok induljanak, amik segítik az önkormányzatokat az ilyen irányú gondolkodásban.
1: Bartuszek Lilla, köszönöm szépen, hogy kicsit közösen tudtunk a témában gondolkodni.
0: Köszönöm szépen.
1: Az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítójával beszélgettem, és remélem sok hasznos információt tudtunk meg, és egyáltalán mi magunk is elgondolkodtunk arról, hogy igen, a települések kapcsán is oly sok kérdés merülhet fel, ami az energetikához, a környezetünkhöz, a klímához, az élhetőséghez kapcsolódik, hiszen egy település az az otthonunk is, vagy akár egy célpontja az utazásunknak. Fontos kérdések, fontos információk, úgyhogy akit még bővebb tartalom érdekel, érdemes felkeresni akár a szövetséget is, ajánljuk a településvezetőknek is, de hát tudjuk jól, hogy az internet már kinyitotta a kapukat, úgyhogy tájékozódjunk, hiszen az információ kincs. Viszont hallásra, látásra!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyárias meleg lesz, sok napsütéssel. Vizsgálat indult a tiszaújvárosi halálos üzemi baleset ügyében. Díjazták a Bartók filmet egy New York-i fesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölt az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter tájékoztatása szerint az első fordulóban Orbán Anita külügyminiszterrel egyetértettek abban, a párbeszéd újrafelvétele mindkét ország, valamint egész Európa számára pozitív fejlemény. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbségi alapvető jogok rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalását. Megnyitását. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthofer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmű ügyéről. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány, ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentett a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Bronzérmet kapott a Bartók film a New York-i film és televíziós fesztiválon. A koncertfilmet tavaly ősszel forgatták a Keller András művészeti koncepciója alapján szervezett Bartók fesztiválon. A film a Kékszakállú Hercegvára egy felvonásos operáját és második hegedű versenyét dolgozta fel. Az alkotás főszereplője a Koncertó Budapest és Keller András művészeti vezető hegedű művész karmester volt. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása, az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és gyalogosok, közölte a Budapest közút. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, holnap sok napsütésre számíthatunk kevés felhővel, és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja újabb adása, és ahogy az elmúlt adásokban megszokhatták, a Start program kapcsán beszélgettem vendégeimmel, nem csak a fiatalokkal, hanem szakemberekkel is, és hát egy kicsit úgymond ennek a programnak a lezárásaképpen hívtunk vissza egy vendéget, aki már volt ebben a témában, de úgy gondolom, hogy még van bőven miről beszélni, akár arról is, hogy a Start program keretében kommunikációs oldalról mi mindent tapasztalt, de egy kicsit tágabb vonatkozásban is rápillantunk, hogy a kommunikációnak mi is a jelentősége, hiszen a tehetségek, mikor a szárnyékat boncolgatják, bontogatják, akkor nyilván akkor is fontos, hogy megtalálják azt a hangot, amivel elérik céljaikat, de azt is tudjuk jól, hogy aztán, amikor kikerülnek ezek a fiatalok, úgymond a versenyszférába és munkához szeretnének jutni, akkor sem mindegy, hogy a kommunikációról miképp gondolkodunk, hogyan lehet azt fejleszteni, milyen skillek, milyen tapasztalat szükséges ahhoz, hogy valaki valaki sikeres legyen, no de hát akkor kivel is fogok beszélgetni, aki lemaradt volna korábban, annak most pótolom mindezt, hiszen Szabó Attilát köszönthetem itt, aki nyilvános beszéd és hatékony kommunikáció szakértő, többszörös hazai és nemzetközi beszédverseny nyertes, és ugye a Start program kapcsán korábban már a mentor feladatait kapcsán itt voltál. Üdvözöllek!
3: Szervusz Eszter, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ugye már akkor is beszélgettünk, akkor egy fiatal legényült veled együtt itt az adásba, de akkor egy kicsit beszéljük át ezt, hogy a Nemzeti Tehetségprogram Start és Start Ideaton kapcsán hogy foglalnád össze az, amit te tapasztaltál a fiatalokkal történő munkád során? Miért volt fontos ez a program a te szempontodból és az ő szempontjukból?
3: Nemzeti Tehetségprogram keretében több mint három hónapig dolgoztunk együtt 5 csapattal, és azt láttam, hogy itt olyan csapatokról van szó, akik az elején, amikor elkezdtünk dolgozni, nem tudtam, hogy mire számítsak. Nekem azért volt fontos, én szeretek fiatalokkal dolgozni, nagyon ritkán van alkalmam rá, és amikor találkoztunk velük, akkor látszott már, hogy ilyen, ők is így kicsit keresik a helyüket, kicsit a tanárok hozták oda őket, ők sem tudták, hogy hova vezet ez az út. De voltaképpen pedig látszott, hogy ott van az ambíció, hogy ő valami nagyot akar létrehozni. Fontos volt nekem azért, mert nagyon jó volt látni, hogy milyen ambícióval állnak ennek neki, és hogy hova szeretnének eljutni, aztán, hogy végül ez hova tud ténylegesen kikerekedni. Illetve úgy láttam, hogy nekik fontos volt először azért, mert azt mondták nekik, hogy ez majd jó lesz. Nem tudom pontosan, hogy mire számítottak. De végére azt láttam, hogy valami elképesztő utazáson mentek keresztül, és mert az első nap, amikor ott volt, azt hiszem 200-an, 250-en voltunk egy teremben, és ott ült ez a sok ember, mindenki Budapestre eljött volt, aki Ózról, Debrecenről, mindenhonnan jöttek emberek, és ott először összeültek, akkor érezték szerintem először, hogy mekkora jelentősége van az útnak, aminek most így nekiállnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekik is, meg nekünk is egy óriási utazás volt ez, és nagyon sokat tanultunk belőle mindannyian.
2: Ezek a fiatalok egy-egy ötlettel, tervvel állítottak be ebbe a programba, és nagyon érdekes volt nekem az adásból is megtapasztalni, hogy nyilván nekik az elsődleges céljuk maga az ötlet volt. Maga az, amit kitaláltak, hogy azzal befussanak, tehát nem azzal a céllal érkeztek a programba, hogy na én a kommunikációs képességeimet javítsam, hiszen egyáltalán nem lenézve, de nyilván még a rutin az nem akkora náluk, mint mi felnőttek, amikor a saját bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy akármilyen területen dolgozunk, a kommunikáció mennyire fontos. Hogy láttad ők, mikor kezdtek el arra rájönni, hogy igenis a kommunikációs képességeikkel is foglalkozni kell?
3: A legelső ilyen alkalom, amikor láttam őket, ez a legelső napon volt, amikor az egyik csapatban az egyik tag odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát Attis, figyelj, meg tudnám kérdezni az egyik szervezőtől, hogy ők négyen jöttek, de van egy ötödik srác, aki még a nevezésnél nem volt ott, most pedig szeretnék behozni őket, szeretnék őt behozni a csapatba. És akkor mondtam neki, hogy figyelj Zsolt, ez egy olyan kérdés, amit oda mehetek, megkérdezhetem a Csabitól, és akkor majd ő elmondja, hogy lehet vagy nem lehet, nem tudom. De Zsolt, mit szólnál hozzá, hogyha elmondanám neked, hogy hogyan kell egy ilyen kérdést úgy föltenni, hogy nagy eséllyel azt a választ kapta, hogy oké, gyertek, hozzátok be az ötödik ember, csináljátok. És ezt nem tudom, 16 éves fiatal srác volt. És láttam, erre voltam kíváncsi, hogy fog erre reagálni, mert mondom, persze, hát megoldom, megkérdezem, aztán visszajövök, hogy nem lehet kész. És láttam az arcán azt, hogy így fölcsillant a szeme, hogy úristen, ez neki valaki el fogja magyarázni, és ő kipróbálhatja magát éles helyzetben, egy ilyen szituációban, és mondta, hogy azt is mondjad. Úgyhogy elmondtam neki, ment, kérdezte. Tehát ott volt az első, ahol láttam, és ugye nekem mindig ez a célom, hogy minél hamarabb kezdjük el használni ezt az eszközt, a kommunikációt, és úgy örültem neki, hogy ott rögtön ki tudta próbálni ezt a dolgot. De a többieknek, tehát nagy általánosságban, én úgy vettem észre, hogy amikor arról volt szó, hogy vagy valamilyen támogatást kellett szerezniük, egy erőfizetés valamilyen AI rendszernek használatához, vagy amikor először tesztelniük kellett a rendszerüket, és akkor emberekhez oda kellett menni kérdezgetni, na ezek voltak a helyzetek, ahol először kommunikációval kellett találkozniuk, és hogy látszott, hogy egy picit a tanástalanság időnként, és akkor mindig tudtam ebben segíteni nekik, és azt hiszem, hogy ez nagyon hálás volt, hogy egy ilyen helyzetbe kerültünk, és ott tudtam lenni, mint támogató.
2: Kommunikációs szakemberként mennyire látod az első megszólalásnál, hogy kinek milyen a kommunikációs képességem, mennyire kell segítség, mennyire tudod belőni, és most a szó jó értelmében a belőni szót, hogy ki milyen szinten áll.
3: Hú, hát hogyha lenne egy ilyen teljesen abszolút skála, hogy ki milyen szinten áll, akkor lehet, hogy ott viszonylag jól lehetne ezt belőni. Én abban hiszem, tehát én ugye a fejlesztéssel foglalkozom, és innentől kezdve sosem statikusan nézek el valakinek a kommunikációjára. Mindig az van bennem, hogy hú, oké, ez egy izgalmas feladat lesz, hogyha valakinél azt látom, hogy egy kicsit hiányosságok vannak. Viszont tehát van egy, ahogy ezt múltkor is beszéltük, hogy azért egy ilyen kiválasztott csapattal dolgozom, és akkor itt egy elég jó indulás van. De azt vettem észre, és ez az, amit én nem feltétlen veszek észre, én amikor úgy hívok föl valakit, van, hogy hidegen hívok föl ügyfeleket, és akkor elkezdek velük beszélni, és észreveszem, hogy nagyon pozitív a annak ellenére, hogy telefonon beszélünk valakivel, nagyon pozitív a fogadás. És utólag felismertem ezt, meg látom már azt, hogy a szóhasználat, a szünetek, a hangsúly, a hanglejtés, hogy ezek öntudatlanul is a másik félben keltenek egy képet arról, akivel beszélnek, és elhelyezik őt egy polcon. És akarva akaratlanul, de hogy mindenkinél, akivel kommunikálunk, ez a kép, valamilyen kép, ahogy említetted, hogy valamilyen skálán valahova behelyez minket. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, az első mondatban, az első pár szóból nem csak én, szerintem bárki nagyon sokat le tud venni arról, hogy a másik az milyen kommunikációs készségekkel rendelkezik.
2: A Start programban fiatalokkal találkoztál, így nyilván amikor készültél a feladatra, akkor úgy vagy végig gondoltad, vagy közben eszedbe jutott, hogy sokat halljuk azt, hogy az online tér, a közösségi médiás kommunikáció vajon milyen hatással bír a mai fiatalokra? Te mit tapasztaltál? Ez mennyire figyelhető meg akár mondjuk a korábbi évek fiataljaihoz képest, hogy mennyire másak? Mennyire másabbak ezek a fiatalok? Máshogy beszélnek? Máshogy keresik a szavakat, máshogy fejezik ki magukat, más fele látják az utat, hogy kellene elérni az embereket?
3: Tehát élőszóban, hogyha megnyilvánulnak, tehát szerintem valószínűleg nekem nincs elég széleskörű tapasztalatom, de ami van tapasztalatom, tehát a most, ha dolgozom, ugye ezekkel a csapatokkal dolgoztam együtt, szemben vele mondjuk 10-15 évvel ezelőtt fiatalokkal dolgoztam együtt, én nagyjából ugyanazokat a kihívásokat látom. De megint csak mondom, hogy szűrtársaságról van szó, akik akarnak valamit elérni. Én az igazi kihívást abban látom, hogyha valaki nincs rákényszerítve arra a helyzetre, hogy neki használnia kell ezt az eszközt, akkor social médián keresztül, a környezetén keresztül táplálkozik abból, hogy hogyan kellene kommunikálnia. És én ebben látok csapdát, tehát látok veszélyt, hogy ő nem úgy fog megszólalni adott esetben. De azokat a csetlésbotlásokat, amiket láttam 15-20 év, meg amiket én is tapasztaltam fiatalkoromban, ezt ugyanígy látom mostani fiataloknál is. A nagy különbség az, hogy például a social média miatt, ha van egy csapat, és ez viszont látszott, mert volt olyan csapat, aki készen volt arra, hogy ők kitolják magukat social médiára, és azt mondták, hogy jó, felhasználókat kell keresnünk, úgyhogy és TikTok, Insta, nem tudom, létrehozták a megfelelő fiókokat, és elkezdtek kommunikálni. És elmentek síelni, egy hétig nem tudtunk találkozni, mert ők sieltek, és látom, hogy TikTokon ott vannak az újabb videók, síelés közben ötleteltek, hogy lehet felvenni videókat az ő termékükhöz. És ez olyan helyzetet teremt, ahol egyrészt a kreativitásukra rekészülnek, másrészt arra, hogy ha ő tényleg érvényesülni akar, akkor neki kommunikálnia kell a social médiában. Na és ez például nem volt 15-20 évvel ezelőtt, de ugyanúgy marketing, megjelenés, láthatóság szemszögből mindig arra van szükség, hogy az ember jól tudjon kommunikálni, és ők ugye ezt a social média miatt ma fogja valaki magát, és pillanatok alatt olyan helyzetbe tudja hozni magát, hogy egy kamera néz rám, és ott meg kell szólalni. Na és aki tényleg el akar érni valamit, ambíciói vannak, az nagyon hamar elő fogja venni a kamerát, és szembesül azzal, hogy utána visszanézi, és azt mondja, hogy húha, hát ezen fejlesztenem kell, és önmagától elkezdődik a folyamat tulajdonképpen.
2: Itt a Start programban, legalábbis akikkel én találkoztam, zömmel csapatban dolgoztak az ötleten, lehet, hogy volt olyan, aki egyedül, de zömmel azt tapasztaltam, hogy csapatokról van szó, 2-3 fő, mindenkit nem ismertem meg. Te mit tapasztaltál a program keretében? Nyilván ugye meg kell jelenniük, beszélni kell a lehetséges kuncsaftokkal, el kell adniuk az ötletet, de az is nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy az ötletük előre haladjon, és úgymond, ami nem annyira előnyös része a projektjüknek, ki tudják javítani, nekik nagyon hatékonyan kell egymással is kommunikálni. Nagyon sok olyan projekt volt, ahol más-más területben volt az adott szereplő erős, tehát nekik valahogy konszenzusra kellett jutni. Miként megy a csapatkommunikáció?
3: Na, azt hiszem, hogy rátapintottál pont arra a nehézségre, ami talán a legnagyobb kihívás ezeknek a csapatoknak, meg valószínűleg minden csapatnak, csak náluk ezt láttam, hogy legtöbb esetben az egymás közötti kommunikációban voltak olyan nehézségek, amiket ők nem tudtak megugrani. Tehát ugye találkozom velük csapatként, és amikor csapatként beszélgetünk, érződik, hogy valami feszültség van a levegőben, és nagyon nehezen nem tudják kimondani, mert ott van a másik, nem csinálja meg a feladatot, amit megkiadtunk neki.
2: És akkor járulni,
3: nem mutog, így van, és akkor ott ülünk, és érzem, hogy valamiért nem halad a csapat. És amikor aztán hiányzik valaki a csapatból, pont az, aki esetleg, akivel kihívás volt, akkor a többiek elmondják, hogy hát ő nem csinál semmit, és nem csinál. És amikor ez ki tud derülni, akkor például tudunk erre is fókuszálni, hogy jó, ilyen esetben te hogy tudsz keretet szabni, hogy tudsz keretek mentén feladatot kiadni, hogy tudsz számon kérni. És egy diáknak, egy 16 éves diáknak az, hogy számon kérni, őt kérik számon, ő legyen ő a tanár, tehát hirtelen egy másik szerepbe kell áthelyezkednie. Tehát ez egy nagyon nehéz, egy számukra ismeretlen, ilyen fehér folt készség volt, amit ilyen körülmények között nekik muszáj volt megtanulni, amire, és itt jön a probléma, hogy nem mindig sikerült ezt megtanulni, és szinte kivétel nélkül mindenhol ott volt az, hogy a csapatnak bizonyos tagjaival nem tudták meg jól megtalálni az összhangot. Egyrészt így a kommunikáció miatt, másrészt azt sem tudták ugye időnként tisztázni, hogy milyen sapkák vannak a csapaton belül, tehát ki miért felel. Összeverődtünk, jó, az ötlet csináljuk, és mindenki kommunikálni akar, vagy mindenki fejleszteni akar, és akkor ott állnak, hogy jó, hát akkor ezzel valamit kezdeni kell. De, és nagyon érdekes, hogy ez a pár hónap nagyon ritkán volt elég arra, hogy ezzel ki tudjanak tisztázódni. Volt egy cél, verseny, föl kell készülnünk, valahogy összelapátoljuk magunkat, fölkészülünk, és volt, akivel tartottam a kapcsolatot pár héten, hónappal később is, és ott kijött ez, hogy hát azóta már nem annyira dolgozunk vele együtt, külön utak, minden, de hogy ez csak akkor derül ki, hogyha egy ilyen úton végigmegy az ember, amikor tényleg összefeszülnek a dolgok, utána tud ez kiderülni, és ezért is jó, hogy ezt végigcsinálták.
2: Ugye ezek az ötletek nagyon innovatívak és érdekesek, ugyanakkor az is fontos ezeknél a fiataloknál, hogy azért, amikor valaki valamit megvalósít, akkor vannak bizonyos hát akadályok, bukták, nem úgy sikerül, kudarc élmény, és most nem szakmai oldalról, hanem kommunikációs szempontból nézzük, akkor hogyan lehet őket felkészíteni, hogy engedjék el azt a bakit, amit ejtettek, és ne azon görcsöljenek, hanem menjenek tovább, ez nem sikerül, de holnap Marika nénivel beszélsz, Zsuzsika néninél nem sikerül, de holnap is van nap.
3: Pusztán kommunikációs bakival hogyan tudnak tovább menni?
2: Egy elrontott videó, egy nyelvbotlás, egy rosszul megírt poszt, vagy egy nem túl sikeres bemutatása a projektnek, mert érezhetően nem ment át, hogy ők miben gondolkodnak.
3: Igen, ugye szigorúan véve nem a kommunikációs technikáról szól, hanem arról, hogy belül hogy tud ezzel megküzdeni. És akkor itt van, aki sikerorientált, van, aki meg kudarckerülő, különböző attitűdök vannak, és azt látom, hogy az ő adott működésébe, tehát ő bemegy töri órára, ott felel egyet, és az nem jól sikerül, osztály előtt felel egyet, nem jól sikerül, és akkor utána ő vagy hordozza ezt, mint egy bűntudatként, vagy pedig ezt így képes hamar túltenni rajta magát, ezt mondja, jó, hát ez most így sikerül, a legközelebb, ahogy sikerül. Az együttműködésünkben nekem ez fontos volt, hogy ezeket próbáljuk meg kihangosítani, hogy ők hogy élik meg ezt a dolgot. És volt olyan csapat, akivel nem is tehát sok hét, sok hónap azzal telt el, hogy ők ki tudják mondani, hogy éreznek ezzel kapcsolatban. Tehát úgy látom, hogy azért sokan trenírozva vannak arra, vagy az iskola, vagy a szülők, vagy a környezet valamilyen módon által, hogy ha ők hibáznak, tehát ez a perfekcionizmus, nem szabad hibázni, nem szabad hibázni. És azzal, hogyha nem szabad hibázni, gondolatisága megy bele egy kommunikációban, az egy óriási csapda, hiszen egy csomó minden lehetőséget fog az asztalon hagyni, mert nem mer megszólalni, nem mer hangosan gondolkodni, nem mer kérdezni, mi van, ha nemet mondanak. Tehát, hogy ezeket az attitűdöket szintén érinteni kell a közös folyamatunkban, azért, hogy utána ezzel ő tudjon tovább menni, és hogy kommunikáció, tehát az, hogy tehát ha valaki föláll a színpadra, és ott kell beszélnie, például ugye az ő esetükben ez volt a végén, ott, ha valakiben benne van ez az attitűd, ő hetekig nem tud aludni akkor. Tehát ő forgolódik, ő keresi, ő ugye ez a pszichoszomatikus következményei lesz, ő lebetegszik, nem tud eljönni a rendezvényre, mert tudja, hogy ott majd beszélnie kell. Tehát ezzel nagyon, nagyon komoly fókusz kell tenni erre, hogy ez oldódjon valahogy. De kinek hogyan oldani, többféle technikát használok, hogy hogyan tudom oldani, de kinél mi fog működni, ez nagyon egyedi.
2: Igen. Említetted ugye, hogy a programba az ország különböző pontjából érkeztek, és azért is merem feltenni ezt a kérdést, mert én magam is vidékiként ingázok a fővárosba, és jókat szoktunk mosolyogni, hogy a vidéki lány. Mennyire számít az, hogy ki honnan jön? Én őszinte leszek, én a fővárosban dolgozva érzékelem azt, és a saját lányomon is érzékelem azt, hogy egy kisebb településen nem azt mondom, hogy a kommunikációs képességek nem ugyanazok, mert szerintem ez egyén válogatja, viszont kevesebb olyan lehetőség van, ahol trenírozza ezt az ember, hiszen vidéken, egy kisebb településen nem kell annyiszor mondjuk a fiatalnak bérletet vásárolni, a kommunikálni, útbaigazítást kérni, mint egy ilyen nagy fővárosi környezetben. Szóval mennyire számít az, hogy ki honnan jön, és mekkora a tapasztalata?
3: Hát, szerintem kimondtad a választ a kérdéssel, tehát abszolút a lehetőségek száma nagyon más Budapesten, gondolom. De meg kell mondjam, hogy ebben nem volt ebben rálátásom. Amit én tapasztaltam, az az, hogy a csapatokkal beszélgettem, és akkor, ahogy idővel az egyes kommunikációs stílusoknál végül, tehát amikor kerestem, hogy mi van a háttérben, hogy miért ennyire más a kommunikáció, akkor, ami egy idő után derült ez ki, nem foglalkoztam az, hogy ki honnan jön, csak idővel láttam azt, hogy végül is ja igen, ők ebből az iskola, nem az iskola, hanem hogy a környezet, ahogy mondtad, hogy honnan jöttek. Egy budapesti csapatnál sokkal inkább láttam ezt az őrült pörgést, tehát hogy ez a mindent most azonnal és éjszakában menőleg dolgozok, és nincs olyan, hogy nappal meg éjszaka, hanem mindent beleteszek, tehát egy picit ebben láttam így a különbséget.
2: Igen, erről nyilván nem a diákok tehetnek, hanem más környezetben nőttek föl. Abszolút. Hogyha a programra így visszatekintesz, és ugye említetted, hogy volt, akivel később is váltottatok pár szót, és mesélték, hogy velük hogy mint mi újság. Te hogy látod, ahonnan indultak a fiatalok, és ahol zártátok egyébként, milyen érzése gondolsz vissza? Sikerként tudod elkönyvelni?
3: Abszolút. Tehát az érzés milyen?
2: Igen.
3: Az érzés az, hogy amikor először, tehát ott, ahogy említettem, hogy az elején volt ez a 200-250 fő, benn voltunk egy terem, és akkor a mentorok egymás után bemutatkoztak. És én is úgy léptem eléjük, ahogy bemutatkoztam, hogy én is izgultam. 250 fiatal, és elmondtam azt az élményemet, hogy én az ő korukban hogyan működtem, hogy elém tették a felvételi tájékoztatót, és azt mondták, hogy ebből kell kiválasztani, hogy akkor mi lesz az én jövőm, hogy hol fog tartani 20-30 év múlva. És mondtam nekik, hogy ezt imádom, hogy itt vagyunk 2026-ban, akkor 25 volt, de 2025-ben itt vagyunk, és hogy nekik nem kell a felvételi tájékoztatóra korlátozni a jövőképüket, hanem ők jön egy gondolat, egy ötlet, és azt most lehetőséget kapnak megvalósítani. Így indult, és most is libabőrös vagyok, ahogy beszélek róla, és fantasztikus az volt, hogy ugye nekem 5 csapatom volt, és az 5-ből 2 kaptak helyezést. És ez egy olyan siker volt, én sokkal inkább látom azt, hogy szerencsés voltam, a jó csapatok, a jó kémia jött össze, de hogy az az érzés, amikor azok a csapatok, akik 3 hónappal ezelőtt ott ültek, és ők se tudják, mi lesz, egyszer csak kiszólítják őket, és azt mondják, hogy ti vagytok a győztesek, és azt, hogy mindenki, ahogy kiálltak oda, és számot adtak róla, hogy mit csináltak, óriási élmény. Én azt hiszem, hogy aki még nem próbálta ki, hogy milyen versenyezni, és azt érezni, hogy tétje van valaminek, és utána vagy megugrom, vagy nem ugrom meg, de az az érzés, amikor úristen, most ezen sok múlik, aztán persze 10 év órája jövünk, hogy jaj, hát az csak egy pillanat volt az életem, de az az érzés, én szerintem ezért így érdemes élni. Ez a hullám, az élet hullámzásának az az érzés, amikor azt mondta, hogy na, itt történik valami, itt ebbe benne vagyok valamiben. Na, én azt látom, hogy ők egy ilyenen mentek végig az összes csapat.
2: Most egy röpke szünetet tartunk, aztán egy kicsit a start programon túl tekintünk, hiszen ezek a sikerek és ezek a győztesek, vagy bárki, aki ott megmérettette magát, hamarosan ki fog lépni a munkavilágába, úgyhogy egy kicsit előre is tekintünk, mi mindent tudunk nekik ajánlani vagy javasolni, úgyhogy maradjanak velünk a kedves hallgatók és a nézők.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a Tehetség útja című műsorunkat, és kicsit a startprogram lezárásaképpen Szabó Attila kommunikációs szakértővel beszélgettük át, hogy mi volt az eddigi tapasztalat, de azt ígértem, hogy a második felébe az adásnak arról is beszélgetünk, hogy mi minden vár a fiatalokra, és általánosságba véve is rátekintünk, hogy milyen kihívások elé néznek az emberek a munkahelyükön, akár a kommunikáció tekintetében, úgyhogy akkor talán vigyük is onnan tovább a beszélgetést, hogy te miként lát kommunikációs szakemberként, szakértőként, mennyire versenyszempont az, amikor valaki megpályáz egy állást, hogy milyen a kommunikációs képesség, és itt most nem a kommunikációs munkahelyekről beszélgetek, hanem akármilyen területen könyvelőt keresnek, vagy gazdasági szakembert, vagy bármilyen területen, mennyire fontos szempont napjainkban, hogy a kommunikációs képessége milyen a jelentkezőnek.
2: Egy alapvető kommunikációs készségnek azért kell lennie, hogy az állásinterjún el tudja mondani, hogy ő kicsoda és mit csinál. Vannak olyan területek, ahol főleg ugye a home office világában, bár ha jól tudom, akkor ez egyre jobban húzódik vissza ez a home office irány, de hogy vannak olyan területek, ahol tényleg a munkáját az ember a négy fal között elvégzi jól, akkor sokkal kevésbé van szüksége jó kommunikációs készségre. Viszont az életminőségbe, a munkahelybe, a kollégákkal való kapcsolódásban rendkívül fontos, hogy az ember legalább kényelmes legyen azokban a szituációkban, ahol mással kommunikálnia kell. Az állásra való pályázatban pedig igenis, sajnos az a helyzet, hogy a papíron, ami le van írva, azon kívül, hogyha valaki bemegy egy HR-essel beszélgetni, akkor ott a kommunikációja fogja eldönteni, hogy mit láttat magából. A mentorom Benkő Vilmos volt az, aki mindig azt mondta, hogy ez a biológiai névjegye az embernek, hogy ahogy beszél, ő színpadra gondol, de élőben belépek az ajtón, onnantól kezdve mindennel kommunikálok, mindenről egy pici belőlem való darabot adok át a másiknak. És a másik ez alapján dönti el, hogy ezt a darabot én akarom át cégembe, vagy nem akarom a cégembe. Ha ezt jól fel tudom öltöztetni, a megfelelő darabokat tudom oda tenni, nagyon sok esetben egyáltalán merek magamból darabokat odaadni, ha ezek megvannak, akkor sokkal jobb esélyem lesz azzal szemben, aki viszont belép az ajtón, úgy van vele, hogy a papírra mindent leírtam, innentől kezdve én már nem szólalok meg, ott egyszerűen egy lutrit vásárol a másik oldal, és igenis meg fogja gondolni, hogy mérlegre teszi, hogy vele tudok kommunikálni, könnyű vele együttműködni, a másik oldala pedig ez nincsen meg. Nem tudom, hogy milyen lesz vele majd, amikor leülünk kávézni, leülünk ebédelni, akkor hogy fog fölállni onnan. Úgyhogy éppen ezért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy jól kommunikáljunk, igen.
1: Nekem 5 testvérem van, amiből az 5-ből 1 lánytesó van, tehát mondhatjuk azt, hogy 2 vagyunk lányok, és nagyon érdekes, mert 2 teljesen külön személyiség vagyunk, és más-más erősségünk van, és hát olyan húgom mindig ugye azt szokta mondani, hogy jó, neked könnyű Eszter, mert neked a kommunikáció az beleszületett képesség. Én ezzel szoktam vitatkozni, hogy visszaemlékszem én arra az időszakra, amikor kislány voltam, és baromira nem úgy ment, és nekem is meg kellett magammal küzdeni, de nyilván arra meg ő nem emlékszik. Mennyire veleszületett képesség a kommunikáció, és mennyire lehet fejleszteni? Lehet az egy kifogás, hogy jó, nekem ez nem megy, én nem tudok így beszélni, nem tudok kommunikálni.
2: Nagyon ez a mondat, igen, hogy nekem ez nem megy, én nem tudok így kommunikálni. Ugye saját tapasztalatból tudok beszélni, tehát amit látok az ügyfeleimen. Én azt látom, hogy tehát van olyan kihívás, ahol nekem is, tehát hogyha valaki, és nagyon meglepő, cégvezető, nagy céget épített föl, elképesztő eredmény, számomra is irigylésre méltó eredmények. És amikor beszélünk, motyog, nem fejezi be a mondatokat, és a beszélgetés során megkérdeztem, hogy Áronnál, hogy ekkora céget építeni, de nyilván nem a kommunikáció volt az az erősség, amire építetted a céget, akkor mi múlott ez? A lényeg az ez, hogy nála is, és mindenkinél ezt látom, hogyha valaki fölismeri azt, hogy neki ebben változtatnia kell, és ezt úgy értem, hogy változtatni akar, akkor látom, hogy szépen lassú, apró pici lépésekkel ő tud kinyílni. Azt is látom, hogy vannak, akiknek van egy ilyen Isten adta tehetség, hogy ők jól érzik magukat abban, hogy kommunikálnak. Ő vágyik arra, hogy ő kapcsolódjon emberekhez pici gyerekkora óta. Na most, ha csak a tapasztalatot nézzük, hogy már pici gyerekkora óta igyekszik kapcsolódni, már emiatt is előnyben van ahhoz képest, aki ezt mondjuk 20 évesen ismeri föl, hogy ezzel foglalkoznia kell. Tehát egy ilyen értelemben mindig lesznek olyanok, akik sokkal nagyobb előnyből indulnak, főleg, hogyha még ápolja is ezt a készséget. De az, hogy fejlesszen rajta, ez ugye van ennek egy ilyen pszichológiai háttere, hogy miért adott esetben nem akar ők kommunikálni, ezzel is foglalkoznia kell, és mellette a technikákkal is foglalkoznia kell, hogyha ezeket megteszi, akkor én nem láttam még arra példát, hogy valaki ne tudott volna ebben fejlődni.
1: Ez gyenge kifogás tehát, aki azt mondja, hogy nem tudok kommunikálni, lehet fejlődni.
2: Igen,
1: kihívás is lehet, hogy akkor az ember erre összpontosítson. Viszont az is nagyon érdekes kérdés, hogy milyen alapvető hibákat lehet felismerni mondjuk egy állásinterjún. És ugye gyakran hisszük azt, hogy az lehet a hátrány, hogy valaki nem jól kommunikál, viszont rossz benyomást kelthet az is, hogyha valaki viszont túlszerepel és túlbeszéli, akár az állásinterjúztatásért felelős munkatárs, aki ott ül, hogy létezik, hogy a ló másik oldalára valaki átesik, és azért lesz unszimpatikus?
2: Tehát, hogy esetleg túl beszél.
1: Igen.
2: Természetesen.
1: Okoskodik.
2: Abszolút.
1: Meg akar mindent magyarázni, akár kioktatja az állási interjúztatót.
2: Abszolút. Nekem egyszer volt, még egészen fiatal koromban emlékszem, hogy ismerkedtünk egy lányjal, elmentünk randizni, rengeteget beszélgettünk, és mondta, hogy milyen jó velem beszélgetni. És én teljesen őszinte voltam, és mondtam, hogy jó, de mondom, nagyon fárasztó nekem ez a beszélgetés. És rájöttem, és ugye idővel felismertem ezt, hogy a titok az abban van, én ott nagyon át voltam állítva a vevő oldalra. Hagytam, hogy beszéljen, segítettem őt, hogy beszéljen, és ő nagyon meg tudott nyílni. Én pedig teljesen azon az oldalon voltam, hogy én befogadó voltam. És egy állásinterjús helyzetben is valójában erre kell figyelni, hogy az ember, tehát ez legyen mérleg, a mérleg mindkét nyelvében legyünk egy picit benne. Legyünk adók is, és ugye adjunk át magunkból, de legyünk kíváncsiak a másik emberre, és a cégre adott esetben, vagy a pozícióra, tehát ez nagyon fontos, hogy a másik oldal ne azt lássa, hogy én eladni akarok, ugye a rossz autókereskedő, aki csak mondja, hogy az ilyen jó, meg olyan jó, meg olyan, a másik meg elmondja, hogy hát én pedig nem is autót venni jöttem, hanem itt olyan vízes palaszkot jöttem cserélni. Tehát, hogy legyünk tisztában az, hogy a másik oldalnak mik az igényei, ez pedig csak kérdéseken keresztül tud kiderülni. Tehát valójában akkor lesz jó az élmény mindkét oldalon, hogyha mindkét oldalon van adok is, és kapok is, és akkor ez a mérleg nyelve, ez így egyensúlyban van.
1: Hogyha, és még mindig az állásinterjúnál maradva, hogyha...
2: Szereted ezt a témát.
1: Ez nagyon, igen, napjainkban fontos tényező. Hogyha egy első benyomást valaki mondjuk egy bakival kezd, ne adj Isten, beül, és nagyon izgul, és akár mondjuk még a nevét sem tudja elmondani, mennyire essen kétségbe? Az első benyomás után még lehet-e építkezni, és megmutatni azt, hogy de gyerekek, én teljesen rendben vagyok, csak stresszeltem.
2: egy pár héttel ezelőtt bejöttem ide hozzátok, és meg üdvözöltem mindenkit, és amikor mondtam, hogy üdvözlöm, akkor kétszer bakisztam el, úgyhogy nem tudtam kimondani ezt, hogy üdvözlök mindenkit. Talán emlékszel rá.
1: Igen, igen.
2: Ki is vágtuk, tehát nincs benne a műsorban, viszont pont ez a lényeg, hogy akkor te olyan jó feloldottál, meg megoldottad a hangulatot, és utána volt egy beszélgetésünk, és lám, most megint itt ülök, tehát akkor lehet, hogy nem romboltad teljesen porig a hitelességemet csak azért, mert elrontottam az elén egy szót. Úgyhogy igen, és nincs jelentő, nincs. Főleg az, hogy én jobban emlékszem erre, mint szerintem bárki. Most már segítettem, hogy mindenki emlékezzen rá, de egyébként a környezetben, tehát sokkal nagyobb súlyt tudunk tulajdonítani ennek a hibának. És én ebben látom az egyik kulcsot, hogy nagyon sokat dolgozunk ezen ügyfelekkel, hogy hogy a hiba az bűn, és bűntudatot kell éreznem, hogy ezt oldjuk fel, mert ez egy akkora akadálya az utána való jól teljesítésnek, hogyha én folyton azért hibáztatom magam, hogy jaj, ezt nem kellett volna, ezt elrontottam, és milyen ciki. Amíg ebben vagyok, addig nem tudom kiadni a jó teljesítményt, ami teljesen el fogja majd felejtetni egyébként azt a hibát. Úgyhogy abszolút lehet jól teljesíteni utána, csak engedjük el. Engedjük el.
1: Nagyon érdekes a rádiózás
2: világ. Ezt a hibát. Úgyhogy abszolút lehet jól teljesíteni utána, csak,

0: Így, mert hogy egyébként talán pont ez ha az ember a hibáját is megmutatja, és valami nem túl tökéletes, az nekem mindig hitelesebb, mint amikor valamilyen túl-túl tökéletes. Lehet azt mondani, hogy akár kommunikáció tekintetében is gyanús, hogyha valaki túl tökéletes, mert lehet, hogy megmutatja azt, hogy valami baj van a toronyban.
1: Hát igen, én 2012-ben voltam az első Toastmasters versenyem, ez itt nyilvános beszéddel foglalkozunk, angol nyelven kellett, és megnyertem az első helyet, és onnan mentem ki a nemzetközi versenyre Bécsbe. Mire Bécsbe eljutottam, addig 5 mentorral beszéltem külön-külön, eltelt nem tudom 3-4-5 hét, minden nap gyakoroltam azt, hogy minden nap egy elképzelt tükörbe kellett belenéznem, tehát az egész folyamatot úgy unásig kigyakoroltam. Bécsben fölálltam a színpadra, a tökéletesen, precízen minden szót elmondtam úgy, ahogy kellett, lejöttem a színpadról, helyezést sem értem el. És ott álltam, hogy ez hogy, visszanéztem a videót, és akkor láttam, hogy minden, ami maníros, az minden benne volt abban az előadásmódban. Egyszerűen az a fajta lazaság, tehát ami hitelessé tesz, pont ahogy elmondtad, az kell ahhoz, hogy az emberek közel érezzék magukhoz az előadót, vagy a kommunikációban is a másik felet. Érezzük azt, hogy ez a másik ember is nem tökéletes, mert ha valami túl tökéletes, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy konzerv, előre begyakorolt, százszor előadott történet, és úgy már nem tudok úgy figyelni, nem tudom úgy élvezni azt, mert úgy érzem, hogy jó, hát ezt letölthetem az internetre, ez már fönn van. Ugye amikor a koncertre elmegy valaki előadni az előadó egy énekes dalát, akkor belerak olyan hajlításokat, hogy véletlenül se tud összehasonlítani azzal, amit egyébként meg le tudsz tölteni a Spotify-on. Tehát éppen ezért az, hogy rakjunk bele hibákat, és akkor itt jön be ez a kérdés, hogy oké, hány hibát kell beletenni? És pontosan hova kell beletenni a hibát? Nem ez a kulcs, hanem pont az, ahogy elmondtad, hogy legyen benne természetesség, és az megengedi a hibát. És akkor ezzel az ember föl van oldozva azzal, hogy tökéletesnek kell lenni, sokkal élvezetesebb lesz a végeredmény.
0: Említetted a beszédverseny tapasztalataidat. Mennyire lehet megfigyelni, hogy kommunikációs kultúrában különbség van a magyar és a nemzetközi területen? Egyáltalán lehet-e látni, hogy ők máshogy kommunikálnak, mint idehaza?
1: Fú.
0: Nagy kérdés.
1: Meg ugye nagyon sok kultúrát lehetne megnézni. Az látszik, hogy tehát én amerikai kultúrát figyeltem meg leginkább ezen a téren, bár itthon sokkal kevésbé lehet ezt megfigyelni. Mondok egy érdekességet, amit Hans Peterson, akivel együtt Toastmasters-ünk nagyon sokáig, ő mesélt nekem, egy amerikai úr, és ő mesélte, hogy elment, azt hiszem Csehországban lakott egy darabig, és megérkezett a szállásra, ott volt a albérlőtársa, és akkor kicsit beszélgettek, és teljesen azt hitte, hogy ő amerikai anyanyelvi amerikai a másik. És azt mondja, hogy eltelt egy pár nap, és egy idő után lett neki gyanús, hogy az illető olyan nyelvtani hibákat vét, amit az amerikaiak nem vétenek. És elmondta, hogy azért tűnt neki amerikainak a másik, és hittel, ő anyanyelvi amerikaiként a másik megtévesztette, mert olyan volt a hanglejtése, a kiejtése, hogy ezzel, tehát hanglejtés plusz kiejtés, hogy ezzel teljesen megtévesztette őt. Hanglejtés, kiejtés. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy ha valaki egy másik nyelvet tanult, egy másfajta személyiség is megjelenik. Tehát én vagyok a magyar at is, aki most beszélek, aztán van egy angol at is, francia at is az két szót tud, nem érdekes, de amikor egy másik nyelven szólal meg az ember, ott egy másik karakter jelenik meg, de az is látszik, hogy egy másik kultúra, de hogy ez a karakter, ez nem tudja lemásolni azt a kultúrát, mint amit az amerikaiak hoznak magukkal, ahogy megszólítanak, ahogy könnyeden társalognak, ahogy belép az ajtó, és rögtön egy könnyed beszélgetés, egy felszínes barátkozás elkezdődik. Na most ehhez lemásolni kevés a szöveget, a szavakat, ehhez ugye abba a kultúrába kell felnőni, és figyelni, hogy ők hogy kommunikálnak. Úgyhogy igencs van különbség, és nagyon látványos ez a különbség.
0: Ugye ezért szokták azt mondani, hogy az angol nyelvet kicsit megtanulók könnyebben tudnak eligazodni olyan nemzeteknél, akik szintén tanulták az angolt, igen, és ugye igen. Ez a közös nyelv, hogy próbálják mondjuk megkérdezni, hogy hol az étterem, hol találom a mosdót, míg Amerikában meg se értik. Nekem a barátnőm amerikai férjével jártam úgy, hogy azt gondoltam, hogy megugorjuk ezt a feladatot, és ő konkrétan nem értette, hogy én angolul mit mondok neki. Nyilván az én képességeimet is leírja, meg az is, hogy ő abszolút az amerikai angolt beszélte.
1: De mosoly volt, és kedves volt.
0: Persze, nem? Tehát és akkor a barátnőm fordította az általam elmondott angol mondatokat, úgyhogy az amerikai

0: echte amerikai férje is megértse, úgyhogy nyilván ott ugye át kellett állni. Beszéltünk arról, hogy az állási interjúk során mire érdemes ügyelni, és akár itt a kommunikációs kultúrákat is nemzetközi és hazai platformon, ugyanakkor az is nagyon fontos feladat, ha valaki már megszerezte az áhított állást, hogy ott miként dolgozik. Lehet ezt vezetői szinten vagy csapatszinten is elemezni. A kommunikációs képességek tekintetében egyébként mire érdemes figyelni, akár egy középvezetői szinten is, hiszen ugye azt szokták mondani, hogy nem kell, hogy a főnök kedvenc legyen, mert akkor lehet, hogy valamit nem jól csinál, túl barátságos, viszont az se, hogy gyűlöljék, hiszen a csapatot össze kell tartani.
1: Nagyon jó. Most olvasok erről egy könyvet, ez az a Parking up the wrong tree, bocsánat, mindjárt mondom magyarul, ez a, amikor rossz ajtón kopogtat, és hogy ott kutatásokat végeztek erre, hogy valójában, aki a főnökkel jobban van, ő fogja a legjobb lehetőségeket megkapni. Nagyon rosszul hangzik egyébként.
0: Ez a valóság.
1: Igen. Így van. És azt mondja a könyv, hogy a kulcs nem az, hogy megtanult, hogy hogyan kell bevágódni a főnöknél, hanem hogy olyan munkahelyet találj, ahol eleve szimpatikus a főnök, mert akkor eleve könnyebb lesz vele jobban lenni. De hogy éppen ezért, hogyha ezt a kutatások kimutatták, akkor szerintem egyenes következmény arra, hogy igenis oda kell figyelni, hogy hogyan kommunikálok a főnökkel, és ebben nem csak az van benne, hogy én mindig eladjam magam, és nagy dumás legyek, ahogy említetted ezt, hanem a főnöknek az az igénye van, hogy érezze, hogy van kapcsolódás, meg van a kémia. Ezt így szeretem mondani, hogy megvan a kémia a másikkal, és ebben megint az van benne, hogy én nem csak nyomom a szöveget, hanem mellette figyelek, kérdezek, hallgatok, és a beszélgetés az mindig egy ilyen egymásra való kapcsolódáson keresztül épül. Én szeretek biciklizni, tényleg? És merre jártál legutóbb? Hát voltam a Pilisben, Budai hegy. Én nem bringázok arra, de én motorozni szoktam. Igen, és el szoktam menni azon, annál a kanyarnál, ahol, és akkor szépen épül az a bizalom, amiből megtudtam, hogy a másik szeret biciklizni, sportol, erről másikról megtudtam, hogy motorozik, és ezekből az apró pici téglából épül fel az a bizalom, ami után már a főnök azt fogja mondani, hogy kéne nekem egy ember erre a projektre, ott van a Zoli, az a Zoli, aki nem azért, mert biciklizik, nem azért, mert a Pilisbe jár, hanem valahogy jó vele a kémia, de hogy ezekből épül föl ez a kémia. Tehát erre érdemes figyelni, hogy találjuk meg azt, amin keresztül tudunk kapcsolódni a másikhoz, legyen ez a kollega, legyen ez a főnök, találjuk meg a közös hangot.
0: Hogyha nem alá és fölé rendeltségben nézzük viszont a dolgokat, tehát nem főnök és beosztott, akkor ugye egy csapat sikere is múlhat azon, hogy az azonos szinten lévő szereplők hogyan kommunikálnak egymással. Ugye ilyenkor vannak a könyökkel előrehaladók, vannak a félősök, akik lehet, hogy egyébként sokkal nagyobb dolgokra hivatottak, de nem úgy kommunikálnak, nem úgy beszélnek, úgyhogy elindulhat a harc. Mi a jó kommunikációs stratégia azonos szinten lévő csapatban dolgozó munkatársak tekintetében, hogy az ember ne is legyen a közutálattárgya, mert az állandóan pofázik címszóval, meg ne is az legyen, hogy jaj, a kis szürkegér, hát ezt a projektet ne neki adjuk, mert nem is tud megszólalni.
1: De jót kérdeztél. Elsősorban vállalkozókkal dolgozom, és vezetőkkel dolgozom, és ugye az ő szemszögükből nézve neki ez lesz a fontos, hogy mindenkiről tudja, hogy ki miben és miért jó. És ha innen nézzük a dolgot, akkor adja magát a válasz, hogy igenis meg kell mutatnom magam. De úgy megmutatni magam, hogy közben azért a mellettem ülő is hozzám szóljon a következő meeting után a kávézóban. A vezetőnek felelőssége van abban, hogy ő jól moderálja ezeket a meetingeket, tehát hogy ő adja meg a teret mindenkinek. És az, hogy az idejét mérem annak, hogy valaki beszél, és azt mondom, hogy tudod, megbeszéltük, hogy 3 perc volt erre a beszámolóra, most itt megállunk, mert a következő embernek van lehetősége beszélni. De itt a vezetőinek nagyon nagy feladata van ebben, hogy ezt a teret ezt biztosítsa. Utána pedig, hogyha már megvan a tér, akkor azt a 3 percet, itt jön be a dolgozó felelőssége, hogy a feladata, hogy ezt kihasználja, hogy ne blablázzon mindenféléről, hanem arról a témáról beszéljen, ami a vezető számára fontos, ami a projekt szempontjából fontos. Ehhez megint csak mi a feladat? Ismerjem, hogy a vezető értékrendje szerint mi az, ami fontos egy projekttel kapcsolatban, és arra helyezem a hangsúlyt, arról beszéljek többet, és azt domborítsam ki. el tudnak veszni nagyon a dolgozók abban, hogy egy-egy problémát kibontanak, és csak a problémáról beszélnek, a vezető nem a problémára kíváncsi.
0: A megoldásra.
1: Így van, arra kíváncsi, hogy mondj nekem három verziót, ahogy meg tudnád oldani ezt a problémát. Hogyha segítenem kell valamelyik verzió kidolgozásában, akkor fogok, de nekem ne a problémát hoz, nekem hozd az, hogy a problémára milyen lehetséges megoldások vannak. Tehát ezek azok, amikkel tudják segíteni a vezetők munkáját, a vezető felelőssége pedig, hogy teret adjon ezeknek a mindenkinek, a dolgozónak.
0: A beszélgetésünk zárásaképpen csak úgy megpendítek egy témát, amiről szerintem adásokat lehetne beszélni, de most csak így zárásképpen kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy azért az AI térnyerésének köszönhetően komoly előnyként tekintenek rá abban a tekintetben is, hogy a kommunikációs feladatokat tudja csökkenteni, mert megírja az összefoglalót, kommunikál az AI asszisztens akár a dolgozókkal. Viszont, hogyha hosszú távon nézem, akkor ez valamilyen szinten, én így gondolom, lehet, hogy a kommunikációs képességeinknek a csökkenését is eredményezheti, és akár visszaveti azt a bizonyos csapat szellemet és azt az ötletgazdag hozzáállást egy-egy projekthez, ami eddig előre vitte a céget. Ez valós veszély lehet, vagy te kommunikációs szakemberként hogyan látod? Meg lehet-e találni a balanszt az AI és a kommunikáció között?
1: Szerintem nagyon komplex az, hogy egy projekten belül mire használják az AI-t. Tehát egy projekt nagyon komplex lehet, és az, hogy mire használják az AI-t ezen belül, ezért nagyon sokféle lehet. Én azt gondolom, hogy azokat a területeket, amiket lehet AI-ja helyettesíteni, ott nincs kérdés, ott azt helyettesíteni kell AI-ja. Az emberekben lévő erőforrás az sokkal több, mint amit egy AI meg tud oldani. Viszont, hogy ezeket ki tudjuk használni, és itt jön be az, hogy igenis, meg kell tanítani kommunikálni az embereket. Kommunikálják azt, hogy mi az a probléma, amit már megoldottam az AI-ja, mi a következő probléma, ami a szűk keresztmetszet lesz, amit valahogy meg kell oldanunk. Amit lehet, hogy az AI fog megoldani, de ahhoz, hogy ezt megoldjuk, ahhoz nekem el kell mondanom a főnöknek, hogy mi volt a folyamatban hol akadtam el, mi okoz problémát a folyamatban, hogy lehet ezt leautomatizálni vagy AI-osítani. Önmagában, ha a mostani működéseket nézzük cégeknél, eddig mondjuk AI-mentes működés, és most hirtelen mindent, amit lehet AI-ja helyettesítek, akkor valóban ott egy ilyen válság alakul ki, hiszen megvolt az eddigi rutin, hogy miben használom az emberemet, és miben nem használom, és hirtelen, amiben használtam, hirtelen ott egy csomó felszabadult erőforrás, most akkor kell-e nekem az ember egyáltalán. Én azt mondom, hogy pont ez az, hogy ami kommunikációs helyettesítés, tehát ez, hogy lejegyzeteljen egy megbeszélést, uh-huh. egy e-mailt megírjon helyettem, használjuk az AI-t, hajrá. De ami erő van abban, hogy két ember találkozik, hogy beszélget, hogy kapcsolódnak, és hogy ott jönnek az új ötletek, és a megoldási ötletek, nem tudok az AI-jal úgy beszélgetni, szoktam, próbálkozom, nem tudok úgy beszélgetni, hogy azok a szikrák, amik egy ilyen beszélgetés során egy másik ember hatására megszületik, egy AI-jal való beszélgetés, azok nem tudják azokat. Ma valamit tud, de mégis vannak olyan szikrák, amik csak ekkor tudnak létrejönni emberekkel való beszélgetés. Az AI mindenki számára nyitva áll lehetőségként, egy másik emberrel való kapcsolódás, az viszont egy választás kérdése lesz mindenki számára. Ha ezt a választást valaki meglépi, akkor ezzel is önmagában ő már ki fogja emelni magát a többiek közül. Úgyhogy éppen ezért kell ápolni és tenni ebbe energiát, mert ez egy versenyelőnyöm lesz a többiekhez képest. Hogyha én kapcsolódom, ők pedig rábíznak mindent az AI-ra, akkor ez számomra versenyelőnyt fog jelenteni. Úgyhogy nincs kérdés számomra, legalábbis kommunikációt fejleszteni kell.
0: Minden azon múlik, hogy hogyan használjuk az AI-t, és hogyan használjuk a kommunikációs képességeinket. Igen. Műsoridőnk elszaladt, Szabó Attilán, a kommunikációs szakértőnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
0: Ez volt tehát a tehetség útja. Remélem mindenki látta és tapasztalta, hogy a kommunikáció az élet számos területén milyen fontos szereppel bír. Úgyhogy érdemes fejleszteni, soha ne adjuk föl, nincs olyan, hogy nekem ez nem megy, hiszen az emberek mindenre képesek. Jártunk az űrben is. Ugye milyen csodálatos, úgyhogy kommunikációra fel, fiataloknak, idősebbeknek, mindenkinek érdemes vele foglalkozni. Viszont hallásra, látásra, a jövő héten is tartsanak velünk.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
8: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
9: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
10: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Nyárias meleg lesz, sok napsütéssel. megjelentek a kegyelmi ügyaktája a Sándor Palota honlapján. Kacz Sándor akadémikust kérte fel felsőoktatási államtitkárnak az oktatási miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Közzétették a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota weboldalán. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, azt ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg K. Endrének miért adott kegyelmet. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár. A nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentett a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Visszavonul az aktív filmezéstől és távozik a Megafilm éléről Kálomista Gábor. A Tália Színház ügyvezető igazgatói posztját azonban megtartja. Egy podcastben kritikát fogalmazott meg a magyar filmtámogatási rendszerről, a szakmai párbeszéd hiányáról. Demeter Szilárdnak a könnyű zenei világban végzett munkáját pedig álmokfutásnak nevezte. A jövőben arra számít, hogy egy teljesítmény alapú elszámoltatható, politikamentes filmgyártás jön létre. Befejeződött az újpesti vasúti híd északi járdájának javítása. Az átkelőt ismét zavartalanul és biztonságosan használhatják a bringások és a gyalogosok, közölte a Budapest Közút. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
12: Ez itt a Gazdasági Magazin, a Több-Kevesebb című műsor. Május 22-én pénteken hallanak minket, hogyha az ismétlésbe futnak bele, az pedig már egy kicsikét később is egy másik napon lesz, de se baj, a témák akkor is aktuálisak. Itt van például rögtön egy a közjegyzői kamara megbízásából készült kutatás, amely arról szól, hogy sokan bizonytalanok, hogyan adjanak biztonságosan kölcsön, már csak azért is érdekes kérdés ez, mert minden második magyarnak van valamilyen tartozása, vagy adott kölcsön valakinek. Szóval érintettek vagyunk nagyon komolyan és nagyon súlyosan. Éppen ezért Széchenyi Nagy Kristóf közjegyző, ez a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjéhez fordulunk, hogy mi a megoldás. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
12: Ugye itt az okostelefont használó felnőtt lakosság körében végeztek egy reprezentatív kutatást, ebből jött ki ez az első hallásra egyébként meglepő adat. Önöket meglepte, hogy ekkora az eladósodottság két magánszemély között is akár?
13: Az igen, az, hogy az ügyfeleknek a tájékozottsága az még van hova fejleszthető, az nem lepett meg.
12: Mert hogy ugye adunk kölcsön, és hát, hogyha barátok között van, akkor papírt sem írunk sokszor, de írunk papírt, akkor meg az egy sajtcédula, ahelyett, hogy szépen hivatalos formába tennénk, és onnantól kezdve még a barátság is megmaradhat?
13: Igen, nekem van egy nagyon kedves történetem erről, egy régi-régi idős ügyfelem, aki az élete nagy részét Svájcban élte le, és az ő gyermeké már ott születtek, elmesélte, hogy egyszer kért 1000 frankot kölcsön a fiától, a fia meg elétette egy váltót, hogy papa, akkor ezt légy szíves, írd alá. Azt mondta, hogy na, itt tudtam meg, hogy a fiam igazi svájci lett. Ugye ez tőlünk nyugodtan teljesen
12: termény. Igaz?
13: Hát nem feltétlenül.
12: De hát pontosan... megtanult valamit.
13: Igen, tehát ez egy működő piacgazdaságnak a része, hogy a jogi formákat megpróbáljuk betartani, és az szerint próbálunk megélni. Mondok pár példát, amikor borzasztó kellemetlennél tud válni az, hogy a baráti kölcsönökről nem írtunk semmit. Szintén megtörtént eset, egyik ügyvéd kollégám mesélte, hogy neki egy úriember elhalálozása után évekig kellett a család képviseletében pereskedni, hogy az ő általa különböző ismerősöknek, barátoknak adott esetben több millió forintos kölcsönöket visszaszerezze, és egyetlen egy bizonyíték volt, egy kockás füzetbe írogatta fel, hogy kinek, mikor, mennyi pénzt adott. Tehát magyarán szóval arra is gondoljunk, hogy nem biztos, hogy a mi életünkben kell ezt a pénzt majd visszakérni, és az örököseink ott fognak állni, hogy tudják, hogy a papa ide-oda, amoda adott pénzeket, de fogalmuk sincs, hogy kinek és mikor, és nyilvánvalóan a túloldalon nem biztos, hogy lesz akkor már akkor a készség, hogy ezeket visszaadják.
12: Valahogy a mi kultúránkban úgy van ez, nem tudom, hogy ön ezt ugyanígy tapasztalja, hogy egy kicsikét feszengünk, egy kicsikét kínosnak érezzük, hogy ismerőstől, baráttól papírt, aláírás, dokumentumot kérjünk, amikor segítünk neki. Mondván, hát most segítünk, akkor miért nem bízunk benne? Mert hogy ez a bizalmatlanságot sugallja, és nem a rendezettséget, pedig pont fordítva kellene, azt hiszem.
13: Ez pontosan így van, és ez nem csak itt van meg. Mondogatják, hogy a magyar jogász nemzet mégis azon, hogyha végrendeletet kéne írni, akkor már az egy borzasztóan komoly lelki tusát vált ki nagyon sok emberben, hogy ezzel most foglalkozni kell. Tehát valahogy a jogi tudatosságot mindenképpen növelni kell az emberekben.
12: No, mi a megoldás? Ön mit javasol olyan emberként, aki közjegyzőként is látja, vagy a közjegyzők munkáját is jól látja, és a jogot is jól érti?
13: Lényegében 3 lépés van. Az egyik az, hogy mindenképpen legyen írásos dokumentum. Azt tudni kell, hogy a törvény szerint a szóbeli kölcsönszerződés sem érvénytelen, csak hát már a rómaiak óta tudjuk, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, tehát arra nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy fog emlékezni a végén, mint amikor adták a pénzt. Úgyhogy mindenképpen legyen írásos forma. A másik fontos dolog, hogy lehetőleg ezt az írásos formát jogász, közjegyző vagy ügyvéd készítse, és hogyha nem is jutunk el idáig, akkor is mindenképpen javasolt, hogy az adós által készítessünk egy úgynevezett közjegyzői tartozás elismerő kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy utóbb egyrészt ne menjen feledésbe, hogy kapott mondjuk tőlünk 5 millió forintot a lakásvásárlásra, illetve hogy ezt vissza is tudjuk követelni. Tehát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy a közjegyzői okirat, ez egy hatósági irat, ez bírósági végrehajtás útján kikényszeríthető, tehát magyarán szólva nem kell évekig pereskedni utána, hogy visszakapjuk a pénzt, hanem egy egyszerűsített eljárással hamarabb a pénzhez tudunk jutni.
12: Volt itt egy rossz sorozat, emlékszik talán arra, hogy volt egy időszak, amikor a politikusok, amikor megkérdezték tőlük, hogy mi miből van, akkor rendre azt válaszolták, hogy baráti vagy családi kölcsön. Felmerült a kérdés, hogy tudják-e ezt bizonyítani családon belül, hát erről miért kéne papír. Tehát, hogy a mintaadás sem feltétlenül jó, most függetlenül attól, hogy az kamu volt az a történet, vagy valóságos.
13: Ez így van, de pont ezzel párhuzamosan tapasztaltuk azt, hogy ezek a magánkölcsönnek a közjegyző előtti megkötése, ez megnövekedett, mert ugye nagyon sok esetben viszont tényleg az volt, hogyha valakinek még 10 millió forint hiányzott az önrészből ahhoz, hogy tudjon venni egy lakást, mert mondjuk a bank az csak egy kisebb összegű hitellel tudta őt megtámogatni, akkor ugye ott állt a helyzet, hogyha félt attól, hogy mondjuk az adóhivatal 2 év múlva megkérdezi, miből vette a lakást, akkor igenis tudnia kell neki bizonyítani, hogy honnan volt a pénz. Tehát érdekes módon pont a másik oldalon volt egyfajta tudatosság növekedés ezzel kapcsolatban.
12: Tudom, hogy nem ez a mi témánk, de nem bírom ki, hogy nevessen fel önök. Azt jelezték a kormányzat felé, hogy a közjegyzőknél minden rendben van. Nem kell ezen a rendszeren változtatni, és tudom, hogy nem szívesen szólal meg ebben az ügyben, mert ez most egy éppen kezdődő történet. De vajon érzékeltek korábban a közjegyzői munkával kapcsolatban ellenvetéseket?
13: Én úgy látom, hogy nyilván egyedi ügyek mindenhol előfordulhatnak, lehet, hogy valakinek az adott közjegyző nem volt szimpatikus, vagy valamelyik szolgáltatásával nem volt megelégedett, de rendszer szintű problémák nincsenek. Amik felmerültek javaslatként, hogy itt a kormányhivatalhoz, vagy a bírósághoz lehet átszervezni feladatot, ezzel csak két érvem van. Kormányhivatalból fele annyi van, mint közjegyzőirodából, bíróságból meg harmad annyi, tehát már a fizikai elérhetőség is sokkal rosszabb lesz. A másik, és ez nagyon fontos, hogy ugye azok a költségek, amik munkaerő, irodabérlet, felszerelés, számítógépek, képzés, közjegyzőirodában felmerülnek, és ott most ugye azokat a magánfeleket terheli ez, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, hiszen itt magánérdekekről van szó, tehát én nem a köznek vásárolok lakást, nem a köznek veszek föl lakáshitelt, nem a köznek végrendelkezem, hanem az én családi ügyémet intézem. Ez ugye át fog kerülni az állami kasszába adott esetben, ha átkerül, akkor ott ugyanezek a költségek ugyanúgy fel fognak merülni, csak az adófizetőknek a terheit fogják tovább növelni, holott ugye pont ezekkel a támogatott lakáshitelekkel kapcsolatban eddig is az volt a kritika, hogy az adófizetők pénzéből támogat egyeseket, jellemzően a felső középosztályban élőket. Na most, hogyha egy aláírási címpéldány, ami egy cégnek a gazdasági ügye, egy aláírási címpéldányt az állami hivatalnak kell elkészítenie valamilyen nyomotáron, azt nyilvánvalóan az adófizetői közösség, tehát azok az adott esetben boltban áfát fizető nyugdíjasok fogják kifizetni, miközben ez egy magáncégnek a teljesen magánügye, hogy mondjuk adott esetben induljon egy pályázaton, és ahhoz kell egy aláírási cím például.
12: Hát ugye ezzel szemben az lehet azért, hogy hát így is úgy is megfizetjük ezeket a költségeket, csak akkor nem egy közjegyzőnek, hanem magának az államnak, de értjük ezt a szempontot.
13: Hát én ezzel azért nagyon vitatkoznék, én nem hiszem, hogy bármelyikünknek a végrendeletét most a szomszédom adójából fizetném meg.
12: Jó, de gondolom, hogyha készítetek egy ilyen végrendeletet, mondjuk a bírósági rendszernek szintén lesz egy tarifája ehhez, épp úgy, mint a közjegyzőnek. Én legalábbis ezt látnám logikusnak, mert másképp miért csinálnák?
13: Hát logikusnak, valóban logikus. Hozzáteszem, 2014-ig lehetett a bíróságon készíteni végrendeletet, és pont a bíróság javaslatára került ki a PTK-ból, mert nem akartak ezzel foglalkozni. És ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a bírósági illetékek minden szinten magasabbak, mint a közjegyzői.
12: Van olyan, amiről szívesen lemondanának? Azt mondta Magyar Péter, hogy túl sok közhatalmi feladat került ki a bírósági rendszerből. Van olyan, amire azt mondaná, hogy jó, hát az menjen vissza a bírósághoz?
13: Hát ha nem is a bírósághoz, például az ingatlan nyilvántartási bejegyzések, amiket ugye az állam az utóbbi időszakban folyamatosan szervez ki a közjegyzőkhöz és az ügyvédekhez, ezt nyugodtan végezhetné az állam, és akkor itt utalnék is arra, hogy a kormányhivatalok jelenleg most olyan szinten leterheltek, hogy Budapesten egy ingatlan adásvétel kb. 9 hónap alatt fut át a kormányhivatalon. Nem hiszem, hogy további egyéb ügycsoportokkal a leterheltséget növelni kellene.
12: Tárgyalnak a kormánnyal, vagy értesültek a sajtóból, ahogy az manapság szokás, de azt reméljük, hogy változik?
13: Igen, tárgyalunk a kormánnyal. Jövő héten fogadja a kamara vezetését az igazságügyminiszter.
12: Köszönöm szépen, hogy ezt is elmondta, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, fontos dolgokról beszéltünk, és érdekes dolgokat is mondott el nekünk a saját érdekünkben. Úgyhogy Széchenyi Nagy Kristóf közjegyzőnek, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjének köszönöm a beszélgetést.
13: Köszönöm szépen.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Jön a nyári diák idény munkák ideje, kezdődik a szezon, úgyhogy utána járunk, hogy mire számíthatnak a diákok ebben az évben. Göbő Róbert, a Mindiák Szövetkezet vezetője, a 2026-os trendekről tud nekünk beszámolni. Nem a divatról kérdezem, hanem a munkáról. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Rónai úr, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Vannak évente változó trendek, ha már ezt a szót használtam, épp úgy, mint a divatban?
2: Lehet azt mondani, de rendkívüli nagy kiugrások nincsenek, tehát ami a múlt évben népszerű volt, az idén is keresett, tehát azt lehet mondani, hogy az adminisztratív, irodai területek, call center kifejezetten a nyári szezonális munkákra vonatkozóan, tehát azok a diákok, nappali tagozatos diákok, akik kizárólag a nyári szezonban szeretnének dolgozni, ők általuk nagyon keresett a turisztikai, vendéglátási területek, kereskedelmi feladatok, árufeltöltés, pénztári tevékenység, és hát nyilván, ha az alkalmi lehetőségek között van olyan fesztiválon, rendezvény, szervezés, hostess feladatok, akkor ez szintén az érdeklődés tárgyát ki.
1: Tehát ezt ők szeretnék, és mit várnak tőlük, és mit fizetnek meg a legjobban, hogyha ha diákot keresnek?
2: Az idei évben a sarokpontok és azok a pillérek, amely összegektől érvényesen kevesebbet keresni nem lehet, az a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összege. A minimálbér jelenleg bruttó 1856 forintos órabért jelent, és a garantált bérminimum pedig abban az esetben irányadó, hogyha középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgoznak a diákok. Ennek az összege 2145 forint óránként, és ez a 25 év alatti diákoknál egyben nettó összegeket is jelent az SZIA kedvezmény.
1: Ugye ott van egy bruttó értékhatár, 715 ezer forint körül van, úgyhogy addig nem kell személyi jövedelemadót fizetni ők. Ezt jó, ha tudják, és kívánom, hogy ezt meg is keressék. De ez vagy rengeteget kell dolgozni, vagy kifejezetten olyan munkahelyet találni, amelyik jól fizet. Mi fizet a legjobban?
2: Így van, azt lehet mondani, hogy az idegen nyelvi munkák, amelyek, vagy azok a területek, ahol nagyobb, magasabbak az elvárások, azokon a területeken akár a 3000 forintos órabért, vagy ettől magasabb összegeket is meg tudják keresni a diákok, és talán még annyit tennék hozzá, hogy az informatikai területek az továbbra is egy olyan ritka szegmens, ahol a bérek még akár jóval imént említett összeg fölött is vannak. És hát, hogyha egy teljes hónapot végig dolgozik egy diák, akkor egy 3000 forintos órabérrel számolva való igaz, hogy meghaladhatja a jövedelme akár az 500 000 forintos összeget.
1: A pályakezdőknél egy érdekes, de hát egyébként várható új trend volt az elmúlt időszakban, hogy nagyon nehezen helyezkednek el már irodalmi munkára, de akár call centerekben is, mert az irodai munka is jelentős részt a mesterséges intelligencia által kiváltott lett, a call centerek feladatainak egy nagy részét szintén átvette a mesterséges intelligencia. Ez a diák munkára mennyire hat?
2: Azt lehet mondani, hogy valóban egy ilyen háromlat megfigyelhető, de a diák munka továbbra is népszerű és dübörög, tehát a Mindiák Szövetkezet tapasztalati alapján azt érzékeljük, hogy az előző évhez képest 20-25%-kal emelkedett igényekről beszélhetünk, tehát továbbra is a kiemelkedő árérték aránya a komplex HR szolgáltatásunk mellett szól, és ezt az iskola szövetkezetek, ezt a tulajdonképpen piacot itt már több évtizede, tehát a 80-es évek közepe óta biztosítják a diákok részére. Tehát egyelőre ez a hatás nem érzékelhető, sőt azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag nem volt még, tehát egyre népszerű, tehát továbbra is lendületben van, és a keresettsége a diák munkának az kiemelten magas. Már nem csak a multinacionális cégek közép vállalatok, közepes méretű cégek, hanem a kisebb, tehát akár az egyéni vállalkozók, vagy a kisebb méretű cégek is ugyanolyan tulajdonképpen érdeklődésre fordulnak a diákok foglalkoztatása felé.
1: Mennyire trendszerű az, hogy oda mennek dolgozni a fiatalok, ahol később elképzelik az életüket? Legalább, ha nem is a munkahely, de a szakirány tekintetében.
2: A jelenlegi helyzet, tehát az általános helyzet, munkaerőpiaci helyzet, hogy nagyon sok munkavállaló szabadult most a munkaerőpiacra, tehát nagyon sokan keresnek lehetőséget. Ennek egyrészt ugye a gazdasági nehézségek adnak erre okot, és a cégek keresik a továbbra is a megoldásokat. De a cégek programjában, tehát már ugyanúgy a kisebb cégek, tehát nem csak a nagyobb cégeknél ez megfigyelhető, hogy az a diák, aki ott jól teljesít és kölcsönös a megfelelés, ez továbbra is igaz, hogy a toborzás előszobája a cégek szempontjából, és hogyha a területükön akár egy-két-három éve ott dolgozó diák jól teljesített, abban az esetben, ha lejár a tanulói jogviszonya, és a diák is szívesen maradna, a lehetőség is adott a cégnél, akkor ezt a kellemest a hasznossal összekötik, és tovább tud dolgozni a diák. Ez különösen most éli reneszánszát, hiszen a diákok előtt is a lehetőségek a főállású munkaerőpiacon azt lehet mondani, hogy valamelyest korlátozottabbak.
1: Mennyire képezi le a diákmunka tekintetében az ország helyzetét, gazdasági helyzetét, a fizetések helyzetét, az ő bérezésük? Tehát, hogyha Nógrádban akar egy diák elhelyezkedni, vagy mondjuk Sopron környékén, akkor az ottani bérkülönbség az látszik a diákmunka bérezésében is?
2: Kiegyenlített, azt lehet mondani, hogy egyre kiegyenlítettebb ez az országos helyzet, tehát a lélektani határa 2000 forintos órabér a legtöbb helyen már azért szükséges ahhoz, hogy érdemben, létszámban, minőségben is megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani egy adott iskola szövetkezet, és kellő létszámban tudjon biztosítani kellő rugalmassággal diákokat az adott területen. Inkább az határozza meg a régiók közötti különbséget, hogy az adott régión belül milyen az iparosodottság, tehát milyen cégek milyen számban versenyeznek azért, hogy diákokat tudjanak foglalkoztatni, és nagyjából ez a szabályzó hatás figyelhető meg, amely a bérekre kihatással van. Azt lehet mondani, hogy nincs különbség, mondjuk ugyanúgy, ahogy egy főállású munkaerőpiacon, azért Budapesten sok cég van, sok cég versenyez a munkavállalók kegyeiért, ez ugyanúgy a diákoknál is igaz, hogy az epicentrum azért Budapest, de a győri, borsodi régiók épp úgy húznak, debreceni régiók, tehát ahol megfigyelhető, hogy a cégek száma is fejlődött, és új cégek jelentek meg, ott ez a bérekre is ráhatása van, és felhajtó erővel bír.
1: Végezetül, aki most ébredt, hogy appá, nincs meg a nyári munkája, elkésett egy kicsikét, és a legjobb helyeket már elhappolták, vagy ne aggódjon?
2: Nem késett el, tehát azt lehet mondani, hogy még teljesen időben vagyunk. Június elején már mindenképpen érdemes érdeklődni és körbenézni az iskolaszövetkezetek palettáján, hirdetésein kapcsolatba lépni az iskolaszövetkezetekkel, akár párhuzamosan több iskolaszövetet is meg tudnak keresni a diákok, és ahol a legjobb lehetőséget találják, amely az elképzelésükhez illeszkedik, javaslom, hogy minél előbb vállalják el azt a munkát, és jó munkát kívánunk nekik.
1: Mi is, és Göbi Robertnek is, akinek köszönöm a beszélgetést, a Mindiák Szövetkezet vezetőjét hallották.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Műsorajánló. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. A az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható a külső sáv a Budaörsi úton a Villányi út előtt befelé. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Pestre a Dombóvári úti felhajtónál a külső sávban, ezért arra szól a kocsisora a Budafoki úton és a Szerémi úton a Galvani utcától befelé, valamint a Dombóvári úton a Rákóczi hídi felhajtó előtt. Lassú az előrejutása az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától a Szél Kálmán térig, a Szél Kálmán tér környékén az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon Pestre, továbbá a Nagykörúton szakaszonként. Erős még a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól a Lánc hídig, illetve a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Torlódik a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve a 6-os főút kivezető oldalán az M0-as autóút előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé sávlezárásra kell számítani a Rézöntő utca után, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A francia bíróság egy 17 évvel ezelőtti katasztrófa ügyében hozott ítéletet, ráadásul ez egy légi katasztrófa, ami mindig óriási figyelmet kap szerte a világon. A Rio de Janeiro-Párizs járat 228 utasa és a gép személyzete nem tért haza soha. Az Air France légitársaság járata volt ez, és egy Airbus volt a repülőgép, amelyen utaztak, és amelynek nyoma veszett az Atlanti óceán felett. Először úgy volt, hogy nincs felelőse az eset, baleset volt, aztán egy alsófokú francia bíróság kimondta, hogy nem felel a két társaság, a légitársaság meg a repülőgépgyártó a balesetért, és most fordulat állt be az ügyben, mert hogy kimondták, hogy a két óriás cég a bűnös a több száz életet követelő légikatasztrófában a pilóták mellett. Varga G. Gábor, repülési szakértő a vonalban, szervusz Gábor!
2: Szia Egon, szép jó napot kívánok a hallgatóknak.
1: A konkrét ügyön túl is azt gondolom, hogy ez egy precedens értékű per, miközben persze a világ bíróságai a saját precedenseik alapján ítélkeznek általában, de ilyen ügyekben ilyen súlyú döntést ritkán mer hozni bíróság, mint amit most a franciák megtettek. Elmondod a szempontokat?
2: Mindenek előtt azt kell tudni, hogy ez nem csak repülési szempontból, hanem jogi szempontból is egy nagyon érdekes eset, ugyanis az, hogy cégeket marasztaljanak el egy büntető eljárásban, és konkrétan ugye, hogyha magyarra kellene fordítani az eljárásnak a tárgyát, akkor nagyon pongyolán ugyan, de a tömeggyilkosság szót használt a francia bíróság. Szóval, hogy ebben marasztaljanak el cégeket, ez az amerikai kontinensen bevett gyakorlat, az európai jogrendszerben annyira nem. Szóval ez egy jogi szempontból is egy érdekesség. A repülési szakmának ugyanakkor ez nem okozott olyan óriási meglepetést, mert noha nagyon régen történt az Air France 447-es járatnak a tragédiája, azért körülbelül egy évtizeddel a katasztrófa után gyakorlatilag teljesen nyilvánvalóvá vált a szakmának, hogy emberi és technológiai tényezők is a háttérben álltak. Egész konkrétan a járatot repülő pilóták egy meghibásodásra rosszul reagáltak, amely reakció az nem az ő emberi slendriánságuk volt, illetve nem kizárólag erre írta a vizsgálóbizottság a jelentést, hanem azt állapított

0: meg, hogy a légitársaságnak az arra a típusra, tehát az Airbus 330-as repülőgépre a képzési rendje sem volt megfelelő, és mindezzel együtt pedig azt is megállapították most a bíróságon, de a korábbi balesetvizsgálati jelentés is, hogy technológiai hiányosságok is vezettek a repülőgépnek a balesetéhez. Egyébként ez egész konkrétan abban testesült meg, hogy a katasztrófa után néhány hónappal gyakorlatilag a repülésbiztonsági ügynökségek előírtak néhány alkatrész és néhány szoftver módosítását ezen a típusú repülőgépen.
1: Érdekes az, hogy a bíróság miközben megállapította a két cég felelősségét, hát tulajdonképpen a két vállalat, az Airbus és az Air France méretéhez, pénzügyi helyzetéhez, bevételeihez mérve, hát egy elég nevetséges 225 ezer eurós bírságot rót ki a két cégre. Ennek nyilván lesz még folytatása, mert mindenki minden oldal fellebezést jelentett be, de a fellebezések itt már azt a kérdést, hogy bűnösnek mondják ki a két céget, nem csak az ítélet indoklását, illetve a pénzösszeg, a kártérítés mértékét érinthetik. Tehát azt ki lehet mondani, hogy a bíróság kimondta, hogy az Airbus és az Air France felel. De hogyha ez a felelősség, ez valóban fennállt, akkor milyen tanulsága van ez a légitársaságoknak és a repülőgépgyártók számára? Mi az, ami ebből következik, és ami hosszú távon például egy ilyen balesetet megelőzhet?
0: Ugye ez a katasztrófa, ez a sajnálatos katasztrófa egy tényleg tipikus példája annak az örök a repülésben használt mondásnak, hogy a repülés biztonságát vérrel írják. Ez egy nagyon morbid mondásnak tűnhet, de teljesen igaz. Ugye ez a katasztrófa olyan alapvető hiányosságokra, pontosabban a tervezés és az üzemeltetés során figyelembe nem vett faktorokra irányította rá a figyelmet, amelynek a következménye már rövid távon az volt, hogy módosították a repülő szoftverét, módosították a repülőnek bizonyos alkatrészeit, ezeket az úgynevezett pitott csöveket, amik kritikus fontosságúak a repülőgépnek a megbízható működése szempontjából, és módosította a légitársaság az A330 típusra érvényes képzési rendjét is, annak érdekében, hogy a hasonló történetet a pilóták sokkal egyszerűbben és sokkal adekvádabb módon reagálhassák le. Tehát azt lehet mondani, hogy az a típusú helyzet, ami ezt a katasztrófát okozta, az egészen biztosan ma már nem fordulhat elő akkor, hogyha mindenki követi a leírt eljárásrendeket. És ez egy nagyon érdekes dolog a kártérítések szempontjából is, hiszen a katasztrófa áldozatainak járó kártérítést azt már rég kifizette az Air France és az Airbus. Elsősorban az Air France, hiszen az utasok mindig a légitársasággal vannak szerződésben. Az, hogy itt megállapítanak egy valamilyen mértékű büntetést, az ugye gyakorlatilag egy színház, hiszen önmagában ugye ez azért van megállapítva ez a büntetés, mert egy ilyen nagy szervezetek ellen folyó büntető eljárásban nem lehet egy személyi felelősöket kinevezni vagy megállapítani, ezért tulajdonképpen a büntetés az itt egy jogi szükséglet. Ami viszont nagyon érdekes, hogy minek utána most ezt egy büntetőperben megállapította a bíróság, azon utasok hozzátartozói, akik jogilag, pénzügyileg elég erősnek érzik magukat, újra nyithatják a kártérítési jogi aktát, és újra perelhetik a légitársaságot, vagy az is lehet, hogy egy kollektív jogi eljárásra kerül sor, és mondjuk a légitársaság az összes áldozat hozzátartozóival megállapodik valamiben. Hát ezt nem tudjuk, hogy hová fog vezetni, ezek elméleti lehetőségek.
1: Ilyenkor azért egy komoly vállalat általában ezt az utóbbi utat választja, mint hogy újra bíróság elé álljon, és még nagyon sokszor elmondják róla, hogy bűnös, és gyakorlatilag gyilkosság áldozata lett az, aki kártérítést követel, vagy hát a család.
0: Annál is nyilván. Inkább, mivel mire lezárulnának ezek az eljárások, addigra már egész biztos 20 év is eltelik a tragédia óta.
1: Ez baleset volt, de vannak következményei, és voltak okai, és ezek fölött, ezek szerint nem mentek el szó nélkül a gyártó és a légitársaság, és ez egy nagyon fontos üzenet. Illetve itt a nyilatkozó családok közül jó néhány azt mondta, hogy nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy a bíróság végre kimondta a vállalatok felelősségét, ők személy szerint ezért küzdöttek, ez egy erkölcsi elégtétel. Igen, itt sokféle szempont van. Mindenki másképp éli meg, és mindenkinek más jelent elégtételt. Nyilván teljes elégtétel ilyen esetben nincs.
0: Azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy a különböző változások, amelyek fokozzák a biztonságot, azok nem egy ilyen eljárás következtében épülnek be a légi közlekedésbe, hanem gyakorlatilag a baleset vizsgálat első néhány hónapja után az elsődleges megállapítások alapján azonnal cselekedett a légitársaság és a repülőgép gyártó is. És ugye ez az egész vizsgálat abból a szempontból volt érdekes, hogy hosszú évekig nem is találták meg a repülőgépnek a fedélzeti adatrögzítőit, hiszen a repülő az óceánba zuhant, méghozzá sok ezer darabban. Gyakorlatilag az érdemi teljes körű vizsgálat az több évvel a katasztrófa után kezdődött el, vagy kezdődött újra, amikor a fedélzeti adatrögzítőket megtalálták.
1: Varga G. Gábor, köszönöm szépen, valóban ez fontos volt, amit még itt hozzáfűztél, nem a bíróságra vártak az érintettek, hanem léptek saját maguktól is a mi biztonságunkért. Köszönöm szépen. És köszönöm önöknek a figyelmet, kedves hallgatók, ez volt a Több-Kevesebb a Gazdasági Magazin a Spirit FM-ben. Jövünk a jövő héten is, minden hétköznap a szokott időben. Várom önöket akkor is. Róna Jegon vagyok, örülök, hogy velünk tartottak, és köszönöm a figyelmet a szerkesztő Hazafi Dávid nevében is. Viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Rég nem éreztem.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Oroszországi olajfinomítót támadtak az ukránok. Ismét van közvetlen repülőjárat Budapestről az Egyesült Államokba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az ukrán erők újabb mélységi csapást hajtottak végre, ezúttal az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomítót vették célba. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatti területein lévő létesítmények ellen is. A magyar külpolitika célja, hogy a partnerek azt érezzék, hazánk újra megérkezett Európa szívébe, világos érdekekkel, határvonalakkal és kompromisszumkészséggel. Ezt mondta Orbán Anita a Válasz Online-nak adott interjújában. A külügyminiszter az ukrajnai helyzettel kapcsolatban közölte, a kormány kész a kétoldalú kapcsolatok rendezésére, de ehhez előbb a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogait kell tisztázni. Megerősítette, hogy a tervek szerint Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök június elején Beregszászban találkozna egymással. A magyar-szlovák kapcsolatokról azt mondta, a kormány nyitott az együttműködésre, de csak akkor, ha nem büntetik a kollektív bűnösséget megállapító benes dekrétumok bírálatát, és nem koboznak el földeket etnikai alapon. Üzemi baleset történt reggel a Multiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Vizsgálják a szerencsétlenség okait és hogy történt-e emberi mulasztás. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret és javítani kell a légikikötő megközelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat, ezért a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. Eltörölhetik az óra átállítást az Egyesült Államokban. A Képviselőház Energiaügyi Bizottsága nagy többséggel támogatta a törvényjavaslatot, és Donald Trump elnök is azt szeretné, ha nem kellene többet az órával foglalkozni. Az amerikaiak a nyári időszámítást rögzítenék. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Holnap sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel, és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. A hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és zöld kultúrával kezdjük az adást. Szürke beton helyett legyen a zöld a városi megoldás. Egyébként ezt nagyon sokan, nagyon régóta mondják, főleg akkor, amikor a nagy tereket elkezdték lekövezni az elmúlt évtizedben. Hát végre talán eljutunk oda, hogy nem azokat nevetjük ki, akik méhlegelőről beszélgetnek hogy a városi környezetben, hanem azokat, akik nagy betontömböket akarnak lerakni. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát elég nagy kihívás előtt állunk, hogyha zöldíteni akarjuk a városokat, mert hogy éppen lebetonoztuk az elmúlt évtizedekben a nagy részét.
3: Így van, ez egy elég nagy kihívás lesz Magyarország szempontjából, illetve a nagyvárosaink szempontjából a jövőben. Az, hogy egyre fenntarthatóbbak, illetve hát környezetbarátabbak legyenek a városaink, különösen a nagyvárosaink, azon belül is egyébként Budapest. Ugye ez azért fontos, mert a fenntartható városok kialakításánál a városiasodásnak számos problémája megfigyelhető. Például az ENSZ adatai szerint 2024-re a világ lakosságának 58%-a lakik már városi környezetben, és ez egy folyamatos növekvő tendenciát mutat. Magyarországon egy kicsikét változott ez az arány, egyre többen költöznek ki például a nagyvárosokból, de az előrejelzések szerint a jövőben pedig ismételten Magyarországon is egyre többen költözhetnek be a városokba. Ezért is nagyon fontos az, hogy maguk a városok ne csak zöldek legyenek, hanem fenntartható módon is működjenek.
2: Na, beszéljünk erről, mert ez valóban fontos kérdés. Ugye az, hogy ültetünk egynyári növényeket, és azt gondoljuk, hogy megoldottuk a problémát, hát ez nyilván kicsikét önbecsapás, bár a növények szépek.
3: Ez így van, ez így van. De ez csak egy része neki. És ami nagyon fontos, hogy amikor például zöldíteni akarjuk a városokat, akkor nem csak egy nyári növényeket kell ültetni, hanem olyan fafajtákat kell ültetni, ami már egyszerre bírja magát a hőstresszt, illetve ami nagyon fontos, a csapadékstressz. Tehát a klímaváltozás következtében oda kell nagyon figyelni arra, hogy maga a benövényesített részek hosszú ideig megmaradjanak. És van egy ilyen 3-30-300 elv, amit most már egyre inkább egyre több városban, illetve Magyarországon is alkalmaznak, tehát hogy 3 méteren belül legyen fa, 30 méteren belül bizonyos mennyiségű fa, és ugye 300 méteren belül pedig gyakorlatilag egy erdő, idézőjeles erdő fogadja az embereket, amikor körbenéznek. Ez a 3-30-300-as erd, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos dolog lesz. Ugyanis például ott, azokon a területeken, ez a fővárosban is megfigyelhető, ahol be van már fásítva maga egy út, az András útat is, hogyha megnézzük, ott például 5-10 fokkal hűvösebb van egy hőhullám idején, mint például ott, ahol nincs befásítva az adott útszakasz, vagy az adott kerület, vagy az adott része az adott kerületnek, illetve városnak. Tehát ez nagyon fontos. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a növények abban is tudnak segíteni hosszú távon, hogy egyrészt megtartják ugye magát a nedvességet, másrésztről pedig a városoknak van egy hősziget hatásuk, és a hősziget hatást ebben csökkenteni lehet jelentősen.
2: Azt már tudjuk, hogy milyenek azok a növények, konkrétan mely fajták, amelyek bírják azt is, ha egy hónapig nem kapnak csapadékot, meg azt is, hogyha 40 fok van és süt a nap?
3: Igen, ez attól is függ, hogy milyen módon akarjuk elültetni magát a növényeket. Mert hogyha alkalmazunk magát a szivacsváros elvet, akkor bármelyik őshonos magyar fajtát el lehet ültetni. A platántól kezdve, a bükkösön át, bár ez nagyon érzékeny, inkább mondok egy másikat, a tölgyesen keresztül egészen a gyümölcsfákig, bármit egyébként lehet ültetni. De olyat nem szabad, hogy kiültetem a forró beton részre magát a növényt, és azt gyakorlatilag locsolás nélkül ott hagyom. Tehát ez bármelyik növényt, a legstressztűrőbb növénynek is azonnal a halálát fogja jelenteni.
2: Ez jelenti azt is, hogy később is gondozni kell, vagy csak azt jelenti, hogy az első évben, az első egy-két évben mondjuk rendszeres locsolásra van szüksége? Mert hogy általában elfogy a figyelem, egy frissen ültetett növénynél még akár a környékbeli lakók is leviszik a palackot és locsolják a törzsét. Aztán, hogy elkezd nőni, azt mondják, hogy ezt már oldja meg maga.
3: Igen, ez megy egy ideig, csak nem a városi területeken. Főleg ott nem, ahol nagyon vastag a betonozott réteg, ez nagyon nagy a betonozott réteg. Nem fog kapni elég mennyiségű nedvességet. Ez is nagyon fontos, mind a szerves, mind a szerveten tápanyag utánpótlás, illetve ezért fontos, hogy legalább az első 10 évben rendszeresen öntözve legyenek a fák. Különben az 5., 6., 7., 8. évben ugyanúgy el tud pusztulni az a fa, az a növény, mint hogyha az első évben lenne. Tehát maga a a kitettség egy városban sokkal rosszabb egy fának, mint például, amikor kimegy az ember vidékre. Mert az vidéken úgy van, hogy elültetik az emberek, csak mondok egy almafát, az első évben locsolják, a következő évtől már tud megfelelő mélyre lemegy a gyökérzet, illetve tud megfelelő mennyiségű nedvességet összeszedni magának. Egy városban ez nem így működik. És ez is fontos egyébként a vízmegtartás és a vízgyűjtés magán a városokon belül is.
2: Na ez a következő probléma, de ez nem csak a városi léthez, hanem a mezőgazdaság működéséhez is probléma. Az elmúlt években ez elég rendesen kiderült, és hát látjuk, hogy mondjuk az Alföld milyen állapotban van, vagy hogy fogy el a Balatonból, meg a Velencei tóból a víz. Tehát, hogy ez egy Kárpát-medencei csapás számunkra ez az aszály. Az a kevés víz, ami egy városra jut, az hogyan maradhat meg?
3: Ez az egyik legjobb módszer. A szivacsváros módszer, tehát ez Magyarországon is nagyon sok területen látunk. Szegedtől Budapesten át egészen Szombathelyig egyre több településen jelenik meg. Ennek az a lényege, hogy maguk az önkormányzatok, az épületek, maguk a civilek úgy gyűjt, tehát amikor például fölépítünk egy házat, fölépítenek a vállalkozók egy nagy házat, az már gyakorlatilag begyűjti magát az esővizet, begyűjti az esővizet, majd az tisztítva meg visszakerül magába a rendszerbe. Ez az egyik legfontosabb. Erre a legjobb példa egyébként Szingapúr a nagyvilágból, ott a lehullott csapadéknak 99,9%-át újrahasznosítják és begyűjtik. De ugyanerre a jó példa egyébként Dubaj. Ott azt a kis nagyon kicsi mennyiségű csapadékot is begyűjtik maguknak és felhasználják. És ugyanezt láthatjuk itt például a Millenárison, egy nagyon jó példa rá, hogy ott is a begyűjtött csapadék, ami történik csapadék, azt begyűjtik és újra hasznosítják. Ezekben természetesen meg van tisztítva, és újra kell hasznosítani. Ez egy kicsit drága módszer, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos lesz. Aztán, ami nagyon fontos itt Budapest szempontjából, most a nagyvárosaink szempontjából Budapestet kiemelném, hogy amikor esik nagyon nagy mennyiségű csapadék, amikor hirtelen lehullik 50-100 mm csapadék, ugye ezt most mit látunk, hogy gyakorlatilag a nagykörúttól leáll a közlekedés, mert órákon keresztül nem lehet közlekedni. Na most ezt meg kell oldani, hogy ez az esővizet a csatornánkon keresztül begyűjtésre kerüljön. És ezt el kell raktározni az olyan időszakra, ami például az előttünk álló nyár is lesz, hogy nagyon kevés csapadék, de nagyon forró napokra kell számítani. Tehát ez mindenféleképpen az egyik legfontosabb ilyen. Aztán ami még nagyon fontos, az maga a növény ásítás. Ne vágjuk le, ahogy meghirdette a Gajdos miniszter úr is, próbáljuk meg azt, hogy kevesebbet nyírjuk. Persze esztétikailag nem olyan szép az, hogyha nincsenek nyírva maguk a közterületeink, de nagyon sok csapadékot, illetve nagyon sok nedvességet vissza lehet ebből a módszerrel tartani. Ugye a növény pufferzóna, másrészt árnyékol is. Sajnos a jövőben ehhez kell hozzászokni. Nem biztos, hogy a városok annyira szépek lesznek, hogy mindig patentul fognak állni majd maguk a fűszálak, de ahhoz, hogy a városok egyre jobban lakhatóak legyenek, és fennmaradjon az, hogy jól lehessen bennük lakni, élni, ahhoz ezek a módszerek mindenféleképpen szükségesek. Ezen kívül természetesen még nagyon sok másik módszer van, a közlekedésnek a megreformálása, az infrastruktúrának a szabályozása, illetve zöldítése. Tehát ez nagyon sok minden ezt befolyásolhatja, de ahhoz, hogy egy város jövőben fenntartható legyen és élhető legyen, mindenféleképpen oda kell figyelni az esővízgyűjtésre, illetve magára, hogy egyre több zöld felülete legyen egy adott város.
2: Hogy látja, jó úton haladunk ez ügyben itthon? Történik már valami?
3: Lassan-lassan, de elindult Magyarországon is a változás, tehát egyre több városban lehet ezt látni, hogy egyre környezettudatosabban gondolkodik a városvezetés. Ugye és ami nagyon fontos, hogy még a szabályozást kell erre egyébként szigorítani, hogy úgy kapjanak a települések bizonyos szempontból támogatásokat, hogy azok a környezetvédelmet, illetve nagyon fontos ezeket a fenntarthatóságot figyelembe vegyék. Én úgy gondolom, hogy egyébként egyre több a tisztább, egészségesebb és élhetőbb környezetű város itt az országban. Kezdünk felzárkozni egyébként a tőlünk nyugatra lévő országokba. Különösen, amiből én látok ilyen nagyon jó pozitív példákat, az Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs esetében látom ezeket, de Budapest is szépen lassan, bizonyos kerületei szépen lassan jönnek fel az átlaghoz.
2: Hát a saját életünket, annak körülményeit javítjuk, hogyha észre csináljuk ezeket a dolgokat. Kovács Erik, köszönöm szépen, az MCC Klimapolitikai Intézetének vezető kutatóját hallották. Beton helyett legyen zöld a megoldás. Ezt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek. És hát volt erről egy konferenciájuk is, egy kerekasztal beszélgetés május 13-án. Gondolom, hogy nagyjából a felé haladtak, amit az imént hallottak a kutatótól, Kovács Eriktől. Köszönjük a figyelmet, folytatjuk, megyünk tovább mindjárt. Például színházi javaslataink is lesznek önökhöz.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Kerényi Miklós Máté a vonalban, meg az oltári srácok egy része, akik egyébként az arénába készülnek. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, szervusz.
1: Szóval az oltári srácok című musical egy aréna koncertre készültök ezzel. A musicalről magáról mesélj, kérlek, először.
2: Ez egy koncert musical, egy fiúbandáról, öttagú fiúbandáról szól a történet, akik az utolsó koncertjüket adják éppen egy nagy turnénak, ahol így, ahogy szépen lassan megyünk előre, a koncert folyamán kibuknak azok a dolgok, amiket ők titokban tartottak egymás előtt tulajdonképpen, és az a történet vége, hogy ők feloszlanak végérvényesen, és ennek mindenféle egyéb drámáit, belső feszültségeit mind-mind láthatják a nézők. Ez azért egy kicsit más lesz ez a mostani koncert, hiszen ezt az előadást Somogyi Szilárd rendezésében Tihanyi Ákos koreográfiájával mi már lassan több mint 20 éve bemutattuk, annól a Budapesti Operettszínház égisze alatt a Thália Színházban
1: ment. Azon gondolkoztam, hogy fiúzenekar voltatok akkor, hát azért most középkorú fiúk vagytok.
2: Hát akkor nagyon fiatal fiúzenekar voltunk, ugye Dolhai Attiláról beszélgetünk, Mészáros Árpád Zsoltról, Serván Attiláról, Szabó Dávidról és Jómagamról, és tulajdonképpen gondoltunk egy nagyot, és tavaly csináltunk egy országos koncertturnét, és végigjártuk az ország városainak a hatalmas sportcsarnokait, és egy fergeteges koncertturnét adtunk tényleg, ahol egy kicsit saját magunkból is egyébként többet adva, beszélve az elmúlt 20 évről, és beszélve arról, hogy mi bárhova sodródjunk ebben a világban így egymástól öten, mi valahol mindig is egy branch leszünk, egy csapat leszünk, és olyan sok nézői levelet és kommentet és üzenetet kaptunk, ami arra ösztönzött bennünket, hogy akkor csináljunk még egy valódi utolsó koncertet itt Budapesten, úgyhogy ezért született meg ez a június 27-e, és ezért állunk még egyszer tényleg utoljára össze így együtt, hogy egy kicsit saját magunkat is boldoggá tegyük, de elsősorban a nézők.
1: Nézők szokták imádni a színházban történeteket, amikor belátunk a kulisszák mögé, de ez akkor most valóban valami ilyesmi, nem?
2: Ez valóban ilyen lesz. Aki már látta a koncertet, az tudja, hogy sokkal személyesebb dolgokról is beszélünk, egy kicsit kikilépegetünk a darabból, és saját magunkból sokkal többet adunk. Ez azért is volt így, mert tényleg arról akartunk beszélni, hogy mi történt velünk az elmúlt 20 évben, hogy mi is hova jutottunk el, honnan, és az picit arról is akar szólni ez a történet, hogy mi megpróbáljuk soha nem elfelejteni azt, hogy honnan jöttünk, hogy mi egy csapat voltunk, hogy egyszer volt a Budapesti Operettszínháznak egy olyan csapata, ami azt gondolom, hogy mérföldkő volt a magyar musicaljátszásban, a magyar színjátszásban, és bízunk benne, hogy ilyen csapatok újra és újra születnek, lesznek, és tudnak majd lenni akár a mi példánkat követve, és mi is megpróbálunk majd egyszer talán még újra összeállni.
1: Nektek az Operettszínház, az a hangulat, az a pillanat, az hiányzik?
2: Tulajdonképpen azt mondom, hogy igen, biztos. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mi együtt éltünk, együtt sírtunk, együtt nevettünk, a gyerekeink azok közös gyerekek. Szóval, hogy együtt neveltük egymás gyerekeit bent a próbák alatt, a szünetekbe, együtt mentünk születésnapokat ünnepelni, az egymás esküvőjén ott voltunk. Szóval, hogy úgy éltünk, mint egy nagy család, ami természetesen az élet ilyenkor néha szétsodorja az embereket, de mi azt is szeretnénk ezzel a koncerttel mutatni, hogy bárhol legyünk, például Szabó Dávid Amerikában, de ő hazajön hozzánk erre a koncertre megint, hogy együtt töltsön velünk egy kis időt, és egy kicsit nosztalgiázzunk, kicsit megfogjuk egymást, éljünk a pillanatnak, és beszélgessünk arról, hogy mi lesz a jövőben, hogy találkozunk-e még.
1: Mondd, ti öten jól vagytok? És most szakmailag is kérdezem, meg úgy magámban is, hát ezt az utóbbit nyilván csak tőled. Tehát, hogy alakult ez az elmúlt 20 év?
2: Én azt gondolom, hogy ha csak ötünkről beszélünk például, akkor bizonyára szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Én szerintem mindannyiunknak van munkája, mindannyian olyan dolgokat tudunk csinálni, amiket élvezünk, amik adott esetben kihívások, és inspirálnak a jövőre nézve minket, vagy éppen az aktuális pillanatban. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos egy művésznek, egy előadónak, hogy legyen miért dolgozzon, és ne csak egy mókuskerékbe verklizzen folyamatosan. Én azt gondolom, hogy ez nekünk megadatott, és erre én nagyon büszke vagyok, hogy olyan társaim vannak ezen a pályán, akikkel nagyon-nagyon jókat tudunk egyébként együtt dolgozni, akkor is, amikor néha csak így egyesével, kettesével, hármasával, de így össze-össze sodor minket az élet. És az, hogy az Árcintér tulajdonképpen mögénk állt ebben a történetben, hogy ezt lehetőséget biztosított, hogy mi így összeálljunk, és ezt az Oltári Srácok koncertturnét, ezt az utolsó nagy koncertet meg tudjuk csinálni, ez azt gondolom, hogy ez egy újabb, nagyon különleges színházi pillanat lesz.
1: A te életedet az Operett Színház alapvetően határozta meg, és nyilván most alapvetően meghatározza, hogy ott hagytad.
2: Én 2 évvel ezelőtt igen, ott hagytam az Operett Színházat. Eznek sok-sok oka volt, én erre mindig úgy szeretek hivatkozni, hogy bizonyára egy ilyen döntés az nem csupa jó dolgoknak az eredménye, sőt, de nagyon nehéz az Operett Színházról bárhogy is beszélni, mert rengeteg olyan ember dolgozik abban a színházban, akiket én nagyon-nagyon szeretek, nagyon-nagyon sokra becsülök, és ez lehet, hogy majd egy hosszabb beszélgetés lehetne kettőnk között, hogy mint vagyunk ebben a dologban, a világban.
1: Tegyük ezt meg, de akkor most beszéljünk még egy utolsó mondat köreig arról, hogy június 27-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában ez a bizonyos koncert, az aréna koncertje az Oltári Srácoknak. És van ennek egy vonala, amiről nem beszéltünk, ez egy keresztény fiúzenekar. Ami hát ugye azért vicces, mert sikítozó lányok kísértek benneteket akkor az Operett Színházban, előadásról előadásra.
2: Így van, alapvetően ez erre lett kitalálva. Mi azért ezt nem ennyire véresen kell ezt komolyan venni, ennek van egy show jellege ennek az egésznek, illetve a története tulajdonképpen valóban ez, hogy a hitről beszélgetünk, a vallásról, hogyan kell viselkedni egy templomban, és természetesen tulajdonképpen, hogy milyen árnyoldalai vannak mögötte, hogy mennyire nem vagyunk őszinték egymáshoz, ez már a történetnek a lényege. És ami nekünk ötünknek viszont fontos ebben a történetben, az tényleg az a hit. És legyen bárkinek bármilyen a hite, bárhova fohászkodjon. Ha van hitünk, ha hiszünk abban, ami tulajdonképpen a darabnak is, a koncertnek is az egyik legnagyobb mondata, hogy egy csillagkép az mindig fényesebben ragyog, mint egyetlen csillag. És ha ezt megértjük, ha ezt elfogadjuk, hogy úgy éljük az életünket, hogyha összekapaszkodunk, ha együtt tudunk nézni, ha egymás szemébe, ha vannak olyan emberek, akikkel karoltva lehet menni, akkor falakat lehet lebontani, és bármit el lehet érni ezen a világon.
1: Oltári Srácok az arénában, van még egy hónap, sőt több is egy kicsikét addig, úgyhogy tudnak jegyet venni, nézzék meg Kerényi Miklós Mátét és barátait, és az együttes további tagjait, Dolhai Attilát, mást, azaz Mészáros Árpád Zsoltot, Serbán Attilát, Szabó Dávidot. Köszönöm szépen, örültem neked.
2: Nagyon szépen köszönöm, én is. Köszönöm szépen.
3: Egyedül az utcán, én csak bolyongok. Nem akarok semmit, játszom a bolondot.

0: volt.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Az egészen biztos, hogy az elmúlt hetekben a kultúra finanszírozás sokkal inkább téma lett a közéletben, mint bármikor korábban. Ez mindig is inkább a kultúra szereplőinek, résztvevőinek, a szakmának, ahogy mondani szokták, a belügye volt, hogy hogy van, vagy hogy nincs pénz. Ez most nagyon súlyos politikai kérdéssé vált, és hát ehhez kellett egy miniszter is, az ő interjúja. Kellettek azok a pénzek, amelyek egészen döbbenetes módon kerülnek most felszínre, és kerülnek a tudomásunkra. És hát nyilván kellenek az újabb és újabb megszólalók. Tegnap például Elsimon László az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott, hogy hanem az NKA az rendben van, a pénzek kifizetésével volt a gond, a függetlenek pedig eddig is hozzájutottak a forrásokhoz, ehhez nem kellett az NKA. Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség, a FESZ ügyvezetője a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
4: Én is üdvözlöm a hallgatókat, szervusz.
3: Szóval, hogy honnan juttok ti pénzhez, illetve honnan vártátok, és honnan nem kaptatok az elmúlt években?
4: Hát, hogyha az ember csak kinyitja a különböző pályázati elbírálásokat és az eredményeket, akkor egyértelműen tisztán kiolvasható, hogy az igazi független szakma, ahol az innováció van, ahol a kritikai szellem megszületik, azt a területet, annak az előadomisza területét, azt teljesen kiszorították. Tehát, hogyha mondjuk a legutóbbi 2025-ös többet támogatási pillanatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül olyan 20,5 millió forint jutott erre a területre. Mi kérdeztük a fesztagokat, a FESZ-hez kötődő alkotókat, befogadó színházakat, különböző csoportokat, és egy szélesebb merítést is végeztünk, és hát abból az egész 5 milliárd forintból 20 millió forint jutott el a függetlenekhez. Reagálva arra, hogy Elsimon mit mondott, itt egy alapvető probléma van, tehát hogy a regisztráció a függetlenekhez sorol egy csomó olyan magánszínházat, egy csomó olyan kezdeményezést, amit mondjuk korábban nem a független színházhoz sorolt a szakma. Tehát valóban lehet, hogy egy lovasszínház vagy egy magánszínház a volt kormányzati szakmapolitikában függetlennek számított, de igazából a szakmát nézzük, akkor azt hiszem, hogy ezt meg lehet különböztetni, és meg is kellene különböztetni.
3: Ugye nagyon könnyű most ugrálni bizonyos számokon és személyek kifizetésén, de hát nem bírom ki. Tehát előbb mondtad, hogy a teljes többlettámogatás 5 milliárdjából kaptak 20 milliót a függetlenek. Most bárkit is értsünk ez alatt, az egy elég nagy kör. És hát ehhez képest van az eddig tudott Mága Zoltán támogatása, ami most már 5 milliárd fölött van jóval. Tehát

0: Hogyha ezeket így egymás mellé pakoljuk, akkor az látszik, hogy volt, ami szívének kedves volt, és volt, amit elutasított az előző hatalom.
1: Hát igen, ahogy a Hankó Balázs is mondta, ez ízlés kérdése, de igen, a számok azok nagyon árulkodóak. Tehát hogyha megnézzük azt, hogy most, amikor a 2026-os működési támogatást, itt 1,2 milliárd forintot osztottak szét, mind a vidéki, mint a budapesti függeteneknek, és ebben a Pintér Béla társulattól a Jurányi, a Múszínház, a különböző produkciós házak, színházi nevelési csoportok, bárszínházak beletartoznak, tehát hatalmas a különbség, és nem számítva azt is, hogy igazából ez az 1,2 milliárd, ez egy korábban 22-23-24-ben csak 800 millió forint volt különböző okok miatt, itt leginkább az ukrán háborút nevezték meg az előző kormányzat, de hogy értse a hallgató, ez az összeg 2010 óta nem emelkedett.
0: Hát a költségeink pedig, hogy emelkedtek, azok pont úgy, mint ahogy mondjuk egy színháznak, egy társulatnak, egy bármilyen művészeti tevékenységet folytató közösségnek. Ugye ti a független előadó művészek a színházat, a bábszínházat, a kortárstáncot, cirkuszt, akár a színházi nevelést képviselő szervezeteknek a nevében szoktatok megszólalni, és tudtok megszólalni. Most gondolom, remélitek, hogy végre valahára a kulturális kormányzat Tar Zoltán tett is erre egy ígéretet, szóba áll veletek, és valódi tárgyaló partnerként tekint a függetlenekre is. Mit kérnétek?
1: Hát a lista igazából nem hosszú, mert azt gondolom, hogyha egy több csatornás összhangolt finanszírozási rendszert létre tudnánk hozni, ahol átlátható a támogatási összegek odaítélése, ahol az intézményi fenntartás, a művészeti innováció célzottan szét van választva, ahol mondjuk egy több éves struktúrális támogatás meg tud valósulni. Ez mind azokat a célokat szolgálná, hogy ez a terület biztonságban legyen, és igazából a legnagyobb és dolog talán az volna, hogy végre, ez is nem csak a szakma részéről, de hogy belássa, hogy az előbb területnek a független területe az a része, tehát nem lehet leválasztani. Tehát, hogy megnézzük az elmúlt évek hibáit, akkor talán pont ez a fajta széttagolódás a szakma legnagyobb problémája, hogy nem tudja egységesen képviselni az előadó művészetet, különböző csoportok jöttek létre, tehát ezt kell egybe rakni, nem szabad, hogy egyetlen szakmai szervezet monopól helyzetbe kerüljön, és hogy azt hiszem, hogy a független területről akar gondolkozik a kormányzat, akkor a független területet képviselő szervezetet kell megkérdezni. Ha a kőszínházakról, akkor a kőszínházakat kell megkérdezni, és az a legfontosabb, hogy az egész rendszer egységes egészként kell képviselni. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyi pénz van, persze ez is egy nagyon fontos dolog, de hogyha ezt a jelenleg rendelkezésre álló összeget arányosan, feladatközpontúan lenne szétosztva, látnánk, hogy a kuratóri rendszer, kuratóriumi rendszerben hogyan történnek meg a bírálatok, akkor szinte mindent rendben lehetne hozni.
0: Az igaz állítás, amit egyébként az elmúlt időszakban gyakran lehetett hallani, hogy nem a pénz volt kevés, hanem az átláthatóság és az elosztás mikéntje volt a baj.
1: Azt hiszem, hogy ez abszolút így van. Tehát, ha visszatérünk a többlettámogatási rendszerre, vagy akkor azt látjuk, hogy ott titkosak voltak a kuratóriumi tagok. Nem lehetett tudni, hogy milyen szempontrendszerek szerint dőlnek el a pénzek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a függetleneknek a vidéki kuratóriumát, amit a minisztérium nevezett ki, szintén nem lehetett tudni, hogy kik döntenek, milyen szakmai szempontrendszerek szerint történik meg a források odaítélése. Tehát azt lehetett látni, hogy igazából nincsen gazdája a területnek, és valóban egyre kiábrándultabb és kiábrándultabb lett ez a közeg, és nagyon sok pályázót ismerek, alkotót, aki azt mondta, hogy én már nem is pályázok, mert hogy egyszerűen lehetetlen. Nem tudom, hogy minek kelljek, hogy megfeleljek, nem tudom, hogy milyen szempontokat várnak tőlünk, és igen, és akkor jött az ízlés.
0: Hát, vagy annak a hiánya. Vagy egy másik szempont, mert ugye azért ez elég jól megragadható volt. Szabó György kezdeményezésére készítettetek Dologidő néven egy vitaanyagot. Ez nem tudom, eljutott-e már Tar Zoltán, az a területért felelős friss miniszterhez, vagy még ültök rajta?
1: Nem, ez egy szakmai anyag, egy vitaanyag, és mi ezt el is juttattuk Tar Zoltánhoz. Remélem, hogy már volt ideje, hogy beleolvasson, hogy vagy megkért olyan szakmai politikailag hozzáértő embert, aki ezt átolvassa. Tehát azt kell tudni, hogy ez a 46 oldalas anyag, ez egy kiinduló pont. Mi megpróbáltunk rá világítani azokra a csomópontokra, ahol a hibákat látjuk, és megpróbáltunk rá megoldási javaslatot adni. Többféle modell dolgoztunk ki a finanszírozásra, és hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy működési pályázatot hogyan tudunk létrehozni, és hogy mennyi támogatás kell hozzá, mennyi forrás, hanem tényleg arról van szó, hogy hogyan tudjuk az egész rendszert strukturálisan átalakítani, mert azt meg kell érteni, hogy nem elég csak mondjuk a függetleneknek adni támogatást, vagy megemelni a támogatásokat, hogyha az egész rendszert nem világítom át, nem nézem meg, hogy hol vannak a kimeneti pontok, hogy a kiemelt nemzeti kategóriák, amik remélem, hogy esetleg felülbírálásra kerülnek, akkor hogy hogyan tud egy ebben a rendszerben eljutni az alkotó vagy a színház A-ból B pontba. Tehát, hogy egy nyitott rendszert kell létrehozni, ahol a különböző elvárásoknak és a különböző minőségeknek szabad átjárhatósága van.
0: És hát ez még itt csak az, amit ti megfogalmaztok a függetlenek nevében, a Független Előadó Művészeti Szövetségként, de hát a szépíróktól kezdve az írószövetségig és a filmesektől a kritikusokig, akiknek szintén megvannak a maguk bajai, a múzeumi szakmáról nem is beszélve, tehát itt gyakorlatilag a teljes kulturális szféra szeretne valamiféle rendet és rendezését az elmúlt időknek, és egy előremutató valamiféle olyan támogatási rendszert, amiben lehet mozogni, amiben meg lehet élni. És ahogy beszéltük az előbb, ez nem pénzkérdés elsősorban. Látsz olyat, aki átlátja, és ott van Tar Zoltán közelében?
1: Hát sajnos még ezek az emberek nincsenek megnevezve. Én azt tudom mondani, hogy várjuk, hogy kikkel lehet leülni tárgyalni, és igazából nem csak a függetlenek tárgyalja, ezt jól mondtad, mert hogy múlt pénteken például a Magyar Színházi Társaság, a SZIDOSZ, a MASZK és a FESZ szervezésében volt egy nagy előműszeti, mondjam így, hogy jambori, mert végre eljött közel 30 szervezet, és egy nyílt szakmai fórumot tudtunk létrehozni, ahol pontosan ezt láttuk, hogy minden egyes szakmai szervezet meg tudja fogalmazni a hibákat, és hogy van elképzelés, ki kell emelni, hogy szinte mindegyik szervezet azt mondta, hogy az átláthatóság, a tervezhetőség, az elszámoltatás, az elszámolhatóság, ez a legfontosabb, hogy lehessen látni, hogy milyen szempontok szerint történik a pénzek odaítélése, tehát hogy a szakma az abszolút nyitott, és szerintem teljesen egységes abban, hogy le kell zárni az elmúlt éveket, és hogy létre kell hozni egy olyan fajta együttműködés, ahol egyenrangú partnerként vesznek részt a szakmai szervezetek, és ez a kormányzatra is azt hiszem, hogy mit mondjak erre, a kormányzatra is nagyon kell, hogy hasson, mert hogy azt gondolom, hogy pont így tudunk előre lépni. Tehát ezt a kultúrának ez a soft power nevezetű innovációját, az, hogy Magyarországon ne csak azért jöjjenek ide, mert hogy jól lehet érezni magunkat, hanem mert hogy jó színházi előadásaink vannak, jó tánc előadások vannak, jó könyvek jelennek meg, múzeumokban fantasztikus kreatások vannak. Tehát ugye ez egy olyan terület, ahol meg lehet fogalmazni egy másik Magyarországot, és hogy igen, ez nagyon fontos.
0: Egyébként meg én azt gondolom, hogy a kultúra mindennek dacára jobb állapotban van, mint amilyen helyzetbe hozták az elmúlt években, és hát nyilván innen van hova elrugaszkodni, és van is alapja annak, hogy elrugaszkodjanak, és ez nagyon fontos. Zoltán, köszönöm szépen, Nagy Zoltánt hallották, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetőjét. Van itt tennivaló, egy dolog nagyon fontos és izgalmas. Egy kormánynak az egyik leglátszóbb tevékenysége az, amit a kultúrával csinál. Ez így volt eddig is, nem véletlenül beszélünk erről ennyit, és így lesz ezután is, tehát remélhetőleg a következő kormányzat, a most hivatalba lépő kormányzat komolyabban gondolja azt, hogy a kultúra tényleg mindenkié. Örülök, hogy itt voltál, és beszéljünk még, ha látjuk a folytatást.
1: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm én is. Ez volt ma a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, én Rónai Egon vagyok, és tartsanak velünk minden hétköznap ugyanebben az időben, mert jövünk, jelentkezünk újra és újra. Viszonthallásra.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több vizsgálóbizottságot is létrehoz a parlament. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú eseményei. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a múlt Iszaújvárosi üzemében. A helyszínen karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az íratanyag összesen több mint 2 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy 2 ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Szombaton a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben lévő pünkösdi búcsús szentmisére. Mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső sem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Új nap és új remények, de Vince Emília továbbra is itt van velünk. Nagy örömmel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Provokatőr, Dévényi István és Boros Tamás. És mindenkit arra biztatunk, hogy iratkozzon fel. Hú, de régen mondtam ezt. Iratkozzon fel a Spirit FM YouTube csatornájára, lájkoljon, kommenteljen, szeressen, gyűlöljön, ami éppen jól esik. Orbán Viktor magyar nemzetes interjúját még nem beszéltük ki olyan mélységében, mint amennyit ez megérdemel, de akkor István át is dobom.
3: Igen, igen, mert ugye ott maradtunk abba tegnap, hogy amit Emilia elmondott, az szerintem abszolút átgondolásra méltó, mert hogy a Magyar Péternek a politikai mozgása is benne van, és akkor aztán ott már nem egészen értettünk egyet abban, hogy az értelmiség, illetve az ideológiai bomlás lesz-e, vagy veszélyezteti-e a Tisza tábort. Ugye te erre alapoztad az elméletet, mi meg azt mondtuk, hogy nem, mert azt az ideológiai sztorikat már meghaladta a világ, és ja, egy szolgálati közlemény csak gyorsan bedobnék, hogy azért nem beszélünk a kegyelmi ügyről, ha esetleg nyilvánosságra hozták, mert tegnap volt a határideje, hogy ezt mi hétfőn veszük fel ezt a műsort, és amikor itt ülünk a stúdióba, akkor még nem jelent meg semmi, úgyhogy nem azért, mert el szeretnénk hallgatni. No, hogy én az Orbán mozgásánál maradnék, a Magyar Péterét azt én még csak sejteni se. Tehát, hogy mi is történhet itt, vagy mi történik itt is. Igen, ez a szélsőjobbra kihúzódás, ez nekem nem a Fidesz tábor egyben tartásáról szól, hanem pont a kettébontásáról. És nagyon röviden az én fejemben meg egy olyan forgatókönyv van, hogy Orbán kimegy a szélsőjobbra, egy kicsit kinyomja onnan a mi hazánkot, meg be is szipkázza onnan, amit lehet, hozzácsapja az orbánistákat a Fideszből úgymond, ugye ők is inkább ott a szélen vannak, meg az elhivatottabbak, és amikor ez így megvan, ott már az egy ilyen szemmel látható, mit tudom, 1,5 milliós tábor például, akkor szépen a Fidesz ketté válik, és a középre húzódva meg ott marad mondjuk a Ferenc Orsolya nevével fémjelzett alakulat, akik meg azt mondják, hogy igenis, most mi végrehajtjuk akkor ezt a polgári megújulást, amit Orbán Viktor nem tett meg, hanem kiment szélső jobbra, és akkor ők megcsinálják, valószínűleg nem Ferenc Orsolya, de most per pillanat nem látunk más, hogy ki lehetne ez, csak hogy kb. Hogy milyen figurák. És akkor ott szépen a Fidesznek a maradék része megmarad ebben a polgári középben, ott megpróbál valamit terjeszkedni, mégiscsak vannak olyanok, akik velük tartanak, hiszen azért ez a nemzeti gondolat az sokaknak fontos, meg a polgári eszmény, és az most mindegy, hogy a Fidesz mit tett ezzel, de igenis sokaknak fontos, úgyhogy próbálnak ezzel az új alakulattal valamit, és aztán ez a kettő mondjuk a választások előtt egyszer csak így összekacsint, és azt mondják, hogy mi most mégiscsak valamiféle koalícióba próbálunk valamit.
4: Ebbe is lehet egyébként, szerintem jó meglátás, annyi van, hogy talán a mi hazánknak elvenni a szavazóit, vagy beszipkázni őket, nem biztos, hogy fog sikerülni, mert én az elmúlt egy évben is, vagy kicsit több, mint az elmúlt egy évben is azt láttam, hogy nagyon sok olyan megmozdulása volt a Fidesznek, ami kimondottan a mi hazánk szavazóira ment rá, tehát ugye nem tudom, volt ez a készpénzes sztori, a Pride, hát ami aztán lett, ami lett, de hogy alapvetően ott az nagyon-nagyon ment egy ilyen radikalizálódott irányba, és ennyit sikerült. Ennyit sikerült összeszedni belőle, amennyit egyébként itt a választásokra összeszedtek, hogy szerintem nem tudom, hogy van-e ebben még mozgástér. Ez egy nagy kérdés lesz. Én azt mondom, hogy most még nyilván türelmesnek kell lenni, mert nem sokára lesz itt egy Fidesz kongresszus, és majd ott biztosan mond valamit.
3: Elmaradt a provokatív állítás, látod? Én is mondok, Orbán gyáva.
2: Orbán valóságtagadásban van. Te is mondj egyet.
4: Orbán a hős. De a Tavasi Berci a hős, ha már a tegnapra.
3: Hát és ez Orbán a néze is végtelenül szomorú.
2: Ebből az interjúból kigyűjtöttem néhány érvelési hibát és ilyen manipulatív technikát. Például ugye a vereséget nem a saját kormányzati hibákra, hanem még mindig a 4 globális összeesküvő erőszámlájára írja. Soros hálózat, Brüsszel, ukránok, multik. így nehéz lesz szembenézni azzal, hogy mi is történt itt valójában, de szerintem ezzel nem is akar foglalkozni, tehát neki egyetlen szóval sem fogja elhagyni a száját,
3: csapott,
2: hogy bármit figyelj, is
3: csapott, elszúrni. Papot hátrahagyott a minisztéreit, a Fideszt, abszolút mindent. Tehát ez de egyébként ez tipikusan az egyik személyiségzavar jeggyel együtt járó megoldás. Dehogy nem, hasítás.
2: Ez politika.
3: A kettő nem zárjuk ki egymást.
2: Ne, ez politikai számítás, el nem tudom képzelni.
3: Tehát benne
2: sokkal tehetségesebb.
3: Nem nézhetsz rá úgy egy politikusra, hogyha nem nézel rá a személyiségére, és hogyha a személyiségében problémák vannak, az a politikájában is meg fog jelenni.
2: Biztos gondok vannak a személyiségével.
3: De amit most csinál, az a hasítás, a mások hibáztatása és a István, problémának az otthagyása.
2: De a mások hibáztatása is, ha ebből egy politikát legyártasz, akkor előtte neked tudnod kell azt, tudnod kell azt, hogy neked milyen felelősséged van. Mert akkor abba az irányba kell terelni azt, hogy egyébként ukránok, háború, tudnod kell, hogy mit kell elfedned, amiben neked minden, valamilyen deficited van.
3: Minden. Minden. Jól el vagyunk mi.
2: Akkor azt állítja, hogy az új minisztereket külföldi cégek és erők adták. Nekem már kampány során is azzal volt problémám, emlékeztek, amikor Rónai Egonnál járt, hogy hát még senki nem kérte ki, Rónai úr, basszus, még senki nem kérte ki azokat az adatokat, hogy akkor az ukránok milyen mértékben támogatják, és ez így húgy kihúzták. Tehát ezzel az a gond, hogy a választók fejében, ha ennek nincs egy happy endje, nem jelennek meg számok, nincs ráhúzza Magyar Péter, akkor nem az az érzés, hogy hát ti, bocs, kamusztok, hogy még ennyit sem tudtok fölmutatni, akár egy 200 milliós támogatást, ami nyilván egy ekkora horderejű kampány során, azt majd azt mondtam, hogy apró pénz, de amúgy igen, de hogy még ennyit se tudod fölmutatni a Fidesz. Nem voltak bizonyítékok a kezében, hogy csak ilyen tehát narratívák, hogy Shell, mit tudom én, Vanguard.
4: De ez, szerintem ebben is még korán vagyunk. Tehát, hogy ez majd, amikor már van a kormányzás, nem? Hogy nem akkor látszik majd, hogy valaki kinek az érdekét szolgálja, nem? Most nem azokra
2: kellett volna ezt lobogtatni.
4: Ja, de én most én arra gondoltam, hogy ha megválasztjátok őket, akkor ők majd a nem tudom, a multik kormánya lesznek, nem? Vagy most nem erre az állításra gondoltál,
2: arra
4: és akkor
2: is,
4: ezt majd
2: meg
4: akkor látjuk.
2: Meg amit az ATV-ben mondott Rónai Egonnak. Ja. Tehát, hogy nincsenek konkrét, tehát nem nincs egy dokumentum, nincs egy telefonhívás, egy szivárogtatás. Hát ott van Rogán Antal és a mögötte álló apparátus több száz milliárd forint. Nem igaz, hogy nem tudnak kideríteni egy olyat, hogy tudom én, Orbán Anita ezzel meg azzal egyeztetett, hogy akkor majd ez meg az lesz. Tehát minden csak így kieresztettek az éterbe, hogy mi itt a külföldi multik martalékává válunk, amiben lehet, hogy van igazság, csak hogy tényleg nincs egyetlen kézzel fogható. Tehát én annyit ütöttem Molnár Áront a kampány során, ahogy ő végezte az influencer munkáját, dolgát, ez a hergelésnek a magas iskolája. Én azzal nem értek egyet, nem tudok menni. De az, hogy most elkezdett konkrét dokumentumokat bemutatni, így megemeltem a kalapom, hogy na, hát ezt valahogy így kell csinálni. Ez tök jó, tök jó. Ez kellett volna a kormányzati oldalon is. Ez nem azt jelenti, hogy akkor semmire nem volt bizonyítékuk?
4: Szerintem azzal egyetértek, hogy innentől kezdve azért a hitelesség egy nagy kérdés lesz. De ez nem csak a Orbán Viktornál, nem csak a Fidesznél, a jobboldali nyilvánosságban, ha már tegnap ugye beszéltünk arról, hogy a Hann Endre számaitól elkezdve a különböző kutatóink, tehát a hitelesség az egy kulcs lesz innentől kezdve. Ki tud hiteles lenni, és hogyha nem tudsz bizonyítékokat hozni, innentől kezdve már szerintem negatív, tehát hogy nem is nulláról indulnak itt az emberek, hanem ilyen negatív irányból, hogy már bemondok valamit, ezt már nem fogják elhinni. És ez szerintem, ami szerintem teljesen normális, mert hogy ugye erre cáfolt rá itt az egész kampány itt a végén. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon nagy feladata, azt akarom mondani a jobb oldalnak, hogy a hitelességét visszaépítse egyébként a választópolgárok felé is, hogy igenis bízhattok abba, amit mondunk. Ennek meg az első lépés egy ilyen szembenézés, és akkor hát el kell számolni ezekkel.
2: Írta egy kommentelő, hogy Hann Endrétől kértek-e bocsánatot.
4: De abszolút, persze.
2: Tényleg?
4: Én nagyon sajnálom, de egyébként ezt most minden mellett, hogy persze sokan, meg a Bogos Csaba sem nézte az adást, és a teljes egészében nem látta, hogy én...
2: Felkészületlen.
4: Igen, de hogy én egyébként mindig igyekeztem azt elmondani, hogy vagy az van, hogy az egyik irányból ilyen politikai, tehát hogy mondjuk az van, hogy Hann Endre politikailag befolyásolni akar, vagy ha nem így van, akkor én sajnálom, és már előre bocsánatot kérek, és egyébként ez többször elhangzott, hogy amennyiben Hann Endrének lesz igaza, akkor annak kell, hogy legyen következménye, és egy következménye az, hogy bocsánatot kér az ember. Ez szerintem ez alap. Tehát, hogy nem lehet egy olyan gőg az emberbe, hogy nem az első, hogy akkor sajnálom.
3: Az a hitelesség, ez megütötte a fülemet, hogy tényleg ez fontos lemez, ez fontos lenne, és aztán miközben ezen gondolkodtam, így ránéztem a kis papíromra, hogy én két másik idézetet hoztam Orbán Viktor interjújából, és az pont a hitelességet tapossa agyon. Tehát, hogy, és ezért is mondom, Tomi, egyébként, hogy tényleg nem szabad kiadni, nem diagnosztizálunk, pláne táv nem diagnosztizálunk, hogy fogalmazzak, hogy Orbán Viktor viselkedésében fellelhető bizonyos személyiség zavarra hasonló viselkedés minták, és itt, ahogy ezt a problémát kezelte, még egyszer mondom, a hasítás, a másiknak a hibáztatása, a saját hiba el nem ismerése, és a problémának egyszerűen az otthagyása, mint a gyerek, amikor kész, nem
2: engem foglalkozom veletek. Bedobta a hathajtásokat, mit írtál, hogy elmebeteg, bocs, Isten, ezt írtad?
3: Igen.
2: Bedobta a hathajtásokat, ezt írtad egy posztban, hogy elmebeteg.
3: Igen.
2: És aztán most kiderült, te is javítottad magad. Megbántam, mert kiderült, hogy ez egy stratégia része volt.
3: Nem. Azt bántam meg, hogy azt írtam, hogy elmebeteg, az túlzás volt, és utána azóta elnézést is kértem meg a műsorban is, meg írásban
2: Orbán
3: is.
2: Nem
3: hogy,
2: fogadta hogy az, el azóta sem.
3: Hát, szerintem mi semmilyen viszonyban nem vagyunk, és nem rajtam múlik. Ma jó lenne pedig. Na,
2: eljönne hozzá.
3: Hogy itt van ez a kettő.
2: Nem adok mehez.
3: Ez kemény lenne. Hú, az nem jó.
2: Kedves miniszterelnök úr, meghívjuk a Provokatőr című műsor, de...
3: Nem jöhet.
2: Ezt most komolyan mondtad?
3: Nem látnám értelmét.
2: De jöhet.
3: Nem látnám értelmét. Tehát egy ilyen nagy darálás lenne, nem? Egy
2: jó,
3: nyomnán,
2: ha a miniszterelnök
3: nyomnán,
2: úr igen, jó igent, mond, igent mond, arra az adásra István majd kint kávé.
3: Szomorkodik, mi?
2: Szomorkodik. Onnan kintről
3: szóval,
2: nézi.
3: Szóval, ez az egyik, amit Orbán Viktor mondott. Amit viszont ma látok, hogy a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot. A marketing és média szerződéseket nem teljesítik, számlákat fogyasztanak be, utalások maradnak el. Ebből ugye az a icipici kis igazság magvacska, hogy Balázsinak a NAV befogyasztotta a számláit, és nem egyébként a hatalom, de hát ez mindegy, most ez ilyen apróság. Nincs ilyen. A Fidesz médiája önmagától esik szét, amiről tegnap például beszéltünk hosszasan, olyan okok miatt hullik szét, és nem azért, mert a hatalom. Tehát már itt izé van totális hitelességi deficit. A másik. A nemzeti oldal két részből áll, a polgári középből és a jobb oldalból. A polgári közép megtartásában Novák Katalin elnök asszonynak és Varga Judit miniszterasszonynak óriási szerepük volt. Őket semlegesítették, kilőtték, levadázták. Hát te voltál az ember.
2: Emília.
3: Hát te voltál Orbán Viktor, aki levetted őket. Tehát, és itt van vége a hitelességnek. Tehát, hogy én... Furcsa mód, én haragszom Orbán Viktorra a fideszesek helyén.
2: Ami itt körvonalazódik Orbánból, hogy ő milyen irányba akar elmenni, tudnál vele menni?
4: Szerintem én attól függetlenül...
2: Tudom, nézzük távolról.
4: Nem, azt akarom mondani, hogy szerintem Orbán Viktor nagyon sok mindent jól lát. Én továbbra is osztom azt, amit ő gondol a világról.
2: Egyet is értek veled.
4: De, tehát, hogy ő továbbra is egyébként egy jól gondolkodó ember, azt azért nézzük meg, hogy... amilyen irányba megyünk, az, hogy ő már nem lehet többet Magyarország miniszterelnöke. Tehát innentől kezdve már csak úgy lehet gondolkodni, hogy ő maximum, mert hogy ez lesz, tehát hogy szerintem, hogyha akarja Magyar Péter beleírja az alkotmányba, hogy akkor Orbán Viktor Mihály soha többet nem lehet a Magyarország miniszterelnöke. Tehát valahogy meg találnak rá egy módot, hogy ne lehessen. Innentől kezdve viszont ő már csak így a távolból mondhatja meg a tábornak, hogy nem tudom, akkor milyen irányba menjenek, és azért mondom, hogy egy kicsit úgy róla le is került a felelősség ilyen szempontból, vagy hogy így egy ilyen, nem? Tehát, hogy most így eltűnik, és akkor így...
2: Lekerült?
4: Ugye? Szerintem igen.
2: Orbánról?
4: Szerintem már nem a... Tehát, hogy
3: nem a
4: jövőre, így, én nem a múltra gondolok, a jövőre vonatkozóan. Tehát, hogy ő most egy kicsit egy ilyen hátrébb is helyezi magát, és akkor majd itt nem tudom, hogy helyezget. Tehát, hogy ő
2: de
4: már nem
2: hogy
4: lesz.
2: Lehet, hogy senki nem nyúlt utána? Most hagyjuk a Tiszás tábort, de hogy a
3: még
2: másik táborban...
3: Még nem állt fel az a hivatal,
2: másik
3: ami majd.
2: De másik táborban hogy? Hogy
3: de ezt hogy érted? Történt?
4: Igen, mire gondolsz?
3: Igen,
4: most?
3: Én is értem.
2: Hát, hogy neki menni Orbánnak. Hogy ezt te szúrtad el. Király.
4: De hogy itt van az egy királynóra, nézd meg a Fideszes.
2: De most tudsz mondani egy királynórát, egy Ferenc Orsolyát, még azon kívül ilyen kis
4: szerintem nem támadta be a
3: Orbánt. Szerintem is Ferenc Orsolya, ő
2: kitart. Még helyezkedik. De akkor jó, mondtunk egy királynórát. Aztán, tudom én, tücsök ciripelés utána.
4: De ezért mondom, hogy meg kell válni a Fidesz kongresszust. Lehet, hogy egyébként... lesznek, akik azt mondják, hogy nem. Nem tudjuk, mert nem látunk a jövőbe. Nem tudjuk, hogy milyen
2: de
4: a...
2: De én akkor várom az influencereket, meg újságírókat, akik úgynevezett függetlenek.
3: Helyezkedés van. Tehát ezt mondtam a tegnapi műsorban, hogy amikor ilyen radikálisan beszűkülnek a lehetőségek, akkor mindenki még jobban be van tojva, mint addig, amikben nem szűkültek a lehetőségek. Tehát, hogy eddig a NER-től, a NER-en belül kellett tartani attól, hogy valamilyen következménye van annak, hogyha én kibeszélek, vagy más gondolok, vagy ellenvéleményt fogalmazok meg. Most már nem csak ettől kell tartani, mert ez is ott marad továbbra ilyen fantomfélelemként, mert ki tudja, milyen hatalom van még Orbán mögött? Ki tudja, hogy ki melyik erős ember hogy mozog a Fideszen belül? Inkább jobb, hogyha kusba vagyunk, észre se vegyenek. És közben meg rettenetesen beszűkülnek a lehetőségek. Ez a kettő, ez visszatart mindenkit, hogy most pont most nem fog senki Orbán Viktornak beszólni. Tehát még az se, aki eddig beszólt volna.
2: Maximálisan egyetértek, azért annyi kulisszatitkot elárulok a nézőknek, így most már nem tudom, a 150. adáshoz közelítve, hogy vannak itt morális nézőpontok, meg racionális, és én szeretek kibeugrálni a kettőből, hogy egy kis vitát generáljak, mert amúgy én ezt értem is, teljesen igazad is van, meg nagyjából én ezt fölvázoltam, de minden ügynél van egy előre szaladás. Ott volt a Kónya Endre ügy, ott például Jeszenszky Zsolt volt az, aki előre szaladt, és akkor megvédte egy hosszú publicisztikában, aztán jött a kormányoldali álláspont ezzel kapcsolatban, és akkor szegényt ott hagyták a pálya szélén. És ezen csodálkozom, hogy itt látszik egy hatalmas bukás, szakadás, és a helyezkedés nem indult el, hogy legalább egy frakció, érted, mondjuk a Mandiner szerkesztőség, azt mondja, hogy jó, akkor mi neki megyünk az Orbánnak, mert most már mindegy, de így még van esélyünk arra, hogy ha tőle megszabadulunk, vagy úgy dönt, mondjuk a kongresszus vagy a Fidesz berkein belül úgy döntenek, hogy tőle megszabadulunk, akkor mi egy előnyösebb poziban vagyunk, mert mi már mikor mondtuk azt, hogy.
3: És ki lesz a közönsége ennek a hősies Orbán talanító akciónak?
2: Én.
3: Aha, és mennyire fogod támogatni a Mandinert?
2: Hát nem is az NCC-től átutalnak, nekem annak a 10%-et.
3: Gondolj már bele, itt van tényleg a földbe tiport fideszes tábor, és egyszer csak még nem elég, hogy az M1-et elvesztette, ugye? Ne ők ezt úgy érzik.
2: És amúgy meg ezt is értem, minden egyet értem.
3: Nem elég, hogy tényeket elvesztették, még most bárki kiállna, és akkor azt mondná, hogy Orbán azonnal is.
2: Jó, de a Kónya Endrét fel...
3: Annak nincs közönsége a
2: Fideszen belül.
4: Szerintem Orbán Viktor van Fidesz nélkül. Szerintem Orbán Viktor, hogyha nem fideszes politikusként, hanem mint most, ezt a gondolatot akartam itt felvezetni, csak kicsit belezavarodtam, de hogyha ő csak egy ilyen szellemi vezetője lesz egyébként a jobb oldalnak, aki majd kijelöli az utódot, tehát hogy ő akkor is van, Orbán Viktor akkor is van, és szerintem az emberek, ez a 2,5 millió szavazó, vagy kicsit kevesebb szavazó, ez Orbán Viktorra szavazott, egyébként nem is feltétlenül a Fideszre, és hogy ez a másik mondatom, hogy Fidesz viszont nem nagyon van Orbán Viktor nélkül, tehát hogy szerintem szerintem nagyon-nagyon nagy bajban lesz a Fidesz, hogyha esetleg Orbán Viktor azt mondja, hogy ő ennek elengedi ennek a sztorinak a kezét. Nem tudom, hogy lesz-e, ilyen fogalmam sincs. De hogy a választópolgárok, a nézők, akik eltartják ezeket a médiumokat, ők szerintem nem akarják ebből, hogy kikerüljön Orbán.
2: Ezt az ördöglakatot, tehát kellett az zárt rendszer, hogy 16 évig kormányoz, viszont ezáltal, hogy ugye nagyon zárt a rendszer, és nagyon egy irányba mutat, minden nyíl Orbán irányába, nem lehetett előkészíteni azt, hogy majd egy Orbán utáni Fidesz az egyáltalán létezhet.
3: Így van.
2: Igazából alá vetették magukat, mindenki, aki ebben dolgozott, annak, hogyha ha Orbán bukik, akkor viszontlátás.
3: Egy picit hadd veregessen meg a vállam, mert hogy a választások után, nem, én egyből az első provokatőrben mondtam a választási eredmények ismeretévelben, nem te helyeseltél. Hogy nincs Orbán, nincs megoldás a problémának. Ha Orbán marad, az a probléma, ha megy, az a probléma. Tehát, hogy ez tényleg, és tényleg így van. Viszont én közben megalkottam a Fidesz új nevét.
4: Na.
3: Mert hogyha megújulás, akkor szerintem a Fidesz brand egyébként meglehetősen megviselt állapotban van. Lehetne a Boomerek illiberális demokratikus szövetsége, és akkor nem kell nagyot változtatni, mert akkor azt hamar megszakják az emberek, mert ez Bidesz.
2: Jó, azért fűzek is magyarázatot hozzá.
3: A boomerek is az illiberálishoz miért kéne?
2: Vagy ez miért?
3: Jó. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz Orbán valódi sztoria. Hogy mi ez az egész. Én ettől a kongresszustól olyan nagy duranást nem várok. Szerintem
4: iránymutatás lesz a kongresszus.
3: Gondolod? Nem, fogalmam nincs. Ott is meg van mindenki illetődve, szerintem.
2: De mi? Tehát ha ebben az állapotban ragadunk, akkor pontosan tudjuk, hogy mi fog történni ott.
4: Biztos?
2: Aha.
3: Nem tudom, azt nem tudom, hogy pontosan.
2: Én nem látok ilyen energiamozgásokat, de az megint a háttérben megy, és ott már megy a susmus, és már frakciókra szakadtak, és Ferenc Orsolya már belesúgott, nem tudom hány társa a fülébe. Szerintem,
3: hogy a párton belüli erőviszonyok, háttérerőviszonyok azok egy darabig, lehet, hogy nem is valóságosak, de a képzelt erejüket megtartják. Tehát, hogy a Rogántól még azért mindenki tart, a Lázárnak még mindig nézik a mozgást, tehát hogy szerintem ezek még tartják, és túl közel van a kongresszus.
2: Gondolkodni egy picit.
3: A fideszesek?
2: Aha, úgy önállóan.
4: Hogy? De kérdés.
2: Ez volt a provokatív állítás, amire válaszolhatsz mindjárt itt a folytatásban.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 11:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Ki kell leállni a nyilvánosság elé K. Endre ügyvédjének? Erről folyt itt a polémia, és megrendszabályozott minket Dévényi István, mert azt mondta, hogy a példáink azok katasztrofálisan félrementek.
2: Igen.
1: Ezért jövő héten már be sem jön ebbe az adásba Dévényi István, és egy saját
2: sóval hatalmas nézettségi kiugrás. Végre! Igen, félrementek, mert ugye a te hasonlatod az volt, hogy ha valaki politikai aktor, akkor mi közel hoz, hogy mit csinál szabad idejében, de hát itt nem erről van szó, tehát nem szabad idejében.
1: Nem, ez
2: van ügyvéd, akkor azért nem volt jó hasonlat.
1: De jó volt ügyvéd. A hasonlatom.
2: Mert nem az, volt jó.
1: De elmondom. Mert
2: elvégzi, nem mondd el még egyszer a rossz hasonlatodat.
1: Elvégzi ezt a munkát. Azon kívül, hogy ő ki, fia, borja, honnan jött,
2: oké, okay, nem mondd még egyszer.
1: Mit a Pride-ra?
2: Álljunk már le, könyörgöm. Ott még mindig nincs válasz arra, ami szerintem ennek a vitarésznek a legfontosabb kérdése. Miért kellett volna kiállnia? Miért? Erre nem válaszoltál még, Dóra, és engem ez érdekel.
3: Én csak ezt mondom, hogy ha valaki abban a politikai közösségben aktív, ahol egyébként ez az ügy rendkívül kínos, akkor a választók felé, illetve annak a politikai közösségnek lehetne ez egy igénye, hogy erről tudjon.
2: Mert?
3: Mert van egy értékrend, amivel azonosul.
2: De az ügyvédnek meg van egy hivatása.
1: Sőt,
2: ez a hivatása, ugye ez lényegesen több
3: munka. De én nem elítélem, én nem azt mondom, hogy ez rossz, vagy azt mondom, hogy azzal a közösséggel megy szemben, de ez nem jogszabályi szinten megy szemben, természetesen azt képvisel, akit akar. Na. Mindenkinek jár a védelem, az ügyvéd szabadon választhat az ügyfelei között, ez tök oké.
1: Okay.
3: Ez egy teljesen másik szint, amiről beszélünk.
1: Még
3: csak nem
1: a
3: is etikai szint, hanem ez egy...
1: Mi a gond azzal, amit mondasz? Mert azt mondod, hogy ez alapján, amit mondasz, hogy ő neki ügyeket is úgy kell választania, és amikor kiderül a számára, hogy az az ügy ilyen vagy olyan irányba indul, akkor ő ne a jogot képviselje, amire ugye felesküdött, hanem morális alapon hozzon döntéseket ebben a helyzetben. Ő a jogot képviseli. Neki ez a hivatása.
3: Igen, de képzeld el, hogy úgy vannak ám az ügyvédek, hogy valamilyen szinten van szabad vállalat. Nem az van, hogy egy fegyvert tartanak a fejéhez, és légy szíves, ezt az ügyet vállald el, hanem van egy értékpreferenciája az, hogy ki miben, mit szeretne, vagy mi az, amiben ő jónak érzi magát, és képes-e.
1: Hogyha én neki... tök becsülöm Siffer Andrásban azt, hogy ő Torockait a metás balhé idején képviselte, mert azzal én is egyetértek. És ezen kívül egy csomó dologban Siffer András sem ért egyet Torockai Lászlóval.
3: Most megint egészen más dologról beszélünk. Arról beszélek én, hogy egy politikai közösségnek a tagja ez az ügyvéd, ahol aktív politikai szerepet vállal. Nem az ügyvédi kamarával szemben van elszámolni valója, nem a jogszabályokat nem tartotta be, az annak a politikai közösségnek van igénye.
1: Ez tényleg egyre súlyosabb, de értem, amit mondasz, csak ezzel még azt is állítod, hogy te egy politikai közösségnek vagy a tagja, akkor is nekem ez volt már a választások idején is a problémám, hogy nem tudod magad leválasztani arról, hogy ne legyél egy politikai közösségnek a tagja, ami egyben egy identitás közösség is, aminek megvan a belső szabályzata, megvannak a narratív formái, hogy miről mit kell gondolni, és ez ezek szerint az ügyvédnél is ki kell, hogy hasson a hivatására.
3: Nem,
1: ami szerintem
3: kötelező.
1: Szörnyű. Ez szörnyű.
3: A hitelességi kérdés, hogyha én egy olyan újságíró...
1: De nem a közösséggel van akkor a baj, ha emiatt ő mondjuk elvállal egy ilyen ügyet, és emiatt a közössége őt...
3: De simán lehet, hogy a közösség... De nem biztos, hogy kilöki.
1: Maga a közösség van rosszul.
3: De ki mondja azt, hogy kilöki, ezt te mondod. Azt mondtam csak, hogy van egy olyan
1: de
3: igénye...
1: De most van elvárások
3: nem,
1: felé.
3: Nem, azt mondtam, hogy van, lehet egy olyan felé. Igénye a közösségnek, hogy erről tudjon, de ettől függetlenül, hogyha tud
1: de
3: róla,
1: Dóri, ezt te
3: nem biztos,
1: be.
3: Hogy kilöki.
1: Te hozod be a közösséget ide. Ide egy egészséges kapcsolatban, ő végzi a munkáját, és ezen kívül pedig egy politikai közösségnek a tagja. Egyáltalán miért kell idehozni a politikai közösséget?
3: Mert
1: a politikai közösség erre negatívan reagál, az a politikai közösségnek a hibája, hogy ők
3: de lehet, hogy nem reagált volna negatívan. Honnan
1: tudod?
3: Miért
1: jön ide?
3: Csak annyi, hogy az annak a közösségnek lehet egy olyan igénye, hogy tudja azt, hogy ki, a tagjai, akik képviselik
1: az miért kéne elszámolni valója neki a politikai közössége felé?
2: A hangerő emelkedésétől és a állítások ismételgetésétől nem halad előre általában egy vita.
1: Na, az akkor mondjuk osat.
2: Mondok, mert közben én hasznos dolgokat töltöttem az időmet, és az jutott eszembe, hogy mégiscsak lehet még itt egy politikai szerep, de az meg aztán pláne, hogy nem fog kiderülni, mert ahhoz ki kéne derülni, hogy ki volt a fő felbújtó.
3: A fő felbújtó, hát ez a
2: mihány. Ugyanis, és akkor viszont érdekes a Gaudinak a személye, és ez meg a harmadik forgatókönyv, hogy ha K. Endre felesége azért választotta Gaudit, mert tudták, hogy majd a budaházi kegyelmi ügyekbe akarják berejteni ezt az ügyet is, akkor viszont már érdekes a történet, de ezt kizárólag akkor tudnánk meg, hogyha Balogh Zoltán, vagy Balogh Zoltán felett egyel, valaki azt mondaná, hogy igen, úgy ennek nem lesz írásos nyoma sehol, soha.
3: Nem tudom. Nem tudom. Ezért mondom, hogy olyan van kértek állásfoglalást, amit nem látunk még, mert erről az ügyről folyamatosan jönnek ki információk. És egy hét múlva lehet, hogy tök másképp fogjuk értelmezni.
1: Nem, és ezt a részt nem. Nem. Bármilyen információ jön ki.
3: Ha ez az információ kijön.
1: Ebben a szent pontban, pillanatban, a képzeletbeli idővonalon megállítjuk, hogy Magyar Péter belebegteti Gaudi nagy nevét, történjen utána bármi. És ez jelenti a polgári gondolkodást. Hogy nem a később történő eseményektől tesszük függővé, hogy nekünk mit szabad mondani, és mit nem. Nem keresünk kontextust. Itt ebben a szent pillanatban akármi a tudásunk, vagy akármi van mögötte, ez így nem oké, mert nem az ő dolga, és ezt Gaudi nagy nem önként vállalta föl, és egy vizsgálóbizottság nem önként hozta jogszerint nyilvánosságra, hogy. És pont. És ha mi mindig visszafelé, tehát hogyha kiderülne, hogy Zsolti bácsi mégis semmilyen, akkor az rendbe tenne bármit abból, amit semmilyen Zsolt kapott ott abban a pillanatban? Ez az erős kérdés, ez a nagy kérdés.
2: Igen, ez a...
1: És szerintem nem.
2: Morális erkölcsi felmentést, ugye az alapkérdés, most vonatkoztassunk el ettől a történettől, csak az elve, az számomra az, hogy törvénysértéssel, tehát nem erről van szó, Magyar Péter nem sértett törvényt, csak tudom, hogy baromira félre mennek ezek a izék sokszor. Tehát, hogy törvénysértéssel leleplezhetsz-e egy másik törvénysértést. Ugye ez a...
3: Nem sértett a törvényt, ez azért nagyon fontos.
2: Dóra, ezt mondtam 25-ször, könyörgöm, erre ráerő.
3: De nem, de akkor miért rohózzunk ezen, tényleg, hogyha nem sértett törvény.
2: Tehát az alapkérdés az, hogy törvénysértéssel elkövethetsz-e törvénysértést. Nem ennek az ügynek az alapkérdése, hanem a polgári gondolkodásnak és a morális gondolkodás, az polgári erkölcsnek a kérdése. Erre vagy lehet találni választ, vagy nem.
1: Így van.
2: És ezen így el lehet morfondírozni. Amit Tomi mond, az nagyon fontos, hogy ha utána történik valami, tehát te törvénysértéssel leplezel le egy másik törvénysértést, és az kiderül, és ott ilyen-olyan sérelmek voltak, és a társadalom megítélése az, hogy a leleplezett törvénysértés sokkal súlyosabb, mint a tied, amivel leleplezted, akkor az felmentést ad-e neked arra, hogy te törvénysértést követtél a törvényeit.
3: Szabó Bence ügy.
1: Nagyon fontos. Szabó
2: morálisan, erkölcsileg, politikailag igen.
1: Mert tudod, ebből mi következik?
2: De jogilag, meg polgári gondolkodásilag meg nem.
1: Nem.
3: Ez
1: tudod, miért nagyon fontos? Csak egy gondolattal megtámogatva, amit az István mondta, mert szerintem nem mondtad ki a lényeget. Mert ha a későbbi bűn bűncselekmény, azt nagyobbnak ítéli a társadalom, mint azt, amit te elkövettél azon a ponton, amikor mondjuk megszellőztettél egy nevet, és ez bekövetkezik, vagy nem is, akár csak a tényleg az eszmei térben megjelenik ez a különbségtétel, az azt jelenti, hogy bármikor ezen a ponton, ahol te megszellőztetsz nevet, azt nem erkölcsi felhatalmazást kapsz arra, hogy ezt megted, hanem kutya kötelességeként fogja kezelni a társadalom, mert hogy egy későbbi nagyobb rosszat, vagy egy még feldemderített nagyobb rosszat neked igenis meg kell akadályoznod, vagy nyilvánosság elé kell segítened. De ott fogunk tartani, hogy ezek után bármit lehet, mert lehet, hogy valami nagyon rosszat tudunk ezáltal elkerülni, vagy valami nagyon-nagyon rossz ember, vagy nagyon komoly bűntény kerül a nyilvánosság elé, és kapja meg a méltó büntetést.
2: De a Szabó Bence párhuzam jó egyébként, ha be akarod hozni.
3: Igen, azért szerettem volna behozni, mert ott formailag a jogszabályoknak nem volt megfelelő, ahogy ő kiállt a nyilvánosság elé, és elmondta azokat a visszásságokat, amelyek a felderítés kapcsán történtek a nyomozóhatóságnál. Ugyanakkor van egy felsőbb érdek, hogy a magyar társadalom működése szempontjából az igen-igen problematikus, hogyha az derül ki, hogy az államhatalom, a kormányzó párt ellenfelére ráküldi az állami intézményeket, amiben benne van ugye a titkosszolgálat, a ellenfelére ráküldi az állami

0: Ez a dilema. És nem fogom relativizálni, de szerintem itt azért bejön egy olyan árnyalat, hogy nem mindegy, hogy ez ki és milyen célból teszi. Tudom, hogy ez most már akkor ennek az alapvetődésnek, ami ott a nagyon szennek és érhetetlennek
1: tűnt. Megtagadod azt, amit eddig
0: mondtál. Már is nem tagadja meg, de már is egy picit ilyen izé. De igen, ez köz, mert nem fekete és fehér a valóság, is nem fekete-fehér az emberi létezés, meg az emberi működés. Tehát, hogyha valaki a egzisztenciáját és a karrierjét, vagy akár a fizikai létét is, az életét kockáztatva kiáll, és bár nem lenne, ez vagy nem jogszerű
1: életét az ő... Életét kockáztatva, azért ne szórakozz már.
0: De nem ebbe az
2: most
0: esetben.
2: Nem, csak elvonatkoztatva.
1: Most azt hittem, még minden
0: szabogat. Én általánosságban beszélek most, ennél a részén, mert szerintem úgy lehet hozzányúlni, mert egyébként mindig be fognak jönni az ilyen olyan nem olyan torzító tényezők. Tehát, hogyha valaki, mondom, egy akármilyen polgár, rendőr, mindegy, kiáll, és egy nagy szabású, egy nagy súfajsúlyú, nagy közérdeklű ügyet leleplez, úgyhogy kockáztatja az izét, de nem lenne hozzá joga adott esetben, mert törvénytelenséget izé, akkor igen, akkor ott a morális felmentés. Abszolút, egyértelműen. De nem, de hogyha egy miniszterelnök áll ki, és lebegteti valakinek a nevét, de nekem az is számít, hogy ki és milyen körülmények között. De még egy millió tényező be fog egyébként jönni. Valószínűleg egyébként pont emiatt, mert alapvetően az emberi lét is bonyolult, hát még a politika, meg a, nem, tehát a politikánál bonyolultabb műfaj nincs, ez tényleg. Szóval én egyébként tényleg azért nagyon sokan fognak utálni, de én az emberi szellemi tevékenység csúcsának tekintem, mert annyira szövevényes és annyira egyedi és annyira csak az emberre jellemző, hogy egy millió dolog fog bejönni, ezért valószínűleg az alapvető dilemát nem lehet megoldani, és minden esetben majd mindenki mérlegeli, csak akkor meg mégiscsak eltértünk az alapvetéstől, hogy a törvény az törvény. Baromi nehéz egyébként.
1: Azért nem értek veled egyet, mert ez egy speciális helyzet volt. És te azt mondod, hogy ha bizonyos pontok teljesülnek, akkor erkölcsileg felmenthető, hogy ez egy nagyon súlyos állítás, mert itt konkrétan az történt, hogy ha megy tovább a Fidesz, akkor ez a fiú lehet, hogy börtönbe kerül. De ő mondjuk hitte a közvéleménykutatásoknak, érzett valamit a közhangulatból, ő kockáztatott, és ezzel, valljuk be, egyébként nagyon nagyot nyert. Egyrészt több százmillió forintot összegyűjtöttek neki, másrészt valószínűleg egy nagyon erős
0: pozíciót. Miben mondott ellentónak?
1: Valószínűleg egy nagyon erős pozíciót fog kapni a kormányzatban.
0: De ez miben mond ellent?
1: Azért mond ellent, mert ha ezt így kezeljük, akkor vannak olyan történelmi helyzetek, pontok az életben, amikor valaki kiáll, adott esetben nincs semmi a kezében. Még lehet, hogy bizonyítékai sincsenek, vagy hamisított bizonyítékai. De látja azt, hogy kialakult egy olyan közhangulat az egyik tábor mögött, hogy a cél szentesíti az eszközt, senkit nem fog érdekelni, hogy igazat mond-e vagy nem, de a narratívába belepasszol és a szent célt küldetést ezzel teljesíti, és simán átmegy.
2: Ugyanúgy, nekem annyira feketén-fehéren gondolkodsz, hogy nem is tudok beleilleszkedni ebbe a gondolatmenetbe. Helyes. Hiszen ez a százados, most függetlenül attól, hogy lehetett érezni, hogy váltás lesz, de ha nincs váltás, akkor is elindít egy olyan folyamatot, amiben egy csomó állampolgár értesül arról, hogy hogyan él vissza a kormányzó párt a hatalmával, figyeli meg az ellenfeleit, a politikai ellenfeleit, akiket el akar lehetetleníteni, hogy a hatalmát veszélyeztesse. Ez egy olyan cél, ami egyébként, hogyha most nem kerülne, mert most te csak és kizárólag az ő... jólétesz felől közelítesz, hogy ő...
1: Nem, ez nem igaz.
2: Hogy ő most azért kimaxolja a pozikat, amik szembe jönnek vele, és milyen jó, hogy így kalkulált. Nem,
1: Dóri, ha ezt szabályra emeljük, hogy ez átmehet. Én azt mondom, hogy én egyébként minden szavát elhiszem a fickónak. És már azért láttunk olyanokat az elmúlt X-ében, csak hogy lásd az álláspontomat, és nem szeretem, hogy ez határozza meg, hogy velem egyetértesz-e vagy nem, hogy én hiszek neki vagy nem, mert én hiszek neki. Én szerintem is ez így történt, és az azóta kiderült, már többen nyilatkoztak azóta is, láttuk a Pegazus ügyet, tudjuk, hogy mit csinált Rogán Antal a titkosszolgálatokkal. Nincsen már illúziónk. De nem erről szól a sztori, mert mi van akkor, és most bocsánat, megint visszamegyek a Zsolti bácsi ügyre, az egy olyan súlyos eset, hogy én azt gondolom, hogy ez közérdek, hogy tudjunk arról, hogy a miniszterelnök helyettes éppen gyerekekkel fajtalankodik-e vagy nem. Ez egy közügy. De azóta is ezt különböző aktorok lebegtetik, már mindenki kéztényként kezeli, nincs róla egyetlen bizonyítékunk sincs róla.
2: Ez pontosan így van. De nagyon nem mindegy, hogy ki az aktor.

0: aki lebegtet.
1: A válasz kvázi bizonyítékká emelkedett, mert nem érdekli már a közvéleményt egyébként, hogy ez most bizonyítás nyere vagy nem, hanem az én prekoncepciómat megerősítette, köszönöm szépen, ha haladjunk tovább, innentől kezdve ezt a politikust én így fogom kezelni, és lehet, hogy full ártatlan. Én azért mondom, hogy nem tudjuk ezeket.
0: Ez egy tök etikátlan dolog, és ráadásul itt nagyon nem mindegy.
1: Azért mondom, hogy baromi óvatosnak kell lenni.
0: Kik az aktorok, akik lebegtetnek? Nagyon nem mindegy, hogy
1: ne valaki, azt határozza meg, hogy basszus, hogy hiszek-e Szabó Bencének, vagy nem, mert amúgy hiszek neki. Szerintem igazat mondott ott az a fiú.
0: De
1: csak azért
0: az
1: mondom, hogy legyünk ezzel óvatosak, mert ha ez átmegy, akkor átmehet utána a történelembe még 10-20 másik ember. Bemond valamit, bemutat két dokumentumot.
0: De nem lehet összehasonlítani aláírás. Az almát a körtével. A Zsolti bácsis ügyben, ami egyébként nagyon-nagyon súlyos, és borzalmasnak tartom azt, hogy egy politikust, akire ez így valahogy így rávetül a fény, az így meghurcol, és tök igazságtalanul, mindenféle bizonyíték nélkül ez így benne van a közéletben, függetlenül attól, hogy én szimpatizálok-e a semmilyen Zsolttal, vagy sem, ez egy irtózatosan borzasztó dolog. De itt nagyon nem mind egy, hogy kik az aktorok, akik lebegtetik, hogy a politikai ellenfelei, hogy olyan szerencsétlen és tönkretett gyerekek, akiket agyba-főbe erőszakoltak, traumatizáltak, mindenfélét ígér nekik a média, hogy álljanak ki, és egy ilyen...
1: De ezt nem tudjuk.
0: Mit nem tudunk? Ezek az aktorok, akik... Nem, ezt nem szétszállazom, hogy így néz ki.
1: Juhász Péter hoz egy olyan...
0: Juhász Péter nagyon súlyos etikai hibát követett el azzal, ebből is látszik, hogy egyébként a szerkesztett tartalomnak milyen nagy értéke van, hogy egy normális szerkesztőségben nem kerül be az az adás, amit Juhász Péter...
1: Ezért a szavaiért?
2: De miért a Zsolti bácsi ügy? Nagyon elmegy.
0: És itt visszamegyek azt, hogy a Szabó Bence áll ki, ő egy olyan aktor viszont. Egyikhez se hasonlítható, nem hasonlítható a DK-s politikushoz, nem hasonlítható a traumatizált gyerekekhez, nem hasonlítható egy eszét vesztett influencerhez, aki nem gondolkodik, és leültet egy olyan embert a mikrofonja elé, akit nem szerkeszt, és nem gondolja át azt, hogy egyébként...
1: Ha... Juhász Péter az eszét vesztett influencer?
0: Hát ebben az ügyben az volt.
2: Okay. Jól lekiabáltatok, két perc van, egy kicsit hallgatjam.
0: De hogy ez nagyon fontos, hogy ki az aktor.
2: Én a higgadt általánosság szintjére hoznám vissza ezt a kérdést.
1: 2 percet maradt, István.
2: Nem baj, pont elég lesz, mert halkan fogom is lassan mondani. Nem, ezen el lehet így üvöltözni, hogy
1: Zsolt a csőzébe. Ez egy tök konstruktív vita, nem?
0: Igen. Egyébként a Juhász Péternek ezt az epizódját tekintem eszeveszettnek, egyébként ezt nagyon. Tehát azt a Zsolti bát is.
1: Már blik címlap lesz.
2: Csak szerintem... Na
0: csak az egész munkásságára nem gondolom ezt.
2: Hogy az alapvető probléma, és ezért kár egyébként behozni, mert ezeken szerintem előbb általánosságban kell beszélni, és utána lehet ezeket innen-onnan példákkal megtámogatni, de lehet, nem lehet, tök mindegy, nem. Bármilyen módja jó a vitának. Hogy ez a közérdek azért nagyon ingoványos talaj, mert mi az, hogy közérdek, és mi a súlya, és mi az értéke, vagy mi a mértékegysége. Mert erre a közérdekre való hivatkozás, ez ugye sokszor nagyon sok mindent felülír. Ugye most beszéltünk arról, hogy Szabó Bence is ott, én is azt gondolom, hogy egyébként közérdek felülírja, ott a Gaudinál már nem voltunk mind a ketten, vagy hárman ugyanazon a véleményen, hogy az van-e olyan közérdek, mert egyelőre nem látjuk,
0: még
2: hogy
0: nem látjuk,
2: közérdek.
0: És egyelőre én is azt mondom, hogy etikátlan.
2: És aztán utána jön az utólagos...
0: dolgok jelenlegi állása szerint.
2: És aztán utána jön az utólagos
1: mi lesz olyan pont, ahol már nem lesz az?
2: Jó, majd jövök.
1: Ő mondta azt. A dolgok jelenlegi állása szerint etikátlan. Csak kérdezem, hogy később majd ez megváltozik?
0: Attól függően, amit most feszeget az István, hogy egyébként
1: na, mi feszeges, a... tovább.
2: De hogy feszegetek 30 másodperc.
1: Vagy túllóghatunk egy percen.
2: Nem akarom feszegetni. Szerintem a nézőink, hallgatóink az értik, hogy mire gondoltam. Bár nem mondtam végig. De igen, köszönjük.
1: Ó, István. Olyan szomorú lettem hirtelen. Jó, köszönjük szépen, ez volt a provokatőret. Provokáltuk egymást rendesen. Szerintem ez erős vita volt. Élveztem. Jó volt, Dóri?
0: Nagyon.
1: Komolyan? Nem élvezted? Nem tetszett?
0: Hát szerintem egy passzírozásban voltunk, ami csomó mindenben egyetértettünk, bizonyos dolgokban nem, de nem teljesen értettem mindig, hogy milyen logika mentén gondolkodsz.
1: Oké. Okay. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.
3: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Petőfi Jókai Táncsics 18.48.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több vizsgálóbizottságot is létrehoz a parlament. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú eseményei. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Üzemi baleset történt a múlt Iszaújvárosi üzemében. A helyszínen karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint 2 súlyos és 7 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. A történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az íratanyag összesen több mint 2 oldalnyi, a nagy felháborodást kiváltó kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot tartalmaz. Ezekből kiderül, hogy Novák Katalin kabinete az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. A kegyelmi döntésnek nincs indoklása az iratokban. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része, hogy 2 ciklusban maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. Az állami pénzalapok csaknem 44 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az esti szentmisével megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a kegytemplomban. Ezt követően egész éjszakán át tartó áhítat, majd szombat reggel 7 órától újabb mise következik. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatévőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. Szombaton a zarándokok hagyományosan vonattal, lóháton és gyalogosan is érkeznek a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben lévő pünkösdi búcsús szentmisére, mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső sem lesz. A szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Veszik vagy isszák, ez itt a Spirit FM borműsora. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást. A mai adást ismert a borműsoroknak, ő a hivatalos szerkesztője. És most mi megkeressük Magyarország legszebb szőlőbirtokát. Ehhez Bozai Zsófia a segítségünkre, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője, hiszen ő gondozza ezt az akciót. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Eltelt a határidő, május 17-ig szavazhatott a nagyközönség a legszebbnek ítélt birtokokra. Itt van három különböző kategória is. Mondjon valamit, hogy lett ez az élmezőny kialakítva?
3: Így van. Idén a jubileumi 15. alkalommal hirdettük meg ezt a pályázatot, és az élmezőny az nagyon érdekesen alakult, hál' Istennek egészen eltérően, mint a tavalyi, hiszen idén a Neszmélyi borvidékről már két borászat is bekerült az élmezőnybe, és a Pannonhalmi borvidékről is ketten képviselik a borvidéket. Ezen kívül elsősorban a Balaton régió van felülreprezentálva, érdekes módon Veszprémből, a veszprémi érseki birtok, és a Balaton Füred csopakról is bekerült, és a két birtok. Illetve egy, bocsánat, mert Balatonbogláról is, tehát nagyon érdekes, hogy hogyan változik évről évre az összetétel.
2: Ugye nagyon sok múlik ám azon, hogy milyen fotókat ültenek fel a birtok tulajdonosok, mert hogy az ő dolguk ezt feltölteni, tehát nem megy fotós, nem a mi dolgunk szavazó olvasóké, hogy a saját fotóinkat töltsük fel, hanem ezeket tulajdonképpen készen kapjuk.
3: Így van, első körben ez abszolút egy közönségszavazással kezdődik ez a pályázat. Ez azért is fontos, mert ez egy borturisztikai díj, tehát hogy melyik borászat mennyire tudja megszólítani a fogyasztóit, ez egy alapvető kérdés, és a szakértő zsűri pedig csak a döntőbe jutott 9 birtokot keresi fel.
2: Hogyha a zsűri körbejárja a birtokokat, neki magának is nyilván lesz egy benyomása, ők mennyire határozzák meg, hogy mik a feltételek, hogy hogyan lehet erre pályázni, egyáltalán ki lehet itt a legjobb?
3: Hát abszolút ez meghatározott, van egy 100 pontos szempontrendszerünk, amit az elmúlt 15 év folyamán ezt csiszoltuk, mindig kicsit módosítgattuk, kiegészítettük, és idén is például egy nagy újdonságunk van, most már különösen figyeljük azt, hogy ki mennyire folytat ökológiai gazdálkodást, a környezetvédelemre egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Egy új zsűritagunk is bekerült, egy ökológiai gazdálkodás szaktanácsadó személyében, és a 100 pontos szempontrendszer az adott, az gyakorlatilag az ültetvényt, a pincét és a borturizmust veszi a legnagyobb súllyal. Ezek 20-20-20 pontot érnek, a borok mindössze 10 pontot, és a kommunikáció is 10 pontot ér. És további 20 pont adható a harmóniára, tehát az összbenyomásra, ami kialakul a zsűriben a látogatás folyamán.
2: A borkedvelő olvasók szavazhatnak. Hát sajnos a látvány mellé a bort nem kapnak, de vajon mennyit számít az, hogy mennyire ismert egy-egy birtok?
3: Azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számít, és nagyon, nagyon örülünk annak, hogy olyan birtokok is bekerültek most a top 9-es élmezőnybe, akiket még a zsűri sem ismer, még nem látogattuk meg őket, bortesztjeinken már találkoztunk a boraikkal. Ilyen például Mórról a Frey pince és szőlőbirtok, ők is egy kis birtok, és a 2 évvel ezelőtti győztes Miklós Csabi ajánlására indultak idén a versenyen.
2: És a végére hagytam a keresztkérdést, milyen a legszebb szőlőbirtok? Ki tudja ezt meghatározni?
3: Hát a legszebb szőlőbirtok, tehát ezt mindig el szoktuk mondani, hogy nem csak egy szépségverseny, hanem gyakorlatilag a birtok jóságát, vendégszeretetét, most már a fenntarthatóságát is kiemelten díjazzuk. Ez gyakorlatilag egy harmónia, egy összbenyomás, ami nagyon fontos, hiszen ez egy borturisztikai pályázat, tehát ha valaki egy hosszú hétvégére ellátogat az adott birtokhoz, akkor igen is, ott jól érezze magát, legyenek turisztikai attrakciók, esetleg más borászatokba is el tudjon kirándulni ez alatt a hosszú hétvége alatt, tehát nagyon, nagyon összetett a szempontrendszer.
2: Minden esetre a három kategória győztes Magyarország legszebb kisbirtoka, középbirtoka, nagybirtoka címet bitorolhatja egy éven keresztül, aztán majd valaki vagy letaszítja elő a trónról, vagy sikerül ismételnie, de önöknek a lapnál is lesz ezzel dolguk, igaz?
3: Így van, mi készítünk, nagyon, nagyon sok mindennel készülünk ilyenkor a kommunikáció oldaláról is, tehát kisfilmeket készítünk minden egyes birtokról, amit meglátogatunk, cikkeket, mind az online, mind a nyomtatott magazinunkba, Tehát ez egy összetettebb feladat számunkra is. És utána 5 éven keresztül nem nevezhetnek újra, viszont évjárat megjelöléssel használhatják a díjat.
2: Hát akkor ezek szerint a jövőre nem méretik meg újra ugyanaz a birtok, és hát nem az a tétel kérdés, hogy letaszítják erről a trónról, mert hogy le lesz taszítva, akár akarja, akár nem. De hát egyébként ez így igazságosabb talán, mert hogy többen lehetőséghez jutnak. Zsófia, köszönöm, hogy mesélt róla. Meg kell nézni a Bor és Piac magazint, hogyha meg akarjuk ismerni ezeket a birtokokat, ha már valaki nem szavazott az előzőekben. Igaz?
3: Így van, ott mi részletesen beszámolunk a látogatásokról.
2: Helyes. Bozai Zsófia, Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Különleges programra hívjuk Önöket, folytatva a borműsort. Június elején van ugyanis egy nap a Szentgyörgy hegyen, amikor azt mondják, hogy megtelnek az ösvények élettel. Ezt rajtunk múlik, hogy megtöltsük. Ugyanis ezen a napon újra Szentgyörgy-hegy hajnalig, ez a rendezvény neve, tehát ott reggeltől estig, sőt éjszaka is lehet a Szentgyörgy-hegyen mulatni. Mindjárt megtudjuk. Budavári Dóra a szervezője a programnak, Szentgyörgy-hegy hajnalig. Mi ez, Dóra? Jó napot kívánok, szervusz!
2: Jó napot, köszönöm szépen, sziasztok! Biztos, hogy megtöltjük a hegyet, ugyanis teltházas lett a rendezvény. Csak azért mondom, hogyha valaki most kapna kedvet hozzá, akkor tudja azt, hogy a szeptember 5-i Szentgyörgy-hegy matinél következő alkalom, ahol tudunk találkozni, úgyhogy busulásra semmi ok. Soha nem telt még meg ilyen hamar a limitált helyek száma, és azért limitált, mert ez egy nagyon különleges és mágikus helyszín, és nyilván van egy olyan vendégszám a fejünkben, amire azt gondoljuk, hogy kényelmes és élvezhetővé teszi ezt.
1: Na de várj, én mondjuk turista vagyok, és arrafelé kirándulok, akkor fel sem mehetek a Szentgyörgy-hegyre?
2: Arra a részre nem, ahol a rendezvény van, de például a kék túrát le tudod járni.
1: Jó, hát próbáltam trükközni egy kicsit, hátha.
2: Nem. És ez azért fontos, mert azért egy ilyen rendezvénynek nagyon nagy húzása van, és 27 idén mindennél több 27 helyszínünk van, és ezek a helyszínek azért készülnek nyilván étellel, itallal, jéggel, ugye hát reményeink szerint, illetve terveink szerint nagyon-nagyon jó idő lesz, meleg lesz, úgyhogy ülőhelyekkel, és hát nagyon szeretnénk, hogy ez mindenkinek egy ilyen szuper és kényelmes hangulat legyen. Ugye 9. éve szervezzük meg ezt az eseményt, és déltől egészen hajnali egyig minden titkos kertben és minden pincészetben, ami egyébként nincsen nyitva, ott az emberek ilyen borkóstolókat, borkvízeket, mindenféle programokat, zenekarokat találhatnak.
1: De nem aprózzátok ti ezt el, tehát úgy kezdődik, hogy van egy ilyen zenés felvonulás. Azon ki vesz részt?
2: Így van, ez új ötlet volt, és nagyon-nagyon izgatottak vagyunk. 3-kor lesz tulajdonképpen a tapolcai fúvósok jönnek hozzánk, azt hiszem, hogy 30-an ráadásul, és tényleg egy ilyen nagy csindadrattával fogjuk megnyitni az idei rendezvényt, úgyhogy a Szászi birtoktól fölmegyünk velük, és a zenével együtt egészen a Lengyel kápolnáig, ami tulajdonképpen a hegynek a szíve, lelke és a legszebb kilátópont.
1: Azt mondják, hogy a Szentgyörgy-hegy a tanúhegyek királya. Valaki egyébként nincs egészen képben, mert ezt pont nem mondtuk el, ugye itt a Balatonfelvidéken vagyunk, és hát ez egy, a Szentgyörgy-hegy egy olyan tanúhegy, az oldalán bazaltoszlopokkal, és állítólag van valami köze Szentgyörgyhöz és a sárkányhoz, de az a legenda része a dolognak. De ezt például ti megidézitek?
2: Szerintem azt igen fontos elmondani, sokan nem tudják, hogy elhagyjuk Badacsonyt, és akkor Szigliget felé közeledünk, és Szigligettel egy vonalban kicsit messzebb a parton található a Szentgyörgy, ami egyébként a Badacsonynak egy ilyen egy kicsivel kisebb mása. Tehát ugye, ugyanúgy ez a tanúhegy koporsó formája van, és 2 éve, amikor a kínai naptár szerint a sárkány éve volt, akkor egyébként megidéztük a sárkányt, mert mi is akkor sárkány évet tartottunk, és akkor tök sok sárkányos dekorációnk volt, meg programunk volt. Idén, minden évben van egy jelszavunk, idén az együtt volt a jelszó. Mi azt szerettük volna, hogy abban a világban, ahol azt látjuk, hogy nagy a széttartás, és tényleg mindenféle ömlik ránk a médiából, legyen egy olyan üzenetünk, ez az együtt, ami azt mutatja, hogy minket valami biztosan összeköt, és ez az, hogy szeretjük a borokat, szeretünk kapcsolódni ezen a napon, és összegyűlünk most már 9. éve a Szentgyörgy-hegyen. Nagyon sok visszajáró vendége van ennek a fesztiválnak, tehát ez tényleg elég családias rendezvényként érdemes elképzelni.
1: És persze a borok elmaradhatatlan részei ennek a programnak, de hogyha most ettől elvonatkoztatunk, mert mondod, hogy gyakorlatilag fullos, teljesen teltház van, akkor az őszi az mikor lesz, és az miben különbözik majd ettől?
2: Igen, nekünk kettő ilyen nagy rendezvényünk van, a Szentgyörgyhegy hajnalig mindig június első szombatján, és a Szentgyörgyhegy matiné mindig szeptember első szombatján, a Szentgyörgyhegy matinén is ugyanúgy nyitva vannak ezek a pincék. Az a rendezvény az sokkal családcentrikusabb, nagyon-nagyon sok olyan család jön velünk, akinek tényleg hát nem borivó korú tagja is van. Készülünk is számukra egyébként mindig plusz programokkal, gyerekprogramokkal. És kicsit borosabb fókuszú a szeptemberi rendezvény, többet lehet kóstolni, egy picivel csendesebb. A hajnali pedig ez a bulisabb és fesztiválosabb jellegű. És tényleg mind a kettő szerintem olyan unikális nyitvatartásokat ad, meg olyan élményt, amit tényleg máskor nem elérhette a Szentgyörgyhegyen.
1: Te nem csak szervező vagy, te lelkes is. Szerintem ez nagyon jó.
2: Én ott lakom félig, úgyhogy nekem ez igazából én olyan szinten vagyok lelkes, hogy a mi házunk is megnyitja erre az alkalomra mindig a kapuját, tehát a saját életterünket, a saját kertünket nyitjuk ki, és akkor ott a kedvenc borainkat áruljuk, úgyhogy abszolút helyszínként is részt veszünk ebben.
1: Budavári Dóra mesélt nekünk a Szentgyörgyhegy hajnalig rendezvényről, de akkor most már igazából arra készüljünk, hogy lesz majd szeptemberben is egy esemény, azt kell figyelni. Dóra, köszönöm szépen, örülök, hogy meséltél erről.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

dicsősége. Kérlek, Uram, áld meg az egyházad, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást.

0: dicsőség mindörökké. Amen.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Május 30-án a Palatinus Grand Hotel tetőteraszán várják a szervezők Pécset, mindazokat, akik szeretik a pezsgőt, és hát akik nem csak megkóstolni, hanem ahogy ők mondják, átélni is szeretnék, ezt majd itt rögtön értelmezzük is, hogy mire gondolnak. Itt van ugyanis Filákovics Dusán ügyvezetője a Pannon Borbortnak, és ők szervezik ezt az eseményt. Szóval mit is fogunk mi ott átélni? Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Hát egy olyan érzés lesz, hogy a Palatinus szálloda tetején a naplementét együtt megnézzük, jéghideg pezsgőkkel, 30 pincészet, több mint 100 pezsgőjét lehet megkóstolni, egybelépjük megnézzük, jéghideg pezsgőkkel, 30

0: hideg tapasz ételeket, amelyek stimmelnek, mint a sármánpezsgőkhöz, mint a metó tradicionálékhoz is.
1: Az, hogy egy borbolt belevág egy ilyen eseménybe, az nekem azért azt mutatja, hogy igenis érzékelhető, hogy a pezsgő mekkora divat lett. Ugye?
0: Abszolút, abszolút egyetértek. Sajnos a vörösboroknak az eladása visszaesett, meg összességében is a borok eladása visszaesett, viszont azt vettük észre, hogy erre lehet válaszlépés, és vannak trendek, és az egyik ilyen trend az a pezsgő. Minden, ami buborékos ital, ez lehet habzóbor, gyöngyözőbor, egyszerű pezsgő, érlelt pezsgő, magyar, vagy akár külföldi, ezeknek az eladása növekszik. Kimondottan nálunk Dél-Dunántúlon, mi ezt nagyon-nagyon észrevettük, többek között több mint 150 féle pezsgőt forgalmazunk, és ott úgy gondoltuk, hogy egyszerre egy helyen meg lehessen kóstolni ezt a széles kínálatot. Szerintem ez érdekes program. Igazából nagyjából minket igazol a dolog, mert szinte majdnem eladtuk az összes jegyet. Már csak 10-20 jegy van összesen, és utána telt ház lesz.
1: Hát igen, akkor ez azt jelenti, hogy kapkodnia kell magát annak, aki ebben szeretne megmártozni ebben a rengeteg pezsgőben, de például az már érzékelhető, mert ez egy ebből a szempontból különlegesebb világ, hogy van-e pezsgő divat?
0: Szerintem van. Szerintem létezik. A világon amúgy már sokkal előbb megtörtént ez a divat, sőt, azt lehet mondani, hogy ez egy több mint 100 éves divat. Magyarországra kicsit később gyűrűzött be. A 90-es években azt vettük észre, hogy a testes vörösborok, akkor a nehézkes fehérborok divatosak voltak, és ahogy változott a világ, Magyarországon ez abszolút divat lett. És abszolút nem probléma pezsgőt meginni étkezés előtt, vagy munka után, délután, vagy esetleg hétvégén reggel, vasárnap reggel egy pohár pezsgővel köszönteni a hétvégét. Szerintem ezzel semmi baj nincsen, a mértékletesség az nagyon fontos, de abszolút divatja lett. Van egy nagyon nagy szabály, amit még a magyarok viszont nagyon sokan nem tudják, hogy a pezsgőt viszont jéghidegen, mindig jéghidegen szoktuk inni, tehát ha lehet, akkor 5 fokos lehet, legyen a pezsgő, vagy annál még hidegebb.
1: Ezt mi miért nem tudjuk? Dehogy nem tudjuk. Pezsgőbe hűtve, nem?
0: Ez igaz, de nagyon sok vendéglátó egységbe is szállítunk mi, nem csak Dél-Dunántúlon, de ott többségében, és én a vendéglátós tulajdonos barátaimnak is mindig mondom, hogy meg a pincéreknek, hogy nagyon-nagyon figyeljetek, mindig jéghideg legyen a pezsgő, tegyétek jégvödörbe. Ez ennek az egésznek a tálalása, a ceremóniája nincs még meg Magyarországon. Megfelelő pohár, akkor sorolhatom még, hogy mi minden szükséges.
1: Igen, ez a hókusz-pókusz valahogy hozzátartozik valóban, tehát hogyan bontom a pezsgőt, hogy ne repüljön a plafonra a dugó, de azért elegánsan pukkanjon, ne fusson ki, de azért mégiscsak legyen valami habja rögtön, amikor elkezdem kitölteni, szóval ennek azért megvannak a fortéjai.
0: Abszolút, mondok egy titkot. A pezsgő sosem fut ki, és sosem pukkan nagyot, hogyha nagyon-nagyon-nagyon hideg, és volt legalább egy órát nyugalmi állapotban, tehát nem felrázva, akkor nem fut ki a pezsgő. A pezsgő csak akkor fut ki, és akkor robban nagyot, hogyha meleg, vagy előtte fel van rázva.
1: Az meg csak akkor elegáns, ha egy sportesemény végén történik, és az egészen mást, az ünneplés célját szolgálja. Az nem ivásra való. Sokféle pezsgő van. Itt olasz, spanyol, francia, magyar kiállítókról is olvasok. Ezek között, a pezsgők között megvan a nemzeti karakterbeli különbség?
0: Nagyon-nagyon különbözőek. Tehát egy spanyol pezsgő összehasonlítva egy olasz pezsgővel teljesen más világ. Más típusú szőlőből készül, máshogy készül, teljesen ismerhető. Sőt, kiegészíteném, ugye Szlovéniából és még Horvátországból is érkeznek kiállítók. Nem mellesleg a magyar pezsgők is nagyon-nagyon sokat fejlődtek. Tehát az elmúlt 10 évben sok pincészet belevágott ebbe, észrevették, hogy erre felé megy a trend, és nagyon-nagyon jó pezsgők is vannak már Magyarországon.
1: Na hát ez izgalmas, és izgalmas lesz az esemény is. Pezsgőszalon Pécsett a Pannon Borbor szervezésében a Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ennek a dátuma május 30-a, nincs már messze, és hát jegy sincs már sok, úgyhogy ahogy hallották, kapkodjanak utána, hogyha ehhez van kedvük, és hát miért ne lenne. Hol lehet jegyet vásárolni?
0: A webshopunk

0: Facebookon lehet, a pannonborbot.hu webshopon, és sehol máshol már.
1: Na hát akkor ez ilyen egyszerű. Köszönöm szépen, Filákovics Dusánt hallották, ő szervezi és vezeti a borboltot meg az eseményt. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, szép napot.
1: Önnek is, és a kedves hallgatóknak is beszéltünk eseményekről, rendezvényekről, valamiről lemaradtunk mindannyian, mert már betelt, de tudjuk, hogy ősszel lesz egy másik. Aztán itt vannak a legszebb szőlőtőkék és a legszebb szőlészetek. Meg lehet nézni ezeket a fotókat az interneten, és hát itt van a pezsgő is, egészségükre. Jövünk egy hét múlva, viszontlátásra.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központ égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp 4 kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: Hogy jó volt-e a katalán nagydíj hétvége, arról lehet bőven vitatkozni, de az nem kérdés, hogy a hatalmas őrület rengeteg beszédtémát szolgáltatott, és ezeken végig is fogunk menni, nem biztos, hogy a teljesség igényével, de az egészen biztos, hogy a legfontosabb pontokat érinteni fogjuk a Pitlane Podcast 179. adásában. Sziasztok! És akkor nem is nagyon pazaroljuk az
3: nem
2: időt.
3: Nem volt jó.
2: Mi nem volt
3: hát
2: jó?
3: Hát ez a hétvége.
2: Nem volt jó. Hát egyébként tényleg nem volt jó. Én nem mondom azt, hogy jó volt. Én ezért nem... is mondom azt, hogy én nem vagyok azon az oldalon, ami nagyon sokan vannak, és ezt nem csak Pitlane Podcast Discordon lehetett olvasni, vagy akár különböző kommentmezőkben, de ez nem volt egy jó hétvége. Tehát nem attól lesz jó egy hétvége, hogy nagyon-nagyon
3: örülünk,
2: nagyon
3: hogy
2: sok...
3: valaki nem halt meg. Igen. Igen. Tehát vannak azok a... Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Vannak azok a napok, amikor úgy... Hát nem azt mondom, hogy bánja az ember, hogy ezt a sportot ennyire szereti, vagy hogy ennyire követi, vagy ennyire benne van, hanem úgy nehezen viseli, hogy ez most tényleg ilyen nagyon közel voltunk ahhoz, hogy ezeknek a bukásoknak akár még rosszabb vége is lehessen. Tehát, hogy ilyenkor hogy mondják ezt, hogy szeretve utálom, vagy utálom szeretni, vagy nem is tudom mi erre a jó kifejezés, de hogy így nagyon nehéz ezeket a napokat így feldolgozni, és tényleg ugye beszélgettünk a leintés után, legutolsó leintés után nyilván, ami kockázászlóval ért véget, hogy hát azért mindenki elfáradt ebbe. Tehát te is mondtad, hogy nagyon régen volt ilyen, hogy ennyire kimerültél volna egy közvetítés végére. Nyilván ez ennek is volt köszönhető, hogy ugye a 3 órás volt így nagyjából, mire végére értünk mindennek. És én is ezt éreztem, ugye itt nyilván itt a szerkesztőségben, hogy azért én is hogy próbáltam keresni a híreket, bármit megnézni, hogy mi van, hogy van.
2: Hát meg ugye ez olyan, hogy piros zászlós futamunk volt már sok. Tehát igen, nem mindegy, hogy most mi miatt szakad meg a futam. Tehát az eső miatt megszakad, vagy mondjuk történik valami műszaki hiba, ami miatt az olaj végig folyik a pályának egy bizonyos pontján, és amiatt kell megszakítani, hát az egy dolog. Hát most Istenem, ott akkor áll, megvárjuk, stb. De itt azért sokkal komolyabb dolgok miatt állt meg az egész, és nem csak arról volt szó, hogy akkor várjuk az újraindítást, hanem szerintem sokkal inkább vártuk az első olyan bíztatóbb híreket a versenyzőkről, hogy akkor az igazán nagy probléma az úgymond nem áll fenn.
3: Igen, mert ugye nyilván kiírkálják ezt, hogy magánál van, meg mit tudom én, de hát ezt nehezen hiszi el az ember, miután ezt ugyanígy megtették tavaly Sepangban is, amikor a Moto3-ban ugye Rueda meg Detwiller csattant, és mind a ketten a klinikai halál állapotában is voltak pillanatokig, vagy percekig is akár, tehát hogy ezt így nem mindig hiszi el az ember, de úgy vasárnap estére talán szerintem mindenki megnyugodott, amikor mind Zárkó, mind Alex Márquez ugye bejelentkezett a kórházból, mosolyogva is, meg látva azt is, hogy az is nagyon jó hír volt, hogy Alex Márquez nem fektették, hanem felültették, tehát ez is jelezte azt, hogy valószínűleg ilyen komolyabb idegi sérülései nincsenek, a csigolyatörése az nem olyan súlyos, úgyhogy nyilván ennek is lehetett örülni, de akkor vissza az elejére. Hétvége pillanatázzunk, bár mondjuk szerintem itt csak az a kérdés, hogy melyikünk melyiket hozza, vagy nem tudom, te valami pozitívabbat, vagy mást gondolsz.
2: Én bukást nem szeretnék hozni. Jó. Tehát, hogy tudom, hogy ez határozta meg az egész hétvégét, ezek azok a képek, amik elviszik a szalagcímeket, ezekkel lehet eladni a tartalmat, ezek voltak a leglátványosabbak nyilván.
3: Úgyhogy hozod a Raúl Fernández, kilökte Jorge Martin.
2: Így van, én ezt hoztam.
3: Hát az is bukás, az nem
2: de
3: baj.
2: Az más ilyen, jó, de azért annak közel sem volt ilyen nagy hordereje és nagy visszhangja. Legalábbis ilyen...
3: Majd erről vitatkozhatunk akár.
2: De hogy ne lett volna visszhangja, tehát bőven lehetett volna még akár ennél is nagyobb. De hogy én inkább ezt hozom, mert ez az egész VB csatát is átírja egy picit, és kicsit nagyobb távlaton és nagyobb íven haladva azért lehet ennek jelzésértéke.
3: Én hétvége pillanatának azt hozom, amiről már beszéltem, amikor ugye mind a két versenyző bejelentkezett a kórházból, és ugye kiderült, hogy semmilyen komolyabb problémájuk nincsen. Ha megengeded, akkor szerintem indítsuk el ezt az egész hétvégét magától a helyszíntől, és talán péntekkel kezdhetjük. Ugye Barcelona az a pálya, amit még az Espargaró fivérek, akik itt nőttek fel is az elmúlt 3-4-5 évben már rendszeresen pocskondiáztak, hogy mennyire vállalhatatlanul nincsen semmi tapadása, és hogy egy aszfaltozás már nagyon-nagyon kijárna neki. Megnéztem, egyébként legutóbb 2018-ban aszfaltozták le, tehát az Az nem ma volt, tehát és nem tudom, hogy milyen munkát végeztek, hogy ez már még pár évvel később is már ennyire rossz állapotban volt, de a lényeg, ami a lényeg, hogy mindenki évek óta panaszkodik arra, hogy ez a pálya, ez olyan, mintha taknyon mennél. A legjobban ezt szerintem mi sem bizonyítja más, hogy Toprak Razgatlioglu, aki abból a szuperbike-ból jön, ahol azért a tapadás az nem mindig olyan húha. Ő úgy jött vissza, azt nyilatkozta az első szabad edzés, vagy az első kigurulása után a csapathoz, hogy nézzétek már meg a motort, hogy ezzel mi van, mert hogy itt semmi tapadás, tehát hogy valami elromlott, vagy nem úgy van beállítva, mint ahogy azt én kértem, és akkor mondták, hogy üdv Barcelonában a MotoGP-vel ez ilyen, és akkor mondta az Gatlőgről, hogy hát ez teljesen vállalhatatlan. Tehát így indultunk neki már ugye eleve az egész hétvégének, hogy megint egy olyan helyszínre, és ami inkább visszás az az, hogy ugye Barcelona egy rakás pénzt elköltött arra, hogy ugye fejlessze a pedok épületet, fejlessze azt a hidat, ami ott van ugye pont a 10-es kanyar felett is, meg az azt megelőző egyenesben, és hogy erre elrocsoltak egy rakás pénzt, hogy nyilván a VIP jelményt azt minél nagyobb szintre emeljék, és nyilván így maradhattak benne félig a Forma 1-es naptárba, hogy ezt fejlesztették, de hogy
2: de az maga a pálya aszfaltja
3: az továbbra is elég rossz állapotban van, hogyha finoman akarok fogalmazni. És erre jött rá az még pénteken, hogy Jorge Martin ugye elesett délelőtt ugyanott, ahol pár évvel korábban Luis Salom életét vesztette. És nem csak Martin bukására volt az jellemző, hanem egy csomó más bukásnál is, akár Moto3-ban, akár Moto2-ben, hogy a motorok a falról pattantak vissza. Tehát, hogy annyira nincsen egy csomó esetben bukózóna kialakítva megfelelően, hogy láttad, hogy így visszacsapódnak a motorok a kis túlzással a versenyzőkre. Martin esetében ugye valami ez innen a versenyzőre is esett.
2: De Bezekkire is ugye igen. Még a hétvége későbbi szakaszában, amikor a kettesből jött igen. Ki, és ugye a kettesben nagyon sok bukás volt, akár már az első nap is. Most az mindegy, hogy milyen jellegű volt, hogy akkor, amikor a kettes kanyar csúcspontján összecsukja az elejét a versenyző, hát az egyébként a pálya karakterében benne. Van. Bőven, hiszen ugye erről is beszéltünk nagyon sokat a hétvégén, hogy azért gumi kezelés szempontjából, plusz a szokatlanul hűvös időjárás is még nehezebbé teszi a versenyzők helyzetét.
3: De... Ez volt a másik, igen, hogy a Michelin allokációja is ugye azzal számolt, hogy nem ilyen hőfokok lesznek Barcelonában, hanem...
2: A szombat délután meg a vasárnap az úgy már megfelelt a valóságnak, vagy legalábbis félig közelebb meddig, volt az előzetes számításhoz, de a péntek az egy az egyben ment így a kukába, és a versenyzők nem is tudták végigpróbálni a különböző allokációkat, és nem tudták úgy felépíteni a hétvégét, ahogyan ez kellett volna. De mi az, amire ki akarok lyukadni? Az, hogy azért ott a kettes kanyarban sok olyan bukás volt, és ilyen volt például Bezekié is, amikor látszott, hogy kicsit lassabb tempóval érkezel már be nyilván abba a kanyarba, hiszen veszel egy rohadt nagy féktávot akkor, amikor el akarsz fordulni az egyesben, csak aztán utána egyből teszed át a kettesbe. Tehát ott elvileg nincs is akkora nagy tempó. És ennek ellenére a motorok életveszélyesen csapódtak bele a légfalba, igen. És jöttek vissza. És egyszerűen sokszor az volt a mák úgymond ilyen téren, hogy más szögben csúszott le a versenyző a motorról, és az esésnek egy bizonyos pontján talán korábban engedték el a versenyzők a motort, pont azért, hogy kicsit más íven közelítsék meg ők a bukóteret, mint ahogy a motor.
3: Igen, Martin esetében is ugye ezt lehetett látni, hogy ez is a teljesen váratlan bukás volt, és nem számított arra, hogy így ennyire vissza fog csapódni majd a motor, és ugye már ezután a péntek után már lehetett érezni, hogy itt azért valami hát van a levegőben, hogy így fogalmazok. Ja, és a legjobb egyébként, amit kihagytam, hogy mindezek ellenére, hogy ennyire nem költenek a pálya aszfaltjára, azért 2031-ig megkapták a hosszabbítást év elején, tehát hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy abban benne van-e vajon, hogy mikor kell teljesen újra aszfaltozni. Van egy olyan sejtés, amivel Katalóniában van ez a pálya, és hát a MotoGP vezetősége igen komoly szálakkal kötődik ide. Nem hiszem, hogy komoly, hogy mondjam, feltételeket szabtak volna ennek a hosszabbításnak. Mindegy.
2: Az apróbetűs csillagozott résznél lehet, biztos. Hogy ott van, hogy 2030-ra meg kell
3: újítani. Azért a Liberty főnökök fejére kíváncsi lettem volna, amikor bejelentették, ugye, hogy hosszabbították Barcelonát, hosszabbították Valenciát, meg hosszabbították talán Jerezt is. Aragont nem hosszabbították, mert Aragon 26 végével lejár, és ugye igen, azt fog igen, kikerülni, igen. De hogy így mindent meghosszabbítottak szerintem. nem valószínű, hogy a Libertiseknek ez volt a terve, hogy továbbra is legalább három spanyol nagy díjjal megyünk, mindegy. Kicsit messzire kanyarodtam, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy ez már a péntek már, már így rossz érzéseket keltett az emberben, az pláne rossz érzéseket keltett, hogy amikor a sorozat hivatalos orvosa az nyilatkozja az AS magazinnak, hogy hát igen, van egy kis agyrázkódás a Jorge Martinnak, de tovább engedtük a hétvégére, akkor azért ott már elkezdett az én zsebemben is kinyílni a bicska, hogy tessék, tehát hogy el is ismerjük, tehát nem az van, hogy azt mondjuk, hogy nem, és akkor majd Martin bevallja valamikor, hogy egyébként ez történt, nem, hanem úgy simán visszaengedték, és ennek lett ugye az az eredmény, hogy összesen 4 nap alatt, mert ugye a hétfőn a teszten is bukott, 4 nap alatt 7-szer fogott padlót ilyen vagy olyan módon Jorge Martin. Tehát, hogy, és benne van az agyrázkódás protokollban is, hogy nem engedjük ilyenkor vissza pályára a versenyzőt. Még nyilván, tehát a MotoGP úgy veszi a most azon a szinten tart az agyrázkódás protokollal, vagy az agyrázkódásokkal, mint az NFL tartott az elején, amikor nem vették komolyan, és akkor mindenkit lehülyéztek, aki azt mondta, hogy bármi köze van a sok fejremért ütés ez az agyrázkódásnak, tehát hogy most itt tart a MotoGP, hogy ez így ilyen, hát ugye náluk, ami szerintem nem vérzik, vagy nem kimutatható valamilyen módon, hogy eltört, vagy röntgennel, vagy CT-vel, vagy valamivel, addig szerintem ők, ez náluk egy ilyen nem létező, láthatatlan állatfaj, ez az agyrázkódás.
2: De ez tényleg most egy új szintje ennek az egész mismásolásnak, mert itt ki lett mondva, és ugye nem tudom, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy az Aprilia-nak a közleménye volt előbb, amiben szintén ugye elmondták, hogy Jorge Martinnak van egy kisebb agyrázkódása, vagy a Charte-féle ASZ-nak adott nyilatkozat, de ez igazából teljesen mindegy. De nem tudom, én úgy értelmezem, hogy a kis agyrázkódásban benne van az, hogy
3: agyrázkódás.
2: Tehát onnantól kezdve mi a bánatról van szó, és mi a bánatról van egyáltalán vita?
3: Hát ennyire veszi a saját szabályát is komolyan ez a sorozat sajnos. Tehát, hogy, és a másik, ami ebből a szempontból elkeserítő, hogy elméletileg arról nincsen szó, hogy a Liberty érkezésével az orvosi stábot is mondjuk megreformálnák, vagy lecserélnék. Szerintem a legtöbb orvos azt mondta volna, hogy akkor köszönjük Jorge Martinnak, itt nincsen folytatás, de hát nem megbántva Chartét, de hogy én már sokat nem várok el tőle, és általában azt is sikerül mindig alulmúlnia. Úgyhogy igen, hát az már egy szomorú sztori volt, hogy ugye Martint engedték, aztán olyan is lett a hétvégéje.
2: Mondjuk azt a meetinget is megnézném, amikor Charte fölmegy beszélgetni a Libertisekkel, hogy milyen nyelven, mert ugye Charte nem beszél, csak spanyolul.
3: Majd fordítják neki, tudod, most már nagyon okos az AI, és akkor gyorsan lefordítgatják. Szóval borzasztó volt. Tehát ez már rosszul nézett ki. A szombati sprint ugye lement mindenféle fennakadás nélkül, és ott összességében szerintem egy jó versenyt is láthatunk.
2: Az egy jó csata volt egyébként sok szempontból, főleg ugye a Zakosta féle, hát eléggé váratlan, jó teljesítménnyel, tehát hogy ott is a KTM-ről majd valamilyen szinten beszélünk, bár nem biztos, hogy pozitív értelemben, hanem sokkal inkább a negatív oldalról. De például a szombat miatt abszolút lehet dicsérni a KTM-et, meg a szombatig összerakották azt a hétvégével kapcsolatban abszolút megérdemlik a krediteket, mert látszott az, hogy ami eddig gyengeség volt, vagy rosszul nézett ki akár Le Mans-ban, akár Jerezben, azokon azért nagyon látványosan sikerült javítani, és eznek van visszaigazolása, akár az egyenesbeli végsebességet tekintve, akár pedig a kanyartempóban, bár azok az igazán éles kanyarok, azok nem voltak ezen a pályán.
3: Hát egy gyengesége még mindig van ennek a motornak, az pedig a megbízhatóság. Hát az pedig ugye kibabrált szegény Alex Márquezzel.
2: És hát akkor itt rá is fordulhatunk a vasárnap első nagy balesetére.
3: Igen. Ugye több szempontból is szerencsétlenül jött ki ez a bukás. Az egyik az, hogy most valaki azt mondta, Jack Miller mondta azt, és ugye mi is láttuk már azokon a képeken, ahol a két pramakos tolja vissza Acostát lábbal, hogy egy hátsó defektje volt Pedro Acostának. Ugye Miller azt mondta, hogy szerint ez a defekt korábban lehetett, és hogy azért vette el ennyire látványosan a teljesítményt a motort. Ugye Acosta is azt mondta, hogy egyszer csak húzta a gázt, és semmi nem történt, nem haladt előre egyszerűen, tehát hogy annyira beleavatkozott az elektronika. Ő elektronikai hibának nevezte, és ugye a hátulról érkező Alex Márquez, akit sokan elkezdtek, tehát Na mindegy, tehát hogy voltak ilyen kommentek, olvastam, hogy hát miért ment olyan közel. Tehát amikor meg akarsz előzni valakit, akkor nem azzal számolsz, hogy mikor kotlik meg alatta a motor, hanem azzal, hogy akkor most minél jobban szélárnyékot fogok mögötte, és akkor megelőzöm, de hogy Alex Márquez pedig ugye pont gyorsított rá, és próbálta volna megelőzni, és hát olyan hirtelen átmegakoszta alatt a motor, hogy nem tudta elkerülni. Teszem hozzá, hogy azért Pedro Acosta egy sörrel margyön legalább Alex Márqueznek, mert hogyha Alex Márquez úgy telibe találja hátulról, tehát hogy nem tudja kikerülni, akkor ez sokkal csúgyában is nézhetett volna ki Pedro Acosta számára. Így csak ugye az történt, hogy Alex Márquez, és akkor megint csak visszautalhatunk megint egy szabályra. Ugye az összeültetők miatt ilyenkor nagyon nehéz a motorokat az egyenesben hirtelen elfordítani valamilyen irányba, vagy kikerülő manővert végrehajtani vele, ezt minden versenyző elmondta, hát ezt most megitta ennek a levét szegény Alex Márquez, mert ugye ahogy próbált volna kikerülő manővert csinálni, látszódott, hogy már összeül a motor, és hogy alig tudja tényleg elkerülni azt, hogy ne találja telibe Acostát, de végül sikerült, és csak elkapta egy-egy pillanatra, viszont onnantól kezdve szerintem, hát nem tudom, hogy egyáltalán próbált-e, vagy tudott-e valamilyen szinten féket húzni, nem úgy tűnt, hogy lassult volna bármennyit is a motor, hanem ahogy leért a kavicsos, füves részre, ott eltalált egy, szerintem ott van egy ilyen nagyon pici bekötőút.
2: A bekötőútnak van egy ilyen kicsi elemelkedése
3: a fűhöz fűtől. Képest, és ugye azt, hogy eltalált, gyakorlatilag ott visszanézve felvételek, hogy ketté is tört kvázi a motor, és onnantól kezdve csak annyit tudott csinálni Alex Márquez, hogy valahogy nem tudom, hogy mennyire tudott onnantól kezdve beleszólni, de hogy a falat legalább sikerült elkerülni.
2: Igen, és meg ugye 10, az a bekötő út, az nem is teljesen merőleges az aszfaltra, igen. Hanem van benne egy kisebb szög, tehát hogyha azt rossz szögben találod, de akkor még jobban meg is vezeti, igen, a pont, motort, ráadásul nagy sebességgel.
3: Pont tavaly láttam egy ugyanilyen bukást itt, mondjuk az autós volt, tehát ez az nagyobb szerencse volt, hogy az egyenesben ugyanígy összeakadtak, és ott telibe annak a falnak nekivágódott az autó. Hát ha ez történt volna Alex Márquezzel, akkor nem biztos, hogy arról beszélgetnénk, hogy most hogy van szegény, de megúszta, nagyon rosszul nézett ki az, tehát hogy ugye én itt tudtam nézni kockáról kockára, hogy hogyan fogott eleve, tehát hogy ahogy ott földet fogott, én gondoltam, hogy nyilván az a kulcsontörés, az simán benne lesz, de mást is simán el tudtam képzelni. Aztán ugye, mikor jöttek a hírek, hogy most már amikor a csapat is megerősítette, hogy magánál van, az nyilván egy jó hír volt, de hát óriási esett. Tehát ott szerintem legalább ilyen 280, 270, 290, 300 körül lehet, hogy volt, mikor ott lesodródott a kavicsos füves részre.
2: Hát ott ugye a kigyorsítási folyamat az addigra már véget ért, tehát utána már inkább a szélárnyéknak köszönhetően nőtt még a tempója Alex Márqueznek, tehát az egyenesbeli végsebességét organikusan addigra már elérte a motor, amire ugye a váltóval áttételezve van arra rövidebb egyenesre, tehát hogy az rohadt ijesztő volt, és tényleg óriási mázlia van. Adott esetben Alex Márqueznek, hogy ebből így el tudott jönni.
3: Igen, tehát ott az látszódott, hogy egy ilyen arasznyira pár centire ment el a feje a faltól. Ugye ez is a másik, amit Barcelona, hogy itt is lehet ezt át kellene gondolni, hogy talán az a fal is ott lehet egy kicsit túlságosan közel van ahhoz, hogy ez motorversenye megfelelő legyen. Bár teszem hozzá, ez az még jól is jött ki abból a szempontból, hogy legalább az a kis beugró van a fal előtt, mert hogyha az sincsen, és mondjuk egy ilyen megtörténik, teszem azt a austini hátsó egyenesben, ahol végig ugye mind a két oldalon nem fal van, talán szalakorlát, de lényegtelen, de hogy ott akkor nem még annyi esélye sem lett volna Alex Márqueznek, hogy elkerülje ezt az ütközést. Hát ott már az volt az érzés az embernek, hogy jó, ezt ne folytassuk. Tehát itt tőlem menjünk haza, mindenki
2: osszunk fél pontokat,
3: vagy akár pontokat se, és akkor hagyjuk egymást békén. De tehát én mondom, tehát itt a szerkesztőségben is elég volt végignézni, nem tudom, hogy a kommentátorálásból mennyivel volt másabb vagy rosszabb adat esetben.
2: Ilyenkor ugye nyilván keresi az ember azt, hogy mikor talál valamiféle bíztató pontot, akár a képen, akár a Twitteren, vagy X-en, tehát ilyenkor amellett, hogy közvetítünk, azért én legalábbis szoktam keresni az ilyen visszaigazolási pontokat, vagy igazodási pontokat. Az egyetlen probléma, hogy a legrosszabb, amit ilyenkor csinálhatsz, az az, hogyha a közvetítésben elkezdesz találgatni. Tehát ugye itt nagyon óvatosan kell meghúzni azt a határvonalat, hogy mi az, amit te még el akarsz mondani, és még bele is fér úgy, hogy ez ne legyen adott esetben alkalmatlan a közvetítéshez, vagy éppen a versenyző állapotához, mert azért ilyenre is láttunk példát az eset kapcsán, hogy persze, nem mindenki éppen a legmegfelelőbben kezelte ezt az egész szituációt.
3: Hát igen, a Mundo, tehát hogy erről is voltak viták, hogy hát a fotós is miért fotózta le, de hogy erre pont azt írta Simon Peterson is, hogy egyébként sokszor az hasznos, hogyha ezeket a fotókat elkészíted, mert hogy akkor utána az orvosi segítségnyújtás során is láthatják, hogy mi történt, stb. Tehát, hogy ezek ilyen hasznos dolgok lehetnek. Az már nem olyan hasznos, amikor a Mundo az a katalán legnagyobb sportlap, ugye talán?
2: Igen, tehát, hogy az El Mundo Deportivo az ugye a sport részlege, és az El Mundo az meg a közéleti része, úgymond.
3: Igen, tehát, hogy a legnagyobb katalán sport lap képes azt kitennie, hogy hál' Istennek csak ájultan letörött plexivel ott szakadt bőrruhában fekszik Alex Márquez. Tehát, hogy azt hogy már, és nagyon tetszett a Gresininek a reakciója, hogy kitették, hogy azért az újságírásnak talán nem feltétlenül kéne mindig erről szólnia. Tehát, hogy ezeket a képeket akkor tudom elképzelni, hogy ilyeneket használjanak, amikor mondjuk,
2: már lehet tudni, hogy a versenyző
3: tudni,
2: hogy
3: magát
2: van.
3: Alex Márquez is reagáltatott, hogy láttad már ezt a képet, vagy hogy mit tudom én, mire emlékszel, tehát nem tudom, hogy egyáltalán
2: neki. Tehát azt, hogy ezek a fotók elkészülnek, hogy ezek a fotók léteznek, azzal nincsen gond.
3: Igen.
2: Egy pont után már azzal sincsen gond, hogyha ezeket publikálod, de addig, ameddig nem tudod a versenyzőről még azt sem, hogy akkor most éle vagy hal-e, most direkt fogalmazok ilyen drasztikusan,
3: igen,
2: addig ilyet nem.
3: Nem szabad.
2: Nem.
3: Úgyhogy a Mundónak egy nagy fekete pont, ezt nem igazán értettem, hogy miért kellett. Az Alpine Starsnak, meg a Shoei-nak meg egy nagy piros pont, mert az, hogy ezt tényleg megúszta egy... Tehát, hogy a legalsó nyaki csigolyájában van egy kisebb törés Alex Márqueznek, és megúszta egy kulcscsonttöréssel az egészet, tehát az egyszerűen meg nyilván komolyabb zúzódásai vannak, de hát, hogy ezt így ki fogja tudni heverni, aztán majd folytatja a pályafutását valamikor.
2: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Steyer József, klímakutató, smaragdfa telepítő, vezérigazgató, vagy egy csomó minden. Egyébként rengeteg titulusod van, és mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy hogyan lehetne sokkal zöldebbé, sokkal szebbé tenni a bolygót. És volt 1000 koncepciód, egy csomó projektbe veszel részt, és ugye most nem sokára itt vannak az Európai Uniós pénzek, és kell is pályázni, tehát nincs is más feltétele, hogy el kell költeni augusztus 31-ig, legalább nyertes pályázatoknak kell lenni, és ebben nyakig benne leszel, ugye? Mi az egyes számú terved most, hogy szebb legyen és zöldebb és oxigéndúsabb a világunk?
2: Az, hogy csatlakoznánk ahhoz a programhoz, vagy ahhoz a filozófiához, amit az újonnan felállt kormány egy új miniszterével ki is jelölt, hogy az élhetőbb környezetért kell küzdenünk, és ebben a küzdésben ugye két súlypont van. Tulajdonképpen az egyik a vízgazdálkodásnak a segítsége, de ez a vízmenedzsment teljességgel értendő, tehát egy asszály ellen nem lehet úgy küzdeni, hogy mondjuk ott helybe egy valamit elintézek, ezt országosan összetetten adott esetben a Kárpát-medencébe kell nézni. A másik pedig a fásítás, ahol viszont nem lehet csak azt csinálni, hogy mondjuk megtiltom a tarvágást, hanem helyette olyan új ültetvényrendszereket, sok funkciós ültetvényrendszereket kell telepíteni, amikkel a biomassa erőműveknek tüzelőt adok, az iparnak fát adok, és az egész gazdaságnak pedig karbonkvótát generálok. És mi ezt letettük a korábbi minisztere asztalára 2 évvel ezelőtt.
1: Kidobták?
2: Kidobták, sőt a hozzátartozó háttér megfúrta részleteibe úgy, hogy embereket tudtak átállítani percek alatt, hogy egy pillanatban még az volt, hogy induljunk el 20 próbaültetvénnyel, hiszen tudod, itt a műsorban többször szó volt róla, hogy Magyarországon elsőként csináltuk meg a Carbon Farm rendszert. Most ezt egy angol céggel tulajdonképpen és egy hollanddal akkreditáltatni is tudtuk volna. Ez azt jelenti, hogy állami szinten milliárdok maradtak volna a büdzsébe, vagy kerültek volna a gazdálkodókhoz, akik ilyen ültetvényeket telepítenek. Hát ez nem kellett. Reméljük, hogy ez másképp lesz, különösen azért másképp, mert a smaragdfa ültetvények ugye nem csak egy célúan, tehát nem az, hogy fa, hanem számos egyéb eredményt produkálnak, például a takarmányozásba a protein legelővel.
1: Mekkorák most a legelsős maradtfák, amit annó pár, jó pár évvel ezelőtt ültettetek?
2: Hát ezek ilyen 40-50 centis átmérőjűek, de már vágjuk őket.
1: Ez
2: volt.
1: Így nagyjából egy
2: igen, öl? Igen, igen, igen. Tavaly volt jelentősebb vágás, amit aztán fel is dolgoztunk, megjelent a médiába is olyan bútor elem.
1: Ami más maradtfából készül.
2: Így van, ami más maradtfából
1: készül. Jól emlékszem, kiváló tüzelőfa, kiváló felhasználható, rettentő jó a szén-dioxid megkötése, és rettentő jó az oxigén kibocsátása. Segíts.
2: Így van, így van, így van. Hát ugye
1: vagy én mondom el helyetted.
2: Tulajdonképpen ami magától értetődő az az, hogy a paulovnia hibrideknek, ahova a smaragdfa is tartozik, és szögezzük le, hogy nem császárfa, hanem paulovnia hibrid, azaz nem ős kukorica, ha úgy tetszik, hanem egy hibrid kukorica, hogy hasonlattal éljünk. Ennek átlagosan 67 tonna, tehát a hagyományos őshonos növényeknek körülbelül 4-5-szöröse a széndioxid kötése.
1: Mert hektár.
2: Per hektár.
1: Per hektár.
2: Igen, és akkor ebből vezethető le az, hogy mekkora mennyiségű oxigén termel, tehát valóban az élhetőséget, az élhetőbb környezetet segíti, és ezért fejlesztettük itt elsőként Budapesten is, bemutattuk azt a tulajdonképpen oxigén ligetet, amiben érezhetően kellemesebb bemenni, és ezt akkor is így éreztük, amikor Budapesten smogriadó volt. Mert a smaragdfa imádja a smog elbontását, eltakarítását, épp úgy, mint ahogy a nagyon-nagyon erős aspirációjával például kiszedi a pollent a levegőből. És gondoljuk el, hogy hány ember küzd ilyen jellegű problémával.
1: Hát a saját kollégáim tüsszögnek, meg szenvednek a különböző allergiák miatt. Figyelj, nyitott a kormányzat, az új kormányzat tettél lépéseket, vagy szerinted nyitottak lesznek erre az újításokra, illetve a koncepciókra?
2: Én őszintén remélem, hogy ez az új szellem, ami bemutatásra került, új felfogás, ez helyet ad azoknak a komplex javaslatoknak, mert azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem valami elől-mellől akarunk elvenni, hanem olyan komplex megoldást szeretnénk az asztalra letenni, amivel mindenki jól jár. Az élhetőbb környezet mellett a gazdálkodók, és nem csodára várunk, hogy adj uram esőt, vagy nem tudom én, vagy az Európai Unió segélyt, hanem azt mondjuk, hogy amit megtermelhetünk, azt termeljük meg magunk új stílusa. Az új stílusról már hallottunk, tehát más típusú földművelés, remélhetőleg más típusú vízgazdálkodás is lesz, akkor viszont keressünk hozzá új fafajtákat, új növénykultúrákat, és azokat vezessük be és csináljuk, és legyünk Európa zöld tüdeje, és kapjunk pénzt olyanért, amire most nem tudunk mi eleget fordítani, gondolok a homokhátság 1 millió hektárjára, ami Európa második sivatagja, szégyen szemre.
1: Kérdezhetek vízgazdálkodási témában, mert ez is a szakterületed. Tegnap az első kormány szóvivői tájékoztatónak az egyik legfontosabb témája, hogy mennyire kevés a víz, és mekkora nagy asszály van, és 6-7 méterrel mélyebben vannak. Nem emlékszem pontosan az adatokra, de hogy nagyon mélyen vannak a vízrétegek, és folyamatosan mélyül a Tisza, ez elszívó hatás van. Meg ezeket hallottuk a miniszterelnöktől, illetve a vízügyi szakemberektől. Mennyire gáz a helyzet? Összetudod foglalni? És egyébként milyen koncepciók, hogyan lehet több vizet facsarni? Most ezt komolyan kérdezem, hogy milyen megoldások lehetnek?
2: Nagyon örülök a kérdésnek, mert az a problémánk van, hogy nem csak a talajvízszint süllyed egész Magyarországon, ez egy egyszerű fizikai jelenség, a közlekedő edényrendszerek elve. Magyarul nem építettünk vízlépcsőket a Dunán, meg a Tiszán sincs meg például a Csongrádi. Kiástuk a Gödröt, de nem fejeztük be az erőművet ott se. Következésképpen mélyült a mederágy, és a mélyült mederágy húzza ki a vizet, azt a maradék kis vizet, ami már önmagában is csökkent, hiszen a klímaváltozás miatt a csapadék mennyiség folyamatosan csökkent. Az elmúlt 7 évben ezt nagyon éreztük. Emellett megjelent egy katasztrofális dolog, amit most emlegetnek nagyjából 2 éve, ez az úgynevezett légköri szárasság. Tehát éjszaka sem tudnak a növények megfrissülni, te is kevesebb ködöt, kevesebb párát láttál. Korábban megszoktuk, hogy kimegyünk reggel, és pára van mindenen, tehát nedves szinte minden. Igen. Ebből frissülnek.
1: Vízcseppek voltak.
2: Vízcseppek
1: most
2: voltak.
1: Nincs, tényleg.
2: Így van, így van. Tehát most egy satú van, én úgy mondanám, hogy egy hidrikus satú van, se a talajba, se a levegőben nincs elég víz. Tehát most úgy kell hozzáállnunk ehhez a dologhoz, hogy rövid, közép és hosszú távú megoldások kellenek, de nagyon gyorsan, ebbe igaza volt a miniszterelnöknek. Ezért csináltunk egy speciális javaslatot a kisebbik fiammal, és megfuttattuk az AI legmodernebb verziójával, hogy nézzük meg, hogy a nemzetközi gyakorlatnak a különböző adatbázisok lehetőségeinek megfelelően mi a realitás. És azt látjuk, hogy Magyarországon rossz a helyzet, de nem menthetetlen. Tehát egyrészt a gazdálkodásban nyilván csökkenteni kell a vízfelhasználást, ez egyértelmű. Uh-huh. Meg kell kezdeni azt a vízkormányzást, amit úgy elhanyagoltunk, erről beszélt egyébként a vízügyes is, csatornák felújítása, szivattyúk megfordítása, és a legfontosabb az, hogy a tiszai tározók, záportározók megépítéséből megvolt 10-re a terv, talán 2 valósult meg. Meg kell, folytatni kell nagyon gyorsan még idén, és a Tisza vízmennyiségével Ukrajnától indulva, tehát nagyon gyorsan tárgyalások fenn a felső folyás mellett, tárgyalni kell, és ott pedig újra fásítani, mert a Tisza víz folyásába közrejátszik az is, hogy az elmúlt 10 évben, 15 évben Ukrajnában brutális tarvágás volt. Magyar cégek is részt vettek benne, hogy
1: pelletálták. Igen, mond az összefüggést, tehát attól, mert letarolják az erdőt, az igen, olyan hatással van, hogy...
2: Így van, nem tudja behúzni a felhőből azt a csapadék mennyiséget, ami átmegy a terület fölött, és nem ott esik az eső a vízgyűjtők fölött, ahol kellene,
1: ahol régen,
2: hanem most például Törökországban volt özöneső.
1: Láttuk, hogy térdiget a víz az
2: országban, ha visszaemlékszel,
1: tehát
2: özöneső.
1: Tehát délebre húzódik.
2: Elhúzódik máshova, mert nincs meg az a statikus töltés és kötés, ami kell ehhez a mechanizmushoz. Tehát ezért is a fásításnak és azoknak a speciális ökosziget telepítéseknek nagyon nagy jelentősége van, vagy csak egyet mondok, a mezővédő erdősávoknak, amiket kivettünk a földjeinkről, hogy minél nagyobb gépekkel csinálhassuk a port. Na hát, ilyeneket be kell nagyon gyorsan fejezni.
1: Azt mondták a vízügyi szakemberek, hogy van megoldás. Lehet, hogy nagyon-nagyon naív a kérdés, de azt gondolnám, hogy rengeteg víz folyik le a Dunán, meg a Tiszán. Ezt a vizet nem lehet ilyesmire felhasználni, ugye? Nem lehet kivenni erre. Nemzetközi szabályok vannak?
2: Nem. Ki lehet venni.
1: De?
2: Ki lehet venni, és lehet hasznosítani.
1: Lehet?
2: Ugye ebből feszültség volt, amikor Szlovákia elkezdett egyoldalúan duzzasztani, vagy az, hogy lent a bulgár-román, vagy a szerb-román határon vízlépcsők épültek, és visszatorlasztottak, és használták a vizet, mert értelemszerűen csatornákkal használják.
1: Szabad ne feled, jól látom most is, hogy iszonyúan hiányzik a bős-nagymarosi vízlépcső?
2: Maradjunk annyiba, hogy vízlépcsők hiányoznak a Dunáról. Uh-huh. Ezt a szakma teljes keresztmetszetben ma már elismeri, az eddigi politika nem merte felvállalni. Mindig ilyen mumus volt, pont a Nagymaros miatt. Pont ismeri, az eddigi politika nem merte felvállalni. Mindig ilyen mumus

0: hanem átvezetnénk a Duna alatt közlekedő edényrendszer, és menne be a homokhátságba, ahol miután relatív magas, mondjuk 35 fok körüli a hőmérséklete, nagyon jól párologna, és egy olyan mikroklíma hatást és egy talajtöltést eredményezne, aha, amivel a régi ökostruktúra, a vizes élőhelyek térhetnének vissza, és erre van nagyon nagy szükség. Szükség van még új technológiákra. Az elmúlt időszakban nagyon nagy probléma volt, hogy azzal viszont a külügyminisztériumot kerestem meg, mert oda tartozott bizonyos energetikai fejlesztési dolog, és konkrétan a Paks 2. Uh-huh. Ott egy teljesen új, a Heller forgó torony technológiára épülő úgynevezett totam rendszert az indián filozófiából vettük, a pipázó indián szinonimáját. Az a lényeg, hogy pöfékelő tornyokat fejlesztettünk. Ez egy koncepció tervez, tudni kell, de az a lényeg, hogy irányított nedvességpamacsokat enged a levegőbe.
1: Ugye, hogy párolog a víz a nagy tornyok oldalán.
0: Nem oldalán, benne képződik gyűrű, amit egy ilyen légnyomás kilök, és akkor úszik ez a pamacs a levegőbe, ezt néha a Mátrába lehet látni, néha-néha, amikor olyan légköri jelenség van, de ezt lehet tudományosan programozni, csinálni, és lézerrel pedig meg lehet lőni a felhőt, vagy ezt a pamacsot, uh-huh, és akkor ott esik az eső, ahol szükségem van. Erről beszéltünk akkor, amikor a Szahara zöldítésbe a programozott esőt, a mesterséges esőt tárgyaltuk, vagy beszéltünk.
1: Beszéltünk erről régebben, igen, hogy a Szaharát ugye főleg inkább az óceáni oldalról elkezdve, igen, telepíteni megfelelő zölddel, és onnantól tulajdonképpen, igen,
0: húzná be
1: a felhőket,
0: így van,
1: a felhőket
0: nevezik,
1: és onnantól lenne. Kezdve viszont, ha van felhő, van csapadék, ha van csapadék, akkor alatt a zöld, tehát egyre folyamatosan lehetne.
0: Így van.
1: Ráadásul óriási probléma, én nem tudom pontosan, jól tudom az adatot, hogy a Szahara észak-déli irányba, de főleg déli irányba évente 40 kilométerrel növekszik, ami ugye az élhető területet csökkenti, de közben ott meg az átlagos születési szám ugye gyerek, családonként 7 gyerek, ami viszont egyre több szájat kell letetni, de ugye ez az Afrika nagy problémája. Igen. Amikor együtt kezdtünk el dolgozni, annak idején 1 milliárd volt Afrika, most már majdnem 2 milliárd.
0: És 30-ra 3 milliárd lesz.
1: És azt hiszem 40-re vagy 50-re meg 4 milliárd, az élhető terület pedig radikálisan csökken.
0: Nagyon fontos dolgot említettél, a Szahara délnek menetelése az 40-50 kilométer között van
1: per
0: évente.
1: Ez hihetetlen sok.
0: Ez azt jelenti, hogy a legeltető területek, ez az úgynevezett száhelővezet gyakorlatilag eltűnt, és most már beleharap az őserdő, az állandó esőerdő.
1: A szavannai is részbe?
0: Hát a szavannai részen már majdnem túl van.
1: Viszont ott meg földművelők vannak, és ez a legnagyobb konfliktus, ugye azt szokták mondani, hogy a fulani állattartók gyilkolják az ott élő, most akkor nem menjünk bele vallási kérdésekbe, de ez egy óriási nagy problémát jelent.
0: Így van, ezért kell a nagy zöld falat minél előbb megerősíteni.
1: Globálisan ezzel nem foglalkozik senki. Nem látom, Józsi, hogy nem látok pozitívumot a világban. Most negatív irányba fordultam, sorry.
0: Én azt gondolom, hogy ha mód és lehetőség lesz rá, szánjunk rá egy beszélgetést, esetleg hozok más kollégát is magammal, uh-huh, hogy ezt körbejárjuk, hiszen nagyon sok milliárd eurót égetett el a világ az úgynevezett nagy zöld fal projekten. Én magam 20 éve követtem, uh-huh, nyomon, többek között, amikor még megismerkedtünk, akkor itt járt Obasanjo elnök is, ennek a projektnek a mecénása, kezdeményezője. Én azóta követem, kint vagyok a terepen elég gyakran, és próbálom kicsit öncélúan persze a smaragdfát és a gyökéritatót, ezt a magyar szabadalmat, amit méltatlanul itthon szintén elfelejtettek, vagy negligáltak, ezt is integrálni. 50%-kal csökkenti a vízszükségletet a növénykultúrákba, és mondjuk menekültáborokba, egyéb helyeken egyszerűen csodát tesz.
1: Figyelj, azzal, hogy a miniszterelnök a mostani sajtótájékoztatón a vízügyet emelte ki, és te is azt mondod, hogy katasztrofális állapot van, miért nem hallottunk erről az elmúlt években? Tehát engem is villámcsapásként ért, hogy ennyire gáz a helyzet, de közben senki nem beszélt róla. Miért?
0: Azért, mert a kormány, az előző kormány a könnyebb megoldás irányába ment. Most azt képzeld el, azt a felelőtlen baromságot, hogy például az energiaminiszter,

0: miniszternek, az akkori energiaminiszternek jogot adtak arra, hogy felülírja a Paks biztonsági szabályzatát a hűtővíz tekintetébe. Ugye van egy olyan nemzetközi megállapodás, hogy meddig lehet melegíteni a Dunát, hiszen ha túl melegítjük, akkor a megfőtt halak mondjuk kiugrálnak, vagy kisodródnak belőle.
1: Szörnyű látvány is lenne.
0: Igen,
1: egyébként.
0: És a miniszternek joga lett, jogot kapott egy miniszter, hogy egy olyan jogszabályt átírjon, illetve időszaki feloldást adjon belőle, legyünk pontosak, hogyha kevés a víz a Dunába, és menni kell Paksnak, akkor mehet bele a magasabb hőmérséklet. Magyarul túlfűthetjük a Dunát. Hát ez őrült felelősség, vagy felelőtlenség. Igen, és azért is gondolom azt, hogy más típusú megoldások, tehát a homokhátságra az átvezetés, vagy a totam torony, vagy bármi más, de kell, mert egyébként meg azt a hőt, amit Paks termel, azt már régen hasznosítani kellett volna teljes egészébe. Egy kisméretű hasznosítása van, mert ugye Paksot úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus gőzgépet. Van
1: hát
0: egy
1: felforrósított vízből gőz, meghagyja a turbinát, és a turbinában az áram. Nem, ez a tulajdonképpen atomerőmű alapelve.
0: Így van, és ez egy klasszikus gőzgép alapelv is, hogy gőzt termelek, és utána a mechanikus energiával mi villany termelünk Pakson, de a gőzt meg visszahűtjük, visszakondenzáljuk, ezért van a nagy Dunavíz szükséglet. Viszont ezt a hőmennyiséget én már nagyon-nagyon régen fölvetettem, hogy nem csak Paks fűtésére, hanem a környező városoknak a hőellátására is lehet.
1: El lehetne használni. Vezetni odáig?
0: Persze, simán. Hát gyönyörű példák vannak Izlandon, ahol a geotermálist vezetik nagy távolságra, vagy Finnországban, ahol viszont biomasszával generálják a hőt, de az, hogy 80-100 kilométert vezetik a mai szigetelések mellett, ez lehet. Tehát lehet úgy megtakarítani, hogy egy bizonyos elvesző energiatömeg hasznosul. És ez lenne az a nemzeti hatékonyság, amire piszokul szükségünk van.
1: Ha viszont lejjebb megyünk jó pár száz méterrel lejjebb, akkor viszont hihetetlen sok gyógyvízünk van, vagy van ennek szakkifejezés?
0: Geotermális energiánk.
1: Geotermális energiánk, te biztos az energiát látod benne, én meg azt a mondjuk ásványi anyagokkal tele lévő meleg vizet, amiben a Széchenyibe beülünk. És hogy állítólag akárhol leforunk Magyarországon, ezzel találkozunk. Most ugye ez két különböző vízről beszélünk, ebben is sokkal több potenciál van, ugye?
0: Teljes mértékben egyetértünk, sőt, én azt mondanám, hogy három szintbe gondolkozzunk lefelé. Gyakorlatilag a felső részbe ott vannak ezek az ásványos és gyógyászati, turisztikai szempontból remekül használható
1: Hévíz, Miskolctapolca, ugye a Széchenyi fürdő, vagy a reklámozhatjuk bármelyiket.
0: Köztük világhírű, minőségű vizek.
1: A Rudastól kezdve, mindenki ebbe gyógyul meg Magyarországon.
0: Így van, és például ennek a kutatása kapcsán olyan dolgokkal találkoztam, hogy Magyarországon kezelték Dunaalmáson egy kénes, úgy mondjuk, gyógyvízzel a svéd királyt, amikor a Ladoga tavi csatában vereséget szenvedett, akkor ide menekült gyógykezelésre, mert Mária Terézia már akkor felismerte ennek a magyar gyógyvíznek a hatását. De ez csak egy kis kitérő. Tehát első szint a gyógyvizek, amik részlegesen hasznosulnak, de bőven van benne tartalék, és nemzetközi
1: és
0: összefogás
1: potenciális. Potenciál is lenne, hogy akkor még több fürdő, még gyógyászati, több turizmus, gyógyászat.
0: Szórakoztató célú, stb. Meg rekreációs legalább.
1: Két percünk van, gyorsan mondjad.
0: Igenis. A második szint az a geotermális energia, ezt elkezdték fúrni, de ennél mondok egy jobbat. Csináltunk hődinamikai számításokat azokra az extra mély kutakra, 4000 méteren fúrnak most és termelnek a békési járokba, ahol lehetne olyan geotermális kazánokat csinálni, hogy a földhőt, miután kitermeltük azt a gáztömeget, ami van, tulajdonképpen a földhőt hasznosítjuk még 50-100 évig. Fantasztikus lehetőség lenne, és miután Magyarországon...
1: Hiszen ha megvan a csőle, akkor utána már csak pörgessük benne a vizet, vagy megfelelő folyadékot,
0: igen,
1: és onnantól kezdve meg fönt, mint egy átcserélő tartályban már fűtünk vele, meg mindent csinálunk, meleg vizet csinálunk bele.
0: Erre letettük az MVM-nek annak idején a javaslatot.
1: Hát gondolom, az is kuka,
0: így
1: mondták,
0: van,
1: hogy köszönjük.
0: Így van, úgyhogy bőven vannak javaslatok, és én őszintén remélem, hogy az összes szakember, aki korábban elfojtotta a tehetetlenséget látva, vagy a
1: kreativitását.
0: Igen, a kreativitását, az most segíteni fog.
1: Fogsz benne dolgozni a következő időszakban?
0: Ezzel ezeket... örömmel szeretnék, és ezeket a területeket igen, úgy érzem, hogy az a 20 év akkor a helyére kerülne.
1: És akkor a következő 20 évben is várlak itt szeretettel, és mindig beszélgetünk, folytatjuk ezt.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Steyer József, klímakutató, régió barátom, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, öröm volt beszélgetni, és hát haladunk előre, remélem megcsináljuk, jó?
0: Köszönöm, és úgy
1: legyen. Szia, szia.
0: Szervusz. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központ égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén. Sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Védvonal néven országos jogvédőhálózatot indít a Fidesz. Orbán Viktor szerint erre azért van szükség, mert árad a gyűlölet és az erőszak az országban. Közben az IDEA intézet azt mérte, hogy egyre többen szeretnék, ha volt miniszterelnök háttérbe vonulna. Németh Péterrel és Stumpf Andrással beszélgetünk. Felfüggeszteni a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza kormány. Az erről szóló törvényjavaslatot szerdán nyújtották be az országgyűlésnek. Az indítványozók szerint felül kell vizsgálni a devizahiteles fogyasztói szerződések jog következményeit. A szakma egyik fele szerint a végrehajtások és kilakoltatások érintettjei most fellélegezhetnek. A szakma másik fele viszont az érdemi párbeszédet hiányolja. Erdősi Évát kérdezzük. A magyar gazdaság újraindulását támogatná egy új szakmai kezdeményezés, melynek célja, hogy nyilvánosan kiálljon az innovációs ökoszisztéma fontos ügyei mellett. A kezdeményezés ötletgazdái úgy vélik, hogy a startupok és technológiai innovációt vezérlő cégek jelentik a jövő gazdaságának motorját. Vendégeink Balogh Petya és Oszkó Péter. Közzétette a Sándor Palota a kegyelmi ügy dokumentumait, melyekből kiderül, Novák Katalin úgy adott kegyelmet K. Endrének, hogy a pozitív döntést a volt köztársasági elnök igazgatósága sem támogatta. A Tisza párt vizsgálóbizottság elé állítaná az ügy szereplőit, hogy sikeres lehet egy ilyen eljárás, arról Szepesházi Péterrel beszélgetünk.
3: Kezdődik az Egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Németh Péter, a Népszava főszerkesztője, és Stumpf András, a Válasz Online újságírója. Jó estét, szervusztok!
4: Szervusz, jó estét!
3: Kezdjük az utolsó témánkkal. Sólyog Tamás nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait. Okosabbak lettetek-e?
5: Sokkal nem. Egyébként ezt sok mindent tudtunk eddig, de éppen a Sólyog Tamás által nyilvánosságra hozottakból azért újdonság kiderült. Azt eddig is tudtuk, hogy az Igazságügyi Minisztérium és Varga Judit nem támogatták ezt a kegyelmi kérvényt, úgy küldték föl a Sándor Palotába, majd úgy jött vissza, hogy hát aláírta a köztársasági elnök, tehát akkor valamiért Varga Judit is aláírta. Ezt eddig tudtuk, de az, hogy a köztársasági elnöki hivatalon belül az a szervezet sem támogatta, azok is azt mondták, hogy ez nem lenne szabad. Na ez azért újdonság, tehát hogy több irányból nagyon egyértelmű jelzések jöttek Novák Katalin irányába arról, hogy ezt nem szabad aláírni, és ezt látszik, hogy ezt ő maga nyomta át, és senki nem támogatta se a Sándor Palotában, akkor sem az Igazságügyi Minisztériumban. Ez azért, hogy ennyire egyedül volt, és hát azt tudjuk, hogy Balogh Zoltán, ez nem most derült ki, Balogh Zoltán volt az, aki a figyelébe ajánlotta, hogy ezt kellene, aki ugye tudjuk, hogy az udvarban mit jelentett. Szóval szerintem kezd azért összeállni a kép. Nem sok lehetőségünk maradt, hogy kinek a végső felelőssége ez a történet.
3: De több jogi furcsaság is van, vagy eljárásbeli furcsaság is van ebben. Érkezik a műsorba jogász, ügyvéd, volt bíró, akitől majd megkérdezem ezt. Péter, te hogy látod, számodra mi derült ebből ki?
4: Ugye változatlan az a nagy kérdés, hogy tényleg megáll-e az a teória, ami eddig egyébként tartotta magát, hogy ez voltak éppen a köztársasági elnök asszonynak az egyéni akciója. Ugye neki vannak családi vagy baráti kapcsolatai Erdélybe, a szabadon engedett, megkegyelmezett úriembernek, Kónya Endrének a családjával ott szokott nyaralni. Ez úgy önmagában elegendőnek látszik. Nekem az nem látszik elegendőnek arra, hogy egy ilyen döntést önmaga hozzon, hogy egy ennyire kényes ügyben, vagy kényes ügyekben, mint a Hunnia is, és ugye egy terrorcselekményre elítélt társaságot is, annak is megkegyelmezzen, hogy ezt meg lehet tenni Orbán Viktor nélkül. És Orbán Viktor ugye az kezdeti első napokban nem a legjobban reagált, sőt egyáltalán nem reagált, talán 4 nap, mire azt mondta, hogy ő kiírtana a pedofília írmagját is, és minden további nélkül elengedte, ha ezt lehet így fogalmazni, a köztársasági elnököt valamelyik arab országba. És onnan rendelte haza, noha ezt sem vallották be soha, olyan Novák Katalin döntéseként volt ez feltüntetve, nem hiszük ezt, hogy ez az ő döntése volt. Van a másik oldal, amiben azt látom, hogy Magyar Péter rettenetesen erősen nyomja most már ezt az ügyet, végig akarja vinni, és szeretne eljutni odáig, amit én most itt inszinuáltam, hogy a dolgok mögött Orbán Viktor áll. Tehát én ezt a magányos köztársasági elnök akciót kevésbé látom.
5: Sőt, azért is utaltam rá, hogy nem magányos, tehát már az eddigi sztoriban sem volt magányos, hiszen Balogh Zoltánból annyit azért ki lehetett szedni, hogy ő figyelmébe.
3: Ezt elismerte,
5: hogy ő ajánlotta a figyelmébe.
4: Csak nekem valahogy ő kevés ehhez.
5: Jó, csak ugye nem Novák Katalin, az én tudomásom szerint legalábbis nem Novák Katalin nyaralgatott Erdélyben főleg, hanem Orbán Viktor felesége. És az
4: ő is, van közös fénykép egyébként.
5: Igen, és hogy az ő barátnője, már mint hogy Orbán itt Lévai Katalinnak a barátnője, vagy Adikónak, bocsássatok meg, a barátnője az a Zseni néni, aki az anyukája ennek a K. Endrének, tehát hogy így azért nagyon erőteljesen összefügg a cucc. Nem véletlen, hogy Magyar Péter hát gyakorlatilag ki is mondja ezeket.
3: Kimondta, sőt, ugye hát
5: le is
3: most
5: írta.
3: Le is írta, és igen, most ismét felszólította Novák Katalint, hogy vajon szint, hogy az Orbán család utasítására vagy kérésére adta a kegyelmet. Alakul egy vizsgálóbizottság, szerintetek láthatjuk-e ott ezeket a szereplőket? Ugye változnak a szabályok, tehát ha minden igaz, akkor innentől kezdve
4: szerintem
3: a vizsgálóbizottságra nem lehet legyíteni.
4: Szerintem a saját érdeke, hogy elmenjen. Ne adjon egy ilyen zicsert a Magyar Péternek, de nem fog semmit sem mondani.
5: Pontosan. El kell menniük, tehát hogyha azt ezek után, ahogy most a szabályok változnak, nem tudjuk, hogy pontosan így lesz-e még, de hogy elvileg rendőrséggel lehet elővezetni embereket, hogy ott a parlamenti bizottság elé állítsák őket, hogyha ezt nyilván az ember el akarja kerülni, tehát senki nem akar olyan vágóképeket magáról, meg magát a helyzetet sem, hogy ott a vezetőszáron viszik be egy ilyen parlamenti bizottságban rendőrök, tehát nyilván el kell menni, de hogy ki lehet-e deríteni, mivel ezek mind informális történetek, abban én nagyon szkeptikus vagyok, meg lehet ott kérdezgetni, és akkor azt mondják, hogy nem. Hát
3: ő így döntött, mondta ezt már, ő így döntött, ő mondta, hogy megadta már a választ, és ez sehol is dokumentálva.
5: Balogh Zoltán is megmondja, hogy igen, nagyon jó református ember volt, hát szerettünk volna neki segíteni, mi keresztények vagyunk, szeretünk segíteni
3: embereknek. És a pápa is éppen akkor érkezett.
5: Pontosan, takarúztak a pápával is, ugye, tehát önmagában, mivel ezek nem leírt dolgok, nem is tudom, hogy milyen dokumentumra várt egyébként Magyar Péter, vagy akár bárki, aki azt gondolt, hogy ott lesz egy sajtpapír, hogy leírja Novák Katalin, hogy nekem valójában a Balogh Zoli mondta, hogy neki az Anikó mondta, hogy neki a Viktor mondta, hogy mit gondoltak? Nyilván ilyen nincsen. Ha történt ilyesmi, akkor informálisan történt. Ki lehet a felbújtó? Ugye, hogyha nem fogadjuk el azt, hogy ez Novák Katalinnak az egyéni döntése volt, és ez tényleg én is hajlamos vagyok nem elfogadni, akkor vagy az van, hogy tényleg jöhetett az Orbán családtól, hiszen nekik van elég hatalmuk ahhoz, hogy azt mondják a köztársasági elnöknek, és már pedig ezt aláírod. De az is lehet, hogy egyáltalán nem tőlük jött, még csak nem is Lévai Anikótól, nem is Orbán Viktortól, az is elképzelhető, nem tudom, hogy így volt-e, hogy egyszerűen Balogh Zoltán túlteljesített. A NER-ben, amikor még élt és csúcsra volt járatva a nemzeti együttműködés rendszere, ez az udvari működésmód, ez mindennapos volt. Tehát, hogy ott kell lenned neked az uralkodók közelében, és jó pontokat próbálsz szerezni.
4: Igen, de azt én kevéssé tudom elhinni, hogy arra merészkedik, akár Novák Katalin, akár Balogh Zoltán, hogy a miniszterelnök tudta nélkül áthajtson egy nap alatt egy ilyen engedélyt.
3: Itt többszörösen is átlépték a szokásos ügymenet keretét.
4: Visszajutott a Novák Katalin asztalára, akkor még azon a napon eljuttatta
5: Varga Juditnak.
3: Ráadásul ő is, nem a jogi főosztály, mert hogy annak kellett volna, igen, többit az juttatta. Igen, ezt meg kivették.
5: Nagyjából hetekig tartana elvileg az út akár, amire visszakerül oda az igazságügyi miniszter elé. Itt ez nem történt meg, hanem aznap. Én azért ezt el tudom képzelni, mondom, nem tudom, így történt-e. De hogyha a megérzésem helyes, akkor mondjuk, hogy tényleg elképzelhető az a szenárió, hogy Balogh Zoltán úgy gondolta, hogy kedveskedik egyet az uralkodói párnak, mert hogy fognak örülni, hogy ő ezt is elintézte. Mivel neki ilyen protezsátja volt ugye az akkori köztársasági elnök Novák Katalin, ő nevelt belőle politikust meg valakit, ezért volt olyan személyes ráhatása a köztársasági elnökre, hogyha azt mondja neki, hogy már pedig ezt megcsináljuk, ezt írd le, ezt a kegyelmet, mert jó lesz, mert az udvarba szeretni fognak minket, akkor a Novák Katalin simán megcsinálja. Tehát, hogy szerintem lehet ez
4: van
5: is.
4: Van ennek még egy alfejezete egyébként, hogy azt ne, szintén nehezen tudom elképzelni, hogy a magyar köztársasági elnök és a magyar miniszterelnök, vagy bárki a pápának egy terrorista és egy pedofil segítővel akarna kedveskedni. Szóval, hogy ez hogy jön össze?
5: Igen, melyik pápa örül ennek? Tehát, mikor a saját pedofil ügyeit is éppen próbálja.
3: Hát ez az indok egy picit nyilván furcsa. Na, ugorjunk egy témát, mert van még bőven. Tegnap beszéltünk már a benyújtott alkotmány módosításról, ami ugye maximálna a miniszterelnök hivatal idejét 8 évben. Rétvári Bence tegnap reagált, Lázár János pedig ma reagált, és nagyjából ugyanazt mondta, mint tegnap Rétvári Bence. Azt mondja, hogy ennek a cél nem a hatalmi koncentráció megtörés, hanem Orbán Viktor kiiktatása, félnek Orbán Viktortól. Miért akarná ezt a Tisza? Kérdezem, mondjuk egyébként Magyar Péternek inkább az lenne az érdeke, politikai érdeke, hogy Orbán Viktor itt megmaradjon valamilyen szinten, mint lehetséges kihívó, mert lehet vele ijeszgetni, mint annó Gyurcsány Ferenccel. Ezzel a módosítással viszont soha többet nem lesz miniszterelnök.
4: A választási eredménynek van egy olyan hozadéka, hogy tulajdonképpen a választók döntő többsége, pláne hogyha az egy hónappal későbbi felméréseket is nézzük, nem szívesen látna Orbán Viktor miniszterelnöki székben. Én azt gondolom, hogy még a kampányban egy fontos mondat volt a végén Magyar Péternek, hogy ezt kimondja, hogy és ezek után Orbán Viktor nem lehet soha többet miniszterelnök, mert két ciklusban korlátozom saját magamat is. Nem vagyok jogász, ezért nem megyek bele abba a vitába, amit csak olvasok, és hol, így, hol úgy értékelnek. A most például mellétei van, levezeti, hogy ez teljesen normális, így van rendjén. Az összes fideszes pedig azt mondja, hogy Orbán Viktortól félnek. Én nem tudom, hogy most e pillanatban van-e félnivaló. Egyelőre Orbán Viktor viselkedik úgy, mint ugye, aki fütyül az erdőben, hogy ne legyen valami, ne essen baja. Tehát amit nyilván láttam a témák között ezt is, amit ő ezt a magyar védvonal, vagy micsodát akar létrehozni.
5: Jó katonás megint, ugye?
4: Igen. Igen.
5: De a férfias, olyan ágaskodós.
4: Szóval én nem gondolom. Tehát az... Ezt voltak éppen akárhogy is próbálják forgatni. Ez önmagában egy normális dolog, hogy korlátozzuk, és nem csak a 16 év miatt, hanem egyébként is a túlhatalom miatt.
5: A túlhatalom korlátozása nagyon fontos, én sem értem politikailag egyébként. Túl azon, hogy persze Magyar Péter ezt bemondta a kampányban, hogy ezt fogja csinálni, és hogy visszamenőleg is ezt fogja csinálni. Jogilag itt tényleg én sem vagyok jogász, úgyhogy nem fog úgy tenni, mintha az lennék.
3: Most tegnap megtörtént itt elég kilettérték.
5: Jó, és egyébként nagyon okos, nagyon felkészült jogászok pro és kontra tudnak érvelni amellett, hogy ez most tényleg gond vagy nem gond. Politikailag...
4: Mellitei Barna egy Fidesz törvényre hivatkozik, és abból vezeti.
5: Abból vezeti le, igen, meg az alkotmányból is, igen. Alaptörvényből is levezeti. De most nem ez a fontos ebből a szempontból most ma ebben a stúdióban szerintem, hanem hogy miért is kell, miért is jó ez, teljesen igazad van szerintem abban, hogy jobban jár a Tisza akkor, hogy Orbán Viktor, mint mumus és potenciális mumus megmarad, de hát megígérte a kampányban, hogy ezt így fogja eltörölni. Mégis jobb lenne, hogyha nem ilyen jogi, ez az én véleményem, nem ilyen jogi eszközökkel próbálnak meg a magyar népnek az akaratát valahogy irányba állítani, mert ezt úgyse lehet. Ez ugyanis csak azt eredményezheti, hogy ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem lehet Orbán Viktor miniszterelnök, hanem azt, hogy ha nem nyer kétharmaddal, akkor nem lehet. Mert ha kétharmada vagy majd megváltoztatják, akkor és 4-5-ben nyer, de hogyha a magyar nép egyszer úgy akarná, én örülnék neki, nem akarná úgy, és nem lenne ilyen helyzet, de ha a magyar nép egyszer azt akarná, hogy már pedig Orbán Viktor jöjjön vissza, akkor Orbán Viktor azt mondhatná, hogy jó, srácok, de akkor most 4-5-öt kell nekem adnotok, mert akkor tudok csak visszajönni, de akkor megadhatná neki a magyar nép. Tehát hogy arra szeretik utalni, hogy amikor ilyen jogtechnikai eszközökkel próbálnak kizárni valakit abból a lehetőségből, hogy a nép felhatalmazása alapján politizálhasson, vagy vezethesse az országot, az általában még csak nem is szokott sikeres lenni. Szóval szerintem ez nem egy feltétlenül jó intézkedés. A jövőre nézve egyébként, tehát csak úgy, hogy ha ma magát korlátozza, az egy szép gesztus, bár nem a miniszterelnököket szokás, ugye, hanem az elnököket szokás ilyen típusú korlátozás alá vetni. Másrészt meg politikai kultúra kérdése, és igazából társadalom kérdése az egész. Hogyha a társadalom odafigyel, és ellentart a mindenkori hatalomnak, és nem engedi, hogy kicsi lépésekben is áthágják azokat a határokat, amelyeket a NER virágzó időszakában megállás nélkül naponta hágott át, akkor a hatalom nem képes túlterjeszkedni. Ha viszont ezt nem
3: 16 teszik, évig engedte.
5: Igen, és igen, pontosan. De hogyha továbbra is engedi, akkor meg hozhatsz bármilyen szabályt, nézzétek meg, hogy mit csinált a Putyin meg a Medvegyev, akkor meg ki lehet játszani minden trükköt. Ha nincs nép, ami számon kér, és nincs egy olyan politikai kultúra az elitben, hogy azt mondja, hogy ezt már pedig nem, mert tudom, hogy hosszú távon nekem is rossz, meg mindenkinek rossz, ha túlterjeszkedem, hogyha ez nincs ez az önkorlátozás benne egyszerűen a fejükben, a lelkükben, akkor fogják, azt kijátszák, akkor majd valaki más veszi át ezt a posztot, aki ugyanúgy egy strómanja lesz, mint a Mészáros Lőrinc volt. Az meg akkor mennyivel jobb, érted? Szóval szerintem így ilyen technikai dolgokkal önmagában nem nagyon lehet megoldani a lényeges valódi problémákat, de elhangzott az ígéret a választás előtt, érthető, hogy betartják.
3: No, van még egy témánk, meg még több is lenne, de hát nézzük még egyet. Említette Péter ezt a védvonalat, Kocsis Máté jelentette be, az erőszakra és a gyűlöletre adott válasz első lépése ez, hogy létrehozzák a védvonalat. Mi ez? Ti látjátok ezt? Azt mondja a Fidesz, hogy árad az erőszak az országban.
4: Én azt gondolom, hogy olyanokat írnak le, amit ez a társadalom egyáltalán nem érez. És nem az, hogy még nem érez, hanem nincs ilyen. Tehát az, hogy itt egy liberális terror van, fogalmaz Kocsis Máté.
3: És hát leírja, hogy a választások éjszakán véresre verték az ő munkatársát.
4: Igen,
3: a
4: erről miért nem
3: örült
4: idáig.
3: Eléggé a Tisza győzelmének.
4: Erről miért nem tudtunk idáig, hogy a választások éjszakán valakit véresre vertek. Mert nem emlékszem rá, hogy ez elhangzott volna korábban. Ez olyan, mint 2006-ban egyre másra szaporodtak a szemet kilőtt embereknek a száma.
5: De ott mondjuk voltak
4: voltak.
5: De... Én találkoztam és interjúztam is szemkilőtt emberre, sajnos azóta már nem élt.
4: De nem azt mondtam, hogy nem volt ilyen, hanem az, hogy egyre másra szaporodtak azok, annak a száma, akiket ilyen áldozatnak tüntettek föl. Itt te hallottál erről?
5: Nem.
4: Az éjszaka véresre vert emberről?
5: És még Kocsis Máté bármilyen állításával.
4: Egy kifejezett örömünnep volt április 12-én az egész országban.
5: Igen. Én nagyon úgy vagyok most ezzel, hogy szerintem teljesen jogos olyan embereknek, akik eddig is képviselték azt, hogy fontos a jogállam, fontos a hatalommal szembeni ellenállás, hogyha erre van szükség, hogy elmondják a véleményüket tisztán, nyíltan, és ne igazodjanak senkihez. De Kocsis Máték, Gulyás Gergelyek és Orbán Balázsok véleményére bevallom, én személy szerint nem vagyok kíváncsi jogállami kérdésekben és szabadság kérdésekben. Azok az emberek, akik tényleg irányítói voltak annak, hogy 16 éven át leköpték ezeket az elveket is, sőt kiröhögték Kövér László és Orbán Viktor iránymutatása szerint, vagy épp Varga Judit iránymutatása szerint, mint fékek és ellensúlyok, milyen hülyeségek ezekkel nem kell foglalkozni, ezek így elhangzottak. Na ezeknek az embereknek a táskahordozói, meg ők maguk ne kezdjék most kioktatni az országot, ők senkit abból, hogy milyen a fékek és ellensúlyok, meg a demokratikus jogállam.
4: Kifejezetten nevetséges.
5: Nekik ebben most csönd, nagyon mély csönd legyen 16 évig.
4: Szóval kifejezetten nevetséges, hogy most ők kezdik el félteni a jogállamiságot.
5: Igen.
3: Köszönöm.
5: Majd féltjük mi a jogállamot, ha kell. Ne nincs rájuk szükségünk ehhez. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Felfüggeszteni a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza kormány. Az erről szóló törvényjavaslatot szerdán nyújtották be az országgyűlésnek. Az indítványozók szerint felül kell vizsgálni a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit. A szakma egyik fele szerint a végrehajtások és kilakoltatások érintettjei most fellélegezhetnek. A szakma másik fele viszont az érdemi párbeszédet hiányolja. Erdős Évát kérdezzük.
3: A hitelsikerek.hu szakértőjét, jó estét kívánok, köszöntöm. A kolléganőm itt mondta, hogy a szakma egyik fele őrül, a másik nem. Ön azt írja, hogy a peres eljárások felfüggesztése ön aluli ütés mindenkinek. Miért? Mert akkor ön ezek szerint nem örül annyira.
6: Nem. Az, hogy örülök vagy nem, az egy részletkérdés, mert nem rólam szól ez a történet. Viszont azt tudni kell, hogy a bíróságok előtt szinte már csak olyan peres eljárások vannak, amit az adósok indítottak. És pont azért indították ezeket a pereket, hogy végre kimondják azt, hogy az árfolyam kockázati tájékoztatás, vagy ugyan, mint tudjuk, hogy benn van most már az 1/2026-os is, hogy az árfolyam rész tisztességtelen, és hogy akkor a szerződésük érvénytelen. Az érvénytelenségnek a jogkövetkezménye pedig az, hogy a tőke és a befizetett összeg különbségével elszámoljanak a felek. Ezért indítják ők a pereket, és nem a bankok. Tehát, hogyha most megnézzük ezt így százalékos arányban próbálom, tehát van egy ilyen 80%-nyi, amit az adósok indítanak, és van egy 20%-nyi, ami lehet, hogy egy fizetési meghagyás alakul át perré, vagy még valamelyik követeléskezelő az, aki elindítja. De általában az adósok azok, akik elindítják, és ha ők most megnézzük a perek állását, akkor nagyon sok esetben tart már ott, hogy van egy közbenső ítélet, ami megállapította, hogy tisztességtelen a szerződés, és érvénytelen. Nekik már csak az elszámolásban van vitájuk, hogy mennyit folyósítottak, és az adós összesen mennyit fizetett be, mert volt saját törlesztés.
3: De ezt is, bocsánat, ezt is leállítanák?
6: Igen,
3: ez,
6: hogy, hát
3: ez egy folyamatban lévő per, akkor is, hogyha már van egy ilyen döntés?
6: Hogyne, tehát így az a legnagyobb baj ezzel a törvényjavaslattal, hogy egy generális törvényjavaslat nem tesz különbséget a perek állásában, nem tesz a különbséget, hogy ki indította vagy ki sem, hanem azt mondja, hogy ezeket hivatalból fel kell függeszteni. Ha már ugye az szokott lenni, hogy van egy ilyen fülesem, tehát azt hallottam, hogy a bíróságok is megkapták véleményezésre, és egyébként, hogyha ez lép irányba, akkor ott kőkemény büntetésekre kell számítani a bírónak, ha nem tesz ennek eleget.
3: Most a jogszabály indoklásában az áll, ezt most muszáj, hogy felolvassam, persze, hogy értsük, a szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata miatt indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni, amíg folyamatban lévő perek bíróság általi hivatalbóli felfüggesztéséről, és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani. Ez egy iszonyatosan száraz jogi szöveg, és lehet, hogy nem is érti mindenki. De ezzel segíteni akar a kormány, nem? Tehát felülvizsgálnák az eddigi jogkövetkezményeket, és ha kell, akkor módosítják.
6: Kicsit rendet szeretnék tenni.
3: Az nagyon jó lesz.
6: Tehát elolvasva nagyon száraz, és az a legnagyobb baj, hogy ebből mindenki azt hall ki, amit szeretne hallani. Itt ketté kellene választani. Vannak a peres eljárások, és vannak a végrehajtások. Ez két külön dolog. Viszonylag kevés az a peres eljárás, ami végrehajtás megállapítása miatt születik, és azért szeretnék itt a szerződés érvénytelenségét kimondani. Tehát aki a végrehajtások felfüggesztésével egyet lehet érteni. Mert akkor azt mondom, ugye azt mondják, hogy nagyon sok adósnak nem volt pénze ügyvédre, ezért ő nem pereskedik, hanem elszenvedi magát a végrehajtást, és addig, amíg itt nem sikerül majd valamit kitalálni, hogy hogy is legyen itt az elszámolás, addig ne történjen meg se kilakoltatás, se árverés, se semmi. Ezzel szerintem mindenki egyetér. Viszont, hogyha a peres eljárások egy teljesen másik kategória, amikor az adós akár van végrehajtása, akár nincs, elmegy a bíróságra és keresi az igazát. Ott, hogyha elkezdődik a per, automatikusan kérik a végrehajtás felfüggesztését, és ezt 99,9%-ban meg is kapja. Tehát ott a végrehajtás felfüggesztésének semmi értelme, mert ez a per kezdetekor megtörténik. És ez a legnagyobb baj ezzel a törvényjavaslattal, hogy nem válik ketté. De ha azt mondom, hogy legyen az, hogy, mert ugye azt mondják, hogy ez az 1/2026, ami még az unió előtt van, előzetes döntéshozatali eljárásban, hogy az árfolyamrés tekintetében ugyanúgy mondja ki az érvénytelenséget, és ugyanúgy a mostani elszámolást hagyja jóvá, hogy ezt meg kell várni, és ezért akarják a pereket felfüggeszteni, hogy senki ne kapjon egy rosszabb ítéletet. Viszont mivel a fogyasztó indította el ezt a keresetet, ő az ügygazdája, akkor legalább annyi lehetőséget meg kéne hagyni, hogy ő döntse el, hogy kéri el a felfüggesztést, vagy sem. Ezt nagyon egyszerűen be lehetne írni a szövegezésbe, hogy rendelkezésére áll a fogyasztóknak, hogy a felfüggesztést kérjék, de csak az ő kérésükre történjen ez meg, és ne automatikusan mindenkinek. Arról nem beszélve, hogy azért elég sok devizahiteles per van a bíróságok előtt.
3: Mennyi van most nagyságrendileg?
6: Hát ugye itt több, mivel nincsenek konkrét számaink, ezeket így nagyságrendileg mondjuk, hogy több ezerről van szó. Szerintem akár 10 000-es nagyságrendet is elérheti. Hogyha a bíróságokra ez rám vetül, és neki kötelező lesz, akkor ez rettenetes adminisztratív munka, ami rájuk hárul, hogy mindenkit kiértesítsenek a felfüggesztésről. Arról nem beszélve, hogyha majd születik ez az új törvény, legyen az bármi is, ami ugye az elszámolást megmondja. Ha bevárja az 1/2026-ost, hogy mit dönt majd az unió, az ki tudja, mikor lesz. Ha nem várja be, és elhisszük azt, amit mondanak, hogy ezután szakmai és társadalmi egyeztetés alapján születik majd egy törvény, akkor az megint nem egy pár hónap. Tehát ha ez a felfüggesztés eltart egy évig, utána, mire a bíróság újra kezd, ez egy újabb egy év.
3: Addig nem jut a pénzéhez.
6: Egyrészt nem jut a pénzéhez. Mondjuk, ha azt mondom, hogy jegybanki alapkamattal késedelmi kamatot kaphat a túlfizetésére, akkor ez kvázi most egy 6,5%-os befektetés. Viszont ugye a bank is fel tud készülni rá, hogy ezt kifizesse, de vannak olyanok is, akik még tartoznak. Viszont az ő tartozásuk megnő. És ugyanez igaz a végrehajtásokban is. Azoknál a végrehajtásoknál, ahol nincs peres eljárás, hanem ott tartanak, hogy elárverezik az ingatlant, vagy nem. Ha tartozása van, akkor kérdezem én, hogy még a mostani, az új elszámolás szerint is, akkor az ő kötelezettsége az tovább nő időben, hiszen azután neki majd kamatot kell fizetni. De nem beszéltünk arról, hogy mi lesz a végrehajtási költségekre. Ezt ki kapja vissza, és mikor, és mi alapján. Nagyon sok olyan kérdés van, amire nincsen semmilyen válasz, és a legnagyobb kérdés az, hogy egyébként, hogyha ez a törvény életbe lép, mi a cél? Mi az, amire a deviza hitelesek számíthatnak?
3: De arról a végső törvényről mit tudni most? Semmi. Most arról egyelőre nem lehet tudni, mi van benne, de arról viszont indulna egy egyeztetés a kormány ígérete szerint.
6: Nem tudom. Én erről se tudok. Én azt látom, ami a médiában van, ami nagyon kétoldalú, mert egyrészt van most ez a törvényjavaslat. Másik oldalról van különböző vélemény, hogy majd így fognak elszámolni, vagy majd úgy. Van, aki azt mondja, hogy megvárják az 1/2026-ost, mert nem lehet még egyszer egy olyan döntést hozni, amit utána egy uniós ítélet majd felülír. Én azt gondolom, hogy a végrehajtási törvénnyel nagyon nagy probléma van, azt mindenféleképpen módosítani kell. A végrehajtásokat fel kell függeszteni ezekben az esetekben, de ott arra megint nem gondoltak, hogy hány olyan család van, aki felvette a jelzálog hitelt, majd felvett utána egy vagy két fogyasztási hitelt, hogy azt tudja belőle törleszteni. És azokat a végrehajtásokat nem állítják le.
3: De akkor tudná olyan módosítást hozni most a kormány, ami mindenki számára megfelelő lenne? A devizahitelesek számára is, a végrehajtások számára is, az unió számára is, mert hogy ugye ott dolog van ezzel, az unió felé is.
6: Így van. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a kúria nyilatkozzon. És azt mondja, hogy egyébként kötelező az összes bíróság számára az uniós jog betartása. Mert ugye azért születtek rossz ítéletek, mert nem tartották be. Tehát a kúriának itt nagyon fontos dolga van. A VHT-t módosítani kell, és a végrehajtásokat fel lehet függeszteni, de itt is azt mondom, hogy ésszel kellene eljárni. Tehát pont az hiányzik most ebből a törvényből, ami a szakmai egyeztetés kellett volna, hogy legyen az előkészítés. Ugye a választáskor nagyon sok ígéret elhangzott. És botormódon, mivel a választó akkor szavaz, hogyha azt hallja, amit hallani akar, megígértük, hogy hanem a kormány megígérte a mostani, hogy már az első nap fölfüggesztik a végrehajtásokat. Az, hogy ez mivel jár? Kinek lesz ez jó? Kinek lesz ez hátrányos? És ki hogy fér bele? Arról már semmilyen szó nem történik. És ugye láttuk a DH-törvényeket 2015-ben, amikor megtörtént a forintosítás ilyen generális jelleggel, hogy annak hányféle problémája volt, és ott szembesültek vele, hogy hát most forint lesz, jaj, de jó lesz, és de hát akkor megnőtt a tartozásom.
3: De most ez még nincs elfogadva. Tehát, hogy most jelzik a szakmai szervezetek a problémákat, akkor azért ez lehet még módosítani, vagy erre van esély?
6: Én azt remélem, mindazokkal, mert én is szeretném azt elhinni, amit mondtak, hogy lesznek szakmai egyeztetések, hogy kikérik azoknak az ügyvédeknek a véleményét, akik ezzel foglalkoznak hosszú-hosszú évek óta, és ebben lesz egy egyesség, és akkor születik meg majd a törvény.
3: Köszönöm, hogy itt volt.
6: Én is köszönöm.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

sweet.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Közzétette a Sándor Palota a kegyelmi ügy dokumentumait, melyekből kiderül, Novák Katalin úgy adott kegyelmet K. Endrének, hogy a pozitív döntést a volt köztársasági elnök igazgatósága sem támogatta. A Tisza párt vizsgálóbizottság elé állítaná az ügy szereplőit, hogy sikeres lehet egy ilyen eljárás, arról Szepesházi Péterrel beszélgetünk.
3: Szepesházi Péter ügyvéd, egykori bíró a vendégem, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket!
3: Tehát ami fejlemény és ami kiderült, azt látjuk, hogy nem csak Varga Judit javasolt, hogy ne kapjon kegyelmet, hanem az államfő saját kegyelmi ügyekért felelős igazgatósága is. Ha a minisztérium, ha a saját apparátusa sem javasolta, akkor az államfő ezt felülírhatja, illetve volt-e már ilyen, lehet erről tudni?
4: Úgy tudom, hogy nem volt ilyen, de egyébként a tételes jog, a leírt jog szerint felülírhatja. Önmagában nem az a baj, hogy felülírta, hanem minden indok nélkül, sőt egy ilyen súlyos, etikailag is súlyos bűncselekmény esetén, a társadalom azt hiszem egész által elítélt bűncselekmény esetén, azt gondolom, hogy tényleg nem lehetett semmiféle indok, amivel egész által elítélt bűncselekmény esetén,

0: miniszter. Ezt mondjuk javára lehet írni, azt már kevésbé, hogy utána gyávaságból, ugye valószínűleg külső nyomásgyakorlásból mégis ellenjegyezte. Egy ilyen esetben, ha nincs egy olyan plusz indok, amivel mégiscsak magamat erkölcsileg, már hogy a köztársasági elnök asszony, de akár az apparátusommal megbeszélve, hogy van egy olyan indokom, amire ti nem gondoltatok, hogy miért adjak kegyelmet, ez, hogy ez nem történt meg, azt gondolom, ez furcsa és jóvá tehetetlen.
1: Hát annyira nem, hogy nem is ők küldték el, nem is az apparátus küldte vissza az igazságügyi minisztériumba, hanem hogyha én jól olvastam ott a sorok között, ők rögtön visszaküldték, tehát hogy ezt kivették Gónya Endre ügyét. Van még más furcsaság is, például a gyakorlattól eltérően kidolgozták a támogatást és az elutasítást is. Ez miért? Tehát a két döntési változat azzal került az államfő elé, hogy javasolni javasolták, de miért kellett akkor két verzió?
0: Hát ez elvileg lehet egy munkamódszer az apparátusnak, ebbe önmagában még talán, ha nem tudnánk az egész ügyet, nem találnék annyira furcsaságot. Az, hogy viszont az igazságminisztérium kegyelmi főosztálya ugye visszafele kimaradt, hogy már akkor tudtak a köztársasági elnöki hivatalban a kegyelmi előterjesztésről, amikor az még nem tudhattak volna elvileg, ha nem feltételezünk külső nyomást, de hát persze feltételezünk, amikor még az iratok csak az igazságügyi minisztériumi apparátusnál voltak, azt gondolom ezek azok a furcsaságok. Ha a szolgálati út nincs betartva, az nagyon ritkán véletlen Magyarországon.
1: Pápa látogatása, mint indok, ez mit szól? Ez felvetődött itt a műsor elején is, de hát volt már ilyen, a HVG most ezt összeszedte és megírta, csak hogy azokban az esetekben senki nem javasolta, senki nem javasolta a kegyelmet, azokban az esetekben viszont mindenki.
0: Igen, ez jól hangzó érv, de nekem az jutott eszembe, amikor az első Orbán kormány idején a Schlecht Csaba, Kaja Ibrahim, ugye ilyen céges adóelkerülő ügyekben megszüntették a nyomozást, akkor éppen akkor jelentették be, amikor a 2001. szeptember 11-i, ugye New York ikertorony terror lebombázás történt. Szerintem ez picit hasonló technikának gondolták, hogy azért, hogy ne legyen olyan jogász, oknyomozó újságíró, aki böngészi a kegyelmi döntéseket, eltereljék a figyelmet a pápa látogatással. Ez tulajdonképp akkoriban sikerült is, csak aztán akadt egy kiváló ügyvéd kollega, dr. Fülöp Botond, vidéki prokurátor, aki később mégiscsak rájött a bírósági határozatok folyóiratban.
1: Azt mondta a Népszavának, hogy nem hisz abban, hogy Varga Juditot átverték volna, és azt is, hogy gyanút kelt, hogy Gónya Endre kegyelmi kérvénye esetében kihagyták az IM kegyelmi osztályát. Miért gondolja, hogy nem verték át, vagy miért nem hisz ebben?
0: Hát azért én azt gondolom, hogy egy igazságügyminiszter, méghozzá egy tehetséges jogász, mert a tudásával Varga Juditnak sose volt probléma, igazságügyminiszter, hogy ő olvasatlanul írna alá kegyelmi előterjesztéseket, én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy tisztességesen állt hozzá, amikor még nem tudta, hogy erős külső nyomás várható, és nem javasolta, megismerve nyilván az ügy részleteit, és ahogy azt megszoktuk a Nemzeti Együttműködés rendszerében, és a minisztereknél, az Orbán kormány bármely miniszterénél, tisztelet a kevés kivételnek, akkor bizony engedett a nyomásnak, ez viszont azt gondolom, hogy felruható neki.
1: Ugye a kegyelmi ügy kivizsgálására most alakul majd egy parlamenti vizsgálóbizottság. Azt mondta, hogy a vizsgálóbizottság előtt megtörhetnek az ügy szereplői, és aztán elmondják, hogy mi történt. Ezt nem tudjuk, hogy megtörnek vagy nem, de ha nem. Lehet-e még olyan irat dokumentum, ami bizonyítja, hogy ki áll mögött az egész mögött, vagy kijelenthető, hogy ilyen dokumentum irat egészen biztosan nincs, és nem is volt, mert ezt senki nem írta le.
0: Hogy megtörhetnek a vizsgálóbizottság előtt, másodlagosan mondtam, elsődlegesen inkább, hogy ellentmondásba keverednek, esetleg csacsiságokat kezdenek beszélni, hiszen ugye rendőr is elővezetheti őket, most a Tisza frakció által megszabazott új parlamenti vizsgálóbizottsági szabályok szerint. Nem hiszek ilyen dokumentumok létezésében. Néha természetesen előfordul, hogy hivatalos dokumentumok

0: benne maradnak e-mailek, feljegyzések, de ebbe az esetben szerintem 100-szor átvizsgálhatták, hogy ilyen ne történjen. Hát esetleg, hogy a vélt vagy valós külső illetéktelen befolyásolók, nem tudom, e-mailjeit, csetjeit, telefonját, hogyha vannak, lesznek arról lehallgatások vagy iratok, elvileg nem kizárt, de nem hiszek benne.
1: Azt is mondta, hogy eltörölni az egész intézményt, mármint az elnöki kegyelmet. Miért?
0: Azt gondolom, hogy ez egy feudális intézmény, amikor a demokráciákban az államfők helyettesítették a korábbi királyokat, hadvezéreket, akkor tőlük örökölték ezt az egykori kegyelmezési jogot, és csak a baj van vele, mert ugyan természetesen van olyan, hogy méltányosságot érdemes gyakorolni, nem az igazságszolgáltatás szabályai szerint, de én őszintén szólva akkor ezt rábíznám a büntetés végrehajtási bíróra, aki viszont átlátható döntést hoz, és kell is indokolnia. És szerintem nem csak Magyarországon van baj ezzel az intézménnyel, gondoljunk arra, hogy szerintem elég elítélhető módon ugye Joe Biden is utolsó napjaiban a saját fiának kegyelmet adott, ha nem lett volna ez a jogköre, akkor az amerikai igazságszolgáltatás működésbe lépett volna.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Most jön az Aktuál, Vogyarák Anikóval. Szervusz Anikó, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
2: Szervusz, jó estét kívánok a kedves nézőknek is. Ott fogjuk folytatni, ahol ti most abba hagytátok, a kegyelmi ügynél, hiszen az elmúlt napokban erről szólt minden, és ehhez kapcsolódik a mai kérdésünk is, amely így szól, önök szerint Novák Katalin valaha magyarázatot ad-e a kegyelmi döntésére? Igen vagy nem? Még voksolhatnak, és kommenteljenek is, mert fogunk ezekből is válogatni. Te is említetted, hogy ebben az ügyben is lesz egy vizsgálóbizottság, de több másik ügyben is, ugye kedden parlament és ezeknek a vizsgálóbizottságoknak a létrehozásáról is döntenek, de milyen hatékonysággal működhetnek ezek? Erről is beszélünk, mint ahogy ugye a friss IDEA felmérésről is, és szóba kerül majd ez a bizonyos robbanás is, ami a MOL-nál történt. Tartsanak velünk, itt lesz velem Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Borgula András, a Gólem Színház alapítója, és Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász. Kezdünk.
1: Monika, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Kellemes hétvégét, hosszú hétvégét kívánok, mert hogy egy nappal hosszabb lesz. Egyenes beszéd viszont hétfőn is lesz. Egon várja majd önöket. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Vogyarák Anikó és vendégei következnek.
2: Köszöntöm Önöket! Mit gondolnak, kapunk-e valaha magyarázatot Novák Katalintól a kegyelmi botrány kapcsán? Ez a mai kérdésünk, igen vagy nem. Voksoljanak és kommenteljenek. Ez lesz az egyik témánk. Lássuk, hogy még mivel foglalkozunk és kikkel.
3: Egy ember meghalt és többen megsérültek, amikor a robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Üzemi baleset történt. Kapitány István széles körű vizsgálatot ígért. Novák Katalin kabinetfőnöke is elutasította, hogy a volt államfő kegyelmet adjon K. Endrének. Magyar Péter válaszokat vár. Védvonal néven indít jogsegélyszolgáltatást a Fidesz. Azok számára, akiket, ahogyan a párt fogalmaz, valamilyen formában tiszás erőszakért. Magyar Péter beszédével, alaptörvénymódosítással és vizsgálóbizottságokkal indítja be a parlamenti üzemet a Tisza párt. Mai vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Borgula András, a Gólem Színház alapítója és művészeti vezetője. Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Vogyarák Anikó.
2: Saját stábja sem támogatta, mégis aláírta a kérelmet Novák Katalin. Ezzel a témával fogunk kezdeni. Köszöntelek titeket itt a stúdióban. És mielőtt beszélgetünk, nézzünk meg egy rövid összefoglalót erről.
4: Az egy elnöki kegyelmi döntések indokolása az nem nyilvános.
5: Bár a Sándor Palota pénteken sok iratot közzétett, az a kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt, hogy Novák Katalin miért adott kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon pedofil bűnsegéd igazgató helyettesének. Annyi azonban kiderült, hogy az igazságügyi minisztériumhoz hasonlóan az elnöki hivatal alkotmányossági és jogi igazgatósága, valamint Novák Katalin kabinetfőnöke is K. Endre kegyelmi kérelmének elutasítását javasolta a bűncselekmény jellege miatt is, valamint az is, hogy szokatlan módon egy helytadó és egy elutasító határozatot is az akkori államfő elé terjesztettek. Utóbbi aláírás nélkül egy vonallal áthúzva került így a nyilvánosság elé. Pénteken délelőtt Facebook posztjában Magyar Péter arra szólította fel a volt köztársasági elnököt, hogy 3 év után mondja el, hogy az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet K. Endrének.
2: Óriási lehet a nyomás, egyre többen mondják, hogy na most aztán már tényleg kellene valamilyen magyarázat. Ez a nyomás elegendő lehet szerintetek ahhoz, hogy Novák Katalin előbb-utóbb kiálljon és elmondja azt, hogy miért döntött így? Andrea?
4: Én azt gondolom, hogy nehéz elképzelni, hogy Novák Katalin kiálljon és részletesen elmesélje azt, hogy pontosan hogyan történt ez a döntés. Nyilván látszik az, hogy óriási politikai felhajtás van-e körül a téma körül, azért ez az elmúlt évek egyik legnagyobb politikai botránya volt, nem mellesleg ugye ez a politikai botrány ágyazott meg Magyar Péter színrelépésének és egyáltalán annak a folyamatnak, ami elvezetett a NER bukásához, tehát ez tényleg egy szimbolikus ügy, aminek ugyan én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lépcsői voltak, hogy mind ugye az igazságügyminisztérium, mind ma végül a Sándor Palota nyilvánosságra hozott dokumentumokat, de azért a teljes sztorit még így sem ismerjük. Kérdés, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok ebben, én azt gondolom, hogy abban több remény van, hogy ott kiderüljön valami, mint sem, hogy Novák Katalin itt egyik napra a másikra úgy döntsön, hogy most jött el az ideje annak, hogy őszintén elmesélje, hogy mi történt.
2: Na majd a vizsgálóbizottságról szeretném, ha külön beszélnénk, igen, Tamás.
6: Hát én nem tudom elképzelni, az az igazság. Ugye azt tudni kell, hogy az államfői kegyelem megadása az egy diszkrecionális jogkör, tehát az államfőnek nem kell megindokolnia, hogy miért ad kegyelmet adott esetben. Itt lehet ez egy valamilyen humanitárius indok, lehet az, hogy úgy látja, hogy esetleg az ügynek vannak olyan körülményei, amit nem vizsgáltak ki megfelelően, vagy ugye, hogy a pletyka esetleg tartja, lehet, hogy az államfőnek volt egy rendkívül szoros kapcsolata valakivel, aki megkérte őt erre, hogy adjon kegyelmet, és pusztán emiatt adott kegyelmet. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a volt államfő majd kiáll, és azt mondja, hogy hát igen, nekem volt egy rendkívül, talán még a barátságnál is közelebbi viszonyom egy bizonyos személyhez, és akkor emiatt, miután ő megkért rá, akkor én ezt megtettem. Ez számomra elképzelhetetlen.
7: Ez egy ördöglakat, mert vagy elárulom a politikai közösségemet, majdnem mindegy, ki kérte meg rá, de valószínűleg valaki abból a politikai közösségből és bokává válok, és az egyik csapat már nem szeret, a másik csapat pedig akkor ők sem fognak. A másik lehetőség, hogy ameddig nem árulom el, addig ez olyan lesz, mint az ügynökakták. Föl lehet hozni mindig, minden alkalommal, egészen addig, amíg kéne. Ez olyan, mint a Ferrari-s kártya az autós kártyában, legalábbis a gyerekkoromban, hogy ez majdnem mindent visz, és bármikor be lehet dobni, úgyhogy ez egy ördöglakat, és fogalmam sincs, hogy az ő helyében, hál' Istennek nem vagyok, mit tennék.
2: Hát annál is inkább, hogy azért próbálták őt valamilyen szinten rehabilitálni, vagy visszahozni, ha csak kicsiben is, hogy akkor valamilyen családügy, vagy bármivel ő foglalkozzon, és ahogy egyébként kirobbant, rögtön a cseheknél valamilyen demográfiai konferenciára lett volna meghívva, és mondták, hogy köszi, akkor inkább ne gyere. Tehát, hogyha ő ezt, ha nem mond valamit, akkor annak meg lehet-e a politikai kockázat, hogy gyakorlatilag kiírtja magát innentől kezdve a mindenféle akár szakmai fórumokról.
4: Én egyetértek azzal, hogy ez tényleg egy ördöglakat, szerintem úgyis kiírta magát mind a szakmai fórumokról, mind egyébként.
2: De azért
4: a
2: volt
4: politikai...
2: egy rehabilitáció, amikor ő finoman nem reflektorfényben, de azért kapott feladatot.
4: Próbálták, és ugye Varga Juditot is próbálták, ugye volt ez a sejtetés, hogy majd visszahozzák ugye a kampányra Varga Juditot, ami hát ugye nyilván a Magyar Péterrel való házassága miatt egy ilyen pikáns eleme lett volna ennek a választási kampánynak. Aztán azért ez se sikerült, nem véletlenül azért csináltunk kutatásokat, amiben már a lemondás után, jóval a lemondás után mértük Varga Judit népszerűségét, és rettenetesen alacsony volt neki, annak ellenére, hogy egyébként ő, mint aktív politikus, egyébként a Fidesz egyik legkedveltebb arca volt, de ez a kegyelmi ügy, ez teljesen hát gyakorlatilag lenullázta az ő támogatottságát, és ez Novák Katalin esetében sincs másképp, tehát még hogyha ő szeretne is, nem nagyon látok visszautat számukra.
6: Hát meg a kérdés az, hogy hova lenne visszaút. Tehát egy volt köztársasági elnök mit tud csinálni? Tehát nem lesz aktív politikus. Tudja valaki, hogy mit csinál Áder János például? Nekem fogalmam sincs, gondolom horgászik valahol. Tehát tudja valaki, hogy Schmidt Pál mivel foglalkozik? Hát minden esetre hát nem túl átütő, hogy finoman fogalmazzak. Tehát senki nem tudja. Egy volt köztársasági elnöknek nem igazán van nagy politikai mozgástere. Legfeljebb tényleg ilyen szakmai, valamilyen emberbaráti, vagy valami hasonló tevékenységgel foglalkozhatna. Hát így még azt is elég nehéz elképzelni.
7: Mondjuk az pont jó lenne egy volt köztársasági elnöknek, hogy beálljon egy civil szervezet mögé, hogy tiszteletbeli elnöke legyen egy olyan szervezetnek, ami szakmai szervezet. így van, mint egy volt elnök, vagy mint egy volt first lady, az tökéletes lenne mégiscsak, de hát ezzel a renoméval, amivel ő rendelkezik, ez lehetetlen, főleg így, hogy még egyszer mondom, bármikor valóban ki lehet játszani ezt a kártyát ellene, és azt, hogy megpróbálták rehabilitálni, én is azt gondolom, hogy megpróbálták, mert mindig megpróbálkoztak ezzel, és hát itt annál az asztalnál hangzott el a híres mondat, hogy de sikerült. Nem. Ez nem tud sikerülni.
8: Itt szerintem, ami még érdekes, hogy kit tud még ez a botrány magával rántani, mert az egyértelmű, hogy Varga Judit és Novák Katalin, tényleg én azt gondolom, politikai karrierjében nincs visszaút, de hát pont ezek a sejtetések, vagy ezek a hát pletykák, vagy gondolatok, hogy kik lehettek még emögött, akik adott esetben meggyőzhették Novák Katalint arról, hogy írja ezt alá, vagy ugye az igazságügyminisztériumban kik voltak akár ugye államtitkár azok, akiknek felelőssége lehet ebben, azért itt az még kérdés, hogy meddig tud tovább gyűrűzni ez az ügy, és kiknek a politikai jövőjét teheti még.
6: Ezek szerintem már nem tényezők. Tehát most az, hogy Répási Róbert szakmai jövője veszélyben van, mert ő volt Varga Juditnak az államtitkára, hát Répási Róbert most kezdett el újra ügyvédkedni. Hát most mi az ő szakmai jövője, amit maga alá temethet a kegyelmi ügy? Semmi. Tehát ezek az emberek már mind megbuktak. Kivétel nélkül megbuktak, mondjuk volt, aki egyenesen egy egyház vezető tisztségébe bukott, ő esetleg még kibukhatna onnan, de hát majd meglátjuk.
2: Nézzük meg, hogy önök mit gondoltak mindenről, mert hogy ez volt ugye a nap kérdése, hogy önök szerint Novák Katalin valaha magyarázatot ad-e a kegyelmi döntésére, és 25%-uk úgy gondolta, hogy igen, 79%-uk pedig azt, hogy nem. És akkor lássunk majd néhány kommentet is, hogy miért vélekedtek így. Mutatjuk már is. Edith azt mondja, hogy csak akkor, ha erre rákényszerítik, különben már eddig is megszólalt volna. Valószínű, hogy magas pozícióban lévő embert véd. Ugye ez szóba került nálunk is most az adásban. Lássunk egy másikat. Erzsébet szerint nem mostanában, de igen, nem tudni, meddig bírja ezt a terhet. Aztán tanúként ki kell hallgatni, akkor már kénytelen az igazságot kimondani. Amúgy megvonnám az összes juttatásait, amit eddig kapott, fizesse vissza, ezt mondja például Imre, és láthatták a többi egyéb kommentet is. Erről is beszélünk, majd ugye szó volt arról, hogy egy vizsgálóbizottságot fognak majd felállítani a kegyelmi ügy kapcsán is, és sok más ügyben is. Nézzük meg egy összefoglalót.
3: Magyar Péter beszédével indul kedden a parlament. Majd a képviselők szavaznak a Tisza többség által javasolt 5 parlamenti vizsgálóbizottság megalakításáról. Ezek között lesz egy, a kegyelmi ügy felelőseit feltáró testület. Szerdán az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot tárgyalja a parlament. Az indítvány benyújtói többek között a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezik. Lépéseket tesznek továbbá a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé. Azt is rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK vagyona nemzeti vagyon.
2: És a parlamenti üléseken egyébként szerdán arról is döntenek majd, vagy legalábbis szó lesz arról, hogy hogyan lehet ezeknek a vizsgálóbizottságoknak a hatékonyságát növelni, és akkor itt szerintem rögtön valószínűleg ez a lehetséges tárgyalás választ is ad arra a kérdésre, hogy azért az elmúlt sok évben sokféle bizottsági ülésről hallottunk, és gyakorlatilag mindig arról volt szó, hogy ezek teljesen súlytalanok, és gyakorlatilag semmi értelmük nincsen, mert hogy ellenszélben próbál mondjuk az ellenzék bármit bevinni vagy kritizálni. Itt most szerintetek mi lesz a helyzet? Mennyire lehet hatékony egy ilyen vizsgálóbizottság? És akkor, ha még konkrétan egy picit maradhatunk egyébként Novák Katalinnál, én nem látom azt a szituációt, hogy még hogyha meg is kell kötelezően jelennie, mert ugye erről volt szó, hogy ne lehessen kibújni alul, ez lenne az egyik ilyen hatékonyságot fokozó intézkedés, akkor ő bemegy, és akkor ő ott neki kötelező szint vallania egyébként nem. Jogilag?
6: Nem kötelező nyilvánvalóan. Tehát arra lehet kötelezni, hogy elmenjen oda, arra nem lehet kötelezni, hogy elmondja, hogy pontosan miért döntött. Ő nem követette bűncselekményt. Tehát itt nem arról van szó, hogy bíróság előtt valaki tanúvallomást tesz valamilyen bűncselekményről. Itt, ha akar, akkor elmondhat bármit. Nyilván a vizsgálóbizottságnak nem hazudhat. Viszont a vizsgálóbizottság nem kötelezheti arra sem, hogy elmondja az igazat. És ez szerintem ez egyébként rendjén való. Tehát az nagyon fura lenne, hogyha a vizsgálóbizottságok gyakorlatilag az igazat. És ez szerintem ez egyébként rendjén való. Tehát

0: általában olyan esetekben szoktak kegyelmet adni, amikor nyilvánvalóan látszik, hogy miért adnak kegyelmet. Tehát itt egyébként az volt a döbbenetes, egyébként két olyan kegyelmi ügy volt szerintem, ami döbbenetes. A K. Endre mellett azért ne felejtjük el, hogy terrorizmusért elítélt embereknek is kegyelmet adtak. Tehát most oké, hogy az, akit összevertek, az maga is kegyelmet kér, de hát ettől függetlenül nem mentünk föl terroristákat a tetteik súlya alól, már bocsánat. Tehát ez, én számomra ez egyébként majdnem ugyanolyan borzalmas dolog, és erről senki nem beszél, úgyhogy én most megteszem.
1: Az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy egy ilyen vizsgálóbizottságnak az a feladata, hogy kiderítse az igazságot. Szerintem én szoktam néha nézni ilyen szenátusi meghallgatásokat, uh-huh. persze nem az egészet, vagy hát, és akkor filmekben
2: de fura hobbitok van, mert látom, hogy rajta is fogok.
1: Mert ha nem ez a, ha elhisszük, hogy nem ez a feladata, mert nem lehet ez a feladata, hanem az, hogy befolyásolja a közvéleményt, akkor annak viszont tökéletes, tehát becitálni X vezető fideszest, és megmutatni, hogy nem válaszolnak a kérdésre, megmutatni, hogy takargatnak valamit, az egy két következő nyertes választás, úgyhogy ne legyünk naivak.
2: Hogy dobjam hozzá akkor a párat még ezekből a vizsgálóbizottságokból, ugye a végrehajtási visszaéléseket feltáró, aztán az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, aztán a spontán privatizációt és közvagyon elvesztését feltáró, és van a gyermekvédelmi rendszer szintű válságát feltáró.
3: Igen, tehát ezért jól látszik, hogy ezek mind ilyen kiemelkedő, szimbolikus politikai kérdések, amik az elmúlt éveket meghatározták, tényleg legyen szó a Völner Sadlőttől kezdve a Szőlő utcáig, ezek mind-mind olyan ügyek, amik tényleg ilyen fontos mozgatórugói voltak a NER bukásának és a lelepleződésének annak, hogy mennyire képmutató ez az egész rendszer, és mennyire más az, amit állítanak magukról, ahhoz képest, mint ami valójában az országban zajlik, és amiket mind-mind Magyar Péter használt arra, hogy szépen a saját népszerűségét és a saját mozgalmát felépítse. Ez, én azt gondolom, teljesen egyetértek, nem a jogi következményei miatt fontos, ez nem egy jogi eszköz, hanem egy politikai eszköz arra, hogy tényleg szépen odaültessék ezeket a vezető fideszes politikusokat, és lehessen mutogatni, hogy hát nem válaszolnak, tehát nyilvánvalóan rejtegetnek valamit. Ez egy nagyon fontos politikai eszköz a Tisza kormány kezében, amellett, hogy nyilván el kell kezdeniük kormányozni is, és egy csomó nehéz intézkedést meghozniuk, és el fog kezdődni ez a típusú apró munka, és közben lesznek majd ilyen nagyon nagy vizibilitást biztosító kommunikációs eszközök is, amiket azért tudnak arra használni, hogy inkább ezeket a saját népszerűségük megtartására alkalmas dolgokat hangsúlyozzák ki.
0: Csak néhány megjegyzés, mert alapvetően majdnem mindenen egyetértek, csak néhány dolog, amiben egy icipicit eltér az álláspont. Az első dolog, szerintem ez kormányzás része. Tehát ez nem igaz, hogy ez nem a kormányzás része. Tehát a Tisza a kezdetektől fogva azt mondta, hogy itt olyan két dolgok vannak, amelyeket a napvilágra kell hozni. Tehát ez a kormányzás része, ezek alapvető politikai kérdések, amiket meg kell oldania, és azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottságon keresztül történő megoldás az egy jó dolog, és azzal nem értek teljesen egyet, hogy az igazságot nem lehet így kideríteni, mert néha ki lehet. Csak nyilván, akiket beidéznek, azoknak nem kötelező elmondani az igazságot, de azért az amerikai szenátusi meghallgatásokon is sokszor kibukott az igazság számos ügyben, tehát én azt gondolom, hogy itt is, és itt a harmadik dolog, hogy igen, ez egyrészt a kormány politikai eszköze arra, hogy bizonyos politikai témákat, amik mélyen károsak a Fidesz számára, napirenden tartson. De ugyanakkor viszont olyan eszközöket ad a vizsgálóbizottságoknak, amelyeket majd az ellenzék is használhat a kormánnyal szemben a jövőben. És ez egy óriási nagy dolog, azt gondolom, a demokrácia. Hát bármi, hát a jövőben bármilyen ügy felmerül a Tisza részéről, amelyet az ellenzék ki akar vizsgálni, akkor kezdeményezhet vizsgálóbizottságot.
2: Amit és azon megszavazni a Tisza?
0: Hát ez egyáltalán nem biztos. Én úgy tudom, hogy olyan szabályokat próbálnak megalkotni, aminek értelmében a parlamenti kisebbség is tud majd olyan vizsgálóbizottságokat létrehozni, amelyeken majd a kormányzati többség embereinek is részt kell majd vennie, és oda ugyanúgy be lehet majd idéztetni embereket. Tehát egy alapvetően például egy olyan amerikai stílusú vizsgálóbizottságok létrehozatalára lesz lehetőség. És ha ez megtörténik, azt gondolom, hogy a magyar demokrácia számára egy végtelenül pozitív fejlemény lesz. És én remélem, hogy ez így is fog történni.
2: Az, hogyha van például egy ilyen, és akkor csak civilként gondolkodva, nem jogászként, hogy a végrehajtási visszaéléseket feltáró, és akkor rögtön tudjuk, hogy a Völner Sadl ügy, az ugyanakkor

0: azt az üzenetet is tartalmazhatja, hogy hát eddig semmit nem csináltak a hatóságok, és nem ma kezdődött a Völner-Sadl ügy. Tehát ez nem lehet, hogy nem szerencsés, hogy egyébként a hatóságokkal szembeni bizalmatlanságot növelje? Hiszen egytől egyig nem tudsz mindenkit lecserélni, aki egyébként a hatóságokban dolgozik.
1: Én, amikor egyenruhás testületnél szolgáltam, akkor nagyon sok olyan eset volt, hogy bizony oda szóltak, hogy most azt a területet kellene jobban figyelni. És tudtuk, hogy azt a területet is kellett figyelni az elmúlt években is, de nagyon sok minden területet nem lehetett figyelni, úgyhogy egy egyenruhás azt csinálja, amit neki mondanak. Több ezer ügy van, nem lehet mindegyiket felderíteni, azt fogják, tehát hogy mint egy színházi lámpa, amire rávilágítanak, azt fogják vizsgálni, és ez sajnos ez a valóság, úgyhogy én nem éreztem rosszul magam, amikor egyszer csak azt mondták, hogy most oda kell menni, azt mondtam, hogy jó, hát ideig is oda akartam menni, majd most oda megyek, és akkor azokat figyeljük.
2: Hát meg azért ugye arról is van szó, hogy a közbizalom ezekben az intézményekben egyébként eddig sem volt különösen magas, a választási kampányban pont ugye ezek az előkerülő ügyek sem használtak ennek. Én azt gondolom, hogy az alapvetően, hogy egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság feláll, vagy vizsgálóbizottságok, nem ezek fogják gyengíteni a bizalmat, nem ez az, ami rámutat arra, hogy adott esetben a hatóságok nem végezték úgy a dolgukat, ahogy kellett volna. Ez ennél szerintem egy sokkal szélesebb körű kérdés, nem pont ez a vizsgálóbizottság, ami ebben igazán nagy hatással lehet.
3: Akkor én azért erősebben fogalmaznék. Az elmúlt 16 évben a hatóságok számos alkalommal nem végezték úgy a dolgokat, ahogy az kellett volna. Ugye van ez az ősi latin mondás, hogy acapite fœtet piscis, hogy a fejétől bűzlik a hal. Nekem több olyan ismerősöm van, aki ügyészségen vagy rendőrségen dolgozott, vagy esetleg dolgozik, akik bizonyos ügyekben nem járhattak el. És ez kizárt, hogy kivételes volt, és ezek az ügyek politikai szálakon mozogtak. Abban a pillanatban, ha van egy vizsgálóbizottságunk, amelyik rámutat az egész ország előtt, hogy itt van egy ilyen ügy, akkor a hatóságok nem tehetik meg, hogy ezt nem fogják kivizsgálni. És azt gondolom, hogy emiatt igenis fontos, hogy legyenek ilyen vizsgálóbizottságok, és igenis fontos, hogy ne az a vezetés legyen a magyarországi nyomozóhatóságok élén, akik az elmúlt években voltak.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.

van benne szomorú szándékot, szenvedés. Napon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Tudd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy ez síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit beleraksz, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabás, mint

0: csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló.
1: 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra, az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz, mit olvas, mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Vogyerák Anikó és vendégei következnek.
2: Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, ezt mondta Orbán Viktor. Nézzünk egy rövid összefoglalót ezzel kapcsolatban.
3: Védvonal néven országos jogvédőhálózatot indít a Fidesz, jelentette be Kocsis Máté. A párt országgyűlési képviselője azt írta, hogy a választások után felerősödtek az indulatok, és pártja hívei egyre több zaklatásról számolnak be, ezért szervezett fellépést tartanak szükségesnek. A posztot Orbán Viktor is megosztotta. A volt miniszterelnök annyit tett hozzá, hogy árad a gyűlölet és az erőszak az országban, illetve hogy hamarosan többet is elárulnak majd a jogvédőhálózatról.
2: Többször érte a fideszes politikusokat április 12-e óta mindenféle atrocitás. Ezeket is elevenítette fel Kocsis Máté, és körülbelül erre reakció ez a bizonyos védvonal. Mi lehet ennek a lényege? Mit mosolyogsz?
4: Bocsánat, csak én nagy Gyűrűk Ura rajongó vagyok, és egyre csak az a kép van előttem, ahogy Szürke Viktor áll a védvonalon, és akkor mondjuk Barok Péterrel szemben kiáll, és azt mondja, hogy nem mész át, megvédjük Andinak a Hermész táskáit, megvédjük Mága milliárdjait, megvédjük az 5 névtelen mecénásait, megvédjük Kohán Mátyás önkormányzati apanázsát. És akkor a Barok Péter az ilyen megszégyenülten majd így elkullog. És akkor békén hagyják ezeket a drága jó embereket, akik megdolgoztak tényleg a betevő milliárdjaikért. Csak hát ugye az az igazság, hogy hát ők azért nem védvonalat, meg erődítményt építettek az elmúlt 16 évben, hanem egy ilyen Cartier-várat, ami rögtön összeomlott az első ilyen kisebb tavaszi szél fúvallatára. És hát amikor hatalmon voltak, akkor nem tudták kiépíteni azt a rendszert, ami lehetővé teszi, hogy a közpénzt megtartsák a pártfogoltjaik, akkor majd most így egyharmados ellenzékben majd sikerülni fog. Hát számomra ez egy rendkívül mulatságos szituáció.
5: Egyébként tényleg elég nehéz egyenes arccal beszélni erről az egészről, ami zajlik, de hát azért a legnagyobb atrocitás, csak hogy a kérdésre visszatérjek, a Fidesz-szel szemben az elmúlt most már több mint egy hónapban azért leginkább az, amennyire képtelenek szembenézni azzal tényleg, hogy miért szenvedték el ezt az egészen elképesztő méretű vereséget, amit április 12-én elszenvedtek, és ennek ez az egész védvonal, és amit látunk ezzel kapcsolatban, ez a tökéletes leképeződése, hogy ugyanazt folytatják, amit április 12-e előtt csináltak, amiben azt próbálják elmagyarázni a választópolgároknak, hogy itt tulajdonképpen a Tisza, és egyébként ugye a Tisza szavazói keltik a gyűlöletet, ők azok, akik a kampányukat és most a politikájukat a megosztásra, a gyűlöletre, a fideszes politikusok támadására építik, miközben ugye ők a szeretet és az összefogás erejével kampányolnak, és most is csak ezt szeretnék megvédeni. De hát ez az, ami annyira messze áll a valóságtól, hogy ezt még akkor sem sikerült egyébként eladni a magyar választópolgároknak, amikor még az egész közpénzmilliárdokból finanszírozott kommunikációs gépezetük mögöttük volt, hát most pláne nem fog sikerülni. Tehát, hogyha tényleg ezen a vonalon folytatják, amit eddig láttunk itt az elmúlt mondjuk 5 hétben, de abból
2: azért
5: nagyon nehéz.
2: Hoznak példákat is, tehát kezdve attól, hogy hogyan köpték le mondjuk Szentkirályi Alexandrát, tól egy eddig nem hallott esetet is fel elevenítenek egyébként, hogy valakit megvertek, véresre vertek egy aktivistát. Na. Még aznap este egészen addig, hogy mondjuk Puzsér hogyan beszél az ő műsorában a fideszes választókról.
0: Hát eddig tényleg egész másképp beszélt a Puzsér, tehát hogy ez egy nagyon meglepő, hogy most hirtelen hogy bújt ki belőle. Tehát hogy az ég szerelmére miről beszélünk? Egyébként pedig, hogyha valaki olyas valamit követel, ami túlmegy a jog határain, az igenis kapjon jogvédelmet. Ha valakit megvernek, azt jelentsék fel a rendőrségen, és mindegy, hogy fideszes vagy nem fideszes, tőlem még akár mi hazánkos is lehet, jár neki, mert ez az ő joga. Másrészt pedig azt kell, hogy mondanom, hogy szerintem erősen túllőttél ezzel a gyűrűk urával, tehát hogy ez nem a Fidesz világa. Tehát sokkal inkább egy Pataki Attilát látok magam előtt, ahogy azt énekli, hogy nem tudom, a védvonal közepén állok, körbevesznek, jó barát, érted? Tehát, hogy ez az, vagy egy...
4: Enkár.
0: Hát, szóval, hogy ennél sokkal más világba kell menni. Egyszerre van benne meg az az érzés, hogy ez egyébként tényleg nem érdemli meg senki személyesen, de én egy esendő ember vagyok, és néha azt gondolom, hogy én sohasem köpném le Alexandrát, senkit. De közben azt gondolom, hogy olyan csúnyán bánt, tehát amikor, mit tudom én, Bayer azt írta, hogy én egy patkány lelkű ember vagyok, akkor az olyan volt, mintha leköpött volna, és nem egy, hanem hány ezer ember, aki olvasta azt. És így nagyon, nagyon, én egy ilyen bosszúálló közösségből jövök, tényleg, mi ebben hiszünk, sajnálom, nem a megbocsátásban, nem én tehetek róla, én beleszülettem ebbe, úgyhogy nagyon nehéz nekem elfogadnom azt, hogy viszont tényleg nincs senkinek joga így viselkednie másfelé.
6: Hát, meg szóval lássuk be, hogy itt totálisan különböző dolgokat mosnak össze. Tehát, hogyha itt tényleg köztörvényes bűncselekmények történnek, akkor feljelentést kell tenni, és a rendőrségnek ki kell vizsgálni. Ha vannak kamerafelvételek, akkor remélhetőleg el lehet kapni az elkövetőket. Ez nem kell jogvédőszolgálat. Tehát ez teljesen normális, hogyha valakit leköpnek, megvernek az utcán, hát akkor rögtön tegyen feljelentést, és a rendőrségnek kutya kötelessége kivizsgálni politikai hovatartozástól függetlenül. Viszont például a Puzsérnak a műsora az ironikus módon pont azt próbálta kifigurázni, hogy Puzsér szerint milyen gyűlölet szabadult most el a tiszások körében a fideszesekkel szemben, és ezt parodizálta. És most szerencsétlen Puzsér, aki megpróbálta egyébként a fideszeseket védeni, most megkapja, hogy ő milyen undorító, uszító, amikor pont az ellenkezőjét próbálta csinálni. Tehát ez fantasztikus. Tehát így próbáljon valaki gesztus tenni a Fidesznek, akkor rögtön visszakapja ezerszeresen.
2: Itt is politikai üzenetről van szó igazából, és nem a technikáról.
5: Persze, és hát itt is azért az van.
2: Vizsgálóbizottságoknál saját közösségünk, együtt vagyunk, megvédünk titeket.
5: Persze, és ugye nyilván ez a védvonal, mint elnevezés, ugye ez is, ami tovább folytatja ezt a háborús, ilyen harcos retorikát és megnevezéseket, tehát, hogy nem tudnak ebből a világból valahogy kiszabadulni, amiben eddig is voltak, és ami viszont nem működött. És a másik ugye ez, amit ezt viszont inkább volt persze ez már a kampányban is, de a kampány óta, vagy a választások óta ez pláne felerősödött, mondjuk a Szijjártó interjúban is ez az elem, ahol ők ilyen áldozatszerepben próbálják magukat bemutatni, hogy hát őket a közösségi média ugye letekerte, meg hát ez a nemzetközi túlerő, amivel meg ez a gyűlölködés. Hát hogy itt van egy politikai közösség, a NER vezetése, akik 16 éven keresztül kétharmaddal kormányoztak, mindent megtettek nagyjából, amit meg akartak, és megtudtak, és számolatlan alkalommal éltek vissza a felhatalmazásukkal, és akkor elszenvednek egy ekkora vereséget, és utána próbálják sajnálni, és sajnáltatni magukat, hogy ők itt hát a szegények.
2: Hoztunk egy, ha nem is ellenpontot, de egy korábbi Orbán idézetet, még 2017-ből, ami akkor történt, amikor egy panziótulajdonos menekülteket próbált segíteni, és akkor itt láthatjátok ti is, és kilyukasztották a kocsijának a kerekeit, meg tehát őt...
6: Betörték az ablakait.
2: Így van, érték emiatt, és akkor Orbán Viktor ezt reagálta annó erre a helyzetre. Mi a véleményetek?
6: Hát felháborító volt akkor, felháborító lenne most, hogyha Magyar Péter ugyanebben a szituációban ugyanezt mondaná, mondjuk fideszesek ellen elkövetett atrocitásoknál. Most az az igazság, hogy én számomra teljesen egyértelműen kilóg a lóláb. A Fidesz nem attól fél, hogy őket fizikai atrocitás fog érni, attól félnek, hogy a potenciálisan kétséges körülmények között szerzett vagyont, ahol például a közpénz elvesztette közpénz jellegét, annak most vissza kéne szerezni a közpénz jellegét, és erre esetleg vannak is megoldások. Most ezzel sírják tele az összes létező fórumot, hogy mit tudom én, például a kekvákat vissza fogják államosítani, és az MCC-nek adott 600 milliárd forint nem lesz az MCC a jövőben. Ettől tartanak a Fidesznél, de hát az igazság, hogy most tényleg a kék plakátok után jön a péklapát. Tehát az igazságtétel az nem bosszúállás, hanem igazságtétel.
5: Annyiban vitatkoznék, hogy szerintem ez, miközben azzal egyetértek, hogy persze félnek attól, hogy ezeket a pénzeket majd ilyen-olyan módon elveszítik, és ez nyilvánvaló, de szerintem ez most tipikusan ez a védvonal, ez nem erről szól, ez szerintem tényleg egy egész egyszerűen egy politikai eszköz, amivel nem a pénzüket féltik, hanem a megmaradt mondjuk 20%, 20%-os támogatottságukat féltik, akár a Mi Hazánktól, akár bárki mástól, hogy még ezek is ott hagyják őket. Ugye nem tudnak igazán politikai teljesítményt felmutatni, nem tudják kitalálni azért tényleg, és ebben próbálok megértő lenni, vagy szerintem ebben egyébként tényleg van is realitás, hogy azért egy 16 éve kormányon lévő pártnak újra definiálnia magát, megtalálni azt, hogy ők hogyan tudnak ellenzéki politikát csinálni. Egyébként nem elvárható, hogy ezt 4-5 hét alatt...
2: leszedik a főbábút.
5: Igen, de ez tényleg nehéz, nem elvárható, hogy ezt pár hét alatt egyébként kitalálják, de látszik az, hogy gondban vannak, hogy merre van az előre, akár személyileg, akár tartalmilag, és eközben ugye azért mégiscsak csinálni kell valamit, hogy ne omoljon össze a párt támogatottsága, és én azt gondolom, hogy ez egy eszköz erre, hogy valamilyen cselekvést felmutassanak, csak nem gondolom, hogy ez a jó cselekvés lenne, nem a személyes ízlésem miatt, hanem politikai, elemzői szempontból nem ez.
2: Pillanatra a másik oldalt. Arról volt szó, hogy ugye Magyar Péter mindenki miniszterelnöke lesz, és akkor most már tényleg próbáljuk meg ezeket az árkokat betemetni, ami itt az elmúlt sok évben felgyülemlett, és akkor egyfajta nemzet egyesítés induljon el. Erre láttok egyébként bármilyen törekvést? Mert amire mondjuk a Fidesz is hivatkozik, az sokak szerint azért jogos, tehát azt nem annyira látjuk, hogy itt most jó, akkor lapozzunk, és nem a politika felső rétegéről beszélünk, vagy azokról, akiket most mondjuk vizsgálóbizottságoknál előveszünk, hanem azokról a szavazókról, akik valamiért szimpatizáltak a Fidesszel, de semmi rosszat nem tettek.
6: De ki tett bármit a szavazókkal? Én ezt nem értem. Tehát a Fidesz szavazók ellen milyen olyan kormányzati lépés történt, vagy helyezte kilátásba, ami miatt nekik fenyegetve kéne érezniük magukat? Mert én semmi ilyesmit nem láttam. Lehet, hogy tévedek ebben, de én azt látom, hogy ami kilátásba van helyezve, az potenciálisan büntető eljárások, az ellen a politikai és gazdasági vezető réteggel szemben, akik feltételezések szerint jogellenesen a közvagyont magánvagyonná konvertálták át, illetve adott esetben pártvagyonná.
2: Igen, de mondjuk egy ilyen védvonallal a Fidesz pont azt próbálja kommunikálni, hogy gyakorlatilag a közösségünket bántják, azért, mert mondjuk máshogy gondolkodunk.
0: Hát ahogy régen,
2: ez a politikai üzenete.
0: Hát persze, de azt nem mondhatják, hogy na jó, tényleg ők csaltak, loptak, hazudtak, megérdemli. Tehát, hogy persze, hogy abban az irányba, abban a mederbe kell terelni, hogy minket nem azért bántanak, amit tettünk, mert az nem volt helyes, hanem azért, akik vagyunk. És ez elfogadhatatlan. De hát ez nem működött, ez a legutóbbi választásokon, és ezért valóban nem tűnik okosnak folytatni ezt a stratégiát.
5: Egyetértek, ugye itt tényleg arról van szó, hogy ezt próbálják védeni, és valahogy azt felmutatni, hogy nem csak minket, politikusokat, hanem az egész közösségünket azért, akik mi vagyunk, teljesen egyetértek, ugye bántanak minket, csak hát ez nem tükrözi a valóságot. Eközben ugye a Tisza kormánytól tényleg semmi olyat nem látunk, ami bármilyen módon fenyegetné a fideszes vagy volt fideszes szavazókat bármilyen módon, vagy megbántaná őket. Tehát most itt nem is az, hogy bármilyen jogi fenyegetettség, de hogy semmilyen negatív gesztust nem hallottunk a kormány tisztviselőitől erre vonatkozólag. Sőt, azért ugye nyilván itt különböző szintek vannak, de hát azért, hogyha megnézzük a kormány összetételét, hogy milyen típusú politikusok kaptak szerepet, és sok más dolgot, amit egyébként a választások óta csináltak, abból azért látszik ez a nemzetegyesítő szándék, amiben próbálnak a vallásos, a konzervatív szavazóktól kezdve az erős nemzeti érzésű szavazókon keresztül a baloldaliak, liberálisok, zöldekig, mi centristákig mindenkinek adni valamit, és azt gondolom, hogy ennél többet nemzetegyesítés szempontjából ilyen rövid távon nem várhatunk egy új kormánytól.
2: Több felmérés készült az elmúlt időszakban arról, hogy a Fidesz egyébként most éppen hogy áll, és mi is említettük azt, hogy Orbán Viktor, hogy ha elfogadják ugye a jövő heti parlamenti ülésen az alaptörvénymódosítást, akkor lehet, hogy nem is lehet már újra miniszterelnök. Készült egy friss IDEA felmérés, lássuk, hogy mit mondtak a megkérdezettek vele kapcsolatban.
7: A magyarok többsége szerint Orbán Viktornak vissza kell vonulnia, derül ki az IDEA intézet felméréséből. A megkérdezettek 59%-a egyenesen azt mondta, hogy a volt miniszterelnöknek teljesen vissza kellene vonulnia a közélettől. További 10% pedig azt várná, hogy mindenképpen lépjen hátrébb, és ne a politika első vonalában folytassa. A Fidesz-KDNP szavazóinak kétharmados többsége ezzel ellentétben azt támogatná, ha Orbán Viktor a párt élén maradna.
2: Szóval nincs könnyű helyzetben a Fidesz, amikor megpróbálná újra definiálni magát.
6: Ugye csak egy mondattal visszacsatlakozva még az előző témához, ehhez a védvonalhoz, ami az egy kicsit hasonlít a fasiszt arcvonal koncepciójára, de mindegy, ez nyilván ez ennek semmi köze hozzá. De ugye azért ez egy olyan taktika, ami a Fidesznek nagyon sokáig működött, amikor még kormányban azt mondta, hogy a Fidesz kormányzást ért nemzetközi kritika, az valójában a magyarok és Magyarország elleni kritika, és sikeresen azonosította ezeket a vélt támadásokat, ugye a magyarok elleni támadásokkal. És úgy látom, hogy ezt most próbálja a Fidesz szavazókra ráhúzni. És ez lehet, hogy politikai stratégia szempontjából nem egy rossz taktika, mert legalább lehet, hogy a Fidesz bázis erodálását meg tudja állítani, vagy legalábbis ez a cél, és legalább a kemény magot megőrizni. Mert ugye, ahogy látjuk, most ebből a felmérésből kiderült, hogy most már azért a Fideszen belül is, ha jól emlékszem, az egyharmada a Fidesz szavazóknak azt gondolja, hogy Orbán Viktornak esetleg meg kellene fontolnia a visszavonulását, ami egyébként egy döbbenetes dolog, mert ilyen az én emlékeim szerint soha nem volt. Én nem vagyok politológus természetesen, tehát majd esetleg kijavítanak, hogyha rosszul emlékszem, de ilyen nem volt. Tehát ez egy példátlan dolog, tehát a saját táborában is megingott az a hit, hogy Orbán Viktor tényleg egy tévedhetetlen vezető, akinek nem igaza van, hanem igaza lesz. Tehát ő gyakorlatilag Isten, mert ő soha nem téved, már pedig egy ember legalább egyszer-kétszer mindig téved. Tehát most kiderült, hogy ő mégiscsak halandó, és kiderült az, hogy lehet, hogy téved, lehet, hogy hibázott, és lehet, hogy vissza kéne vonulnia. Ha viszont sikerül ezt az ostromlott erőd hangulatot fenntartani, akkor annak az ostromlott erődnek mindig Orbán Viktor lesz a parancsnoka, a várvédő kapitány, és akkor nem kell visszavonulnia. Más kérdés, hogy egy ostromlott erődből kifelé menni azért elég nehéz, amikor Szigetvárból ugye kirohantak, Szigetvár védői azt nem élték túl. Tehát akkor viszont az erőd falai között maradnak, ami viszont nem a győzelemnek a záloga.
5: Itt ugye azért egy nagyon tényleg nehéz helyzetben van a Fidesz olyan szempontból, hogy ez az IDEA kutatás is mutatja, hogy Orbán Viktor ugye hát tényleg egy ilyen gyurcsányi szerepben kezd lenni, ahol egyszerre kellő a közösség egyben, a megmaradt közösség egyben tartásához, másrészt viszont egy akkora tehertétel, ami korlátozza azt, hogy ez a közösség adott esetben nőni, növekedni tudjon újra, tehát egy ilyen nagyon...
2: Felkészül Éva Janikó?
5: Hát minden lehet. Tehát azért egy ilyen elég trükkös helyzet. Nem beszélve arról, hogy Orbán Viktor azért az elmúlt nem csak 16 évben, hanem annál többen is, ugye mindent megtett annak érdekében, hogy nehogy felnőjön a Fideszen belül egy olyan másodvonalban lévő politikai vezető, aki adott esetben az ő alternatíváját képezhetné kihívóként, egy belső kihívóként felléphetne. Itt azért ugye lehet neveket említeni, de mondjuk talán Lázár János elég egyértelmű ilyen szempontból.
4: Van még név?
5: Voltak, én azt gondolom,
2: az... Sokan Szijjártó Péter tartották.
5: Akár, ugye azért voltak minimális mozgások, de tényleg ezeket Orbán Viktor még nagyon korán, nagyon időben elkapta, és mindig úgy keverte a belső helyezkedéseket, hogy nehogy valaki véletlenül az ő kihívója tudjon lenni, ami hozza most azt a helyzetet, hogy ráadásul Orbán Viktornak nincs alternatívája, tehát azért is nehéz a Fideszen belül, vagy a fideszes választóknak elgondolkodni azon, hogy mi lenne Orbán Viktor nélkül, és lépjen-e hátra, mert nem látszik neki alternatívája, és ez egy ilyen szempontból tényleg egy lehetetlen helyzet, ahol egyik megoldás sem tud jó lenni. Hát arról nem beszélve, hogy Orbán Viktor ugye nem mutat túl nagy nyitottságot egyelőre arra, hogy ő hátralépjen, minden mozgás arra utal, hogy ugye ő is ebben a belső helyezkedésben van, és igazából a kifelé tett nyilatkozatai is azért inkább a belső körnek szólnak, és ennek a helyezkedésnek. Tehát én azt gondolom, hogy most rövid távon nem számol azzal, hogy ő valamiért hátrébb szorulna, miközben tényleg ez az ideakutatás is, de nekünk is volt a hét elején jött, ugye hoztuk nyilvánosságra egy politikus népszerűségi kutatásunkat, amiben az látszott, hogy Orbán Viktort a magyar társadalom 60%-a elutasítja. Hát ebből váltó pártot építeni nem lehet.
2: Jogilag egyébként hagylak szóhoz jutni, de miniszterelnöki jelölt lehet valaki attól, hogy miniszterelnök nem lehet? Mondjuk az aktuális.
5: Ugye nincs olyan szabály Magyarországon jogilag, hogy miniszterelnök jelölt, ez egy nem hivatalos.
2: Most itt arra gondolok,
5: funkció,
2: hogy mondjuk egy következő kampánynál ők neki futhatnak-e egyébként Orbán Viktor arcába, anélkül. Attól
6: hát
2: függetlenül.
6: Pártvezető hogy... természetesen lehet, csak a köztársasági elnök nem jelölhet innen. Kezdve miniszterelnöknek, a parlament nem választhatja meg miniszterelnöknek, és a többi, és
2: de
6: a többi.
2: Lehet tehát ő a kampány.
6: Hát miért ne lehetne a pártvezetője? Hát persze, hogy lehet a pártvezetője.
5: Lehet lista
6: vezető, és simán lehet listavezető, persze.
0: Azt tudnám hozzátenni a színház rendezői székemből, hogy mint egy görög drámában, azért nagy ez a bukás, mert nem csak a városállam bukott el, hanem maga a főhős is. Tehát, hogy annyira egy személyre építették föl az egész kampányt. Ha emlékezzetek, mert most volt nemrég, hogy szombat reggel még országjárásra indult egy 100 000 készfogásos programot hirdettek a vasárnapi választásnak szombat reggelén. Annyira az volt, hogy ő megmenti, ő a hős, ő az egyetlen, aki össze tudja tartani, vett még maga mellé ugye két fegyverhordozót, akik segítettek, vagy nem segítettek, ezt döntsék el, de az egy ekkora bukás után nem lemondani, az szerintem egyébként lemondott, mert nem ment be, de hogy az máshogy lehet, de hogy nem lemondani erről a pozícióról, valahogy, ha én írnám ezt a drámát, akkor én lemondtam volna, és megvártam volna, hogy nincs alkalmas, és visszahívnak engem, és egy nagy visszatérést csinálni ebből, kicsit tudom, hogy színpadias, de hát azért is mondtam, hogy mint színpadrendező, vagy mint színházi rendező, de így ebből előnyt kovácsolni, hát húha, nem hiszem sajnos, hogy lehetséges. Még mindig megteheti természetesen Orbán Viktor, de hogy lemond és megvárja azt, hogy egy évig szenved a Fidesz, nem tudnak olyan vezetőt színpadra állítani, aki tudná vezetni, aki megszólítja a közösséget, és akkor ő visszatér. Ha engem kérdeznek, akkor ez most az első tanács ingyen volt, belenézek a kamerába, kedves Fidesz, de legközelebb a következő már sok pénzbe fog kerülni.
2: Te leszel a Fidesz Radnai márkja.
0: Az nagyon durva lenne.
6: Meg hát a bőkezű szponzorok már utalják. Mindenesetre ez megint ilyen gyűrűkúrás, a király visszatér, ugye? Csak ugye, hát a király nem a politikai halálból tért vissza, és Magyarországon szerintem még soha senki nem tért vissza a politikai halálból. Igen, tehát ugye megint ugye visszajön Gyurcsány esete.
0: De nem, hát Gyurcsány nagyon próbált. Vannak? Tehát, hogy Churchill visszatért? Miután eltávolították, elküldték a pozíciójából.
6: De Churchill nem a politikai halálból tért vissza, hanem egy sima vesztett választásokból.
5: Igen, és ugye a Fidesz pont ezt próbálja most megrajzolni. Ugye Orbán Viktor minden nyilatkozata erről szól, amiben így mondja, hogy hát volt olyan, hogy veszítettünk már. Hát én már nem tudom hány éve politizálok. Győztünk már, vesztettünk már, volt részem sikerekben, kudarcokban, nincs itt semmi látnivaló. Tehát tényleg próbálják én szerintem, és nyilván ezt nem tudjuk, de én el tudom képzelni, hogy ő maga is ezt most így elhiszi, hogy hát ez csak egy vereség volt, amiből még van visszaút, tehát hogyha...
2: Csak lát számokat.
5: Hát a választások előtt is csak láttak számokat, és aztán hát láttuk, hogy ez mennyire, nem tudom, jutott el azért oda, ahova kellett volna, vagy tehát nyilván ezt tényleg nem tudjuk.
2: De ezt megbeszéltük akkor, hogy még hogyha láttak is hivatalos számokat, mert sokan azt feltételezik, hogy egy nagyon szűk kör látott számokat, nem tehette volna azt, hogy hát akkor feladom, és akkor...
5: Persze, azt nem, hogy feladom, de hogyha azért, szóval tényleg most még így állandóan a kampányra visszatérve, de hát azért, hogyha valakik, akik ebben a kampányban döntéseket hoztak, látták a valós számokat, és hát látták, hiszen nyilvánosságra, tehát hogy ha még csak nem is a belső számaikról beszélünk, de hát ugye újságot kellett olvasni, vagy tévét nézni, ugye látták ezeket a számokat, és elhitték, akkor nem ilyen kampányt csinálnak, tehát hogy akkor, vagy akkor képesnek kellett volna lenniük valahol változtatni, vagy már tényleg akkora volt a tehetetlenségi erő ebben a rendszerben, hogy teljesen mindegy volt, hogy milyen vészjelzések jönnek a valóságból, nem tudnak ezen változtatni, és most is ez történik, hogy Orbán Viktor, de az egész Fidesz nem tud változtatni, nem tud mást mondani, nem tudnak kijönni ebből a világból, amit kreáltak. Az a kérdés szerintem, hogy meddig, mert hogyha ez tényleg hosszú távon így folytatja Orbán Viktor, és az egyetlen dolog, amit megbán az elmúlt 16 évből, az Paks 2 nem megépíti, az tényleg akkor én nem látom, hogy mitől nem, hogy tudna újra növekedni a Fidesz, de hogy mitől állna meg ez a csökkenés, amit látunk.
6: Viszont azért egy dolgot azért mondanék, amivel egyet mondok magamnak is, meg annak is, amit elhangzott, hogy azért Orbán Viktornak nagyon sokszor nagyon-nagyon nagy politikai szerencséje volt. És vesztett választások után is nagyon sokszor nagy politikai szerencséje volt. Tehát 94 után én még emlékszem arra, mert már olyan öreg vagyok, hogy a Magyar Narancsban azt mondták, hogy hát most itt le kéne mondani a párt éléről, be kéne olvadni az SZDSZ-be, de nem azt csinálta, és 4 évvel később megnyerte a választásokat. 2006-ban már szervezkedtek ellene, ugye az elbukott választás után, de aztán jött az Összödi beszéd, jött a 2008-as gazdasági világválság, és kétharmaddal tért vissza. Most is fog jönni egy nagy gazdasági világválság, csak mondom mindenkinek, hogy hát a hét szűk esztendő az lehet, hogy előttünk van, és amikor gazdasági világválság van, az bizony nem erősíti a kormánypártot. Mondjuk, ha most kapunk egy hatalmas adag Európai Uniós pénzt, akkor lehet, hogy pont szerencsénk lesz, és ki tudjuk bekelni ennek a pénznek a farvizén ezt a válságot, de ha meg nem, akkor ki tudja. Lehet, hogy mégis visszajön a halálból
2: most
6: a király.
2: Most megszakítalak, de cserébe kedden reggel Várhegyi Startban. De szépen csőbe húztam, ugye? Mert hogy kedden reggel élőben start, és akkor megígérte Hoffmann Tamás, hogy elmagyarázza nekünk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság az micsoda, amiből végül ugye nem lépünk ki, és ez egy igen fontos hír, no de pláne, ugye mondjuk Netanyahu esetleges látogatása kapcsán is, úgyhogy kedden reggel élőben start, és természetesen adjuk majd élőben az ATV Extrán az első parlamenti ülést, ez várhatóan 1 órakor kezdődik. Jó éjszakát, és aki teheti, jó pihenést!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

mindegy, hova mész, papa?

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be a Startba, és köszöntöm a kedves hallgatókat is a Spirit FM-en. Mezőgazdasággal kezdünk. Itt van Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. A friss hír az, hogy minekutána megszűnt a rendeleti kormányzás, megszűntek a bizonyos rendeletek, így például megszűnt az ukrán gabona import tilalma, és most egy törvénnyel kell, hogy szabályozza ezt a magyar kormány, Magyar Péter kormány. De egyből egymásnak ugrott a mostani kormány meg az előző. A mostani azt mondja, hogy ez egy szándékos jogi csapda, amit meghagyott a Fidesz számukra örökül. A Fidesz viszont azt mondja, hogy elmulasztotta a magyar kormány a hatályba, vagy hivatalba lépése óta megtenni ezt a lépést. Önöket érdekli ez egyébként, hogy itt ki nem mond igazat, vagy a lényegre koncentrálnak, hogy jöhet-e az ukrán gabona, vagy sem?
2: Az, hogy ki nem mond igazat, az ebben a pillanatban nem feladatunk ennek eldöntése. Amikor az első hírek megjelentek, melyek szerint hatályon kívül kerül majd ez a rendelet, akkor azonnal egyeztettünk a felálló minisztériummal, akik egyértelműen közölték, hogy ez egy technikai változás. Ugye 6 év vészhelyzeti kormányzásának produktumait, jogszabályait kell hirtelennyében rendes jogrendbe ültetni néhány nap alatt. Ez azért nem egyszerű feladat. Olyan technikai ügyek előfordulhatnak, elő is fordulnak, mint ez is, ahol ezt valamiért nem lehet megtenni, nem teszik meg, de az első pillanattól, sőt a nulladik pillanattól az az egyértelmű kommunikációja a minisztériumnak, hogy vissza fogják vezetni nagyon rövid időn belül, de ezt jogtechnikailag így lehet megoldani. Úgyhogy szövetségünk azért is nem mondott erről semmit, mert megítélésünk szerint ez a hír nem hír. Ha arról beszélne a minisztérium, hogy nem tudjuk, vizsgáljuk, megnézzük, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, akkor ennek lenne értelme. Olyasmiről beszélni, ami nincs, olyan veszélyről, ami egyértelműen leszögez a minisztérium, hogy nem veszély, szerintünk nincs nagy jelentőség.
1: Jó, akkor ezt nem is forszírozom tovább, bár voltak itt még részletek, de akkor ez nem hír, és akkor nem is jön ukrán gabona, tehát egy technikai kérdésről van szó. Viszont az aszály az nagyon beütött, és hát nekem megmaradt a fejemben még Nagy István előző agrárminiszter egyik itteni interjúri, az Egyenes Beszédben mondta kb. Másfél éve, hogy ők megdöbbentek, hogy a klímaváltozás rájuk rúgta az ajtót. Egy picit nekem ez így összefoglalja az elmúlt x évet, talán 10-15 évet. Hogy lehet megdöbbenni egy olyan jelenségen, amiről a világ már azért egy ilyen 30 éve beszél?
2: Tény, hogy magáról a klímaváltozásról nagyon-nagyon régóta szó van. Tény, hogy különböző statisztikák egyértelműen mutatják hosszú ideje, hogy milyen változások várhatók. Az azonban valóban az elmúlt 5 évben vált egyértelművé, hogy ez komoly változásokat hoz Magyarországon, és komoly változásokra készteti az agrárvállalkozásokat is. Tehát valóban volt egy markáns trendforduló nagyságrendileg 5 évvel ezelőtt, ami jelentősen átalakította a normális fogalmát a nyári időjárásról. Ehhez egyrészt alkalmazkodni kell a gazdálkodóknak is. Ugye a mezőgazdaság mondjuk nem egy olyan kérdés, amiben egyik napról a másikra gyorsan lehet változtatni, tehát ilyen könnyen nem megy, valamint alkalmazkodni kell a szabályozóknak is, és feladata van vele a kormányzásnak is azáltal, hogy addig, amíg ezek a strukturális változások nem következnek be a termelésben, addig minden úton, módon segítse a gazdálkodók kvázi túlélését.
1: Most, hogy új kormány van, nyilván meg lehet fogalmazni elvárásokat, mondjuk mi lenne az első 3 lépés, amit ön vagy az önök szervezete elvárna az új kormánytól a mezőgazdaságot illetően?
2: Ebben a pillanatban a legfontosabb az a kialakult aszályhelyzet kapcsán, valamint a világpiaci problémák okán, amiről ebben a stúdióban is elég hosszú ideje beszélgetünk, hogy megtaláljunk minden forintot, ami a mezőgazdálkodók likviditását segítheti, erősítheti a következő egy évben. Végig kell nézni minden olyan költségvetési terhet, minden olyan adót, minden olyan befizetési kötelezettséget, és minden olyan finanszírozási lehetőséget, ami segítheti a gazdálkodókat. Ezek egy oldalról lehetnek olyan kedvezményes hitelek, amelyek kipótolják a forgóeszközeiket, és meg kell nézni, hogy mi az, amit nem feltétlen kell elvonni. Például a kamara tagdíjaiban beszedett 18 milliárd forintot, egyébként ma szervezet működési költsége összességében 30 milliárdot meghalad, ami borzasztóan látványos, mondjuk a társas vállalkozások 190-200 milliárd forintos éves profitjához képest. Ezeket a forintokat, ezeket a forrásokat meg kell keresni, és vissza kell csatornázni az ágazatba, annak érdekében, hogy a következő évnek is reményteli módon vághassunk neki.
1: Itt olvastam egy nagyon megdöbbentő adatot, hogy miközben a magyar zöldség és gyümölcstermelés volumene az elmúlt években a negyedével zuhant, a külkereskedelmi egyenletük pedig 50 milliárdos mínuszba fordult, a hazai piacokat átveszi a külföldi import. És én onnan indulok ki, hogy régen mi mezőgazdasági nagyhatalom voltunk, tehát kivitelre is jutott, hogy milyen folyamatok révén jutottunk el ebbe a helyzetbe. És visszafordítható ez a folyamat?
2: Egy oldalról pont a zöldség-gyümölcs ágazat az, ami rettetesen tőkeigényes, és ez a tőke, ezek a befektetések, ezek a beruházások, ezek nem vagy nem teljes egészében valósultak meg az elmúlt időszakban. Más oldalról a munkaerővel is probléma van. Ha visszatérünk egy kicsit a beruházásokra, egyrészt kedvező, hogy a kormányzat az elmúlt időszakban komoly forrásokat hirdetett meg olyan fejlesztésekhez, amikkel egyébként mellett a kertészet is élni tud. Más oldalról viszont problémás, hogy sok támogatási pályázat, sok beruházási kérlem elbírálása majdnem 2 éve húzódik. Tehát jelen pillanatban sincsen végleges döntés, rengeteg, még 2024 második felében beadott fejlesztési igényről, fejlesztési kérelemről. Nem tudunk fejleszteni, hogy 2 éven keresztül húzódnak azok.
1: Ez kinek a felelőssége? A magyar minisztérium nem döntött ezekről, vagy ki?
2: Nem mondom, a minisztérium összességében az a rendszer, ami minisztériumot, a kifizető ügynökséget, és egyáltalán ezek elbírálásának és kifizetésének rendszerét tartalmazza, de igen, a központi állami igazgatás felelőssége ebben elvitathatatlan. Fontos lenne a hatékonyság javítása és a munka tempójának növelése ezekben a kérdésekben is. Más oldalról komoly probléma a munkaerő, pont a kertészet egy rettetesen munkaerő igényes ágazat, és évek óta egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni. Ez akár 2%-ot is jelenthet a kertészetnek az árbevételében és sok esetben az eredményében is. Ennek kapcsán nagyon félő és aggasztó, amit a kormányzat bejelentett a külföldi munkaerő behozatala kapcsán. Reméljük, hogy újra gondolják, reméljük, hogy a mezőgazdaság külön elbírálást kaphat, mert a mezőgazdaság azok közé a szektorok közé tartozik, ami a külföldi munkaerő nélkül ma Magyarországon nagyon nehezen tartható szinten.
1: 1 percünk marad nagyjából. Körülbelül nagyságrendileg hány ember él ma mezőgazdaságból, illetve mi az az üzemméret, ami biztos megélhetést nyújt?
2: Nagyon nehéz megmondani az üzemméretet, mert nem mindegy, hogy szántóföldi növénytermesztésről beszélünk, vagy egy olyan vegyes gazdaságról, ami szántóföldet, kertészetet, állattartás, esetleg feldolgozást is magában foglal. Így egy számot mondani ebben a kérdésben nagyon nehéz. Viszont azt látszik, hogy legalább 500 000 ember az, aki valamilyen formában foglalkozik főállásban vállalkozásként mezőgazdasággal, hogyha a családjaikat, a kisegítő személyzetet, az alkalmazottként mezőgazdaságból élőket is bevonjuk, akkor ez már bőven milliós nagyságrend fölött van, ami egyértelműen mutatja, hogy vidéken a mezőgazdaság továbbra is kulcskérdés, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaságot nem lehet egymástól külön választani.
1: És arra van esély, hogy az a trend, amiről beszéltünk, tehát hogy az egykor volt aranykorszak, az egy ilyen nagyon nehéz időszakba váltott, tehát szóval, hogy ez a trend visszafordítható?
2: Minden megfordítható akkor, hogyha a szakma és a kormányzat sokkal intenzívebb párbeszédet folytat egymással, mint az elmúlt időszakban ez jellemző volt, és a kormányzati elvárások, valamint a szakmai igények összehangolása és a piaci körülmények közé adoptálása sikeresebben történik.
1: Hát nyilván most még ilyen szempontból a mézes heteket éljük, mindenki vár az új kormányzatra, illetve a teljesítményre, majd meglátjuk. Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Védvonal néven országos jogvédőhálózatot indít a Fidesz. Orbán Viktor szerint erre azért van szükség, mert árad a gyűlölet és az erőszak az országban. Közben az IDEA intézet azt mérte, hogy egyre többen szeretnék, ha volt miniszterelnök háttérbe vonulna. Németh Péterrel és Stumpf Andrással beszélgetünk. Felfüggeszteni a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza kormány. Az erről szóló törvényjavaslatot szerdán nyújtották be az országgyűlésnek. Az indítványozók szerint felül kell vizsgálni a devizahiteles fogyasztói szerződések jog következményeit. A szakma egyik fele szerint a végrehajtások és kilakoltatások érintettjei most fellélegezhetnek. A szakma másik fele viszont az érdemi párbeszédet hiányolja. Erdős Évát kérdezzük. A magyar gazdaság újraindulását támogatná egy új szakmai kezdeményezés, melynek célja, hogy nyilvánosan kiálljon az innovációs ökoszisztéma fontos ügyei mellett. A kezdeményezés ötletgazdái úgy vélik, hogy a startupok és technológiai innovációt vezérlő cégek jelentik a jövő gazdaságának motorját. Vendégeink Balogh Petya és Oszkó Péter. Közzétette a Sándor Palota a kegyelmi ügy dokumentumait, melyekből kiderül, Novák Katalin úgy adott kegyelmet K. Endrének, hogy a pozitív döntést a volt köztársasági elnök igazgatósága sem támogatta. A Tisza párt vizsgálóbizottság elé állítaná az ügy szereplőit, hogy sikeres lehet egy ilyen eljárás, arról Szepesházi Péterrel beszélgetünk.
2: Kezdődik az egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Németh Péter, a Népszava főszerkesztője, és Stumpf András, a Válasz online újságírója. Jó estét, szervusztok!
3: Szervusz, jó estét!
2: Kezdjük az utolsó témánkkal. Sólyog Tamás nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait. Okosabbak lettetek-e?
4: Sokkal nem. Egyébként ezt sok mindent tudtunk eddig, de éppen a Sólyog Tamás által nyilvánosságra hozottakból azért újdonság kiderült. Azt eddig is tudtuk, hogy az igazságügyi minisztérium és Varga Judit nem támogatták ezt a kegyelmi kérvényt, úgy küldték föl a Sándor Palotába, majd úgy jött vissza, hogy hát aláírta a köztársasági elnök, tehát akkor valamiért Varga Judit is aláírta. Ezt eddig tudtuk, de az, hogy a köztársasági elnöki hivatalon belül az a szervezet sem támogatta, azok is azt mondták, hogy ez nem lenne szabad. Na ez azért újdonság, tehát hogy több irányból nagyon egyértelmű jelzések jöttek Novák Katalin irányába arról, hogy ezt nem szabad aláírni, és ez látszik, hogy ez ő maga nyomta át, és senki nem támogatta se a Sándor Palotában akkor, sem az igazságügyi minisztériumot. Ez azért, hogy ennyire egyedül volt, és hát azt tudjuk, hogy Balogh Zoltán, ez nem most derült ki, Balogh Zoltán volt az, aki a figyelébe ajánlotta, hogy ezt kellene, aki ugye tudjuk, hogy az udvarban mit jelentett. Szóval szerintem kezd azért összeállni a kép. Nem sok lehetőségünk maradt, hogy kinek a végső felelőssége ez a történet.
2: Ugye több jogi furcsaság is van, vagy eljárásbeli furcsaság is van ebben. Érkezik a műsorba jogász, ügyvéd, volt bíró, akitől majd megkérdezem ezt. Péter, te hogy látod, számodra mi derült ebből ki?
3: Ugye változatlan az a nagy kérdés, hogy tényleg megáll-e az a teória, ami eddig egyébként tartotta magát, hogy ez voltaképpen a köztársasági elnök asszonynak az egyéni akciója. Ugye neki vannak családi vagy baráti kapcsolatai Erdélybe, a szabadon engedett, megkegyelmezett úriembernek, Kónya Endrének a családjával ott szokott nyaralni, ez úgy önmagában elegendőnek látszik. Nekem az nem látszik elegendőnek arra, hogy egy ilyen döntést önmaga hozzon, hogy egy ennyire kényes ügyben, vagy kényes ügyekben, mint a Hunnia is, és ugye egy terrorcselekményre elítélt társaságot is, annak is megkegyelmezzen, hogy ezt meg lehet tenni Orbán Viktor nélkül. És Orbán Viktor ugye az kezdeti első napokban nem a legjobban reagált, sőt egyáltalán nem reagált, talán 4 nap, mire azt mondta, hogy ő kiírtana a pedofília írmagját is, és minden további nélkül elengedte, ha ezt lehet így fogalmazni, a köztársasági elnököt valamelyik arab országba. És onnan rendelte haza, noha ezt sem vallották be soha, olyan Novák Katalin döntéseként volt ez feltüntetve, nem hiszük ezt, hogy ez az ő döntése volt. Van a másik oldal, amiben azt látom, hogy Magyar Péter rettenetesen erősen nyomja most már ezt az ügyet, végig akarja vinni, és szeretne eljutni odáig, amit én most itt inszinuáltam, hogy a dolgok mögött Orbán Viktor áll. Tehát én ezt a magányos köztársasági elnök akciót kevésbé látom.
4: Sőt, azért is utaltam rá, hogy nem magányos, tehát már az eddigi sztoriban sem volt magányos, hiszen Balogh Zoltánból annyit azért ki lehetett szedni, hogy ő figyelmébe. Ezt elismerte, hogy ő ajánlotta a figyelmébe.
3: Csak nekem valahogy ő kevés ehhez.
4: Jó, csak ugye nem Novák Katalin, az én tudomásom szerint legalábbis nem Novák Katalin nyaragatott Erdélyben főleg, hanem Orbán Viktor felesége, és az ő...
3: Ő is, meg hát van közös fénykép egyébként.
4: Igen, és hogy az ő barátnője, mármint hogy Orbán itt Lévai Katalinnak a barátnője, vagy Adikónak, bocsássatok meg, a barátnője az a Zseni néni, aki az anyukája ennek a KND-nek, tehát hogy így azért nagyon erőteljesen összefügg a cucc. Nem véletlen, hogy Magyar Péter hát gyakorlatilag ki is mondja ezeket.
2: Ki mondta, sőt, ugye, hát le is írta, és igen. Most ismét felszólította Novák Katalint, hogy vajon szint, hogy az Orbán család utasítására vagy kérésére adta a kegyelmet. Alakul egy vizsgálóbizottság, szerintetek láthatjuk-e ott ezeket a szereplőket? Ugye változnak a szabályok, tehát ha minden igaz, akkor innentől kezdve
3: szerintem
2: a vizsgálóbizottságra nem lehet legyíteni.
3: Szerintem a saját érdeke, hogy elmenjen. Ne adjon egy ilyen zicsert a Magyar Péternek, de nem fog semmit sem mondani.
4: Pontosan. El kell menniük, tehát hogyha azt ezek után, ahogy most a szabályok változnak, nem tudjuk, hogy pontosan így lesz-e még, de hogy elvileg rendőrséggel lehet elővezetni embereket, hogy ott a parlamenti bizottság elé állítsák őket, hogyha ezt nyilván az ember el akarja kerülni, tehát senki nem akar olyan vágóképeket magáról, meg magát a helyzetet sem, hogy ott vezetőszáron viszik be egy ilyen parlamenti bizottságban rendőrök, tehát nyilván el kell menni, de hogy ki lehet-e deríteni, mivel ezek mind informális történetek. Abban én nagyon szkeptikus vagyok, meg lehet ott kérdezgetni, és akkor azt mondják, hogy nem. Hát,
2: ő így döntött, mondta ezt már, ő így döntött. Ő mondta, hogy megadta már a választ, és ez sehol is dokumentálva.
4: Balogh Zoltán is megmondja, hogy igen, nagyon jó református ember volt, hát szerettünk volna neki segíteni, mi keresztények vagyunk, szeretünk segíteni
2: embert. És a pápa is éppen akkor érkezett.
4: Pontosan, takarúztak a pápával is, ugye, tehát önmagában, mivel ezek nem leírt dolgok, nem is tudom, hogy milyen dokumentumra várt egyébként Magyar Péter, vagy akár bárki, aki azt gondolt, hogy ott lesz egy sajtpapír, hogy leírja Novák Katalin, hogy nekem valójában a Balogh Zoli mondta, hogy neki az Anikó mondta, hogy neki a Viktor mondta, hogy mit gondoltak? Nyilván ilyen nincsen. Ha történt ilyesmi, akkor informálisan történt. Ki lehet a felbújtó? Ugye, hogyha nem fogadjuk el azt, hogy ez Novák Katalinnak az egyéni döntése volt, és ezt tényleg én is hajlamos vagyok nem fogadni, akkor vagy az van, hogy tényleg jöhetett az Orbán családtól, hiszen nekik van elég hatalmuk ahhoz, hogy azt mondják a köztársasági elnöknek, és már pedig ezt aláírod. De az is lehet, hogy egyáltalán nem tőlük jött, még csak nem is Lévai Anikótól, nem is Orbán Viktortól, az is elképzelhető, nem tudom, hogy így volt-e, hogy egyszerűen Balogh Zoltán túl teljesített. A NER-ben, amikor még élt és csúcsra volt járatva a nemzeti együttműködés rendszere, ez az udvari működésmód, ez mindennapos volt. Tehát, hogy ott kell lenned neked az uralkodók közelében, és jó pontokat próbálsz szerezni.
3: Igen, de azt én kevésbé tudom elhinni, hogy arra merészkedik, akár Novák Katalin, akár Balogh Zoltán, hogy a miniszterelnök tudta nélkül áthajtson egy nap alatt egy ilyen engedélyt.
2: Itt többszörösen is átlépték a szokásos ügymenet keretét.
3: Visszajutott a Novák Katalin asztalára, akkor még azon a napon eljuttatta
4: Varga Juditnak.
2: Ráadásul ő is, nem a jogi főosztály, mert hogy annak kellett volna. Igen, többit az juttatta. Ezt meg kivették.
4: Nagyjából hetekig tartana elvileg az út akár, amire visszakerül oda az igazságügyi miniszter elé. Itt ez nem történt meg, hanem aznap. Én azért azt el tudom képzelni, mondom, nem tudom, így történt-e. De hogyha a megérzésem helyes, akkor mondjuk, hogy tényleg elképzelhető az a szenárió, hogy Balogh Zoltán úgy gondolta, hogy kedveskedik egyet az uralkodói párnak, mert hogy fognak örülni, hogy ő ezt is elintézte, mivel neki ilyen protezsáltja volt ugye az akkori köztársasági elnök Novák Katalin, ő nevelt belőle politikust meg valakit, ezért volt olyan személyes ráhatása a köztársasági elnökre, hogyha azt mondja neki, hogy már pedig ezt megcsináljuk, ezt írda le ezt a kegyelmet, mert jó lesz, mert az udvarba szeretni fognak minket, akkor a Novák Katalin simán megcsinálja. Tehát, hogy szerintem lehet ez
3: van
4: is.
3: Van ennek még egy alfejezete egyébként, hogy azt szintén nehezen tudom elképzelni, hogy a magyar köztársasági elnök és a magyar miniszterelnök vagy bárki a pápának egy terrorista és egy pedofil segítővel akarnak kedveskedni. Szóval, hogy ez hogy jön össze?
4: Igen, melyik pápa örül ennek? Mikor a saját pedofil ügyeit is éppen próbálja...
2: Hát ez az indok egy picit nyilván furcsa. Na, ugorjuk egy témát, mert van még bőven. Tegnap beszéltünk már a benyújtott alkotmánymódosításról, ami ugye maximálna a miniszterelnök hivatal idejét 8 évben. Rétvári Bence tegnap reagált, Lázár János pedig ma reagált, és nagyjából ugyanazt mondta, mint tegnap Rétvári Bence. Azt mondja, hogy ennek a cél nem a hatalmi koncentráció megtörése, hanem Orbán Viktor kiiktatása. Félnek Orbán Viktortól. Miért akarná ezt a Tisza? Kérdezem, mondjuk egyébként Magyar Péternek inkább az lenne az érdeke, politikai érdeke, hogy Orbán Viktor itt megmaradjon valamilyen szinten, mint lehetséges kihívó, mert lehet vele ijeszgetni, mint annó Gyurcsány Ferenccel. Ezzel a módosítással viszont soha többet nem lesz
3: miniszterelnök. A választási eredménynek van egy olyan hozadéka, hogy tulajdonképpen a választók döntő többsége, pláne hogyha az egy hónappal későbbi felméréseket is nézzük, nem szívesen látná Orbán Viktort miniszterelnöki székben. Én azt gondolom, hogy még a kampányban egy fontos mondat volt a végén Magyar Péternek, hogy ezt kimondja, hogy és ezek után Orbán Viktor nem lehet soha többet miniszterelnök, mert két ciklusban korlátozom saját magamat is. Nem vagyok jogász, ezért nem megyek bele abba a vitába, amit csak olvasok, és hol úgy értékelnek. Most például mellétei van, levezeti, hogy ez teljesen normális, így van rendjén. Az összes fideszes pedig azt mondja, hogy Orbán Viktortól félnek. Én nem tudom, hogy most e pillanatban van-e félnivaló. Egyelőre Orbán Viktor viselkedik úgy, mint ugye, aki fütyül az erdőben, hogy ne legyen valami, ne essen baja. Tehát amit nyilván láttam a témák között ezt is, amit ő ezt a magyar védvonal, vagy micsodát akar létrehozni.
4: Jó katonás megint, ugye?
3: Igen. Igen.
4: A férfias, olyan szágaskodós.
3: Szóval én nem gondolom. Tehát az... Ezt voltak éppen akárhogy is próbálják forgatni. Ez önmagában egy normális dolog, hogy korlátozzuk a, és nem csak a 16 év miatt, hanem egyébként is a túlhatalom miatt.
4: A túlhatalom korlátozása nagyon fontos. Én sem értem politikailag egyébként. Túl azon, hogy persze Magyar Péter ezt bemondta a kampányban, hogy ezt fogja csinálni, és hogy visszamenőleg is ezt fogja csinálni. Jogilag itt tényleg én sem vagyok jogász, úgyhogy nem fog úgy tenni, mintha az lennék.
2: Most tegnap megtörtént itt elég ki lett értékelve.
4: Jó, és egyébként nagyon okos, nagyon felkészült jogászok pro és kontra tudnak érvelni amellett, hogy ez most tényleg gond vagy nem gond. Politikailag...
3: Mellitei Barna egy Fidesz törvényre hivatkozik, és abból vezeti
4: le. Abból vezeti le, igen, meg az alkotmányból is, igen. Alaptörvényből is levezeti. De most nem ez a fontos ebből a szempontból most, ma ebben a stúdióban szerintem, hanem hogy miért is kell, miért is jó ez, teljesen igazad van szerintem abban, hogy jobban jár a Tisza akkor, hogy Orbán Viktor, mint mumus, és potenciális mumus megmarad, de hát megígérte a kampányban, hogy ezt így fogja eltörölni. Mégis jobb lenne, hogyha nem ilyen jogi, ez az én véleményem, nem ilyen jogi eszközökkel próbálnak meg a magyar népnek az akaratát valahogy irányba állítani, mert ezt úgy se lehet. Ez ugyanis csak azt eredményezheti, hogy ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem lehet Orbán Viktor miniszterelnök, hanem azt, hogy ha nem nyer kétharmaddal, akkor nem lehet. Mert ha kétharmada vagy majd megváltoztatják, akkor és négy-ötötben nyer, de hogyha a magyar nép egyszer úgy akarná, én örülnék neki, nem akarná úgy, és nem lenne ilyen helyzet, de ha a magyar nép egyszer azt akarná, hogy már pedig Orbán Viktor jöjjön vissza, akkor Orbán Viktor azt mondhatná, hogy jó, srácok, de akkor most 4/5 kell nekem adnotok, mert akkor tudok csak visszajönni, de akkor megadhatná neki a magyar nép. Tehát, hogy arra szeretik utalni, hogy amikor ilyen jogtechnikai eszközökkel próbálnak kizárni valakit abból a lehetőségből, hogy a nép felhatalmazása alapján politizálhasson, vagy vezethesse az országot, az általában még csak nem is szokott sikeres lenni. Szóval szerintem ez nem egy feltétlenül jó intézkedés. A jövőre nézve egyébként, tehát csak úgy, hogyha ma magát korlátozza, az egy szép gesztus, bár nem a miniszterelnököket szokás, ugye, hanem az elnököket szokás ilyen típusú korlátozás alá vetni. Másrészt meg politikai kultúra kérdése, és igazából társadalom kérdése az egész. Hogyha a társadalom odafigyel, és ellentart a mindenkori hatalomnak, és nem engedi, hogy kicsi lépésekben is áthágják azokat a határokat, amelyeket a NER virágzó időszakában megállás nélkül naponta hágott át, akkor a hatalom nem képes túlterjeszkedni. Ha viszont ezt nem
2: teszi... 16 évig engedte.
4: Igen, és igen, pontosan. De hogyha továbbra is engedi, akkor meg hozhatsz bármilyen szabályt, nézzétek meg, hogy mit csinált a Putyin meg a Medvegyev, akkor meg ki lehet játszani minden trükköt. ha nincs nép, ami számon kér, és nincs egy olyan politikai kultúra az elitben, hogy azt mondja, hogy ezt már pedig nem, mert tudom, hogy hosszú távon nekem is rossz, meg mindenkinek rossz, ha túlterjeszkedem, hogyha ez nincs, ez az önkorlátozás benne egyszerűen a fejükben, a lelkükben, akkor fogják, azt kijátsszák, akkor majd valaki más veszi át ezt a posztot, aki ugyanúgy egy strómanja lesz, mint a Mészáros Lőrinc volt. Az meg akkor mennyivel jobb, érted? Szóval szerintem így ilyen technikai dolgokkal önmagában nem nagyon lehet megoldani a lényeges valódi problémákat, de elhangzott az ígéret a választás előtt, érthető, hogy betartják.
2: No, van még egy témánk, meg még több is lenne, de hát nézzünk még egyet. Említette Péter ezt a védvonalat, Kocsis Máté jelentette be, az erőszakra és a gyűlöletre adott válasz első lépése ez, hogy létrehozzák a védvonalat. Mi ez? Ti látjátok ezt? Azt mondja a Fidesz, hogy árad az erőszak az országban.
3: Én azt gondolom, hogy olyanokat írnak le, amit ez a társadalom egyáltalán nem érez. És nem az, hogy még nem érez, hanem nincs ilyen. Tehát az, hogy itt egy liberális terror van, fogalmaz Kocsis Máté.
2: És hát ő leírja, bocsánat, hogy a választások éjszakán véresre verték az ő munkatársát.
3: Igen, erről miért nem tudtunk
2: idáig. Nem
3: örült
2: eléggé a Tisza győzelmének.
3: Erről miért nem tudtunk idáig, hogy a választások éjszakán valakit véresre vertek. Mert nem emlékszem rá, hogy ez elhangzott volna korábban. Ez olyan, mint 2006-ban egyre másra szaporodtak a szemet kilőtt embereknek a száma.
4: De ott mondjuk voltak Én találkoztam és interjúztam is szemkilőtt emberre, sajnos azóta már nem élt.
3: De nem azt mondtam, hogy nem volt ilyen, hanem az, hogy egyre másra szaporodtak azok, annak a száma, akiket ilyen áldozatnak tüntettek föl itt. Te hallottál erről?
4: Nem.
3: Az éjszaka véresre vert emberről?
4: És még Kocsis Máté bármilyen állításával.
3: Bocsánat, de egy kifejezett örömünnep volt április 12-én az egész országban.
4: Igen. Én nagyon úgy vagyok most ezzel, hogy szerintem teljesen jogos olyan embereknek, akik eddig is képviselték azt, hogy fontos a jogállam, fontos a hatalommal szembeni ellenállás, hogyha erre van szükség, hogy elmondják a véleményüket tisztán, nyíltan, és ne igazodjanak senkihez. De Kocsis Máték, Gulyás Gergelyek és Orbán Balázsok véleményére bevallom, én személy szerint nem vagyok kíváncsi jogállami kérdésekben, és szabadság kérdésekben. Azok az emberek, akik tényleg irányítói voltak annak, hogy 16 éven át leköpték ezeket az elveket is, sőt kiröhögték Kövér László és Orbán Viktor iránymutatása szerint, vagy épp Varga Judit iránymutatása szerint, mint békés ellensúlyok, milyen hülyeségek ezekkel nem kell foglalkozni, ezek így elhangzottak. Na ezeknek az embereknek a táskahordozói, meg ők maguk ne kezdjék most kioktatni az országot, ők senkit abból, hogy milyen a fékek és ellensúlyok, meg a demokratikus jogállam.
3: Kifejezetten nevetséges.
4: Nekik ebben most csönd, nagyon mély csönd legyen 16 évig.
3: Szóval kifejezetten nevetséges, hogy most ők kezdik el félteni a jogállamiságot.
4: Igen.
2: Köszönöm.
4: Majd féltjük mi a jogállamot, ha kell. Ne nyissáljuk szükségünk ehhez. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.

műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9

0: kellemes frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önkormányzati témával folytatjuk. Itt van Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket.
1: Két fontos téma van, az egyik egy konkrét, hogy nagyon sok önkormányzat lázong a szolidaritási adó miatt, sőt van számos nagyváros település, amely bojkottálja, nem akarja befizetni. Erre azt mondta az új miniszterelnök, hogy be kell fizetni, a törvény mindenkire vonatkozik, ugyanakkor felül kell majd vizsgálni ezt a rendszert. Ez az egyik témánk, csak a kedves nézőknek mondom. A másik pedig, hogy a MÖSZ-ra egy 8 pontos javaslatcsomagot állított össze a teljes önkormányzatiság átalakítására. Szóval kezdjük akkor a szolidaritási adóval. Ez egy nagyon régi sérelmük az önkormányzatoknak.
2: 855 önkormányzat fizeti ezt a adónak nevezett hozzájárulást, ugye ez azt szolgálta volna, hogy a kis települések működését és felzárkóztatását segítse a erősebb önkormányzatok közössége. Ez az összeg tűrhető nagyságrendben volt 6 évvel ezelőtt, 50-60 milliárd, most 400, közel 400 milliárd forintot vonnak el, tehát 5-szörösére, 6-szorosára emelkedett ez az összeg, és ez nekem a tartalmával, tehát nem arra van gond, hogy esetleg segíteni kell a kisebb településeket, hanem azzal, hogy ilyen mértékben elvonják, és hát utána néztünk, kértük még korábbi Nagy Márton miniszter urat, hogy jelezze, hogy mely települések kapják meg ezt az összeget. Erre érdemi választ nem kaptunk, gyakorlatilag ez a költségvetés, vagy nagy része a költségvetés bevételeként szolgál. A mostani befizetési kötelezettség, egyetértek miniszterelnök úrral, ez kötelezettség mindenki számára, amíg a törvény nem változik meg, ezt mindenkinek be kell tartania. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége állásfoglalásában is ez van benne. Itt azért három részre kell osztani a településeket. Egyrészt azok a települések, akik most érzelmi okok miatt ezt nem akarják befizetni, nem sokat tudnak tenni azért, mert ha nem fizetik be, akkor az állami támogatásokból levonják ezt, tehát egy képletes tiltakozás tulajdonképpen ennek a nem befizetése. A másik része a településeknek, aki nem tudja befizetni, van ilyen is, ezeknek van lehetőség az államkincstárhoz fordulni, és halasztást kérni, amíg nem változik meg nyilván a jogszabály, vagy valamilyen formában a pénzügyminisztérium valamilyen állásfoglalást nem hoz. És a harmadik pedig a nettó befizetéköre, ilyen a főváros, vagy Budaörs, ebből kevesebb van, de az meg gyakorlatilag jogszabályellenes, erről már volt döntés, Kuriától kezdve a Alkotmánybíróság is foglalt állást bizonyos dolgokban, nem megyek ennek a részleteibe bele, nem lehet többet elvonni településtől, mint amennyit az állam oda tesz. Egyébként ez az európai kartával is, önkormányzati kartával is ellentétes. Tehát három ilyen csomag van, gyakorlatilag várjuk nyilván az ezzel kapcsolatos végleges állásfoglalást. Miniszterelnök úr azt mondja, hogy széleskörű önkormányzati egyeztetést kezdeményeznek. Mi egyébként ezt már kezdeményeztük, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége lakosság arányosan a legerősebb önkormányzati szövetség, és egyébként a legaktívabb a minden időkben is a napi politikától függetlenül az önkormányzati érdekek védelme érdekében felszólalt, és kezdeményeztünk is egy ilyen jellegű egyeztetést, várjuk az ezzel kapcsolatos jelzéseket, és valóban van egy olyan anyag, ami most már nem csak 8 pont, hanem jóval több, egy teljes olyan átfogó átvilágítás, ami egyrészt az azonnali teendőket jelöli ki a 2026-ban a működés biztosítása, biztonsága szempontjából, a másik része pedig nyilván egy kicsit közép és hosszú távú stratégiai elképzeléseket tartalmaz.
1: Visszatérve még erre a szolidaritási adóra, akkor idén ezt megfizetteti az állam önökkel, és az a a legjobb opció, hogy jövőre már nem, vagy más módon, vagy kevesebbet fizetnek?
2: Nem tudjuk, mi javaslatunkban a 15% van, ez korábban már megfogalmazódott, az iparűzési adó 15%-át tudnánk elfogadni, ez most majdnem a kétszerese, nyilván amíg erről döntés nincs, addig erről nem tudunk tárgyalni, szeretnék erről is tárgyalni, de sok minden mástól is, nyilván ez viszi el most a kommunikációs felületeket, hiszen ez egy brutál nagy összeg, amit 2026-ban elvon az állam, de ennél sokkal többről van szó, nyilván a önkormányzatok biztonságos működése érdekében kialakított elképzeléseink mentén.
1: Mennyire üresítette ki az önkormányzatiságot az elmúlt 16 év? Most, ha nagyon sarkítva fogalmaznék, hallottam olyat, hogy nagyjából a polgármesterek szalagokat vághatnak át, tehát se pénzük nincs, se jogkörük, az intézményeket elvett az állam. Mit mondhatunk így 3 percben az önkormányzatiságról, és mivé szeretnék önök visszaalakítani?
2: Egy nagyon erős centralizációs folyamat indult el 2010-től, a közoktatás államosítása, egészségügy átalakításával kapcsolatos döntések, önkormányzati hivatalok leépítése és a források kivonása a rendszerből. Ez azért nem jó, mert az önkormányzati rendszer tud segíteni egy kormány sikeres politikájának megvalósításában, olyan feladatok ellátásában, aminek ott van a legjobb helye helyben, amivel mi tudunk a legjobb megküzdeni, nyilván ehhez megfelelő jogszabályi kereteket és forrásokat kell biztosítani. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindent vissza a régi rendszer szerint, hanem azokat kell megvizsgálni, amiket az ellátását hatékonyabban tudjuk elvégezni, és azt is különböző önkormányzati szintekre telepíteni, hiszen egy 200 fős falu település nem fog tudni ellátni olyan feladatokat, amihez források, szakemberek és megfelelő apparátus kell. Ezeket is úgy kell átalakítani, hogy minél hatékonyabban tudja működtetni az államot. Én szerintem az a legfontosabb most a következő egyesztendőben, hogy a magyar állam működjön hatékonyan, költséghatékonyan, és természetesen az ügyek szempontjából is hatékonyan. Ezt szeretnénk első körben elindítani, ez mindenféleképpen tárgyalásra van szükség, mindenféleképpen párbeszédre van szükség.
1: És mi a benyomás, hogy a kormány alakítás óta eltelt nagyjából egy hónap alatt, mennyire nyitott a Tisza kormány erre, illetve a programjukban ból mit olvasott ki az önkormányzatokra vonatkozólag?
2: Mi nem tudjuk, hogy ki lesz az önkormányzatokért felelős államtitkár, ez azért egy nagyon fontos, hogy vele elkezdjünk konzultálni. Azt már látjuk, hogy van egy önkormányzatokért is felelős bizottság, ez jó irány, ez jó jel, hiszen elkezdenek bizottsági szinten is foglalkozni az önkormányzatokkal. Azt is tudom, iszonyatos leterhelt a kormány, hiszen teljes átalakításra van szükség, nem csak személycserékre, hanem minisztériumokon belüli feladat átcsoportosításokra, tehát türelemmel vagyunk, de azt jelzem, hogy a 2026-os évvége iszonyatos gyorsan el fog jönni, és közben nekünk működni kell. Az emberek 9,5 millióan a településeken várják azt, hogy az ő mindennapi életük továbbra is biztonságos legyen, és vannak települések, akik nem fogják tudni finanszírozni évvégéig a feladataikat. Tehát itt van sürgős tárgyalnivaló, várjuk a pénzügyminisztériumnak a jelentéseit, információit, hogy hogyan áll a kassa. Nyilván tudjuk, hogy nagyon rosszul áll a kassa, de azon belül milyen formában lehet a súlypontokat áthelyezni annak érdekében, hogy ezen a szinten is a biztonságos működés garantálva legyen.
1: A sajtó is írt róla, és én is beszéltem olyan polgármesterrel, aki azt mondja, hogy hallani róla, hogy előrehozott önkormányzati választást akarna a Tisza, mert hogy nagyon sok önkormányzatban a bebetonozott fideszes polgármesterek vannak, tehát hogy át kéne alakítani az egész rendszert. Ön erről mit tud, és hogyha van ennek bármi alapja, akkor mit szól hozzá?
2: Hallottam ilyet, szerintem nincsen alapja, ez nagyon komoly erő átcsoportosításra van szükséges, és azt gondolom most kormányozni kell, és az országot vinni előre azokban a helyzetekben, ami itt maradt, abból kell kijönni. Nem hiszem, hogy most egy választás az ilyen szempontból ezt az erőteret tudná biztosítani, hiszen új harcokat indítan el, és én szerintem az embereknek is most arra van szüksége, hogy lássák azt, hogy merre megyünk, milyen formában. Ettől persze nyilván minden lehet, ez hatalompolitika és pártpolitika kérdése. Én nem értek ezzel egyet, nem azért, mert polgármester vagyok, én gyakorlatilag 36 esztendeje csinálom ezt a műfajt és ezt a feladatot, ezt a szolgálatot. Szerintem a polgármesterek pontosan tudják, hogy ha kell, igazodni kell, és azt szeretnék látni, hogy a működésük, a településükön biztonságban legyen. Ez a legfontosabb. legfontosabb, és ez teljesen mindegy, hogy valaki ide vagy oda tartozik, neki a közösséget kell vezetnie, és azt gondolom, hogy e tekintetben a pártorientáció sokszor független. Ami izgalmas kérdés, az majd a megyei közgyűlések kérdése, de ott olyan sok feladat nincsen, ott a fejlesztésekkel lesz sok tennivaló majd, ott kell valamilyen formában, nyilván biztonságban látni azokat a forrásokat, amiket oda telepítenek, vagy valamilyen formában más konstrukcióban felhasználni, és akkor a megyei önkormányzatok jelentősége csökkenni fog.
1: Hát ez az igazodási kényszer, amit említett, ez egy izgalmas kifejezés, meglátjuk, hogy mennyiben fog megvalósulni. Gémesi György, Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Felfüggeszteni a devizahiteles pereket és végrehajtásokat a Tisza kormány. Az erről szóló törvényjavaslatot szerdán nyújtották be az országgyűlésnek. Az indítványozók szerint felül kell vizsgálni a devizahiteles fogyasztói szerződések jog következményeit. A szakma egyik fele szerint a végrehajtások és kilakoltatások érintettjei most fellélegezhetnek, a szakma másik fele viszont az érdemi párbeszédet hiányolja. Erdős Évát kérdezzük.
2: A hitelsikerek.hu szakértőjét jó estét kívánok, köszöntöm. A kolléganőm itt mondta, hogy a szakma egyik fele örül, a másik nem. Ön azt írja, hogy a peres eljárások felfüggesztése ön aluli ütés mindenkinek. Miért? Mert akkor ön ezek szerint nem örül annyira.
3: Nem, az, hogy örülök vagy nem, az egy részletkérdés, mert nem rólam szól ez a történet, viszont azt tudni kell, hogy a bíróságok előtt szinte már csak olyan peres eljárások vannak, amit az adósok indítottak. És pont azért indították ezeket a pereket, hogy végre kimondják azt, hogy az árfolyam kockázati tájékoztatás, vagy ugye, mint tudjuk, hogy benn van most már az 1/2026-os is, hogy az árfolyam rész tisztességtelen, és hogy akkor a szerződésük érvénytelen. Az érvénytelenségnek a jogkövetkezménye pedig az, hogy a tőke és a befizetett összeg különbségével elszámoljanak a felek. Ezért indítják ők a pereket, és nem a bankok. Tehát, hogyha most megnézzük ezt így százalékos arányban próbálom, tehát van egy ilyen 80%-nyi, amit az adósok indítanak, és van egy 20%-nyi, ami lehet, hogy egy fizetési meghagyás alakul át perré, vagy még valamelyik követeléskezelő az, aki elindítja. De általában az adósok azok, akik elindítják, és ha ők most megnézzük a perek állását, akkor nagyon sok esetben tart már ott, hogy van egy közbenső ítélet, ami megállapította, hogy tisztességtelen a szerződés, és érvénytelen. Nekik már csak az elszámolásban van vitájuk, hogy mennyit folyósítottak, és az adós összesen mennyit fizetett be, mert volt saját törlesztés.
2: De ezt is, bocsánat, ezt is leállítanák?
3: Ez
2: egy folyamatban lévő per, akkor is, hogyha már van egy ilyen döntés?
3: Hogyne, tehát így az a legnagyobb baj ezzel a törvényjavaslattal, hogy egy generális törvényjavaslat nem tesz különbséget a perek állásában, nem tesz a különbséget, hogy kiindította vagy ki sem, hanem azt mondja, hogy ezeket hivatalból fel kell függeszteni. Ha már ugye az szokott lenni, hogy van egy ilyen fülesem, tehát azt hallottam, hogy a bíróságok is megkapták véleményezésre, és egyébként, hogyha ez lép irányba, akkor ott kőkemény büntetésekre kell számítani a bírónak, ha nem tesz ennek eleget.
2: Most a jogszabály indoklásában az áll, ezt most muszáj, hogy felolvassam, persze, hogy értsük, a szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata miatt indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni, amíg folyamatban lévő perek bíróság általi hivatalbóli felfüggesztéséről, és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani. Ez egy iszonyatosan száraz jogi szöveg, és lehet, hogy nem is érti mindenki. De ezzel segíteni akar a kormány, nem? Tehát felülvizsgálnák az eddigi jogkövetkezményeket, és ha kell, akkor módosítják.
3: Kicsit rendet szeretnék tenni.
2: Az nagyon jó lenne.
3: Tehát elolvastva nagyon száraz, és az a legnagyobb baj, hogy ebből mindenki azt hall ki, amit szeretne hallani. Itt ketté kellene választani. Vannak a peres eljárások, és vannak a végrehajtások. Ez két külön dolog. Viszonylag kevés az a peres eljárás, ami végrehajtás megállapítása miatt születik, és azért szeretnék itt a szerződés érvénytelenségét kimondani. Tehát aki a végrehajtások felfüggesztésével egyet lehet érteni. Mert akkor azt mondom, ugye azt mondják, hogy nagyon sok adósnak nem volt pénze ügyvédre, ezért ő nem pereskedik, hanem elszenvedi magát a végrehajtást, és addig, amíg itt nem sikerül majd valamit kitalálni, hogy is legyen itt az elszámolás, addig ne történjen meg se kilakoltatás, se árverés, se semmi. Ezzel szerintem mindenki egyetér. Viszont, hogyha a peres eljárások egy teljesen másik kategória, amikor az adós akár van végrehajtása, akár nincs, elmegy a bíróságra és keresi az igazát. Ott, hogyha elkezdődik a per, automatikusan kérik a végrehajtás felfüggesztését, és ezt 99,9%-ban meg is kapja. Tehát ott a végrehajtás felfüggesztésének semmi értelme, mert ez a per kezdetekor megtörténik. És ez a legnagyobb baj ezzel a törvényjavaslattal, hogy nem válik ketté. De ha azt mondom, hogy legyen az, hogy, mert ugye azt mondják, hogy ez az 1/2026, ami még az unió előtt van, előzetes döntéshozatali eljárásban, hogy az árfolyamrés tekintetében ugyanúgy mondja ki az érvénytelenséget, és ugyanúgy a mostani elszámolást hagyja jóvá, hogy ezt meg kell várni, és ezért akarják a pereket felfüggeszteni, hogy senki ne kapjon egy rosszabb ítéletet. Viszont mivel a fogyasztó indította el ezt a keresetet, ő az ügygazdája, akkor legalább annyi lehetőséget meg kéne hagyni, hogy ő döntse el, hogy kéri el a felfüggesztést, vagy sem. Ezt nagyon egyszerűen be lehetne írni a szövegezésbe, hogy rendelkezésére áll a fogyasztóknak, hogy a felfüggesztést kérjék, de csak az ő kérésükre történjen ez meg, és ne automatikusan mindenkinek. Arról nem beszélve, hogy azért elég sok devizahiteles per van a bíróságok előtt.
2: Mennyi van most nagyságrendileg?
3: Hát ugye itt több, mivel nincsenek konkrét számaink, ezeket így nagyságrendileg mondjuk, hogy több ezerről van szó. Szerintem akár 10 000-es nagyságrendet is elérheti. Hogyha a bíróságokra ez rám vetül, és neki kötelező lesz, akkor ez rettenetes adminisztratív munka, ami rájuk hárul, hogy mindenkit kiértesítsenek a felfüggesztésről. Arról nem beszélve, hogyha majd születik ez az új törvény, legyen az bármi is, ami ugye az elszámolást megmondja. Ha bevárja az 1/2026-ost, hogy mit dönt majd az unió, az ki tudja, mikor lesz. Ha nem várja be, és elhisszük azt, amit mondanak, hogy ezután szakmai és társadalmi egyeztetés alapján születik majd egy törvény, akkor az megint nem egy pár hónap. Tehát ha ez a felfüggesztés eltart egy évig, utána, mire a bíróság újra kezd, ez egy újabb egy év.
2: Addig nem jut a pénzéhez.
3: Egyrészt nem jut a pénzéhez. Mondjuk, ha azt mondom, hogy jegybanki alapkamattal késedelmi kamatot kaphat a túlfizetésére, akkor ez kvázi most egy 6,5%-os befektetés. Viszont ugye a bank is fel tud készülni rá, hogy ezt kifizesse, de vannak olyanok is, akik még tartoznak. Viszont az ő tartozásuk meg nő. És ugyanez igaz a végrehajtásokban is. Azoknál a végrehajtásoknál, ahol nincs peres eljárás, hanem ott tartanak, hogy elárverezik az ingatlant, vagy nem. Ha tartozása van, akkor kérdezem én, hogy még a mostani, az új elszámolás szerint is, akkor az ő kötelezettsége az tovább nő időben, hiszen azután neki majd kamatot kell fizetni. De nem beszéltünk arról, hogy mi lesz a végrehajtási költségekre. Ezt ki kapja vissza, és mikor, és mi alapján. Nagyon sok olyan kérdés van, amire nincsen semmilyen válasz, és a legnagyobb kérdés az, hogy egyébként, hogyha ez a törvény életbe lép, mi a cél? Mi az, amire a devizahitelesek számíthatnak?
2: Ez de sem... arról a végső törvényről mit tudni most? Semmi. Most arról egyelőre nem lehet tudni, mi van benne, de arról viszont indulna egy egyeztetés a kormány ígérete szerint.
3: Nem tudom. Én erről se tudok. Én azt látom, ami a médiában van, ami nagyon kétoldalú, mert egyrészt van most ez a törvényjavaslat. Másik oldalról van különböző vélemény, hogy majd így fognak elszámolni, vagy majd úgy. Van, aki azt mondja, hogy megvárják az 1/2026-ost, mert nem lehet még egyszer egy olyan döntést hozni, amit utána egy uniós ítélet majd felülír. Én azt gondolom, hogy a végrehajtási törvénnyel nagyon nagy probléma van, azt mindenféleképpen módosítani kell. A végrehajtásokat fel kell függeszteni ezekben az esetekben, de ott arra megint nem gondoltak, hogy hány olyan család van, aki felvette a jelzálogot, hitelt, majd fölvett utána egy vagy két fogyasztási hitelt, hogy azt tudja belőle törleszteni. És azokat a végrehajtásokat nem állítják le.
2: De akkor tudná olyan módosítást hozni most a kormány, ami mindenki számára megfelelő lenne. A devizahitelesek számára is, a végrehajtások számára is, az unió számára is, mert hogy ugye ott dolog van ezzel, az unió felé is.
3: Így van. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a kúria nyilatkozzon. És azt mondja, hogy egyébként kötelező az összes bíróság számára az uniós jog betartása. Mert ugye azért születtek rossz ítéletek, mert nem tartották be. Tehát a kúriának itt nagyon fontos dolga van. A VHT-t módosítani kell, és a végrehajtásokat fel lehet függeszteni, de itt is azt mondom, hogy észre kellene eljárni. Tehát pont az hiányzik most ebből a törvényből, ami a szakmai egyeztetés kellett volna, hogy legyen az előkészítés. Ugye a választáskor nagyon sok ígéret elhangzott. És botormódon, mivel a választó akkor szavaz, hogyha azt hallja, amit hallani akar, megígértük, hogy hanem a kormány megígérte a mostani, hogy már az első nap fölfüggesztik a végrehajtásokat. Az, hogy ez mivel jár? Kinek lesz ez jó? Kinek lesz ez hátrányos? És ki hogy fér bele? Arra már semmilyen szó nem történik. És ugye láttuk a DH törvényeket 2015-ben, amikor megtörtént a forintosítás ilyen generális jelleggel, hogy annak hányféle problémája volt, és ott szembesültek vele, hogy ho-ho, hát most forint lesz, jaj, de jó lesz, és de hát megnőtt a tartozásom.
2: De most ez még nincs elfogadva. Tehát, hogy most jelzik a szakmai szervezetek a problémákat, akkor azért ez lehet még módosítani, vagy erre van esély?
3: Én azt remélem, mindazokkal, mert én is szeretném azt elhinni, amit mondtak, hogy lesznek szakmai egyeztetések, hogy kikérik azoknak az ügyvédeknek a véleményét, akik ezzel foglalkoznak hosszú-hosszú évek óta, és ebben lesz egy egyesség, és akkor születik meg majd a törvény.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm. Ezt.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szerdán benyújtotta első alaptörvény módosító csomagját a Tisza párt. Ennek bizonyos elemeiről beszélgetünk Szentpéteri Nagy Richárd politikai elemző alkotmányjogásszal. Szervusz, jó reggelt kívánok, jó, köszönöm szépen. Szervusz. A sláger téma az, hogy két ciklusban maximalizálnák a miniszterelnöki mandátumot. Egyrészt ez Magyar Péterre is érvényes lenne, tehát legfeljebb 8 évig lehetne miniszterelnök, ugyanakkor Orbán Viktorra is érvényes, és itt felhördül az ellenzék, furcsa ezt mondani, tehát a Fidesz, hogy ez így visszamenőleges hatályú törvényhozás. Ezzel egyet értesz?
2: Hát azt mondanám, hogyha lenne egy normális alkotmánybíróság, és tartalmi vonatkozásban is bírálhatná az alaptörvény módosításokat, sőt, hogyha lenne egy rendes alkotmány, aminről értelmes lennének ezek a kérdések, akkor alig, ha nem lenne vita arra vonatkozóan, hogy jó lehet ez a jövőre nézve határoz meg szabályokat, de mégiscsak érintve van olyas valaki, aki a múltban már, ugye, hát leszerepelt abban az értelemben, hogy már nem lehet többé miniszterelnök, és alig, ha nem személyre szabott törvényhozás problémája, bizonyos fokú visszamenő tekintet, bevétel is szóba kerülhet, szóval azt hiszem, hogy egy rendes és komoly vita folynék le egy alkotmánybíróságon, hogyha ez a kérdés természetesen minden körülményt figyelembe véve elé kerülhet. De összességében azt mondhatjuk, hogy egyébként is kifejezetten aggályos ez, a politikai szándék teljesen világos, tehát az nem kérdés, hogy ez meg lett ígérve egy ilyesfajta dolog a kampányban, és úgy helyes, hogy amit az ember megígér, azt betart kormányra kerülve, hogy az ígéretét nem csupán betartja, jól lehet szóban hangzott el, hanem ezt le is írja valahova, hát ez is még tulajdonképpen elfogadható. Egy kormányprogramba például a hasonló dolog beírható, hogy történetesen éppen az alaptörvénybe írja be, az már adott esetben vitatható is, de azt mondhatjuk, hogy ez az alaptörvény sok mindent kibír, úgyhogy tulajdonképpen is a 16. módosításával végtő, és ez is belefér. Példátlan dolog ez a világban, az nem, hogy az államfőt két ciklusra korlátozzák, ez még Magyarországon is így van, de hogy a miniszterelnököt korlátozzák, ez már csak azért is problémákat vethet fel, mert sok esetben nem pontosan 4 évig tart egy ciklus, még egy parlamenti ciklus sem, egy parlamentáris berendezkedési ország. Magyarország kivételes, mert itt mindig kitöltődött minden parlamenti ciklus, de mondjuk a miniszterelnöki ciklusok esetben még a parlamenti ciklustól is elválik, vagy csak Bajné Gordont, aki egy évig volt miniszterelnök, vagy Boros Pétert, aki egy bő fél évig volt, vagy Megyesi Pétert, aki 2 évig volt, vagy Gyurcsány Ferencet, aki 5 évig volt, és ő rájuk is vonatkozik ez a módosítás, sőt, tulajdonképpen még Németh Miklósra is, aki 1990. május 2-ától kezdve összesen 21 napig volt miniszterelnök, tehát hogyha valaha miniszterelnök kívánna lenni, akkor ez már levonódik az ő megbízatásából. Úgyhogy összességében az jelenthető ki, hogy aggályos szabályozás ez, de ebbe az alaptörvénybe ez is belefér. Ha egy majdani néprészvétellel elfogadott alkotmányunk valaha lesz, meggondolandó, hogy ilyen szabály legyen benne.
1: És ezt a szabályt meg lehetne úgy fogalmazni, hogy a jogászok szemszögéből is vállalható legyen? Tehát a politikai ígéret az világos, igen, formában önthető, ez aggálymentesen?
2: Hát ez minden esetre nem sikerült eddig még senkinek a világon. Tehát Laosban és Kubában történtek kísérletek a miniszterelnöki ciklus korlátozására. Másutt elővették ugyanezt a dolgot ötletszerűen, de nem csináltak belőle normaszöveget, már csak azért is, mert az említett problémák felvetődnek, és a parlamentarizmus belső logikájával nem illik össze. Szóval az ilyesmit másutt elvetették. Magyarországon egy ideig még fönnáll ez az ötlet. Meglátjuk, hogy egy új alkotmányozás során is fönn fog állni.
1: A második pont, megteremtenék az alkotmányos lehetőségét a szuverenitásvédelmi hivatal beszántására. Igazából minden ország számára fontos a szuverenitása, azt meg kell védelni, de ez a hivatal legalábbis a közgondolkodásban nem erről lett híres.
2: Egyértelműen ez egy népszerűség nélküli hivatal, a közönségünk legnagyobb része kifejezetten ellenszenvvel tekint ennek a hivatalnak a tevékenységére, egyáltalán létére. Itt felvetődhetett volna, hogy a sokat emlegetett ERCIK teljes negyedik bekezdését töröljék, ez történt végül meg, de az is felvetődött, hogy akár csak az utolsó mondatát, amelyre a hivatalra vonatkozik, illetve ezen hivatal létrehozásának lehetőségére vonatkozik. Én azt hiszem, hogy bölcs megoldás született akkor, amikor az egész negyedik bekezdést kidobtuk a kukába voltak éppen, és ezzel hát ez a lehetőség nem csak hogy megszűnik, hanem ez a hivatal maga is megszűnik, illetőleg megteremtődött a közjogi alapja annak, hogy a hivatalt megszüntessék.
1: Erre mondja Gulyás Gergely, hogy ez a migrációs veszély megerősödésével járhat, mert hogy ennek a hivatalnak a működése az úgy kezdődik, hogy a migráció elleni védekezésnek is az egyik.
2: Természetesen semmi köze a migráció elleni védekezéshez, ezek a szavak nem igaz szavak, érdemes hozzászoknunk bizonyos nem igaz szavakhoz. A migrációs veszély fontos veszély, de a hivatalnak a dologhoz semmi köze nincsen. Úgyhogy érdemes talán ellenzékben is az igazságot megfogalmazni.
1: Egy harmadik pont, hogy a 21 egyetemet és például az MCT-t és MCC-t és más intézményeket is magába foglaló közérdekű vagyonkezelő alapítványok, KEKVA ez a köznapi rövidítése, szóval hogy ezeket megszüntetné, és az állam visszaveheti a KEKVA-kba kihelyezett vagyont, ami brutális vagyon, valamint állítólag ugyancsak visszavetnék akár egy törvény révén a magántőke alapokba kihelyezett korábban állami vagyonokat, itt 4-5 milliárd forintról van szó.
2: Igen, érdemes valóban ezt tisztázni, hogy itt óriási összegekről van szó, hatalmas nemzeti vagyonról van szó, és ezt a vagyont a javaslat nemzeti vagyonnak nevezi, voltak éppen ez az állam tulajdona, és visszakerül az államhoz, egyetemlegesen, ha úgy tetszik. Úgyhogy itt megint csak egy nem egyszerű jogi kérdést a gordiuszi csomó stílusában oldják meg. Ugye, ahogyan annak idején Nagy Sándor karddal vágta ketté a gordiuszi csomót, itt is megteremteni röviden, akár csak néhány mondattal a közjogi alapjait annak, hogy további jogalkotással ezek a KEKVA-k adott esetben megszüntethetők legyenek, illetőleg egy-egy KEKVA esetében más intézkedés történhetik, mint más esetében, tehát lehet distinkciókat tenni az egyes közérdekű közjogi alapítványok státusa között. Ami pedig a vagyonok összegét illeti, azt mondhatjuk, hogy ez méltán háborítja fel a közvéleményt. Itt tulajdonképpen lopásról volt szó, és ennek visszavétele történik itt, úgyhogy elkerülhetetlen megoldásról beszélünk most.
1: Gulyás Gergely szintén ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az egyetemek stabilitása, egyetemi működés stabilitása kerül veszélybe, hogy ezt a KEKVA rendszert felszámolják, ennek mennyi a realitása?
2: Hát veszélybe akkor került, amikor ez megtörtént, ez az intézkedés, hogy KEKVA-kba tették be ezt az óriási vagyont, és ugye az egyetemi autonómia kérdése is fölmerülhet itt. Ha tehát az egyetemi autonómiák visszaállnak, a nemzeti vagyon valóban az állami kézben lesz, és a tanítás és oktatás és a tanulás szabadsága is biztosítatik, ráadásul úgy, hogy kellő anyagi háttér is rendelkezésre áll, akkor megnyugtatóan rendeződik a probléma, de ennek első lépése ez volt, illetve ez lesz, hogyha valóban módosítás történik az alaptörvényben, ezen szöveg szerint. Ezt meg kellett lépni, és nem is lehetett halogatni bizonyos nemzetközi jogokból sem.
1: És amellett, hogy mondjuk a magántőke alapokból sikerül visszaszerezni az oda kihelyezett vagy kicsorgatott óriási mennyiségű közpénzt, indokolt valamiféle büntetőjogi felelősség keresése, vagy elégedjen meg a társadalom azzal, hogy sikerült visszavenni a pénzt, és az élet megy tovább?
2: Én azt hiszem, hogy itt annyi törvényi tényállás esete fölmerülhet, hogy érdemes lenne megvizsgálni valóban, hogy a személyes felelősségek felvethetők egyértelműen, alig, ha nem azt mondhatjuk, hogy igen, annál is inkább, mert ennek személyes konzekvenciái is vannak. Úgyhogy itt a büntetőjogászok egész sora fog csak a rendbe állni, hogy megvizsgálják ennek a lehetőséget. De a közvélemény egyfelől ezt elvárja, másfelől azt mondhatjuk, hogy bizonyos jogi szempontból is helyes, hogyha büntetőjogi aspektusok is megvizsgáltatnak.
1: Szentpéteri Nagy Riád politikai elemző, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltunk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Közzétette a Sándor Palota a kegyelmi ügy dokumentumait, melyekből kiderül, Novák Katalin úgy adott kegyelmet K. Endrének, hogy a pozitív döntést a volt köztársasági elnök igazgatósága sem támogatta. A Tisza párt vizsgálóbizottság elé állítaná az ügy szereplőit, hogy sikeres lehet egy ilyen eljárás, arról Szepesházi Péterrel beszélgetünk.
2: Szepesházi Péter ügyvéd, egykori bíró a vendégem, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket!
2: Tehát ami fejlemény és ami kiderült, azt látjuk, hogy nem csak Varga Judit javasolt, hogy ne kapjon kegyelmet, hanem az államfő saját kegyelmi ügyekért felelős igazgatósága is. Ha a minisztérium, ha a saját apparátusa sem javasolta, akkor az államfő ezt felülírhatja, illetve volt-e már ilyen, lehet erről tudni?
3: Úgy tudom, hogy nem volt ilyen, de egyébként a tételes jog, a leírt jog szerint felülírhatja. Önmagában nem az a baj, hogy felülírta, hanem minden indok nélkül, sőt egy ilyen súlyos, etikailag is súlyos bűncselekmény esetén, a társadalom azt hiszem egész által elítélt bűncselekmény esetén, azt gondolom, hogy tényleg nem lehetett semmiféle indok, amivel felülírhatja. Ha mégis, akkor pedig még már késő ugyan, de még mindig jobb, ha most előáll a nyilvánosság elé Novák Katalin volt köztársasági elnök.
2: De kellett volna? Kötelezettsége van az indoklásra? Ebben az esetben, hogy egyik szervezet sem javasolta?
3: Nincs. Ugyanakkor nyilván, hogyha a saját apparátusom, a folyamatban résztvevő igazságügyi minisztériumi apparátus, maga az igazságügyi miniszter, ezt mondjuk javára lehet írni, azt már kevésbé, hogy utána gyávaságból, ugye valószínűleg külső nyomásgyakorlásból mégis ellenjegyezte. Egy ilyen esetben, ha nincs egy olyan plusz indok, amivel mégiscsak magamat erkölcsileg, már hogy a köztársasági elnök asszony, de akár az apparátusommal megbeszélve, hogy van egy olyan indokom, amire ti nem gondoltatok, hogy miért adjak kegyelmet, ez, hogy ez nem történt meg, azt gondolom, ez furcsa és jóvá tehetetlen.
2: Hát annyira nem, hogy nem is ők küldték el, nem is az apparátus küldte vissza az igazságügyi minisztériumba, hanem hogyha jól olvastam ott a sorok között, ők rögtön visszaküldték, tehát hogy ezt kivették Kónya Endre ügyét. Van még más furcsaság is, például a gyakorlattól eltérően kidolgozták a támogatást és az elutasítást is. Ez miért? Tehát a két döntési változat azzal került az államfő elé, hogy javasolni javasolták, de miért kellett akkor két verzió?
3: Hát ez elvileg lehet egy munkamódszer az apparátusnak, ebbe önmagába még talán, ha nem tudnánk az egész ügyet, nem találnék annyira furcsaságot. Az, hogy viszont az igazságminisztérium kegyelmi főosztálya ugye visszafele kimaradt, hogy már akkor tudtak a köztársasági elnöki hivatalban a kegyelmi előterjesztésről, amikor az

0: még nem tudhattak volna elvileg, ha nem feltételezünk külső nyomást, de hát persze feltételezünk, amikor még az iratok csak az igazságügyi minisztériumi apparátusnál voltak, azt gondolom ezek azok a furcsaságok. Ha a szolgálati út nincs betartva, az nagyon ritkán véletlen Magyarországon.
1: Pápa látogatása, mint indok, ez mit szól, ez felvetődött itt a műsor elején is, de hát volt már ilyen, a HVG most ezt összeszedte és megírta, csak hogy azokban az esetekben senki nem javasolta, senki nem javasolta a kegyelmet, azokban az esetekben viszont mindenki.
0: Igen, ez jól hangzó érv, de nekem az jutott eszembe, amikor az első Orbán kormány idején a Schlecht Csaba, Kaja Ibrahim, ugye ilyen céges adóelkerülő ügyekben megszüntették a nyomozást, akkor éppen akkor jelentették be, amikor a 2001. szeptember 11-i, ugye New York ikertorony terror lebombázás történt. Szerintem ez picit hasonló technikának gondolták, hogy azért, hogy ne legyen olyan jogász, oknyomozó újságíró, aki böngészi a kegyelmi döntéseket, eltereljék a figyelmet a pápa látogatással. Ez tulajdonképp akkoriban sikerült is, csak aztán akadt egy kiváló ügyvéd kollega, dr. Fülöp Botond, vidéki prokurátor, aki később mégiscsak rájött a bírósági határozatok folyóiratban.
1: Azt mondta a Népszavának, hogy nem hisz abban, hogy Varga Juditot átverték volna, és azt is, hogy gyanút kelt, hogy Kónya Endre kegyelmi kérvény esetében kihagyták az ilyen kegyelmi osztályát. Miért gondolja, hogy nem verték át, vagy miért nem hisz ebben?
0: Hát azért én azt gondolom, hogy egy igazságügyminiszter, méghozzá egy tehetséges jogász, mert a tudásával Varga Juditnak sose volt probléma, igazságügyminiszter, hogy ő olvasatlanul írna alá kegyelmi előterjesztéseket, én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy tisztességesen állt hozzá, amikor még nem tudta, hogy erős külső nyomás várható, és nem javasolta, megismerve nyilván az ügy részleteit, és ahogy azt megszoktuk a Nemzeti Együttműködés rendszerében, és a minisztereknél, az Orbán kormány bármely miniszterénél, tisztelet a kevés kivételnek, akkor bizony engedett a nyomásnak, ez viszont azt gondolom, hogy felróható neki.
1: Ugye a kegyelmi ügy kivizsgálására most alakul majd egy parlamenti vizsgálóbizottság. Azt mondta, hogy a vizsgálóbizottság előtt megtörhetnek az ügy szereplői, és aztán elmondják, hogy mi történt. Azt nem tudjuk, hogy megtörnek vagy nem, de ha nem. Lehet-e még olyan irat dokumentum, ami bizonyítja, hogy ki áll mögött az egész mögött, vagy kijelentető, hogy ilyen dokumentum irat egészen biztosan nincs, és nem is volt, mert ezt senki nem írta le.
0: Hogy megtörhetnek a vizsgálóbizottság előtt, másodlagosan mondtam, elsődlegesen inkább, hogy ellentmondásba keverednek, esetleg csacsiságokat kezdenek beszélni, hiszen ugye rendőr is elővezetheti őket, most a Tisza frakció által megszabazott új parlamenti vizsgálóbizottsági szabályok szerint. Nem hiszek ilyen dokumentumok létezésében. Néha természetesen előfordul, hogy hivatalos dokumentumokban benne maradnak e-mailek, feljegyzések, de ebbe az esetben szerintem százszor átvizsgálhatták, hogy ilyen ne történjen. Hát esetleg, hogy a vélt vagy valós külső illetéktelen befolyásolók, nem tudom, e-mailjeit, csetjeit, telefonját, hogyha lesznek arról lehallgatások vagy iratok, elvileg nem kizárt, de nem hiszek benne.
1: Azt is mondta, hogy ön eltörölni az egész intézményt, mármint az elnöki kegyelmet. Miért?
0: Azt gondolom, hogy ez egy feudális intézmény, amikor a demokráciákban az államfők helyettesítették a korábbi királyokat, hadvezéreket, akkor tőlük örökölték ezt az egykori kegyelmezési jogot, és csak a baj van vele, mert ugyan természetesen van olyan, hogy méltányosságot érdemes gyakorolni nem az igazságszolgáltatás szabályai szerint, de én őszintén szólva akkor ezt rábíznám a büntetésvégrehajtási bíróra, aki viszont átlátható döntést hoz, és kell is indokolnia. És szerintem nem csak Magyarországon van baj ezzel az intézménnyel, gondoljunk arra, hogy szerintem elég elítélhető módon ugye Joe Biden is utolsó napjaiban a saját fiának kegyelmet adott, ha nem lett volna ez a jogköre, akkor az amerikai igazságszolgáltatás működésbe lépett volna.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Most jön az Aktuál, Vogyarák Anikóval. Szervusz, Anikó, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
2: Szervusz, jó estét kívánok a kedves nézőknek is. Ott fogjuk folytatni, ahol ti most abba hagytátok, a kegyelmi ügynél, hiszen az elmúlt napokban erről szólt minden, és ehhez kapcsolódik a mai kérdésünk is, amely így szól: önök szerint Novák Katalin valaha magyarázatot ad-e a kegyelmi döntésére? Igen vagy nem? Még voksolhatnak, és kommenteljenek is, mert fogunk ezekből is válogatni. Te is említetted, hogy ebben az ügyben is lesz egy vizsgálóbizottság, de több másik ügyben is, ugye kedden parlament és ezeknek a vizsgálóbizottságoknak a létrehozásáról is döntenek, de milyen hatékonysággal működhetnek ezek? Erről is beszélünk, mint ahogy ugye a friss IDEA felmérésről is, és szóba kerül majd ez a bizonyos robbanás is, ami a MOL-nál történt. Tartsanak velünk, itt lesz velem Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Borgula András, a Gólem Színház alapítója, és Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász. Kezdünk.
1: Anikó, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Kellemes hétvégét, hosszú hétvégét kívánok, mert hogy egy nappal hosszabb lesz. Egyenes beszéd viszont hétfőn is lesz. Egon várja majd önöket. Viszontlátásra.